Figyelem elterelés, vagy figyelem irányítás. Majd próbálom kibontani az előadáson, hogy mire is gondoltunk, amikor megfogalmaztuk ezt az alcímet. Jézushoz vezető út, ugye erről szóltak ezek az alkalmak, mert Isten a szeretet. Ő mutat erre nekünk példát, őtől lehet megtanulni. Ugye a lélek gyümölcse a szeretet a Biblia szerint, és végig erről beszéltünk, hogy igazából milyen törvényszerűségeket kell nekünk figyelembe venni, amikor mi ezen az úton járunk, hogy szerető és szeretetre méltó emberek lehessünk. És az utolsó alkalom pedig ez a bizonyos örömteli élet, talán mindenki erre vágyik, azt hiszem. Minden földön élő ember valahol boldogságra vágyik, örömre vágyik. Mit tapasztalunk, mit látunk, mennyire van jelen az öröm, a hálaadás, a boldogság úgy a körülöttünk élő emberek életében, vagy akár a mi életünkben. Mi jellemző inkább az általunk ismert emberekre, emberiségre? Hálatelt, vidám, örömteli, boldog emberek, az emberek általában, vagy pedig inkább több a panaszkodás, a zúgolódás, az elégedetlenség, a boldogtalanság, a fájdalom, a félelem. Melyik jellemző inkább? Az utóbbi. Igen, én is így látom. Egyébként ez a Bibliában meg is van írva, hogy az emberek közül majd kiszárad az öröm, minél inkább közeledünk a történelem végéhez. De hát ezt látjuk is, tapasztaljuk is. Tehát... És mi magunk is talán úgy vagyunk vele, hogy hát lehetne talán egy kicsit több öröm is az életünkben, nem? És majd... Tessék? Ennél rosszabb ne legyen. Ez egy nagyon jó hozzáállás, hogy csak ennél rosszabb ne legyen. Emlékszem, gyerekkoromban néztük mindig szilveszterkor a tévét, és majd, hogy nem... Úgy emlékszem, szinte minden szilveszterkor elhangzott ez, vagy úgy a szilveszter környékén, hogy az idei év, tehát az eltelt év rosszabb volt, mint az előző, de még mindig jobb, mint a következő lesz. Ezt a poént sokszor elhangzott. Hát igen, csak rosszabb ne legyen, én is ugye, így sokszor megfogalmazom. Mennyire múlik rajtunk a mi boldogságunk? Az, hogy tudunk-e örülni, vagy pedig nem. Vagy ez egy ilyen rajtunk kívül eső dolog. Tehát mi, nekünk nem sok beleszólásunk van ebbe. Ugye ezek az alkalmak arról szóltak, hogy bizony nem annyira a körülményektől függ a szeretet megélése, gyakorlása, befogadása, mint inkább egy gondolkodásmód, életelv. És az örömmel kapcsolatban ugyanezt el lehet mondani. Majd szeretnék bibliai igéket és példákat hozni rá. Mi az oka vajon a sok panasznak, kesergésnek, amit annyit hallunk, látunk, vagy esetleg mi magunk is szoktunk? Mi lehet ennek az igazi oka, mit gondolunk? Mi a gyökere ennek? Nem is gondolkodtunk még ezen esetleg. Baj van a világgal? Baj. Baj van az emberekkel? Baj. Baj van a körülményekkel. Meg velünk is. Szeretnék a 90. Zsoltárból idézni egy szakaszt, hogy mennyire reális képet ad a Biblia. 90. Zsoltár 10. verse így hangzik, ami esztendeinek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tovább tűnik, mintha repülnénk. Igaz-e ez a megállapítás? Azt mondja, hogy emberi élet esztendei ennyi, 70, maximum 80 év, ugye ez az átlag, és azt mondja, hogy nagyobb részük nyomorúság és fáradtság. Aláírjuk ezt a jelentést? Hát igen, így látjuk, hogy tényleg erről szól a világ és egyes emberi élet, de érdekes, hogy hogyan folytatja, nem tudom, emlékszünk a folytatásra, hogyan folytatja a 90. Zsoltárban. Mert a folytatás így hangzik, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És azt mondja, hogy
Jó reggel, elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben. Először ad egy summázatot, azt mondja, ilyen a világ, ilyen az emberek. Nagy része nyomorúság, fáradtság. De azt mondja, valamit az Istentől meg lehet tanulni. Ugye mondja a Zsoltáros, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben. Tehát ez alatt az idő alatt, amikor azt mondjuk, hogy nyomorúság és fáradtság, azt mondja, hogy minden időben valahol meg lehet tanulni örvendezni. Azt mondja, vidámíts meg minket, ami nyomorúságunk napjaihoz képest. Az esztendőköz képest, amelyekben gonoszt láttunk, láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain, és legyen az Úrnak, ami Istenünknek jó kedve mi rajtunk. Ugye érdekes dolgokat fogalmaz meg itt a Zsoltár. Adj egy látleletet emberekről, földről, 70-80 év nyomorúság, fáradtság, de azt mondja, Isten megtanít minket valamire. Azt mondja, hogy örvendezzünk minden mi időnkben, örvendezhetünk, és azt mondja, láttassék meg a te műved a te szolgáidon. Az örömhírt, az evangéliumot hogyan lehet hirdetni? Kiknek? Ugye örömteli. Az igazán hiteles evangelizáció, tehát örömhír hirdetés, amikor az ember életében valahol látszik, hogy ő örül. Örül. Azt mondja, láttassék meg a te műved a te szolgáidon. Legyen az Úrnak, ami Istennek jó kedve mi rajtunk. Tehát itt ebből az kijelentésből szeretnék elindulni, vagy hát inkább folytatni, hogy ez a Biblia szerint megtanulható. Itt akkor ezek szerint mégsem teljesen a világgal, meg a körülményekkel, meg a többi emberrel van a baj, hanem valahol lehet, hogy nem gondolkodunk jól, lehet, hogy a gondolkodásunkkal is van valami defekte, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Hogyan lehet vajon megtanulni, hogyha megtanulható? Egy másfajta látásmódot, egy másfajta gondolkodásmódot. De szeretnék az Új Szövetségből is idézni, Pál apostoltól, a Filippi levélből, a 4. fejezetben mondja, a 4. fejezet 4. verse, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Mondja ezt az a Pál apostol, aki ugye a 2. korintusi levélnek a végén leírja, hogy ő mi mindenem ment át, hogy hányszor ostorozták meg, hányszor ugye megkövezték, éhezett, fázott, hajótörés szenvedett hányszor, tehát hogy micsoda nyomorúságokon ment át, és ő azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És ő is hasonlóképpen fogalmazza meg, mint olvastam a Zsoltárban, azt mondja, nem, hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Ugye ugyanaz a szó kerül elő, mint a 94. Zsoltárban. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Itt Pál apostol azt mondja, hogy én sem ilyen voltam, nem tudtam én mindig örülni az Úrban, de azt mondja, most arra eljutottam odáig, hogy megtanultam, hogy körülményektől függetlenül én mindig megelégedett vagyok. Ugye az valahol azonos a boldogsággal, az örömmel, a megelégedettség, ugye a hála. De azért mondja, hogy a körülmények tekintetében nem sok minden változott az életemben, hiszen úgy folytatja, tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben, mindenekben ismerős vagyok. A jólokással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel és a szűkölködéssel is. Aztán a körülmények, hát hol ilyenek, hol olyanok. És ugye is summázza, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Azt mondja, hogy ő már eljutott egy olyan fajta látásmódra, egy olyan fajta gondolkodásmódra, aminek következtében ő tud örülni mindenkor. Akkor is, hogyha megalázzák, akkor is, hogyha szűkölködik, akkor is, hogyha éhezik éppen. Ugye elég furcsa. Ez ilyen nem egy hétköznapi dolog. Ilyenkor azt mondjuk, hogy hát jogosan zúgolódik ilyenkor valaki, jogosan panaszkodik meg. Hát. És a Biblia azt mondja, hogy Istentől más valami is megtanulható. Hogyan? Ugye akkor ez a kérdésünk, hogy mert mi is szeretnénk, én legalábbis nem szeretnék valahogy így élni, így gondolkodni, így hozzáállni az élethez és az élet dolgaihoz.
Nem mondom, hogy elértem volna már, hogy Pál apostol a tökéletes mondja, én ezzel kapcsolatban mondom,

0: Minden jó adomány, tökéletes endék, ez felülről van. Aztán bármi jó van az emberi életben, az Istentől van. Mert ő világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ugye sok-sok jellemző van leírva. Igaz-e az, ami a Bibliában le van írva? Mondjuk Istenről is. Azt mondjuk, hogy ugye ezért is vagyunk itt, mert mi ebben valahol hiszünk. Tehát ha mindez igaz, akkor olvasok egy igét, ami Istenről szól, és a Bibliában le van írva. A 145. Zsoltárból szeretnék idézni. Ha most mindenre igent mondtunk, akkor ezek szerint ez is igaz, ami ide le van írva, mert az van írva, 145. Zsoltárnak a... Mindjárt mondom. Igen, a 9. versét olvasom, és a 17-est. Jó az Úr mindenki iránt, könyörületes minden teremtményéhez. Ez elég furcsán hangzik, nem? Hát tele van a világ nyomorúsággal, és hány ember küszködik mindenféle testi, lelki, egyéb más nyavajával. Itt azt mondja a Biblia, jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. Ez még egy kicsit sántítana, nem? A Bibliában. Hiszen akár mi magunk is mondhatnánk, na de hát, ez történt velem, ez a hiányosság van. Meg hát ismerünk embereket, akik azt mondjuk, hogy hát, sok mindent lehet rájuk mondani, de hogy az Isten éppen most gondoskodik róluk, vagy jó hozzá, vagy könyörületes hozzá, azt nem annyira. Most akkor lehet, hogy téved itt a Biblia? Vagy olvasom a 17. verset, és azt mondja, hogy igaz az Úr minden útjában, és minden dolgában kegyelmes. Akkor induljunk ki abból, hogy ez igaz, mondjuk. És lehet, hogy ha ez így igaz, akkor lehet, hogy nekünk a látásmódunkkal van egy picit probléma. Most akkor tételezzük fel, hogy mondjuk ez a helyes látásmód. Tételezzük fel, hogy a Biblia igaz, az Isten szava igaz, ez is, amit most olvastam, és ha viszont mi nem így látjuk, akkor valahol a látásmódunkkal, a gondolkodásmódunkkal lehet a probléma. Mert ugye akkor így lehet ezt feloldani, hogy ne legyen ellentmondás. Viszont akkor miért nem látjuk, miért nem tapasztaljuk ezt sokszor, ha ez igaz, amit elolvastam? Minden dolgában kegyelmes az Úr, jó minden teremtményhez, minden könyörületes minden teremtményhez. Ha nem ezt látjuk, akkor mi lehet a probléma? Először kérdezem, mi lehet a probléma, hogyha esetleg mi nem így tapasztaljuk, és nem így látjuk?
1: A bűn.
0: A bűn. Így van. Bibliai választ is, vagy igét is olvasok hozzá. Második Korintus levél 4. fejezetéből, ez Pál apostolnak a megfogalmazása, ami hasonló a válasz, csak így fogalmaz. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek. Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Ugye érdekes megfogalmazás. Nagyon sok embernek leplezett az örömhír. Nem nyilvánvaló, nem látják, nem tapasztalják. Azt mondja, hogy miről beszélnek ezek? Jó, meg öröm, meg gondoskodás, meg gondviselés. Hát miről beszélnek ezek? Semmit nem látunk ezekből. És azt mondja, hogy miért nem? Itt azt mondja Pál apostol, hogy ezekben a világ istene megvakította az ő elméiket, hogy ne lássák az Istennek a dicsőséges világosságát. Akkor lehet, hogy mi is valahol picit ebben a cipőben járunk, amikor ezt nem látjuk. Ne becsüljük le ezt a bizonyos teremtményt, ugye azt írja róla a Biblia Sátánról, hogy emberül volt kezdettől fogva, hazug, hazugságatja, az egész föld kerekségét elhiteti. Az egész föld kerekségét elhiteti. És itt azt mondja, hogy megvakít. Hogy ne lássuk a lényeget. Sátán egyik legfőbb törekvése. Itt van ugye az alcím, figyelemelterelés. Sátán eltereli a figyelmünket a lényegről. Ne a lényeget lássuk ebben az életben.

És ugye Jézus pedig meggyógyítja a mi vakságunkat. Ugye ehhez is olvasok igét, azt mondja Lukács evangélium a 4. fejezetében az ige, Lukács evangélium a 4. fejezete 18. verse, Jézus, amikor Názáretben szombatnapon felolvasott a zsinagógában, ezt idézte Ézsaiástól: az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívőket meggyújítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, és hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. Jézus azt mondja, azért jöttem, sorol sok mindent, és azt mondja, a vakok szemeit megnyissam. Mert e világ istene, Sátán, megvakítja az emberek elméit, hogy ne lássák az Istennek a dicsőséges világosságát, és az örömhírt. Ne vegyék észre. Eltereli a figyelmet a lényegről. Sátán megvakít, és eltereli a figyelmet a lényegről. A Biblia szerint. És én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor mi is valahol ennek engedünk talán, hogy amikor azt mondjuk, hogy hát hol van az Isten? Hát ha itt lenne, meg jó lenne, meg szeretlen, akkor megengedni ezt? Mások életében, az enyémben meg főleg? Vagy akkor nem igaz a Bibliának az igéje, amit az előbb is olvastam. Nem jó minden útjában, nem könyörületes, nem kegyelmes mindig, hanem azért bizony van, amikor más, milyen az Isten is. Tehát ezt a megállapítást tenném akkor, meg is ismételném, hogy a Biblia szerint Sátán megvakít, eltereli a figyelmet a lényegről, és Jézus pedig megnyitja az embereknek a szemét, és ráirányítja a mi figyelmünket a lényegre. Mert hogy mit nem látunk, tehát ugye Sátán egyik legfőbb tevékenysége, hogy megvakít, elterelje a figyelmet, más dolgokat emel ki az életből, mint ami igazán lényeges, arra irányítja a figyelmünket. Mit nem látunk? Mit nem látnak az emberek? Ami Sátán vakításának az eredménye. Mit nem látunk? És az emberek mit nem látnak? Mit gondolunk? Mit érint ez a fajta tevékenység, amit itt olvastam Páltól, hogy e világ istene megvakítja a hitetlenek elmét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőségének a világosságát, és az evangéliumot ne tartsák igaznak, örömtelinek. Mit nem látunk? Szerintem azt, amit a 145. Zsoltárban olvastam, nem? Azt nehezen látjuk meg, hogy tényleg minden útjában kegyelmes lenne az Isten. Jó lenne minden teremtményéhez, mindenkihez könyörületességgel fordulna. Ezt valahogyan nehéz észrevenni. Jézus mondott egy érdekes párhuzamot a mi korunkról. Ugye egyszer, amikor megkérdezték a tanítványok, hogy milyen jele lesz a világ végének, meg az ő eljövetelének, Máté 24-ből szeretnék idézni, sok-sok dolgot felsorol, de most csak egyetlen mozzanatot emelnék ki, ami most a témánkkal kapcsolatos. Máté 24:37-től így olvasom: amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele. Ezt az egy mozdulatot emelem ki, azt mondja, hogy párhuzamba hozza a mikorunkat, a történelem végét Noé napjaival, és azt mondja, hogy ott az volt a legfőbb probléma, hogy ezek az emberek nem vettek észre semmit. A kérdés, mit nem vettek észre az özönvíz előtt élő emberek? Mit gondolunk? És azt mondja, az ő eljövetel, akkor ugyanilyen lesz a világ, meg az emberiség, mint akkor sem, ahogy nem vettek észre semmit, azt mondja, úgy lesz az ő eljövetel, hogy az emberek nem vesznek észre semmit. Mit? Mi az, amit nem vesznek észre? A megoldást, kimenekedést. Uh-huh. Így van, nyilván ott is ugye Noé 120 évig építette a bárkát, és egyben hirdette is, hogy mi a kimenekedésnek az útja.
De olvasok egy érdekes mozzanatot Jób könyvéből. Megemlíti az özönvíz előtti embereket. A Jób könyve 22. fejezetéből szeretnék idézni, mégpedig a 15. verstől, így olvasom, az ős világösvényét követed, amelyen az álnok emberek jártak, akik időnap előtt elragadtattak, és az alapjukat is elmosta a víz, akik ezt mondták az Istennek, távozz el tőlünk, és mit cselekedett velük a mindenható? Megtöltötte házaikat Jóbbal. Mit nem vettek észre legfőképpen? Hogy Isten van, jelen van, és rengeteg jó dologgal elhalmozza őket. Mert megvakította őket a sátán. Hitetlenné váltak. Az elméjük megsötétedett, és mit vettek észre? Ugyanúgy csak a rossz dolgokat. Amire sátán ráirintotta a figyelmet, hogy azt mondja, hogy sátán eltereli a lényegről a figyelmet, Istenről, jelenlétéről, szeretetéről, gondviseléséről, ezt, és azt mondja, nem veszik észre. Szóra sem érdemes, meg sem említik, nem is örülnek neki, hálát sem adnak, nem is dicsőítik érte. Ez természetes, hogy élünk, természetes, hogy eszünk, természetes, hogy melegbe vagyunk, minden természetes, nem? Szóra sem az, hogy ezt megemlíteni, vagy gondolkodni rajta, vagy örülni neki, hát ez a minimum. Hát alanyi jogon jár mindenkinek, nem? A Biblia azt mondja, hogy nem. És azt mondja, mint a Noé napjaiban úgy lesz az ember fiának eljövetele, azt mondja, hogy ettek, ittak, házasodtak, félrementek, míg nem eljött az özönvíz, és elpusztított őket, és nem vettek észre semmit. Jobb könyvében azt olvassuk, hogy ez volt az egyik legfőbb jellemző. Azt mondták az Istennek, hogy nem kell lesz nekünk, távozz el tőlünk. És ezután is mit tett az Isten? Megtöltötte házaikat Jóval. Ugye, ha mi hitetlenkedünk, és ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Mert ő jó, könyörületes minden teremtményhez, és minden dolgában kegyelmes. De az akkori emberek ezt nem vették észre. És szeretnék egy másik példát is a Bibliából említeni, arra, hogy micsoda következménye van annak, hogy nem veszik észre az emberek a lényeget. És ugye a lényeg, most a mi szempontunkból, tehát Istennek a jelenléte, Istennek a gondviselése, szeretete, amit mindannyian megtapasztalhatunk. Valahol ez lenne a lényeg. Tehát, hogy mondom, a sátán a lényegről eltereli a figyelmet, megvakít, Jézus pedig megnyitja a mi szemünket, a Biblia szerint. Azért jött, hogy megnyissa a vakoknak a szemeit. Ez az eset pedig nem más, mint a pusztai vándorlásnak a tanulsága. Ugye talán legtöbben tudjuk, hogy amikor kihozta Isten Egyiptom földjéről a zsidó nemzetet, és egy pár hónap múlva már bemehettek volna az ígéret földjére, egy ilyen jó két hónapos gyalogút, ehelyett 40 évig bolyongtak a pusztában. Sőt, azt is olvasjuk, hogy nem csak, hogy nem mentek be 2-3 hónap alatt, hanem a zömük ott pusztult el. És nem tudta őket Isten bevinni az ígéret földjére. És hogy ez miért érdekes, megint csak, ugye Máté 24-ben azt mondja, hogy a történelem végén ott van a párhuzam Noé napjaival. Ott nem vették észre az Isten jelenlétét, jóságát. Itt, amikor a pusztai vándorlásról beszélek, megint csak Pál apostol szerint a mikorunkra érvényes, abszolút a mikorunkra érvényes tanulság van benne. 1 Korintus 10-ből idézek, hogy itt sorolja, hogy mi minden történt ott a pusztában. Ugye mondja, hogy mindnyájan Mózesek keresztelkedtek meg a felhőben, mindnyájan egy lelki eledeltettek, mindnyájan egy lelki italt ittak. Ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, ez a kőszikla Krisztus volt. És azt mondja, de a többségét nem kedvelte az Isten, és mert elhullottak a pusztában. Ezek pedig példák lettek a mi számunkra, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, se bálványimádók ne legyünk, se ne paráználkodjunk, Krisztus se kísértsük, ne zúgolódjunk. És azt mondja a 11. vers, mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Tehát azt mondja, hogy akik most élünk, és nyilván minden bibliai történet és ige hasznos és tanulságos, de azt mondja, különösen
Nézzük meg a Noé napjaiban a párhuzamot, Jézus külön kiemelte, Pál apostol pedig kiemeli külön a pusztai vándorlást. Azt mondja, figyeljük meg, mert nagyon nagy párhuzamok vannak, és nagyon nagy tanulságok rejlenek bennünk. Tehát Noé napjaiban nem vettek észre semmit, a lényeget nem látták meg, nem vették észre. Vagy mi volt a gond a pusztában vándorló tömeggel? A zsidókhoz írt levél 3.-4. fejezetében is visszatér erre az ige, és ott úgy summázza, innen is idézek, Zsidó 3.7-től azt mondja, hogy annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés a ma napján a pusztában. Ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. És azt mondja a 14. verstől, mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizalmat mindvégig erősen megtartjuk. E mondás szerint ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik Egyiptomból kijöttek? Kikre haragudott meg pedig 40 esztendeig? Hanem azokra, akik vétkeztek, és a testeik elhullottak a pusztában? Kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem az engedetleneknek? Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. Mit mond itt az ige? Azt mondja, hogy itt azt mondja, látták az én cselekedeteimet, azt mondja Isten. 40 éven keresztül látták az én cselekedeteimet. Kérdés, látni látták, észrevették, eljutott a tudatukig vajon, vagy pedig ott is Sátán vakítás azért jelen volt és munkálkodott. Azt mondja, hogy zúgolódás, panaszkodás. Ugye azt mondja, olvassuk a Mózes könyvben, hogy vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincs? Ugye hányszor mondták? Hát, ha itt lenne Isten, akkor nem ez lenne, ami van, hanem más lenne. Itt azt mondja, hogy 40 éven keresztül látták az én cselekedeteimet. És azt mondja, itt olvasunk zúgolódásról, elkeseredésről, hitetlenségről, engedetlenségről, panaszkodásról, keserűségről. Mi történt itt? Egy nagyon rövid összefoglalása, próbálom így nagyon dióhéjban. Hányan is jöttek ki Egyiptom földjéről? Ugye, nem tudjuk pontosan, mert a népszámlálás akkor másképpen működött, ott csak a 20 éven felüli férfiakat számolták. Ugye ez többször leírja a Mózes könyve. 603.550. 20 éven felüli zsidó férfi. Plusz 20 év alattiak, plusz nők, asszonyok, plusz sok elegy nép. Ezt írjuk a Biblia. Tehát 20 éven felüli zsidó férfiak 603.550, pontosan ezt megtalálhatjuk Mózes könyvben, plusz 20 év alattiak, plusz nők, plusz sok elegy nép. Ezért szoktuk azt mondani, hogy minimum egy 2 milliós tömeg lehetett. A kérdés, ezek közül a 20 év fölötti zsidó férfiakból hányan mehettek be az ígéret földjére? 2. Józsué és Káleb. Mi volt itt a probléma? Ugye plusz a 20 év alattiakat ugye bevitte. Aztán többiek azok mind ott hullottak el a pusztában, de a felnőtt férfiak közül 2 plusz a 20 év alattiak. Azt mondja, hogy mivel, hogy ők még ugye nem, kiskorúnak számítottak, tehát nem rendelkeznek önálló ítéletalkotással, döntéssel, azt mondja, hogy nem ők tehetnek róla, hogy ezt tette a nép, nekik még nincs szavazatuk, beleszólásuk, az őket beviszem, plusz azokat, akik másképpen gondolkodtak, mint a többiek. Azt olvastam az előbb a zsidókhoz írt levél 3. fejezetében, azt mondja, 40 esztendeig látták az én cselekedeteimet. Mi mindent láthattak 40 esztendeig? Ugye ott indult, hogy Egyiptomban is a 10 csapás, ami őket kikerülte. Aztán ketté nyílik a Vörös-tenger, amin ők átmennek, az egyiptomiakat ellepi. Aztán nappal füstoszlop vezeti őket, éjjel tűzoszlop, állandóan ott volt az Isten jelenléte. 40 évig hullott a manna, angyalok eledele. Azt kősziklából folyt a víz, hogy tudjanak inni. 40 évig le nem kopott róluk a ruha,
lábukon a saru el nem kopott 40 éven keresztül. Azt mondja, hogy látták az én cselekedeteimet 40 évig. A Mózes 5. könyvében van egy nagyon rövid summázat, hogy mi is volt ez a puszta, ahol 40 éven keresztül vándoroltak. 5 Mózes 8. Olvasom a 14. 15. verset, 5 Mózes 8, 14, 15, így hangzik. Fel ne fuvalkodjék a te szíved, el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéből, a szolgáltházából, aki vezérelt téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában, amelyben nem volt víz, aki vizet adott néked a kemény kősziklából. Milyen volt ez a puszta, ahol 40 évig vándoroltak? Ez a tüzes kígyóknak a pusztája volt, skorpióknak a pusztája, és ahol nem volt víz. Az egy, nincs víz, sehol nincsen víz ebben a pusztában, tele van mérges kígyóval, és tele van skorpióval. Ez a puszta, ez azt mondja, ilyen volt. Ez a puszta a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztája volt, ahol nem volt víz. Hányszor marta meg őket a kígyó? Egyszer. Egyszer. 40 éven keresztül, ugye 40 év az hány napból áll, egyszer volt olyan, hogy megmarta őket a kígyó. Egyszer. Hányszor olvasunk, hogy skorpiók marták volna őket? Én egyszer sem olvasom. Hányszor volt gondjuk a vízzel? Párszor. Nem sokszor. Egy pár alkalommal volt gondjuk a vízzel. Mit vettek észre, és mit nem vettek észre? A lényeget nem vették észre. Amit Józsué és Káleb megfogalmazott, ugye amikor a 12 kémet kiküldték, ők voltak kettő a 12 közül, többiek azt mondták, hogy kész, tragédia, itt fogunk elveszni, menjünk vissza Egyiptomba, ők pedig azt mondják, de hát az Úr velünk van. Hát az Úr, aki eddig elhozott minket, ő be tud vinni minket. Azt mondja, ne a körülményekre nézzetek már, hanem az Istenre. Nem látjátok az Istent? Mi látjuk. És azt mondja, ezért ők bementek. Mit nem vettek észre? Isten jelenlétét, szeretetét, állandó gondviselését. Ezt nem vették észre. Amikor a legkisebb probléma jött, egyből. Hát köztünk van-e az Úr, vagy nincs? Hát szeret minket az Isten? Hát hol van az Isten? Hát, Sátán megvakította az ő elméket. Figyelem elterelés. Nem látták a lényeget. És azt mondja, hogy sajnos nem is mehettek be az ígéret földjére. Mint Noé napjaiban. Nem vettek észre semmit. Mit? Isten megtöltötte házaikat jóval. Mert Isten világosság, és őben nincsen semmi sötétség. Azt mondja, ő nem tett mást, ő ad, szeret. Ha mi hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Mert Isten ilyen a Biblia szerint. Sátán teljesen szeretné más fénybe megmutatni. De azt mondja a Biblia, hogy Jézus az, aki megnyitja a vakoknak a szemét, hogy lássanak, meglássák a lényeget. Tehát Sátán megvakít, ugye, amit olvastam is, Jézus megnyitja a szemünket. Vagy még egy tanulságot szeretnék kiemelni, vagy egy bibliai példát, ahol szintén valahol ugyanez a mozzanat szemlélhető nagyon látványosan, hogy mit látunk, meg mit nem látunk. Ez pedig Jób esete, Jób története. Részletesen nem olvasom fel itt sem az igéket, csak szóban említem, majd esetleg olvassuk el, mondjuk az első fejezetében benne van az, amit most idézek, Jób könyve első fejezetében. Azt olvassuk, hogy Isten körülvette Jóbot és mindenét, ami csak volt az ő gondviselésével és szeretetével. Így olvassuk, hogy körülvette őt, házát és mindenét, ami csak volt Isten. Magyarul állandóan oltalmazta, segítette, irgalmas, kegyelmes, jó volt hozzá. Ugye körülbelül ezt jelenti. És amikor Sátán ugye kikérte Mózest, Jóbot, tehát ugye mondta, hogy hát nem ok nélkül tisztelt téged, meg imád, hát körülveszed őt és mindenét, hát persze, hogy érdekből nyilván imád téged, és mondta Isten, hogy rendben van, akkor a kezedbe adom őt. És azt mondja, hogy visszavonom az oltalmamat egy picit. Tehát visszavonom, azt mondja, hogy valóban így van, hogy Jóbot körülvettem őt, házát és mindenét, amilyen van, hogy ne férje hozzá. De most akkor
visszavonom. És ugye tudjuk, mi történt abban a pillanatban. Ugye óriási szélvihar, villám, ugye belecsap, megéget, ugye ellenséges csapat üt rajtuk, tehát azt mondja, szolgái meghalnak, háza összedől, minden gyereke meghal. Ő maga iszonyú, fájdalmas, fekélyes betegségbe esik. Látjuk-e a párhuzamot, vagy a tanulságot? Mi lenne velünk, ha minket a tüzes kígyónak ebben a pusztájában, mert a Biblia azt mondja, hogy ez a, ki ez a kígyó? Ki a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki az egész földkerekséget elhiteti. Jelenések 12.9. E világ istene, kicsoda? Az előbb is idéztem. Kígyó, az a régi kígyó. Ez a föld, az a tüzes kígyónak a pusztája, amiben mindannyian vándorlunk. Mit veszünk észre, és mit nem? Mi lenne velünk, bármelyikünkkel, hogyha Isten nem venne minket körül, és mindenünket, amink van? Mi lenne velünk, ha minden pillanatban Isten nem így oltalmaz minket? Ugyanaz, mint jobban. Mert mi is a tüzes kígyóknak, a skorpióknak és a szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában vándorlunk, amíg élünk, és minden emberre vonatkozik ez. Mit veszünk észre? És mit nem veszünk észre? Figyelem elterelés, vagy figyelem irányítás? Mire tanít minket az ige? Mire tanít minket Jézus? Mire figyeljünk, mit vegyünk észre? 5 Mózes 26.11 azt mondja, örömet találj mindabban a jóban, amit az Úr a te Istened ad te néked. Örömet találj mindabban a jóban, amit az Úr a te Istened ad te néked. 103. Zsoltár hogy kezdődik? Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Na de hát velem nem tett semmi jót, ugye? Hányan mondhatják esetleg. Szomszédnak persze őt megáldotta, neki ilyen autója van, olyan nem tudom, szép családja nekem meg. Hát ő sok embert megáld, de hát engem nem annyira, nem nagyon. Mózesről azt olvassuk a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, hogy erős szívű volt, mintha látná a láthatatlant. Mózes erős szívű volt, mintha látná a láthatatlant. Valamit meglátott, amit egy átlag ember nem lát meg. Vajon mi lehetett ez? A Zsidókhoz írt levél 13. fejezetében találjuk a választ. Azt mondja, hogy jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. Jó dolog, hogy a szív azt meg kegyelemmel erősítetik meg. Isten minden útjában kegyelmes. És azt mondja, Mózes erős szív volt, mintha látná a láthatatlant. Jézus az Isten kegyelmében, gondviselésében, jelenlétében, szeretetében élt. Nem arra figyelt, hogy állandóan, hogy zúgolódik ellene a nép, mindig milyen problémákkal van teli, azt mondja, hogy Mózes erős szív volt, mert a kegyelem erősítette az ő szívét, úgy megerősítette, mintha látna a láthatatlant. Mit ír Pál apostol? Már az előbb idéztem a 2. Korintusi levélből, a 4. fejezetből, megint csak ide lapozok vissza, azt írja, 2. Korintus 4, 17. versétől, mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Mondja ezt az a valaki, most lapozok egy párat, ezt Pál apostol írja magáról. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján. Ugye 39 ilyen botütésbe illett belehalni, mert nem csak ilyen paskolás volt, hanem ott felszakadt a bőr, meg minden. Azt mondja, 5-ször kaptam tőlük ennyit. 3-szor megostoroztak, ugyanúgy, mint Jézust, azzal a ólmos csontokkal tarkított ugye bőr ostor, ami felszakította a húst egy ütésnél, és tehát abba is illett belehalni. Azt mondja, hogy a zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy hián, 3-szor megostoroztak,
egyszer megköveztek, háromszor hajótől is szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem, gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között, fáradtságban, nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben, szomjúságban, gyakorta való bőtölésben, hidegben, mezítelenségben. Mindezeken van az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezetek gondja, stb. Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. Ez valahogy nem normális, nem? Vagy mi? Most akkor vagy ez igaz, vagy az igaz. Mint a kettőt Pál apostol írta. Vagy akkor mi ez azt mondja, hogy örüljetek, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, ugye Filippi levél. Aztán megtanultam, hogy amikben vagyok, megelégedett legyek. Mi lehet itt ennek a titka? Azt mondja, hogy a Biblia, hogy megnyílott a szeme. Ugye Jézust befogadta, és Jézus megnyitotta az ő szemét, és látta, hogy Isten jelen van, Isten körülveszi őt, és amikor bármit megenged, mint Jobbnál is, azt nem azért engedi meg, mert nincs Isten, mert nem szeret Isten, mert elfelejtett engem az Úr, stb. Nyilván Jobbnál is megvolt az értelme célja, Pál apostolnál szintén megvolt az értelme célja, de hogy Pál apostol mit mondja, azt mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Jobb mit mondott, amikor jöttek a hírnökök? Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve. Az örüljetek az Úrban mindenkor, is mit mondom, örüljetek. Mert Jobb észrevett, látta a lényeget. Pál apostol egy idő után már nyilván megtanulta, hogy látta a lényeget. Tapasztalta a lényeget. És noha nyilván ők is úgy kezdték, hogy a világistene megvakította az ő elméjüket, hogy ne lássák a Krisztus dicsőségének a világosságát, de én úgy gondolom Jobb is, meg Pál apostol is, és igazából minden hívő ember megtanulja látni azt a valakit, aki azt mondja, hogy én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt ő mondta. Ha ő mondta, akkor valószínűleg igaz. Azt mondja itt a 2 Korintus 4 után, tehát a 2 Korintus 5-7-ben azt mondja, hitben járunk, nem látásban. Ugye Mózes erőszívű volt, mintha látná a láthatatlant. Tehát azt mondja az ige, hogy a hit szemével igenis, hogy megtanulhatjuk mi is nézni a körülöttünk lévő világot, és akkor már más szemmel látjuk az embereket, a problémákat, a körülményeket, a nehézségeket, a fájdalmakat, mindent. A hit szemével másképpen. Ott már a lényeget látjuk. Nem pedig pusztán csak azt a problémát, ami éppen aktuálisan. Ugye amikor teljesen beszűkül az ember tudata, semmi másra nem tud koncentrálni, csak ez a baj, ez a baj, ez a baj, ez a baj. És ez már sátán megvakítja az ő elmét, hogy ne vegye észre, hogy valaki jelen van, és valaki egy csomó mindennel megajándékozza ebben a pillanatban is, de azokat nem veszi észre. Örömet találj mindabban a jóban, amit az Úr a te Istened ad te néked. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Tehát most probléma van, itt van ez a probléma, hát mi más lehetne gondolni? De azt mondja, hogy szerinted mi minden dolognak örülhetnél most ebben a pillanatban, ha nem erre koncentrál, és nem hagynád, hogy megvakítson a sátán. 34. Zsoltár 9. verse mondja, érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Nem tudom, ki olvasta, ki nem, van egy ilyen könyv, az a cím, hogy az élet játéka. Ismeri valaki? Nem, ajánlom. Keresztény könyvesboltokban lehet kapni, mi nem áruljuk. Van benne egy-két fals dolog, ami nem teljesen biblikus, de mondjuk a lényege, a mondani valója, az szerintem nagyon biblikus. Az élet játéka az a címe. És hát nagyon rövid lényege ez a regénynek, hogy van egy kislány, akinek meghalt az anyukája, az apukája lelkész, és nagyon-nagyon szegény körülmények között laktak, általában segélyekből, adományokból éltek, és meghalt az apukája is a kislánynak.
és a nem tudom, nagynénie vagy valaki nevelte föl, tehát oda került hozzá. És ez volt a lényege, hogy az apukája megtanította őt az életjátékára. Mert ugye elég sokat nélkülöztek, és amikor bármikor elkeseredett a kislány, akkor azt mondta az apukája, most üljünk le, és akkor kezdjük el játszani az életjátékát, aminek az a lényeg, hogy most üljünk le, és kezdjünk el gondolkodni azon, hogy most, ebben a pillanatban mi mindennek örülhetünk. És akkor gondolkoztak, és akkor jöttek, hogy most például ennek. És egy idő után elmúlt a szomorúság, és maradt az öröm, hogy hát ma annyi mindennek örülhetek ebben a mostani pillanatban is. Ugye ez a rövid lényege. És ez viszont nagyon biblikus. Ugye az örömteli élet titka. Figyelem elterelés, vagy figyelem irányítás. Pál apostol nem csak azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, azt is írja, hogy Filippi 4:8 azt mondja, továbbá atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény, ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Figyelem, irányítás. Isten hogyan és hol van jelen most az életemben? Észreveszem? Vagy nem veszek észre semmit, mint az özönvíz előtti emberek? Mint a pusztában vándorlók? Hogy nem 40 éven keresztül minden nap marták őket a tüzes kígyók, csak egyszer a 40 év alatt. Stb. Ugye nem ismétlem. Tehát én azt kívánom magamnak is, meg mindannyiunknak, hogy legyünk erőszívűek, mintha látnánk a láthatatlant, vagy amit Mózesről olvastunk. És azt mondja, kegyelem által erősítetik a szív. Tehát, hogy ez az én kívánságom, hogy tényleg lássuk meg, hogy ez így van, Isten jelen van, ő jó mindenki, ez minden útjában kegyelmes, és valami céllal, valami okkal nyilván megenged mindannyiunk életében nehézségeket. Kisebbeket, nagyobbakat, ugye nem vagyunk egyformák ebben a tekintetben sem, de valahol a látásmódunk alakulhat a Biblia szerint. Azt mondja, körülményekben nem biztos, hogy lesz változás. Nagy valószínűséggel körülményekben nem lesz változás. Sőt, egyre rosszabbak lesznek a körülmények, ha jól értelmezzük a Biblia proféciáit. De azt mondja, ugye megint csak Pál apostol mondja, ha mi külső emberünk megromlik is, a belső mindazáltal nap mint nap épül. Azt mondja, a gondolkodásmódunk, a dolgokhoz való hozzáállásunk tekintetében változhatunk. És ha hagyjuk, hogy Krisztus megnyissa a mi szemünket, amit sátán elvakít, azt mondja, akkor meglátjuk a jelenlévő Istent, a gondviselő Istent, aki körülvesz minket és mindenünket, amink van. És tényleg jó lenne, hogyha mi is, én magam is, és mindannyian megtanulnánk, hogy amikben vagyunk éppen, abban megelégedettek legyünk, mert mindenre van erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít.

Kedves hallgatók, elkezdjük ezt a nyári sorozatot, mert körülbelül 4-5 évvel ezelőtt volt itt a Vencel utcában egy nyári sorozat, és úgy gondoltuk, hogy 4 hónap nagyon hosszú idő a két előadás sorozat között, tehát hogy májusban befejezzük, és csak októberben kezdjük el az újabbat. Talán itt Budapesten is lesz érdeklődés. Hát gyorsan kellett meghirdetni, és úgy gondoltuk, hogy most olyan sorozatot hirdetünk, ami tényleg eddig nem volt, hogy egy előadáson egyetlen egy bibliai igét járnánk körül. Tehát a mai igénk ez a látszólag egyszerű mondat, hogy én tőlem lett-e dolog. Majd elmondanám, hogy miért ez az összefoglaló cím, hogy látók szóljatok. Azért, mert úgy gondoljuk, hogy a Biblia prófétai beszéd, és a Biblia szerzőinek olyan dolgokban nyílott beletekintésük, és olyan tisztán fogalmazták meg Istentől indítatva a meglátásaikat, hogy ez ma is fölidézésre méltó, ma is jó lenne, hogyha megszólalnának azok, akik látnak. Ugye a Bibliának egyik legtöbbször visszaidézett kijelentése Ézsaiás könyvéből, Máté 13. fejezetében Jézus is visszaidézni. Mi a sorozatunkat a jogi karon is ezzel fejeztük be, mert Apostolok cselekedetei 28. fejezetében Pál is visszaidézi, hogy az emberek szemeikkel nem látnak, füleikkel nem hallanak, mert behunják a szemüket, bedugják a fülüket, és szívükkel nem akarnak érteni. Szóval ez az emberi világban a nagy probléma, hogy nyilvánvaló dolgokat, alap dolgokat az emberek nem látnak, nem hallanak meg, a szívük megértése nincs ezeken a dolgokon. És ugye azt mondja Jakab apostol, hogy a proféták is ugyanolyan emberek voltak, mint mi vagyunk. Illés ember volt hozzánk hasonló természetű. Ők csak annyiban voltak mások talán, mint mi, hogy nem hunyták be a szemüket, nem dugták be a fülüket, és a szívüket nem zárták el a megértés elől. A Biblia sehol nem tanítja azt, hogy nekünk nem tudom én milyen nagy teljesítményt kell elérnünk, hogy az igazság birtokosai lehessünk. A Biblia szépen, csendesen, szerényen csak azt tanítja, hogy az Isten sokféle rendben szól az emberhez, sokféle módon megközelít bennünket, embereket, amire nekünk szükség van, hogy ne hunjuk be a szemünket, ne fogjuk be a fülünket, és a szívünket ne zárjuk be. És ezért gondoltuk, hogy azt szeretnénk most megmutatni ezen a sorozaton, hogy egy igében, egy prófétai kijelentésben, egy biblia versben milyen erő rejlik, mi mindent vonaz maga után, mint a kő, amikor bedobjuk a vízbe, és akkor az gyűrűzik körbe-körbe. Úgyhogy a mai alkalommal, az első alkalommal ez a témánk, hogy én tőlem lett-e dolog. Szó szerint ez a kijelentés Királyok első könyve 12. fejezetében a 24. versben fordul elő, majd mindjárt fel is olvasom az egész szövegkörnyezetet, de ha csak ezt az egyetlen egy verset olvassuk, hogy én tőlem lett-e dolog. Azt gondolom, hogy nagyon sok kérdésünkre már rögtön ez az egyszerű biblia vers választ ad. Nagyon sok embernek ez a kérdése, hogy mi jön az Istentől, és mi nem jön az Istentől. Mi az, ami az Isten akarata, és mi az, ami nem az Isten akarata? Hogy lehet szétválasztani az Isten akaratát, meg a magunk akaratát? Hogy lehetünk bizonyosak abban, hogy ezt most Isten az életünkben akarja, mondjuk egy tervet, egy elgondolást? A világunkban is, hogyha körbenézzünk, mi az, ami Istentől származik, és nem, pedig nagyon sok hivatkoznak rá, hogy ez az Isten, vagy a vallásosság, vagy a hitnek a követelménye, de nagyon sokszor azt látjuk, hogy Istenre hivatkoznak, de nem őtőle vannak bizonyos dolgok, amiket az ő neve alatt is csinálnak. Tehát úgy gondolom, hogy ez az egyetlen egy kis mondat már is felkeltheti az érdeklődésünket, mert ugye ez azt mondja ki, hogy a Biblia erre választ szeretne adni, hogy a Biblia külön akarja választani azt, hogy valóban láthassuk, megismerhessük, hogy mi az, ami Istentől jön. És a saját életünkben is ezt tudjuk alkalmazni, hogy tudjunk úgy élni, hogy ha mi meggyőződtünk arról, hogy van Isten, meg az Isten jó és tökéletes, hogy akkor az Isten akarata meg a mi akaratunk összekapcsolódjék, és hogy mi Istennel járjunk. Ezt egyébként majd aki kimondja ezt a szót, ugye Isten üzenete ez, hogy én tőlem lett-e dolog, de ez egy ritkában szereplő próféta a Bibliában, úgy hívják, hogy Sémája, aki a Salamon halála után az ország kettéoszlása idején játszott egy bizonyos szerepet.
Na most, mivel ilyen rövid a mai bibliaversünk, mert én tőlem lett a dolog, szeretném felolvasni a szöveg környezetét is, hogy egészen pontosan ez eredetileg milyen összefüggésben hangzott el. Akinél van Biblia, Királyok első könyve 12. fejezetét lapozza fel, legyen kedves, és olvasnám Királyok első könyve 12. fejezetéből a 19. verstől a 24-ig. Itt a következőket olvassuk, tehát Királyok első könyve 12. fejezet 19. versétől. Így szakadt el az Izrael népe Dávidnak házától mind a mai napig. És lőn, mikor meghallotta az egész Izrael, hogy megjött Jeroboám, érette külvén hivatták őt a gyülekezetbe, és királlyá tették őt egész Izraelen, senki pedig nem követte Dávidnak házát, hanem csak egyedül a Júda nemzetsége. És mikor megérkezett Roboám Jeruzsálembe, összegyűjtötte Júda egész házát és Benyámin nemzetségét, 180 ezer válogatott hadra való férfiút, hogy hadakozzanak az Izrael házával, és visszanyerjék az országot Roboámnak, a Salamon fiának. De az Isten beszéde lőn sémájának, az Isten emberének mondván: ezt mondja Roboámnak, a Salamon fiának, a Júda királyának, és az egész Júda és Benyámin házának, és a többi népnek mondván. Azt mondja az Úr: fel ne menjetek, és ne hadakozzatok a ti atyátok fiai ellen, az Izrael ellen. Térjetek meg ki a maga házába, mert én tőlem lett a dolog. És ők engedtek az Úr beszédének, és visszatérvén elmentek az Úr beszéde szerint. Kedves hallgatók, miről is volt itt szó? Salamon király meghalt, és egy nagyon ellentmondásos uralkodás után ott hagyta örökségül az országot. Ugye Salamon Izrael trónusán a harmadik király volt, ugye Saul volt az első, Dávid a második, Salamon a harmadik. Azért volt ellentmondásos az uralkodása, mert nagyon jól kezdődött, aztán különböző politikai szempontokat követve Salamon letért Isten útjáról, ő maga is elsodródott a bálványimádás felé. És akkor, amikor meghalt, akkor az északi 10 törzs Jeroboámot követte, és csak a déli 2 törzs, teljes egészében csak Júda törzse, majd később csatlakozott hozzá Benyámin, Salamon fiát Roboámot követte. Tehát Izrael 12 törzse szétszakadt. A zsidó állam, az addig egységes zsidó nép, aki a honfoglalástól kezdve, 1445-től kezdve, most 931-ben vagyunk, fél évezredig egységes állam volt, Salamon halál után ketté szakadt. És mondom, az északi tímot kötte a déli 2 törzs, tudja törvényes trónörökös, akkor összegyűjtött egy óriási hadsereget, hogy majd visszafoglalja az elpártolt részeket, és újra egyesíti az országot. És ekkor jött sémája ez a próféta, és Isten beszédét közvetítette, és elmondta a királynak, meg ennek a nagy hadseregnek, meg a népnek, hogy ne menjenek harcolni, ne egyesítsék az országot, mert Istentől lett ez a dolog, hogy szétszakította az országot. Most érezzük már így, ha a történetet megismerjük, csak nagyon röviden, hogy milyen nagy horderejű ez a kijelentés. Mert hogyha én azt mondom, hogy szétszakadozottság, békétlenség, megoszlás, ez Istentől lett. És Isten azt mondja, hogy én tőlem lett a dolog. Mi úgy gondoljuk, hogy ha valami van a világban, ami Isten jelenlétét mutatja, hát az az egység, az a békesség, az az összefogás, de ott, ahol megoszlás van, ott, ahol szétszakadozottság van, hát az nem lehet az Istentől. Isten meg azt mondja, hogy én tőlem lett a dolog. És ha elolvassuk ezt a, hát sajnos elég keveset olvasott könyvet, Királyok könyveit, akkor láthatjuk, hogy Istennek mi volt a célja ezzel az egésszel. Salamon uralkodása idején annyira eltorzult már a nép erkölcse, és Izrael népe már annyira távol sodródott az Istentől, hogy még mindig a kisebb rossz volt az, hogy ketté szakadt az ország, mint hogy egységbe lett volna az ország, mert ha egységbe lett volna, akkor a romlás tovább folytatódott volna. Ugye, tehát hogy Isten engedte ezt a kettészakadozottságot, engedte, hogy 10 törzs elpártoljon, ez a 10 törzs aztán külön 2 szentét is épített Bételben és Dánban, és Jeroboám belevitte az északi
10 törzset a bálványimádásba, de ez még mindig jobb volt, hogy a déli két törzs hűséges maradhatott az Istenhez, és élhette tovább a maga egészen más erkölcsökön nyugvó életét. Ez még mindig jobb dolog volt, ez a szétszakadás, ez a megoszlás, mintha Isten hagyta volna egybe az egész választott népet, mert akkor kiszámítható lett volna, hogy az egész nép szétszülött volna. Ugye sokszor az egyéni életben, meg a történelemben is nem a között lehet választás, hogy jó és rossz, hanem csak a között, hogy kevésbé rossz, meg nagyon rossz. Nagyon rossz lett volna az egység, nagyon rossz lett volna, ha megmaradt volna Izrael egységesnek. A kisebb rossz volt az, hogy így szétszakadozott, és hát itt szoktam felhívni a figyelmet arra, hogy azért van két könyv erről a történelmi időszakról, Királyok meg Krónika könyve, mert Királyok könyve mind a két ország részt párhuzamosan végig tekinti a történelmét. A Krónika könyve, ami ugyancsak ebből az időszakból táplálkozik, az már csak a délország résszel foglalkozik, ahol a hit tovább ment, ahol az igazi hit története folytatódott. Tehát Istentől van egy dolog, hogy megoszlás. Istentől van egy dolog, hogy szétszakadozottság. Istentől van egy ilyen dolog, hogy ezután azért az északi meg déli országrész egy kicsit feszültségben, sőt sokszor hadban is állt egymás. Ez Istentől van. Mintha fülünkbe csengere, amit Jézus mondott Máté evangélium a 10. fejezetében a 34. verstől, hogy ne gondoljátok, hogy békességet jöttem hozni a földre. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem azért, hogy fegyvert. Ugye ez is egy hasonló bibliai kijelentés, sokan talán nem értik, hogy ez miért van így. Jézus világosan mondta, hogy az ő megjelenése, az ő tanítása, mivel az igazságot hirdette Jézus, hát ez megoszlást fog létrehozni az emberek között. Tehát Isten nem a mindenáron való egységnek az Istene. Isten egy őszinte, tiszta szívből fakadó, igazságot kereső emberek közötti egységnek az Istene. És hogyha megoszlás van mondjuk például az Izrael történelmével, vagy mind a mai napig a kereszténység történelmével, ma is nagyon sok ember hivatkozik erre, hogy hát én azért nem közeledem a kereszténységhez, és azért jobb hát tulajdonképpen közömbösnek lenni, vagy hát még szinte ateistának is lenni, mert hát ez olyan nagy szégyen, hogy a kereszténység ennyiféle pártra, meg felekezetre, meg egyházra szakadt. Hát erre is azt lehet mondani, hogy én tőlem lett a dolog. El tudunk képzelni egy olyan kereszténységet, ami egységes? Nem kell elképzelni, majd látni fogjuk. Ugye ezt építik most. De hát ez borzalmas. Borzalmas, hogy egészen más gondolkodású, egészen más mértéket követő emberek egységet hoznak létre. Ennél borzalmasabb nincsen, ez nem az Istentől van. Az Isten volt az, aki támasztotta a kereszténység történelmében a megoszlásokat, mert hogy nem lett volna megoszlás, ha nem léptek volna fel volna mondjuk a valdensek, vagy a husziták, vagy Luther Márton 1517-ben, ha továbbra is megmaradt volna egységesnek a kereszténység, hát akkor talán most már azt se tudnánk, hogy mi az, hogy kereszténység. Már, hogy szokták mondani, lecsúszott volna a csatornán minden. Annyira elzűlesztették. Tehát Isten nagyon sokszor a történelemben ehhez az eszközhöz folyamodik, mondom, nem azért, mert ez önmagában jó lenne, hanem azért, mert ez a kisebb rossz. A kisebb rossz, hogy megoszlás van, a kisebb rossz volt, hogy két országrész jött létre. 931-től tulajdonképpen egészen már a zsidó népnek a visszatéréséig, hogy visszatértek a babiloni fogságból, tehát 535 utánig, lényegileg több évszázad elment ezzel a kettéosztódással, és Isten nem engedte az egyesítést. Megpróbálták sokan, ha eltetszenek olvasni ezt a könyvet, akkor lehet látni, hogy megpróbálták sokan, hogy egyesítsék királyok is, mások is, vallási személyek is. Isten nem engedte egyesíteni, mert egy olyan egységben, ahol nincs erkölcsi egyöntetűség, azonosság, ott semmi köszönet nincs abban az egységben. Tehát én tőlem lett a dolog. Ez az, tehát ahol elhangzik ez a kijelentés, ez az eredeti előfordulási helye. De próbáljuk meg most egy kicsit a magunk életére is vonatkoztatni. Mi ez, hogy én tőlem lett a dolog? Nagyon sok ember például ebben hisz, vagy ilyen gondolatokkal jár kell, hogy hát minden előre megvan úgyis írva a sorskönyvében. Hát ami történt, az minden Isten akarata szerint történt. Ez nem igaz.
A Bibliában nincs ilyen, hogy ami történik, az minden Isten akarata szerint történik. Ez a világon a legnagyobb hazugság lenne. Egyáltalán nem Isten akarata szerint történnek csak a dolgok. Ez egy más kérdés, hogy Isten látja előre azt a sok-sok rossz választást, amit mi emberek felhalmozunk. És arra nézve, és amit ő lát előre, arra nézve is tervet készít, hogy ha mi az életünkben hozunk egy rossz döntést, akkor utána azt még ki lehessen javítani. Megint egy rossz döntés, meg százat, meg ezret. Az Isten valami végtelen türelemmel látta előre az életünket, és most is munkálkodik minden ember életén, hogy amikor nem az ő akarata szerint történnek dolgok, meg döntések, akkor is nála megvan a terv, hogy hogy lehet jobbra fordítani, hogyha az emberben van megbánás, van önmagára eszmélés, van segítségnyújtásra való kérelem, akkor az Isten segít és vissza tudja fordítani a dolgot, de a Bibliában ilyen kijelentés nincs, ilyen rövid egy sort nem tudok kiemelni, hogy előre megvan írva a sors könyvében, vagy minden, ami történik, az Isten akarata szerint történik. De minden esetre, ami történik, az mind az Isten felügyeletével történik, mind az Isten előre tudásának a bebiztosításával történik, minden az Isten és a menny fennhatósága alatt történik, és ezért, ha belekerülünk nem kívánatos helyzetekbe az életbe, és szembesülünk, akkor jó, hogyha eszünkbe jut ez az ige, hogy én tőlem lett a dolog. Azért is gondoltam, hogy ezzel kezdjük a sorozatunkat, mert szeretném majd a kedves hallgatók közreműködését kérni, hogy ki, ahogy olvassa a Bibliát, és így ilyen rövid mondatok megérintik a lelkünket, mert sok ilyen mondat van a Bibliában. Például ilyen mondat a Róma 8:28, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra van. Nagyon nagy mondat. Csak így önmagában, akik Isten szeretik, minden javukra van. Vagy ugyanilyen nagy mondat a Korintusi első, második levél, második fejezetében, hogy minden értetek van. Ez egy rövid fél mondat, nagyon nagy mondat. Szeretnék ezekből ilyen nagyon kis szórólapokat írni, meg másokkal már szövetkeztünk, hogy csak ennyit, tehát egy ilyen kis A/R 5-ös lap 4 oldalára, tehát A/R 6. Megvallom őszintén, hogy ez a mai téma is így került a kezembe. Nem tudom, hogy talán akik ismerik, majd le fogom fénymásolni a következő alkalomra, nagyon szép és nagyon szép megszólító jellegű én tőlem lett-e dolog. Ezt az evangéliumi kiadó terjeszti, de engem, amikor sok mindent elolvas az ember, főleg Bibliával kapcsolatos dolgokat, sok mindent mondjuk egy-két mondat után letesz az ember, mert látja, hogy ez nem az. De ezt például, ezt végigolvastam, és azt mondtam, hogy ebben tényleg lélek van, és aki írta ezt, az tényleg nemes cél vezette. Hadd olvassam el önöknek, mert nagyon rövid, mondom, hogy kellenek az ilyen rövid dolgok, amik az ember kezébe jutnak, és egyszerre csak az emberbe valami világosságot támasztanak. Az élete csalódásai tulajdonképpen az én szeretetem jelei. Üzenetem van számodra, ma gyermekem. Ezt akarom elmondani neked azért, hogy bearanyozza a viharfelhőket, amelyek életed fölött tornyosulnak, és hogy tompává tegye a tüskéket, amelyeken járnod kell. Üzenetem egyetlen rövid mondat csupán, de rejtsd el a szíved mélyére, legyen nyugvó párnád, amelyre fáradt fejedet lehajtod. Az üzenet így szól: én tőlem lett a dolog. Nem gondoltál még arra, hogy mindaz, ami veled történik, engem is érint? Ami téged bánt, az én szemem fényét bántja, Zakariás 2:8. Mivel drága és értékes vagy szememben, rendkívül tereltetés. Tudd meg, én tőlem lett-e dolog. Én a körülmények istene vagyok. Nem véletlenül vagy azon a helyen, amelyen állsz, hanem azért, mert én választottam számodra azt a helyet. Nem imádkoztál alázatért? Látod, éppen azért helyeztelek arra a helyre, mert ott megtanulhatod ezt a leckét. A téged körülvevő emberek és dolgok által pénzügyi gondjaid

Válasz lehess tőlem. 2 Tesszalonika 2:16-17. Csalódtál barátaidban? Talán olyan valakiben, aki előtt megnyitottad a szívedet? Én tőlem lett a dolog. És én engedtem meg, hogy csalódjál, hogy megtanuld én, Jézus vagyok a te legjobb barátod. Megtartalak téged, és harcolok érted küzdelmeidben, azután vágyom, hogy meghitt barátod lehessek. Hazugságot mondott valaki rólad? Hadd tegye, te pedig jöjj annál közelebb hozzám, szárnyaim alá, távol minden szócsatától. Ha igazságtalanságért, én vagyok az, aki felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, mint a telet. Zsoltár 37:6. Terveid halomra dőltek? Levert és kiábrándult vagy? Én tőlem lett a dolog. Hiszen te készítetted a terveket, és azután kértél, hogy áldjam meg azokat, pedig én vagyok az, aki tervet készítek számodra. Erőd felett való dolog ez, nem végezheted el ezt egymagad. 2 Mózes 18:18. Te csak szerszám vagy, s nem a cselekvő. Vágyva vágytál, hogy valami nagy dolgot cselekedjél, értem? És most beteg ágyon szenvedsz? Én tőlem lett a dolog. Nem tudtam másként magamra irányítani figyelmedet, annyira el voltál foglalva nagy buzgóságodban. Néhány legmélyebb tanításomat akarom így közölni veled. Engem csak az szolgálhat, aki megtanul türelmesen várni. Leghatatosabb munkatársaim gyakran éppen azok, akik nem végeznek aktív szolgálatot, de megtanulták, hogyan éljenek az imádság fegyverével. Hirtelen reát szakadt egy felelősség teljes nehéz feladat? Indulj csak bátran, és számíts rám! Azért helyeztelek téged ebbe a felelősség teljes munkába, hogy megtapasztald, megáll téged az Úr, a te Istened mindenben, amit cselekszel. Mózes 5. könyve 15. fejezet 18. verse. Ma egy korsó szent olajat adok a kezedbe. Használd bátran és szabadon, gyermekem, hogy életed ösvényén a hitnek, bizalomnak és vigasztalásnak ezzel az olajával megkenhess minden szót, amely sért, minden körülményt, amely próbára teszi türelmedet és gyengeséged minden megnyilvánulásait. Gondolj arra, mindaz, ami téged zavar és bánt, alkalom Isten számára, hogy segítségedre legyen. A tövisek olyan mértékben tűnnek el, amilyen mértékben felismersz engem minden dologban. Vegyétek szívetekre mindezeket az igéket, amelyekkel én bizonyságot teszek ellenetek e mai napon, mert ez a ti életetek. Mózes 5. könyve 32. fejezet 46. és 47. verse. Tehát ezt el lehet pár perc alatt olvasni. Ugye érezzük, hogy a megszólító erő van benne, ebbe a kis pár, 3,5 oldalon van 8-9 bibliavers, nem is annyira ismert bibliaversek, ha tetszettek figyelni, de nagyon találó, nagyon a gondolatba belesimuló bibliaversek, és nagyon gyakorlati példákat mond, és én nekem is most az a célom, szinte ez alapján a kis lapocska alapján, hogy egy kicsit végig gondoljuk, hogy mi minden van az Isten szerint, amiről mi nem úgy gondoljuk, meg azt gondoljuk, hogy ez nem ő tőle lett. És mégis, hogyha odafigyelünk, akkor hát akkor azt látjuk, hogy ő tőle lett ez a dolog. Hát nézzük először azt a kérdést, amit ez a kis lapocska is emleget, hogy tulajdonképpen az életben melyek a legmegpróbálóbb nehézségek a számunkra. Én azt gondolom, hogyha az egész életutunkat nézzük, némi gondolkodás után én egy dologra szavaznék, és ezek a csalódások. Amikor az ember leél itt a Földön néhány évtizedet, akkor azt látja, hogy az életben az egyik legnagyobb érték például a kedv, a bizakodás, a reménység, hogy neki lát munkának, feladatnak, hogy lát maga előtt egy jövőt, látja a terveinek a megvalósulását, embereket, akikre számíthat, akik segítenek majd neki abban, hogy előre haladjon. És az emberi életben az egyik legfájdalmasabb dolog, amikor emberek csalódnak emberekben, csalódnak eszmékben, csalódnak ügyekben, és az ember életnek egyik legfájdalmasabb jellegzetessége az embereknek a belefáradása az életbe, az elfásulás, az elcsüggedésnek a végleges sérögzülése, valami unalom, valami rutinból élés. Én azt gondolom, hogy ez az, amit mindannyian talán el szeretnénk kerülni, mert az tényleg az életben az egyik legnagyobb dolog, különben van egy külön bibliai könyv, ami erről szól, a Prédikátor könyve. A legnagyobb dolog, hogy örömmel, szeretettel, szívesen tegyük azt, amit teszünk. Ennél nagyobb dolog szinte nincsen. És itt szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy például akkor, amikor mi csalódunk emberekben,

0: sokszor emberek hivatkoznak arra, hogy hát mekkorát csalódtam, meg egy világ omlott össze bennem, meg hát előttem már ez az ügy nem olyan, mint az előtt volt. Amikor csalódunk emberekben, ez is az Istentől van. Vajon miért? Azért, mert az Isten ezzel is arra akar bennünket nevelni, hogy ne az emberekben bízzunk. Ne az emberekbe vessük a reménységünket. Egy nagyon szép Biblia verset szeretnék ezzel kapcsolatban, nem is egy, hanem egy egész szakasz. Jeremiás könyve 17. fejezetéhez lapozzunk, és olyan megrázóan mondja el ezt a próféta, hogy mire számíthat az az ember, aki az emberekben bízik, aki akár, nem tudom én, a nagy emberekben, vannak emberek, akik nagy tudósokban, vagy művészekben, vagy ma élő nagy emberekben, vagy akár politikusokban, vagy majd ő megoldja a dolgokat. Soha nem felejtem el a 60-as években, amikor hazajöttek a disszidens magyar rokonaink Amerikából, már akkor hazajöhettek, akkor mindig azt mondták, hogy na majd, ha ezt az elnököt megválasztják, majd ez nagyjá fogja tenni Amerikát. Minden 5 évben ezt hallottuk tőlük. És akkor megint mondták egy újabb, majd ez aztán egy nagyon rendes ember, vagy ez ilyen meg ilyen tehetős ember. Hogy mondja itt a Jeremiás könyve 17. fejezet 5. versétől? Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi az erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárasságban lakik, a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, mely folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Isten nagyon jól tudja, hogy nekünk az emberi kapcsolatok milyen sokat jelentenek. Hiszen Isten azért teremtett bennünket, társas kapcsolatokra teremtett, családban növünk fel, társat akarunk választani az életben, gyermekeket akarunk nevelni. De az Isten olyan szépen alakítja az életünket, olyan tapintatosan figyelmeztet arra, hogy nagyon sokat jelentenek ezek az emberi kapcsolatok, de csak akkor, hogyha a bizalmunk az Istenben van. Hogyha az Isten vezetését kérjük ezekben a kapcsolatokban. Ne emberekre tegyük a nagy tétet. Ne az emberekben bízunk. Mert azt mondja, hogy aki az emberben bízik, nagyon érdekes a 6. versben ez a kijelentés, nem látja, hogy jó következik. Ugye, mert minden emberbe lehet csalódni. Szülőkbe is lehet csalódni egy idő után. Barátokba is lehet csalódni. Házastársban is, sok mindenkiben, sokféleképpen lehet csalódni. És amikor csalódunk, akkor úgy elsötétül minden, és akkor csak a rosszat látjuk. Akkor ott van a búsongás, meg a szomorúság, meg a csapdosás. Tehát azt mondja, hogy nem látja, hogy jó következik. Tudom, hogy nagyon fájdalmasok az emberi csalódások, egy barátság széthullása, vagy egy házasság széthullása, ami mai napság sajnos nagyon gyakori. És hát amikor emberekre fölnézünk, például külön rubrikába helyezném a hívő emberekben való csalódást. Ugye arra sokan hivatkoznak, hogy én azért nem hiszek, mert hát az, aki magát hívőnek, meg vallásosnak mondja, és így cselekszik, hát én nem akarok ilyen lenni, jobb, hogyha én egy őszinte, nyers, szókimondó ateista vagyok, mint hogyha egy képmutató keresztény. Szóval sokan ugye így gondolkoznak. Volt egy iskolatársam, azt mondta, hogy azért nem fog Isten dolgai iránt érdeklődni, mert az édesanyját 20 évvel ezelőtt egy pap arcú csapta kisgyerek korában, mert rossz viselkedést tanúsított. Szóval az emberek iszonyatosan, csalódnak tekintélyekben, csalódnak aztán hát eszmékben, ügyekben, és akkor elsötétül minden, és akkor bekövetkezik ez, hogy nem látja, hogy jó következik. Azt hiszik az emberek, hogy vége van a világnak. Azt hiszik, hogy most mindennek össze kell omlania, mert egy valamire építettek fel. A Biblia azt mondja, hogy mi emberek az emberi kapcsolatainkban olyanok vagyunk, mint ahogy a vas megedzi a vasat. Ugye ez a példabeszédek 27. fejezet 17. versének a hasonlata, hogy ugye mi emberek hatunk egymásra, és csiszoló tényezők vagyunk, de embert nem lehet mértéknek tenni, és nem szabad egy olyan világképet fölépíteni, hogy mi emberektől függjünk, és hogy emberi véleményektől, meg emberi elméletektől tegyük függővé az életünket. Sajnos a mai világ eléggé ilyen alapokon áll. nem is állhat máson. Mert ha nem ismerjük, hogy az Isten mit mond, ha nem ismerjük az Isten kimondott beszédét, az Isten parancsolatai törvényét, hát akkor azt mondjuk, hogy hát ugye az evolúcionisták azt mondják, vagy a bölcs emberek ezt mondják, az okosok ezt mondják. Aztán mi van akkor, hogyha 10-20 év után, amit az okosok mondanak, hogy összedől minden, ripityává omlik, és akkor hol vagyunk mi a sok okos emberrel, akinek a véleményére akartunk alapozni. Szóval én tőlem lett a dolog, az Isten engedi ezt meg, és az Isten nem véletlenül engedi meg, ez keserűség, borzalmasok a csalódások az életben, a megkeseredések, de Isten ezeket azért engedi meg, és én örültem neki, egy vidéki háziasszony mondta már jó néhány évvel ezelőtt, így beszélgettünk erről a kérdésről, és azt mondta, aminek az ember életében össze kell roskadnia, mint a kártyavárnak, csak roskadjon is össze. Ne építsünk légvárakat. Ne hivatkozzunk erre, arra az eszmére, meg erre, arra az ígérgetésre, meg nem tudom én mire. Amit eddig láttunk, hogy az életben rossz volt, alaptalanul építettünk rá, csak dőljön össze, mint a kártyavár. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ha ilyenek vannak az életünkben, ilyen csalódások, ne kedvetlenedjünk el. Isten ezzel mindig utat akar nyitni arra, hogy ne csak körbenézzünk, hanem fölfelé is. Egy másik dolog, ami nagyon nyomasztó az életünkben, például a kísértések. Az embert millió kísértés veszi körül. Ugye ma a mai világban a kísértéseket külön hatványra is emelik a reklámokkal, meg a csábító ajánlatokkal, meg a versenyjátékokkal, meg nem tudom én mivel. Az emberek között szinte mesterségesen feszítik ezt a gyors meggazdagodási vágyat, vagy a szerencse, meg a könnyedségnek a lelkületét, és nagyon sok kísértés veszi körül az embereket. Hát az egyik legkedvesebb évfolyam társammalnak az esküvőjén örültem, hogy milyen hát derék házasság lesz ebből, és 5-6 év után azt mondja ez az évfolyam társam, na de aztán mi van, hogyha közben én másba szerelmesedem bele? Hát mondtam neki, hát te nem vagytok jól a férjeddel, de hát azt mondja, hát valamikor nem vagyunk jól, mondom 5-6 év után is, hát ezt nem gondoltad meg, vagy... Na de azt mondja, jöhet, hát annyi valaki van az életben, hát jöhet más, és akkor én hunyam be a szememet, hogy ne beszéljek emberekkel, hát na, természetes dolog, hogy kapcsolatokat tartunk fenn, hát aztán sajnos el is jött ez az életében, nem egyszer, nem kétszer, aztán azokból is kijönni, meg bemenni, közben meghalt a férje, szóval borzalmas úgy végig gondolni ezt a dolgot, és ezzel kapcsolatban is szeretnék egy Biblia verset idézni, amire egy kedves hallgató hívta rá föl a figyelmemet, hogy milyen sokat jelentett neki ez a Példabeszélek könyve 23. fejezetéből, szeretném majd fölidézni ezt a Biblia verset. A Példabeszélek könyve 23. fejezetéből a 26. és 27. vers lesz ez. A 26. tehát az első verset régóta ismertem, és hát szoktam is idézni, mert olyan gyönyörű, hogy azt mondja az Isten, hogy adjad fiam a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Ez egy híres Biblia vers, hogy adjad fiam a te szívedet nékem, tehát a Biblia szerint a hívő életben, a hívő élet nem arról szól, hogy 1000 parancsot külsődlegesen megtartani, hanem adjuk a szívünket az Istennek, és majd, hogyha a szívünket az Istennek adtuk, az Isten akkor erőt fog adni, hogy természetesen és könnyedén fogunk 1000 dolgot megtartani, úgyis, hogy az nem is mindig olyan tudatos, és nem is olyan megfelelés jellege van ennek, hogy adjad fiam a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék, és akkor ez a vidéki hallgató föltette nekem a kérdést, és tudod, hogy mi jön ez után? Nem tudtam. Pedig a mondatnak itt nincs vége, mert mertel folytatódik. Mert mély verem a tisztátalan asszony, és szoros kút az idegen asszony. Hát ezt ismertem volna, a volt évfolyam társamnak ezt idéztem volna, aki mondta, hogy hát ő hogy fog hűséges lenni a férjéhez. Mert itt tulajdonképpen ez a két vers összetartozik, és azt mondja, hogy a kísértések ellen hogy lehet például küzdeni. Például ez, hogy hűség legyen a házasságban, és hogy az egy tiszta, őszinte házasság legyen, és ne legyen ott mindig egy settenkedő harmadiknak az árnya, ugye a nem kívánatos harmadik. Azt mondja, mert mély verem a tisztátalan asszony, szoros kút az idegen asszony, szóval itt nem akármilyen kísértések vannak az életben. Persze ezt férfiakkal is be lehet helyettesíteni, ezt érezzük, hogy ez nem a női nemnek a, hát a kísértővé való kikiáltás, hanem ez ugyanez van a másik nemre nézve az életben. Az életben óriási kísértések vannak, de hogyha valaki az, a szívét az Istennek adta, ha úgy jár, hogy az ő útját megőrzi, akkor lehet mély verem a tisztátalan asszony, és lehet szoros kút az idegen asszony, de az nem fogja magába szédíteni ezt az embert. Az nem fog olyan kút kávájára hajolni, ami nem az övé, vagy nem akar olyan életbe belenézni, vagy olyan élettel kapcsolatot tartani, ami nem az övé. Nem tudom, hogy tetszenek-e érezni, hogy mi minden van az Istentől. Ha az Isten megenged az életünkben ilyesmiket, hogy talán csak mi tudunk ilyen dolgokról, hogy most egy kicsit belül meginoktunk, most egy kicsit nem úgy látjuk például a barátságunkat valakivel, vagy a házasságot, vagy a gyerekeinkhez való kapcsolatot, egy kis belső megingás, még ebből senki semmit nem lát. Ez Istentől van ez a dolog, hogy ő megenged dolgokat. Miért? Hogy az Isten mutassa azt, hogy tulajdonképpen itt arra van szükség, amit Jézus így mondott, hogy teljes szívünkből, teljes elménkből, minden erőnkből. Szóval adjuk a mi életünket az Istennek. És ha adjuk, akkor ő meg tudja majd őrizni az életünket. Vagy egy harmadik ilyen változat az én tőlem lette dolog példájára. Kis lapocska is érintette, hogy azt mondja, hogy nincs pénze, pénzügyi gondjaid vannak. Hát ez egy inflációs világban, vagy egy mostani a pénzügyeket túlfokozó társadalomban, hogy ez egy állandó probléma az embereknél. El nem lehet mondani, hogy hány ilyen probléma akad, hogy élhetetlenség, emberek nem tudják beosztani a pénzt, nincs pénzük, mindig aggodalmaskodnak a pénzügyek felől. Szinte azt mondanám, hogy szinte mindannyiunkra ráragad olykor-olykor. Boldog az az ember, aki itt erőteljesen halad előre, és azt mondja, hogy amit az Isten ad, azzal megelégszem, és én nem akarom az életemet ezzel eltölteni, az egész életem csak ezzel menjen, hogy mit, mennyiért, meg mikor, mennyit keresek. Példabeszélek könyve 30. fejezetében van ez a csodálatos két biblia vers, amit úgy ajánlanék, hogy a legfőbb biblia versek polcára helyezzünk föl. Példabeszélek 30. fejezetében a 8. és a 9. vers. A hiába valóságot és a hazugságot messze távoztas tőlem. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem. Táplálj engem hozzám illendő eledellel, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr. Se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. Valami csodálatos verset, szoktuk idézni a velejét, hogy az Istentől kérjük azt, hogy se szegénységet ne adjon, se gazdagságot, de tápláljon bennünket azzal, amivel ő jónak látja. De felhívnám a figyelmet, hogy ez a Biblia vers ezzel kezdődik, hogy a hiába valóságot és a hazugságot messze távoztas tőlem. Föltenném a kérdést, mit tetszen gondolni, miért kezdődik ezzel a két kéréssel? Hogy a hiába valóságot és a hazugságot messze távoztas tőlem. Azt hiszem, hogy azért, mert például a pénzügyekben nagyon sok a hiába valóság. Például az a hiába valóság, hogyha az emberek például mindig ezzel foglalkoznak, és úgy gondolják, hogy ez az élet boldogsága, vagy ez az élet biztonsága, hogy mindig ezzel foglalkoznak. És mi az, hogy hazugság? Megfigyeltem, hogy a legtöbb ember igenis hazudik a pénzügyeiben. Sokszor az a helyzet, hogy van, csak hát lekötve három, nem tudom én, kötvénybe, vagy hol. Múltkor is mondta nekem valaki, egy vidéki városban voltam, hogy hát azt mondja, 20-30 évvel ezelőtt nem volt semmink, amikor kezdtük a pályánkat, meg a család, és hát semmink nem volt, és volt egy kis albérlet, meg két szék, meg stb. Azt mondja, most sincs itthon semmi, de hát azért, mert betettük oda, meg lekötöttük, és így összeszámolta ott, nem is kértem rá, de tehát több százezer volt, de azért persze napi problémákról beszélt, napi filléres gondokról beszélt. Tehát ez hazugság, nem? Akkor miért köti le? Vagy miért megy bele ilyen dolgokba? Hogy azzal marja, emészze magát, hogy ő neki milyen nehéz megélni, közben pedig már ott a téteken, ott sorakoznak a bankók. Hát miféle hazugság ez? Ugye, tehát ezért mondja azt, hogy a hiába valóságot és hazugságot messze távoztas tőlem. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nekem. Táplálj engem hozzám illendő eledellel. Pál apostolnak a vallomásait, a legcsodálatosabb, a Filippi levél 4. fejezetét, ha elolvassuk, amikor azt mondja Pál apostol, hogy ő megtanulta, hogy amibe van, azzal megelégedett legyen, de ezt meg kell tanulni. Pál apostol ugye azt mondja az apostolok cselekedeteiben az egyik részben, hogy én abban gyakorlom magam. Ezt gyakorolni kell. Ezt gyakorolni kell. Mindent az életben a gyakorlat teszi a mester, gyakorolni kell. Neki is gyakorolni kellett, hogy megelégedjen abban, amiben van. Sokszor a szűkösebb dolgokban kell megelégedni. Nagyon nagy felelősség terheli például a mostani közép nemzedékeket, meg idősebb nemzedékeket. Látom például nagyon sok fiatalnak, 20 évesnek, még 30 évesnek is az életén, hogy olyan természetes, hogy bemegy egy boltba, és amit ő megkíván, kerüljön, amibe kerül ő, azt bevásároljon, és akkor, mert neki az jár. Ugye? És szórja a pénzt. Tehát ezt nem tanították meg, nem tanították meg, hogy mivel kell megelégedni, és mit jelent mértékletesen és bölcsen élni. Nagyon nagy vers ez, hogy azt mondja, hogy azért ne adj nekem gazdagságot, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr. Hány meggazdagodott ember fordult el az Istentől? Ugye erre szokták mondani, hogy addig jó volt az Isten, még lehetett kérni, meg szegény volt, és amikor meggazdagodott, akkor már úgy gondolt, hogy ő a saját lábán is megáll. Se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Isten nevével. Vagy ha valaki mondjuk elszegényedik, hogy odáig ne jusson, hogy a saját kezével akar elégtételt szerezni. Szóval ezek döbbenetesen nagy dolgok, ez is az Istentől van. Amikor jött a rendszerváltás, és jött ez a borzalmas infláció a 90-es évek elején, ugye emlékszünk, hogy 30-40% volt egy évben az infláció. Hát én azért elmondtam a Magyarországon, hogy én úgy szeretném, ha még nagyobb lenne a szegénység, mert hát valahol csak meg kellene tanulni már megelégedve, bölcsen élni. Régebben annyira mértéktelenek voltunk, a 70-es, 80-as években, emlékezem, tele voltak az utcák kidobott kenyerekkel, meg kiflikkel, meg zsemmékkel. Elment az ember egy iskola mellett, akkor csak úgy halomba álltak ott ezek az értékes élelmiszerek, és mondom, hogy hát ha majd jön a szegénység, akkor majd biztos jobban beosztók lesznek az emberek. Aztán közben meg azt látjuk, hogy ott sem akarjuk megtanulni. Szóval sokszor az Isten megenged olyan dolgokat, és ez őtőre lett ez a dolog. Egy keresztény ember találkozik ilyen jelenségekkel, akkor nem lázadozik, nem panaszkodik, hanem azt mondja, hogy az Istentől lett a dolog, és az Istennek van ilyen ígérete, hogy kenyerünk és vízünk soha el nem fogy. Vagy például itt van a betegség, ugye egy klasszikus nagy példa. Hát körbe vagyunk véve betegségekkel, ugye másról sincs már szó, mint az egészségügyről, és hát ugye én is olvastam azt a borzalmas statisztikát, hogy 2000 után minden második gyerek már daganatos beteg lesz, aki megszületik. Szóval félelmetes, nem? Hát szóval azt mondjuk erre, hogy akkor miért is élünk. Hallunk jobbról-balról, hogy 20-30 évesen gyógyíthatatlan betegségeket diagnosztizálnak, és emberek távoznak családból, világból, és ugye, hát ugye a betegségeknél is. Nagyon nagy példa a Bibliában a betegségekre, hogy mit jelent ez, hogy ez is az Isten, nem az Isten adja a betegségeket, távolról sem. Isten nem a betegség, Isten az egészség és az élet Istene, de hogy az Isten megenged az életünkben betegségeket, és talán sokféle betegséget is megenged. Hát talán erre a legjobb példa a II. Korintusi levél végén, ugye a 12. fejezet 7. és 10. versei között Pál apostolnak az a híres tapasztalat, amit ő nem szégyellett elmondani, vagy hát szóval leírni a gyülekezeteknek, neki is ugye súlyos betegsége volt, és tessenek megfigyelni, hogy mielőtt még a betegségéről beszél, hogy vezeti be a betegségéről a beszámolót. Ugye ez a 2. Korintus 12.7. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodja. Tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjen engem, hogy felettébe el ne bizakodjam. Tehát ő világosan tudta, hogy a betegség a sátántól van. A sátán küldött, a démoni világnak a szorgos munkája hozza létre a betegségeket az emberek életébe. Persze a mi közreműködésünkkel nagyon sokszor. És Pál apostol világosan tudja, hogy ez tövis, ami a testembe adott, ez tövis, ez egy nem kívánatos dolog. Azt mondja, hogy gyötörjön engem, szóval hát a gyötrelem, szóval minden betegség gyötrelem, nem? Hát akinek most allergiája van, 20 évvel ezelőtt olvastam a francia újságokat, olvastam akkor, és írták, hogy Franciaországban mennyi az allergiás. 30%-a az országnak allergiás. Hát mondom, ez Magyarországon soha nem fog megvalósulni. Most aztán, most tudjuk, hogy már több mint 30%, és hát megy fölfelé a szám, és erről is úgy beszélnek, hogy hol ebb ezzel, hol azzal, ha valaki nem vadkenderrel, akkor majd fűvel vagy mással allergiás lesz, és hát borzalmas, elöntenek a betegségek, és ezek gyötörnek bennünk. Hát borzalmas, mert egy ilyen allergia is, nem, hogy az embernek kigúvadnak a szemei, meg hát borzalmas, szóval nem lehet rá, másra, Pálapos is azt mondja, hogy gyötör, de azt mondja, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem. És ezt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Azért ez csodálatos tapasztalat, és hogy ezt leszűrte Pál apostol. Talán ő is azért említi olyan sokszor itt Krisztus nevét, mert hát hogyan is olvashatjuk az Ézsaiás könyve 53. fejezet 3. versében, hogy a híres kijelentés Jézusról, hogy ő betegségismerője volt, ő ismerte a betegségeket. Ő fájdalmainkat hordozta, betegségeinket ismerte és viselte, és Krisztushoz még közelebb került Pál apostol ezekben a nehézségekben, és ezért tulajdonképpen ő azt mondja, hogy háromszor nagyon komolyan könyörgött Istenhez. Az Isten nem hozott látványos fordulatot az életében, a betegségében, a testi életében. Ugye szembetegsége volt Pál apostolnak, és hát azért mondom, hogy minden betegség a maga kategóriájában értékelendő, azért a szembetegség is egy elég súlyos betegség. És nem múlott el ez neki, és mégis az Isten belül erőt adott neki, és így tudta elviselni. Jól tudta, hogy az Istentől volt-e dolog. És még egy újabb és újabb dolgokat lehetne sorolni, de tudom, hogy halad előre az időnk, de azért még egy-két dolgot hadd mondjak, ami Istentől lett dolog. Például nagyon sokat szenvedünk az életben, és komoly megpróbáltatás az embereknek a véleménye rólunk, szeretetlen véleménye, vagy éppen rágalmazása. Komoly próbatétel, nem? Szóval ahogy az ember beállítják, hogy félreértelmezik egy mondatát, vagy egy fellépését, szóval ahogy az emberi világban mindig találkozunk azzal, hogy hát nem egészen szeretetteljes az embernek az értékelése, és nem fogadják be az emberek a másikat, olyan kemény elutasítás, vagy kemény hűvös távolságtartás van ember és ember. Ez egy komoly megpróbáltatás. És sokszor olvassuk a Szentírásban, hogy az ilyen próbatételeket is az Isten megengedi. Megengedi, hogy annál jobban megerősítsen bennünket, hogyha nekünk ez annyira fáj, akkor nagyon vigyázzunk, hogy ha mi beletévedünk az ilyen magatartásba, hogy mennyi sebet tudunk okozni. Sokszor nem is vesszük észre magunkat, és óhatatlanul embereknek sebet okozhatunk. És hát, hogy ne nagyon értékeljük föl ezt, hogy az emberek hogy vélekednek rólunk, meg mit mondanak rólunk. Ugye a 112. Zsoltár 7. verse is ilyen csodálatos rövid vers, ami azt mondja az igaz emberről, a 112. Zsoltár 7. vers, hogy a semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Ez olyan sok erőt adó Biblia vers. Az igaz embert ez is kell, hogy jellemezze, hogy semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. De hát a 37. Zsoltárból ugye sok mindent idézhetnénk, hogy ne bosszankodjunk, ne irigykedjünk, ne engedjünk meg magunknak olyan érzéseket, még csak úgy titokban a szívünkben fölkélni, amelyek méltatlan érzések a szeretet Istenéhez. Vagy például mi van azzal, még ezt is szeretném említeni, hogy mi van azzal, hogy az ember tervez az életben. Tervei nem válnak valóra. gyerekeinken látjuk, hogy szeretnének tovább tanulni, aztán nem veszik fel őket, se egyszer, se kétszer. Másokat fölvesznek, aztán ott iszonyatos dresszúrának vannak alátéve. Mondta minap nekem egy gyógyszerész, hogy hát a fiát is gyógyszerésznek akarja tanítatni, de hát ennyi sok butaságot, amit meg kell tanulni, hát 25 évvel ezelőtt ő ilyesméket nem tanult. És most nem arra kíváncsiak a tanárok, hogy mit tud a gyerek, arra kíváncsiak az egyetem, hogy mit nem tud. Mibe lehet belekötni, mivel lehet elkaszálni. Hát ez olyan borzalmas. A gyerek már depressziós lesz 20 éves korára. Hát hova jutott ez a világ? És hát mi is lesz? Ugye nagyon, nagyon sokszor érezzük ezt, hogy a terveink nem válnak valóra. Hogy valamit szeretnénk, de aztán ezer akadály tornyosul. Jobb könyvében van egy megrázó kijelentés, hogy Jobb panaszkodik, hogy azon a terveim mind meghiúsultak. Hát miért? Hát mert itt van a betegség. Hát most hiába terveztem, most már semminek nem tudok majd nekiállni. Azt mondja, terveim mind meghiúsultak. És sokszor így van ez, hogy ez is az Istentől van. Ez is Isten nem akar bennünket fölöttébb kísérteni. Ugye olvassuk az első Korintus levél 10. fejezet 13. versében, hogy Isten nem akar bennünket felettébb megkísérteni, de ő nagyon jól tudja, hogy mit enged meg az életünkben. 1 Korintus 10-13. Akik vásárolják és olvassák a Jó Hét című folyóiratot, ebben az évben is fognak találkozni majd Müller Károly egyik cikkével. Most már a 32. operációján van túl. Ugye az első műtéte egy fogműtét volt, rosszul végezték el, és egy lavinát indított el. És ő nekem egyszer azt mondta, hogy tudod, ez olyan volt, hogy mentem elő, elvégeztem a gimnáziumot, terveztem, hogy én szeretem a gyerekeket, én gyerekorvos szerettem volna lenni, föl is vettek a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, már másodévet jártam. Amikor a sok-sok elrontott műtétből aztán már odáig jutottam, hogy belső süketség, akkor lábamputálás, ott kellett hagyni az egészet. Ott kellett hagyni. Minden. Azt mondja, olyan volt ez, tudod, mint hogyha egy bomba találat ért volna, egy bomba egy nagy krátert vájt volna előttem, és most innen már hova menjek tovább? Nincs hova tovább menni. És ugye, ahogy láttuk az ő életét az elmúlt 15-20 évben, hát csak azt tudom mondani, mert nem tudom, én se tudom a választ, hogy egy ember, aki szereti a gyerekeket, gyerekorvos akar lenni. Hát milyen csodálatos dolog, hogy valaki hivatástudatból készül egy pályára. És akkor valaki eldiagnosztizálja, és akkor jönnek sorozatban a dolgok, és most mondom a 32. operáció. Hát minden terve meghiúsult. Minden terve, így lehet mondani. Nem tudjuk, hogy mi végsősorban nem tudjuk, de én csak azt viszont tudom, hogy ő ebben az állapotban, amilyen bizalommal fordult Istenhez, és tulajdonképpen ekkor fordult ő Istenhez. És ezáltal tudott emberekhez is fordulni, ezáltal figyeltek föl emberek, hogy még ilyen helyzetben valakinek egyáltalán mosoly van az arcán, vagy még hisz az emberekben, meg az életben, meg Istenben. És annyit már tudok, a végső miértre a választ én nem tudnám megmondani, hogyha most valaki megkérdezni, hogy ez miért történt így. De erre is azt tudnám mondani, hogy én tőlem lett a dolog, mert ez az ember ez sokkal nagyobb bizonyságot tehetett másoknak, mint hogyha csak úgy élte volna az életét, és esetleg, hát nem tudom, nem az orvosokra akarok mondani semmit, de hát ha valakinek mondjuk úgy nagyon jól megy, és nem tudom én, biztos egzisztenciája van, akár nagyon messze is sodródhat az erkölcsi értékek rendjében. Müller Károlyról van szó, egy keszthelyi 50, most már 50 és 60 év között lévő férfi, és nagyon sokszor megjelenik a cikke, én nagyon szívesen teszem be, a nyári táboronkra el szokott jönni, és olyan megrendítő, tessenek elképzelni, hogy ő nem hallja a hangját 20 éve. A saját hangját nem hallja. És megrendít, hogy ő úgy beszél, úgy deklamál, mint ahogy 20 éve beszéltünk. Ha 20 éve lassabban beszéltünk, meg szebben, meg kiegyensúlyozottabban a 70-es alatt, vagy nem is tudom, már 20 éve, 30 éve is. Ő nem hallja, mert egy belső süketsége lett neki, és ő, ha valamit így megfog, és az valami zajt ad, azt sem hallja. Tehát ő nem tudott elhelyezkedni olyan helyen sem, hogy mondjuk ahol egy gombot lenyomott volna, mert azt sem hallja, hogy kattan. Tehát egy teljes belső idegvégződésekből, teljes süketség. Tehát az egyik legnagyobb talány, amivel mindig szembeállok, hát most tetszenek tudni, hogy Keszthely mellett van Hévíz, ott van 6 kilométerre, de óriási probléma elintézni, hogy legalább egy évben egyszer fogadják, mert ne tessenek azt hinni, hogy ezt olyan könnyű elintézni, eddig még csak egyszer-kétszer sikerült elintézni. 6 kilométerről beutalják egy tisztességes kurára. Az égvilágon mindenféle betegség, baj előjött vele, és most ott él a, nem tudom, 86 éves édesanyjával ketten. Szerkesztettünk neki egy kis lámpát, amit ha csengetnek, akkor a lámpa felgyullad, és úgy tudja, hogy csengetnek, mert mondom, semmit nem hal. Szívszorító körülmények között, és ahogy ha tetszenek olvasni az ő írásait, hát egészen rendkívüli dolgok ezek. Én tőlem lett a dolog. Ez is. Mindenről nem tudjuk, hogy az Istennek végső soron mi minden volt a terve, de az biztos, hogy Isten tökéletes terveiben tökéletes munkát végez, és ő mindenkire tekintettel van, minden embert megközelít, minden ember életét gyógyítani akarja. És ezért gondoltam, hogy ezzel kezdjük ezt a sorozatunkat, mert valóban nekünk arra van szükségünk, hogy mi világosan lássunk, ki tudjuk fejezni a látásunkat, amit a Biblia kölcsönöz nekünk, és bátran tudjuk vállalni a következményeit is annak, amit cselekszünk, mert tudnunk kell azt, hogy mi az, amit az Isten akar, mi az, amit az Isten parancsolatai, törvényei adnak elébünk, de amikor valami váratlan dolog történik, akkor sem blokkol le a hívő ember, hanem akkor mindig azt a kérdést teszi fel, hogyha az Isten ezt megengedte, akkor ezzel vajon mi lehet a célja? Tehát azért nem háborog, azért nem zúgolódik, azért nem lázadozik, mert tudja jól, hogy az Istennek a gondolatai, a törekvése, az mind tökéletes, és az Istenen senki nem fog kifogni, és az Istent senki nem fogja feltartóztatni. Úgyhogy a Bibliában például csodálatosak azok a versek, amelyek még az Isten legmélyebb gondolataiba is bepillantást engednek, és ezzel fejezem be Jeremiás könyve 29. fejezetében, de itt is az egész szövegösszefüggést fogom idézni, mert az első részt nagyon sokszor szoktam a kedves hallgatóknak idézni. Ez Jeremiás 29. fejezet 11. versétől a 13-ig. Az első rész, mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Ugye talán visszacseng sokak fülében ez a Biblia, és nagyon kedvelem ezt a Biblia vers. Tehát nem azt mondja az Isten, hogy most kívánatos jelent akar nekünk adni. Ő tudja a gondolatait mi felőlünk, ami békesség, nem háborúság gondolata, hogy kívánatos véget adjon nekünk. Tehát ő túllát, sok mindenen túllát, látja, hogy a jelenben sokszor keserűség az osztályrészünk, csalódás, szűkölködés, betegség, de hogyha hozzáfordulunk, ő kívánatos véget akar nekünk adni, de most olvasom tovább is. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket, és kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Szóval én azt szeretném, hogyha itt ebben a nyári sorozatban valahogy a gyakorlat szintjére vinnénk azt, hogy mit jelent az Istent keresni, de teljes szívvel keresni. Mit jelent például komolyan gondolkodni, és a gondolkodás egy nem teher, vagy nem egy kínos feladat. A gondolkodás a Biblia szerint gyönyörűség. De egy csodálatos dolog, hogy mi a Bibliát olvashatjuk, végig gondolhatjuk, hogy látjuk, hogy mi miért következett be, vonatkoztathatjuk a magunk életére is. És amikor mi elkezdünk gondolkodni, és a gondolatainkat megosztjuk, és akkor megbeszéljük, és akkor már meggyőződünk valamiben, azt képviseljük is, és amit képviselünk, az szerint élünk is. Tetszenek tudni, hogy Kafka, a híres Csehországban élő, ugye német, zsidó származású német író mondta, hogy másképp gondolkodom, másként írok, mint ahogy gondolkodom. És másként gondolkodom, mint ahogy beszélek. És másként beszélek, ahogy cselekszem. És így tovább a homály feneketlen mélyéig. Ez a mai világ sajnos. Az emberekben nincs egyöntetűség, és mindenki valahol csúsztat, valahol ügyeskedik, vagy valahol hazugsággal próbál érvényesülni. A Biblia azt mondja, hogy gondoljuk végig az útjainkat. Ezt mondjuk el, ezt vállaljuk, legyen bennünk erkölcsi bátorság képviselni, amit igaz dolgoknak tartottunk, és akkor az ember összerendeződik, és ha így keressük a megoldásokat, és így keressük az Istent, azért kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. És akkor majd meg fogjátok érteni az én gondolataimat, meg fogjátok érteni, hogy sokszor most nem kívánatos a mostani életbe sok minden mozzanat, de kívánatos véget akarok nektek adni, és azért hadd jegyezzem meg, hogy milyen nagy dolog az, hogy az Istennel együtt élni, és az Isten gondolkodásával együtt gondolkodni. Ennél nagyobb kiváltságunk az életben nem lehet, hogy a Semájáról olvastam az alapigényben, hogy ő az Isten embere volt. Mindannyian lehetünk az Isten emberei. Hát ezzel fejezném be a mai alkalmat, mindig egy órán belül fejezzük be az előadásokat, tartunk egy kis szünetet, és akkor utána jön a lényeg, a megbeszélés. Úgyhogy most egy 10-15 perc szünet. Telt az időnk, úgyhogy elkezdhetjük a beszélgetésünket. Tessék parancsolni, most akkor lehet hozzászólni, kérdezni. Tehát, hogy egész pontosan a kérdés az lenne, hogy mint hogy... Szóval az, hogy én tőlem lett el dolog, ez nyilván, hogy minden emberre vonatkozik, akár ismeri az Istent, akár nem. Csak ez nem mindenkiben tudatosul, hogy ő tőle lett a dolog, mert amíg nem ismeri az Istent, addig hát sok ember a körülményeknek a számlájára írja. Beszéltem most egy emberre, azt mondja, hogy hát ha kétszer-háromszor történt volna ez az életem, akkor elfogadnám a barátaimnak a magyarázatát, hogy így jöttek össze a körülmények meg, de hát ez olyan 10-szer, 20-szor, 100-szor történt meg az életemben. Mondta ott, hogy még minden megtörtént. Tehát ezt már tudatosíthatja akkor is az ember, amikor még úgy nem ismeri kifejezetten az Istent a Bibliából. Nagyon ritkán jár el az én előadásaimra autószerelőmester, de hát ilyen is megtörtént az ország egyik keleti városában, és ő bemutatkozott az előadás utáni beszélgetésben, hogy ő autószerelő meg kereskedő, és elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt megkérték az édesapjával együtt, hogy egy kocsit hozzanak be Olaszországba, egy Fiat, nem tudom én milyen kocsit, hát egy hetet kint töltöttek, és azt a teljesen nyilvánvaló, elterjedt típus sehol nem találták. Sehol. És már jöttek volna haza a hétvégén, és akkor eszébe jutott, hogy ő mintha gyerekkorára úgy visszaemlékezett volna, hogy hát, hogy az anyja tanította arra, hogy hát azért imádság is van a világon. Akkor megállította a kocsit, és a maga egyszerű módja, hogy Istenem, hát egy hétig itt voltam az apámmal, nem tudtunk semmire se jutni, várja tőlem ott valaki, hogy segítsél, csak valami nagyon egyszerű dolgot, ahogy befejezi az imádságát, rögtön eszébe jut valami, hogy most gyorsan hajtson, péntek délután van, megérkezik Ausztriába egy garázsba, hogy ott ugye mondják hét előtt 5 perccel, az a kocsi ott van. Azt mondja, úgy a hideg végig futkározott a hátamon, hogy én egy hétig ezt a kocsit, ezt a típust kerestem. És nem jutottam sem, hogy ezek vagyunk mi emberek, és amikor valami kis dolog eszünkbe jut, hogy talán az Isten is van a világon, meg tudna segíteni, hogy engem az Isten így megsegít. Tehát azt akkor mindjárt meg is 10 perc alatt megkötötték ott a szerzőt, és aztán hozta haza azt a kocsit. És ez az ő életében egy nagyon megrázó dolog volt. Hát körülbelül így, hogy én tőlem lett-e dolog, ez valahogy nagyon sok ember tudja, és ezt Ady Endre ki is fejezte az Isten Baján című baljóslatú versében, hogy Isten van valamiképp minden gondolatnak alján, mindig néki harangozunk, és jaj, én ott ülök a balján. Csak ugye az a probléma, hogy miért az alján van, miért a balján ülök. Szóval ez a probléma, hogy mondja a Jób könyve 33. fejezete, hogy szól az Isten az emberhez nem egyszer vagy nem kétszer, csak nem figyelnek rá. Ez így van, hogy az Isten nagyon sokféle módon tudatja velünk, hogy őtőle lett ez a dolog. Nagyon sokféle módon tudatja. De hát milyen szánalmasak vagyunk mi emberek, mi ráfogjuk, hogy ez a véletlen,
1: összejátszással, meg hát mással is történt ilyen, meg hát ez benne van a pakliban, ez éppen velem történt, milyen nagy ember vagyok, hogy most éppen velem történt valami jó dolog. De nagyon vigyázni kell, mert mondjuk az, ha valaki vesz most egy lottót és nyer rajta 5 millió forintot, nem biztos, hogy Istentől lett a dolog, sőt én azt mondanám, hogy vannak esetek, amikor biztosan tudjuk, hogy nem Istentől lett a dolog. És ezért fontos mondjuk az Isten törvényeinek az ismerete, mert ha Isten törvényében van olyan, hogy az ember azt az 5 millió forintot azt mondjuk 5 évi munkával szerezze meg, ha van az Isten beszédében olyan, hogy aki hirtelen akar meggazdagodni, az büntetlen nem marad, akkor nekem nem egy nap alatt kell az 5 milliót megszereznem. Ez biztos, hogy nem ő tőle van. Ja. Szóval ezért nagyon, nagyon fontos, hogy ismerjük az Isten beszédét, mert aki aztán majd ugye mélyebb ismeretségbe jut Istennel, az már aztán pontosan tudja azt, hogy ha ő soha az életben nem nyer 5 milliót lottón, mert kezében nem is vesz lottót, az van az Istentől, hogy nem vett a kezébe. És nem az lenne az Istentől, hogyha ő bármikor is nyerne, mert ő tudja jól, hogy Isten nem úgy teremtett bennünket, hogy hirtelen kapjunk olyan dolgokat, amiket évekig kell a magunk munkájával megküzdenünk. Tehát egy hívő ember életében már ez, hogy Istentől lett a dolog, ott már azért nem lehet lépre csalni mindenféle népszerű magyarázattal, hogy az Istentől lett. Ugye egyik leghíresebb példa, hogy biztos sokan ismerik, hogy Dávid ott van a barlangban a 400 vitézével. Saul is betéved a barlangba, és akkor ott szinte ők is azt mondják, hát ez az Istentől lett ez a dolog, hát mint szinte az Isten adta a kezedbe ezt a királyt, most üldöz már nem tudom én hány év óta ez az őrült Saul, hát az Úr adta a kezedbe, hát itt a kard végezve. És Dávid pontosan tudja, hogy ez nem Istentől lett dolog. Mármint az, hogy megölje a királyt. Ezért csak a köntöse szárnyát metszi le, és majd azt mutatja föl Saulnak, hogy én megölhettelek volna, de éppen ebből lássad, hogy én nem haragszom rád, vagyis illen bosszúállás nincs a szívemben, hogy nem öltelek meg. Tehát azért egy hívő embert nem lehet lépes, hogy most ez Istentől jött dolog, most azért itt a karl és végezz az ellenségeddel. Tehát egy hívő embernél ez már olajozottabban működik, hogy mi lett Istentől és mi nem, de ott sincs mindig biztos és tökéletes látás, mert azért olyan ember nincsen, aki mindig pontosan tudja, hogy most hát Isten mire készül, vagy miért engedett meg dolgokat. De hát aztán, ha visszatekintünk, és foglalkozunk ilyen szempontból a múltunkkal, hogy mit, miért kellett átélnünk, betegséget, vagy nyomorúságot, akkor aztán már világosabban látjuk ezt. Szóval a summa summarum a kérdésre azt válaszolom, hogy ezt már egy nem hívő ember is tud erről, csak nem annyira mélyen, mint egy hívő. Hát igen, ez sajnos gyakran előfordul, hogy mondja is Pál apostol, hogy valamikor megvakul az ember elméje, aztán nem tud látni, és hogy aztán ez milyen nagy csoda, hogy aztán Isten hogyan és mint férkőzik hozzá egy emberi szívhez, hogy az mégis megnyíljon, vagy nem maradjon kemény. Hát ez már egy másik téma. Lesz még egy ehhez hasonló téma, azt is én, hogy felosztottuk a témákat, azt én tartom, hogy felindította az Úr Círusznak lelkét, majd lesz az valamikor szeptember 26-án. Egy ilyen téma, hogy mit jelent az, hogy az Isten felindítja a lelket. És egy érdekes bibliai vers, sokat mondó mély biblia vers. Igen, hát ez nagyon így van, hogy el tetszett mondani. Tessék más. Azt mondtam még az fejtegetés elején, hogy ugye semmi rossz nincs az Istentől, minden jó és tökéletes adomány származik csak őtől, a rossz nem őtőle származik, de az, hogy a rossz egyáltalán tevékenykedni tud, és hogy egyáltalán élettere van, hát ez Isten, hogy mondjam, ha korlátok közé szorítva is, de ő engedi. hogy hát, tehát ilyen értelemben mondja, hogy őtőle lett a dolog, nem úgy, hogy az Istentől jön közvetlenül a rossz, nem Istentől jön a rossz, hanem a gonosztól, de az, hogy Isten ezt engedi, és hogy az ő ellenőrzése mellett azért, ha mi átengedtük a földet a gonosznak, akkor hát a gonosz itt működik. Noha Isten korlátok közé szorítja sokszor, de az ő tudtával és felügyeletével megy. Tehát ez azért belátható, nem? Hogy nem közvetlenül őtőle jön a rossz, de ő tud minden rossz dologról, meg törekvésről, és bizonyos dolgokat nem hárít el, hanem engedi, hogy a mi életünkbe fellépjenek rossz dolgok, mert azt is jóra tudja fordítani, hogyha hozzá fordulunk. Tehát, hogyha őt keressük, és nem adjuk meg magunkat a rossznak, akkor azt jóra tudja fordítani. Nem érthető így? De hát mondjuk ez tevőleges is különben, csak nem olyan szempontból tevőleges, hogy ő a rosszat teszi. De a rosszban, hogy megoltalmaz, vagy a rosszban, hogy segít, azért az tevőleges dolog. Ilyen szempontból, és ezért használ a Biblia itt tényleg Istennel kapcsolatban mindig hát nem szenvedőig alakot, hanem cselekvőig alakot. Nem azért, mert őtől jönne a rossz, de hogyha a rosszon belül az ember nem veszíti el a fejét a rossz körülmények között, és Istenhez fordul, akkor ott Isten felhatalmazza cselekvésre, főleg először belső cselekvésre, hogy megerősítse az Isten a lelkünket, hogy ne essünk kétségbe, és aztán sokszor külső cselekvésre. Egy nagyon szép példa a Királyok második könyvében, a 6. fejezetben, amikor a szíriai hadsereg körbeveszi Elizeus próféta a városát, el akarja fogni a prófétát, és hát aztán fölkiált a szolgája, hogy jaj, édes uram, mit cselekedjünk. És akkor Elizeus nem nyugtatgatja a barátját, vagy szóval a munkatársát, hanem először imádkozik az Istenhez, hogy adjon neki lelki látást, hogy segítse meg az Isten, hogy a rosszban lássa, hogy az Isten a rosszban is tud segíteni, és akkor megnyílnak ennek a szolgának a szemei, lelki látása lesz, és látja, hogy a város körbe van véve ellenséggel, de az ellenség mögött ott a város környező hegyeken látja az angyal seregeket, és hallja ezt a kijelentést, hogy többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük. Na most ez is egy hatalmas dolog, nem? Hogy az is, tehát az Isten segíteni fog, és csak ne veszíts a fejemet, csak ne csüggedjem el, vagy ne essem kétségbe, és majd az Isten segíteni fog. Hát ez nem Istentől van a rossz, de a rosszon keresztül is az Isten sok jóra meg tud tanítani bennünket. Tessék? A saját kárán tanulja meg az ember, ez egy kicsit mondjuk más kategória, de hasonló ehhez. De hát, ugye itt nehéz a dolog, mert azért a szülő is sok mindent megpróbál, elmegy ott minden végtelenségig, hogy mégiscsak a gyerek megtanulja, hogy ha többet nem tud tenni, akkor valóban most már csak azt lehet tenni, hogy talán még a maga rossz tapasztalatán belül. Na de ott kétélű a dolog, mert ugye tudjuk jól, hogy ha valaki belemegy a rossz tapasztalatokba, akkor a szokássá is válhat az életében, hogy egyáltalán nem fog tanulni, elmarad az iskolából, vagy kimarad. Szóval kétélű dolgok ezek, ez mondjuk egy másik erkölcsi probléma talán, egy kicsit más erkölcsi probléma. Tessék?
2: Szeretném megkérdezni, amit
1: most... Igen, és akkor a kérdés az, hogy akkor ez nem is rossz.
2: Utólag derül ki
1: talán. Utólag, igen. Rossz, jó.
2: Pedig benne lenni, igen. Talán kellemet.
1: Igen.
2: Hát
1: igen, mondjuk ez az, amire mondja Pál a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében, hogy közben nem látszik örvendetesnek, sőt keservesnek látszik, de hogy utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Igen, csak mondjuk ezt külön választani szerintem az ember csak a múltból visszatekintve tudja, mert az is veszélyes és elterjedt magatartás, amikor a hívő embereknél lehet ilyesmit látni, vagy Szóval legalábbis sokszor ilyen érzése van az embernek, hogy rögtön kommentálni akarják, és rögtön meg akarják mondani, hogy ez most mi, az nagyon veszélyes. Szóval azért mondja azt a Mikás könyvében a Szentírás, hogy kövessük az igazságot, szeressük az irgalmasságot, és hogy alázatosan járjunk a mi Istenünkkel. Tehát azért tehát Isten olyan hatalmas és olyan bölcs lény, hogy rögtön azt nem mindig tudjuk, hogy mi most miért jött tőle a dolog, vagy hogyan jött tött. De itt az ige csak azt mondja, hogy ő tőle lett a dolog. Már hogy a hogyan, miért, stb. Az már egy későbbi kérdés, és ott bizony nagyon, nagyon meg kell vizsgálnunk, mert hogyha később visszatekintünk, akkor már azt is hozzávehetjük, hogy hát tényleg nekem erre szükségem volt, nekem ilyen megrázkódtatás kellett, mert különben nem tudott volna az Isten ebből és ebből a dologból kihozni. Ugye akkor az ember ebből levonhatja azt a tanulságot is, hogy hát ha most is van az életemben egy-két ilyen göröny, vagy nem tudom én mi, amit szintén jó lenne elhagyni. És akkor jön a másik, ugye, hogy akkor kicsoda veheti észre a tévedéseket, meg titkos bűnöktől szabadíts meg engemet, meg mutasd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Szóval azért egy boldog, mondja például ezt a könyv, boldog az az ember, aki szüntelenül retteg. Aki azért úgy az életét úgy látja, hogy igen, én így látom az életemet, én ilyennek gondolom magamat, de hogyha nekem 2 évvel ezelőtt egy ilyen súlyos betegségen kellett átmenni, hogy most már másképp lássam egy kicsit a dolgokat, akkor még azért lehet, hogy még most is vannak problémák az életemben, de bárcsak erre az Istennek ne egy betegséget kellene megengednie újra, vagy ne egy szerencsétlenséget, vagy ne egy nyomorúságot, hanem hogy én keressem az Istent, hogy a Jóel második fejezete mondja, hogy keressétek, hogyha kell könyörgéssel, sírással, jajgatással is, hogy az ember, amikor egészséges, amikor mindene megvan, hogy akkor keresnie az Istent, és nem arra várni, hogy majd valamikor megint jön egy ilyen megrázkódtató dolog. Igen, ez egy nagyon nagy kérdés, és hát mindannyiunkat érintő nagy kérdés. Még azzal kapcsolatban, amit előbb tetszett mondani, ott hátul a kedves hölgy, amikor itt beszélgettünk, hogy ugye tetszett mondani, hogy ez a szeretet kérdés, hogy mindenkit, hogy hogyan tudjuk szeretni az ellenséget, meg ha valaki mondjuk rossz dolgot követel velünk, vagy előnytelen a megjelenése, mint most ugye sokszor botlunk bele szerencsétlen hajléktalanokba, vagy kábítószer élvezőkbe, vagy alkoholistákba. Hát én erre szóval most gondolkoztam ezen közben, és hallottam a minap egy ilyen érdekes megfigyelést, és engem nagyon megrázott ez. Hát biztos érdekli, ugye Gyurka, te is dolgoztál ilyen emberek között. Azt mondta nekem valaki, hogy a Magyarországon ma van néhány koncentrációs tábor. Az egyik koncentrációs tábor a hajléktalanoké. Régen az embereket elvitték koncentrációs táborokba, hogy ne is lássák mások, és ott eltették őket lábalól. De most a koncentrációs táborok itt vannak a szemünk előtt. Azért koncentrációs tábor, mert ebből nem lehet kijönni. Csak nem olyan, hogy nem lehet ebből kijönni. Tehát ha valaki egyszer ide jutott, a társadalom, vagy szóval emberek nem sokat tesznek azért, hogy innen ki lehessen jönni. Félelmetes, hogy mi most a koncentrációs táborokkal együtt élünk, és hát ennek borzalmas, megpróbáló jellege van, és hát ez jutott eszembe, hogy régebben olyan megütközéssel fogadtam Pilinszky Jánosnak ezeket a verseit, mert ő is erről írt már a 70-es években is már, hogy itt lényegileg az egész világ egy koncentrációs táborra lesz. Szóval itt emberek annyira lecsúsznak, itt emberek az elzűlés, és sokszor nem is annyira csak önhibájukból, hanem hát tudnék én is néhány esetet mondani, amikor bezártak egy munkásszállót, és kidobták az embereket az utcára. Hát megvetették az alapját annak, hogy mi lett abból az emberből. Szóval valami olyan kegyetlen, olyan, ahogy mondja a Biblia, hogy a föld betelik erőszakoskodással, hogy most 40 ezer, most mennyi van Pesten, mennyi körülbelül 30-40 ezer? Hát én tessenek meggondolni, hogy itt egy város van, egy más náció él itt. Olyan, mintha betelepült volna, nem tudom, Ukrajna 40 ezer fővel, vagy nem tudom, Afrika 40 ezer fővel itt, nem? És hogy sokat gondolkoztam, hogy itt az Isten ezt miért engedi meg. Mert hát csak emberhez méltóbb lenne úgy élni, hogy még 30 évvel ezelőtt is ilyen szempontból emberhez méltóbban értünk, mert azért ennyire nem fajultak el a dolgok. És hát van a Bibliában egy-két ilyen kijelentés, hogy a gazdag és a szegény találkoznak, az Úr szerzi ezt. Tehát azért ez erre

0: intézmények, hogy én azt hiszem, hogy itt többet kellene, vagy lehetne tenni. Tessék! Helyek, az se. Szóval ez az érdekes, hogy teljesen igaz, ez a prevenció sokkal több eredménnyel kecsegtetne, de azt mondanám már, hogy már a diszkó meg a falusi kocsma az már, mert a Mennyország az RTL klub vagy a TV2-nek az akciófilmjehez képest. Ugye állítólag Magyarországon 4 millió ember nézi a tévét, és ez a két csatorna annyi erőszakot lötyintett, nem tudom, hány éve léteznek ezek a két éve mondjuk? Ugye két éve. Állítólag már mérések vannak arról, hallom, pszichológusok már mérések vannak arról, hogy az így felnevelkedett gyerekek annyira agresszívak és durvák, már a szüleikkel is. Tehát megöllek anyu, meg hasonló, mert ez zúdítják rájuk, és hallom például, hogy egyetlen magyar tévécsatorna van, aki erőszakos filmeket nem ad, ez a Magyar ATV. Nincs is neki nézettsége. Most kezdik ezt országos frekvenciája, de korú nézettsége. A fiatal korúak ezt a két nyugatiak által, hát mindenki tudja, hogy emögött a nyugati pénzvilág áll, emögött a két csatorna mögött. Azért tessenek megmondani, hogy az ölés most odáig ment, mert ha falusi kocsma meg diszkó, oda el kell menni. De otthon benyom egy gombot, tehát behozza az erőszakot így műholdról, meg parabola, behozza az erőszakot, és ott elkezdi a tudatot bombázni. Így, hogy na gyerünk, üsd, vágd. Itt a módszeres gyilkolásnak. A Biblia, amikor kimondja, hogy a Föld betelt erőszakoskodással, hogy hogy miféle pontos kijelentés ez, hogy a Föld betelik erőszakoskodással. Vagy Pál azt mondja, hogy azt pedig tud meg, hogy az utolsó időkben nehéz idők állnak be. Az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók is. Kevélyek, káromlók, szüleik iránt kérlelhetetlenek. Nem az igazságnak, a gyönyörnek kedvelői, szóval, hogy az emberi tudatot akarják szétlőni. Mert ha az emberi tudatot sikerül szétlőni, akkor utána mindent meg lehet csinálni az emberekkel. Úgyhogy most már a kocsma az egy valóságos előkelő hely, vagy nem is tudom, micsoda. Már ott komoly gondolatok. Na de ott, ahol leülnek, és órákon át ezt az agresszív dolgot, és ahol gyönyörködnek az ölésben, a nők meggyalázásában, mit tudom én, miben, én nem nézem ezeket, csak hallom, hogy ezekkel van tele, hát kénytelen vagyok elfogadni, állítólag ezekkel van tele. Tessé?
1: Nem is lehet már tévézni.
0: Azért, hogy az országban 4 millióan a tévé előtt ülnek, és órákon keresztül, ez állítólag nagyobb az amerikai átlagnál. Tessék? Mint jelenséget mondom, nekem vallom azt a bibliai elvet, hogy minden tiszta a tisztának, meg lehetne jól a tévével is élni, mert nagy lehetőség lenne sok szép, meg jó dologra, de statisztikai méretekben azt látjuk, hogy ahogy az atomot is rosszra használta az emberiség, vagy mit tudom én mit, hogy... Ez biztos, hogy most ezen is elgondolkozhatunk, hogy Isten ezt miért engedi meg. Itt az én tőlem lett a dolog. Miért engedi ezt meg? Mert itt most már egy annyira gyilkos civilizációban élünk, itt annyira a pénzre megy minden. Pénz és hatalom, ez a nyers, hogy mondjam, őserdei valóság. Hogy ezt miért engedi meg, és hát én úgy látom, hogy ezt Isten azért engedi meg, mert ő ezt látta előre. Szóval az Isten ezt megakadályozhatná, sokféle módon megakadályozhatná, látta előre, hogy úgy látszik, Isten azt engedi, hogy a gonoszság is kifejlődjön, hogy önmagát leplezze le, meg hogy lássuk azt, hogy mennyire nem ez az élet. Ez mindig benne volt Isten megváltási tervében, hogy Jézussal is azt tettek, amit akartak. Annyi gonoszságot elkövettek, amit akartak. És mégis aközben is lehetett látni, hogy itt nem az önzés a hiteles törvény. Szóval sok mindent meggondolhatunk, és sok minden lehetőséget ad arra egy ilyen világban, hogy a jót még

0: könnyebb lehessen képviselni, mert nagyon élesen ketté válnak most már azért a dolgok, nem? Az átmeneteknek a szerepe szinte megszűnt. Itt úgy kicsapódik a világ tényleg az erőszakos, önző kultúrára, meg Krisztusi kultúrára. Tehát ez a kettő valahogy ketté válik egyre erőteljesebben. Kedves hallgatók, van mind gondolkoznunk, ugye? Tessenek a Bibliát olvasni, könyveket itt, amit tudunk ajánlani, és hát ha valaki el tud jönni a nyári táborokba, örömmel várjuk, ha meg nem itt a pestiekkel, így két hetente találkozhatunk, és akkor ennek jegyében búcsúzom, és jó pihenést kívánunk mindenkinek. Talán így, hogy 2 órába belefér, így nem annyira fárasztó, de...
1: Köszönjük.
0: Mi köszönjük a megjelenést, és akkor majd a viszontlátásra.

Mindenkit szeretettel köszöntök itt a Bencur utcai sorozatunkon. Ebben az évben ezzel a címmel hirdettük a sorozatunkat, hogy Jézus és mi. Ugye a cím eléggé magáért beszél, az emberi életünk legalapvetőbb kérdéseire keressük a választ és a megoldást. Jézus miért tudott boldog életet élni, és oly sok ember miért nem tud boldog életet élni? Jézus hogyan tett bizonyos dolgokat, és mi miért nem teszünk úgy bizonyos dolgokat, és tehetünk egyáltalán ugyanúgy, hogy Jézus tett. Azt az igazság kedvére el kell, hogy mondjam, hogy a nyári táboraink délelőtti sorozata tulajdonképpen ezzel a sorozattal majd, hogy nem egyenlő, egy kicsit kibővítettük most. Akik nem tudtak eljönni a nyári itt Budapesten, Törökoppányban és a Zempléni hegységben megrendezett táborainkra, azokra is gondoltunk, hogy azoknak itt bepótoljuk a sorozatunkat, méghozzá kibővítve. Lesz itt szó arról, hogy Jézusnak milyen volt az időbeosztása, miért tudott úrrá lenni az időn, mi meg miért vagyunk mindig időzavarban, milyen volt Jézusnak a munkabírása, hogyan bírta ezt a nagyon megfeszített sok munkát, lelki-szellemi terheit az embereknek viselni, és mi hogyan kaphatunk ugyanehhez erőt. Mi volt a titka Jézus erejének, mi volt a Jézus ima életének a titka, és mit jelent az igazi ima élet? Hogy Jézus semmit el nem hibázott, és minden szava tökéletes volt, beszélünk majd Jézus tévedésmentességéről. Jézus felhívásairól, ígéreteiről, hogyan viszonyult az ellenségeihez, a bűnben lesüllyedt emberekhez, az idegenekhez, és a képmutató, vallásoskodó emberekhez is, akik a leginkább bántották. Mai első alkalommal ez a témánk címe Jézus nyugalma, hogyan lehet a miénk? Azt hiszem, hogy nem kell talán igazolnom, hogy miért beszélünk erről a kérdésről, és miért az első előadáson. Alapvetően egy nyugtalan világban élünk, és egyre nyugtalanabb világban élünk. Ez az első indok. Hogyan élhetünk egy nyugtalan világban mégis nyugodtan? Már úgy első hallásra is olyan valószínűtlennek látszik. De Isten ígéretei szerint ez valóság lehet az életünkben, hogy egy nyugtalan világban mégis megőrizhetjük a nyugalmunkat, és mégis békés, kiegyensúlyozott életet élhetünk. Hogyan? Aztán hát az emberi természetünk se valamilyen nyugodt. Ha nem élnénk ilyen nyugtalan világban, akkor is helye lenne egy ilyen témának, mert az emberi természetünk is sokszor olyan, hogy valamit gyorsan akarunk, adj Uram, de rögtön alapon. Ha valami nem egyezik a mi akaratunkkal, akkor ráförmedünk a másikra, kijövünk a sodrunkból. Tehát mindannyiunk számára fontos ilyen szempontból is ez a téma. Harmadsorban pedig azért kell Jézushoz fordulnunk, mert Jézus életében valóban ez egy nagyon rendkívül és különleges dolog volt, hogy Jézus is nagyon sok nehéz helyzetbe jutott, konfliktusos helyzetekbe, idegesítő helyzetekbe. Az emberi értetlenség, butaság, gonoszság csak úgy hullámzott körülötte. És hogy lehet az, hogy Jézus mindig meg tudta őrizni a nyugalmát? Hogyan tette ezt? Hiszen ő is emberként is született, noha Isten fia volt, de emberfia is volt. Földi édesanyától látta meg a napvilágot, az ő természetében is ott volt az a sok vágy, késztetés, amit sokszor le kellett neki is győznie. Hogyan tette ezt Jézus? Lényegileg három dolgot szeretnék én most kifejteni a mai előadás során. Az első dolog, ami számomra itt ennél a témánál a legfontosabbnak látszik, hogy Jézus azért lehetett mindig nyugodt, és azért őrizhetett meg egy belső békességet, és azért tudott mindenütt békességet árasztani. Ahol megjelent, ott lecsillapodtak az indulatok, ahol szólásra emelkedett, ott az emberek odafigyeltek. Ahova Jézus eljutott, ott valami más légkör köszöntött be. Én abban látom az első titkát ennek, hogy Jézus küldetéses életet élt. Jézus tudta azt, hogy neki küldetése van. Jézus tudta azt, hogy miért jött a világra, és mindent annak rendelt alá a küldetésének. Különös szó ez minden nyelvben, a magyar nyelvben is, hogy küldetés. Elmondtam a nyári táborokon is, hogy én a 70-es évekig már megértem 21 néhány évet, de szintén úgy nem is használtam ezt a szót, hogy küldetés. Egy mindannyiunk, vagy akik már akkor éltek, mindannyiunk számára érdekes film vitte rá a figyelmünket, a Balczó Andrásról készült film, aminek ez volt a cím, hogy küldetés. És akkor kezdtem én is ezen el gondolkozni, hogy
Hát minden embernek itt a Földön, aki ide születik erre a Földre, valamilyen küldetése van, csak ezt az emberek nem is tudják. Vagy nem is akarjuk megtudni. Vagy nem is akarjuk tudatosítani, hogy aki itt él, az valamilyen programmal kell, hogy éljen, az valami küldetéssel, valami hivatástudattal kell, hogy éljen, független attól, hogy mi a szakmája, mi a foglalkozása. Nem csak a művészeknek, vagy nagy alkotó egyéniségeknek kell, hogy legyen küldetésük, vagy közéleti embereknek. Minden egyes ember, aki erre a világra születik, nem hiába való fogaskerék, nagyon is valaki akarta azt, hogy ő neki az élete teljes és szép élet legyen, tehát Isten mindannyiunk számára küldetést tartogat, de a küldetés az olyan dolog, amire magunknak is rá kell ébrednünk, magunknak is rá kell jönnünk. Jézus Krisztus a küldetését kisgyermekkora óta vizsgálta, és ugye azt látjuk, hogy 12 éves korában már eljutott olyan szintre, amikor szülei elveszítették ott Jeruzsálemben a templomban, hogy már akkor azt mondta a szüleinek, akik nagy szemrehányások között, ugye hát azt mondták akkor Jézusnak, hogy az édesanyja mondta, hogy az apád és én nagy szomorúsággal kerestünk téged, ugye 3 napig elveszítették Jézust, és akkor Jézus azt mondta, hogy mi dolog, hogy engem kerestetek? Hát nem tudjátok, hogy nekem az én atyámnak dolgaiban kell foglalatosnak lennem? Tehát már a 12 éves Jézus nagyon, nagyon világosan önmaga számára az életét lefordította, és ő már akkor egy küldetéses életet élt, még már fiatal korában. De én amit szeretnék idézni most a felnőtt Jézustól, és az egyik legegyszerűbb és leghíresebb kijelentését, János evangélium a 5. fejezet 30. verséből, hogy Jézus hogyan is fogalmazta meg ezt a küldetést. János 5. fejezet 30. verse szerint ezt mondta egyszer az egyébként őt támadó vallási vezetőknek: én semmit sem cselekedhetem magamtól, amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az atyájét. Ebből a nagyon összetett mondatból én csak ezt szeretném kiemelni, hogy Jézus azt mondta, hogy ő azért van itt a világon, hogy az atya akaratát keresse, és amit az atya akar, azzal ő tudjon azonosulni, és be tudja mutatni az embereknek, hogy az Istennek mi az akarata az élet 1000 területén és 1000 kérdésében. És ez az egyszerű mondat, hogy ő egy küldetése, azt mondja, hogy engem az atya küldött, és az engem az atya azért küldött, hogy megmutassam, nekem is küzdelemre van szükségem, mert nekem is lenne saját akaratom. De engem az atya azért küldött, hogy azt mutassam be, hogy az atya akarata az mindenki számára a tökéletes akarat, és ha a legjobb céljainkhoz akarunk elérni, ne a magunk akaratára támaszkodjunk, hanem a legjobb céljainkhoz akarunk elérni, akkor keressük az Isten akaratát, mert Isten sokkal jobban szeret bennünket, mint mi magunkat, sokkal jobban akarja a jó dolgokat, mint mi magunk, és sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk. Én azt gondolom, hogy ha valaki a Bibliát nem ismeri, vagy kereszténységtől távol van, annak is egy naponkénti tapasztalata az, hogy az ember életben a legtöbb bajt az akarat szerzi. Tudnék az, hogy az emberben az akarat nagyon gyorsan kifejlődik, lásd csecsemők meg kisgyermekek, az akarat az nagyon gyorsan napvilágra jön, az értelem sokszor kullog mögötte, és az még nem is drámai, hogy gyerekkorban az akarat mögött kullog az értelem, de hogy még felnőtt korban vagy időskorban is az embereket elfogja a harci hév, és mindent az akaratuknak rendelnek alá, és aztán az akaratukat szentesítik különböző ideológiával, meg értelmi meggyőződés, ez már katasztrofális. Mert az ember életnek mi is a végső értelme, az értelem és az akarat összhangja, de az értelem vezetésével. Jézus Krisztusnak is volt akarata, nagyon erős akarata. Ugye a leghíresebb téma, a leghíresebb történet a Getsemáné kertbeli éjszaka. Rendkívül erősen dolgozott az akarat az ellen, hogy Jézus ne hozza meg az áldozatát az emberiségért. De Jézus arra mutatott példát, hogy az igazi emberi élet az, amikor nem az akaratunkra hagyatkozunk, bármennyire is erős az az akarat, bármennyire is úgy érezzük, hogy ez én vagyok. Mert ugye legtöbbször az emberek úgy érzik, hogy amit akarok, abban vagyok én. Az vagyok én.
hanem Jézus arra mutatott példát, hogy az emberi életben az válik igazán harmonikus, kiegyensúlyozott személyiségé, akinek a lelkiismerete és az értelme tudja megszabni az élete folyását, és annak szolgálatába tudja állítani az akaratát. Sajnos ennek az ellentétét látjuk nagy tömegek esetében, hogy az emberek arról el tudnak számolni, hogy mi a vágyuk, mi a kívánságuk, mi az akaratuk, ezt mindenki tudja. De amikor arról kellene elszámolni, hogy értelmes az a vágy, jó az a kívánság, és azt az akaratot mi táplálja, miféle értelem és meggyőződés jegyében cselekszenek, hát a legtöbb ember életről kiderül, hogy az égvilágon semmi nincs az emberek mögött. Semmiféle értelem, semmiféle meggyőződés, semmiféle elvrendszer, semmiféle bölcsesség. Mi emberek élünk napról napra, és arról nagyon számot tudunk adni, hogy mit akarunk, de hogy jó ez, amit akarunk. És hogy egyáltalán hogy nem az borítja fel a békénket, hogy a mi magunk torz akarata, torz kívánságai visznek bennünket félre. Szóval röviden úgy tudnám mondani, hogy a Biblia szerint az értelemnek kell legyőzni az akaratot, és nem az akaratnak az értelmet. És Jézus ezt mindig tudatosította, ő tudta, hogy miért jött. Ő az értelmével ezt megragadta, ő emellett kitartott, és hogyha az ösztönei, a vágyai, az indítékai, az akarata más mondott volna is, Jézus ez ellen mindig fölvette a küzdelmet, és mindig legyőzte azt, ami a hitével, az értelmével ellentétben állt. Ezért először belül volt békessége, és ez belül olyan nagy békességet és nyugalmat adott, hogy ebből volt mit adni a környezetének, és ez kisugárzott. Nagyon sok ember ma úgy gondolja, hogy akkor lenne békés és nyugodt, hogyha nyugodtak lennének az életkörülményei. Ebben ne reménykedjünk. Ez soha így meg nem valósul. Békés és nyugodt csak akkor lehetünk, hogyha belülről tisztázzuk, hogy miért is vagyunk a világon, ha van küldetés tudatunk, ha van belső meggyőződésünk, hitünk, hogy nem hiába élünk, és hogy kikért és mikért is élünk, és a belsőleg megszerzett békesség és nyugalom az igazi békesség és nyugalom, mert azt nem lehet elvenni az embertől. Ha arra vágyakozunk, hogy majd most rendeződnek a körülmények, majd most már a család is más lesz, már a gyerekek is már más életkorba jutnak, majd a férjem, feleségem is majd egy kicsit most más lesz, stb. Hát akkor egész életünket várakozással tölthetjük el. Itt is lehetnek periódusok, amelyek nyugodtabbak az ember életében, de hogyha csak erre vágyakozunk, akkor csak addig fog tartani ez a nyugalom, ameddig a külvilágban tart a nyugalom. Jézusban nem ilyen nyugalom volt. Jézusban az egész életében valami fenséges, valami csodálni való nyugalom kísérte az egész életét végig, ami egy bizonyos erő felesleggel, egy erő többlettel járt, amiből tehát tudott adni. Ezért ezt nagyon világosan meglátták a tanítványai, a követői. Pál apostol szavát idézem a Római Levél 5. fejezet 1. verséből, amikor azt mondja Pál apostol, hogy ha valaki hitáltal megismeri Krisztus életét, és ezt elfogadja tökéletes életnek, és számunkra megvalósítható életnek, megigazulván hitáltal békességünk van az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Akkor nyerünk békességet az életben, amikor megbékélünk Istennel, amikor el tudjuk fogadni Isten akaratát, amikor Isten akaratát megismerjük a Bibliából a törvényein, parancsolatain keresztül, amikor bepillantást nyerünk abba, hogy Isten jobban látja a dolgokat, mint mi, de akkor sem úgy cselekszik, hogy mi elvárnánk. Isten soha nem elhamarkodva, soha nem ingerülten, soha nem gyorsan akarja megoldani a rossz dolgokat, vagy a konfliktusokat, hanem az Isten nagy elve az, ami a Római Levél 12. fejezet 21. versének is a nagy elve. Ne te győzettessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győznek. Jézus pontosan látta a küldetését. Jézus pontosan látta előre, hogy mi szidalmat kap, mennyi támadást, hányszor fognak az életére törni. Pontosan tudta azt, hogy az életben sok jóra nem számíthat. De neki azt kellett megmutatni, hogy a gonoszt is jóval meggyőzni. Neki azt kellett bemutatni, hogy az emberi életben minden ellenkező látszat ellenére a jónak és a szeretetnek van győzelme, akkor is, ha a rossz mindent felvonultat, mindent kipróbál,
de végül is a szeretetben való élet, az igazi Isten törvényeit követő életnek van esélye arra, hogy boldog élet legyen és értelmes élet legyen. Szóval érdemes ezt megjegyezni, én semmit sem cselekedhetem magamtól, amint hallok, úgy ítélem, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem az atyáit. Ez volt Jézus nyugalmának, békességének az egyik titka, hogy ő pontosan tudta, hogy amit az Isten megenged, azt nem véletlenül engedi meg. Ha ő az Isten kezéből el tudja venni az élet dolgait, és összhangba kerül az atyával, akkor az atya erőt fog adni a legnehezebb helyzetekben is. Tehát ez a bizonyos legyen meg a te akaratod felfogás, ami azonban nem egy fatalizmus, hogy sokan gondolják, hogy hát úgy nem törődöm semmivel, ahogy jön az élet, úgy jön, mindenben legyen meg az Isten akarata, hát én nem is foglalkozom ezzel a kérdéssel, mert meghaladja az erőmért, nem erre gondolok. Hanem egy őszinte, becsületes küzdelemre, igen, van nekünk is elképzelésünk, nekünk is akaratunk, de állítsuk oda az Isten akarata, az Isten törvényei elé, hogy jó ez az akarat, és hogyha látjuk, hogy nem jó, akkor, és az értelmünk meggyőz bennünket, akkor az értelmünknek legyen kiszolgáltatva az akarat, és ne az akaratunknak az értelem. Ez mindannyiunk életében egy élethosszig való küzdelem, de van itt egy nagyon nagy változás az ember életében, amikor az ember Istent már annyira megismeri, hogy látja, hogy az Isten jó és tökéletes, látja, hogy az Isten nem kínozni akar bennünket az életünk sok problémáival, hanem megedzeni, megtisztítani, és ez a nagy határkő az ember életében, ha odáig eljutunk az Isten megismerésében, a Biblia megismerésében, hogy azt mondjuk, hogy mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Tehát amikor mi szövetségre lépünk Istennel. Jézus is ezt a szövetséget úgy akarta bemutatni, hogy mindannyiunk számára később fel is ajánlotta. 30 éves volt, megjelent a Jordánnál, hagyta magát bemutatni Keresztelő Jánostól, és bár bűne nem volt, odament és a Jordán vizébe Keresztelő János őt alámerítette, és ezáltal mutatta be Messiásnak, és mutatta be példának, hogy a számunkra is ezt mutatja az Isten, hogyha eljutunk az életben idáig, hogy mi megismertük a jó Istent, látjuk, hogy ő jó és tökéletes, akkor adjuk át az életünket úgy, hogy ami eddig volt az életünkben, azt eltemetjük a vízben, ami ezután jön a vízből fölemelkedve, szeretném azt követni, ami a Krisztus példája, ami az Isten akarata. Ennyit erről, majd az előadás után nyilván vissza lehet erre kérdezni, nem akarom a témát túl részletezni. Akinek kérdése van, mind a jogi egyetemen, mind itt a Bencer utcában mindenki visszakérdezhet. Már is a második titokra mennék. Ugye még ennek utána is azért ott van bennünk a kérdés, hogy na de Jézus annyiszor került váratlan helyzetekbe, annyiszor csöppent bele feszültségekbe, annyiszor kreáltak is vele szemben kínos helyzeteket. Sadduceusok, farizeusok, Heródes pártiak, maga a nép, maguk a tanítványok is. Hogyan tudott Jézus mindig olyan nyugodtan szólni, beszélni? Ez nem valamilyen tettetett nyugalom volt, vagy nem valamilyen olyan, ugye láttunk mindannyian Jézusról filmeket, meg ábrázolásokat, olyan kicsit olyan embertől idegen, valaki nekem egyszer azt mondta, hogy hát egy ilyen halvéri magatartást én nem tudok elfogadni, mert hát senki nem mondja nekem, hogy az élet egy nehéz helyzetében ilyen szeretettel, ilyen nyugalommal lehet meglenni, hogy Jézus megvolt. Számtalan példát idézhetnénk a Bibliából, Jézus életéből, ami mind egy dologra mutat. Ezt én nagyon hangsúlyoztam a nyári táborokon és más előadásokban is, elnézést, akinek ez ismétlésnek tűnik, de tetszenek tudni, hogy Goethe is azt mondta, hogy amikor szemére vetették, hogy miért ismétli olyan sokszor az igazságot, azt mondja, azért ismétlem olyan sokszor, mert a hazugságot is sokat ismétlik. Tehát annyi sokszor ismétlik azt a hazugságot el nekünk, hogy nekünk lehet türelmetlennek lennünk. Jobb, hogyha csapkodunk, vagy jobb, hogyha kiabálunk, vagy jobb, hogyha oda mondogatunk, akkor legalább kijön belőlünk ugye a feszültség. És hát ezt a hazugságot a tudományoktól, pszichológiától, a hétköznapi élet nagy bölcselkedőig annyi sokszor ismétlik. Ez egy hazugság, ez nem így van. Ha valaki úgy engedi, hogy kijöjjön belül a sok feszültség, akkor holnap és holnap után már sokkal kisebb feszültségeknél is engedi. A végén meg már akkor arra is rángatózni fog, amikor semmi oka nem lenne egyébként. Ez egy hazugság. Jézus ezt nem tette például. Jézus nem mondta azt, hogy úgy vezessük le a feszültségeinket, mint ugye a pap Laci a
le akarta vezetni az ökölvívókkal, hogy fölvitte őket a Jánoshegyre, mindenkinek adott egy fejszét a kezébe, és a sok feszültséget úgy vezessétek le, hogy csapkodjatok oda a fához, és egy fát vágjatok, és akkor egy hétre levezettétek a feszültséget. Nem ajánlom senkinek se, hogy akár fához, akár emberhez csapkodja a feszültségeit. Jézus mást ajánlott. Jézus más példát mutatott. Mondom, minden egyes történet, amit számba lehet venni a négy evangéliumból. Ha Jézus nehéz helyzetbe került, feszült helyzetbe került, ideges helyzetbe került, vibrált a levegő szinte Jézus körül. Jézus egy dologra mutatott nagyon példát. Nem arra, hogy vonuljunk vissza. Nem arra, hogy hunyászkodjunk meg. Nem arra, hogy egy ilyen tettetett nyugalommal és békességgel mi, mint egy fölülállónak mutassuk be magunkat, hanem arra mutatott példát, várjuk meg az emberi reakciókat, és utána tudjunk jól kérdezni. Jézus a Bibliában a nagy kérdező. De hát ő Isten akaratát jött bemutatni, és a Bibliában Isten a legnagyobb kérdező. Ha valaki el akarja olvasni a Bibliát, ugye a harmadik fejezetben ott van, Ádám, hol vagy? Negyedik fejezetben ott van, hol van Ábel, a te atyád fia? Profétáknál is ott van, mit csinálsz itt, Illés? Vagy Jónásnál, avagy méltán haragszol-e? Isten, amikor feszült helyzet volt, amikor nyugtalan, idegesítő helyzet volt, az Isten soha nem akar gyorsan igazságot osztani, soha nem pirított le embereket, vagy vádolt embereket, hanem mit tett az Isten? Hát éppen azt, amit előbb mondtam, hogy az emberek ne a vágyaik meg az akaratuk malmában járjanak, hanem az emberek gondolkozzanak. Szóval valahogy az értelmet kellene elővenni. Ez a nagy probléma az emberi életben, hogy az értelmet az emberek sokszor a hónaj alá csap, vagy a zsebben tartják. Jézus akkor, amikor nehéz helyzet volt, mindig kérdezett. Mondom, sok eset van a Bibliából. Az én kedves esetem Márk evangélium a 3. fejezet 31. 35. verse között található. Márk 3. fejezet 31. 35. verse között. Akkor Jézust haza akarta vinni a tulajdon édesanyja és a testvérei. Haza akarták cipelni. Mert szégyelték, hogy Jézus az országot járja. Szégyelték, hogy az ő gyermekük, aki egy ácsmester műhelyében nevelkedett fel, van egy jó foglalkozása, nem marad otthon Názáretben, nem keresi otthon a kenyeret, megy és embereket keres, és nekik beszél, halászoknak, meg vámszedőknek, meg utcanőknek. Hát miféle élet ez? Szégyelte a tulajdon édesanyja. És amikor Jézus egy szobában tanított, egy házban tanított, akkor odaért Mária az idősebb testvérekkel, és beüzentek a kívülállók, hogy az anyád és a te testvéreid ott kint keresnek téged. És ugye a botránya levegőben volt, hogy most Jézus most befejezi a tanítását, hazamegy, vagy most mit fog erre mondani, vagy hogy ők fognak erőszakoskodni. Tehát feszült volt a helyzet, vibrált a levegő. Hogy tudja ilyenkor valaki megőrizni a nyugalmát, amikor a megszégyenítés szele csapja meg, amikor kiszámítható, hogy itt valami nagyon rossz történik. Hát most ilyenkor szoktuk azt mondani, mi emberek, hogy bárcsak ilyenkor nyílnék meg a föld, és süllyednénk el, egy pár pillanatra legalább vonnának ki bennünket a forgalomból, és aztán túlélve ezt a helyzetet, majd biztos a rendes kerékvágásába visszazökken az élet. De milyen érdekes, hogy Jézus ott is gondolkodni tanította az embereket. Micsoda kérdés az, amit ott Jézus föltett. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Micsoda egyszerű kérdés, de micsoda mélységes kérdés. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? De ezt olyan komolyan, olyan hangsúllyal kérdezte Jézus, senki nem tudott erre megválaszolni. Na most az, hogyha úgy szoktam mutatni, hogy mi van akkor, ha kérdezünk. Ha kérdezünk, akkor itt van a kérdés. Akkor nem az, hogy itt vagy te, és itt vagyok én. Nem ez van. Hanem itt van a kérdés. Ez is, meg ez is odafigyeljen. Szóval ezért kell az életben gondolkodni, és kérdések szerint gondolkodni, mert nyilván az életünkben azért készülünk a holnapokra és a holnap utánokra, aki jól megtanul kérdezni. Sokszor csak egy kérdésre az emberek elnémulnak. Ja, hogy tényleg, micsoda, tényleg, van ebbe valami? Meg kéne ezt válaszolni, senki nem tudja megválaszolni, de akkor jó ez arra, hogy mindenki lecsillapodjon, mindenki lenyugodjon, és mindenki a kérdésre figyelje. Nem arra, hogy ő itt áll, én itt állok, ő most lőni fog, én most mivel fogok visszalőni, ez egy áldatlan dolog az emberi világban, amikor ilyen frontok alakulnak ki, és kinek lesz igaza, na, hazamegy a férj vagy a feleség, egyik beleküt a másikba, vissza, na most
ki fogja agyoncsapni a másikat. Borzalmas, nem? Munkahelyeken is, az élet ezer területén is, hogy az emberek oda-vissza adják a lapot, kötélhúzás jobbra-balra, hogy mi lesz ebből, mi lesz ebből. Milyen jó lenne, ha mi emberek megtanulnánk kérdezni. Ki az én anyám és kik az én testvéreim? És amikor csönd, senki nem tud megválaszolni, akkor Jézus megadja a választ, hogy aki a mennyei atyám akaratát cselekszi, az az én fiú testvérem, nő testvérem és anyám. Lett botrány a dologból? Nem lett. Elvitték Jézust? Nem mertek hozzányúlni. Romba döntötték a napi programját? Nem tudták. Minden megoldódott. Ennyiből állt a dolognak a megoldása. Ki az én anyám és kik az én testvéreim? Vagy egy másik eset, amit Máté evangélium a 20. fejezetében a 22.-23. versek között olvassuk a lényegét, hogy egyszer Jézus két legszeretettebb tanítványa, János és Jakab, az édesanyjukat rávették, hogy járjon közbe Jézusnál, hogy ők majd a mennyek országában Jézus jobb és bal felől lehessenek, üljenek. És ezt hallották a tanítványok is, és hát rettentően mérgesek lettek a tanítványok, mint ahogy minden versengése, meg vetekedése bizonyos emberek mérgesek lesznek. És akkor Jézus látta, hogy a tanítványai között megint vibrál a levegő, megint ott van a harag, meg a versengés, meg a vetekedés, örök nagy emberi probléma, amikor az emberek meg akarják mutatni, hogy ők két arasszal többek, mint a másik. És akkor Jézus megint egy kérdést tesz föl. Megkeresztelkedhettek azzal a kerességgel, amivel én megkeresztelkedhetem? És kiihatjátok azt a poharat, amit én nekem kell kiinnom? Megint egy kérdés. És erre mindenki a kérdésre néz, és akkor megszűnik, hogy itt van a Jakab, meg a János, meg a Péter, meg a többiek. Szóval az életben, ahogy mondta egy 20. századi bölcselő, az életben a legnagyobb dolog az, amikor az emberi kapcsolatokban jó értelemben személytelen síkra tudjuk vinni a problémát. Túl személyesen éljük az életet. Mindenki a maga igazát akarja bizonyítani. Neki aztán nagyon igaza van. Itt van az adó a kezében, most fogja lecsapni. És az életben iszonyatos személyeskedő és ezáltal kisszerű viták zajlanak. Amitől már mindenki csömört kap, ez a politika, ugye? Iszonyú. Most ott nem azzal foglalkoznak, hogy elvek vagy emberek szolgálata, hanem az, hogy a másik milyen, mit tudom, mit csinált, vagy hogy vannak-e lovai, vagy nincsenek, ezek a nagy kérdések. Borzalmas. De a hétköznapi életben is ezt látjuk. Az ember életben valóban nagy dolog, amikor valahogy a személyes dolgokat át tudjuk lendíteni egy személytelen szintre. A személytelen szinten ezen azt értem, hogy most, hogyha választ tudunk adni egy nagy kérdésre, akkor abból a válaszból mindenki számára személyesen következnek a levonlandó tanulságok. De ha nem tudjuk egy személytelen szintre fölvinni, akkor mindig csak az lesz, hogy te ezt mondod, én meg ezt mondom. És aki majd hanggal vagy hatalommal jobban győzi, az lesz a győztes. Ez félelmetes, ez egy kisszerű, már Homérosztól fogva az emberiség nagy alkotói ezt a darutörpeharchoz, a kakasviadalhoz és egyéb más nemtelen csatákhoz hasonlították, a kisszerű, személyeskedő emberi problémák, amelyek indulatokkal, nyugtalansággal fűszerezik az életet, és mindenki ezekbe készül ki. Jaj, rólam ezt mondták. Na, volt képe ezt mondani, és nekem, és rólam ezt, és hírbe hozott, és így is. Mindenki így forog maga körül. Jézus ezt a bűvös kört úgy törte meg, hogy megtanít bennünket kérdezni. Ugye a leghíresebb történet, mert itt ugye tucat szám lehetne a történeteket ismertetni, a Máté evangélium a 26. fejezetében, a 6. verstől a 16. elolvasható történet, ez is kedves történetem, sokat hivatkozom rá a betániai vacsora története, de miért szoktam mindig hivatkozni rá, mert sokszor a kedves hallgatók is úgy hallatlanra veszik a dolgokat, és fordulnak én hozzám is lelki problémákkal, és mondtam, hogy ezt már legalább 5-ször elmondtam, és te is ott voltál, amikor, meg emlékszem, amikor még kérdést is tettél fel, hát ezt nem kellene gyakorolni az életben? Mi volt azon a betániai vacsorán? Jézus ott ül, meghívja őt egy farizeus, Simonnak hívják. Ezt a farizeus Jézus kigyógyította a bélpoklosságából. De ez a farizeus
amellett, hogy hálás, de mégsem annyira hálás, hogy meg ne róná Jézust, mert amikor jön Mária Magdolna a vacsora kellős közepén, és hálája jeléül megkeni Jézusnak a testét, akkor ez a Simon úgy magába morfondírozik, hogy hát a mester miért fogadta ezt el. Tehát a házigazda, aki meghívja Jézust, bizonyos időtől fogva ellenséges érzelmeket kezd magán úrrá lenni, hagyni. Tehát ez a Simon belül feszültse, ott ül Jézus mellett, de lehet érezni, hogy feszült, és Jézussal nem ért egyet. Megszólal Júdás, hogy el lehetett volna osztani ezt a nárdust a szegények között. Na éppen Júdás, aki a tanítványok pénztárosa, és aki már elcsent a pénzt. Éppen ő mondja. De jól célzott mondás ez, mert a többi tanítvány is kórusban zengi Júdás után, hogy mire való ez a tékozzás, miért nem adta el a szegényeknek ezt a pénzt, miért Jézust keni meg ezzel a nárdussal. És ott van Mária Magdolna, tehát négy feszültség góc, és négy vibráló frekvencia. És milyen érdekes elolvasni ott Máté 26. fejezetének 10. versét. Ott is Jézus egy kérdést mond. Én azt mondja ott az evangélista, hogy amikor Jézus megvárta, hogy mindenki előadja a maga nagy érveit, mindenki látszólag az igazságért küzdött, akkor Jézus, mikor ezután eszébe vette ezt, Jézus azt mondta, miért bántjátok ezt az asszonyt? Miért bántjátok ezt az asszonyt? A temetésemre kente meg a testem. De csupán ez a rövid kérdés, hogy miért bántjátok? Most az életben megoldunk valamit azzal, hogy valakit bántunk? Ez lenne a megoldás? Hogy valakit megsértünk, valakit megbántunk, valamit megszólunk, ez már a győzelem? Tehát ezzel azonosítjuk mi emberek a dolgok megoldását? Mert sokszor ezzel azonosítják az emberek. Jól kiosztottuk az illetőt. Tehát nem is tájékozódtak, hogy miről van szó, vagy miről nincs szó. És Jézus erre utal. És ez, hogy miért bántjátok ezt az asszonyt? És akkor hozzátesz, hogy a temetésemre kente meg a testemet. Szegények mindenkor lesznek veletek. Majd tegyetek jót szegényekkel, mert még tart a világtörténelem, és még nagyon sok szegény lesz a világtörténelemben. De én nem mindenkor leszek veletek. Szóval egy kérdés és pár egyszerű szó, és az egész zajgó sokaság lecsillapodik. Szóval az élet

harmadszor kopogott, már ott volt, és megfogta a cselédjét, és letuszkolta a lépcsőn, és kidobta, elbocsátotta, aztán szépen visszasétált az emeletre, és a megkezdett nagy filozófiai művét tovább folytatta, aminek a célja ez volt, a türelemről. Szóval nem, tehát gondolom nem ezért jövünk össze, hogy most mi szép történeteket halljunk, és aztán kimegyünk az utcára, hazamegyünk, aztán ugyanolyan türelmetlenek leszünk. Kérhetjük az Isten segítségét. Látjuk, hogy az Isten mindenben az ember rendelkezésére áll. Jézusnak olyan helyzetei voltak az életben, hogy azok túltesznek minden nehéz, konfliktusos helyzetünkön. És Jézus nem akart rögtön igazságot osztani. Jézus nem állt be jobbra vagy balra táborokba. Jézus nem arra használta fel az életét, hogy embereknek gyorsan igazságot osszon. Egyszer odament hozzá egy fiatalember, és azt mondta, hogy Mester, osszál igazságot a testvérem között, mert hát itt van az örökség, ugye örökösödési kérdésekben aztán az emberek kegyetlenül össze tudják rúgni a port, iszonyatosan. Addigi családtagok eskütellenségek lesznek egymásnak, mondjuk 20 fillérért vagy 30-ért. És Jézus mit válaszolt ennek a fiatalembernek? Azt mondta, hogy barátom, kitett engem bíróvá és osztóvá ti köztetek? Kitett engem bíróvá és osztóvá ti köztetek? Hát ha Jézus ezt mondta az életében, mi nem tudnánk ezt egy kicsit jobban tudatosítani? Hát én nem azért vagyok a világ, hogy én bíró és osztó legyek. Hát sokszor nem is tudom magamat kiismerni egy helyzetben. Nincs is elég adalékom ahhoz, hogy én bíró és osztó legyek. A bíróságok is sokszor évekig tájékozódnak, és azután sem tudnak igazán igazságos ítéletet osztani. Az életben nem az a feladat, hogy én kiosszam a másik embert, vagy én igazságot nyilvánítsak, hanem az a nagy feladat, hogy megtanítani, helyesen gondolkodni az embereket, hogy ne jöjjenek létre olyan konfliktusok, amiket soha az életben nem tudnak megoldani. Na, nem jönnek létre, akkor az élet is egészen más lesz. Tehát a második titok, amire hivatkoztam, hogy Jézus először is, hogy küldetéses életet élt, és mindent ennek rendelt alá, hogy Jézus tudott kérdezni. És nem szégyelt kérdezni. Azért gondoljuk meg, hogy Jézus a Biblia szerint nem csak a megváltó, hanem a világ mindenség teremtője. Így mondja a Zsidókhoz írt levél első fejezet, első két vers, hogy nem csak a mi világunkat teremtette Isten Jézus által, hanem a világokat is Krisztus által teremtett az Isten. Tehát, hogy úgy mondjam, Jézusnak minden a kis ujjába volt. Ő aztán biztosan igazságot tudott volna a pillanat tört részre osztani. De Jézus nem azért jött, hogy ő egy mutatványt hajtson végre, nem ez volt a küldetés, hogy azt mutassa meg, hogy ő az Isten fia mire képes, hanem Jézus azért jött el, hogy mi lássuk, hogy mi is képesek lehetünk arra, hogy kövessük őt, mert ő Isten fiaként emberfia is lett, és ő azt jött el bemutatni erre a világra, hogy minden ember élethelyzetben van helyes megoldás. De az nem az ítélkezés, nem az, hogy én emberlétemre vádolok és felmentek, hanem az, hogy megtanítani az embereket, akik ott vannak, a Poklós Simont, Júdást, a tanítványokat, Mária Magdolánt, megtanítani gondolkozni. A helyes gondolkozás, az egyedüli reménységünk a helyes gondolkozásból kiinduló más élet, amit az Isten más irányba tud majd vezetni. És kedves hallgatók, volt még egy harmadik dolog is. És ez a harmadik dolog az, hogy de ez tulajdonképp már következménye az első kettőnek, a küldetéses életnek, meg a kérdezni tudó életnek, hogy Jézus csodálatos példát adott arra, hogy az életnek a legfontosabb törvénye a szeretet, de a szeretet tulajdonképpen nem más, mint a békesség. Ha az élet, olyan sokszor el szoktuk mondani, hogy szeretet, meg az élet, meg a szeretetért élünk, meg stb. Stb. Na de a szeretet, most bontsuk fel, hogy szeretet mivel egyenlő. Például, amikor Pál apostol mondja a lélek gyümölcseiről a Galata levél 5. fejezetében, vagy a lélek gyümölcse szeretet. Mit tesz rögtön hozzá? Öröm, békesség, béketűrés. Tehát rögtön ott a bokor tövéből milyen hajtásokat húz ki? Szeretet, ugye ez a bokor. Ez az életnek a sója és a lényege, ugye a só a Bibliában mindig a szeretetnek a szimbóluma. Az öröm, békesség és béketűrés.
De szeretnék önöknek most több igeverset bemutatni, hogy ezt mennyire

0: De megértették a tanítványok, Jézus tanítványa és Jézus követői, hogy az emberi életben a legnagyobb dolog az, hogy ne veszítsük el a békességünket. Mert ha elveszítjük a békességünket és nyugalmunkat, akkor szeretetről úgyse lehet beszélni. Furcsa és anakronisztikus dolog, amikor például egy szülő csapkod otthon, hogy én hogy szeretlek, édes gyerekem, de hát most kihoztál a sodromból, stb. Jaj, vagy az én életem párját hogy szeretem, de kiabálok vele. Hát ha nem vagyunk nyugodtak, békések, ha nincs meg bennünk a szelídség, a másik ember el fogja hinni, hogy szeretjük. Csak azért, mert mi azt mondjuk, hogy szeretjük. A szeretet egyenlő azzal, hogy valaki nyugodt, békés, mert a nyugodt, békés ember tudja irányítani magát, és aki belülről tudja irányítani magát, azt tudja a másikat szeretni. Aki nem tudja irányítani magát, az össze-vissza csapkod, meg magát látja mindenben, tehát az nem tud a másikért tenni valamit, aki nem nyugodt. A szeretet alapvető feltétele, hogy a belső nyugalmat és békességet megőrizzük. Hát ha ez nincs meg, akkor a szeretet az egy nulla, hát az nem lehetséges szeretni nyugalom, békesség, türelem, szelídség nélkül. Szeretnék, most mondom, több Biblia verset felidézni, hogy ezt mennyire mélyen megértették a tanítványok. Számtalan Biblia vers lesz, talán bevezetésül annyit hadd mondjak, hogy Pál apostolnak, mint mondjuk, tudjuk, 14 levele van. A 14 levél közül egy híján, a Titus levél híján, a többi 13-at mindig ezzel kezdi, kegyelem néktek és békesség. Ez a két nagy dolog, amire szüksége van az embernek. Tudnilik, hogy az Isten annyira szeret bennünket, hogy nem a mi életünk szerint ítél, nem a mi cselekedeteink szerint ítél. Az Isten kegyelmes. Az Isten ad nekünk időt a megváltozásra. Az Isten nem rögtön sújt le ránk, nem is az első, nem is a századik, nem is az ezredik vétkünk után, hanem az Isten állandóan előlegezi a bizalmat, állandóan adja az erőt, hogy talán más emberek leszünk, aki tudja, hogy kegyelemből él, és az Isten kegyelméből él, abban viszont békesség lesz. Kegyelem néktek és békesség. Ez a két nagy dolog, ami egy ember belül elrendez. Az ember belső labirintusának az elrendezéséhez, kitisztításhoz, ez a két dolog kell, hogy én tudjam azt, hogy az Isten annyira szeret, hogy a saját életét nem kimélte azért, hogy én más legyek, hogy az Isten a legjobban akarja az én boldogságomat és örök életemet, semmilyen árat nem sajnál ezért az Isten, és ha én azt érzem, hogy én kegyelemből élek, és az Isten szeretete, kegyelme, így mondta Pál apostol, hogy az Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Mindenkinek az emberi arculata, az emberi személyisége attól függ, hogy mennyire érzi, hogy ő, mint ember, valóban az Isten kegyelméből él. Mert ha ezt érzi, akkor lesz hálás ember, akkor lesz figyelmes ember, akkor lesz másokkal együttérző ember, másokat segítő ember. Tehát aki nem érzi ezt, valaki úgy éri meg a földi életet, hogy itt vagyok én, ide születtem, és körülöttem forogjon a világ, és majd én megmondom, hogy mi legyen a világban. Szóval ebből soha nem lesz egy boldog és nyugodt élet. De aki érzi azt, hogy én az Isten kegyelméből élek, ez át fogja hatni az élete minden területét, és ez egy belső békességet fog neki nyújtani. Kegyelem néktek és békesség. Ezért kezdi tehát Pál minden levelét ezzel a kijelentéssel, de mondom, most tételesen szeretnék önöknek nagyon megdöbbentő Biblia verseket felolvasni a nyugalommal és a békességgel kapcsolatban. Először a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 14. versét olvasnám. Tehát zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 14. verse így szól. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Egy döbbenetes Biblia vers. Azt mondja, az életed minden területén, bárki emberrel legyen is kapcsolatod, mindenkivel keresd a békességet. Azzal is, aki békétlen veled, aki rajtad ütni akar, aki ki akar használni. És ezt te tudod és érzed, akkor se vágjál vissza, akkor se éreztesd vele, hogy azért neked is van hatalmad, meg magadhoz való eszed. Te is bele tudod a gyilkot mártani őbeli. Ne tedd ezt, ne tedd ezt. Kövessed mindenki irányában a békességet, és még hozzátesz, hogy a szentséget, minden egyes ember legyen szent előtted olyan szempontból, hogy lásd meg a másik emberben azt az embert, akiért Jézus az életét adta. Ha te Jákob vagy, és gonosz a másik ember, mint az Ézsau, elolvasandó Mózes első könyve 33. fejezete. Jákob becsapta Ézsaut, egyszer az egy tálentsénél, másodszor az atyai áldásnál, de 20 év után Jákob 7-szer meghajtotta magát Ézsau előtt, aki egy nagyon kegyetlen durva ember volt, de nem azért hajtotta meg magát, mert ő ügyeskedni akart, és így akarta leszerelni Ézsaunak az indulatait, hanem amikor meghajtotta magát, azt is mondta Jákob, hogy ezután már a te orszádat úgy nézem, mintha az Isten orszáját látnám. Miért? Mert a másik ember arcán, a másik ember életén észrevenni az Isten orszáját, ez annyit jelent, hogy én nekem tudatosítanom kell, hogyha az Isten ő érte is meghalt, ha ő érte sem sajnálta az életét, akkor én a másik embert akkor sem vethetem ki a szívemből, hogyha nem olyan dolgot tesz, ami elvárható lenne. Mert ha Jézus nem válogatott és jókért, rosszakért, gonosztevőkért egyaránt meghalt, akkor nekem is mindent meg kell tennem a másik emberért, ha az Isten az életét nem sajnálta érte. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Hogy akarunk mi az Isten szemébe nézni, aki nekünk annyi mindent elengedett, mint adós szolgának 10 000 talentumot, sem legyőzni a magam indulatait, mert sokszor mi nemhogy rátekinteni nem tudunk így a másik emberre, de találkozni se akarunk emberekkel, akik mondjuk förmedvényes gonoszságokat csináltak meg velünk, vagy másokkal. De mégis azt mondja, kövessétek mindenki irányában a békességet és szentséget. Nincs, nem azt mondja, hogy a jó barátok, meg a kedves emberek, stb. Mindenki irányában kövessétek a békességet és a szentséget. Hogy mennyire realista könyv a Biblia, ehhez most hozzáfűzném a Római Levél 12. fejezet 8. versét, 18. versét, Róma 12-18, azt mondja Pál apostol, ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Ugye mi erre? Tehát nem idealizmus a kereszténység, hogy jó, mindenki iránt követjük a békességet és szentséget, ebből nem következik az, hogy mindenki velünk is meg fog békélni. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Tehát rajtatok ne érezzék az emberek, hogy ti vissza akartok vágni, vagy nehezteltek, vagy bosszút forraltok. Bennetek mindig rend legyen, nyugalom legyen. Ha ők ennek ellenére még jobban belétek kötnek, még jobban ki akarnak használni, hát az már az ő felelősségük. Azért te már többet nem tudsz tenni, ennyit meg tudsz tenni, hogy ő nem kell, hogy érezze rajtad azt, hogy te rossz indulatokkal vagy iránta. Ugyanitt a Római Levél 14. fejezetében, a 17-től a 19. versig a Bibliának egy középponti részlete található. Hogyha egy ember tényleg kereszténynek mondja magát, vagy Krisztust akarja követni, vagyis az Isten országát akarja építeni, ahogy mondta Jézus, ez a középponti Biblia vers, amiről egy előadás, de egy előadás sorozatot is lehetne tartani, így hangzik. Tehát Róma 14, 14. fejezet 17. versétől. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélek által való öröm. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek és az emberek előtt megpróbált. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Kedves hallgatók, nincs olyan itt közöttünk, aki ebben 1000 hibát ne követett volna, sőt a mai napon is legalább több százat. De hogyha mi ezzel mindig szembesülünk, hogy törekedjünk azokra, amik a békességre és egymás épülésére valók. Tehát ne kritizáljunk rögtön embereket. Ne piszkáljunk rögtön embereket. Fiatalabb nemzedékeket ne nézzünk le, vagy gyerekeket ne szóljunk le, vagy hogy milyenek. Tehát ne ez legyen az első gondolata. A természetünknek persze ez az első gondolata, mert a természetünk mit diktál nekünk, hogy mi többek vagyunk, mint a másik. Ez van a természetünk. Ezt mindig 1000-szer akarja napjában igazolni a természetünk, hogy mi különbek vagyunk a másiknál. Ezt csak hitáltal lehet legyőzni. Csak a hit képes olyan tekintetre, egy egészen más oda pillantása, hogy a másik ember az, az ugyanolyan, mint én, és a másik emberben először azt vegyem észre, amiben ő külön, mint én. Úgy mondja a Filippi levél második fejezetében Pál, hogy egymást különnek tartsátok magatoknál. Ez nem angró különnek, hanem bizonyos dolgokban a másik ember mindig külön nálunk. Nem arról van szó, hogy most ilyen nagy alázatoskodással azt mondja, hogy hát a másik külön, meg milyen jó, meg milyen rusnya, meg rossz vagyok. Nem erről van szó. Ez a vallási képmutatás egyik formája. Vígan ér és tenyészik, de nem e felé irányítom a kedves hallgatókat, hanem a felé, hogy minden emberben lehet találni valamilyen vonást, ha csak egy vonást is, ami jobb, mint a mi bennünk levő ugyanaz a vonás. Azt kellene észrevenni. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált, azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és egymás épülésére való. Tehát itt is hangsúlyozza a békességet, és az, hogy építeni a másik embert. Kritikával általában ugye rombolni lehet a másik embert, főleg a durva és szeretetlen kritikával. És a 17. versben ki is mondja, hogy mi az Isten országa? Igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Tehát aki Krisztust követi, az nyilván az igazságot követi, az igazság mércéje a Biblia, János 17:17 a te igéd igazság, de ha valakinek igaza van, annak békessége is kell, hogy legyen. Én azt szoktam mondani, ilyen nehéz helyzetekben, főleg családi problémákban, vagy másrébb lelki helyzetekben, mondom, hát hogyha az ön pártján áll az igazság. És igen, önnek van igaza. Az igazság, akiben az igazság ott van, az igazság nem követeli azt, hogy azt erőszakkal vagy indulattal erősítsük meg. Akinek igaza van, az nyugodt lehet. Akkor is, hogyha nem fogadják el az igazát, nem? Az igazság az valami olyan nyugalmat ad, hogyha apró fát vágnak a hátunkon, hát vágjanak, attól még nem lesz a másik igaz, mert ő vagdos, meg csapdos. Tehát mindig ezzel szoktam bátorítani embereket, meg hát természetesen saját magamat is ezzel kell, hogy bátorítsam, hogyha én valaminek utána néztem, meggyőződésre jutottam, vagy egy adott helyzetben úgy látom, hogy én képviselem az igazságot, akkor az igazsággal együtt kell, hogy járjon a békesség és a nyugalom is. Különben az igazság, békesség és nyugalom nélkül nem is meggyőző, mert az olyan igazság, ami hadonászva akarja a maga jogait érvényesíteni, ugye a Mózes igazsága 40 éves korában, amikor igaza volt, csak éppen leütötte egy egyiptomit, hát az mégse volt teljes igazság, mégse volt a tökéletes igazság. Tehát, hogyha most úgy gondoljuk, hogy ezek olyan nehéz dolgok, mert az életben sokszor elfog bennünket a harci év. Mert hát ugye igazunk van. Hát ne veszítsem el a nyugalmamat, amikor a másik már századszor nem akarja belátni, hogy mennyire nekem van igazam. Vagy amikor a másik valami egyszerű dolgot nem tud elfogadni, vagy nem tud a szerint cselekedni. Hát erre vonatkozólag is hadd olvassam a Római Levél 16. fejezet 20. versét. Római Levél 16. fejezet 20. versét. A békességnek Istene megrontja sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. A Biblia nagyon sokszor Istent nevezi a reménység istenének, de legtöbbször Istent a békesség istenének nevezi. Tehát aki az Istenhez járul, aki küzd Istennel imádságban, aki az Isten szavával is küzd, mert olyan ember, aki a Bibliát úgy olvassa, hogy rögtön mindenben igazat ad a Bibliának, ilyennel nem találkoztam, sőt, ilyen nincs is. Ha a Bibliát elkezdjük olvasni, rögtön az az érzésük, hogy nem, nincs igaza, mert én ezt eddig nem így csináltam. Na de aki ezt becsülettel küzd, hogy most én olvasom és hagyom ezt a küzdelmet magamban, hogy most az eddigi életvitelem legyen győztes, vagy amit a Bibliából olvasok, az legyen győztes. Hát aki ez utóbbi mellett szavaz, és így olvassa, így küzdve, sokszor megszégyenülve, megintve, megdorgálva, megdorgáltatva a Bibliától, annak az életében előbb-utóbb átütő erővel kezd feltünedezni egy nagy tapasztalat, hogy Isten a békesség Istene. Isten nem csak igazságot tudna adni nekünk, hanem az igazság mellett még azt a békességet is, amivel lehet képviselni azt az igazságot. Ugyanezt mondja a második korintusi levélben Pál apostol, ahonnan szeretnék egy nagyon szép kifejezést felolvasni, megint csak ezzel kapcsolatban. A második korintusi levélben, a 13. fejezetben, olvashatjuk a következőket. Tehát a 2. Korintus levél 13. fejezetében, a 8. verstől, mert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Mert örvendünk, ha mi erőtelenek vagyunk, ti meg erősek vagytok, ezt pedig kérjük is a ti tökéletesedésetekért. És utána azt mondja a 11. verstől, végezetre, atyám fiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egyértelemben legyetek, békességben éljetek, és a szeretetnek és békességnek Istene lesz veletek. Ugye előbb azt mondtam, hogy a szeretet nincs békesség és nyugalom nélkül. Hát itt össze is fűzi. Azt mondja, a szeretetnek és békességnek Istene lesz ti veletek. Olyan egyszerű kijelentések ezek, például békességben éljetek. De hogyha ez többször az eszünkbe jutna, hogy például, hogyha érzem, hogy már feszült, mondjuk egy vita már feszült, akkor inkább abba hagyom. Érzem, hogy a másik ideges, akkor inkább abba hagyom. Az ember sokszor megszégyenül az életben, nekem is nagyon sok megszégyenülésem volt tegnap előtt, tegnap és ma is, mindig az életben. Épp egy tegnapi megszégyenülés már egy pár hónappal ezelőtt, hogy valakit nagyon próbáltam meggyőzni valamiről. Hát nem ment. Én azt hittem, hogy nekem van igazam. Természetesen ő is azt hitte, hogy neki van igaza. Szerencsére ott volt a felesége. És a felesége egy talpig rendes, becsületes és hívő asszony is. Akkor már látta, hogy mi nem tudunk ott fél óra után se dűlőre jutni, azt mondja egyszer csak. Hát a János, nem engednék meg, hogy a férjemet a Szentlélek győzze meg. Kész voltam. Kész voltam. Csak ennyit mondtad. Biztos ő már készült erre a mondatra, ugye látta, hogy ide-oda megy a pingponglabda, mindegyik üt, mindegyik a másik tér felére. János, nem engednéd meg, hogy a férjemet a Szentlélek győzze meg. És akkor eszembe jutott, hogy én már erről előadást is tartottam. Nem is egyszer. Hogy ki tudja meggyőzni a másik embert. Mert ugye, mikor diákok voltunk, én is gimnazista voltam, mindig azt tanította nekünk egy tanár, hogy aki jól érvel, az meg tudja győzni azt, aki kevésbé jól érvel. Hát minden igaz volt, amit tanította, de ez nem igaz. Az életben érveléssel az embereket nem lehet meggyőzni. Nagyon kevés az az ember, aki van annyira elvtisztelő, eszmetisztelő, gondolkodástisztelő ember, hogy odafigyel az érvek, és független attól, hogy kimondja azokat az érveket, ő hagyja meg. Ez nagyon kevés ez az ember. Az emberi lélek mélyére, az emberi szív mélyére csak az Isten tud levilágítani, és csak a Szentlélek tudja meggyőzni az embert. A békességnek és a szeretetnek és békességnek Istene legyen ti veletek. Szóval akkor lesz az embernek nyugalma, és befejezésül, most idéztem már Pál római zsidókhoz írt leveléből, tehát még egy harmadik levélből is hadd idézzek, ez a Filippi levél, amiről éppen elkezdődik itt majd a sorozatunk, csodálatos kis levél, és ilyeneket ajánlunk mindig a kedves hallgatóinknak, hogy ilyen rövid, például ez is 4 fejezetből álló kis írásmű, úgyhogy ebben még a Kolossé levél magyarázata is benne van, tehát azért tudjuk így ajánlani a holnap kezdődő kis bibliakutató körünkre. És ebből a Filippi levélből szeretném idézni a 4. fejezetből először a 3. verset, amit men ezt mondja Pál apostol. Nem, talán már elment az időm, nem idézem ezt, csak a 7. verset idézem. Filippi 4:7 így szól, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat is a Krisztus Jézusban. Azt mondja Pál apostol, hogy az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad. Nem tudjuk mi elképzelni, hogyha az Isten törvényei szerint élünk, és nem vitatkozunk, nem zsörtölődünk, nem neheztelünk, nem akarunk visszaállni. Szóval itt teljesen megállt parancsolunk ezeknek az addig sajnos nagyon sokszor gyakorolt magatartásformáinknak, akkor az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Szóval, hogyha Isten törvényei szerint járunk, az Isten olyan békességet tud adni, amit a 91. Zsoltár fejez ki szépen, hogy eleshetnek jobbot felől ezren, balot felől 10000, hozzád a vész nem is közelít. Hát körülbelül ezt tudja ezt a csodát helyezi kilátásba minden egyes ember számára Isten, hogyha ugyanazzal a békességgel és nyugalommal élünk, ha törekszünk erre a békességre, ami Jézus Krisztusban is egy kiküzdött eredményként volt jelen, akkor olyan dolgokra számíthatunk az életben, amiket addig nem tapasztaltunk, el se tudtunk gondolni, és mégis meg fog valósulni, hogy egészen más lesz körülöttünk a légkör, az emberek máshogy fognak viszonyulni hozzánk, és nagyon sokan, akik addig támadtak, vagy kifejezetten nem szerettek bennünket, egészen megváltozik majd a magatartásuk, mert ekkora változás láttán, azt hiszem, nagyon sok ember gyorsan leteszi a fegyvert, vagy ha nem teszi le gyorsan a fegyvert, akkor is önmagában megszégyenül. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, ezt nem lehet kitalálni, ezt nem lehet előidézni. Aki Istennel jár, aki bevallja a tévedéseit, aki Istennel rendezni akarja a bűneit, és aki Krisztust tartja mindig mértéknek és legfőbb példaképnek, annak az embernek az életében ez a békesség meg fog születni. Ha sokszor az emberi életben, a kísértésekben, ugye sokszor az ember kijön a sodrából, de gyorsan vissza fog zökkenni. Mindenkit tudok vigasztalni azzal, hogy már ha megízleltük ezt a békességet, de utána meg a fejünkhöz kapunk, hogy jaj, most ma megint kijöttem a sodromból, megint elveszítettem a nyugalmat, pedig csak a postást csengetett és mondott két mondatot, ami nem volt odaillő. Jaj, hogy hát hogyan veszíthettem el, akkor azzal szoktam vigasztalást nyújtani, hogy de most már legalább gyorsan észrevesszük, hogy mi a helyzet, és már nem időzünk abban a helyzetben, amiben talán régebben hosszú hetekig, hónapokig időztünk. Szóval, hogyha ezt mi gyakoroljuk, ha küzdünk ezért, akkor olyan békességre tehetünk szert mi is, amilyen békességre Jézus Krisztus szertett. Hogy csak elejét vegyem a kérdésnek, még befejezésül hadd mondjam el, hogy Jézus, amikor megtisztította a templomot, akkor se jött ki a sodrából. Olvassuk el János II. Máté Evangélium a 21. fejezetét, hogy Jézus milyen nyugalommal csinálta ezt. Elvégre vannak az életben olyan helyzetek, amelyek szemérmetlen, arcátlan, pimasz helyzetek, amikor egy megfelelő magatartást kell tanúsítani, de Jézus akkor se jött ki a sodrából, akkor se veszített el a nyugalmát, akkor se csapdosod, akkor is ura maradt önmagának, csak megmutatta, hogy ez a magatartás körülbelül a Gedeon csalánverésére. Ugye Gedeon volt az Jézus előtt másfél évezreddel, aki a szemtelen zsidókat csalánnal tette helyre egy bizonyos helyzetben, ott Bírák könyve 9. fejezetében lehet ezt elolvasni. Vannak olyan helyzetek, amikor égbe kiáltó gonoszsággal, szemtelenséggel, arcátlansággal találkozunk, amikor határozott és biztos fellépésre van szükség. De abban a fellépésben sem kell elveszíteni a nyugalmunkat. Az sem az a helyzet, amikor az embernek önkívületi állapotra kellene jutnia. Ilyen nincsen. És ezért gondoltam azt, hogy ezt tesszük a sorozatunknak az élére, és itt fejezném be én is. Én ebben a három dologban látom Jézusnak a nyugalmának a forrását, a küldetés tudatában. Az, hogy valóban az Istent látta, és az Isten kérdései lettek elevenni az ő ajkán is, és hogy ő tudatosította azt, hogy egy ember megmentése az mibe kerül. Ott mindent vállalni kell, minden árat vállalni kell, ott mindenki irányában a békességet és szentséget kell követni, és amennyiben rajtunk áll, mi is minden emberrel békességben legyünk. Jézus fölséges példákat vonultatott fel erre. Júdást is barátomnak nevezte a Getsemáné kertben, Kajafással is illő tisztelettel beszélt, Pilátusért, a durva katonáért küzdött, ameddig csak lehetett, és még a jobblatorhoz, aki először szidalmazta és becsmérelt őt a ballatorral együtt, ahhoz is volt vigasztaló és ígéretet tartalmazó szava. Itt fejeződik be az első témánk, az első előadásunk. Köszönöm a figyelmet, hogy tenni szoktuk, tartunk egy 10-15 perc szünetet, és utána mindig a témáink megbeszélése következik. Aki itt tud maradni, az... Igen, szóval ez biztos, hogy sokszor ott nagy kérdés, ahol a családban találkozunk ilyen esetekkel, és a hosszú együttélés során már úgy kialakult mindenkinek a képe a másikról, és akkor ott már nagyon nehéz a családban így érvekkel meggyőzni, mert azt szokták mondani, hogy a családokban annyira közel vagyunk egymáshoz, hogy ott tényleg a magatartása meggyőző, a napi életvitel és magatartás. Én csak arra szerettem volna itt utalni, hogy ha bárkit is meg akarunk győzni, de érezzük azt, hogy ő nem, jelen pillanatban nem meggyőzhető, mert túl erősen védekezik, vagy túl hevesen fejti ki az álláspontját, vagy a szavunkba vág és nem is adja végigmondani, mert ezek napi előfordulások, akkor ilyenkor a legjobb tényleg beszüntetni a törekvést, mert nem, szóval nagyon, vagy pedig egy olyan mederbe terelni, hogy érezze a másik, hogy nem legyőzni akarjuk, hanem meggyőzni, vagy nem hát mindenáron a mi igazunkat érvényre juttatni, hanem hát beszélgetünk, közösen akarunk eljutni az eredményhez. Tehát ezek ilyen lelki törvényszerűségek, amelyeket sokszor az emberek figyelmen kívül hagynak, mert hogyha mondjuk kedvesen állnának hozzá az emberek, tehát hogyha a bibliai szóval nyájas lenne a dolog. Csak azért jut ez eszembe, mert szeretném felidézni, hogy Pál apostol, amikor tanácsot ad Timóteusnak, hogy kiket válasszanak meg például egy keresztény közösségben is vezetőnek, és milyen emberi tulajdonságokra legyenek tekintettel. Például azt mondja, hogy az első Timóteus levél 3. fejezetében a bizonyos episzkóposzról beszél, akit aztán püspöknek fordítanak le, de az nem az, amit ma püspöknek mondanak, hanem tulajdonképpen egy ilyen lelki tanácsadó, aki városról városra járt, és így a keresztény közösségekben tanácsokat osztogatott. Ilyeneket mond, hogy szelíd legyen, mondja a 3. 1 Timóteus 3, vagy szelíd legyen, versengéstől ment, ne legyen akaratos, és ugyanezt mondja a diakónusokról is, vagy a feleségeikről is, hogy tisztességes, nem patvarkod, tehát nem állandóan vitatkozó, józanok legyenek. Tehát erre nagyon nagy hangsúlyt helyeztek az őskeresztény korszakban, hogy valahogy az emberek lelkileg beérlelődjenek, és akinek van nyugalma, józansága, aki az a szentségtelen, üres lármákat kerüld, mert ezek mind nagyobb istentelenségre növekednek, mondja a 2. Timóteus levél 2. fejezet 16. versében. Tehát én erre szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy ha érezzük, hogy valami vibrál a levegőben, akkor az is győzelem, hogyha valahogy lecsendesítjük a másikat, vagy kilépünk ebből a szorításból, és majd valamikor jobb helyzet áll elő, és akkor lehet valakit meggyőzni, de abban biztosak lehetünk, hogy ha lelkileg rossz a helyzet, akkor értelmileg se sikerül bevinni a dolgokat. Szóval én ezt tudnám tanácsolni, és családban is, gyerekekkel is, rokonokkal is, hogy de aki előzékeny, nyájas, kedves, tehát sokszor szelídséggel többet el lehet érni, mint nagyon nagy érvekkel, vagy meggyőzni akarással. Itt azt kell tudatosítani, hogy ha valakiben türelem van, meg szeretet van, a másik azt megérzi, hogy akkor az ő javáért akarunk valamit. Ha valaki csak annyira a meggyőzésre vagy az igazságra teszi a hangsúlyt, akkor meg az emberek azt érzik, hogy mi mindenképpen át akarjuk vinni a felfogásunkat, meg az akaratunkat ő rájuk. És ez rossz. Hát mert az ki akarja, hát mi se akarjuk, hogy mi ránk bárki is átvigye. Tehát ezért mondja Pál az Efézus 4.15-ben, hogy az igazságot követvény szeretetben. Tehát ez a fő dolog. Az igazság és szeretetnek az összekapcsolása. Az igazságot követvény szeretetben. Egy nagyon érzékeny egyensúly, ez nagyon gyorsan felbomolhat. Amikor érezzük, hogy felbomlik, akkor nekünk kell megtenni az óvintézkedéseket, hogy végzetesen ne bomoljék fel. Tehát ne az legyen, hogy aztán az a másik hetekig ne akarjon velünk komolyan beszélgetni, ne legyen összezörrenés, ne legyen eltávolodás. Erre nagyon vigyázni kell. Hát itt a kérdés arra vonatkozott, hogy adva van egy vallásos, magát vallásosnak tartó szülő, és van egy hitre fogékony gyermek, és hogy ilyen esetben hogy lehetne a szülőt kimozdítani ebből a kicsit képmutató vallásos, farizeusi vallásoskodásból. Hát két dolgot tudok erre mondani, hogy az egyik dolog, hogy ez a világon a legnehezebb helyzet. Tehát ennél nehezebb helyzet nincs. Az ateisták meggyőzése ehhez képest gyerekjáték. Ugye, mert aki egy önigazult vallásosságnak a meggyőzése, az lásd Biblia, Malakiás könyve beszél erről például. Egész Malakiás könyve erről beszél, hogy ezt mondják magukról, mégse az a helyzet. Az egész János első levele erről beszél. Jézus ezért küzdött leginkább a farizeusokkal, Máté 22, Jelenések könyve 3. fejezete, a Laodicea üzenet erről beszél. A világ legnehezebb helyzete az önigazult emberek meggyőzése. Mert tudnék, azok olyanná teszik magukat, hogy nem lehet őket meggyőzni. Eleve úgy akarnak beállni, hogy őket ne lehessen meggyőzni, mert önálluk van az igazság. Tehát ők mindennel elbástyázzák magukat. Tehát ilyen két dolgot tudok ilyenkor mondani. Az egyik dolog az, hogy ha sikerülne elfogadtatni, ugye amit itt Ágnes mondott is, hogy ha a Biblia fedelét felnyitnák, vagy hogyha egy közös nevező lenne a Biblia.
1: De arra nincs idő.
0: Se idő nincs, de alapelvileg nem fogadja el. Nem csak az, hogy nincs idő, de az embernek arra van ideje, amire akarja. De ő azért nem akarja, hogy erre legyen ideje, mert ő attól nem vár semmit se. Hát nem vár semmi, őt kimozdítani ebből nem. Tehát először is valahogy úgy kellene, hogy valami, ami a Bibliából úgy bizalmat szerez neki, de erre lehet, hogy várni kell évekig, míg ezt elő lehet hozni. Egy olyan történet, egy olyan ige, egy olyan élethelyzet. Mert sokszor Isten, aki többet lát ebből a nehézségből, mint mi milliószor többet lát, majd elhoz olyan esetet, ami esetleg egy megrázkódtatás, egy megszégyenülés, egy halálesetet enged meg, vagy egy betegség, ki tudja, hogy mit. De mi nekünk csak arra lehet éber figyelmünk, hogy bár csak az Isten szavával összeköttetésbe lehetne hozni azt az embert, ez az egyik. A másik meg, hogy Jézus azt mondta Márk evangélium a 9. fejezete szerint, hogy hát van olyan fajzat, ami csak imádsággal és bőjtel távozik el. Tehát általában a keresztények életében az a nagy probléma, hogy nem imádkoznak eleget a másikért. És imádság nélkül fognak hozzá a másiknak a meggyőzéséhez, vagy megközelítéséhez. Az imádság az egy nagyon fontos gyakorlati dolog, az imádság, mert ha valaki imádságok után fog hozzá egy másik ember megközelítéséhez, az az imádság közben kapott isteni válaszokkal felvértezve fog hozzá. Tehát ott érezheti maga mögött a jó Istent. Ne fogjunk hozzá semmihez se, nagy dolgokhoz, komoly, akár egyhetes, kéthetes ima küzdelem nélkül. Vigyük Isten elé azt a dolgot, és kérdezzük meg, hogy vajon az ő akarata az, hogy most mi eljárjunk, és így járjunk el. A nyári táborok után most Debrecenben is folytatom a sorozatot, és mondja ott nekem egy hölgy, hogy hát nyáron milyen nagy tapasztalata volt, hogy a nyári táborokban mi imádkoztunk. Összegyűltünk, sokszor idegenekért, de mindenki elmondta, hogy mi nyomasztja a lelkét, mi a legnagyobb probléma. És amikor hazamentem, mondja ez a hölgy, amikor hazamentem, egész más világ fogadott. Mások voltak a családtagjaim. Szerintem meg voltam döbbenve, csoda történt. Nem úgy vették fel a dolgokat, ahogy annak előtte. Szóval Isten például ilyen csodát nagyon gyorsan tud tenni. Ézsau is hogy nem ölte meg Jákobot. Csak is az Isten szent lelkének a különleges munkája nyomán mondott le a bosszúállásáról. Ma is létezhetnek ilyen csodát. Ezt ki kell próbálni, erről én hiába beszélek. Fogjuk szaván a jó Istent. Jézus azt mondta, hogyha ketten vagy hárman egybe gyűltök az én nevem, és egy akarattal lesztek egy bizonyos dolog felől, akkor amit az ő nevében kérünk, meg lesz. Tehát ezt próbáljuk, hogy jó cél érdekében küzdjünk azért, hogy Isten is küzdhessen, mert sokszor mi is akadályai vagyunk annak, hogy küzdhessen az Isten. Nem olyan a lelkületünk. Sokszor támadó a lelkületünk, sokszor fölényes, sokszor leckésztető. Hogyha az emberek ezt megérzik, rögtön egy csigaállásba húzódnak vissza. De hogyha érzik az emberek, hogy nyitottak vagyunk, érdekel bennünket a másik ember személye, mi is tudunk tanulni, mi is tudunk kapni, akkor sok minden megváltozik. Tehát ezt tudjuk mindig ellenőrizni. Tehát ez nagyon nehéz eset, de nincs lehetetlen ugye, eset, és ezt a két dolgot tudnám így tanácsolni. Ha rögtön tudna idézni, mert nem olyan a lelkület, hogy befogadná, mert ő akkor egy nagy elánnal tulajdonképpen a maga igazát akarja csak érvényesíteni. Hát persze ilyen esetekben én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy tudni kell azt is mondani, hogy majd megkeresem. Meg fogom mondani, most nem találom. Semmi baj nem történik. Hát ki az, aki mindent ismer a Bibliából? Nincs olyan ember. De általában idáig nem szabad, hogy elfajuljanak a dolgok. Akkor inkább nem, mert azért gyöngyöket ne hányjunk sárba és sertések elé, mondta Jézus. Szóval nem, tehát amikor érezzük, hogy egy szent ügyet így sárba tipornak, hát akkor inkább hallgatni kell, vagy mai más utakon, módokon megközelíti a Jóisten azt az ember. Most nem lehet így. Vita szelleme nem jó, a feszültség nem jó.
1: Tekintélyelvűség
0: nehéz kérdés. Ezeket nem lehet megtörni, mert ezek vagy elmúlanak úgy, hogy ő rátalál az igazi tekintélyre, vagy az Istenre, tehát lesznek egy személyes Isten kapcsolata, és a Biblia lesz számára a tekintély, nem ember. De ezzel úgy közvetlenül nem lehet fölvenni a küzdelmet. Meg nem is olyan bajok ezek, amelyekből olyan gyorsan ki lehet jönni. Ezeknek gyökerük van, amit úgy szépen körbe kell ásni először időt, elvágni a mellékgyökereket, és utána lehet a fát kiemelni. Szóval nem, erről senkit nem biztatok, hogy ez olyan gyorsan be fog következni. Tessék? Igen. Jézusnak van erre egy kijelentése, Zsuzsika. Jézus erre azt mondta, hogy bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem. Isten, bízzatok Istenben, és bízzatok.
2: De egyszer csak olyan ez, mint a forrásban lévő tej, és kibudjon, akkor már orvosi eset. És nincs visszaút, mert mint orvos is azt mondja, igen, megnyugodni, de a család azt mondja, nem, többet nem kell lesz. A te magatartás.
0: Hát, most megjelent egy kis könyvünk, ilyen idősebb emberek visszaemlékezései. Ott olvastam Varga Sára néni, ismerem őt Nagykőrösről, 80 éves, és azt mondja, hogy az emberi világban ő mindig a Lukács 6-ot szokta érvényesíteni, ami így szól, hogy adjatok az embereknek érte semmit nem várván. Elvárásaink ne legyenek. Ha elvárásaink vannak, akkor tényleg elmebetegek leszünk, mert nem fogjuk mindig azt kapni az emberektől, amit várunk. De nem, az emberek jók és rosszak, küzdenek önmagukkal, egymással. Azért mondom, hogy bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem, mondta Jézus, mert nem szabad az emberi világgal annyit foglalkozni. Jézus azt mondta máskor, hogy óvakodjatok az emberektől. Nem szabad az embereket mértéknek tartani, és mindent, hogy mit mondanak, mit gondolnak, mit jelentenek ki, milyen stemplit, stb. Az az ő bajuk. Most, hogy ha én összeszámoltam volna mindazt, amit rólam mondanak az emberek, kiindulva, hogy maga a sátán is én vagyok, és befejezve azon, hogy minek vagyok a világon, hát akkor, hogyha ezt olyan túl komolyan vettem volna, akkor tényleg már valahol a bolondokháza környékén lehetne az ember. De ezzel nem kell foglalkozni, ezt mindenki megkapja valahogy az életben. Angolja, mert hiszen Jézusra azt egyszerre mondták, hogy jó ember, mondták meg a nép hitetője. Ott van János 7-ben. Fölment a sátoros ünnepre, és akkor jó ember, nép hitetője. Na tessék. Hát most akkor most mi?
1: Azt mondja, hogy magát, másokat megtartott, magát nem tudja megtartani, mondták neki a keresztvár. Hát ugye, amit Jézus kapott, annál többet mi nem kapunk. És Jézus azzal nem foglalkozott. Az, hogy törvénytelen gyereknek mondták, meg mindent elmondtak róla. Hát, jó, de ez nem annak a számára fontos, aki ezt kapja, hanem valami riasztó látlelet, hogy az emberi világ mennyire megzavarodott. Hát meg van zavarva az emberi. Na de lehet a bűn miatt nem megzavarodott? Hát hol lehet igaz ítélet? Igaz ítélet ott lehet, hol van normális gondolkozás, van következtetés és ítéletalkotás. De itt mindenki úgy ítél, hogy se normális gondolkodás, se következtetés, csak rögtön, mint a légycsapóval lecsapja. Na most akkor magamat sajnáljam, hogy engem ért most a légycsapó. Hát inkább azt kell sajnálni, aki ennyire, aki csapott. Tehát ezzel nem szabad sokat foglalkozni, ennek túl nagy jelentősége nincsen. Mindenki mindent megkap ebben az életben, ami rossz és visszataszító. De hát ez nem itt kezdődnek a problémák. Tessé? Az a kis sárga könyv, ami ott van, Judit, a gyermeknevelés című könyv, most felmutatja Judit. Mert külön fejezet van erről, nagyon szép tapasztalatok vannak leírva ebben a könyvben, hogy a gyermeknevelésben azért fontos a nyugalomnak a megőrzése, mert ha elveszítjük a békességünket és a türelmünket, egyrészt megszűnünk a gyerek számára mérték lenni, tekintély, jó értelemben tekintély lenni, másrészt meg a gyerek elveszíti azt a biztonságot, amit addig talán tapasztalt, hogy mellette ott van valaki, akit nem lehet kihozni a sodrából. Ha sok szülő látná ezt, hogy milyen sokat kockáztat vele, hogy csapkod a gyerek előtt, meg mindent mond, nem tenné ezt meg. Azt mondja ott a szerző ebben a könyvben, hogy ő is az életében elhatározta, hogy csak úgy fenyíti a gyerekét, ha teljesen nyugodt. És inkább megvárja az estét, míg mindenki lenyugszik, még a gyerek is, mert azt mondja, hogy amit napközben nem tudtam elfogadtatni, az három gyereket nevelt, azt mondja, este mindig, tehát egy fél nap vagy egy nap alatt belátásra jut a gyerek is. Nem olyan oktondi azért az ember, hogy a makacsul kitartana az igaza mellett. Nagyon sok mindent be lehet láttatni, csak nem ott együltő helyében. De hogyha fegyelmezni kell is, akkor is csak úgy fegyelmezzünk, hogy türelemmel és hát egy bizonyos erőtöblet birtokában. Hát azt lehetne mondani, hogy szinte úgy szánkba lehetne adni a szót, hogy mondjuk azt, hogy gyerekem, hát ez felháborító, amit csinálsz, és ezt már hányszor elmondtam, meg a magad érdekében mondtam ezt. Ez nem indulatból mondom, mert most én fáradt vagyok, vagy most már nem bírom tovább, hanem ezt már olyan sokszor elmondtam, és ezt te tudtad is, és meg is fogadtad, el is határoztad, miért nem tetted azt, és most ezért kapsz egy fenekest. Szóval ezt meg lehet tenni úgy is, hogy a gyerek érezze, hogy ezt a javának az érdekébe tették. Rögtön is érezheti, meg később, már egy-két évvel azután, soha nem felejtem el, amikor egyszer szóba került a mi családunkban is, hogy mi hogy neveltünk, mi a feleségemmel, figyelmeztettünk, és bizony kaptak a gyerek, mind a három gyerekünk kapott fenekest. Már gimnazista korukban megköszönték, mert azt mondták, hogy az osztálytársaik kezelhetetlenek, és látják, hogy aki nem kapott az életben, az mire viszi 17-18 éves korában. Hát aztán, hogy még később mire viszi, arról meg ne is beszéljünk. És már gimnazista korában megköszönte, hogy ő kapott, mert ő ura volt önmagának, és az órákon nem szemtelenkedett, meg nem hozta ki a tanárt a béketűréséből, meg hagyta az órát, és csak úgy nézték, hogy mások mit meg nem engednek maguknak. Tehát már kiáltó volt az ellentét. Tehát ők maguk is belátták, hogy hát ezt a nevelésüknek köszönhetik, mert hogyha nem így neveltük volna, ők is olyanok lennének most, akiktől most látják ezt a lehetetlen magatartást. Úgyhogy megéri ám azt, nem kell egy ilyen olcsó és hamis humanizmussal elütni, hogy most azért van a fenéken vastagabb bőr, hogy oda lehessen bizonyos jelzéseket elhelyezni. Én nem azt mondom, hogy a halántékot kell verni, meg ilyen durva dolgokat, de ott nem is a retorzió a célja a fegyelmezésnek, hanem a figyelmeztetés és a megszégyenítés. Tehát nem a megalázás a célja, nem az, hogy most én erősebb vagyok és agyba-főbe tudlak verni, mint sokszor így csinálják főleg a jó atyák, hogy megmutatják, hogy ők még erősebbek a 6 éves gyereküknél, vagy 8 éves gyereküknél, hanem az, hogy a gyerek észbe kapjon, megszégyenüljön. A régi paraszti világban is milyen bölcs volt, a hideg vízzel leöntötték ész. Jelzés volt, hogy túlságosan fölfort már a hűtővíz, hát le kellett egy kicsit hűteni. Látja, hogy a szülő ha fegyelmez, ha nem fegyelmez. Van ezért egy nyugodt stílus, van a problémák kezelésének egy bizonyos lelkülete és rendje. Az nagyon sokat számít, mert az a gyereknek a vérévé lehet, és nem úgy fogja megoldani az életben a konfliktusokat, hogy mindjárt a másik hajába kapaszkodik. De ezt otthon el kell sajátítani. Teljesen igazat tudok adni, hogy lássák az emberek, és hogyha lehet, vagy kell, vagy kérdeznek, akkor beszélni is lehet róla. De sok mindent a gyerekek a levegőben szívnak magukba, amit otthon látnak.
3: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Az ígéret ígéret maradt a törvény megjelenése után is, csak mi történt? Ez az ígéret még becsesebbé vált. Mert ha eddig értékeltem az ígéretet, amikor én még nem voltam tisztában az elveszettségem mélységével, most miután a törvény megjelent és reflektorral, hogy így mondjam, körülszögezett, és megmutatta, hogy én mennyire elveszett vagyok, most még becsesebb lesz az ígéret. Most még nagyobb lesz az ígéret a szemeimben. Most még inkább értékelni fogom az Isten ígéretét, hogy az Isten ennek az embernek ígéretet tett. Hogy az Isten ennek az istentelen embernek, amit felismerhetek magamban, ennek az embernek ígéretet tett. Hogy ingyen, ajándékba adja az életet. Hatalmas nagy dolog. Az Isten direkt tette ezt. Nem a törvényből adta az ígéretet Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hanem a hitből adta az ígéretet. Egyrészt azért, mert a törvényből senki nem nyerheti el az ígéretet. Ha a törvényből volna az ígéret, akkor nem csak a pogányok nem nyerhetnék el, de ha helyesen szemléljük a törvényt, a zsidók sem nyerhetik el.

kárhoztatást nyerhetik el, a jogos kárhoztatást nyerhetik el. Ezért az Isten hitből, ajándékba mindenkinek adja az ígéretet. Az Isten minden ember előtt kinyitotta az üdvösség kapuját. Akár zsidó, akár pogány, az ígéret által minden embernek kinyitotta az üdvösség reménységét. Ahhoz, hogy ezt valaki megragadja, ahhoz egy feltétel van, amint láttuk ebben a gondolatmenetben, az Ábrahám hitéhez hasonló hit. Ezért teljesen logikus a harmadik gondolati egységünk. Pál apostol ezután mi másról szólhatna, mint Ábrahám hitéről? Milyen az a hit, amelyre szükség van ahhoz, hogy az Isten ígérete a miénk lehessen? Ez a kérdés az utolsó szakaszhoz. Milyen az a hit, amelyre meg akar tanítani minket az Isten, hogy elnyerjük az ígéretet, hogy ne csak legyen egy ígéret, mint lehetőség, hanem hogy miénk legyen az az ígéret, és bizonyosságunk lehessen az ígéretben. A 17. verstől a 22. versig olvasom Ábrahám hitének a leírását. Ábrahám, mindnyájunknak atyánk, amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged. Ábrahám, a mi atyánk, hitt azelőtt, az Isten előtt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket, aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, az szerint, amint megmondatott, így lesz a te magod, és hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére, az Isten ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adva az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Ezért tulajdonítatott neki igazságul. Egy csodálatos hitről olvastunk itt. Ha egy kicsit elemezzük ezeket a verseket, akkor azt látjuk, hogy egy olyan ember, egy olyan hit tárul elénk, egy olyan embernek a hite tárul elénk, aki feltétel nélkül hitt a Teremtő Istenben, aki a halál tényével szemben hitt a feltámadás ígéretében, a halál kegyetlen, könyörtelen tényével szemben tudott bízni a Teremtő Istenben, és tudott úgy gondolkozni, hogy az, aki a semmiből a nem levőt elő tudja hozni, az képes a már egyszer levőt, képes Izsákot, az ő fiát feltámasztani az életre ismét. Egy olyan ember hite tárul elénk, aki megküzdötte a reménytelenség élethelyzeteket, reménység ellenére reménykedve hitte. Én úgy gondolom, hogy ezt a képet így lehetne visszaadni, aki minden reménytelen körülmény ellenére reménykedve hitt az Istenben. Aki hitében erős lévén nem gondolt az emberi realitásokra. Aki nem arra nézett, hogy elhihető-e az, amit az Isten ígért. És nem ez szerint mazsolázott az ígéretek között, hogy az, ami elhihető, azt kiszedem közül-e, az, ami nem hihető el, azt nem tudom hinni. Olyannyira hitt, hogy előre dicsőséget adott az Istennek a beteljesedés előtt. És nem kételkedett, hanem teljes bizalmat tanúsított. Azt hiszem, hogy amikor az ember végig gondolja Ábrahámnak a hitét, akkor úgy óhatatlanul megszületik az emberben, hogy csodálom ezt az embert. Csodálom ezt az embert, de én egészen más vagyok. Én egészen más vagyok, mert amikor a halál tényével nézek szembe, akkor keserű fájdalom van a szívemben, és nagyon nehéz reménykednem. Akár a saját életemre nézek, akár a szeretteim életére nézek. Hogyha reménytelen körülmények között vagyok, és hónapok óta csüggesztő körülmények vesznek körül, akkor nagyon nehéz hinnem. És én nem tudom elmondani magamról, hogy reménytelenség között is reménykedve hiszek. Hogy előre hálát adjak az Istennek. Hogy amit emberileg nem tudok elhinni, abban szilárdan, megtántorodás nélkül higgyek. Ez sokszor olyan elképzelhetetlennek tűnik az emberről.
Szóval az ember hajlana arra, hogy azt mondja, hogy csodálatos Ábrahám hite, jó neki, hogy ő tudott így hinni. Jó neki, hogy az Isten ajándékozta neki ezt a hitet. De ő talán valami más ember volt, mint én. Ő talán nem ugyanaz az ember volt, mint én. Hajlamosak vagyunk úgy gondolkozni, igen, Ábrahám a hívők atya. Ez olyan magától értetődő, hogy Ábrahám hitt. Ez olyan természetes. Nem. Azért, hogy ezeket a gondolatokat kiírthassuk a lelkünkből. Azért, hogy teljesen meggyőződjünk arról, hogy Ábrahám nem volt más, mint mi. Ábrahám nem a kegyelem valami különleges állapotában volt, amikor ilyen természetfeletti dolgokat tudott produkálni, hogy előre hálát adott, és hogy amit nem lehet hinni emberileg, még azt is elhitte. Most nézzük végig, hogy hogyan jutott el Ábrahám erre a hitre. Honnan indult el, és hova érkezett el? Mert Pál apostol, anélkül, hogy kimondana neveket, meg eseményeket, bár azért eseményeket kimond, konkrét küzdelmekre utal vissza Ábrahám életéből. Olvassuk el elsőként Mózes első könyve 15. fejezetéből azt a részt, ahol az Isten megfogalmazza először ezt a gondolatot, igazságot tulajdonítja, beszámítja az ő hitére válaszként. Ez Mózes első könyve 15. fejezetének a 6. verse, de nézzük csak meg ennek a versnek az előzményeit. A következőt olvashatjuk. E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrahámnak, Ábrahámhoz látomásban. Ne félj, Ábrahám, én pajzsod vagyok, te néked. A te jutalmad felette igen bőséges. És mondta Ábrám. Elnézést, Ábrámot kellett volna olvasnom, csak nekem rájár a szám az Ábrahámra. Mondta Ábrám, Uram Isten, mit adnál én nekem? Holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a damaszkuszbeli Eliézer. És mondta Ábrám, íme én nekem nem adtál magot, és az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm. És ismét megszólalt az Úr, és szólt hozzá, nem ez lesz a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. És kivitte őt, és ezt mondta, tekints fel. Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, hogyha azokat megszámlálhatod. Így lesz a te magod. És ekkor olvassuk azt, hogy és hitt. És hitt Ábrahám az Úrnak, és tulajdonítatott eznek igazságul. Miről olvastunk mi itt? Arról olvastunk, hogy reménység ellenére reménykedve hisz? Nem. Arról olvastunk, hogy erős volt a hitében, és nem gondolt az ő már elhalt testére? Nem. Arról olvastunk, hogy előre hálát adott, dicsőséget adott az Istennek az ígéret beteljesedéséért? Nem, nem. Semmilyet nem olvastunk. Egy keserű, az ígéretek be nem teljesedése miatt végletesen elcsüggett, megkeseredett embernek a szavait olvassuk. Megkockáztatom, de csak nagyon halkan, hogy egy Istennel szemben lázadó, keserű embernek a szavait olvastuk. Az Isten megszólítja Ábrahámot, és azt mondja, hogy ne félj, a te jutalmad felette bőséges, és Ábrahámból kibudjan, kifolyik. Hogyan, Uram, mit adnál nekem? Hát nincs nekem magzatom. Aki örökösöm lesz, az az én házam szolgaszülöttje. Ugyan miért adnál nekem bármit is? Hiszen nem teljesítetted az ígéretedet. Nem született nekem magom. Ebben azért már ott van az Istennel szembeni keserűség jócskán. Milyen háttéren mondja ezt Ábrahám? Kicsit előrébb lapozunk, akkor azt látjuk, hogy a 12. fejezetben az Isten a következőt mondta neki. Háránban. Eredj ki a te földedből és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Az Isten megszólította Ábrahámot személyes szólítással. Nem úgy volt, hogy Ábrahám fogta magát egy kósza gondolatra, elindult. Az Isten személyes ígérete szólalt meg.
A mi életünkben lehetünk úgy, hogy bizonytalanok vagyunk abban, hogy egy ígéret vonatkozik-e ránk, vagy sem. Mert vannak általános ígéretek. Mondjuk egy nagyon kényes és fájdalmas területet. Az Isten általános ígéretként megfogalmazza azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. De nagyon sok ember vívódik azzal, hogy ez az ígéret vajon nekem szól? Ez az ígéret vajon az én életemre vonatkozik? Reménykedjek ennek az ígéretnek a beteljesedésében? És ez az ígéret, erről valóban el lehet mondani, hogy különbözik attól, mint ahogy Ábrahám számára megszólalt az ígéret. Mert ez az ígéret, ez általánosságban elhangzik a Bibliában, és vannak olyan esetek, akiknek nem szól ez az ígéret valamilyen okból. Erről beszélt Jézus Krisztus. Vannak emberek, akik egyedül maradnak. Vagy azért, mert a társadalom ilyenné tette őket, vagy azért, mert eleve így születtek, vagy azért, mert az Isten művéért ezt választják. De Ábrahámnak nem ilyen ígéret adatott. Nem azt mondta, hogy hát, ha valaki elmegy Kánaán földjére, akkor ott majd ez fog történni azzal, aki elmegy. Nem. Azt mondta Isten, hogy te, Ábrahám, kelj fel, és te indulj el, mert a te magod megáldatik. Ez egy személyes ígéret volt Ábrahám számára. És ezen a háttéren történt az, ami történt. Nem egy általános ígéretben csalódott Ábrahám, hanem az Isten közvetlen, hozzászóló ígéretében. 12. fejezet, 7. verse. Átment Ábrám a földön, mind Sikem vidékéig, Móré tölgyeséig, ahol kananeusok laktak. És megjelent az Úr Ábrámnak, és mondta, a te magodnak adom a földet, ezt a földet. És Ábrám oltárt épített ott, ahol az Úr megjelent neki. Az Isten második ízben megjelent Ábrahámnak, és konkrét ígéretet adott, két ígéretet szólal meg, lesz magod, mert a te magodnak adom ezt a földet, és örökségül bírod Kánaán földjét. 13. fejezet, 14-től 16. versei. Az Úr pedig mondta Ábrámnak, miután elvált tőle Lót, emeld fel szemeidet, és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Mert mind az egész földet, amelyet látsz, neked adom, és a te magodnak örökre. És olyanná teszem a te magodat, mint a földnek pora. Hogyha valaki megszámlálhatja a föld porát, a te magod is megszámlálható lesz. Kelj fel és járd be ezt az országot, hosszában és széltében, mert neked adom azt. Elég konkrét és elég határozott ígéret. Az Isten három személyre szóló ígéretet adott Ábrahámnak, és most jutunk el a 15. fejezethez csak. A 4. alkalom az, amikor azt látjuk, hogy Ábrahám egyáltalán nem a hit hangján szólal meg. Ábrahám három isteni ígéret, neki szóló isteni ígéret hátterén megkeseredve, búslakodva, keserű lélekkel van a szemünk előtt. Ember volt Ábrahám? Nagyon az volt. Ez nagyon emberi. Ez tipikusan emberi. Hát az Isten adott ígéretet. Most miért csüggedsz el? Mert ember. Mert ember. Mert az ember hitét felőrli a hosszas vállalkozás. Azt mondja Példabeszédek könyve, a halogatott reménység beteggé teszi a szívet. A halogatott reménység beteggé teszi a szívet. Mert az életben az egyik legnehezebb próba türelemmel, kitartóan, bizalommal várni az Isten ígéretének teljesedésére, és közben átélni kudarcot. Most sem teljesült, most sem teljesült, most sem teljesült. Ne felejtsük el, hogy ennek az ígéretnek két része volt. Neked adom a földet, a te magodnak lesz gyermeked. Nem azt ígérte az Isten, hogy a Szentlélektől fog fogadni Sára. A te ágyékodból fog származni az a gyermek. Hónapról hónapra, amikor bebizonyosodott az, hogy nem fogant meg Sára, hónapról hónapra át kellett élni azt a keserű csalódást. Most sem teljesült az Isten ígérete. Most sem vált valóra az Isten ígérete. És ez így ment, nem egyszer, nem kétszer, 12-szer, és évről évre. 75 éves volt Ábrahám, amikor az ígéretet először kapta,
és 100 éves volt, mikor Izsák született. Számoljuk ki, hogy hány darab csalódást jelent minimum ez, hónapról hónapra. De akkor mi a különleges Ábrahámban? Az Isten megértő az emberrel. Nagyon jól tudja, hogy az ember por, hogy gyenge edény. Megszólal az Isten, és azt mondja, gyere ki, nézz fel az égre. Így lesz a te magod. És mit tett Ábrahám? Kiment, és felnézett. És amikor felnézett, akkor megragadta az Isten ígéretét újra. Akkor a bizalmatlanságát letette, a keserűségét letette, ott hagyta a földön, és belekapaszkodott újra az Isten ígéretébe. És ezért az Isten kimondhatta, hogy nem számítom be neked a hitetlenségedet, hanem úgy tekintek rád, mintha töretlenül hittél volna az ígéret teljesedésében. Az a magatartás, amit láttunk Ábrahám életében, ez a magatartás, ez erre joggal mondhatta volna azt az Isten, hogy én visszavonom tőled az ígéretet. Nem vagy méltó az ígéret teljesedésére, mert nem bízol az én ígéretemben. De mivel az Isten el tudta érni Ábrahámnál azt, hogy nem adta fel az ígéret teljesítésébe vetett bizalmat, hanem minden egyes csüggedésnél megtette azt, hogy fölnézett, és ott hagyta a sötét hátteret, és feltekintett az Isten ígéretére. Ezért nem akadályozta meg az ígéret beteljesedését a csüggedés, a hitetlenség. Nem az a katasztrófa, amikor egy ember elveszíti a bizalmát. Vannak olyan élethelyzetek, vannak olyan körülmények, ahol ez teljesen természetes az emberi természet miatt. Az a katasztrófa, amikor egy ember feladja a reménységet, amikor egy ember lemond az ígéret teljesedésének, még a reménységéről is. Ábrahám hitének ez az első számú példája, ami előttünk áll. Amikor elcsüggett, amikor keserű volt, engedett az Isten szavának, hogy gyere ki, és nézz fel újra. És felnézett, és hitt. Nem a realitásokon legeltette a szemét, nem ott maradt, hogy azon gondolkozzon, hanem feltekintett az ígéretre, és belekapaszkodott az ígéretbe. És ez a magatartás lehetővé tette az Isten számára, hogy a hitetlenséget ne vegye számításba. Hogy ne rója fel Ábrahámnak a hitetlenséget. Ne úgy tekintsen Ábrahámra, mint aki hányszor csüggett el, hányszor keseredett meg, esetleg hányszor vádolt engem a lelkében, hogy miért nem teljesítem már az ígéretet. Hanem ezt mindig leírhatta, mindig kitörölhette, és a javára írhatta Krisztus igazságát. És nem választotta el a hitetlensége az Istentől. Mert újra megújult a bizalma az Isten ígéretében. Nézzük tovább Ábrahám hitét. Azt látjuk, hogy még ezután, az esemény után is, újra és újra küzdenie kell Ábrahámnak. A 16. fejezet egy emberi megoldásról szól. Ábrahám a várakozásban elcsüggedve megpróbálkozik egy emberi úttal. Egy korabeli szokás, gyakorlattal. Hát ha Sára nem szül, korabeli gyakorlat volt a szolgálólányt feleségül venni, és annak majd, hogy születik gyermeke, és azt adoptálják. Az Isten világossá tette Ábrahám számára, hogy nem. Nem, szó se lehet róla. Ez nem járható út. Vágyott rá Ábrahám, vaj, ha Izmael élne előtted. Az Isten pedig azt mondta, hogy nem. Sárától fog születni a te gyermeket. Azt olvassuk a 17. fejezetben, egy évvel Izsák születése előtt, hogy Ábrahám kineveti az Isten ígéretét. Voltak elesések a hitében. De az Isten újra el tudta vezetni oda, hogy bízzon benne, hogy ne maradjon meg a nevetésben, hanem megbánja, hogy nevetett. És újra az ígéretbe kapaszkodjon. És ezért megszülethetett az ígéret gyermeke. És amikor megszületett az ígéret gyermeke, akkor öröm és nevetés volt. Ezt jelenti az Izsák név. Betöltötte az Isten az ő szívüket örömmel és nevetéssel. Egy olyan házaspárnak született gyermeke, ahol már Sárának nem volt asszonyi természete, és ahol már Ábrahám sem volt alkalmas gyermeknemzésre. És mégis megszületett a gyermek.
Ábrahámtól született a gyermek, és Sárától született a gyermek. De ekkor jön az, ami Ábrahámot teljesen váratlanul, hirtelen érte, és a legnehezebb megpróbáltatás jött. Mózes első könyve 22. fejezete írja le ezt a próbát Ábrahám életéből, ahol arról van szó, hogy az Isten megjelent Ábrahámnak, és próbára tette őt. A megkísértés szó a Bibliában, legalábbis az Új Szövetségben, a megkísérteni és próbára tenni az ugyanaz a szó. Én szoktam kérni azokat, akiket görögre tanítok, és ez szóba kerül, hogyha lehet kérnem, ne gyártsunk ideológiát a két szó mögé, hogy ez a megkísértés, ez meg a megpróbáltatás. Ne különböztessük meg. A megkísértés és a próbára tevés ugyanaz a szituáció. Esetleg azt mondhatjuk, hogy két nézőpontból közelíthető meg a magyar nyelv alapján. Minden helyzet alkalom Sátán számára, hogy bűnre csábítson bennünket, hogy engedetlenné tegyen az Isten iránt. És minden egyes helyzet különleges kiváltság, hogy igazoljuk az Istenbe vetett bizalmunkat. Hogy bizalmat szavazzunk az Istennek. Minden egyes helyzet próbára teszi a mi Isten iránti bizalmunkat. A megkísértés és a próba között semmi különbség nincs a nyelvik megközelítésben, hogyha így közelítem meg a gondolatot. Az Isten próbára tette Ábrahámot. Miért kellett próbára tennie? Mert Ábrahám nagyon sokszor próbára tette az Istent. Nagyon sokszor próbára tette az Istent a bizalmatlansággal. Most az Isten teszi próbára Ábrahámot. Azt mondja neki, hogy Ábrahám, kelj fel, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok neked. Ugyanaz az isteni hang, aki éveken keresztül ígéreteket adott, aki a születése előtt néven nevezte Izsákot, aki megmondta, hogy Izsákban neveztetik a te magod. Ez az Isten most azt mondja Ábrahámnak, kelj fel, vedd a te egyszülött fiadat, az egyetlent, akit szeretsz, hogy félre ne érthető legyen, Izsákra gondolok, és menj el. Mit fog tenni Ábrahám ebben a helyzetben? Újra bizalmatlan lesz? Ideológiát gyárt, olyan könnyű lenne ideológiát gyártani ehhez. Hát az Isten nem kérhet olyat, hogy megöljünk egy embert. Milyen könnyű lenne ebbe belekapaszkodni? Mit tesz Ábrahám? Felkelt azért Ábrahám jó reggel, megnyergelte a szamarát, és nem olvasom végig a történetet, elindult. 3 napon keresztül ment. Egy szót nem olvasunk arról, hogy mi történt. 3 napon keresztül ment, és azt olvassuk, hogy amikor megérkezett, 3. napon felemelte az ő szemeit, és látta Ábrahám a helyet messziről. És mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. A zsidókhoz írt levél enged bepillantást, hogy mi zajlott le Ábrahám lelkében, és a római levél. Abban az Istenben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Úgy gondolkozva, hogy az Isten, aki ígéretet tett, hogy Ábrahám Izsákban neveztetik a te magod, az az Isten, aki ezt az ígéretet tette, képes a halálból feltámasztani őt, hogy az ígérete teljesedjen. Ábrahám megtanulta a hit leckéjét. Megtanult az Isten ígéretében okoskodás nélkül, emberi megoldások nélkül, reményvesztés nélkül, kesergés nélkül, önsajnálat nélkül. Megtanult az Isten ígéretében bízni, és ezért az Isten ígéretével összhangban cselekedni. És mit mond az ige? Jakab apostol, aki állítólag szemben áll Pál apostollal,
de kérem, hogy ezt felejtsük el. Jakab apostol szavait szeretném idézni. A hit, ha cselekedetei nincsenek, megholt önmagában. De mondhatja valaki, neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidből. És én is meg fogom mutatni neked az én cselekedeteimből az én hitemet. Te hiszed, hogy az Istened jól teszed? Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Akarod tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? Avagy Ábrahám, ami atyánk, nem cselekedetekből igazítatott meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra? Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit? És beteljesedett az írás, amely ezt mondta, hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott neki igazságul, és az Isten barátjának neveztetett. Látjuk azt, hogy Jakab apostol ugyanazt az igét a tanfolyamnak a végére helyezi el. Elhangzik a hitért való küzdelem elején, és elhangzik a hitért való küzdelem befejezésekor. Ábrahám hite gyakorlati hit volt. Nem értéktelen hitvallás volt, amely egészen addig tart, amíg kedvező a körülmény, és amikor kedvezőtlen a körülmény, akkor követi a saját akaratát és elképzelését, hanem Ábrahám hite valóság volt, és képes volt elérni azt, hogy ne tekintsen a fájdalomra, ne tekintsen az emberi gondolatokra, hanem teljesen bízzon az Isten ígéretében. Ez a hit, ez küzdelmeken keresztül fejlődött ki az ő életében. Ez a hit kudarcokon keresztül fejlődött ki az ő életében. Ábrahám megtanulta a hit leckéjét az Istentől. Ezért lehetett a hívők példaképévé. Figyeljük csak meg, hogy Pál apostol pontosan erre a folyamatra mutat rá, akkor a római levélben, amikor beidézi először Ábrahám hitének a leghatalmasabb megnyilvánulását, tudnélik, hogy hitt abban az Istenben, aki a holtakat megeleveníti. Világos utalás Izsák feláldozására. De hogy jutott el erre a hitre? Innentől kezdve elmondja a lépcsőfokokat. Az első lépcsőfok az volt, hogy reménység ellenére reménykedve hitte. Megragadta az Isten ígéretét, és újra, és újra, és újra, és újra megragadta az Isten ígéretét, amikor elcsüggett. A reménytelen körülmény között megtanult reménykedni az Isten ígéretében. A kudarc keserű tapasztalata között tanult meg bízni az Isten ígéretében. Ez az első lépés. A második lépés. És hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére. Amit meg kellett harcolnia, hogy ne tekintsen az emberi realitásokra. Sem Sárának elhalt méhére. Az Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adva az Istennek. Eljutott oda, a reménytelenség között reménykedve, edződve a hitben, eljutott oda, hogy hálát tudott adni az ígéret beteljesedése előtt. Eljutott oda, hogy töretlen bizalommal belekapaszkodott az Isten ígéretébe. Teljesen elhitte, hogy az Isten megcselekedheti, amit megígért. És ez a folyamat, hogy Ábrahám nem állt meg közben, nem hagyta fel, nem hagyta ott az Isten ígéretét, hanem ha elcsüggett is, feltekintett az égre, újra felidézte az Isten ígéretét, újra szóba állt az Istennel, aki ígéretet tett neki. Ez a magatartás. Ez lehetővé tette az Isten számára azt, hogy megtanítsa a hit leckéjére, és elvezesse arra a bizalomra, amely teljes engedelmességben nyilatkozott meg az Isten iránt. És ekkor az Isten azt mondta, most már tudom, hogy Isten félő vagy. Amikor Ábrahám ment az úton Izsákkal, és Izsák föltette a kérdést, atyám, itt a fa, itt a tűz, na de hol az áldozati bárány? Akkor Ábrahám azt mondta neki, majd az Isten gondoskodik áldozatra való bárányról, fiam. És utána el kellett neki mondani, hogy az Isten őt jelölte ki. Izsáknak el kellett ezt fogadni. Felnőtt, fiatal ember volt.
Ábrahám pedig egy idős ember volt. Ábrahám megkötözte Izsákot, és feltette a fára, és fölemelte a kést. És ekkor szólalt meg az Isten: állj meg, most már tudom. Most már tudom, hogy Isten félő vagy. Mert az irántam való bizalmadat, minden rezdülésed, minden cselekedeted igazolta. Teljes bizalmat tanúsítottál. Voltak korábban próbák, ahol elestél, de most töretlen bizalmat tanúsítottál. Eljutottál a hit teljességére. Ezért lehetett Ábrahám a hívők atyává. És milyen bátorító gondolat az, hogy az Isten nem az eleséseket számolja össze. Az Isten nem úgy állítja elénk Ábrahámot, hogy hányszor esett el, és hány évig kellett küzdeni azért, hogy hitre vezesse. Az Isten nem az elesések számát, és nem az idejét, a hosszú időt nézi, amíg végre valahára valahogy elvisz bennünket a bizalomig. Az Isten a végeredményre tekint. Azt tekinti örömmel, hogy valakit el tudott vezetni a töretlen, a rendíthetetlen, a teljes bizalomra. Arra a bizalomra, mely előre tud hálát adni. Arra a bizalomra, mely engedelmességben nyilatkozik meg. Amelynek fontos az Isten személye és az Isten dicsősége. És milyen érdekes, hogy Ábrahám úgy halt meg, hogy egyetlen egy talpalatnyi földet nem örökölt. Hitben halt meg. Távolról üdvözölve az ígéretnek a beteljesedését. Ábrahám az egyik leckében megtanulta a hit leckéjét, az egyik próbában, és egy másik próbában már tudta alkalmazni. Nem vásárolt földeket, nem aggódott azon, hogy fogja örökölni a földet vagy sem, hanem rábízta az Istenre. És bizalommal járta a maga útját, napról napra élve a bizalom életét. Miért fontos ez a mi számunkra? Most jön a befejező utolsó 2-3 vers. A 23. verstől a 25. versig ezt mondja az apostol. De nem csak ő érte iratott meg. Nem csak Ábrahámnak volt szüksége arra, hogy elhangozzon az isteni kegyelem mondata: mivel hittél nekem, nem rovom fel neked a hitetlenségedet. Igazságot tulajdonítok neked, az én igazságomat ajándékozom neked. Nem csak ő érte irattatott meg, hogy tulajdonítatott neki igazságul, hanem mi értünk is, akiknek majd tulajdonítatik, azoknak tudnélik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat, a Jézust a halálból, aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Figyeljük meg, hogy Ábrahám kegyelemből kapott felmentő ítéletet. Ezzel összegzi Jakab apostol: a cselekedetei igazolták a hitét, teljessé lett a hite a cselekedetek által. Hitt Ábrahám az Úrnak, és tulajdonítatott neki igazságul. Ne felejtsük el soha, az utolsó ítélet vagy kegyelem, vagy a munkabér elszámolása. Nekünk is majd tulajdonítatik. Nem a mostra utal, hanem a felmentő ítéletre, amelyet az Isten mindazok felett meghoz, akik belekapaszkodnak az Isten ígéretébe úgy, mint Ábrahám, akik küzdenek az ígéret beteljesedéséért, és megteszik a maguk részét, mint Ábrahám, és akik, amikor kudarcot vallanak, nem maradnak benne a csüggedésbe, hanem megújítják a hitüket egészen addig, míg az Isten végig nem vezeti a hit leckéin őket, míg el nem vezeti arra a hitre, amely teljes engedelmességben nyilatkozik meg. És akkor az Isten azt mondja, hogy készen vagyunk. Akkor az Isten azt mondja, hogy alkalmassá vált az életre. Felmentő ítéletet nyerhet. Nekünk is szól ígéret. Ábrahámnak az az ígéret szólt, hogy gyermeket fog születni Sárától. Neki ezt kellett elhinnie. Milyen ígéret szól nekünk? Az az ígéret szól nekünk, hogy mi bár istentelen bűnösök vagyunk, de az Isten meg fog igazítani bennünket. Nem csak annyi szól nekünk, hogy üdvözülhetünk, nem. Ennél sokkal nagyobb ígéret szól nekünk. Az az ígéret, hogy hit által igazakká lehetünk. Lehet, hogy nem helyes ez a mondat, de ezért megkockáztatom. Ehhez képest az örök élet nem sokat jelent. A legnagyobb ígéret az a bűntől való szabadulás ígérete.
mit érne az örök élet, ha bűnnel együtt kellene végigélni? Az Isten azt az ígéretet adja minden embernek, hogy aki hisz Krisztus áldozatában, aki elfogadja az isteni megoldást, aki elfogadja az Isten ígéretét, hogy én megigazítalak téged. Nem te igazítod meg magadat, én igazítalak meg téged. És aki ezért az ígéretért ugyanúgy küzd, ahogyan Ábrahám küzdött a neki adott ígéretért, annak az életében ugyanígy fog beteljesedni. Ugyanez fog megvalósulni. Ábrahámnak tennie kellett az ígéret teljesedéséért, nekünk is kell tennünk az ígéret teljesedéséért. El kell határoznunk az engedelmességet, el kell határoznunk a jónak a követését. De ahogyan Ábrahám hónapról hónapra csalódott, úgy lehet, hogy hónapról hónapra mi is azt éljük át, Uram, megígérted, hogy megigazítasz engem. Én megint bűnt követtem el. Én megint a bűn hálójában vagyok. Hol az ígéret teljesedése? Mikor fog beteljesedni a te ígéreted? Lehetünk ilyen helyzetben. Lehetünk olyan helyzetben, amikor azt súgja nekünk az ellenség, hagyd fel, ne akarj megváltozni, mondd le a megváltozás lehetőségéről, ne higgy ebben tovább, hát hiába való, nem látod? Hát meddig akarsz még hinni benne? Az Isten pedig azt mondja, hogy menj ki és nézz fel az égre. És ezen fordul meg az ember élete. Feladja, és hallgat a hazugságra, hogy úgy se tudsz megváltozni, úgy se tud téged az Isten igazzá tenni, vagy belekapaszkodik az ember az Isten ígéretébe, és azt mondja, hogy én nem magamra tekintek, nem az emberi realitásra tekintek, nem a tényre tekintek. Igen, elestem, de ne őrülj ellenségem, felkelek. Felkelek, és újra az Istenre bízom az én ügyemet, aki majd ki fog engem vinni az igazságra, a világosságra, aki le fogja perelni az én lelkemnek a perét. Az Isten ilyen hitet keres a Földön. Ezt a hitet keresi a Földön Jézus, amikor visszajön. Azt a hitet, amely nem mond le a megszabadulásnak a reménységéről. Azért nem mond le, mert ezt az Isten, ezt az ígéretet minden embernek személyre szólóan adta. Ez az ígéret, ez nem általános ígéret. Ez az ígéret minden egyes emberhez szól, hogyha az ember hajlandó elfogadni. Nem elég, ha az ígéret megszólal az Isten részéről. Az ember részéről választ igényel ez a megszólalás. Az ember dönti el a viszonyulásával, hogy mi lesz a végeredmény. Ábrahám példája arra tanít, lehetünk elesett helyzetben, lehetünk keserűek az ígéret be nem teljesedése miatt. Lehet, hogy évek óta várunk az ígéret teljesedésére. De az Isten valamire meg akar tanítani. És ez a valami az, hogy ne emberi megoldáshoz, hanem teljesen az ő ígéretéhez forduljunk. Hogy minden emberi reménykedést feladjunk, és teljesen az Istenben reménykedjünk, és teljesen rábízzuk a megoldást. Milyen választ adhatunk akkor a címben feltett kérdésre? Ki nyerheti el az igazságot? Hogyan lehet miénk az igazság ajándéka? Hát talán nem ismétlem magamat, így. Aki úgy hisz az igazság ajándékának az elnyerésében, ahogyan Ábrahám hitt az ígéret beteljesedésében. Nem tudom megállni, hogy nem mondjam azt, szívem mélyéből kívánom, hogy megtanuljuk a hit leckéjét mindannyian. Hogy átélhessük azt, hogy mit jelent bízni az Istenben, mit jelent hitáltal engedelmeskedni az Istennek, és a legreménytelenebb körülmények között is ragaszkodni az Isten ígéretéhez.

Ismeretlen régi költő verse. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg, s add tova másnak, ezzel a hárommal tanulója legyőzi a mestert. Hogy ez a két soros régi, valószínűleg a görög költészetből származó töredék fennmaradt, ez már egy valóságos csoda. Én sem ismerném, ha Comeniusnak a didaktika magnáját, a nagy oktatás tanát el nem olvastam volna. Ott a 18. fejezetben közli ezt a nagy csemorva pedagógus Comenius, megjegyezve, hogy minden oktatásnak az alapja benne van ebben a hexaméterben. Figyeljük is csak meg, hogy miről szól ez a vers. Kérdezz gyakran. Vagyis az emberi életet a kérdések viszik előre. A gyerekek még nagyon tudnak kérdezni, később a felnőttek egyre inkább leszoknak a kérdezésről. És ezért sivárosodik el sokszor az élet, mert maga a gondolkodás sivárosodik el a kérdezés nélkül. Nem csak azt mondja ez a vers, hogy kérdezzünk, hanem azt mondja, hogy kérdezzünk gyakran. Tehát ne elégedjünk meg a félmegoldásokkal. Ne elégedjünk meg az ilyen 99%-os válaszokkal. Az ember nem valószínűségre, hanem bizonyosságra született, mondta Platón. Az embernek az életben bizonyosságok kellenek, és a bizonyosságokhoz vezető út a kérdésekkel van kikövezve. Kérdezz gyakran. Nagy felszólítás ez, és ehhez a nagy felszólításhoz az egyik legnagyobb erőt maga a könyvek könyve adja meg, a Biblia, amely elejétől a végéig hatalmas kérdésekből áll. Gondoljunk csak arra, hogy az első emberpárhoz is hogy szólt az első kérdés. Ádám, hol vagy? Vagyis ember, hova jutottál? A második nemzedékben, amikor Kain megölte a saját testvérét Ábelt, ott is egy nagy kérdéssel találkozunk. Hol van Ábel, a te atyád fia? Tehát hol van a másik ember? Törődsz te a másik emberrel? Ki neked a másik ember? Mit csinálsz itt, Illés? Egy nagy prófétát is kérdezni kellett, mert nem volt a helyén. Egyszer az életében megingott, elfutott a küldetés elől, tehát nem volt a helyén. Mit csinálsz itt, Illés? Ma is sokszor megkérdezhetnénk mi is, akár csak magunktól is, hogy jó helyen vagyunk-e, azt csináljuk-e, azt a munkát végezzük-e, vagy azt a tevékenységet, amit elhatároztunk, vagy amire tényleg erőt kaptunk. És aztán az egyik legnagyobb kérdés, akarsz-e meggyógyulni? Ezt egy 38 éve beteg embernek tette fel ezt a kérdést Jézus Krisztus a Betesdai tónál, hogy akarsz-e meggyógyulni? Sokszor úgy gondoljuk, hogy hát ez nem is kérdés, hát ki nem akar meggyógyulni? Meg aki 38 éve beteg, az már hányszor akart meggyógyulni, tehát nem gyógyult meg. De mégis azt látjuk, hogy a saját javunk érdekében olyan keveset teszünk, nem akarunk más emberek lenni, és nem akarunk sem egészségesek, sem máshogy gondolkozó emberek lenni. Szóval ezek a kérdések, ezek a gyakran felmerülő kérdések, amelyek végig szegélyezik a könyvek könyvét, igen, ezt az életben is tanuljuk el, kérdezz gyakran. A második felszólítása a versnek ez, amit tudsz, tartsd meg. Ez is nagyon egyszerűen hangzik, csak úgy, mint a kérdezz gyakran, de ennek is beláthatatlan mélységei vannak, hiszen hogyha a lényeges dolgokra rájövünk, hogyha valóban az élet fontos kérdéseire megkapjuk a választ, azokat meg kell tartani, azokat nem szabad elherdálni. Amit tudsz, tartsd meg. Végülis az életben nem olyan sok mindent kell megtartani, de amit meg kell tartani, azt meg kell tartani. Sokszor mi emberek olyan sok minden dirib darab után kutatunk, sok selejtet őrizgetünk, csak a nagy műveket kellene megtartani, például az irodalmi emlékezetünkben is, de az emberi kapcsolatainkban is csak az igaz pillanatokat, csak a derű óráit számolom, ahogy Mozart is mondta, vagyis hát az életben azt kell megtartani, ami előre visz, ami épít, nem az, ami megingat és rombol. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg. De a vers tovább lendül, mert ez még önmagában nem elég, hogy biztos fogódzóid vannak, hogy már jó pilléreken feszül ki az életed íve, hídja, de hol van a másik ember? Törődsz-e a másik emberrel? És a megszerzett ismereteiddel csak a magad házát, várát építed, csak te leszel műveltebb, csak téged csodálnak jobban, hogy te mennyit tudsz, vagy pedig a tudást, az igazi tudást és ismereted
arra használod, amire valóban való. Hát mire is való az igazi tudás, hogy átadjuk a másik embernek. Ezért a harmadik felszólítás így hangzik, a kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg után, s add tova másnak. Átadni másoknak dolgokat, de úgy adni át, hogy az igazságban szeretet is legyen. A kéznyújtásban ott legyen a meleg, gyengéd figyelem. Átadni másnak azt, amiben te is gyönyörködtél és értéknek tartottad. Ez a három felszólítás, amit egy jó szülő, egy jó tanár, de hadd tágítsam a kört, minden jóra törekvő ember kell, hogy kövessen. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg, s add tova másnak. Ezzel a hárommal tanulója legyőzi a mestert. Vagyis lehetünk a mestereinknél nagyobbak is, de nem valami eszeveszett emberi versengésben és futásban, hanem abban, hogy valóban tökéletesítsük az életben azt, ami alapvető, ami mindenki számára elfogadható, és amivel mindenki épül. Ezzel a hárommal tanulója legyőzi a mestert. Amikor Comenius a 17. században a Didaktika Magnát írta, nem véletlenül idézte benne ezt a régi verset, nem tudjuk, hogy ki írta, fogalmunk sincs még arról sem, hogy az ókorban, vagy talán később a görög-latin kultúrát ismerő kora középkorban, késő középkorban hangzott ez el, minden esetre jó megjegyezni. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg, s add tova másnak, ezzel a hárommal tanulója legyőzi a mestert.

0: Kedves gyülekezet, a mai alkalommal nagy örömmel szeretnék megosztani veletek egy hitbeli tapasztalatot, ami nem egy esztendőnek, hanem 50 esztendőnek a termése. Én ugyan még nem vagyok 50 éves, de az 50 évet mindjárt megértitek. Kérlek melleteket, hogy alapigeként lapozzuk fel együtt a Zsoltárok könyvét, és abból egy gyönyörű szép fejezetet idézünk, Dávid Zsoltárát, a 37-et. A 37. Zsoltárból olvasom a 3. verstől terjedő szakaszt. Így olvasom tehát Dávid szavait az Isten igéjéből, a 37. Zsoltár 3. versétől. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki áldog tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet. Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz, nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességgel. Testvéreim, engedjétek meg, hogy abbéli örömemet fejezzem ki, hogy miért is készhetett erre. Említettem már itt nektek ige szolgálatban is, hogy sorban olvasom a Szentírást, és az elmúlt időszakban olyan igei gondolatok voltak egymás után, ugye kétféle módon is olvasom a Szentírást, olvasom egyszer saját magamnak, meg olvasom a Biblia olvasó kalauz vezérfonala gyanánt, és két olyan egymással párhuzamos mondani valót hozó gondolat rajzolódott ki a szemem előtt, ami összekapcsolódott egy személyes élményemmel. Az az 50 esztendő, amiről szóltam nektek, az a szüleimhez kapcsolódik. Március 1-én töltötték be házasságuknak az 50. évét. És itt kint a fiataloknak is elmondtam, hogy az életük kezdetétől fogva, hogy én gyermekségemben emlékszem, hihetetlen nehézségeket éltek át. Majdhogy nem azt mondhatom, hogy a közös életüket gyakorlatilag nyomorban kezdték. És emlékszem, mi is gyermekek egy olyan szobába jöttünk a világra, nyilván a kórházban születtünk, de a gyermekségünket, a kicsi gyermekkorunkat egy olyan szobában töltöttük el, amelynek a padlóján kartondobozok voltak, és arra volt terítve a szőnyeg. Olyan hideg volt. És a szüleim, akik kitartottak az Isten ügye és az ő igazsága mellett minden nehézség és megpróbáltatás ellenére, az Isten oly módon megáldotta, hogy az életük végére az Isten békességet, nyugalmat, a családjunkban örömet és kiegyensúlyozott életet adott. Hihetetlen nagy dolog, és nagyon nagy hála tölti el a szívemet, és az a fantasztikus, hogy látom őket, hogy még mindig ugyanaz a szeretet, hanem mondjam, szerelem lobog a szívükben, mint annak idején. Hatalmas dolog ez. És ez az ige volt az, amit szerintem édesapám is figyelembe vett, mikor az első Szentírást kaptam tőle, akkor is a példabeszédek könyvéből azt a gyönyörű 3. fejezetet írta be a Bibliámba, hogy fiam, az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én gondolataimat őrizze meg a te elméd. És végig kísért az életemen ez a gondolat. És a másik dolog, ami megragadta a szívemet a Szentírásból és a bizonyságtételekből, az pedig az, a 4. versben így olvasom meg az 5. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Gyönyörű szép ez a gondolat. Hogyan is fogalmazhatnánk meg, hogy érzitek, az első igeversben van-e valamilyen összefüggés? Nyilván egy helyen vannak, de milyen összefüggés van az első két versben, illetve az első, a negyedik versben olvasható két gondolat között? Azt mondja, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Mi lehet az összefüggés e között, a két gondolat között? Ha az Istenben való gyönyörködés nélkül vannak egy embernek, illetve az ember szívének kérései, vajon milyen kérések foglalkoztatnak egy embert? Milyen vágy hajt ma egy embert, egy fiatalt mondjuk az életére nézve? Minden biztosság? Önzőemberi dolgok. Én is egy olyan társadalomban élek, hogy egy vállalat, vagy egy csapat, vagy egy ember célokat tűz maga elé. A legtöbb nagyvállalatnál van is egy ilyen gyakorlat, aminek az a neve, hogy karriermenedzsment. Ismeritek ezt a kifejezést? Többen bizonyára hallottátok. Mit jelent ez? Az az ember, akiben nincsenek előrejutási, netán hatalmi pozícióra való vágyakozási arroganciák, illetve ambíciók, az kevésbé hasznos lehet a társadalom számára. És ugye mi jár együtt a pozícióval? Hatalom, pénz. És nagyon érdekes, itt kint beszélgettünk a fiatalokkal, és Kardos Péter testvérünk is jelenlétével támogatott bennünket, és azt mondta, hogy meglepő, de sok esetben az embereket a hatalom, a mások feletti uralomvágy jobban hajtja, mint maga az anyagi előrejutás. Hát az a helyzet, hogy az Isten igéje valami egészen mást mond nekünk, azt mondja, hogy gyönyörködj az Úrban. Mit jelent ez a kifejezés? Ízlelgessük egy kicsit. Mit jelent az, hogy gyönyörködni? Hogyan tudnátok más? Csak ezt a kifejezést próbáljátok meg visszaadni, hogy gyönyörködni. Öröm, de akkor ezt úgy, hogy ez hogy most ige formájában. Örülni. Ugye ezt? De azért ez csak egy olyan nagyon általános.
1: Szívesen időzni
0: valakinél. Nagyon jó. Aztán... Valakibenek a szépségében, szépséget találni valamiben, ugye? Vagy értéket, vagy példát találni. És az Isten igéje szerintem az Úristent úgy mutatja be, mint aki tényleg igazán követendő példa lehet. Emlékeztek, egy korábbi igeszolgálatomban említettem azt a gyönyörű Pál apostol igét, mikor azt mondja, hogy az Urat mi hogyan szemléljük? Fedetlen arccal szemléljük, és mi történik azzal az emberrel, aki eltakarás nélkül szemtől szembe látja az Urat? Emlékeztek, hogy folytatja Pál apostol? Elváltozunk méghozzá dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. És az az ember, aki gyönyörködni tud az Istenben, annak szerintetek átalakul-e a szíve, és átalakulnak-e az elképzelései, a vágyai, amik erre az életre vonatkoznak? Meggyőződésem, hogy teljesen más vágyak és más elképzelésekkel egy hívő embert motiválják. Ettől függetlenül, majd a vége felé látni fogjátok, már most előre bocsájtom, Példabeszédek könyvében például milyen szerepe van a szorgalomnak. Emlékeztek? Miket mond, vannak negatív igék a szorgalomról, és vannak pozitív igék a szorgalomról. Hogy hívja a Károlyi fordítású Bibliánk a nem szorgalmas embert? Restnek. Emlékeztek? Azt mondja, hogy bemártja a kezét a tálba, de megdöbbentő egy kijelentés. Emlékeztek? Tehát, hogy még arra is lusta, hogy a szájához visszavegye a falatot. Vagy azt mondja, hogy oroszlán van kint az utcán, és nem megy el, hogy dolgát végezze. De emlékeztek, van egy fantasztikus ige, amelyik így fogalmaz, hogy láttál-e már dolgában szorgalmatos embert? Hogy folytatódik? Hol fog az állni? Tessék, hallom, a királyok előtt fog állni. Testvéreim, nagyon fontos, nem arról szól az Isten igéje, hogy király leszel. De arról szól, hogy meg fogják látni benned a becsületességet, a hűségességet, a kitartást, az álhatatosságot. Az Istennel és az ő igéjével való kapcsolatod meg fogja acélozni a gondolkodásodat, a szorgalmadat, a testrekészségedet, és az emberek számára világos lesz, hogy ez az Istennek az embere. Emlékezzetek rá csak Dániel esetében, mit mondtak a királyok? Azt mondták Dánielnek, hogy tudjuk, hogy benned micsoda van. Az élő Istennek lelke van. Vagy emlékeztek Józsefre, a folyamatos, szorgalmas tevékenysége, az Isten áldotta munkája, milyen véleményt hozott elő a fáraóból egyetlen rövid beszélgetés hatására? Azt mondja, találhatnánk-e értelmesebb és bölcs embert, mint ez a férfi maga? Testvéreim, hatalmas dolog ez, de nézzünk egy kicsit körül az igében, és ezek voltak azok az igei gondolatok, amik így a Biblia sorba olvasásában elém adódtak. Kérlek benneteket, először lapozzunk Királyok első könyve 3. fejezetéhez. Királyok első könyve 3. fejezetéhez, és szerintem jól ismeritek ezt a bibliai igeszakaszt, amikor is Salamon valamit kér az Úrtól. Így olvassuk a Királyok első könyve 3. fejezetének 5. versétől a szakaszt. És egy picit elgondolkodtatott engem ez a rész, majd mindjárt elmondom, hogy mi volt számomra a gondolkodás tárgya. Megjelent Gibeonban az Úr Salamonnak azon éjjel álmában, és mondta az Isten, kérj, amit akarsz, hogy adjak néked. És mondta Salamon, te a te szolgáddal, az én atyámmal, Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, amiképpen ő is járt előtted híven, igazán, és hozzád egyenes szívvel, és megtartottad néki ezt a nagy irgalmasságot, hogy néki fiat adtál, aki az ő királyi székében ül, amint te mai napon megtetszik. És most, ó én Uram Istenem, te tetted szolgádat királyát, Dávid az én atyám helyett. Én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. És a te szolgád, a te néped között van, amelyet te magadnak választottál. Nagy nép ez, amely meg nem számláltathatik, meg sem írattathatik a sokaság miatt. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között. Mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet? És tetszette beszéd az Úrnak, hogy Salamon ilyen dolgot kért. Én csak eddig olvasom, de aztán majd folytatjuk. Testvéreim, emlékeztek rá, hogy Dávid, az Úr szolgája, milyen életet élt? Makulátlan volt-e az az élet? Mégis emlékezzetek rá most, hogy végigolvastam már, ugye Esdrás, Nehémiás kezdődik most a sorban olvasásomban, ha végigolvastátok ezt az egész fantasztikus folyamatot, minden egyes alkalommal, amikor Júdának a vesztére akarna törni az Úr, mindig mi volt a kitétel, mi volt a válasz, hogy miért is irgalmazott Úr az ő népének? Folyamatosan Dávidért, az én szolgámért. Dávidért, az én szolgámért. És olyan szép, hogy Salamon, aki beül az atya királyi székébe, így kéri, hogy Uram, köszönöm, hogy ezt az irgalmasságot megtetted. És ugye emlékeztek rá, a későbbiekben olvashatjuk, hogy Salamon miket kérhetett volna magának? Kérhetett volna magának gazdagságot. Kérhetett volna magának hosszú életet. De egyiket sem kérte. És az Úr azt mondta, hogy mivel sem egyiket, sem másikat nem kérted, ezért én ezeket is megadom. És úgy elgondolkodom rajta, hogy vajon az Úr miért engedte meg, hogy Salamon olyan hihetetlen gazdagságra tegyen szert. Emlékeztek rá, úgy írja a Királyok meg a Krónikák könyve, hogy olyan mennyiségben halmozták fel az aranyat, hogy azt még csak-csak számolták, de az ezüstöt már nem. Olyan mérhetetlen kincsmennyiséget halmozott fel. És úgy elgondolkodtam, hogy mi volt a probléma, ami Salamonnak a félrecsúszását eredményezte. És nézzétek, a következőt olvasom a 14. versben, lapozzatok át kérlek a következő oldalra. Így olvasom tehát a 3. fejezet 14. versét. és ha az én utaimon jársz, megőrizvén az én végzéseimet és parancsolataimat, amiképpen járt a te atyád, Dávid, meghosszabbítom életed idejét. Látjátok? És az az érzésem volt, hogy nem az Úr is hozzájárult azzal, hogy gazdagságot adott Salamonnak, hogy Salamon így elcsúszott. Mert emlékeztek, szép lassan a király, amikor olvassuk a Prédikátor könyvében, mit mond magáról, hogy mi okozta az ő borzasztó elcsúszását? Az okozta, hogy nem tartott vissza semmit a szívétől. Azt mondja, hogy mindent kipróbáltam. Mindent. És itt hadd kérdezzem meg tőled, tőletek emlékeztek, mit mond a Zsoltáros, akit az előbb olvastunk? Hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Vajon Salamon, amikor ezeket a dolgokat kipróbálta, még mindig az Úrban gyönyörködötte? Vajon megtette a 14. vers szerint azt, hogy amennyiben az én utaimon jársz, akkor meghosszabbítom a te életedet, gazdagsággal, hatalommal, erővel áldalak meg téged. Kedves gyülekezet, az első dolog, amit szeretnék leszögezni, a gazdagság önmagában nem probléma, nem bűn. Emlékeztek rá, van egy gyönyörű példatörténet, és az egyik, amelyik a legszebb. Tudunk olyan gazdag emberről, aki az Isten áldott követe volt? Mondjatok egyet. A legnagyobbat, akiről a leggazdagabbat tudjuk. Jób, ugye? Egyértelmű. Mit mond az Úrról, illetve Jobról az Úr? Emlékeztek, amikor Jób magáról beszél, és az Úr nem vonja kétségbe, hogy így volt. Azt mondja, hogy a sántának lába, a vaknak szeme, a szegénynek, özvegynek, árvának védelmezője voltam. Tehát azt mondhatjuk, hogy nem önmagában a gazdagságon volt a probléma, hanem az, hogy míg Jób az Istennel járt, emlékeztek, így szól róla az ige, addig Salamon, amikor megkapta az Istentől azokat a nagyságos dolgokat, akkor nem élt ezzel a lehetőséggel, amit az Úr elé adott. És emlékezzetek vissza, hogy az uralkodását milyen módon fejezte be a zsidó nemzet Izrael, mi történt rögtön, ahogy Salamon lehunyta a szemét? Az ország ketté szakadt. Az ország ketté szakadt. Megdöbbentő, hogy az a király, akinek az Isten ilyen kérés után ad bölcsességet. Hát nézzétek, azt mondja, hogy ő nem tud kimenni és bejönni, ő kicsin gyermek. Hova lett Salamonnak az alázata? Emlékeztek, mi volt a problémája a népnek, amikor Roboámhoz, Salamon fiához ment a nép? Mi volt a nagy gondjuk? Olyan súlyos adókat vetett a népre, hogy megnyomorodtak. Hova lett az Isten szolgálata? A nyáját, az Isten nyáját bölcsen, hűségesen terelgető királynak a szemlélete teljesen kiveszett ebből az uralkodóból. Lapozzunk egy picit visszább az ószövetségi történetben, és lapozzatok velem kérlek Mózes első könyve 28. fejezetéhez. Az első félresiklás után, tehát amikor valaki elfordul az Úrtól, van egy másik, még veszélyesebb dolog azzal kapcsolatban, hogy az Úr megadja néked a te szíved kéréseit. Kérlek benneteket, hogy a 28. fejezet verseit olvassuk el. Itt a 18. verstől fogom olvasni. Ismeritek a történetet, hogy Jákobnak menekülnie kell a szülői házból Ézsau elől, és vándorútján, amit Lábán háza felé vitt, ez az esemény történik vele, hogy lefekszik és lát egy létrát, amelyen az Isten angyalai föl s alá járnak, s a tetején az Úr áll. És így olvasom a 18. verstől. És felkelt Jákob reggel, és vette azt a követ, amelyet feje alá tett, és oszlopul állította fel azt, és olajat öntött annak tetejére. És nevezte annak a helynek nevét Bételnek, azelőtt pedig Lúz volt annak a városnak neve. És most jön a lényeg. És fogadást tett Jákob, mondta, ha az Isten velem lesz, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ételül kenyeret, s öltözetül ruhát ad nekem, és békességgel térek vissza atyámnak házához, akkor az Úr lesz az én Istenem. És ez a kő, amelyet oszlopul állítottam fel, Isten háza lesz, és valamit adsz nékem, annak tizedét néked adom. Eddig olvasom. Majd később visszatérünk erre az ígére, de még előbb picit nyúljuk vissza a történetnek az elejéhez. Emlékeztek-e, hogy mi történt, amikor Jákob megszületett, illetve még a születése előtt mi történt az édesanyával? Hogy hívták az anyukáját? Rebekának. Mi volt, ugye különlegesség volt Rebeka terhessége, mert nem egymagában volt a baba az édesanyja méhében, hanem ikrek voltak. És amikor ezzel a tusakodással kapcsolatban valószínűleg nagyon mozgékonyak lehettek a gyerekek az anyuka pocakjában, elmegy az édesanyja megtudakolni az úrtól, hogy mi lesz a gyermekeknek a sorsa, és mit mond neki az úr, hogy két nép támad a te méhedből, az egyik a másiknál erősebb lesz, és hogy fejezi be? És a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Tehát melyik lesz a feljebb való, az áldott? Ugye egy iker csapat esetében valószínűleg nem a méretről szól, hanem a születésük sorrendjéről. Ugye egy néhány perccel, vagy egy fél órával, órával előbb jön a világra az egyik, mint a másik. És akkor itt, testvéreim, olvassátok majd el Ellen White-nak a könyvében, a Pátriárkák és Profétákban, hogy milyen lelkülete volt a két gyermeknek. Ugye az egyik volt Ézsau, a másik volt Jákob. Mi volt Jákob szívének a legfőbb kívánsága és óhaja? Az áldás. Ézsaunak mi volt a legfőbb vágya? Az elsőszülöttséggel járó vagyon. Az elsőszülöttséggel járó vagyon. Mondjátok meg, hogyha így lelkiképpen gondolkodó emberekként nézitek ezt, helyes volt-e Jákobnak a vágya? Rábólinthatunk egyértelműen, helyes volt. És akkor most teszem föl nektek az érdekes kérdést. Helyes volt-e, ahogy Jákob ennek a vágynak érvényt szerzett? Milyen módon szerzett Jákob érvényt a vágyainak? Isten szerint való szíve kérése volt? Isten szerint való volt a kérés, de a módszer, ahogy ehhez megpróbált eljutni, az aztán végképp nem. Tessék? Antónió, mielőtt még az édesanyára ráhúzzuk ezt a vádat, Jákob mielőtt bement volna az apjához, ügyeskedette már korábban. Hogyan? A vörös étellel. Emlékeztek rá? Testvéreim, amikor az Úr áld, van neki szüksége külsőségekre, vagy bármi egyébre? Jákob azonban mégis orvul ellopta Ézsautól. Ugye Ézsau megvetette, emlékeztek, így mondja szó szerint az ige, hogy ő megvetette. Mit nekem? Úgyis halni járok, állandóan vadászok, vadállatok között vagyok. Mit érdekel engem az elsőszülöttségi jog, és eladta egy tálentsért. Döbbenetes egyébként, ahogy a testvérünk leírja, ez sose fogalmazódott meg a fejemben, hogy ment az atyai házhoz, de Jákob közelebb volt, és annyit nem bírt várni az evéssel, míg hazaér, hanem rögtön ott, nem itt nekem, körülbelül ez a lelkülete volt Ézsaúnak. Tehát megdöbbentő. De most térjünk vissza Jákobhoz. Testvéreim, elmondhatjuk-e, hogy az az út, ahogy Jákob megszerezte, nem volt helyén való. És utána emlékeztek rá, hogy amikor Antónió mondott, hogy az édesanyja segített neki, de figyeljétek meg, azért megdöbbentő, hogyha egy ember elindul a nem Isten szerinti úton, hova jut. Emlékeztek rá, Jákobban felvetődik a gyanú, mikor az anyja felkínálja ezt a lehetőséget. Nem, még mindig nem az erkölcsiség a probléma, emlékeztek, hanem hogy Ézsau az én testvérem milyen. Ugye szőrös, én meg sima vagyok. Tehát igazából nem az erkölcsi problémával foglalkozik, hanem a bukás, a lebukás veszélye. Az foglalkoztatja Jákobot. Bemegy az apjához, és azt mondja, hogy hát a szó Jákob szava, de a ruháknak az illata, meg az egész, ugye megsimogatja, ez Ézsau az én fiam, és megáldja. De emlékeztek, Izsáknak bár feltámad azért a gyanú, és azt mondja, hogy már most itt vagy. És figyeljétek meg, hogy milyen eszközhöz folyamodik. Ez a megdöbbentő. Az urat belekeveri a hazugságába. hogy az Úr a te Istenet hozta előmbe. És testvéreim, milyen következménye lett ennek? Nagyon érdekes dolog ez. Volt egy Isten szíve szerint való vágya Jákob szívének, de mivel rosszul akarta elérni, borzalmas következménye lett. Testvéreim, milyen tanulságot vonhatunk le, ha Isten szíve szerint való kérésünk van is? Ne használjunk hozzá olyan eszközöket, amely nem méltó az Istenhez. Emlékezzetek rá, Salamon esetében mi volt a probléma? Megkapta az Istentől a bölcsességet, a gazdagságot és a hosszú életet, de nem járt az Úr útján. Jákob esetében mit olvasunk? Megvolt a lehetőség, maga a prófécia elmondta, hogy ő lesz az, akinek majd a másik testvér szolgálni fog, mégis a saját kezébe vette a dolog megvalósítását. Jön a következő ige. Mózes első könyve 12. fejezetéhez lapozzatok, kérlek. Ez is nagyon ismerős lesz, ezt is nagyon jól tudjátok. Semmi újat nem fogok nektek ma mondani, de annyira megragadta a szívemet ez a gondolat, az Isten szerinti gondolkodás, hogy ezt meg kellett osszam veletek. Így olvasom Mózes első könyve 12. fejezetének az első 3 versét. És mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből és rokonságot közül és atyád házából a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt. És megáldatnak benned a föld minden nemzetségei. Testvéreim, hogyha ilyen ígéretet kapnánk az Istentől, azért ez egy különleges dolog. De azért felteszem nektek a kérdést, nekünk nincsen ilyen ígéretünk az Istentől? Most olvasta fel Zsóka testvérünk itt gyönyörű szépen a szombatiskolai összefoglalójában. Emlékeztek rá, hogy az Istentől felelősség, kötelesség és üzenetünk van, ugye említetted, hogy profétálnod kell sok nép, nemzet és király előtt. Testvéreim, ennek a népnek. Emlékeztek itt ige szolgálatban, elmondtam nektek azt a 3 jellemtulajdonságot, illetve tulajdonságot emlékeztek? Isten parancsolatainak megőrzői. Náluk van Jézus Krisztus bizonyságtétele, és persze Krisztusból valók. Hatalmas ígéreteink vannak, nem? Óriási ígéreteink. Mint Ábrahámnak. Nézzük meg Ábrahámnál, mi volt az egyetlen baki és bökkenő ebben az egész történetben. Azt mondja neki az Úr, emlékeim szerint 75 esztendős volt, amikor ez történt. Igen, itt látjátok is a 4. versben, jól emlékeztem. 75 esztendős volt, amikor ez történt, és a következő képpen szól az ígéret. 2. vers. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged. Mi volt a baj? Mi volt az, ami hiányzott ehhez az áldáshoz? A gyermek. Emlékeztek rá, hogy amikor Sára megszülte Ábrahám fiát, hány éves volt? 100. Képzeljétek el, én most 49 leszek. Egy éven van hátra, hogy 50. Az életem felét kellene várnom annak az ígéretnek a beteljesülésére, amit itt az Úr Ábrahámnak ígért. Mondhatjuk-e, hogy az Úrban gyönyörködött Ábrahám? Szíve szerint, az Úr szíve szerint való kérése, vágya volt az, hogy gyermeke szülessen. Az volt. Maga az Úr mit ígért? Nagy nemzetté teszlek. De 25 évet várni? Gondoljatok bele. Most nyilván vannak, akik azt mondják, hogy 25 év már nem olyan sok. De azért azt végigélni, állandó várakozásban, gyötrelemben, kínban, hány dolgot megtesznek ma szülők, hogy gyermekük születhessen? Ábrahám és Sára nem tudták kivárni az isteni ígéret beteljesedését. Emlékeztek? Mit zúdítottak a családra, és mit zúdítottak a világra? Sárának mentő ötlete támad, és azt mondja Ábrámnak, hogy Itt van az én szolgálom, Hágár, majd én megépülök általa. És mit tett ezzel Ábrahám és Sára? Ugyanazt, amit Jákobról beszélgettünk az előbb, hogy az Isten szíve szerint való vágyuknak a megvalósítását mivel helyettesítették? A saját kezükbe vették ennek a véghezvitelét, és ennek egy óriási tragédia és félresiklás lett a vége. Emlékeztek, mi történt, amikor már Izmael felnevekedett, és Sára egyszer csak megszüli a gyermekét, mi történik a családban? Viszály, mert a szolgáló úgy érezte, hogy ő az elsőszülöttnek az édesanyja, a gyermek pedig az elsőszülött. És akkor Sára azt mondja a férjének, hogy üzd el a szolgálót a fiával együtt. És emlékeztek, Ábrahám olyan szép olvasni, mikor azt mondja, hogy nehéznek látszott a gyermek miatt, mert nagyon szerette. De azt mondja az Úr, megjelent Ábrahámnak, és azt mondja, hogy bocsásd el nyugodtan, engedj a feleségednek, mert én megmondtam neked, hogy kitől fog származni az örökös, akiben megáldatnak a föld meg minden nemzetségei. Sára, a te feleséged fog szülni fiat. Kedves gyülekezet, itt, ahogy mondtam nektek, édesapám, még betöltötték ezt az 50 esztendőt, annyi fájdalom és küzdelem volt az életükben. De meggyőződésem, hogy az Isten áldása azért kísérte őket, mert bármilyen dolog érte őket, az Istenhez mindig hűségesek maradtak. Bár az én életemben is mindig így lett volna. Hadd bátorítsalak benneteket, hogy gyönyörködjünk az Úrban. És ha benne gyönyörködünk, ő megadja, beteljesíti szívünk kéréseit. Ne vegyük az Isten útjait a saját kezünkbe, ne akarjuk mi megvalósítani azt, amit az Isten ígért, emberi erőlködéssel, hanem engedjük meg, hogy az Isten legyen az, aki betölti helyettünk. Olvassuk el befejezésképpen még egyszer ezt a gyönyörű zsoltári szakaszt, és most ezek hátterén próbáljuk meg átgondolni még egyszer az igéket, amelyeket az Isten szól hozzánk. És emlékeztek rá, hogy Dávidtól azokat a szavakat olvastuk, hogy ne irigykedj a gonoszra. Testvéreim, hány ember vesz körül bennünket, akik rossz akarattal, rossz indulattal, haraggal, áskálódással vannak telve irántunk? Szokott megfordulni a szívünkben, hogy miért? Vagy szoktunk a jó előmenetelő emberekre irigykedni? Talán nem. Így szól hozzánk az Isten igéje. Még egyszer tehát a harmadik verstől. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködj az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Bocsássatok meg, itt elfelejtettem mondani, több fordításban is megnéztem megint, a kis fiatalok is olyan szépen olvasták, hogy egy másik fordítást vettek elő, és ott úgy olvassuk, a majd ő teljesíti kifejezést, hogy majd ő irányít. Tehát így is olvashatnám, hogy hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő irányít. Megmondja majd a hátad mögül, jön a kiáltó szó, hogy ez az út, ezen menj. Az én életemben is, ebben a rövidke életben is hányszor tapasztaltam, biztos ismeritek ezt a nyitott meg zárt ajtók törvényszerűségét. Ismeritek ezt? Hogy a Jóisten bezár egy csomó ajtót, és egy ajtót hagy rendszerint nyitva. Egyszerűen bezáródnak a dolgok. Volt eset, hogy a bezárt ajtón átmentem fejjel. 10 évembe került, mire visszataláltam arra az útra, amire az Isten vezetni akart. Látjátok itt az Isten szolgáit, Salamont, Jákobot, Ábrahámot. Az Úr nyitott előttük egy ajtót, csak türelmesen, az Úrra bízva végig kellett volna járjanak rajta, de ők átmentek fejjel az ajtón, és csak a gyötrelem, csak a fájdalom, a keserűség lett belőle. Hadd bátorítsadak benneteket, hagyjuk az Úrra az útunkat. És hogy így folytatja Dávid, felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki állok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet. Ne bosszankodjál csak rosszra vinne. mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz, nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Hadd kívánjam ezt nektek. Legyünk ezek a szelidek. Ez az egyetlen út. És Isten adja meg, hogy együtt örököljük az ő kegyelméből. Amen.

Mennyei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy a te kegyelmedben járva, a te igédet és törvényeidet követve már ebben az életben igaz boldogságról elhetünk. Köszönjük, hogy ez a békesség nem külső forrásból jön, hanem abból, hogy benned gyönyörködhetünk. Kérünk, hogy a mi lelkünket, a mi szívünket, értelmünket tedd magadéhoz hasonlóvá, hogy a te szíved szerint való kéréseink, vágyaink legyenek. Add meg ezt mind a fiataloknak, mind az időseknek. Kérünk, segíts meg bennünket abban is, amit igédből megtanultunk ma, hogy bár lehetnek az embernek szíved szerint való vágyai, de sokszor oly türelmetlen, a hívő s hitetlen, kérünk, őrizd meg bennünket ettől a hibától, hogy eléd szaladjunk. Segíts bennünket, hogy téged kövessünk, te utánad menjünk. Áld meg gyülekezetünket, hogy fény és világosság lehessen ebben a világban. Erősítsd meg egymás iránti szeretetünket, hogy egymásért, ha készek legyünk, bármilyen áldozatra is. Hallgass meg imádságunkat. Kérünk Jézus nevében, töltsd be rajtunk jó gondolatodat.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. A mai alkalommal különleges példázatot veszünk Jézusnak az egyik legmélyebb, legátfogóbb, az emberi élet minden területét átfogó példázatát, az úgynevezett talentumok példázatát. Ennek a példatörténetnek van egy párhuzamosa, mint hogy a példatörténet Máté evangélium a 25. fejezetében van, és ezt is fogom felolvasni, a párhuzamosa viszont Lukács evangélium a 19. fejezetében található. Mindenkit kérlelek, hogy otthon mind a két példázatot olvassa el. A másik a Lukácsnál feljegyzett példázat gírák példázata néven ismert. Ott egy másik pénz áll a középpontban, nem a talentum, hanem a gíra. Nyugodtan mondhatnánk, hogy Jézusnak olyan példázata ez, amelyről egy évig is tarthatnánk sorozatot. Roppant széleskörű, roppant mély példázat, és mondom, az egész emberi életet átfogó példázat. Az emberi adottságokkal és képességekkel, a Biblia kettőt egynek veszi, nem mint a modern pszichológia, a Biblia csak képességekről beszél. Azért is írtam fel itt a táblánk legmagasabb részére az első Korintusi levél 4. fejezet 7. versét, ami így szól: mit van, amit ne kaptál volna, mondja az ember számára a Szentírás, mindent kapunk az életben, hogy ezt aztán adottságnak vagy képességnek nevezzük, eleve kapunk már bizonyos dolgokat, illetve a magunk közreműködésével fejlődnek ki képességek az életünkben, tulajdonképpen egyre megy. Az életben az ember mérhetetlenül többet kap, mint amit szerez, illetve mint amit ad. A szó igazi értelmében mi nem is adunk, mondta egy költő, hanem tovább adunk. Azt, amit kaptunk, azt adjuk tovább. Ezt az alapvető sajátosságot majd tekintsünk magunk előtt Jézus példázatának a vizsgálatánál. A táblára felírtam, hogy 5 pontot szeretnék kiemelni, a példázatot 5 pont szerint összefoglalni, és ahogy tenni szoktuk, az előadás, egy órás előadás után szünetünk van, és utána a visszakérdezés lehetősége a kedves hallgatóké. Mikor is mondta el Jézus ezt a példázatot? Kezdjük ezzel az alapvető kérdéssel. A Máté evangélium a 24. fejezete közzi Jézusnak a nagy apokaliptikus beszédét, tehát hogy mi vár az emberiségre a történelmének előre haladtával, és ehhez a nagy apokaliptikus beszédhez különböző példázatok csatlakoztak. Ezek közül mi már vettük a következőket. Máté 24. fejezet végén van a jó és a gonosz szolga példázata. Erről már volt szó a sorozatunk keretében. A Máté evangélium a 25. fejezetének az elején szó van a 10 szűz példázatáról, erről volt szó 2 héttel ezelőtt. A 10 szűz példázata után jön a talentumok példázata, és amivel 2 hét múlva fogunk foglalkozni, a kecskék és juhok szétválasztásának a példázata, az zárja le Máté evangélium a 25. fejezetét. Tehát nagyon egyszerű és kristálytiszta a szerkesztési rend. Jézus egy nagy profétikus beszédet mondott, és a nagy profétikus beszédhez 4 példázatot csatlakoztatott. A nagy profétikus beszéd Máté evangélium a 24. fejezetében található, a 4 példázat a 24. fejezet végétől a 25. fejezet végéig található. Mindenek előtt szeretném majd felolvasni a talentumok példázatát. Figyeljük jól meg, aki esetleg nem ismeri, vagy most hallja először, külön hangsúlyoznám az aprócska kijelentéseket, amelyeknek súlyuk lesz, és figyeljük meg a példázatnak az előrehaladását, és utána megadott 5 szempont szerint fogjuk a példázatot tanulmányozni. Máté evangélium a 25. fejezetében a 14. verstől olvasom. Mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, előhívatta az ő szolgáit, és amilyen volt, átadta nékik. És adott az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek az ő erejéhez képest. És azonnal útra kelt. Elmenvén pedig, aki az 5 talentumot kapta, kereskedett azokkal, és szerzett más 5 talentumot. Azonképpen, aki a 2 volt, az is más 2 nyert. Aki pedig az 1 kapta, elmenvén elásta azt a földbe, és elrejtette az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjött annak a szolgáknak ura, és számot vetett velük. És előjövén, aki az 5 talentumot kapta, hozott más 5 talentumot mondván: Uram, 5 talentumot adtál nékem, ime más 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura pedig mondta neki:
Jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki 2 talentumot kapott, mondta, Uram, 2 talentumot adtál nékem, ime más 2 talentumot nyertem azokon. Mondta néki az ő ura, jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízzak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki az 1 talentumot kapta, mondta, Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, és aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél, azért félvén elmentem és elástam a te talentumodat a földbe, íme megvan, ami a tiéd. Az ő ura pedig felelvén mondta néki, gonosz és resz szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem, el kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Vegyék el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik. Akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amie van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Helyesen ugye tudjuk, hogy nem fogcsikorgatás, hanem fogaknak vacogása. Úgy gondolom, hogy a példatörténet rendkívül egyszerű, a messze vidékre elment úrról, aki sok idő után aztán visszajön és számot vet a szolgáival. Mondom, ezekre az apró mozzanatokra azért figyeljünk fel, hogy messze vidékre megy el az úr, meg sok idő múlva jön vissza, és aztán számot vet a szolgákkal. Tehát egyértelműleg magát, Jézus Krisztust, az emberfiát jelképezi a példatörténet főszereplője, aki a feltámadása után a mennybe ment, és a második eljöveteléig sok idő van. Tehát látjuk több évezred történelmi idő is, hogy messze ment, a mennybe ment, és majd onnan jön el. És amikor eljön, akkor számot vet azokkal a szolgákkal, 3 szolgát említ, egyik 5 talentumot kapott, másik 2-t, a harmadik 1-et, és mindegyikkel külön-külön beszél, számot vet, elszámolnak vele, aki 5-öt kapott, 5-öt szerez, aki 2-t kapott, 2-t szerez, aki viszont 1-et kapott, az félvén elásta a talentumot, nem kereskedett vele, csak azt az 1-et tudja visszaadni a gazdának, amit ő adott. És itt jön a megrovás, és az egész példatörténetnek talán a leghangsúlyosabb, a legmegrázóbb kijelentés, amit úgy első hallásra szerint, hogy sokkoló, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Azt gondolom, hogy retorikailag ez az egész példatörténetnek a legcsattanósabb mondata, valóban a példatörténetnek a központja ez, hogy ez egy különleges számadás, itt egy különleges törvény áll a középpontban, mert hogy lehet az, hogy akinek van, annak még adatik, és akinek nincs, attól meg az is elvétetik, ami van. Tehát ez tulajdonképpen egy lehetetlenség is a mondatnak a második fele, mert hát akinek nincs, attól hogy lehet elvenni, ami van. De csattanóssá teszi azt, hogy itt egy törvényről van szó, amit 2 szolga megértett, a 3. szolga viszont nem értett meg, és ez a törvény lesz majd az egész példatörténetnek a központja és a szervező eleme. A 2 első szolga megkapja a jutalmát, a 3. szolgát pedig kivetik a külső sötétségre, ami a Bibliában a külső sötétség és a fogak vacogása mindig a kárhozattal egyenlő. Tehát 2 szolga üdvözül, a 3. szolga elkárhozik más bibliai szóhasználattal. Ennyi tehát a történet. A történetet ennek előtte pár hónappal, a jeruzsálemi bevonulás előtt Jézus már elmondta, de Lukács 19. fejezet 12. és 27. verse között a történet mint gírák példázata szerepel, majd ráutalnék ennek a példatörténetnek egy fontos mozzanatára, amiben különbözik a talentumok példázatától, most azonban ez egyelőre még nem szempontunk. Na, akkor kezdjünk, ahogy eddig is a sorozatunkban tenni szoktuk, a példázatnak a módszeres átfogásához, a módszeres vizsgálatához. Az első dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy mit is fejez ki az a példázatban, hogy az Úr, amikor elment, figyeljük meg a kis szavakat, azt mondja, mindenét odaadta. Tehát amikor elment ez az Úr, a szolgáinak mindenét odaadta.
de azért ügyeld, hogy kinek mennyit ad, mert ott van az a kis kifejezés, hogy mindenki az erejéhez képest kapott. Tehát ez egy nagyon gondos szétosztást művelt ez az Úr, mielőtt elment volna. Mindenét átadta, amilyet csak volt, de azért mindenkinek az erejéhez mérten osztott, ez magyarázza azt, hogy kinek ötöt, kinek kettőt, kinek meg csak egyet kapott. De az első dolog, amit szeretnék kiemelni itt a példatörténetből, és csak néhány biblia verset írtam ide az első pontunkhoz, hogy itt Jézus Krisztus nagyon világosan beszélt arról, hogy ki is az Isten. Ne felejtsük el, hogy a példatörténetekben az egyik legfontosabb tanítás az, hogy Jézus tisztázni akarta az Isten személyét, az Isten lényét az emberek előtt. Ha most embereket megkérdeznénk, ugye nagy keletje van a statisztikáknak, hogy mindenki mondja el, hogy ő mit gondol, ugye megkérdeznénk az embereket, hogy mit gondolnak Istenről. Hogy szerintük, ha létezik, akkor ki az Isten? Akkor azt gondolnám, hogy egy ilyen mai statisztikában csak úgy, mint régen valami ilyesmi eredményt kapnánk, hogy Isten valami nagy hatalom, ha létezik, akkor mindent a kézben tart, és kélelhetetlen szigorúsággal, hát aztán számon kér az embereken mindent. Nagyon kevés ember felelné egy ilyen megkérdezésre azt, amit Jézus olyan sokszor helyezett a tanításainak a központjába. Tudnék, amikor például Jézus beszélt a samáriai asszonnyal, mit mondott János evangélium a 4. fejezet 10. verse szerint, csak azt a fél mondatot jegyezzük meg, hogy Jézus kezdte ezt a beszélgetést, ugye úgy kezdte, hogy adj innom, és akkor az asszony meglepődött, hogy zsidó létére hogyan barátkozhat Jézus a samáriabeliekkel, és erre a meglepetésére Jézus hogyan is válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát. Tehát Jézusnak ez volt az első mondata, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, és ki az, aki tőled vizet kért inni, akkor te kértél volna tőle élő vizet. Tehát Jézus Istenről mindig, mint nagy ajándékozóról beszélt. Jézus úgy mutatta be Istent, az isteni személyeket, mint akik állandóan ajándékokat akarnak adni az embereknek, az Atya is, a Fiú is és a Szentlélek is. A Szentlélekről a Biblia beszél külön ilyen összefüggésben, hogy a Szentlélek ajándékai, amelyeket megtalálunk az első Korintusi levél 12. és 14. fejezete között, illetve az Efézusi levél 4. fejezetében, tehát a Bibliában 4 külön fejezet csak erről szól, hogy az isteni személyek közül a Szentléleknek milyen ajándékai vannak az emberek számára. Jézus egy pogány, tehát egy samaritánus asszonynak a figyelmét az Istenre, amikor fel akarta hívni, az első mondata Jézusnak ez volt, ha ismernéd az Isten ajándékát. Szóval az Isten nem olyan, mint hogy elgondolják ma az emberek, vagy bármikor is elgondolták az emberek. Az Isten az adásnak, az emberek megajándékozásának és az emberek szolgálatának az Istene. Az Efézusi levél 4. fejezet 8. versében is azt mondja, hogy Isten ajándékokat osztogat az embereknek. Egyébként a 68. Zsoltárból idézi vissza Pál apostol, tehát ez nem csak az Új Szövetségben, hanem az Ószövetségben is ismeretes tanítás volt, hogy Isten azért teremtett bennünket, embereket, hogy megossza velünk a létezést, megossza velünk az életet, és az élettel együtt jár összes ajándékot. Hát mi az életnek például a legnagyobb ajándéka? A boldogság. Ugye Jézus miért kezdte a hegyi beszédet a boldog mondásokkal? Ugye Máté evangélium 5. fejezetében azért, mert nyilvánvalóan akarta tenni, hogy Istennek nem közönséges ajándékai vannak, vagy nem kiszámíthatatlan ajándékai. Isten a legnagyobb ajándékot akarja minden embernek adni, minden embert boldoggá akar tenni. Tehát Jézus ezért kezdte a nagy programbeszédét az úgynevezett boldog mondásokkal, vagy 8 boldogsággal. Ez a példatörténetnek egy rendkívül hangsúlyos mozzanata, de én nem tudok itt leragadni, mennem kell tovább, hogy átvegyük az egész példatörténetet. Ha valakinek ezzel kapcsolatban kérdése van, majd nyugodtan fölteszi az előadás után. A második dolog, amit szeretnék kiemelni ezután a példázatból, hogy azt mondja Jézus, hogy elment ez az Úr. Elment. Itt hagyta a szolgáit, mégpedig úgy hagyta itt, hogy egyszerre adott helyezett rájuk szabadságot, és egyszerre adott helyezett rájuk felelősséget. Ugye ezt már más példatörténeteknél is hangsúlyoztam, a Bibliában ez a két dolog együtt jár. Aki szabad, az felelős. Ha nem lennénk szabadok, nem lennénk felelősek az életünkért, de mint hogy minden embernek megvan az életben az a szabadsága, amit az Isten biztosít neki,
És minden embernek ahhoz, hogy jót döntsön az Isten, Isten ad szabadságot. Sokszor nincs adva a politikai szabadság, vagy akkora nagy közjogi értelembe vett szabadság nincs adva. Nekünk sokszor az életünkön belül is változnak a külső viszonyok, és egyszer külsőleg kisebb a szabadság, aztán nagyobb a szabadság, megint megszorítják a szabadság lehetőségeket. De a Biblia azt mondja, hogy tulajdonképpen azt a szabadságot, ami a legnagyobb szabadság az embernek, az igazság megtalálásának a szabadsága, a képességei kifejlődésének a szabadsága. Jézus erről János Evangélium a 8. fejezetében beszélt. Külön nagy fejezet a Bibliában, amikor Jézus azt mondja, hogy ha megismeritek az én beszédeimet, és az én beszédeim bennetek maradnak, akkor megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Tehát tulajdonképpen, ami a legnagyobb szabadság, ami visszaadja az igazi szabadságunkat, mert ugye a Biblia szerint az emberek az életben először egy képzeletbeli szabadságban élnek. Úgy gondolják, hogy szabadok, de mivel a rosszat rakásra halmozzák, tulajdonképpen a rossz fogjai vagyunk. Úgy gondoljuk mi, hogy szabadok vagyunk, de aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek, mondja ugyanebben a fejezetben Jézus. Akkor leszünk igazán szabadok, amikor megismerjük az igazságot, amikor megismerjük a tényleges valóságokat az életben, és azokat tudjuk szolgálni, amik a jók, és amik a rosszak, azokkal szembe tudunk fordulni, és már erőt kérünk Istentől, hogy legyőzzük a rossz dolgokat. Szóval ez az igazi szabadság. Most Isten, amikor Jézus Krisztus, amikor érzékelteti, hogy ő az embereknek ajándékokat ad, és az embert szabadnak teremtette, és ezt a szabadságot az Isten végtelenül pontosan biztosítja is minden ember számára, ezzel a szabadsággal együtt jár nyilvánvalóan a felelősség is. A legfontosabb Biblia vers a 2 Korintus 3.17, talán ezt már mindenki fejből tudja, a 2 Korintus 3.17 így hangzik, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Az utóbbi időben, ahogy az országban tartom a sorozatokat, nyilván választások közelettével sok kérdés hangzik el ugye az előadások után, hogy most kire szavazzunk, vagy kit válasszunk. Én azt szoktam erre mondani, hogy ez lelkiismereti kérdés, ezt én senkit nem akarok befolyásolni, elmenjen, ne menjen, már maga ez is egy lelkiismereti kérdés, szóval nem lehet embereket se arra biztatni, hogy elmenjenek, arra se biztassunk, hogy ne menjenek, ez mindenkinek a meggyőződéséből következik, de egy jó tanácsot elfogadnak, én azt mondom, hogy ha valakire az ember szavaz, csak olyan társadalmi erőre vagy pártra szavazzon az ember, amely az emberi szabadságot tiszteletben tartja. Tehát ami minden egyes állampolgárnak biztosítani szeretné az alapvető szabadságokat, gondolkodási szabadság, véleményszabadság, lelkiismereti szabadság, szólásszabadság, sajtószabadság. Nemrég a Dunántúlról utaztam hazafelé, és a Bakonyban felszállt egy fiatalember, aki azt mondta, hogy ő már tudja, hogy melyik pártra szavaz. Hát persze én nem akartam belemenni ilyen eszmecserébe, folyt tovább a szó, aztán újra előhozta, hogy ő biztos, hogy erre fog szavazni. Jó van, nem akartam, ugye, hogy kiderül, hogy erre szavaz, és akkor a szívemhez kapjak, vagy arra szavaz, és akkor úgy kapjon az ember a szívéhez. De a végén nagyon jól megadta a választ, ő azt mondta, hogy ő olyan pártra akar szavazni, amely alapvetően, tehát a létrejöttétől fogva az emberi szabadságjogokat a legnagyobb tiszteletben akarja tartani, és hát sajnos ilyen pártból Magyarországon nincs sok, és ő arra az egyre szavaz, ami legalább deklarálja ezt, hogy azt tiszteletben fogja tartani. Hát körülbelül én is ezt mondtam önöknek, ennyire azért érdemes körülnézni a világunkban, a hazánkban, hogy megnézzük, hogy ki az a párt, ami legalább a megnyilatkozásaiban azt mondja, hogy se a bőre színért, se a vallásáért, se másért embereket ne részesítsenek hátrányban, illetve ne részesítsenek előnyben. Ugye a szabadság és a felelősség a Biblia szerint mindig együtt jár, de szabadság nélkül tulajdonképpen nincs igazi emberi élet, mert ott, ahol az embereket kényszerítik bármire is, ott nem az emberek választása az, amire kényszerítik, ott nem az emberek erkölcsiségét építi az a döntés, amire kényszerítik. Következő harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni a példázatból, most már megyünk a példázat legbensőbb részei felé,
miért különböztette meg az Úr ezeket a szolgákat? Miért adott az egyiknek ötöt, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egy talentumot? Ugye tudjuk, hogy a talentum ókori súlymérték, ókori pénzegység is volt, de nem is érdemes belemerülnünk ilyen kérdésekbe, mert több mint 2000 éve, többek között ennek a példázatnak is köszönhetően, a talentum átvitt értelemben az emberi képességeket jelenti. Ugye ez magyar nyelvben is egy talentumos ember, jókai regényekben csak úgy sziporkáznak ezek a kifejezések. Ugye ez annyit jelent, hogy minden ember más-más képességet kapott. Igen, de itt kezdik az emberek fölvetni a kérdést, hogy én miért nem kaptam annyit, mint a másik? Meg akinek annyi mindenre van képessége, meg annyi nyelvet tud, meg akkora bölcsesség, meg akkora gyors kapcsolás, meg nem tudom én mi. Szóval az emberi világban nagyon sokszor hallunk ilyen kijelentéseket, hogy az emberek egymáshoz méricskélik magukat, és azt mondják, hogy miért van ez a nagy különbség, hogy vannak kiváló elmék, és vannak talán írni, olvasni se megtanuló emberek, vannak tökéletesen gondolkodó, sziporkázóan előadó emberek, mások pedig az egész életükben hallgatnak, és igazán személyes döntéseket nem nagyon hoznak, és csak élnek egyik a másik után. Miért van ez, hogy az egyik öt talentumot kap, a másik kettőt, és a harmadik egyet? Itt szeretném újra fölhívni a figyelmet a példázatnak erre a kis szavára, kinek erejéhez képest. Tehát akkor, amikor Jézus ideért, és a szétosztásról beszélt, azt mondta, hogy az Úr kinek erejéhez képest adott talentumokat. Vagyis ez a kis kifejezés rávezet bennünket arra, hogy ezt Isten maga tudja, hogy kinek mire van szüksége, ki mivel tud jól élni. Az egész példatörténetnek egyik legnagyobb tanulsága az, hogy ne azon morfondírozzunk mindig, hogy mennyit kaptunk az életben, mennyi képességet kaptunk, mert az ilyen morfondírozásban mindig hátul fogunk kullogni, mert mindig irigykedünk olyanokra, akik nálunknál sokkal többet kaptak. Lehet, hogy aztán ők is irigykednek ugyanúgy még másokra, akik meg náluk kaptak többet. De nem az a fontos az életben, hogy ki mennyit kap, hanem az a fontos, hogy hogyan él vele, hogyan használja fel. Ugye ez a példatörténetnek egyik legfontosabb mozzanata. Nem az a fontos, hogy az öt talentumos ember az 10 talentumot szerezzen, ő csak 5-öt szerzett. Nem az a fontos, hogy a 2 talentumos ember 5-öt szerezzen, ő csak 2-t szerzett, de mindegyikkel ugyanúgy meg van elégedve az Úr. Itt szeretnék hivatkozni a gírák példázatára. A gírák példázatában van egy nagyon érdekes különbség a talentumok példázatához képest. Ha valaki fellapozza Lukács 19. fejezetét, a gírák példázatában azt találjuk meg ezen a helyen, hogy egy úr előhivatott 10 szolgát, és mind a 10 szolgának 10 gírát adott. Tehát ott Jézus még szembetűnőbben mutatta be, hogy az Úr mindenkinek 10-et adott, nem azért, mintha nem lehetne megkülönböztetni, hogy az egyik többet kapott a másiknál, de tulajdonképpen olyan szempontból, hogy az Isten tudja, hogy kinek az erejéhez képest mennyire van szüksége, mindenki annyit kap, ami a maximum, ami az optimum a számára. És ott abban a példázatban, ahol mindenki 10 gírát kapott, és jött az elszámoltatás, az első ember a 10 gírájához 10-et nyert, és azt is megdicséri az Úr. A második ember a 10 gírájához csak 5-öt nyert, de azt is megdicséri az Úr. És a harmadik ember az ugyanaz, mint itt a talentumok példázatában, aki elásta azt a 10 gírát, és ő semmit nem tudott ahhoz képest felmutatni. Tehát Jézusnak a szándéka nagyon is világos, és nagyon is egyértelmű. Jézus azt tanította a talentumok és a gírák példázatával, hogy ne azzal foglalkozzunk az életben, hogy a másik ember mit kapott. A másik ember miben kapott többet nálam. Hanem azzal foglalkozzunk, hogy amit mi kaptunk, ahhoz képest, amit mi kaptunk, kell a legtöbbet kihozni abból, amit kaptunk. Tehát ezt egy mondatba összefoglalva így lehetne belesűríteni, ne azzal foglalkozzunk, hogy ki mennyit kapott, hanem azzal, hogy ki hogyan él vele, ki hogyan használja fel. Ez az életben egy nagyon nagy bölcsesség, ezt nem lehet hangsúlyozni, mert úgy gondolom az életben az egyik legnagyobb bölcsesség. Ne tessenek elfelejteni, az emberi társadalmakban a legátfogóbb érzés az irigység érzése. Szóval ilyen átfogó érzés nincsen, ami minden embert meglegyintene, és vannak emberek, akik a holtuk napjáig ebben vergődnek.
az állandó versengésben, az irigykedésben, és ez azért fonák érzés, azért mondja bölcs Salamon, hogy ez rosszabb a haragnál, meg rosszabb a bosszúvágynál, mert megfoghatatlan az irigység. Szóval azt nem lehet úgy megragadni, az nem is nyilatkozik úgy meg, mint mondjuk egy haragban, hogy valaki elkezd kiáltozni, vagy magából kivetkőzik, vagy egy bosszúállásban, hogy emelgeti az ökleit. Az irigység az egy megfoghatatlan, megragadhatatlan dolog. Esetleg következtetni tudunk az emberek magatartásából arra, hogy ők a lelkük mélyén a másik emberrel nagyon sokat összehasonlítják magukat. Azért is lesznek olyan keserűek az emberek, azért is lesznek olyan lemondók az emberek, azért panaszkodnak és szólnak meg másokat, mert a lélek mélyén ott dolgozik ez az átkos érzés, az irigység. A Jakab levele használja ezt a kifejezést a Bibliának. Én nem tudtam ennek utána járni, hogy ez hogy is van az eredeti görögben. Nagyon szeretnék egyszer ennek tisztességesen utána járni, hogy hogy van ez, hogy irigységre kézd bennem a lélek. Hogy a léleknek a legmélyebb vágyakozása, az Isten nem ismerő, vagy az Isten kegyelmét be nem fogadó léleknek a legmélyebb indíték, hogy irigységre készti a lélek az embert. Ugye ezért is fejeződik be a 10 parancsolat éppen erre az irigységre, a rossz kívánságra való parancsolattal, a 10. parancsolattal, hogy tudnék, ne kívánd azt, ami a másé. Azzal elégedjél meg, amit te kaptál, és ahhoz képest, amit te kaptál, Isten annyit kér tőled, amit kaptál, és egy jottányival sem többet. Tehát a harmadik nagy tanulsága a példatörténetünknek ez, hogy az embernek azt kell az életben felfedeznie, azt kell tudatosítani, hogy mi mit kaptunk az életben, és azzal hogyan kell jól élni és jól sáfárkodni. Senki nem lesz boldog és örömteli ember azzal, hogy mindig a másikét kívánja el, hanem azt kell tudatosítani, amit ő kapott és amit ő rábízott az Isten a szabadság és felelősség egyidejűségében. Most jön a negyedik dolog, a negyedik szempont, ami alapján a példázatunkat megvizsgálhatjuk, hogy azt megértjük, hogy a gazda olyan jóságos az első két emberrel. Ugye aki 5-5 kapott, az jól sáfárkodott, még 5-5 talentumot szerzett, aki 2-t kapott a 2-höz, még 2-t szerzett. Azt mondja a gazda, hogy jól van, jó és hű, bölcs szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Nem akarok ezekre a kifejezésekre külön kitérni, de Jézus 3 alkalommal beszélt az életében ilyen kicsit talányos kifejezésekkel, nem annyira talányos, hogy azért semmit nem érhetünk meg belőlük, de ez a 3 példázat, a talentumok, a gírák, a hamis sáfár példázat, a Lukács evangélium a 16. fejezetében, amelyekben Jézus érzékeltette, hogy aki itt a földi életben a legtöbbet hozza ki magából, a legjobban kamatoztatja a képességeit, arra Isten nagyon sokat fog bízni majd az örök életben. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Ugye Pál apostol azt mondja az 1. Korintus levél 2. fejezetében, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Tehát, hogy milyen lesz az örök élet, az örök életre eljutott emberek hogyan fognak élni, az egész világegyetem hogy fog kitárulni, a teremtés milliónyi csodája hogy fog közvetlenné válni minden egyes ember számára, ezt mi nem sejtjük. Erről mi nagyon keveset tudunk, szóval alig tudjuk megragadni ezeket a mi fogalmainkkal. De Jézusnak ezek a kifejezései azt hiszem bőven elegendőek mindannyiunknak. Ha itt a földön megtettük azt, amit meg kellett tenni, ha a képességeinkhez mérten a legtöbbre eljutottunk, ki azon a szinten, amit az Isten adott neki és amit elvárt tőle, akkor valami mérhetetlen nagy ajándékba lesz majd része az örök életben. Aki kevesen hű, a sokon is hű lesz az, olvassuk Lukács 16-ban. Kevesen voltál hű, sokra bízzak ezután, olvassuk itt a Máté 25-ben. De mondom, ezzel sem tudok most foglalkozni, amivel foglalkoznunk kell, hogy miért olyan szigorú ez a gazda az egy emberhez kép, az egy emberrel, azzal az emberrel, aki az egy talentumot elásta. Hiszen ez az ember érvel. Tehát azt mondja, hogy Uram, én azért ástam el, mert én tudtam, hogy te egy kegyetlen, szigorú ember vagy, ahol nem vetettél, ott is aratni akarsz. Biztos, ami biztos,
Tehát azért vissza akartam adni, nehogy valami kockázatba belemenjek, aztán még azt az egy talentumot se tudom visszaadni. Hát én inkább elástam, biztos, ami biztos, még talán egy kicsit olyan rokonszenves is számunkra ez az ember, nem? A polgári aggályoskodásnak, a precizitásnak, a beosztásnak a mintaképe is lehet, hogyha nem gondolunk meg valamit. És az a következő, amit meg kell gondolnunk, ez valóban a példatörténetünknek a legfontosabb része. Tudnék, ha onnan indultunk ki, hogy Isten ad, és Isten az ajándékozás Istene, akkor itt folytassuk ezt a logikát, Isten akinek ad, attól mit vár el? Hogy az az ember hogyan kamatoztassa, önmaga számára kamatoztassa, vagy mások részére kamatoztassa? Ez a nagy kérdés. Ugye, amit Petőfi Sándor felvet a Világosságot című versében, hogy éljünk-e önnön magunknak, vagy másoknak áldozzuk az életünket, ez máig kérdés. Ez a két törvény, ami létezik a mi világunkban, hogy magunknak éljünk, vagy másokért éljünk. A magunknak élés törvényét nem az Isten hozta meg. A másoknak élés törvénye Istentől származik. Ezért az Isten, ha bárkinek ajándékokat ad, képességeket ad, az Isten elvárja tőle, hogy azt mások javára kamatoztassa. Tehát ezt kell megértenünk a példázatból. Az Isten csak annak ad, aki továbbad. Az Isten annak nem fog adni az életben, aki önmagának a dicsőségét, vagy az önmaga pozícióit építgeti azzal, amit kapott. Látszólag nagy a felfutásuk az ilyen embereknek, akik hát végül is elérkeznek bizonyos címekhez, rangokhoz, társadalmi előkelőségek lesznek, de hát, hogy belül milyen az életük, és boldogok-e vagy boldogtalanok-e, ezt a Biblia szerint ki tudjuk mondani egész biztosan, hogy boldogok nem lehetnek. Aki önmagának él, aki számára önmaga az Isten, és önmagának, illetve hát a családjának, a szeretteinek akar mindent megszerezni és biztosítani, és nem gondol a másik emberrel, az már itt a földön nem boldog, de Isten annak jog és igazság szerint nem adhat örök életet. Kedves hallgatók, ezt tudom, hogy ez nagyon egyszerű így kimondani, de ezt kinek-kinek magunknak itt megérteni az életünkben. Emlékezem, hogy 21 néhány éves koromig én se tudtam ezt ilyen teljesen világosan és egyértelműen, amikor először hallottam erről a bibliai előadást, úgy meg voltam lepődve, hogy másokért élni, meg másokért ugyanúgy dolgozni, mást ugyanannyinak venni, mint önmagamat. Emlékezem, amikor a Bibliából ezeket a kis kifejezéseket megismertem, például a Római Levél 15. fejezetében ezt mondja Pál apostol, ne magunknak kedveskedjünk. Ugye? Szóval ez a kis kifejezés csak, hogy nem magunknak kedveskedjünk, mindenki magának kedveskedik. Ugye a népi mondás szerint még a szenteknek is maguk felé hajlik a kezük. Aztán amikor megismertem például a szeretet himnuszából azt a kifejezést, hogy a szeretet nem keresi a maga hasznát. Csak ez a kis kifejezés, hogy az nem szeretet, amikor az ember a maga hasznát, aztán megint a maga hasznát, meg megint a maga hasznát keresi. Vagy amikor a Filippi levél második fejezetéből megismertem azt, hogy egymást különnek tartsátok. Hát erre már teljesen kijöttem a sodromból. Mi az, hogy egymást különnek tartsátok? Hát ugye minden ember számára valamiben ő a legkülönb. Azt nem mondom, hogy mindenben mi vagyunk a legkülönbek, de azért valamiben mi vagyunk a legkülönbek, és mi azért magunknak alárendeljük a környezetünket, ha másban nem a véleményalkotásban, az ítéletalkotásban. És amikor megismertem a Bibliából ezeket a kis kifejezéseket, hogy ne magunknak kedveskedjünk, ne a magunk hasznát nézzük, ne magunkat tartsuk legkülönbnek, hanem vegyük észre, hogy a másik miben külön nálam egy bizonyos dologban, amiben én nem vagyok olyan külön, mint ő. Akkor kezdtem megérteni, hogy a Biblia valóban gyökeres megváltozást és radikális erkölcsi megjobbulást hirdet, mert a Biblia azt tanítja, hogy ez az Isten szándéka. A szeretet továbbadása és megsokszorozása. Isten világába csak ez az ember lép bele. Ha valaki a kapottat nem tudja továbbadni, az nem lépett bele az Isten világába. Az egy másik világban él. A bibliai szóhasználata az ördög, sátán világában él. Emlékezem abban az időben, hát ez volt egy ilyen 15-20 évvel ezelőtt, egy nagyon egyszerű hasonlatot hallottam egy ilyen bibliai előadáson, valaki azt mondta, sok háziasszony volt jelen, hogy ki az a háziasszony,
aki a friss tejet olyan lábasba tölti, ami nincs rendesen kimosva, vagy oda kozmálott még az előző tej. Ki az a háziasszony, aki a friss tejet egy ilyen edénybe, egy ilyen lábasba tölti? Szóval az Isten nem ad az olyan embernek, aki az addig kapott javakat magának tartogatta. Isten csak annak ad, aki megtisztítja magát, és amit kap, azt továbbadja. Hát sokszor az ilyen egyszerű hasonlatok vezetik az embert előre. Abban az időben sokat beszélgettem Pilinszky Jánossal, és ő mondta el, hogy az ő életében hogy van ez. Szóval egy rendkívül aggályoskodó, panaszkodó, zsörtölődő ember volt, és akkor ismerte meg Törőcsik Marit, és egyszer azt mondta neki Törőcsik Mari, hogy ne faxnizzon már annyit, János. Szóval ez számára olyan volt, mint egy hideg zuhany, hogy valaki neki azt mondja, ugye, hogy ne faxnizzon. Hát körülbelül én is ezzel így voltam, hogy egy egyszerű tej hasonlat, ami az embernek egy kicsit úgy kezdte felnyitogatni a szemét, hogy most miért is élünk mi ezen a földön. Azért élünk, hogy építsük a magunk várunkat és házunkat különböző módokon, vagy pedig azért élünk, hogy a másik embert ugyanannyinak tartsuk, mint magunkat, és a másik embernek ugyanannyit adjunk meg, mint amit magunknak megadunk és megkívánunk. Tehát tulajdonképpen azért mondja ezeket a látszólag szigorú szavakat a gazda, ennek a bizonyos embernek, akinek egy talentuma volt. Egy talentumot kapott, de azt elásta, mert a szeretetnek a törvényét nem fogadta be a szívébe, amit pedig olyan egyszerű befogadni, mert aki ötöt kapott, természetesen gondolta arra, hogy még ötöt szerez. Aki kettőt kapott, kettőt szerzett, hogy továbbadja. Aki egyet kapott, azért mondja, mondom látszólag szigorú szavak, hogy akinek van, annak adatik. Tehát aki továbbadja, annak újraadni fog az Isten. Aki megint továbbadja, megint többet fogadni neki az Isten. És aki, így mondta Jézus, hogy elveszíti az életét én érettem, megtalálja azt. De aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Emlékezem, ezzel a mondással se tudtam sokra menni. Mit is jelent ez a Bibliában, hogy valaki, ha elveszíti az életét én érettem, megtalálja azt, és hogyha valaki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Ezek a legmélyebb jézusi tanítások, és hogy úgy mondjam, kis szakszót hadd vigyek bele, a retorikailag is a leghatalmasabb megfogalmazások a Bibliában, mert a maguk antitetikus, oximoronos, így nevezik a retorikában azokat a kifejezéseket, amelyek első látszata paradoxonnak vagy hihetetlenségeknek tűnnek. Ugye, mert mit jelent az, hogy akinek van, annak adatik, ezt még értjük, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Hát ez már szinte képtelenség. De ezt a nyelv azért használja ezeket a képtelenségeket, hogy valami igazságot nagyon kifeszítsen. Szóval ott a húr az úgy ki legyen feszítve, hogy az önmagában is megpöccintés nélkül is hangot adjon. Azért vannak ezek a nyelvi kifeszítések. Jézus nagyon sokszor beszélt így, például az evangelizációval kapcsolatban is azt mondta, hogy amit fülbe sugva hallottok, azt hirdessétek a háztetőről. Tehát amit ti meghallottatok az életben, ami igazság, amit Isten evangéliumából megismertetek, azt ne rejtsétek el, hanem azt a háztetőkről hirdessétek. Nyilván nem arról van szó, hogy most föl kell menni a háztetőkre és ott kiabálni, hanem arról van szó, hogy minden áron, minden, ahogy mondja a 2 Timóteus 4-ben Pál apostol, hogy akár alkalmas, akár alkalmatlan nekem az idő, akár fáradt vagyok, akár más problémáim vagy elfoglaltságaim vannak, de használja ki minden lehetőséget, hogy továbbadjam az evangéliumot. Tehát ez a példa történetnek, hogy úgy mondjam a csúcspontja, igen ám, de az 5. pontnál éppen ezt szeretném részletezni. Mert most elérkeztünk a példatörténetnek az elvi szintjének a csúcsára, de most ezt az elvi szintet én úgy gondolom, egy kicsit gyakorlativá kell tenni. Vagyis fel kell vessük azt a kérdést, hogy melyek a mi talentumaink? Honnan jöhetünk rá, hogy mi miket kaptunk az Istentől? Mert amiket kaptunk, és nem jövünk rá, és nem használjuk, az mondjuk elég borzalmas, nem? Aztán, hogy lehet ezeket a talentumokat megsokszorozni, meg egyáltalán az életben, a mi életünkben, a mi személyes életünkben, hol lehet keresni a talentumokat? Hiszen nagyon sok ember azt mondja, hogy ő csak egy egyszerű, szürke, hétköznapi ember, ő mondjuk nem egy Nobel-díjas, vagy nem egy atomfizikus, vagy nem egy egyetemi tanár, vagy hát, uram, bocsán, nem egy nagy sztár,
ugye most megyek a pozitívból a negatív mezőnyökig, de hát én csak egy egyszerű hétköznapi ember vagyok, ugyan milyen különleges talentumom lenne nekem. Kedves hallgatók, itt megállok, és a példatörténetet egy nagyon rendkívüli könyv segítségével szeretném egy kicsit kiteljesíteni, de sajnos ezt a könyvet csak így tudom mutatni, mert ez a könyv a legkorábban kifogyott, a nem tudom én hány kiadása, és se volt elég az utolsó 10 évben, ez Ellen Gould White-nak a Krisztus példázatai című könyve, amelyben körülbelül 17-18 példázatot elemez a szerző, és ennek a példázatnak adja a legnagyobb helyet. És miután ismerteti a példázat összefüggéseit, felveti a kérdést, hogy milyen főbb talentumokról kell beszélnünk, olyan talentumokról, akik itt vagyunk mindannyian, de az egész emberiségnek, mindenki számára, mint talentum. Tehát most csak ezekről szeretnék beszélni. Egy hány vonalat is húztam, 6 alfejezetben, hogy melyek azok a talentumok, amelyeket mindannyian megkaptunk, de sokszor nem tudatosítjuk ezeket, nem élünk ezekkel, nem úgy használjuk, ahogy kellene. Szóval szeretnék most a könyv alapján, akinek megvan a könyv, nyilván elolvashatja, van régebbi háború előtti kiadás, ez a legújabb kiadása, akinek nincs, esetleg tudjuk kölcsönözni a számára. Szóval ez egy csodálatos részletezés, és a következő dolgokat emeli ki. Először én is elmondanám ezeket a talentumokat, utána mennék bele a részletezésbe. Az első dolog, amiről beszél, az értelmi képességeink. Először ezekről szeretnék megemlékezni, amit mindannyian kapunk, értelmi képességek. A második a beszéd talentuma. A harmadik a befolyás, tehát a jó befolyásnak a talentuma. A negyedik az idő talentuma. Az ötödik az egészség, és a hatodik a pénz. Azért tettem utoljára a pénzt, egyébként ebben a könyvben is utoljára van, mert a talentumokról mindenkinek általában pénz jut az eszébe. A pénz is egy nagyon nagy talentum, főleg a képesség, aki tud bánni a pénzzel. De nem a legfontosabb, van ennél sokkal fontosabb is, és én úgy gondolom, hogy ez a sorrend egy bizonyos fontossági sorrendet is magába foglal. Tehát kezdjük először az elsővel, értelmi képességek. Hát ez az, amire sok ember panaszkodik, hogy őneki nincsenek olyan kiugró értelmi képességei. És nagyon sok ember erre való hivatkozással tulajdonképpen elhanyagolja az életében kiművelni az értelmi képességeit. Ez a Földön a legborzalmasabb hibák egyike. Tudnék, a Biblia szerint minden ember, aki egészségesnek születik, mert tudjuk azt, hogy nagyon sok ember eleve olyan hátránnyal születik, hogy értelmi képességei nem fejlődnek ki, vagy nem tudom, 2-3 éves koron mozognak, vagy 5-6 éves koronál állnak meg, például a Down-kor, ugye régen mongoloid kornak nevezték, vagy egyéb más dolgok, egyéb születésbeli rendellenességek más, most nem beszélünk ilyen emberekről. Nagyon fájdalmas dolog ez, erre is vissza lehet kérdezni, hogy mi legyen ehhez a viszonyulásunk, meg a Biblia mit mond ezekről, de most azért az emberiség nagyobb részéről beszélek, mert azért ez egy tört rész, ez egy kis százalék. Az emberiség 99%-a úgy születik a világra, hogy itt fönt van a feje, a fejében ott van a 25-50 milliárd agysejt, csecsemőkorától fogva egyenletesen fejlődnek ki az értelmi képességei, de nagyon sok ember az életében már szinte gyerekkorában, kamaszkorában vagy később lemond az értelmi képességeinek a kifejlesztéséről. Köszönjük a könyvből, aztán majd én is hozzáfűzném a magam meglátásait, hogy mit ír a szerző erről. Isten azt kívánja, hogy fejlesszük értelmi képességeinket. Azt akarja, hogy követői értelmesebbek legyenek, és tisztábban lássanak, mint a világ fiai. Elégedetlenül nézi Isten a közömbös lusta hívőt, aki nem törekszik arra, hogy gyümölcsöző és tájékozott munkása legyen. Az Úr arra szólít, hogy szeressük teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből és teljes elménkből. Kötelességünk, hogy értelmi képességeinket a lehető legmagasabb szintre fejlesszük, mert csak így tudjuk teljes elménkkel megismerni és szeretni teremtőnket.
Kedves hallgatók, mi akadályoz meg embereket abban, hogy kifejlesszék az értelmi képességeiket? Általában erre szoktak hivatkozni az emberek, hogy nekik nincs olyan nagy eszük. Ugye ezt szoktuk hallani, hogy nekem nincs olyan nagy eszem, a testvéremnek annak gyorsan vág az esze, X rokonomnak annak nagyon megy, a sakkozik, vagy filozófiát tanul, vagy egyetemre fölvették. Én csak egy ilyen egyszerű, szerény ember vagyok. Én nem kaptam különleges értelmi képességeket. Itt szeretnék egy alapvető tisztázást nyújtani, és ezen el lehet aztán gondolkoznunk az egész életünkben. Mitől függenek az értelmi képességek? Mitől függenek az értelmi képességek? Az ész kicsiszoltságától, a lelkiismeret állandó jelenlététől és ellenőrző tevékenységétől, illetve az embernek az erkölcsi fejlődéséből, ha a lelkiismerete szerint él, a meggyőződése szerint él. Hát a hármat mondok, mire tetszene gondolni? Az értelmi képességek elsősorban az észtől függnek, hogy ki hogyan csiszolja ki az eszét, és most már ugye óvodásokat is számítógép elé ültetnek, vagy nem tudom én milyen logikai feladványokat adnak 4-5 éves gyerekeknek is. Elhibázott stratégia, azt gondolom. Lehet, hogy pillanatnyi hatást, pillanatnyi eredményt mutatnak a kisgyerekekkel, hogyha ilyen körülmények közébe teszik. Elnézést a hasonlatért, de hát az állatokat is lehet idomítani, és bizonyos időn belül sziporkázó eredményeket lehet elérni, de hosszabb távon ezek semmire nem jók, sőt alássák az egészséges emberi személyiség növekedést. Az értelmi képességek nem elsősorban az ész fürgességétől, találékonyságától, mélységétől függenek. Az értelmi képességeket az szabályozza, hogy a viszonyunk az igazsághoz milyen. A viszonyunk az igazsághoz pedig egy eleve minden emberben ott levő képesség által szabályozódik, és ez a lelkiismeret. Ha valaki azt mondja, hogy neki nincs különleges értelmi képessége, nagyon sokszor ezzel csak azt palástolja, hogy nem akarja használni a lelkiismeretét, ami mindenkinek van, mindenkinek azonos szinten adatik. Ha valaki a lelkiismeretére hallgat, akkor a gondolkodása előbb-utóbb a legjobb értelmi képességek közé sorolja majd ezt az embert. Szoktam idézni Szofoklész csodálatos mondatát, ami a Filoktétész című drámájában hangzik el, ha már itt ebben a sorozatban idéztem, hát elnézést, de jobb ezt kívülről megtanulni, mint elfelejteni. Így mondja ki Filoktétész a darabban, az okosságnak előtte jár az igazságosság. Ez a világirodalom egyik legnagyobb mondata, az okosságnak előtte jár az igazságosság. Mit ér, ha egy ember csiszolt, eszű, nagyon okos, de lelkiismerettelen? Igazságtalan. Az élet hétköznapjaiban tulajdonképpen egy tudathasadásban él, egyrészt a szakmájában, a hivatásában óriási agytornák mutatványaira képes, az élet hétköznapjaiban pedig a családjától elkezdve a környezetéig bezárólag igazságtalan, önző, énközpontú. Szóval mit érez? Tehát az okosságnak előtte jár az igazságosság. Sokszor fölhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy a világirodalomnak ha egy regényét kell kiválasztanunk. Mert hát ugye a sok regényből nehogy elolvassuk még a tört részt sem. Ha egy regényt el kell olvasnunk, én azt mondom, hogy a Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés ez a regény, amelynek többek között ez is a középpontjában áll. Így mondja ezt Török Endre, a neves irodalomtörténész, hogy az egész Bűn és bűnhődés arról szól, hogy a lelkiismeret hogy cáfol rá az észre. Mert mi az ész? Mi az a Raskolnikovi ész? Hogy megölöm azt az embert, aki kárt okoz a társadalomnak, én, aki átlátom a bajokat, látom, hogy ez az uzsorásasszony milyen sok gondot okoz, én ezt az embert nyugodtan eltetem lábalól, mert akkor több embert nem fog megmételyezni, nem fog tönkretenni. Hát így lehet a rosszat megszüntetni, hogy a teljesen ártalmas embereket, azokat el kell tüntetni a társadalomból. Ez a korabeli nietzscheanus felfogásban, ugye az übermensch kifejezés, egy ember, aki fölébe emelkedett a tömegnek, meg a társadalomnak, aki el tudja dönteni a maga eszével, hogy mire lenne szükség,
Hát akkor szépen Raskolnyikov azt mondja, hogy az ilyen embereket el kell tenni láb alól. Mindez addig nagyon is jól működik, ameddig ugye véletlenül a szobába be nem lép a kis Lizavéta, az unokahúg. Hát akkor azt is el kell tenni láb alól, úgyhogy ne legyen tanú. Már az ész csődöt mond a második lépésben, és az egész bűn és bűnhődés nem más, mint az észnek a cáfolata, a feléledő, az egyre inkább megerősödő lelkiismeret segítségével. Hát ezeket az irodalmi példákat, Szofoklészt és Dosztojevszkijt azért említem, hogy ennek azért a művészetben is van lenyomata, hogy a lelkiismeretes gondolkodás a legmagasabb rendű gondolkodás. Az a gondolkodás, ami az igazságot helyezi előtérbe. Nagyon szerettem diákkoromban Simone Weil műveit, le is fordítottam egy kötetet tőle. Ketten voltak testvérek, egy franciaországi zsidó család sarja volt ez a Simone Weil. A bátyja André Weil néven egy nagyon híres matematikus lett, és azt írja az önéletrajzában a húga, ugye ez a Simone Weil, hogy a gyerekkoromtól fogva láttam egy nagy észt a családban, egy nagy tehetséget, ez volt a bátyám. És a bátyám szint úgy rám nehezedett, hogy hát ugye a bátyám egy nagy ember lesz, nagy matematikus, én belőlem mi lesz. És akkor nekem az a gondolat adott vigasztalást, írja ebben az önéletrajz írásában Simone Weil, az a gondolat adott vigasztalást, hogy ha én nem lehetek is nagy matematikus, és nem leszek is nagy tudós, de én az életben mindig az igazságosságot állítom a középponti helyzetbe, akkor az életben én is vihetem valamire. Én úgy gondolom, hogy az az ember, aki elkötelezi magát a lelkiismeretességnek, az igazságosságnak, az az ember az értelmi képességeiben is mindig csiszolódni fog, és mindig finomodni fog. Nemrég olvastam Dürernek, a híres német festőnek és grafikusnak az írásait, és Dürer egy nagyon érdekes gondolatot mond, azt mondja, hogy például egy művész honnan tudja meg, hogy az alkotása jó vagy rossz. Azt mondja, hogy olyan sok kritikus van, aki bakot lő, és nem rosszra mondja, hogy jó a jóra, meg rossz. Azt mondja, egyszerű embereknek mutatom meg a műveimet. Mert egyszerű emberektől azt ugyan nem várom, hogy megmondják, hogy jó, azt meg még kevésbé várom, hogy még érvelnek is amellett, hogy miért jó ez a grafikám, meg ez a festményem, de egyszerű emberek valamit nagyon biztosan megmondanak, hogy miért rossz, vagy hol a rossz, vagy hol vannak az aránytalanságok, melléfogások. Azt mondja, először egyszerű embereknek mutatom meg a műveimet, és hogyha azok figyelmeztetnek valami rosszra, akkor ezt nagyon komolyan veszem, és aztán valaki tudós ember meg tudja mondani, hogy miért is jó ez a műalkotás, annak külön örülök, de az egyszerű emberekben mindig van egy olyan nagyon biztos, olyan, hogy is szoktuk mondani, józan paraszti ész. Ugye ez is egy érdekes kifejezés a közben, hogy a józan paraszti ész, vagy egy olyan tenyeres, talpas bölcsesség. Miért? Mert azért egyszerű világban a legfőbb nevelési elv mindig a lelkiismeretesség és a becsületesség volt. Le kell ezt zárnom, megyek tovább, a második nagy képesség a beszéd.

használja, hogy hazudozzon. Ilyen világban élünk, egy hazug világban élünk. Éjjel-nappal a hazugság folyik a csapokból. Eszembe jut Pilinszky János híres meghatározása a beszédről. Ez is érdemes megjegyezni. Azt mondja, a beszéd az nem a nyelvészek dolga. A beszéd nem is a költők dolga, meg nem is az írók dolga, a beszéd a szeretet dolga. Mert ha én szeretem a másik embert, valamit meg akarok vele értetni, plusz tudom azt is, hogy valami fontosat akarok vele megértetni, mert értéket látok abban, amit át akarok neki adni, akkor érthető nyelven világosan beszélek, és arra törekszem, hogy az a másik ember megértsen, hogy mit is akarok neki mondani, mert valami nagyon fontos dolog, amit akarok mondani. Most, hogy ezt így elmondom önöknek, ne tessenek úgy gondolni erre, hogy most én valami más világról beszélek, amikor így mutatom be ezt a szép képességet. Ebben a világban kell ezt gyakorolnunk. Csak ne vegyük át ennek a világnak a beszéd stílusát. Például ahogy a rádióban, televízióban általában megszólalnak emberek, az a fölszínességnek, a könnyelműségnek, a lazaságnak, a felelőtlenségnek, szóval olyan erkölcsi mozzanatok társulnak a beszédhez, amelyek agyon csapják a beszédét az embereknek. Tehát ezeket nem szabad átvenni. Az igazi beszéd mögött mindig igazi gondolkodás rejlik. Ha helyesen műveljük ki az értelmi képességeinket, vagyis hogyha a lelkiismeretünkre hallgatunk, ha az igazságosságot követjük az életünkben, akkor a beszéd is fokról fokra csiszolódik, akkor a beszédünk is olyan beszéd lesz, hogy az emberek felfigyelnek, mert aki így beszél, az biztos nem halandzsázik, aki így beszél, az biztos valamit mondani is akar. Szóval a beszéd az egyik legnagyobb talentumunk. Ezt olvasom ebben a fejezetben, szorgalmas igyekezettel mindenki megtanulhat érthetően olvasni, és tiszta kiejtéssel, kellemes hangon lebilincselően beszélni, így Krisztusnak sokkal eredményesebb munkásai lehetnek. Külön kiemelem ezeket a kifejezéseket, hogy érthetően olvasni, tiszta kiejtéssel, kellemes hangon lebilincselően beszélni. Visszaemlékezem arra, amikor én ezeket a bibliai előadásokat kezdtem, én a szó szoros értelmében nem tudtam beszélni. Az első előadás az majdnem botrányba is hulladt, éppen emiatt, és ez ugye 15 évvel ezelőtt volt, nem tudtam például mondatokat befejezni. Tehát addig, ameddig az embernek a gondolkodása túlbonyolított, ameddig nem igazodnak ki a gondolataink, és nem választunk mértékeket, nincs meggyőződésünk, nincs bizonyosságunk, addig az ember belekap ebbe, akkor már ugornált a másikra, akkor oda, egyszerre akarna az ember mindent mondani, úgyhogy nekem a szószoros értelmében az egyetem elvégzése és a Tudományos Akadémia magas állásai után meg kellett tanulni beszélni, úgy, ahogy az egyik főiskolai tanár ismerősöm mondta, következőket mondta szó szerint, amióta a Bibliát olvasom, már érzem, hogy az első osztályból talán átléptem a másodikba. Tehát, amióta a Bibliát olvasom, az első osztályból átléptem talán a másodikba. Miért nem tudnak az emberek beszélni? Nem azért, mert beszédhibásak, nem azért, mert valami nagy probléma lenne, azért nem tudnak az emberek beszélni, mert a gondolkodásban nagy zűrzavar van. Ameddig a gondolkodás nem tisztul ki, a beszédtől se lehet elvárni, hogy az úgy csörgedezzék, mint a patak. Addig olyan zavaros lesz, mint a hinár, a felpiszkált hinár. Tehát ennyit mondjuk röviden a beszédről. A harmadik talentum a befolyás. Van egy nagyon szép mondat ebben a könyvben, ez is olyan egyszerű dolgot mond ki, de sokszor nem gondolunk rá. Minden embert a reál jellemző légkör vesz körül. Milyen csodálatos mondat. Minden embert a reál jellemző légkör vesz körül. Vannak emberek, akiknek a megjelenése olyan már, hogy üdítő, vidító. Már reményteljes már az, hogy föláll és valamit mondani fog. Én is hálás vagyok, hogy mondjuk a Bibliát ilyen emberektől ismertem meg, hogy már vártam azt, hogy részt vehessek ilyen, hát a 70-es, 80-as években ez még nyilvánosan nem történhetett meg ilyen családi összejöveteleken, mert már maga a látvány is, hogy emberek nyugodtan leülnek, és valami magasabb rendű mértéknek alárendelik a gondolkodásukat, de ezt szívvel, lélekkel teszik, és igazi értelmes tisztelettel, ez már az emberben jó kedvet szült. De vannak olyan emberek, akiknek a megjelenése mondjuk már eleve olyan, hogy már kezdek szomorú lenni. Vagy kezdek már kétségbe esni.

0: Mert a légkör panaszkodó, zúgolódó, ugye a nehéz emberek, ugye szoktuk ismerni, hogy milyen nehéz emberek. Azt mondja a szerző egy másik helyen, hogy az az ember, aki tudja, hogy bizonyos emberekre jó befolyással van, és ezt a jó befolyást nem használja ki. És embereket indíthatna a jóra, de ezt elmulasztja, annak Isten azt a vétket tulajdonítja, amit a másik ember megtesz, minthogyha ő tette volna meg. Ez nagyon nagy igazság. Ha látjuk, hogy egy embert valamire kérlelhetünk, valamiről jó értelemben lebeszélhetünk, és nem tesszük meg, nem írunk meg egy levelet, nem látogatjuk meg, nem beszélünk hozzá. Szóval azzal azt kockáztatjuk, hogy azt a hibát, amit ő elkövet, Isten nekünk fogja tulajdonítani, mert ilyen nagy hatalma van a befolyásnak. Ugye a Biblia szerint a befolyásnak van pozitív értelme, amikor a jóra lehet késztetni a másik embert, és van egy negatív véglete, amit a Galata levél 3. fejezete megigézésnek nevez, ami egyszerűen azon áll, hogy emberek úgy tudnak befolyásolni másokat, mai szóval élve hipnotizálni másokat, hogy az valami félelmetes és ördögi, tele van az egész 20. század ilyen jelenségekkel. Emberek hogyan tudnak hipnotizálni, hogyan tudnak rosszra befolyásolni másokat, és ezt nagyon komolyan kell venni, az örök példám mindig a 30-as évekbeli választás a náci Németországban, ahol több mint 30 millió német önként adta a szavazatát a Führerre, senki nem kényszerítette őket, önként és dalolva adták le titkos urnákban a szavazatukat, annyira meg tudta őket igézni, ugye ez az illető névvezér. Több példát nem említek, mondom, tele van az egész 20. század ezzel. A negyedik nagy talentum az idő. Azt végképp nem mondhatja senki se, hogy egy valamiben nem milliómos. Időben mindannyian milliómosok vagyunk. Nagyon sok időnk van. Az más kérdés, hogy az ember úgy érzi, hogy kevés az ideje, mert nem tudott valamit elvégezni, vagy mindig hátralékban van, de Isten az egyik legnagyobb értéket, a legnagyobb talentumot adta az idővel. Aki az időt fel tudja használni, aki az időt össze tudja fogni, aki gyorsaságra szokik, a munkájában is gyors átlátásra, gyors véghezvitelre, abból az emberből nagyon szép jellemű, így olvassuk ebben a könyvben, arányos jellemű ember válik. Arányos jellem, micsoda kifejezés. Az arányos jellemet elsősorban az idővel való jó bánásmód teszi. Mit tud egy ember mondjuk egy adott lehetőségben egy fél óra vagy egy óra alatt megtenni? Tudunk-e gyorsan váltani? Tudunk-e úgy tervezni, hogy azok a tervek véghez is menjenek? Nem véletlenül került bele az idő ugye a 10 parancsolat 4. parancsolatába, mint törvény, hogy az időnk hogy legyen összefogott, hogy a 6 napon át munkálkodjunk, de a 7. nap a teljes megnyugvásnak az ideje, mert az egyik legnagyobb talentumunkat pazaroljuk el, hogyha az időt nem jól használjuk fel. De ugyanilyen talentum az 5. az egészség is. Isten bennünket egészséges életre teremtett, és ezzel szemben mit látunk? Szinte azt látjuk, hogy az emberek kéjelegnek abból, hogy rombolják az egészségüket. Minden ember mondja azt, hogy hát igen, csak egészség legyen, semmi más, meg az egészség milyen fontos. De hát ennek éppen az ellenkezőjét mutatja az élet. Én sokat utazom, és tegnap éppen volt egy beszélgetés a rádióban, ezeket mindig nagy figyelemmel hallgatom, hogy Magyarországon a daganatos betegségek ugrásszerűen, szóval ilyen megkétszereződnek, megháromszorozódnak. Miből következik ez? Sok zsírfogyasztás, aztán a helytelen életmód, aztán a daganatos, tehát főleg rákos betegségek okai között elsőrendben áll ugye a cigarettafogyasztás, aztán sok égetett szeszfogyasztás, alkoholfogyasztás. Múltkor utazás közben egy pénzügyőrrel beszélgettem, és elmondta, hogy Magyarországon az égetett szeszek évibben, ami 1 milliárd forint legális és nem legális jövedelmet szereznek. Szóval iszonyú nagy összeg, nem? Az Alföldön sorra buknak le ezek a tanyán vízből és cukorból készült soltvatkerti kövidinka gyártók, meg nem tudom én kicsodák. Szóval az egész Magyarország egy ilyen szervezett egészségrombolásba vesz részt. Egy szervezett egészségrombolásba. Különös feladata van annak, aki Magyarországon ma kereszténynek vallja magát, hogy mit tesz azokért az emberekért, akik a halál fogjai már 40 és 50 éves koruk között. Irtózatos, riasztó méretekben szaporodnak el, például nőknél mellrákok, férfiaknál gyomorrák, prostatarák, olyan méretekben szaporodnak el, és annyira világos emögött a helytelen táplálkozás, ugye a táplálkozásból adódik a betegségek 60-80%-a. Mi itt régen szoktunk szervezni ebben a kis teremben bemutatókat, most már nincs rá nagyon lehetőségünk, kicsi a helyünk, és nem tudjuk ezt így már jól felhasználni. De vidéki városokban, ahol egy sorozatot befejezünk és rendezünk egy ételbemutatót, az emberek az egyik ámulatból a másikba esnek, hogy így is lehet élni, vagy így is lehet főzni, meg a Biblia valóban az első fejezetében így kezdődik, hogy Isten már ott lerakja az emberi táplálkozás két alapját, hogy gyümölcsök és gabonafélék, és hogy ez ennyire következetes a Bibliában. Tessenek majd erre visszakérdezni, minden esetre az egészség a legeslegfontosabb talentumunk, hiszen a szeretettel a legközvetlenebb összefüggésben áll, mert az az ember, aki szeret, ahogy elhangzott, és adni akar, adni csak egészséges ember tud. Az utolsó talentum a pénz. Persze itt ebben a könyvben még több talentum is felsorolást nyer. A Biblia azt mondja az első Timóteus levél 6. fejezetében, hogy nem a pénz a rossz, hanem a pénz szerelme. Nem a pénzben van itt a hiba, hanem a rossz hozzáállásban a pénzhez. Ha valaki munkanélkül akar pénzhez jutni, alapvetően el lehet készülve arra, hogy áldás nem lesz benne. Lehet, szóval a mai világban lehet munkanélkül pénzhez jutni, akár milliókhoz is. Ugye tegnapi esetet tetszenek hallani, hogy itt pár kilométerre innen Zuglóban valaki rátámad egy nem is olyan idős asszonyra, és hát nem adja át a táskát, és lelövi. Ugye, tehát 3,5 millióhoz hozzájutott az illető, és hát ezt már szinte nap után halljuk. De azon a pénzen nincs áldás. Majd kérdezzék meg, ha valakinek kérdése a tőzsde, vagy egész más dolgok, nem akarok ebben egy előadás keretében belül belemenni, a beszélgetésben vissza lehet ezekre kérdezni. Nekem sziklaszilárd meggyőződésem a Biblia alapján, hogy csak azon a pénzen van az Isten áldás, amit munkával szereztünk. Ügyeskedéssel szerzett munkán nem lesz soha az Isten áldása. Viszont olyan embereken, akik tudják beosztani a pénzt. Egy fiatal családnál voltam a minap, és két kisgyermeket nevelnek egy vidéki városban, és azt mondják, hogy hát készített az édesanyja egy kis dobozt, és ráírta, hogy ha mégis úgy látod, hogy felesleges kidobás, akkor tedd ide. Egy hét alatt 400 forintjuk gyűlt össze. Ugye a mai világ felelőtlen a pénzkezelésben. Az emberek erre adják a pénzt, arra adják a pénzt, ez megtetszik, nem tetszik, majd hó végén, majd miből élünk, az egy más kérdés. Tehát, hogyha még egy ilyen nagyon rendes család is egy héten 400 forintot megtakarít, ugye az egy hónapban már ugye 1600-2000 forint, azért annak már látszata van. Hatalmas nagy talentum a pénzkezelés talentuma. Jézus így akarta megjobbítani az egyik legnehezebb tanítványát, a legnehezebb tanítvány ugye Júdás volt, rábízták a pénzt, de visszaélt a pénzkezelésével, és elcsent lopott a pénzből. Kedves hallgatók, nem akarom tovább folytatni, az időnk is halad a vége felé. Én ezzel szerettem volna egy kis gyakorlati buzdítást adni, hogy mindannyian nagyon sok talentumot kapunk az életbe. Sőt, azt mondhatnám, hogy se szeri, se száma nincs a képességeinknek, az ajándékainknak. Ha az élet egy-egy területét, egy-egy sávját kiválasztjuk, hogy most ezt én nagyon komolyan szeretném venni, és itt kérem az Isten segítségét, hogy segítsen, hogy itt valóban keresztény legyek, óriási csodák és óriási előre lépések várhatók. Ezzel zárnám le a talentumoknak a példázatát. ha bármi kérdés előadódik, ahogy szoktuk tenni, negyed óra szünetet tartunk, közben a könyvek kazetták között szét lehet nézni, és itt ebben a formában, tehát nem előadás, bibliaköri formában, úgyis a megbeszélésen van a hangsúly, körülbelül egy olyan egy és egy negyed óra megbeszélést tudunk még szánni a témáknak a feldolgozására. Aki nem tud itt maradni, 2 hét múlva a kecskék és juhok példázatával lezárjuk ezt a sorozatunkat. Köszönöm szépen a figyelmet! Kérném szépen, hogy foglaljunk helyet, és foglaljunk helyet, kérném szépen, és akkor elkezdenénk a megbeszélést. Igen, tehát Pál apostol mondja ki ezt a valóban nagyon súlyos mondatot, talán felidézném az egész szöveg összefüggést, az 1. Timóteus levél 6. fejezetében hangzik ez el, és akkor majd válaszolnék a kérdésre, mert valóban a Bibliának egyik legmegdöbbentőbb kijelentése. Az 1. Timóteus levél a 6. fejezet 6. versétől olvasom. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, meg törbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Hogy mennyire komolyan gondolja ezt Pál apostol, hogy egy ilyen hatalmas kijelentést tesz, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme, utána még hívő emberekről is megemlékezik, hogy még a hittől is el tudott a pénz téveíteni embereket, mert hiszen azokat említi, akik eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Úgy gondolom, hogy a pénz szerelme azért valóban minden rossznak a gyökere, mert a pénzben összpontosul minden. A vágyak, a kívánságok, a kényelem, a hatalom, a gazdagság, az élvezetek, szóval minden, mert ugye, ahogy szokták mondani, pénzzel minden megvásárolható. Szóval pénzzel mindent és mindenkit meg lehet vásárolni. Szóval ez a bizonyos korrupció, ez nem mostani találmány, ez a világtörténelemben. Csak nézzük meg a Bibliát is, ugye Jézust is 30 ezüst pénzért eladta valaki, szóval följelentette valaki. Tehát a pénz az biztos, hogy ha egy probléma előtt állunk, és nem látjuk egészen pontosan, hogy mi ennek a problémának a gyökere. Nekem például ez az ige itt segített nagyon sokat. Hogy áll az ember egy bizonyos kérdés előtt, egy bizonyos megoldandó probléma előtt, és nem látja, hogy egy ember miért viselkedik úgy, vagy egy embernek miért vannak ilyen gyötrelmei, vagy nehézsége, és akkor ha eszünkbe jut ez az ige, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme, akkor ez úgy eligazítja az embert, hogy valahogy minden emberi gonoszság legmélyén valahol ott a pénznél kell keresni ott a forrást, ahonnan kiindulnak ezek a dolgok. Ugye, mert valahogy mindegyik erre vezethető vissza. Tehát mondom, hogy ha valaki például hatalmas akar lenni, hát a hatalom se nyerhető mással el, csak pénzzel. Olyan érdekszövetségekbe kell belépni. Élvezeteket keres az ember, hát az is csak pénzért. Kényelmes életet keres, vagy mást, az annak is a formája ez, hogy legalábbis a leggyorsabb formája. Persze van más lehetőség is, de ez a leggyorsabb és a legkézenfekvő formája nagyon sok ember számára, és ezért mondja így ezt. És aztán az egész szöveg összefüggés pedig azért fontos, mert a pénz szerelmével mit állít szembe? Ugye a megelégedést. Azt mondja, ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Most ma megkaptam a Gallup intézetnek a felmérését, hogy Magyarországon a 10 parancsolatot hogyan ismerik és hogy nem. Én az amerikai felmérést ismerem. Azt 10 évvel ezelőtt készítették. A legismertebb parancsolat, mi volt a 10 parancsolatai közül, a ne lopj. Az 70%-os ismertség, a többinél van olyan, hogy 10% se ismeri. Tehát ez is, hogy az emberek a ne lopj parancsolatot ismerik, és azt tekintik a legfontosabbnak, ez is rámutat arra, hogy ugye 3-400 éve mi a kapitalizmus korát éljük, és a kapitalizmus istene is a pénz. Tehát itt a nagy, nagy pénzmammon körül forog minden. És egyszer végig kellett tekintenem, hogy az irodalom történetben melyik az a parancsolat, amiről a legtöbb művet írták. Hát ott is ez a 8. parancsolat, a ne lopj. Hát hol írtak művet például az első, második, harmadik, negyedik parancsolatról, de hát a Tolsztojnak a Mennyi föld kell az embernek a Mikszát néhai bárányáig, ugye, és elég jó műveket írtak erről még tetejébe, hogy a gazdagság és szegénység. Nemrég jelent meg egy amerikai történésznek a könyve, Moses Finneynek hívják, az a cím, hogy a politika és a történelem, és ott arról értekezik, hogy az egész világtörténelem sem más, mint a gazdagok és szegények állandó küzdelme, aminek a középpontjában megint csak a pénz van, vagy valami pénzhez hasonló eszköz van, mert hiába nevezzük mi el rabszolgatartó társadalomnak, azt mondja, hogy a mai társadalom mitől nem rabszolgatartó? Vagy elnevezzük hűbéri társadalomnak, vagy kapitalista, vagy más. Azt mondja, hogy mindegyik társadalomban a kevés gazdag ember elnyomja a sok szegényt, és még jól meg is fizetteti ezért magát. Tehát ez, most ha így lecsupaszítjuk a dolgokat, akkor csak valahogy ilyen meglátásra jutunk, hogy az emberek a pénzért mindenre képesek. Tehát korán sem képesek annyira például élvezetekért, vagy hatalomért, de a pénzért mindenre képesek. Lehet ezen gondolkodni. Tehát a Biblia kimondja itt. Lehet, hogy eddig mi nagyon, nagyon rózsaszín szemüvegen néztük a világot, Béla, nem?
1: Nem, hát például van egy konkrét bűn. A házasság előtti szexuális érintkezés, az paráznaság a Biblia szerint. Az bűn. Hát akkor most hogy jön ide a pénzszerelme? Szóval engem ez zavar, hogy miért minden bűnnek a gyöker a pénzszerelme? Hát szerintem nem minden. Hát van bűnös kívánság, féltékenység, irigység. Jó, sok területen a pénz is közre játszik, de erre a paráznaságban például hol lehet a pénz?
0: Hát az... Hát, már is belekaptál egy, amiben ott van a pénz. Tehát mondjuk, hogyha így konkrét esetet kellene ehhez látni, tudod, hogy mondjál egy olyan esetet, ahol nem a pénz. Inkább így fordítanám vissza. De az embernek az önzése végül is miben nyilvánul meg? Ha megyünk úgy lefelé, tehát úgy megyünk, ami abban nyilvánul meg, hogy az ember a másik emberen hatalmaskodni akar, fölényeskedni akar. Önmagát igazolja, és a másik embert akarja meghazudtolni. Tehát mégis ez a gyökere. Na de ezt is végrehajtani, valami eszköz kell ehhez, hogy ezt az emberek érvényesítsék. Ha valaki csak úgy otthon morog magában, az nem biztos, hogy rosszat tud tenni a másik embernek. De aki megfelelő pénzhez jut, és ezzel csinálja a praktikáit, az biztos, hogy le tudja tarolni a többit. Tehát ez attól függ, hogy milyen súlycsoportban beszélünk erről a kérdésről. Valahogy ez, hogy az ember fölébe akar kerekedni a másiknak, és mindig önmagát akarja igazolni az ember, ennek is a legjobb eszköze azért a pénz. Tehát most ez... Hát azt nem mondom, de a Biblia azt mondja, hogy minden rossznak gyökere. Tehát a gyökérben ez van, aztán, hogy utána még a kiágazásokban mi lép bele csatasorba, az egy másik kérdés. Szóval ha én ezt tudom mondani gyakorlati tanácsként, ha az életben valamit nem látunk, hogy mi lehet annak a hátterében, gondoljunk erre a Biblia versre, hogy minden rossznak gyökere a pénzszerelme. És akkor megtaláljuk az okot. Magyarországon terjedt el nagyon ez a kifejezés, ez nem bibliai kifejezés, mert a Biblia szerint mindenki nehéz ember. Szóval mindannyiunknak a természete rossz, én központú, tehát mindannyian nehéz természetűek vagyunk. Csak vannak, akiknél ez a nehéz természet az élet hétköznapjaiban, hát különösebben kijön, vagy épp a környezete számára már régebben megnyilatkozott, és már nehezen tudja kezelni, hogy mitén valaki sokat panaszkodik, sajnáltatja magát. Szóval nem olyan nagy bűnök ezek, ilyen apró cseprő dolgok, de én ezt a légkörnél említettem, a befolyásnál említettem, hogy nyilván egy olyan ember, aki állandóan panaszkodik. Na most, hogy azzal ki kíván találkozni például? Tehát amikor tudjuk előre, hogy abból az emberből dőlni fog a panaszkodás, vagy az önsajnálat, vagy a világnak a vádolása. Tehát nyilván az az ember nyűg lesz a környezetének. Most a környezet ugye nem keresztény emberekből áll, csak egy társadalmi környezet. Tehát egy keresztény embernek nem lehetnek nehéz esetei, mert egy keresztény ember tudja a Biblia alapján, hogy mindannyian nehéz esetek vagyunk, és Jézus Krisztus mindenkiért odaadta az életét. De minthogy egy társadalmi környezet nem csak keresztény emberekből áll, hanem vegyülékes embercsoportokból, ezért szinte úgy beskatujáznak és elkönyvelnek embereket így. De ez erre tekintettel kell lennünk sajnos. Tehát azért egy keresztény ember legyen olyan, hogy a megjelenésével ne nyomott hangulatot, ne viszályt, ne feszültséget árasszon, hanem inkább bizakodást, inkább reménységet. Én csak erre akartam utalni. Szóval semmi többre nem, szóval ilyen külön kategória nincs ilyen, hogy nehéz ember, mindannyian azok vagyunk.
2: És mikor abban szakad
0: versége? Most a boldogok, akik sírnak, Jézusi kijelentés az első sorban, hogy az igazi megbánást jelenti, az nem emberek elé való dolog, az egy embernek a rejtett belső élet, hogy tud-e szembefordulni az ember a bűneivel, tud-e igazán fájlalni a hibáit, ez a sírásnak az értelme. Van persze egy másik értelme is, hogy látva a világunknak az állapotát, a helyzetét, tudunk-e igazán együttérzően tekinteni erre a sok szenvedése és nyomorúságra, na de éppen abban nem szabad nyomott hangulatot árasztva fellépnünk, mert hogyha látjuk azt, hogy egy ember szenved, vagy nyomorog, akkor azzal csak tetézzük a bajt, hogyha mi magunk is erre ráteszünk. Éppen ott megkönnyíteni kell, vagy a figyelmet az igazi megoldásra terelni. Szóval ezért a boldogok, akik sírnak, az csak erre a két esetre vonatkozik. Az önmaguk hibáiért, akik tudnak igazán, tehát akik meg tudják bánni, illetve akik úgy tudnak együtt érezni a világgal, hogy könnyíteni akarnak más emberek szenvedésén és nyomorúságán. Vannak emberek, akik csodálatos képességet kapnak erre, hogy a legnehezebb helyzetekben váratlanul is belejutnak, de valami olyan mindig a jobbik végén megragadva a botot nyúlnak hozzá a dolgokhoz, hogy szinte úgy felemelik ezeket az embereket. Nemrég olvastam egy nagyon érdekes beszámolót, hogy egy házaspár Bibliát és könyveket terjesztett, és hát egy bácsi szinte már úgy káromkodva rázta az öklét, amikor kijött a házából, hogy nem akart hallani se Istenről, se a Bibliáról. De aztán valami módon megenyhült és beengedte őket, és nem akarom elmondani az egész beszélgetést, de a végén már a bácsi Zsoltárt énekelt velük. Szóval vannak emberek, akik úgy tudnak hozzáállni, hogy igen, hogy nem azonosítom az embert, most rossz kedve van, valami rossz érte, vagy valami, nem azonosítom ezzel, szinte hallatlanra veszem, amit mond, mert azért az ember nem mindig fejezi ki, amit mond, sőt, a legtöbb esetben nem az van benne, amit mond. Azzal csak egy állarcot vesz az ember magára, amit mond. És ha ezen valaki túl tud látni, és a valódi problémához el tud jutni, és tud vigasztalást nyújtani, az valami csodálatos képesség, ugye? Sokszor nagyobb képesség, mint hogyha milliókat adna annak a másik embernek. Ne felejtsük el, hogy maga Jézus is azért ment háromszor a tanítványait felkelteni a Getsemáné kertben, mert neki is jól esett volna a vigasztalás. Neki is szüksége lett volna. Ő, aki az egész életben másokat segített, Jézus, és másokat támogatott, abban a küzdelemben neki sokat jelentett volna az, hogy legalább a három legszeretettebb tanítványa csak egy óráig tudott volna vele vigyázni. És ez súlyosbította a küzdelmét, amit ott folytatnia kellett. Hát a koldulásról ugye a 37. Zsoltárban nyilvánít véleményt a Szentírás, amikor azt mondja Dávid, hogy ő megvénhedett, ugye Dávid kb. 70 éves korában halt meg, ő megöregedett, megvénhedett, de azt nem látta, hogy kenyérkéregetővé vált volna az igaz. Tehát ezt mondjuk olyan emberekre mondja, akik tényleg igazságra törekedtek, akik a lelkiismeret, a becsület alapján akartak élni, azok az emberek soha nem kényszerülnek arra, hogy kimenjenek az utcára. Ezzel azért azt is akarom mondani, hogy aki kimegy az utcára, az ott valami az életben valami probléma volt. Vagy olyan probléma, hogy nem törekedett lelkiismeretesen élni, vagy igazságosan élni, és és sodródott ideje oda, jobbra, balra, tehát a világon nagyon könnyű elszegényedni, meg egyedül maradni, ez nagyon könnyű ezt megtenni. Vagy azért ne felejtsük el, hogy itt most Budapesten is hát a koldulás az az egyik legkifizetődőbb iparág. Ugye ezt már leleplezték, de ezt már látni lehetett évekkel ezelőtt is. Mennek a mafia főnököt Somogy megyébe, Békés megyébe, és pár ezer forintért elhoznak fogyatékos gyerekeket, akiken 3-400 ezer forintot is keresnek egy hónapban. Ezt, ha valaki ezt meg akarja vizsgálni, vizsgálja meg. Én oda mentem már gyerekhez is, felnőtthöz is, ismerőseim is megkérdezték, nézett a másikra, még azt is meg tudta fizetni, akit ráállított, meg még egy harmadikat, aki megint ott volt, szóval három ember tudott fizetni a mafiózó, meg ki tudja még hány aluljáróban vannak ilyen dolgai, ő jön, zsebrevágja a nagy pénzt, szóval nagyon vigyázzunk, mert a látszat sokszor csal. Látszat sokszor csal. Én a koldulásról annyit tudok mondani, hogy akinek koldulnia kell, annak valami súlyos erkölcsi probléma történt az életben. Ezzel együtt én nem vetem el a koldusokat, én mindig a koldusokkal beszélgetni szoktam, de éppen ezek a tapasztalataim is mondatják ezt velem, mert amikor odaérek, hogy kérem, én többet akarok önnek adni, mint 50 forint vagy 100 forint, mondja meg a lakcímét. Én egy alapítványt képviselek, segítünk önön, hozunk ruhát, meg hozzá. Akkor már jön a bizonytalanság, jön a félrebeszélés, hogy ott, de most átköltözik, de most nem ott, hanem itt, és akkor már látja az ember, hogy itt valami nem tiszta a háttérben. Mert el tudok én képzelni olyasmit is, hogy valaki tényleg elszegényedik, és mondjuk keserűségében kimegy az utcára. De akkor az legalább mondjuk hát megadja a válaszokat, vagy elvisz oda, ahol ő lakik, és akkor az ember szembesül a látvánnyal, és akkor tényleg lehet valamit tenni. Ismerek az országban néhány ilyen polgármesteri hivatal szociális vezetőjét, azok mondják el nekem, nem akarok most városokat mondani, de hát ha valakit érdekel, elmondhatom, nem egy pletyka dolog ne legyen ebből, de például az egyik férfi elmondta nekem, aki egy ilyen szociális osztályt vezet, hogy ő kimegy abban az elég nagy városban, van neki 2000 úgynevezett szegény ember. A koldustól a munkanélkülikig nagyon nagy a skála, ő kimegy és úgynevezett környezet tanulmányokat végez. És amikor a család látogatás során ahhoz a ponthoz ér, hogy mit adhatunk, akkor ruhát adjunk, cipőt adjunk, élelmet. Ugye a Biblia is azt mondja, hogy ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg. Az emberek azt mondják, mondta nekem az illető, a mi városunkban egyik sem mondta azt, hogy neki cipő kell, ruha kell, élelem kell.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Nagyon jó lett volna Reisinger János tudja befejezni az előadás sorozatot, de mint tudjuk, egészségi állapotával vannak gondok, és gyógykezelésre nyílt lehetősége hívízen, így ezért helyettesítem őt az utolsó alkalmon. A címben foglalt kérdés, hogy a Biblia vagy valami más, nyilván gondolatokat vet fel bennünk, és legelőször is ezt próbáljuk megválaszolni, hogy mit foglal magában ez a kérdés. Bizonyára arra utal, hogy milyen választási lehetőségek állnak előttünk, ha a Biblia, illetve ha az élet, az emberi élet végső kérdéseire keressük a választ, tehát a Biblia mellett és a Biblián kívül még milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre, amikor a választ keressük ezekre a kérdésekre. Természetesen ez nagyon lényeges kérdés, mert hogy az élet végső kérdéseire milyen választ találunk, egyáltalán keresünk-e választ, milyen választ találunk, milyen forrásból vesszük a választ, mindez messze menően meghatározza az egész életfilozófiánkat, életszemléletünket és végül is a gyakorlati életvezetésünket is. A kérdés azt is magában foglalja, hogy milyen szempontokat kell mérlegelnünk, amikor választunk a lehetőségek között. Tehát erről is szó lesz ma. Tehát akkor próbáljuk legelőször is számba venni, hogy a Biblia mellett, illetve a Biblián kívül milyen lehetőségek kínálkoznak számunkra, hogy valahol választ találjunk, választ keressünk az emberi élet nagy végső kérdéseire. Hát az egyik lehetőség az, hogy nem foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Én ezt így írtam föl, hogy az agnoszticizmus álláspontja, hogy nem tudjuk, de ez csak a rövidség miatt írtam így, mert ugye sok hely a táblán nincs, de igazából ez nem egyszerűen csak egy ilyen meggyőződés, hogy úgysem tudjuk, hanem sokszor egyszerűen egy beszűkülés, egy menekülés a nehézségek elől, egy lemondás, hogy egyáltalán a végső kérdésekkel foglalkozzunk. Elutasítása annak, hogy töprengjünk az élet rejtélyein, ellentmondásain. Azok az emberek, akik ezt elutasítják, azok azt mondják, élünk, dolgozunk és élünk, ez a lényeg. Ugye kinél mind van a hangsúly, van akinél a munkában menekülésen van a hangsúly, és ebben találja meg az élet értelmét is. Ezzel zárja le a látóhatárát mindenfelől. Más embereknél azon van a hangsúly, hogy élnünk kell, élni akarunk, tehát egyfajta életélvezés a hangsúlyos számukra. De mindenképpen akármilyen árnyalatban jelentkezik ez a felfogás, a lényege az, hogy úgysem tudjuk, ez nem feltétlenül egy mély meggyőződés, sokszor menekülés is, de mindenképpen rövidre zárása a kérdésnek és az elutasítása a keresésnek, vagy a válasz utáni nyomozódásnak. Egy második lehetőség, ha azt mondjuk, hogy az élet végső kérdéseire mi tudományos választ keresünk, a tudományban bízunk és arra építünk. A továbbiakban majd még visszatérünk mindezekre a lehetőségekre. Itt tehát csak annyit említsünk meg, hogy ha valaki az élet végső kérdéseire akar tudományos választ adni, akkor itt már eleve kérdések merülnek föl. Ugyan van olyan, amikor a tudomány választ ad ezekre, de akkor kérdés, hogy már szó szoros értelmében kell-e vennünk a tudományos meghatározást, tudnélik, hogy ezek valóban kizárólag tapasztalati megfigyeléseken és kísérletileg ellenőrzött tételeken nyugszanak-e. Továbbá az is kérdés, hogy most mit sorolunk a tudományhoz, csak a természettudományokat, vagy mondjuk a filozófiát is ide soroljuk, ahol az emberi értelemnek az erőfeszítésével próbálunk egy egységes világmagyarázatot találni, és úgymond tudományos értelmezését a látható tényeknek. Egy harmadik lehetőség, hogy valamely világvalláshoz fordulunk a kereszténységen kívül, ugye a ma létező nagy vallási rendszerek közül, és ennek a végső kérdésekre adott válaszát igyekszünk megismerni, illetve azt tesszük magunkévá. Igazából itt a választék nem túl nagy, mert ha kicsit is ismerősek vagyunk a létező világvallások világában, akkor nagyon hamar kiderül, hogy például hogy a kínai vallásosság az elsősorban etika, szóval vannak bizonyos világmagyarázati elemei, de
Szóval nem is lép fel azzal az igénnyel, hogy az élet végső kérdéseire átfogó választ adjon. Az iszlámnak is vannak bizonyos világmagyarázati elemei, de ugye az a jellegzetessége, hogy rendkívül egyszerű és leegyszerűsít dolgokat, és a lényeg itt is egyfajta életgyakorlaton van elsősorban, mint egy átfogó világmagyarázaton, vagy a végső kérdésekre adott válaszon. Végül marad a hinduizmus és a buddhizmus. A világvallások között csak ezt mondhatjuk, ugye van bizonyos rokonság közöttük, meg eltérés is, de ezt mondhatjuk, hogy itt találkozunk egy ilyen, elsősorban a hinduizmusnál egy átfogó, kereszténységhez fogható, átfogó, nagy magyarázattal, más típusú magyarázattal az élet összes jelenségére és az emberi élet végső kérdéseire. Egy újabb lehetőségnek kínálkozik, hogyha valaki a New Age irányzatát választja, illetve itt keresi a választ. Majd erre is még visszatérünk, hogy pontosan mi ez. Most röviden csak annyit mondjunk, hogy a New Age az az észben és a való bizalomnak és a vallásosságnak egy sajátos keveréke, ahol az ember nagyon is keresi a megoldást a transzcendensben, az irracionálisban, ugye, ami igazán tapasztalati eszközökkel nem megközelíthető, de ezt ésszel akarja felismerni, ésszel akarja feldolgozni, és ésszel akarja maga hasznára fordítani. Tehát ez egy ilyen modern kor emberének, bocsánat, hogy így mondom, kitalált, vagy ilyen, szóval modern kor embere, hát hátteréhez nagyon jól igazodó irányzat, mert ugye benne van az a tradíció modernkor emberében, hogy az ész, az értelem, de benne van egy sóvárgás is, az irracionális, a transzcendens után, ami emberi ésszel, tapasztalattal el nem érhető. Nos, hát a kettőnek a vegyülékét és egyfajta szintézisét nyújtja a New Age, ezért is nagyon vonzó sokak számára. Azután akkor választhatja valaki, hogy a kereszténység vonalán keresi a választ a végső kérdésekre, de ez nem egy fogalom, vigyázni kell, itt kétfelé ágazik az út megint, nagyon határozottan kétfelé ágazik. Az egyik lehetőség az, hogy a kereszténységet úgy fogja fel, hogy az a keresztény tradíció lényegében, az egész keresztény tanításbeli és a jelenlegi teológiai tradíció. A hátunk mögött lévő előadás sorozatban olyan sok szó esett erről, hogy most nem szeretnék hosszas magyarázatba bocsátkozni, hogy végül is arról van szó, hogy ez a keresztény tradíció álláspontja azt vallja, hogy ami a kereszténységben, mint közösségben, mint a kicsit szűkebb vagy tágabb értelemben egyházban, mint közmeggyőződés kialakul, végül is ez a tradíció, ez a hagyomány, ez az igazság, ez a tájékozódó pont, vagy ugye a római katolikus egyház részéről ugye még ehhez hozzájárul ugye a pápa személyes karizmája, ugye a tévedhetetlenség karizmája, amivel a pápa rendelkezik. Tehát ez is ugye a keresztény tradíció, és végül a mindenkori tanítóhivatal állásfoglalásai a teológiai kérdésekben. Tehát ez így együtt, a keresztények közmeggyőződése, vagy az egyház közmeggyőződése, a pápai csalatkozhatatlanság alapján kimondott tételek, a tanítóhivatal állásfoglalásai, ezek így együtt adják a keresztény tradíciót. Tehát ha a kereszténységet választja valaki, akkor ugye az egyik irány, amifelé az út ágazik ez, hogy azt mondja, hogy a keresztény tradícióban keresi az élet végső kérdéseire a választ, ezt tekinti igazságnak, forrásnak, erre épít. A másik lehetőség pedig, ha azt mondja, hogy a Bibliára épít, amelyet, ugye akkor tekinti ezt alternatívnak az ember, hogyha a Bibliát úgy fogja föl, hogy a szó szoros értelmében Isten beszéde, a szó legszorosabb értelmében isteni kinyilatkoztatás. Hozzátenni, hogy az előző irányzat nem zárja ki a Bibliát, arról szó nincs, ugye a keresztény tradíció. Egy bizonyos értelemben magában foglalja a Bibliát, és hivatkozik a Bibliára, de a Biblia a keresztény tradíciónak az értelmezésében jelenik meg feltétlenül, és nem önmagában, és a mérce szerepét nem a bibliai kijelentések töltik be, hanem a keresztény tradícióban kialakult közmeggyőződés, illetve az ott kialakult mértékadó állásfoglalások. Tehát tulajdonképpen így sorakoztathatjuk fel
a választási lehetőségeket, hogy a Biblia vagy valami más az élet végső kérdéseit illetően. Most nézzük egy kicsit ezeket egyenként is. Először azt a kérdést tegyük fel, hogy lehet-e az agnoszticizmus álláspontjára helyezkedni, illetve arra az álláspont, hogy feladjuk a végső kérdések keresését, és azt mondjuk, hogy ez vagy azt, hogy ez meddő meggyőződés alapján, úgyse tudjuk meg az igazságot, vagy pedig azt mondjuk, hogy én ezzel nem fárasztom magamat, és én egy praktikus ember vagyok, itt van az élet, és itt van a munka, én ezzel elfoglalom magamat, ez az élet. Hát természetesen ezt meg lehet tenni, és meg is teszi nagyon sok ember, de mégis azt mondhatjuk, hogy ha jobban megnézzük, hogy azok az emberek, akik erre az álláspontra helyezkednek, ha szemléljük az életüket, bizony nem jutunk arra a meggyőződésre, hogy egy boldog és emberhez méltó élethez vezet. Nem kell illusztrálnom, hogy a munka rabjai, vagy az élet élvezett rabjai, vagy a csak a praktikumra leszűkítő gondolkozásmód igazán emberhez méltó, kiteljesedő és boldog élethez vezet-e, ezt mindnyájan látjuk, hogy igazából ezt egyáltalán nem mondhatjuk. Nem szeretném Prédikátor könyvéből idézni azt az ige szakaszt, ami annyira szemléletes és annyira eleven, ami arra mutat rá, hogy ha az ember valamilyen okból, vagy valami egészen kemény önzésből, vagy valamilyen csüggedésből le nem szűkíti a látóterét szándékosan, tulajdonképpen mindannyiunkat körülvesz a kérdezésre, a keresésre ösztönző valóság. Tehát bizonyos értelmezőnek meg kell csonkítania magát, hogy lemondjon arról, vagy arra korlátozza magát, hogy élünk és dolgozunk, és az élet végső kérdéseire való válasz keresését feladja. Prédikátor könyve első fejezetéből szeretném a bibliai leírást idézni. Az első fejezetből olvasom a 4. verstől a 10. Tehát a Prédikátor könyve első fejezetéből a 4. verstől a 10. Figyeljük meg, hogy milyen elevenen és szemléletesen írja le a körülöttünk lévő sürgés, forgást, azt a rengeteg tevékenységet, amely az emberi életben folyik. Így olvasom. Az egység.

Nék meg a szem látván, sem be nem teljesednék hallásával a fül. Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik, és semmi nincs új dolog a nap alatt. És végül olvasom a 15. verset. Az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható. Na, mindjárt érzünk egy ki nem mondott kérdést ebben. Ugye talán a csúcspont itt a 9., illetve a 8. vers, hogy minden dolgok mind fáradoznak, senki ki nem mondhatja, nem elégednék meg a szem látván sem, be nem teljesednék hallásával a fül. Ugye és ott van mögötte a kérdés, na de mire jó ez? Van ennek valami végcélja? Hiszen úgy tűnik, hogy ez egy örök körforgás. Aztán az utolsó ige, amit idéztünk, hogy az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható, arra utal, hogy a tökéletesnek, az eszményinek, meg az egyenetlenségnek, meg a fogyatkozásnak valami furcsa egybelege, ami itt van, és hát megteheti-e az ember, hogy lefolytja magát, lefékezi magát, és nem kérdez rá a végső kérdésekre. Tehát ennyit mondjuk az első álláspontról. Menjünk tovább a második választási lehetőséghez. Ha az ember azt mondja, hogy ő egy tudományos választ keres az élet végső kérdéseire. Ugye azért mondtam, hogy itt egy kérdőjelet azért tettünk a táblán is, ezután a lehetőség után, mert ha valóban a legszorosabb értelme vesszük például, hogy természettudományos ismeret, tehát ez azt jelenti, hogy megfogható tapasztalati ismeret, kísérletileg ellenőrzött ismeret, akkor tulajdonképpen a végső kérdésekre nincsen válasz. Hallunk sokféle úgynevezett tudományos világmagyarázatot, de itt mindig átlépik már a határ, a feltételezés, bizonyos filozófikus végkövetkeztetések irányába. Ami pedig a filozófiát illeti, ugye régen még léteztek a nagy filozófiai rendszerek, ugye az ókortól fogva, még a középkorban is, amelyek megkísérelték az egész valóságot megmagyarázni és a végső kérdésekre választ találni. Ma a filozófia lemond erről, szóval nem is vállalkozik erre, hogy ilyen átfogó magyarázatot vagy rendszert adjon. Tehát tulajdonképpen ez sincs adva, hogy az emberi észnek a logikai erőfeszítéseivel és a logikai következtetéseivel valahol megtaláljuk a végső kérdésekre az egységes, a hézagmentes, az ellentmondásmentes választ. Szeretnék idézni néhány sort. Az egyiket idézném Viktor Weisskopftól. Viktor Weisskopf sokáig az Amerikai Egyesült Államok Tudományos Akadémiájának az elnöke volt. Ő a következőképpen összegezi, hogy mit lehet várni a természettudománytól, és mit nem. Amikor eltűnődünk a természet jelenségein, óhatatlanul felmerül a kérdés, hogyan keletkezett mindez. Adható-e valamilyen tudományos válasz ezekre a kérdésekre? Mint a tudományban mindig, a válasz csak részleges lehet. Számos jelenség van, amit nem értünk. Ezért, amikor megkíséreljük a természet állapotát meghatározni jóval a mai helyzet előtt vagy után, következtetéseink szükségszerűen eléggé bizonytalanok lesznek. Tudásunk hiányossága ilyenkor felnagyítva jelenik meg. A tudomány tudatosítja bennünk jelenlegi tudásunk határait. Például semmit sem tudunk a természet valóságos kezdeteiről, ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni. Tehát ugye azt se tudjuk, hogy tényleg van-e kezdet, és a tényleges kezdetről, így mondja, semmit sem tudunk a természet valóságos kezdeteiről. Ugye a haladó vagy a legmodernebb tudomány, vagy a tudományos elitnek tényleg az agnoszticizmus az álláspontja, például ilyen végső kérdést illetően is, hogy az eredet, akár a világmindenség eredete, akár az ember eredete. Vagy idéznék egy másik könyvből, Paul Davis Isten gondolatai című könyvéből, ez egy nevezetes Templeton díjas mű, a szerző természettudós és a következőket írja. Egyetemi hallgatóként nem győztem gyönyörködni abban, hogy a tudomány lélegzet elállító válaszokkal szolgál a világra vonatkozó kérdéseinkre. Megvilágító ereje olyan káprázatos, hogy készségesen elhittem,
A tudományos haladás egy napon a világ mindenség összes titka.

0: megfejti. Mi rejlik a magyarázatok pompás építményének a mélyén? Mi tartja fenn az egészet? Létezik egy végső szint, és ha igen, honnan származik? Megelégedhetünk-e az így van és készféle magyarázattal? Azután azt írja, mindig is szerettem volna hinni abban, hogy a tudomány mindent megmagyaráz, legalábbis elméletben. Azután így folytatja. Ám ha ki is zárjuk a természet feletti erőket, még korán sem kézenfekvő, hogy a fizikai valóságban a tudomány mindenre magyarázattal szolgálhat. Ismét a régi problémába ütközünk. Hol ér véget a magyarázatok láncolata? Előbb-utóbb magától értetődőnek kell elfogadnunk valamit. Legyen az Isten, a logika, egy sor törvény vagy világmagyarázat. Így módon a végső kérdések mindig kívül maradnak az empirikus, a tapasztalati tudomány, ahogy többnyire emlegetik, hatókörén. Azt jelenti ez, hogy a lét legmélyebb kérdései megválaszolhatatlanok? Aztán ír arról, hogy sok tudós vallásos, sok nem vallásos. Azt írja, magam a tudósoknak ahhoz a csoportjához tartozom, akik ha nem is osztják a hagyományos vallástanait, mindazonáltal tagadják, hogy a világegyetem a vakvéletlen céltalan terméke. Tudományos munkásságom során mindinkább arra a felismerésre jutottam, hogy a fizikai valóság oly bámulatos találékonysággal épül fel, amelyet nem tudok puszta tényként elfogadni. Kell lennie nékem, úgy tetszik, valamilyen mélyebb magyarázatnak. De ugye ugyanakkor azt is kimondja, hogy ezt a mélyebb magyarázatot nem várhatjuk a természettudománytól. Tehát többen hallották vagy olvasták Tellerede számos nyilatkozatát, amely megjelent újságokban vagy elhangzott rádióban. Ezekben ő mindig azt hangsúlyozta, hogy a tudomány minden hatósága, mitoszának már ideje lenne megszűnni, és hát például a tudomány mondta, sose fogja megoldani a halhatatlanság kérdését, és ilyen megjegyzést, de én nem tudom, mi az élet. Szóval ez nem olyan egyszerű dolog, hogy ha a tudományt fölruházzuk a mindenhatóság vagy a mindentudás mitoszával, és azt gondoljuk, az élet végső kérdéseire megkaphatjuk a választ. Lépjünk innét is tovább. Más világvallásoknál mi a helyzet? Említettem, hogy tulajdonképpen végül is hinduizmusra, buddhizmusra szűkül szinte a kör, hogy valami átfogó világmagyarázatban alternatív lehetőséget kínáljon. De itt feltétlenül el kell gondolkoznunk két dolgon. Egyrészt, hogy ugye a valláshoz azért fordul az ember, ha a kereszténységhez, más világvalláshoz, mert azt mondja, hogy tapasztalati úton, tudományos úton nem tudunk válaszhoz jutni, valamilyen isteni kinyilatkoztatást keresek. Tehát akkor most az első kérdés az, hogy mi a kinyilatkoztatás tana egy-egy vallásnak. Megjegyzem, hogy elég sajnálatos tény, hogy sok vallástörténeti munka jelenik meg, de ezek a vallástörténeti művek többnyire ilyen enciklopédiák, hatalmas adathalmazok, hivatkoznak némely összefüggésekre is, de a közönséges halandó sokszor nem lesz okosabb, mire leteszi a könyvet, mert eléggé hiányzik az olyan nagyon-nagyon kisarkított, összehasonlító vallástudomány, amely például így egymás mellé tenni a különböző világvallások kinyilatkoztatástanát. Egész pontosan, egészen végére járva a dologra, hogy mivel indokolja, mivel magyarázza azt, hogy isteni kinyilatkoztatás. Az követhető emberi értelemmel is, és ha maradnak is benne titkok, de valamilyen racionalitással elfogadható-e, hogy itt valóban isteni kinyilatkoztatásról van szó. Aztán a másik nagy kérdés, ami összefügg az előbbivel, hogy ennek az isteni kinyilatkoztatásnak vallott rendszernek mi a tartalma. Tehát olyan ez a tartalom, hogy amit vall a kinyilatkoztatás tanában, hogy ez jön a természet feletti világból, jön ide kinyilatkoztatásként az emberhez, ez hitelesíthető-e, vagy valószínűsíthető-e legalábbis az ember részéről a tartalom alapján. Tehát itt megint csak nagyon sok kérdés merül fel. Én szeretnék néhány gondolatot idézni Pascaltól, aki ezzel a kérdéssel sokat foglalkozik a gondolatokban, és többek között például ilyen megjegyzéseket tesz. Arról, hogy a keresztény vallás nem egyetlen. Ezt mondja, korán sem ok rá, hogy ennek alapján ne tartsuk igazinak, ellenkezőleg éppen ebből tetszik ki, hogy az, legalábbis az ő számára. Ugye az ő meggyőződésével ezt vallotta, hogy azt, hogy több világvallás létezik, ő becsülettel próbálja végiggondolni, átellenőrizni. Őt nem oda vezető, a kereszténység nem az igazi, hiszen hát mennyi van, és kérdés, hogy melyik az igazi, hanem azt mondja, ha ezeket megismerjük és összehasonlítjuk, azt mondja, éppen ebből tetszik ki, hogy az. Azután szeretnék idézni egy másik részletet, ezt mondja a kereszténység tartalmáról. Az egyetlen az emberek józan belátásával és természetével ellentétes tudomány az egyetlen, amely mindenkor fennmaradt az emberek között. Tehát azt mondja, itt egy kettős titok van a kereszténységnél más világvallásokhoz képest, mondja ő. Az egyik az, hogy olyan a tartalma, amely az ember józan belátásával és természetével ellenkezik. Tehát nem a mi kívánságainknak vagy elképzeléseinknek megfelelő, hanem azokkal szemben áll, azokkal ellentétes. A másik titok pedig az, hogy fennmaradt az emberek között ennek ellenére. Ugye mindegyik titok, mert ugye ismerjük biztos azt a hagyományos vallástörténeti elméletet, hogy az ember gyárt magának isteneket és vallást, és ez nagyon sokszor így is van. De ott fölmerül a kérdés, hogy gyárt-e az ember olyan vallást magának, amely ellentétes a természetével, és nagyon sok mindenben megítéli őt és szembefordítja magával. Tehát ez az egyik különös a kereszténységnél, hogy ilyen a tartalma, a másik különös, hogy ennek ellenére fennmaradt. Igaz, hogy nem küzdelem nélkül, bőven volt körülötte háborúság meg üldözés, de mégiscsak fennmaradt. Ez a másik kérdés. Tehát ilyen gondolatokat vet föl. Még egy kis részletet olvasok. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy elintézett ez a kérdés bárki számára, vagy valaki fogadja el azt, amit Pascal mondott. Ez csak pusztán gondolat ébresztésül olvasom. Ezt a kérdést mindenkinek magának kell megvizsgálni, hogy más világvallások kinyilatkoztatástanát és tartalmát igazán precízen szemügyre véve úgy gondolja-e, hogy ez számára egy jó választás lehet, egy hiteles út lehet az élet végső kérdéseinek a megválaszolásához. Tehát a következőt írja még Pascal. Temérdek vallást látok a világ különböző országaiban, és minden időkben, de egyikük sem mondhat magáénak olyan erkölcsöt, amely kedvemre való, sem olyan benső bizonyítékokat, amelyek végleg meggyőznének. Érdekes kifejezést használ, azt mondja, olyan benső bizonyítékokat, amelyek végleg meggyőznének. Ezt állítja fel mérceként. Azt mondja, ezért egyaránt elutasítom őket, mert sem az egyik, sem a másik nem rendelkezik az igazság elegendő jegyével. Ez megint egy érdekes fogalom Pascalnál. Tehát ez még igazságelemek vannak, sokféle igazságelemet találunk, de ez is egy mérce, hogy az igazság elegendő jegyével rendelkezik-e. Attól, hogy vannak igazság töredékek, részletek, még ott van a kérdés, hogy van-e valami olyan, ami olyan benső bizonyíték, amely végleg meggyőző, rendelkezik az igazság elegendő jegyével, és ugye ő még itt tagadó formában mondja, sem bármi olyasmivel, ami szükségszerűen döntő. Ez a harmadik kifejezés, ez szükségszerűen döntő. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon teli találat megfogalmazások, és érdemes mindenkinek megjegyezni, hogy amikor a világvallások világában szétnéz, akkor ilyen mércéket alkalmazzunk, hogy találok-e olyan benső bizonyítékokat, amelyek végleg meggyőznek. Nem csak azt kérdezem, hogy van-e benne igazság, hanem azt, hogy rendelkezik-e az igazság elegendő jegyével, és van-e olyan, ami szükségszerűen döntő. Ugye ezekkel a fogalmakkal próbálja megközelíteni a kérdést. Menjünk tovább. Egy következő lehetőség, ugye a New Age-nek az irányzata. Tulajdonképpen mi a New Age? Ugye tudjuk, a maga kifejezés azt jelenti, hogy új korszak. Szeretnék néhány sort olvasni Gál Péter a New Age keresztény szemmel című könyvéből, de nem keresztény véleményt róla, hanem csak egy tény megállapítást, hogy tulajdonképpen maga annak a kifejezésnek a hátterében mi van, tehát mire utal a New Age meghatározás. Tehát olvasom. A tavaszpont az állatövben az a pont, ahol a nap március 21-én áll. Ez a pont a Föld-tengely rotációja mozgása következtében 2140 év alatt egy csillagképpel tovább tolódik. Az asztrológusok ezeknek a csillagképeknek olyan erőket tulajdonítanak, amelyek befolyásolják a Föld és az ember sorsát. Tehát ezek szerint az állítások szerint, és ezek képezik az egész New Age mozgalom alapját, A keresztény halak korszaka, tehát az előző csillagképből most történik az átmozdulás a vízöntő csillagképben. Tehát az előző halak kora, amely időszámításunkkor kezdődött, ugye majdnem megvan a 2140 év, már lejárt. A hal a korai kereszténység görög szimbóluma volt, az asztrológia Jézus Krisztust, Isten fiát, a megváltót azonosítja a halak csillagképével. Csak röviden utalok rá, hogy miért, mert a hal szó az görögül ichthys, és ennek a görög szónak a betűjében felfedezhető az a keresztény hitvallás, hogy Jézus Krisztus szótér hűjöszteú, tehát hogy Jézus Krisztus Isten fia és megváltó. Tehát ezért a hal szimbóluma, ami a kezdő betűjében hordozza ugye a görög szó, a keresztény hitvallás, ezért lett a kereszténység szimbóluma. Tehát akkor olvasom tovább. Azt mondja, a halak korszakában az ember Istenben bízott, a most induló vízöntő korszakban azonban az ember maga lesz Istenné, mivel lényének eddig nem sejtett erőit fedezte fel és meríti ki. A vízöntő, a maga szellemi öntudat tágító áradatát kiönti a földre. Ugye az a felfogás, hogy ezek az asztrológiai jelenség befolyásolják a földi életet és történelmet. Allen asztrológus írja, Isten halott, az isteni jelenik meg most viszont mindenben. A vízöntő korszakban élik át a közvetlen kapcsolatot az emberek az én és a világegyetem vagy a kozmikus energia között. Tehát akkor megértjük azt a meghatározást, amit az előbb mondtam, hogy bizonyos értelemben minden a New Age-nek ugye ezer arca van, akármelyik irányzatát nézzük, az bizonyos értelemben agyvallás, ugye a tudattágítás van az alapeszméjében, és hogy az ember az értelmével keresi a kapcsolatot a transzcendens és a természet feletti erőkkel, és az értelmével hajtja az uralma alá, és állítja maga szolgálatával maga javára. Tehát ne felejtsük el, vízöntő tudattágítás, tehát a New Age mögött a tudattágítás korszaka áll, tehát az ész a szellemi erőre építés, és ugyanakkor a transzcendenssel, az irracionálissal való kapcsolatnak a szorgalmas keresése, ennek az értékelése. Ezért mondtam azt, hogy a modern embernek nagyon megfelelő és nagyon vonzó, mert egyik lábával még ott van, hogy a racionalizmus, a felvilágosodás utáni racionalizmus, ugye, tehát hogy az ész, meg a tudomány, a másik lábával meg egy új korszakban van, ahol az ember a rengeteg megoldatlan problémája miatt mohón vágyakozik, és nagy kíváncsisággal fordul az ismeretlen, az irracionális, a transzcendens felé. Menjünk tovább, akkor utána következik ugye a kereszténység, lenne egy újabb választási lehetőség, ahol mondtam, ismét kétfelé ágazik az út. És itt most már nem részletezném, mert a részben az előző előadásokon megérthettük, részben most is röviden utaltam rá, hogy a keresztény tradíció és az Isten beszédére épített kereszténység, ez két különböző út. Most igazából itt az a kérdés, hogyha a keresztény tradíciót választja valaki, és azt mondja, hogy ő itt keresi az élet végső kérdéseire a választ, hogy tulajdonképpen a keresztény tradíciót mi alakítja ki? Bizonyos történelmi tényezők és a mindenkori korszellem. Ugye ez egyszerűen racionalitás, és egyfajta misztikus hitet lehet ehhez kapcsolni, hogy a keresztény közösség, mint olyan isteni, ugye, idéztem itt a II. Vatikáni zsinat dokumentumaiból, hogy az egyház Krisztus teste, és ennek bizonyos misztikus értelem tulajdonítatik, hogy ez önmagában isteni, az egyház úgy, ahogy van. És sokszor emberek abban, hogy annyi történelmi koron keresztül fennáll, és mindig megújul, és még mindig hatalmas, ebben a bizonyos misztikus hitnek egyfajta igazolását is érzi. Tehát itt végül is arról van szó, hogy egy olyan tradíciót fogadunk el az igazság forrásának, amit egyrészt bizonyos történelmi tényezők, másrészt korszellem határoz meg, és amelyben van bizonyos változás. De ha ehhez egyfajta misztikus hitet kapcsolunk, akkor végül is, tehát magában a közösségben hiszünk, vagy ebben a történelmi jelenségben hiszünk, ami ugye a kereszténységben fennáll, akkor ezeket a változásokat egyfajta hát spirituális vagy szellemi evolúciónak értelmezzük, és akkor az ember ezt egy végső forrásnak tekinti a végső kérdések megválaszolásához. A másik pedig ugye a Biblia. Na most tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ne szűkül igazából a kör. Mi az előbb jó néhány lehetőséget soroltunk föl, és aztán tekintettünk végig egyenként, de ha még jobban le akarjuk szűkíteni, akkor azt mondjuk, hogy igazából háromra szűkül le a dolog. Mert az egyik az, hogy elutasítom, nem foglalkozom a végső kérdésekkel, ezért vagy azért. A második lehetőség az, hogy valamilyen emberi választ keresek, mert ugye az előbb rámutattunk, hogy ha a tudományos választ keresünk, ha válaszol a végső kérdésekre, akkor azok már nem szigorúan tapasztalati vagy kísérleti alapon állnak, hanem valahol átmegy a feltételezések, vagy egy emberi világmagyarázat irányába. Ugye mondtuk, hogy már a filozófia is sem vállalkozik erre, de ha vállalkoznék is rá, az is alapvetően az emberi ész, az emberi logika erőfeszítései. Akkor elmondtuk azt, hogy más a kereszténységen kívüli világvallásoknál ugye meg kell néznünk a kinyilatkoztatástanát, és ha a kinyilatkoztatástanát megnézem, akkor azt látom, hogy isteni kinyilatkoztatásnak vallja magát, de ezt az isteni kinyilatkoztatást úgy értelmezi, hogy ez egyfajta illuminációjuk volt, tehát megvilágosodásuk a nagy tanítóknak vagy a nagy mestereknek. Tehát végül is arról van szó, hogy embereknek tulajdonítunk valamiféle olyan szellemi erőt, ami már-már isteni megvilágosítás szintjén van. De azt az utat, hogy valamennyire is racionálisan követhető lenne, hogy az Isten gondolatától, vagy az Isten szándékától az emberig eljut az Isten beszéde, ezt nem tudjuk követni a különböző világvallások kinyilatkoztatás tanában. Tehát ezért mondom, hogy ha itt is van egy bizonyos misztikus hit, hogy isteni kinyilatkoztatást nyertek a vallás alapítók, vagy ugye a tanoknak a felvázolói, vagy akik választottak a végső kérdésekre, alapvetően mégis ez is emberi válasz. És hogyha a kereszténységnek azt az oldalát, azt a részét nézzük, amit ugye így jellemeztünk, hogy a keresztény tradíció, alapvetően ez is emberi. Akár melyik oldalról nézzük, alapvetően emberi, de ehhez is hozzá kapcsolunk egy misztikus hitet, hogy a valóságban ez több, mint emberi, és ebben isteni erők működnek. És akkor marad egy harmadik lehetőségnek az, hogy isteni kinyilatkoztatás. Hogy van ilyen, de most ezt akkor a szó legkomolyabb értelmében vegyük, hogy racionálisan lehet követni egy utat az Isten gondolatától vagy szándékától le az emberig. És az ember a végső kérdésekre, ami fekete-fehér, hogy tapasztalati úton vagy szigorúan vett tudományos úton nem tudja elérni, azt most megtudja felsőbb rendű lénytől, az Istentől, aki direkt módon, követhető úton, szándékosan, világosan, érthetően megmondja neki a választ. Valahonnét a maga magasságából egy megszabott úton eljuttatja az emberhez. Na tehát végül is a kiéleződik a kérdés oda, hogy létezik-e ilyen isteni kinyilatkoztatás. Ez önmagában kérdés, hogy a Biblia az-e. Mert ugye most mi azt mondtuk, hogy akkor, tehát ugye még egyszer mondom, van az, hogy nincs válasz, vagy nem keressük a választ. A második az, hogy alapvetően végül is emberi, bizonyos misztikus hittel, misztikus bizonyossággal felruházott emberi válaszokat keresünk, vagy fogadunk el erre a kérdésre. És a harmadik, ha van a szószoros értelme vett kinyilatkoztatás, és ha a Biblia az. Ugye a Biblia ennek vallja magát, ez nem kétséges, ez nyilvánvaló, de erre megint mindenkinek alá kell, mindenkinek utána kell, hogy nézzen, mindenki maga kell, hogy meggyőződésre jusson, hogy vajon tényleg el tudja ezt fogadni, komolyan szóba tud állni azzal, hogy a Biblia ennyire a szó komoly értelemében vett isteni kinyilatkoztatás, és mint ilyen egy harmadik lehetőségként jelentkezik az ember számára, hogy az élet végső kérdéseire választ találjon. Most itt szeretnék arra utalni, hogy a Biblia esetében is ezt a kettőt kell megfigyelni, mégpedig egymással való összefüggésben, hogy szól a Biblia kinyilatkoztatás tana. Mit mond el a Biblia arról, hogy az Isten gondolatától, szándékától, az egyes ember világos megértéséig mi az út, és követhető-e ez az út racionálisan, és ha maradnak is benne titkok, legalábbis valószínűsíthető-e, vagy elképzelhető az ember részéről, hogy tényleg isteni kinyilatkoztatás jut el hozzá, megismerhetően, pontosan, torzulásmentesen. A másik szempont pedig, hogy ennek a kinyilatkoztatásnak, vagyis most már akkor ugye a Bibliának, mert ez val egyedül ilyen radikális kinyilatkoztatástan, a Bibliának a tartalmát vizsgáljuk meg, és hogy vajon ez a tartalom ezt a radikális és nagyon határozott kinyilatkoztatástant hitelesíti-e, vagy valószínűsíti-e annak az igazságát. De itt megint Pascalt idézném egy pillanatra, aki Pascal egy nagyon tömör mondatot mondott a kereszténység tartalmáról, megint csak összehasonlítva más világvallásoknak a mondani valójával. Ő ebben látta az egyedül valóságát a közelebbről, ugye a Bibliának, a Bibliában foglalt tanításnak. Azt mondta, egyetlen más vallás sem figyelmeztetett rá, hogy az önszeretet bűn, sem arra, hogy ebben születtünk, hogy kötelesek vagyunk ellene szegülni, és egyiknek sem volt rá gondja, hogy megadja nekünk a gyógyítás eszközeit. Most saját szavaimmal hadd foglaljam ezt így össze, hogy olyan diagnózist mond az emberi problémáról, és olyan terápiát ajánl, ami nem hasonlítható össze a többivel. Most persze kérdés, hogy azon túl, hogy nem hasonlítható össze a többivel, az ember mérlegelje, hogy ezt reálisnak, valóságosnak, vagy olyasminek találja el, ami tulajdonképpen roppant egyszerű és roppant kézenfekvő, de valahol a dolgoknak a veleje, és bámulatos módon az ember mégse jön rá magától. Tehát ezeken kell az embernek elgondolkodnia. Szeretnék még néhány bibliai igére is hivatkozni, nem úgy, hogy most részleteiben elmerüljünk ebben a kérdésben, csak például egy-egy kifejezésre irányítanám a figyelmet. Ez a nagyon jól ismert ige, amit Jézus mondott, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Ugye Máté Evangélium a 4. fejezet 4. verse. Kérném, hogy ezt a kifejezést figyeljük meg, hogy Isten szájából származik. Ugye, tehát Jézus azt állította, hogy olyan beszédek hozzáférhetőek az ember számára ezen a földön, amelyek Isten szájából származnak. Megkérdezem, nem dobogtatja meg a szívünket? Tulajdonképpen, ha ez igaz, akkor hihetetlenül nagy dolog. Hát hol van az Isten? Nem látjuk. Fantasztikus, elérhetetlen, távol van. És mégis elérhetőek számomra olyan beszédek, amelyek megbízhatóan az ő szájából származnak. Ugye? Tehát ez egy óriási kérdés. Tehát Jézus a nagyon egyszerű megfogalmazással mégis egy hatalmas dolgot mondott, hogy Isten szájából származó beszédek léteznek ezen a földön, amelyekkel, ha él az ember, akkor lesz igazán ember. Ugye? Akkor talál magára. Azután említeném, hogy például Jézus egyik meghatározása, ezt idéztük is, amikor az egyházról beszéltünk, Lukács evangélium a 8. fejezetének 21. versében ezt mondja Jézus, hogy azok az én fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám, akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják. Tehát Jézus itt is ezt a kifejezést használja, hogy Isten beszéde. Így határozottan és komolyan. Hozzátenném még ehhez, hogy például az a megszorítás, amivel már az Ószövetségben találkozunk, Mózes 5. könyve 4. fejezetében, vagy Példabeszédek könyvében, amikor azt mondja, hozzá ne tégy az ő beszédéhez, el se végy. Példabeszédek könyve ezt ilyen hangsúllyal mondja, hogy felettébb tiszta az Isten beszéde, tehát tiszta az Isten beszéde, és hozzá ne tégy, hogy hazuggá ne légy. Tehát ez rögtön hazugság velegyedik a dologba, ha az ember valamit hozzá akar ehhez tenni. Most gondoljuk meg, hogy ennek a szigorú megszorításnak, vagy amit még Jézus mondott ugyanebbe a kategóriába tartozóan, ezt pedig János Evangélium a 10. fejezet 35. versében találjuk, hogy az írás felrebbontható. Ugye ennek akkor van értelme, ha azok a beszédek tényleg Isten szájából származnak, ha a szó szoros értelmében az Isten beszéde. Akkor áll fenn az, hogyha ez egy annyira zárt isteni kinyilatkoztatás, egy annyira védett isteni kinyilatkoztatás, hogy hozzá kapcsolódik a felszólítás, hogy ne tégy hozzá, el se védj, és az írás fel nem bontható. Ezeknek a felszólításoknak nincsen értelmük, ha az írásban valamilyen emberi hagyománynak, vagy emberi gondolatoknak a közegében, annak a közvetítésével valamiképpen felhígítva, vagy csak áttételesen jut el hozzánk az Isten beszéd, akkor nem volna értelme ennek. Tehát, hogyha ez egy nagyon zárt értelemben az Isten beszéde, és ez nagyon védett ez az isteni beszéd itt az emberek között, hogy valahol hazugság ne legyen bele, valahogy hazuggá ne legyen, akkor van csak értelme ennek, hogy hozzá ne tégy, el ne végy, hogy ennek a feletté való tisztaságát el ne ronsd, és kárt ne okoz vele, és hogy az írás fel nem bontható. Tehát, ugye így jutottunk el akkor ahhoz a kérdéshez, hogy akkor az isteni kinyilatkoztatásra is van lehetőségünk, hogy itt keressük tényleg az Isten beszédében, ugye az Isten szájából származó beszédekben a választ az élet végső kérdéseire, ha a Biblia tényleg Isten kinyilatkoztatásának bizonyul. És ez egy hallatlan lehetőség. De ha ezt az ember elfogadja, szóval utána jár meggyőződéseit is elfogadja, akkor újabb, rendkívül kínos és nehéz kérdésekkel találkozik. Hát melyek ezek a kérdések? Akkor azt mondja az ember, hát tényleg az Isten szólt, Isten szájából származó beszédek, valósággal isteni beszédek hozzáférhetőek ezen a földön. Hát akkor hogy lehet az, hogy az emberek ezt nem ismerték fel, ezt nem erre építették az életüket, akkor hogy lehetséges, hogy létezik a roppant emberi tudomány, létezik a roppant vallási tudomány, de az mégis valahol magában áll, és mégis mindig csak kevesen vannak, akik abszolút elfogadják vagy követik. Értjük, akkor ez egy rettenetes nehéz kérdés. Akkor az ember azt mondja, hogy hát akkor az élet végső kérdésére, ha van ilyen, hogy Isten szájából származó beszédek, a szószoros értelme vett isteni kinyilatkoztatás, akkor ez a biztos válasz az élet végső kérdéseire. És akkor ez egy óriási kiváltság. Na de hát akkor ugye törülbelül ilyet kell az embernek kimondani, akkor tévelyek az a roppant vallástudomány, amely kívül van, vagy ellentétben van ezzel az Isten beszédével. Akkor tévelyek az a roppant emberi tudomány, akár természetes tudományos, akár gondolati, amely ahol ellentétben, ismétlen nem egészében, de ahol, amiben ellentétben van, és szóval más utakon jár, mint ezek a nyilatkoztatás. Ezek nagyon nehéz kérdések. Szóval, hogy így mondjam, az embert alázatra, meg megdöbbenésre készítető kérdések, és most kérdés, hogy az ember ezekkel szóbá le, vagy meg tud-e birkózni vele. Megint csak szeretnék egy-két bibliai igét idézni. A következő igéket, ugye tehát nem kell bizonyítanom azt, hogy a Bibliát így, mint következetes isteni kinyilatkoztatást, és hogy az életét is hozzászabja, és abszolút komolyan veszi, mindig csak az emberiségnek egy töredéke követte. Ugye a Krisztus előtti időkben Izraelnek is egy töredéke, csak Izrael, és annak is csak egy hívő maradéka. A Krisztus utáni időben, a kereszténységen belül mindig csak egy kisebbség, egy komoly kisebbség, amely egyáltalán nem mondhatjuk, hogy karakterisztikusan a kereszténységnek az élén volt. Akkor most hogy is áll végül is ez a dolog? Ezen a háttéren érthetjük, amit mond János evangéliuma első fejezetében, a híres János prológusában. Így olvasom. János evangéliuma első fejezetében. A 9. verstől olvasom a 12-ig. Az igazi világosság eljött már a világba, mely megvilágosít minden embert. Ugye egy közelebbről Krisztus személyére utal. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. A valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében hisznek. Akkor mi következnék ebből? Akkor ez az igazi ember tragédiája? Szóval tényleg létezik ilyen ember tragédiája, hogy az igazi világosság, hogy a Biblia igéi, már az Ószövetség igék által, azután, amikor Krisztus teljessé teszi ezt a kinyilatkoztatást, itt fénylik a világban, a világosság fénylik a sötétségben, az igazi világosság már eljött a világba, de a világ nem ismerte meg, nem fogadta el. És a bizonysága annak, hogy ez mégis isteni kinyilatkoztatás, most mindössze annyiban ismerhető fel, hogy akik befogadták, azok az Isten fiaivá lesznek, azok a lényükben, a jellemükben, a gondolkozásukban, a gyakorlati életükben valami nagyon nagy átalakuláson mennek át. De egyébként itt száfolhatatlan bizonyítéként nem jelenik meg. Lehet elfogadni és lehet elvetni. Tehát létezik, hogy így volna, hogy az igazi világosságot nem ismerte meg, és nem fogadta el az emberiség annyi időn át, noha itt van közöttünk, és itt fénylik közöttünk. És az Isten szájából származó beszédek nem találtak igazán érdeklődésre, megbecsülésre és követésre az emberek között. Hát akkor ezzel a ténnyel kell szembesülnünk. Szeretném idézni Jézus tanításaiból, ez egyik példázatában mondta Jézus, a gonosz szőlőmunkások példázatában, hivatkozott egy ószövetségi messiási jövendőlésre, ez a Máté evangélium a 21. fejezetéből kiírt ige. Azt mondta Jézus, sohasem olvastátok az írásokban, amely követ az építők megvetettek, végül mégis az lett a szeglet fejévé. Tehát akkor úgy kellene tekintenünk nem csak Krisztus személyét magát, hanem az egész isteni kinyilatkoztatást, hogy ez egy olyan szegletkő, ez egy olyan fundamentum, amit a világ építői és a szellemi építői többségükben megvetettek. De végül a történelem végén mégis ez lesz a szeglet fejévé. Ugye, szóval szinte ilyen szédítő, megrázó gondolatok ezek. Ugye ez egy nagyon szemléletes megfogalmazás, az építők megvetették az egyetlen alkalmas szegletkövet, ami tudná ennek az egész épületnek a súlyát hordozni. Mintha azt mondom, azt a fundamentumot megvetették, amire az emberiségnek az életét építeni lehetne, amire a boldog egyéni emberi életet építeni lehetne, ami az emberi történelmnek egy pozitív fejlődést és kimenetet biztosítana, ez a szegletkő megvettetett az építők által. Ha most még tovább megyünk, olvassuk egy pillanatra talán a római levélből és a korintusiakhoz írt levélből még a bibliai megállapításokat. A római levélben Pál apostol azt a fájdalmas megállapítást teszi, a római levél első fejezete 21. versének a második részében, hogy az emberek okoskodásaikban hiába valóká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Rettenetes súlyú szavak, hogy az ember okoskodásaiban elmerült, de ezekben balgataggá lett, és balgatag szívük megsötétedett. A korintusiakhoz írt első levélben pedig a következőt olvashatjuk a harmadik fejezetben. Ezt olvasom a 18. verstől. Ha senki se csalja meg magát, ha valaki azt hiszi, hogy bölcs, ti köztetek-e világon, bolond legyen, hogy bölcsé lehessen. Mert a világ bölcsessége bolondság az Isten előtt. Mert megvan írva, megfogja a bölcseket az ő csalátságukban. És ismét, ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiába valók. Persze rögtön szeretném hozzátenni, ez nem azt jelenti, hogy nincs értékes, vagy valódi emberi tudomány, vagy valódi ismeret. Ugye érezzük, hogy ez egy általánosító, csak a dolgok leglényegére egyszerűsítő megfogalmazás, de figyeljük meg, hogy mit mond, hogy az embernek először el kell ismerni, meg kell alászkodni, hogy bölcsé lehessen, hogy sok minden bolondság van az ember gondolataiban, vagy az ember tudományában, ahhoz, hogy bölcsé tudjon lenni. Lehetséges, hogy a világ bölcsessége, mondjam így nagy részt, vagy legnagyobb részt bolondság az Isten előtt? Lehetséges ez? Nem, ugye sokszor úgy elmeditál, hogy na most, ha az Isten megjelenik X konferenciákon, vagy ugye az ezer és millió és millió oldal, amely leíratik és fejtegetés és kiváló lábjegyzetek és kifogástalan tudományosság a metodikában, de vajon ami a tartalmát illeti, vajon szóval az Isten az égből letekintve mit mond erre? Ugye ez nagyon kemény szó, hogy a világ bölcsessége, bolondság az Isten előtt, és ő sok minden csalárdságot meg tudna fogni, és ki tudna mutatni dolgokban. Tehát még egyszer mondom, hogy ezek bizony egyáltalán nem könnyű kérdések. Most még ehhez hozzájárul az, hogy a Biblia határozottan bizonyságot tesz arról, hogy az ember nem úgy csak egyszerűen önmagában tévelyeg, mert hiányzik belőle a kellő alázat, mert mindenütt azt találjuk a Bibliában, hogy a baj ott kezdődik, hogy az embernek ugye van ez a bizonyos szellemi elbizakodottsága, meg elfogultsága az önzés miatt, szóval végül is az önzés okozza ezt az egészet, ez a bizonyos emberi bűn, az ős bűn, ami nem csak a bírvágyban jelenik meg, hanem például megjelenik a szellemi gőgben, megjelenik az önmagunk iránti elfogultságban, hogy az igazságot is szívesen hajlítjuk önmagunkhoz, és ez a beállítottsága az embernek elég ahhoz, hogy ami csillogó bölcsességnek látszik, és metodikájában kifogástalan, tartalmában még meg lehetne fogni benne a családság pontjait, és végül az egész valahova egészen máshova fut, mint ami az igazi világosság, mint ami a valóság, ami a tényleges igazság. A Biblia azt mondja, tehát az ember nem csak így önmagában tévelyeg, ugye a bűn miatt, ez a titokzatos, mélyen fekvő, alapvető belső beállítottság miatt, hanem még létezik egy nagy hitető is, aki jócskán belejátszik a dologban, mert így mondja a Jelenések könyve 12. fejezetének a 9. versében, hogy ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Tehát más előadáson is említettem, hogy mindig megborzongok, mikor ezt az igét olvasom, hogy lehetséges, hogy valami hamis szellemi nagyhatalom úgy játszik az emberiséggel, mint a macska az egérrel, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti, hogy olyan kiváló pszichikával tudja, hogy melyik zsáknak milyen foltra van szüksége, és hogy ezer variációban tudja gyártani a tévedéseket és a hitető elméleteket. Szóval ezek nagyon-nagyon súlyos kérdések. De jussunk hamarosan most már a befejezéshez. Vajon kötelező-e, hogy az ember eltévedjék? És tényleg mi múlik az, hogy ez a nagy hitető, ahogy a Biblia sokszor fogalmaz, zsákmány tud-e vetni bennünk üres csalás által? Ez nagyon érdekes bibliai kifejezés, hogy a nagy hitető zsákmányt vet az emberben üres csalás által. Mi múlik ez? Szeretném idézni a Tesszalonika beliekhez írt második levélből az igét, tehát a Tesszalonika beliekhez írt második levélből. A második fejezetből néhány nagyon elgondolkoztató sort, hogy egy beszél éppen ennek a bizonyos nagy hitetőnek a tevékenységéről, különösen az emberi történelem végidejében, és azt mondja róla a 9. versben, hogy a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával működni fog, és olvasom tovább a 10. verstől, a gonoszságnak minden csalátságával azok között, akik elvesznek, mivel, hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Azért bocsátja rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. Megemlíteném, hogy az eredeti szöveg szerint kiszolgáltatja őket a téveigés erejének, hogy higgyenek a hazugságnak. Hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságban, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Megrázó kifejezés. Lehet gyönyörködni az igazságtalanságban? Hát ennyire tévelyeghet az ember, hogy gyönyörködik az igazságtalanságban. Szívbe markoló kifejezés, de igaz. Emberek tudnak elragadtatva lenni önmaguktól és másoktól. Emberek tudnak gyönyörködni az igazságtalanságban is. És meggyőződéssel vallani. De hogy kerülheti ki ezt az ember ezt a csapdát? Úgy mondja akkor, ha az ember befogadja az igazság szeretetét az üdvösségére. Milyen érdekes kifejezés. Nem azt mondja az igazság ismeretét, nagy különbség, az igazság szeretetét. Szeretném megkérdezni, hogy mi a különbség az igazság ismerete és az igazság szeretete között? Tudnánk rá egy hirtelen választ adni? Lehet, hogy egy embernek nagyon kevés ismerete van az igazságról, de mégis szereti az igazságot. Van egy belső iránytűje. Egyszerűen neki ez a fontos, hogy az igazságos, becsületes, az valóság vagy nem valóság. Az ismerete lehet, hogy nagyon kevés, de szereti az igazságot. Lehet, hogy a másik embernek rengeteg az ismerete, kész, két lábon járó lexikon, de nem szereti az igazságot. Mert nem az érdekli, hogy valóság-e, nem az érdekli, hogy igazságos-e, nem az érdekli, hogy ez tényleg megbízhatóan az emberi élet alapja-e, hanem a szellemi csillogás érdekli, egyfajta önmagáért való gyönyörködés, ugye az elmélkedésekben mások véleménye érdekli a dologról, mások ítélete érdekli, de nem az igazság. De még egyszer szeretném mondani, hogy óriási különbség van az igazság ismerete és az igazság szeretete között. És ez a Biblia vers azt mondja, hogy azok vannak kiszolgáltatva a tévelygés erejének, azokon nem tud az Isten segíteni, kénytelen kiszolgáltatni őket a tévelygés erejének, akik nem szeretik az igazságot. Nincs bennük ez a belső nehézkedési törvény. Ezek aztán gyönyörködhetnek az igazságtalanságban. És el vannak ragadtatva önmagukkal és másokkal, és az Isten nem tud hozzájuk férkőzni, és nem tud segíteni rajtuk. És akkor tulajdonképpen tehát mi is itt végül is a tét még egyszer, még a Timóteushoz írt második levélből is szeretnék idézni, a 4. fejezetből, ahol azt mondja Pál apostol, hogy lesz idő, mikor az emberek az egészséges tudományt el nem szenvedik, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak, mert viszket a fülük. Ugye kicsit kemény kifejezés, az apostol kicsit élesen fogalmaz, de értjük, hogy mi ez, amit viszket a füle. Hát ha valakinek viszket a füle, annak nem egészséges a hallása, nem?
1: Az csak azt szereti hallani, ami neki jó, ami neki kellemes, ami az ő kívánságaival, elképzeléseivel megegyezik. És milyen döbbenet, elfordul az ember az igazságtól, de a mességhez odafordul. És Jézus szavát idézném még, János evangélium a 18. fejezet, a 37. versét, a Pilátussal való beszélgetésnek ez a nevezetes részlete. Jézus ünnepélyesen mondja, hogy én azért születtem és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És hozzátesz egy sorsdöntő, egy nagyon fontos kis megjegyzést. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Hát mit jelent ez a titokzatos mondat, hogy mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra? Ugyanazt, amit az előbb mondtunk, akikben megvan az igazság szeretete. Lehet az ismeretük nagyon kicsi, nagyon fontos, de megvan az igazság szeretete. Valóságot keresnek, az élet igazi alapját keresik, becsületesek, igazságos, a tisztát keresnek. Ha kell önmaguk ellenében, ha kell mások véleménye ellenében. Nem befolyásolják őket ezek a szempontok, hogy most ettől mások hogy fognak rám nézni, hogy mások ehhez mit szólnak. Hogy most az én pillanatnyi gondolataimban, vagy pillanatnyi kívánságom ez egyezik-e, vagy nem. Még egyszer mondom, tisztát keresnek, valóságot keresnek, igazat keresnek. Na ezekre mondja azt Jézus, aki az igazságból való. És milyen biztató, azt mondja, hallgat az én szóm, annak mind olyan iránytűje van, hogy az biztosan fel fogja ismerni. Az meg fogja látni. Az nem fogja ezt a szegletkövet megvetni. Az ezt a szegletkőben felfedezi az igazi fundamentumot. Tehát akkor, ha valamivel le kell zárnunk, ugye, és lezárni szeretnénk valamilyen alkalmas módon ezt az egész elmélkedést, akkor én idéznék egy igét János evangélium a 6. fejezetéből. Természetesen megint csak azt mondom, hogy ezt a vallomást már csak az ember tudja elmondani, aki tényleg utána járt annak, hogy a Biblia lehet-e Isten szájából származó beszéd, és meggyőződött róla, hogy az. Az az ember tudja azonosítani magát azzal, amit itt olvasunk. Tehát János evangélium a 6. fejezetéből olvasom a 67. verstől a 69-ig. Ha az ember eljutott erre a meggyőződésre, amit mondtam, akkor a válasza arra a kérdésre, hogy a Biblia vagy valami más, ugye, ami az egész előadásunk címe volt, hogy a Biblia vagy valami más, akkor körülbelül ugyanazt fogja válaszolni erre a kérdésre, amit Jézus tanítványai mondtak egy alkalommal. Így olvasom János evangélium a 6. fejezetéből, a 67. verstől a 69-ig. Mondta azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok menni? Ugye ez akkor történt, amikor sokan megütköztek az ő beszédei, mert nem egyezett az emberi kívánságokkal és az önző emberi elképzelésekkel, és elfordultak, és nem jártak többet vele. Jézus válaszút elé állított a tanítványait, kifejezte, hogy szabadok ők is. Azt kérdezte, vajon ti is el akartok menni? Mintha hozzátette volna, szóval én nem akarlak érzelmileg magamhoz kötni, szóval ezt félszívvel tenni vagy követni nem lehet. Megkérdezte, ti is el akartok menni? Erre felelt néki Simon Péter. Ugye látjuk majd többes számban, tehát a többiek nevében is. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Ugye, tehát a Biblia vagy valami más. Aki idáig eljutott, az azt mondja, hova mehetnénk? Na, hova mehetnénk? Körülnézünk, mindent megnézünk, hova mehetnénk? De oda jutottunk, örök életnek beszéde van, és itt van, és csak itt van az örök életnek beszéde. És folytatja tovább, és mi elhittük és megismertük. Figyelj, nem azt mondja, hogy elhittük, vagy valamilyen érzelmi alapon elhittük és megismertük, meggyőződtünk. Utána jártunk, megvizsgáltuk, elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Vagyis, amit te mondasz, amit te képviselsz, amit te hitelesítesz, az isteni kinyilatkoztatás. Amit te mondasz, amit te hitelesítesz, azok tényleg az Isten szájából származó beszédek. Tehát én ezzel a bibliai igének az idézésével fejezném be az előadásunkat. Köszönöm a figyelmet, kicsit túlléptük az időt néhány perccel, és most egy kis szünet után, ahogy a máskor is ez lenni szokott, még egy rövid beszélgetésre van lehetőség. A viszontlátásra mindenkinek. Ezre áll ez a sorrend. Akkor azt kell megértenünk, hogy mi itt a logika ebben, hogy előbb mondja azt, hogy elhittük, és utána azt mondja, hogy megismertük. Most ehhez hozzátenném még azt is, hogy hogy az elhittük szóval vigyázzunk. Mert inkább így lehetne ezt, ez a magyarul rosszul hangzik, hogy ezt így lenne inkább visszajutni, hogy hitre jutottunk, vagy hitben elfogadtuk. Ugyanis mindig ott kísért az a fogalom, hogy elhinni valamit az egy hiszékenység. Ugye, biztos hallottuk ezt a meghatározást, hogy a hit az az észvész kijárata. Ugye, szóval amit én nem tudok értelemmel átlátni, vagy követni, azt elhiszem. Van ilyen fajta hiszékenység, létezik, sajnos létezik, de amikor a Biblia hitről beszél, vagy hogy hitre jutottam, akkor ez ugye itt azért mondom, a magyar fordítás rosszul csenghet a fülünkben, az eredeti fogalomnak abszolút nincs ilyen pejoratív értelme, tehát inkább így kéne visszaadni, hogy hitre jutottunk, hitben elfogadtuk, akkor másról van szó. A Bibliában a hitnek mindig alapja egy értelmes meggyőződés. De rögtön hozzátenném, hogy ez az értelmes meggyőződés, ez nem azt jelenti, hogy átolt szettig arról a dologról mindent tudunk, és sehol egy kérdőjel nem maradt, hanem pontosan azt jelenti, mert a hitnek, a hitnek fordított szó, pontosan szó szerint visszaadva az újszövetségi szót, bizalom. Ez körülbelül arról a logikáról van szó, és ez szoros kapcsolatban van azzal, hogy az igazság szeretete, meg aki az igazságból való hallgat az én szómra. Most hadd éljek Pascal szavaival, hogy az ember találkozik az igazság elegendő jegyével, vagy valamivel, ami szükségszerűen döntő, ami az ő igazság szeretete beállított füle ennek hallja, akkor az ember ezt nagyon megvizsgálja, nagyon megnézi, mert a lelkiismeretesség is hozzátartozik az igazság szeretetéhez. De amikor azt látja, hogy tényleg itt van az igazság elegendő jegye, ez nem csalás, ez nem álmítás, van itt valami, ami szükségszerűen döntő, akkor azt mondja az ember, hogy most még lehet itt nekem 3 kérdőjel, 4-5 kérdőjel, ennyi és ennyi homályos részlet. Én, mivel szeretem az igazságot, és boldogan ragadom meg a valódi igazságnak a legelső csillanását, én ezt bizalom alapján már is elfogadom, és már is magamévá teszem. De ezzel nem ért véget a dolog. Folytatódik tovább a megismerés. Megvan az a bizalmam, hogy mivel én csak is azért fogadtam el, mert ez a szükségszerűen meggyőzőt találtam benne, akkor abszolút nem félek tovább kutatni és az ismereteket bővíteni, mert meg vagyok róla győződve, hogyha igazság, akkor itt minden további ismeretek és minden további vizsgálódásnak ezt kell megerősíteni. Tehát akkor most szeretném összefoglalni. Tehát a Biblia nem támogatja az olyan fajta elhívést, ami mögött semmiféle értelmi tevékenység, semmiféle vizsgálódás és semmiféle meggyőződés nincs. Nem véletlenül mondta azt Jézus, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes elmédből, ugye, és teljes szívedből és minden erődből. Tehát ez a teljes elme dolga is. De viszont, vagy például egy másik szép igét még mielőtt tovább mennék, ezt is idézném, azt mondja a Timóteushoz írt 2. levél 1. fejezetében írja Pál Timóteusnak, hogy nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. És amit józanságnak fordít, ott az eredeti szöveg így adható vissza pontosan, tiszta gondolkozásnak a lelkét. Figyeljük meg ezt a fogalmat így együtt. Erő, szeretet és tiszta gondolkozás. Az igazi kereszténységhez a tiszta gondolkozás, a teljes elméből való meggyőződés mindig hozzátartozik. De ebből nem az következik, hogy mivel a hit erre épül, azért hinni az ember csak akkor kezd, vagyis bizalommal magáévá tenni és követni, amikor a világon minden kérdőjel eltűnt, és minden részlet világos. Hanem nem akarom ismételni, amit az előbb mondtam, amikor neki elegendő alapja van a bizalomra, akkor boldog bizalommal megragadja és követi, és utána folytatódik a vizsgálódás, a megismerés és a megszilárdulás, mert ő tudja, hogy ez igazság. Tehát ezért van így a Bibliában, hogy elhittük és megismertük. Hitben elfogadtuk, bizalmat, bizalomra méltónak találtuk, és utána megismertük, és még jobban megismertük, és egyre jobban megismertük, és egyre nőtt a bizonyosság. Ugye, hadd említsem Pál vallomását a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetében. Azt mondja, hogy mikor ő Krisztust, a Krisztus evangéliumát, az ő egész tanítását megismerte, azt mondta, hogy mindent kárba veszni hagytam, így megint csak egy kicsit pontosítom a fordítást, így mondja, a Krisztus ismeretének a minden felül haladó gazdagsága miatt. Hát ugye ez már a Filippi levelet más jóval, ahogy a szolgálata megkezdés már a szolgálata vége felé írja. már a római fogságból írja, és visszatekintve a hosszú munkásságára, pályafutására azt mondja Pál, sőt annak felette most is ugyanígy gondolom, most is mindent kárnak ítélek ehhez képest. Tehát na ez az, hogy elhittük, hittel, bizalommal elindultunk, de utána megismertük, és mindig jobban megismertük, és azt mondom, hogy ennek a minden felülhaladó gazdagsága nem gyengült a meggyőződésem, hanem erősödött, mindig jobban megvizsgáltuk, és mindig jobban megismertük, és mindig szilárdabb lett az a fundamentum. Hát ennyit erről, jó? Most a másik kérdés az volt, hogy honnan ismerhetjük meg, hogy valami csak emberi elmélkedés, vagy bölcselkedés, vagy az Isten szava, és hogy esetleg nem éppen a sátánéje ugye csatlakozott ehhez. Tehát hadd induljak el a végéről, a hozzá csatlakozó kérdéstől, hogy itt legelőször is azt mondanák, hogy a sátán nem reklámozza magát. A Biblia azt mondja, hogy mindig álcázza magát. Szóval pontosabban ezt akarom mondani, nem nyíltan reklámozza magát, tehát nem nyíltan bemutatkozik. Tehát ezért ez a kérdés nagyon indokolt, mert így mondja a korintusiakhoz írt második levél 11. fejezetében Pál apostol, hogy sátán beöltözik világosság angyalának, és az ő szolgái is beöltöznek világosság angyalának. Tehát ugye ez a mind az egész föld kerekségét elhiteti, ez nem csekély tehetséggel történik. Szóval nem azt akarjuk mondani, hogy az emberiség primitív és könnyű becsapni, hanem azt akarjuk mondani, hogy az emberiségnek van egy lelki betegsége, az én felé hajlás, ezért fogékony a tévedésre, és létezik egy zseniális hitető. Ugye? Tehát ezért kerül az ember a téveigés hárvadja be az igazság szeretetét az ő üdvösségére. Ez nem kell se butának, se primitívnek, se rossz akaratúnak lenni. Ez az egyenes útja az embernek, ha csak az igazság szeretete meg nem oltalmazza. Tehát igenis, sok minden mögött lehet az a bizonyos nagy ellenség, ami ragyogóan van álcázva, ami világosság angyalának tűnik. Tényleg szinte megrázza egy kicsit az embert, az emberek mennyire jóhiszeműek, mennyire indokolatlanul jóhiszeműek. Például én hallottam valakitől, beszélgettünk arról az ígéről, hogy ugye a hegyi beszéd végén van, hogy Jézus azt mondta, hogy majd ama napon sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják, hogy nem a te nevedben profétáltunk-e, nem cselekedtünk-e sok nagy és hatalmas dolgot, és majd Jézus azt mondja nékik, hogy távozzatok tőlem, sohasem ismertelek titeket. És nem is tudnám megmondani, hányszor hallottam ezt az ártatlan megjegyzést. Na de hát Jézus nevében, hát Jézus nevében csak nem tesz valaki olyat, ami nem Jézus nevéhez tartozik. Ugye? Tehát ezért mondom, szinte egyrészt megható, de másrészt megrendítő jó hiszeműség, de nem indokolt ebben az életben. Ugye? Hiszen utána Jézus világosan kimondja, hogy nem cáfolja, hogy tettek sok nagy és hatalmas dolgot az ő nevében. Nem csak hivatkoztak rá, de tettek nagy és hatalmas dolgot a nevében, és utána kimondja Jézus, hogy sohasem ismerte őket. Őhozzá egy percig nem volt közük. Tehát ugye, hogy így mondjam, ne legyünk ártatlanul, de ugyanakkor indokolatlanul jó hiszeműek, mert szóval itt valóban a megkülönböztetés egy végtelenül fontos kérdés. Most tehát akkor miről lehet megismerni, hogy az csak emberi bölcselkedés, vagy netalán sátán hangja, vagy az Isten beszéde? Itt rögtön azt mondanám, hogy tulajdonképpen benne van a felelet abban, amiről ma este szó volt, hogy az igazság szeretetét befogadni. És az igazság szeretete maga után vonja az igazság éhezését, szomjúházását és az igazság ismeretére való szomjúhozást és abban való előrehaladást. Tehát a Bibliát a vérünké, a gondolkozásmódunká kell lenni. A bibliai igéket, ha személyesen megértjük, akkor figyeljük meg, soha többet nem felejtjük el. Szóval nem arról van szó, hogy be kéne magolni sok-sok bibliai igét, és akkor ez engem megóv a tévedésektől, hanem minél inkább értelemmel kell olvasni az igét, és tényleg az isteni lélek segítségét kérve, mert amihez nekem valami személyes megértés fűződik, azt minden különösebb erőfeszítés nélkül elraktározódik, örökre bevésődik az ember emlékezetében. Jobban, mint bármi más, hadd tegyem hozzá, jobban, mint bármi más. Miért? Mert a Biblia igéi azok tényleg olyan, mint a mag, azok olyan igazságtartalmat hordoznak, hogyha egyszer megértettem, soha többet nem felejtem el. Tehát így mondanám, hogy az a jó, hogyha ami benne van a Bibliában, az ilyen személyes megértéssel, ilyen, amihez mindenhez valami élmény fűződik, egyre jobban raktározódik, szóval megy át az emlékezetünknek a csarnokaiba, és ott sok leüllepszik, sok-sok ige és sok-sok bibliai gondolat, amelyek azért maradtak meg az emlékezetünkben, mert valahol megvilágosodtak, és valahol egy tapasztalatunk fűződik hozzá, és az ilyenfajta növekedés az ige ismeretében, ez egy páncél, ez páncél és pajzs a tévedés ellen. Ez olyan hallást, olyan szellemi és lelki hallást élesít ki, hogy ez meg tud óvni a tévedésektől. De azért szeretnék azoknak is bátorítót és vigasztalót mondani, akik még úgy gondolják, hogy ezek én

hogy amit a tartalmát, a hangját nem ismerik. Észrevettük-e, hogy minden emberre karakterisztikusan jellemző, nem csak az arcvonása, a hangja is. Lehet itt is, hogy két ember arca hasonlít, két ember hangja hasonlít, de jobban megfigyeljük, szóval az az ő hangja. Bámulatos, nem? Hogy az emberi hang is ennyiféle árnyalatú tud lenni. Na Jézus ezt a hasonlatot ragadta meg. Most ugye gondolom mindenki hallotta már ezt a kis régi gyerekmesét, ugye a kecske Gida meg a farkas mama, ugye, hát azzal próbálja megtéveszteni őket, hogy szó szerint ugyanazt mondja, amit a saját anyjuk mond, csak hogy a hangja nem tudja utánozni, a hangja más. És ugye az okos kis Gidák azt mondják, hogy hát ez nem az anyukánknak a hangja. Amit mond tartalmilag stimmel, csak nem a hangja. Nos, tehát akkor mondjuk már talán közelebb hoztuk, hogy Jézus mit is mond, hogy idegentől elfutnak, mert nem ismerik az idegennek a hangját. Tehát igényelhet bizonyos időt és tapasztalatot, hogy az ember a Biblia tartalmát annyira megismerje, és az átmenjen a saját tapasztalatába, a saját fejébe, a saját emlékezetébe, de a hangot sokkal hamarabb meg lehet ismerni. És a hangról hamarabb meg lehet különböztetni, mint hogy az ember már tartalmilag is ismerné. Na, ne legyen ez már misztikus, hogy van ez a hang. Tehát, hogyha például valaki még egész kezdő is, de, hogy így mondjam, ezzel a bizonyos igazság szeretetével, vagy az igazság keresésének a vágyával rendszeresen olvassa a Bibliát. Nagyon szép, ha más könyveket olvasunk, nagyon szép, ha előadásokat hallgatunk, de semmi nem pótolja, hogy így mondjam, natúr eredetiben magának a Bibliának az olvasását. Elnézést kérek, ha valakinek már sokszor mondtam, és itt is már elhangzott, de én mindenkinek azt kell, mindig olvasson egy bibliai könyvet folyamatosan. Az mindig programon legyen, hogy egy könyvet olvassuk, mégpedig elejétől végéig. Figyelmesen. Egy szakasz, kis szakasz, nem nagy szakasz, de többször is. De én állandóan haladok előre a Biblia személyes olvasásában, és összefüggésében olvasom, nem csak itt-ott egy-egy valamit kikapva. Nos, tehát ha valaki így kezdi olvasni a Bibliát, akármilyen kezdő is, egy-kettőre megismer egy hangot. Megmondom, például mondok egy pár ilyen közvetlen dolgot. Például azt látja, hogy a Biblia beszédére olyan szempontból is igaz, hogy felettébb tiszta, hogy abban nem talál semmiféle érzelgősséget. Abban nem talál semmiféle reklámstílust. Abban nem talál bőbeszédűséget. Abban nem talál rideg keménységet, hogy az ember fejére zúdít valamit annélkül, hogy mindjárt megmutatna valami kiutat is, vagy valami tanácsot is mondana. Szóval, hogy a Biblia mondja, hogy az Isten megsebez, de be is kötöz. Ha jól megfed, abban a következő mondatban már a tanácsot, meg a vigasztalást mondja, meg a kiutat mondja. És ugyanakkor soha se hízeleg az embernek, mindig reális. Szóval értjük, ez az a bizonyos hang. Ez ahogyan a Biblia megközelít dolgokat, kérdéseket, ahogyan azokról beszél. És ha az ember ezt saját magának, ezért mondom, hogy pótolhatatlan, hogy magát a Bibliát olvassuk, mégpedig összefüggésében is rendszeresen. Tulajdonképpen nem sokáig folytatja valaki ezt a gyakorlatot, de tényleg ezzel az igazság szeretetével, az igazságkeresés nyíltságával olvassa, mint a normál áhang belemegy a fülébe. És akkor hall valamit, például egy beszédet, és azt mondja, hogy hát nem tudok tartalmilag semmi kifogást találni belőle. Szóval vagy én nem vagyok ahhoz még elég okos. Lehet, hogy igaza van, lehet, hogy nincs. De valami a hangban nem tetszik. Szóval ez a hang nem az. Ez nem az, amit a Bibliában olvastam. Például mondjuk rájön, hogy az illető rettenetes maga mutogató, mondjuk. Na hát szóval valahogy annyira én, vagy azt látja, hogy ilyen nagy pszichikai fogásokat alkalmaz, szóval valahol földagasztja a mondani valóját ilyen hozzátétekkel, ilyen fogásokkal. Hát az ilyen hang a Bibliában nincs, hát szóval ez idegen, én ettől elfutok. Ugye például ezek rögtön rájön, vagy valaki mennydörög és nagy, szigorú, erkölcs tanító, és összeroppannak a hallgatók előtte. Ez sem az, mert ebből valahol az Isten szeretete hiányzik, vagy az Isten irgalmasság, az útmutatás. Máskor hall valami olyat, ami csupa reménység, optimizmus, szuperoptimizmus, mint egy optimista klubban lennék. Ó, hát akkor valami így sem, mert szóval az Isten azért lálép az ember rábújára, meg hát szóval azért reális, meg szembesít, szóval nem azért szól hozzánk, hogy mindenben jóvá hagyjon. Na, nem részletezem tovább, de értjük mi az, hogy hang. Tehát merem állítani, hogy
hogyha valaki olvassa, a hangról érzi, az vagy idegen. Az vagy idegen.

tudja különböztetni. És lehet, hogy nem tudja megmagyarázni, de elfut tőle. De olyan idegen a lelkének, és olyan visszataszító, hogy nem akar vele foglalkozni. És ha pedig tovább növekszik ez a bizonyos ismeret, amit mondtam, ez a ilyen belső ismeret, és az aktárban mindig több és több gyűlik, akkor már tartalmilag is röntgen szemmel ránéz, és így kiszúrja egy pillanat alatt, hogy hol van a hiba, hol van az, meg tudja fogni a családságokat. Akár milyen árnyaltak, és akár milyen burkoltak, észreveszi, itt is családság, itt is, ez itt nem stimmel. Hát nem tudom, ki elégíti a válasz. Igen. És hát én azt hiszem, hogy be is kell fejeznünk, mert itt van az idő. Nekem is itt van az idő. Igen. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ma

Páskó Józsefné verse, csak én rám néz. Csak állsz, karjaidat magasan kitárva, csak állsz, szempilládat görcsösen lezárva. Csak állsz, a kereszt emlékével könnyes arcodon, s imádság hangzik most is, áldott ajkadon. Ó, atyám, én ő bennük, s ők én bennem állnak most eléd. Csak én rám néz, csak én reám, legyen ez elég. A földi út emléke még lelkemben remeg, s vérző sebem vállaimon még tépi a kereszt. Ó, atyám, most mindent átélek újra, s mindazokért könyörgök, kik ott térdre hullva hallják, zúgni feléjük a nagy feszítsd meget. Hadd érezzék, én vagyok, akit megfeszítenek. Hadd érezzék, hogy rajtam van a keresztnek súlya. Hadd érezzék, hogy enyém volt a Golgota útja. Segítsd őket tanulni engedelmességre. Hadd értsék meg a keresztig, hányszor estem térdre. Tudják meg, hogy milyen utat szabtál a fiúnak. Tanulják meg, hogy hogyan lehet a bűn felett úrnak lenni, te benned, Istenem. Hogy meglássák, hogyan voltál, s lettél, atyám, nekem. S akiken a kétkedés ostora elcsattan, arra kérlek, vondd magadhoz sokkal szorosabban. Mutasd nekik utat hozzád, mutasd azt a régit. Mutasd meg, hogy te adsz erőt az útnak végéig. S ha mégis az ember szívben már-már hit sem marad, ne gyújjon fel ellenük benned még a harag. S ha megfáradt ajkukon már ima sem terem, ne rájuk néz, én reám néz, atyám, Istenem.

0: Happy Sabbath.
1: Boldog szombatot kívánok nektek.
0: I want to thank you for inviting me to be with you here today.
1: Köszönöm a meghívást, hogy veletek tölthessem ezt a napot.
0: It's actually my third time that I visit this place.
1: És ez már a harmadik alkalom, hogy ezen a helyen járok köztetek.
0: And seeing the reaction of being welcomed here, I feel I'm at home.
1: És abból, ahogy éreztem a szívélyes fogadtatást a részletekről, meg kell, hogy mondjam, hogy otthon érzem magam.
0: I want to thank you for the beautiful music that you just presented.
1: És köszönjük szépen azt a nagyon szép zenét is, amit éppen hallhattunk.
0: Sometimes the temptation for me is when you hear such music, you just want to say the benediction and sit down.
1: Amikor ilyen zenét hallok, sokszor az a kísértés van bennem, hogy csak mondjam el az áldást, és üljek le utána.
0: So we praise God for your ministry.
1: Dicsőítjük Istent a ti szolgálatotokért.
0: Something strikes me every time I come to this hall or this church.
1: Valami nagyon erőteljesen érint valahányszor ebbe a terembe, ebbe a gyülekezetbe jövök.
0: It's like the only church I come to where you feel you're almost in the Garden of Eden. Yes.
1: Ez az egyedül olyan gyülekezet, ahol eddig jártam, ahol úgy érzem magam majdnem, mint az Édenben.
0: You know, during Sabbath school, I was sitting beside Tamás.
1: A szombatiskola alatt a Tamás, Ócsai Tamás testvér mellett ültem.
0: There was this beautiful smell all around.
1: És olyan jó illat volt körös körül.
0: And I wonder if Tamás has changed his perfume.
1: Azt hittem, hogy a Tamás megváltoztatta az illatszerét.
0: Only to discover that the smell is just in front of me and I'm going to be smelling it the whole time I preach here.
1: És akkor vettem észre, hogy ez a virágcsokor az, ahonnan ez származik, és hogy végig itt lesz majd a szolgálatom alatt.
0: My wife and I will have this exercise of looking in the Bible for God's promises.
1: Nekem és a feleségemnek megvan az a gyakorlatunk, azt szoktuk tenni, hogy az Isten ígéreteit keressük a Bibliában.
0: Ellen White makes a very strong statement for us.
1: Ellen White-nak egy nagyon határozott kijelentése van a számunkra.
0: She said we are not to trust in our faith.
1: Azt mondta, hogy nem csak bíznunk kell a hitünkben.
0: But in the promises of God.
1: Nem csak a hitünkben kell bízni, hanem az Istennek az ígéreteiben.
0: Depending on the translation, there are about 31,000 plus verses in the Bible.
1: Attól függ, hogy hogyan fogalmazza a Biblia, 31,000-nél is több ígéret van benne.
0: And those enthusiasts who are looking for the how many promises are in the Bible, they say roughly between 4,000 to 8,000 promises.
1: És azok a nagyon lelkesek, akik számolgatják, hogy hány ígéret van a Bibliában, azok 7 és 8 ezer körülre teszik.
0: So the sermon this morning is going to be a little bit different a couple of times.
1: A ma reggeli szolgálatom egy kicsit más lesz, mint amilyen szokott lenni.
0: And I want you to start thinking about some promises that you can think of, which you find in the Bible.
1: Azt szeretném, hogyha ti is megnéznétek azokat néhány ilyen ígéretet a Bibliában, amelyeket ott találunk.
0: So I'm going to list one or two or few of some of my favorite promises that I found.
1: Szeretném, hogyha meghallgatnátok néhányan ígéretet, amit én találtam.
0: And every time I list one, I hope that you can reciprocate by sharing another promise from your side.
1: És valahányszor majd felsorolok egyet ezek közül, akkor szívesen venném, hogyha ti is elmondanátok egyet válaszul azok közül, amik nektek sokat jelentenek.
0: Is that okay?
1: Megjegyeztünk?
0: Because the Bible is filled with God's wonderful promises.
1: Mert a Biblia tele van Isten csodálatos ígéreteivel.
0: Here's another one. Here's one from me.
1: Itt van például egy, ez az enyém közül származik akkor.
0: One of my favorite.
1: Ez az egyik kedvencem.
0: Zephaniah chapter 3 verse 17.
1: Sofóniás harmadik fejezete 17. verse.
0: The Lord your God is with you.
1: Az Úristen veled van.
0: He is mighty to save.
1: Hatalmas arra, hogy megváltson.
0: He will take great delight in you.
1: Most állunk meg, most már keresem az eredetét, egy picit türelmet kérek.
0: It's difficult to find that book.
1: Yeah, because it is so short. Yeah. Megvan, köszönöm szépen a türelmet. Tehát olvasom, Sofóniás 3.17. Az Úr a te Istened közötted van, erőső, megtart, örül te rajtad örömmel.
0: Yes. He will quiet you with your love, with his love.
1: Hallgat az ő szerelmében.
0: He will rejoice over you with singing.
1: Énekléssel örvendez néked.
0: Amen.
1: Amen. Mondunk rá. Isn't csodálatos, it? Nem?
0: Beautiful, beautiful promises. Now I want to hear a promise from you. Which one of your promises, which you have picked from the Bible?
1: Most viszont akkor tőletek várom, hogy egy ilyen hasonló bibliai ígéretet tudtok-e mondani, ami nektek sokat jelent.
0: Just shout it.
1: Csak mondjátok hangosan. Nem vagytok hozzászokva, hogy ilyen módon tegyük, persze.
0: Yes.
1: Psalm 23, that Psalm 23.
0: Psalm 23, yes,
1: the Lord is my shepherd.
0: That's right. Mm-hmm. That's a whole chapter of a promise from God.
1: Yeah, the first one. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. The Lord is my shepherd.
0: Thank you. Here's another one from me.
1: Itt a következő, ezt most én mondom.
0: The Lord shall fight for you. That's Exodus 14:14.
1: Okay. Tehát Mózes második könyve, 14. fejezet, 14. verse.
0: And that's easy to translate. The Lord shall fight for you.
1: Az Úr hadakozik ti érettetek.
0: And you shall hold your peace.
1: Ti pedig veszteg legyetek, őrizzétek meg a békességeteket, így hangzik az angol szövegben.
0: It's beautiful. Another promise from you.
1: Most megint tőletek várom,
0: yes. Robi.
1: Melyik? Jesaja. Let's take the English one. I have got it here. Just a minute. Ézsaiás 26:3-at mondott a Robi. King James version for you. And Ézsaiás 26:3. That's it. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusts in thee.
0: You beautiful, read. Mm-hmm. Beautiful, beautiful promises. We will not continue because with translation this is slowing down the process.
1: Nem folytatjuk így, mert azért fordításra ez eléggé lassú, így.
0: But take time in your daily worship to focus on God's promises.
1: De azt kívánom, hogy a napi áhítatotok gyakorlása közben ragadjátok meg Istennek a kifejezett ígéreteit.
0: It's a delight to discover what God has in store for us.
1: Olyan csodálatos azt felfedezni, hogy Isten mit tartogat a számunkra ezen ígéretek formájában.
0: Let's bow our heads for a word of prayer.
1: Hajtsunk fejet egy rövid imádsághoz.
0: Lord, we want to praise your name this morning.
1: Urunk, mi szeretnénk dicsőíteni a te nevedet ezen a délelőttön.
0: Lord, as we gather here, help us to realize your presence through the power of the Holy Spirit.
1: Most, hogy összegyűltünk, kérünk segíts, hogy tudatosuljon bennünk a te jelenléted a Szentlélek ereje által.
0: And help us, Lord, that we become less and you more in our lives.
1: És segíts nekünk abban, hogy az életünkben mi kevesebbek legyünk, kevesebbet jelentsünk, és te jelents sokat.
0: We pray this in Jesus' name.
1: Jézus nevében kérjük ezt tőled.
0: Amen.
1: Amen.
0: Based on scriptures, the obvious why we exist as Kerak and Seventh-day Adventists.
1: A Biblia alapján az ok, amiért mi létezünk, akár a Kerak, akár a hetednapi adventista egyház.
0: A why that also applies to all of humanity.
1: És ez a miért, ez az egész emberiségre is vonatkoztatható.
0: Can be captured actually in the last book of Psalms, chapter 150.
1: A Zsoltárok könyvének a legutolsó fejezetében ragadható ez meg a Bibliában.
0: And verse 8.
1: A 165. Zsoltárban, az 8. vers.
0: Psalms 150 and verse 8.
1: 150. Bocsánat, 150. Zsoltár és a 8. vers. Sorry, 6. már kapom a segítséget, 6. vers lesz az.
0: And it goes like this, let everything that has breath praise the Lord.
1: Azt mondja, igen, a 6. vers, hogy minden lélek dicsérje az Urat, dicsérjétek az Urat.
0: Praising God.
1: Isten dicsőítése.
0: Worshiping him.
1: Az ő imádása.
0: Acknowledging his goodness, what he's done for you and me.
1: Elismerése az ő jóságának, mindannak, amit érted és értem tett.
0: And doing this with a heart of gratitude.
1: És mindezt a hála lelkületével téve.
0: Friends, this is the big why you and I exist on this earth as Seventh-day Adventists or Kera Christians.
1: Barátaim, ez a mi létezésünknek az indoka, az oka, hogy ezen a földön létezünk, kerakosok vagy hetednapi adventisták.
0: We were created for God's pleasure.
1: Mi Isten dicsőségére, örömére teremtettünk.
0: So your heart,
1: és ezért hiszem azt, hogy amikor Isten egy ígéretet helyez a lelketekbe,
0: celebrate it.
1: Akkor azt ünnepeljétek meg.
0: Praise God.
1: Dicsérjétek Istent ezért.
0: I'm learning in my own prayer.
1: Én ezt tanulom a saját imádságomban is.
0: Instead of having a long list of petitions and requests to God.
1: Van egy hosszú listám azzal, amivel Isten elé akarok járulni.
0: I find myself thanking him for the requests that I want to make.
1: és úgy találom, hogy már hálát adok neki azért a kérésért, amit éppen elé terjesztek.
0: And praise him for what he's already doing.
1: És dicsőítem azért, amit már is megtett.
0: Try it in your own life.
1: Próbáljátok meg a saját életetekben.
0: Just change that prayer of request to praising him, because he's already acting, he's already moving in your life.
1: A kéréseket váltsátok fel hálaadással, hiszen ő kész arra, hogy válaszoljon a megkeresésetekre.
0: In a different setting, I would normally ask two and two here, just to sit down and pause for a couple of minutes and share and give praise to God what God is doing for you.
1: Egy más helyzetben most azt ajánlanám nektek, hogy alkossunk párokat, és egy pár percet töltsünk azzal, hogy egymásnak elmondjuk, hogy mit tett értünk Jézus. Tehát így kettesével megosztani ezeket a tapasztalatokat.
0: I wish more of our churches would just have a time in the service just to praise to him, to thank him, to point to him.
1: Azt kívánnám, hogy bárcsak minél több gyülekezetünk időt szakítana arra, hogy őt dicsőítsük, hogy felé forduljunk, kifejten ilyen módon is a szolgálatok során, a istentisztelet keretében.
0: Here's a second reason why we exist as Christians on this earth.
1: És itt van egy másik ok arra, egy második ok, hogy mi keresztényként miért is létezünk ezen a világon.
0: And this is a bit more specific to us as broken human beings.
1: És ez egy kicsit még speciálisabb ránk megtört emberi lényekre nézve.
0: Broken human beings who live at the end of time waiting for the return of Jesus Christ.
1: Akik az végidején élünk Jézus Krisztus visszatérésére várva.
0: And I'm sure you're familiar with Galatians chapter 3 verses 28 and 29.
1: Biztos vagyok benne, hogy ismerős a számotokra a Galata levél 3. fejezetének a 28. és a 29. verse.
0: You're familiar with this verse, there is neither Jew nor Gentile.
1: Hogy nincs zsidó sem görög,
0: neither slave nor free,
1: nincs szolga sem szabad,
0: neither male nor female,
1: nincs férfi sem nő,
0: for you are all one in Christ Jesus.
1: Mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.
0: If you belong to Christ,
1: ha pedig Krisztuséi vagytok,
0: then you are Abraham's seed,
1: tehát az Ábrahám magva vagytok,
0: and heirs according to the promise.
1: És ígéret szerint örökösök.
0: There's so many things that Satan does to us to separate us.
1: Sátán annyi mindent tesz azért, hogy különválasszon, elválasszon bennünket.
0: As I travel to various parts of the division, part of my work.
1: Amikor a divízió különböző területein utazok, mert ez része a munkámnak.
0: I see how the devil distracts us and separates us from what is important, why we exist on this earth.
1: Látom azt, hogy az ördög hogyan választ el bennünket a mi létezésünk igazi céljától.
0: So if we are in Christ,
1: tehát, hogyha mi Krisztuséi vagyunk,
0: we share in the blessings of Abraham,
1: akkor osztozunk az Ábrahámnak adott ígéreteken.
0: And we are commissioned to pass it on to broken humanity.
1: És az a megbízatásunk, hogy ezt továbbadjuk a megtört emberiségnek.
0: Genesis 12, and I'm going to paraphrase this verse. Genesis 12.
1: Jelenések könyve 12. fejezete.
0: God told Abraham.
1: Ahol azt mondja, Mózes első könyve, bocsánat, másra gondolom. Igen. Mózes első könyve 12. fejezete, ahol Isten azt mondja Ábrahámnak.
0: He said, go, be a blessing.
1: Hogy menj és légy áldásul.
0: And all the nations will be blessed through you.
1: És megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.
0: Notice this word through you. The blessing comes from God, but it's passed on through me to others.
1: Ja, a hangsúly most az, hogy angolban ez úgy hangzik, hogy általad áldatnak meg, tehát az áldás máshonnan jön, de általad lesz közvetítve ezeknek az embereknek.
0: So I look at our church as a community of broken vessels.
1: Én úgy tekintek a mi közösségünkre, a mi gyülekezetünkre, mint törött edények közösségére.
0: Broken people who are chosen by God.
1: Isten ilyen összetört embereket választott ki.
0: To bring God's blessings to the community outside.
1: Arra, hogy elvigyük Istennek az áldásait a kívülvaló közösségnek, a világban lévő embereknek.
0: Friends, there's only one purpose why we exist, is for us to be missional.
1: Az én számomra egyedül egy célja van a mi létezésünknek, és ez a missziós cél.
0: And that can only be our focus.
1: Ez lehet az egyedüli fókusza a mi gondolkodásunknak.
0: Passing on God's blessings to the community outside, which is broken like us.
1: Hogy továbbadjuk az Istentől jövő áldásokat a kívülállók közösségének, akik ugyanolyan megtört emberek, mint mi vagyunk.
0: Jesus Christ was very clear about why he came to this earth.
1: Jézus Krisztus nagyon világosan nyilatkozott arról, hogy miért jött erre a világra.
0: Luke 4:18.
1: Lukács 4:18.
0: Says the Spirit of the Lord is on me.
1: Azt mondta, hogy az Úrnak lelke van én rajtam.
0: Because he has anointed me to proclaim the good news to the poor.
1: Mert felkent engem, hogy az evangéliumot hirdessem a szegényeknek.
0: He has sent me to proclaim freedom for the prisoners.
1: Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek.
0: And recovery of sight to the blind.
1: És a vakok szemeinek megnyílását.
0: To set the oppressed free.
1: Hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat.
0: Basically to be a blessing.
1: Alapvetően, hogy áldások legyünk.
0: There are many verses in the Bible which define how we can be as a community of blessing to the community outside.
1: Nagyon sok vers van a Bibliában, ami meghatározza azt, hogy miért lehetünk, miért kell nekünk áldássá lennünk a környező társadalom számára.
0: Be merciful, as your heavenly Father in heaven is merciful.
1: Legyetek irgalmasok, amiképpen a ti mennyei atyátok is irgalmas.
0: Love each other, as I have loved you.
1: Szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket.
0: Be kind and compassionate to one another.
1: Legyetek kedvesek és jóindulatúak egymás iránt,
0: just as God has forgiven you.
1: Ahogy Isten is megbocsájtott nektek.
0: Accept one another.
1: Fogadjátok el egymást,
0: just as Christ accepted you.
1: Ahogyan Krisztus befogadott benneteket.
0: There are many more.
1: És sok más is van még. Ilyen ige.
0: But notice a pattern in these verses.
1: De vegyünk észre egyfajta mintát ezekben a versekben.
0: The link is always to the Almighty God.
1: A kapcsolódás minden esetben a mindenható Isten.
0: He is the generous owner of all blessings.
1: Ő egy nagyvonalú, nagylelkű tulajdonosa minden áldásoknak.
0: He gives us every blessing. It's God and God alone.
1: Ő ad nekünk minden áldást, Isten, ő egyedül.
0: In early 2009 there was an advertisement which appeared on the sides of the red London buses in London.
1: A londoni vörös ilyen emeletes buszokon 2009 első felében volt egy reklám.
0: It was sponsored by a group of atheists like Richard Dawkins.
1: Ateisták szponzorálták ezt a reklámot.
0: It said, there probably is no God.
1: Az volt rá felírva a buszra, hogy talán nincs Isten.
0: Now stop worrying and enjoy life.
1: Ezért hagyj fel az aggodalmaskodással és élvezd az életet.
0: There probably is no God. Stop worrying and enjoy life.
1: Tehát, hogy talán nincs is Isten, ezért ne aggodalmaskodj, hanem élvezd az életet.
0: When I saw it for the first time,
1: amikor először láttam ezt,
0: I thought it was a curious misunderstanding because it suggests that belief in God creates worry.
1: És azt hittem, hogy ez egy alapvető félreértés, mint hogyha azt mondaná, hogy az Istenben hinni az annyit jelent, hogy az ember aggodalmaskodóvá, szorongóvá válik.
0: And it spoils the enjoyment of life.
1: És hogy ez megfoszt bennünket az élet örömeitől.
0: By contrast, I wonder if we as Seventh-day Adventists should get together and sponsor another ad to put on the red buses.
1: És aztán azon gondolkoztam, hogy talán össze kéne fognunk nekünk hetednapi adventistáknak, és mi is tegyünk fel egy reklámfeliratot a londoni vörös buszokra.
0: God so loved the world.
1: Isten úgy szerette a világot,
0: that he gave his only son.
1: Hogy odaadta az egyszülött fiát,
0: that whosoever believes in him shall not perish.
1: Hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen,
0: but have eternal life.
1: Hanem örök élete legyen.
0: Wow. Now there's a story of hope.
1: Na, ez a reménységnek a története.
0: It has a subject.
1: Ennek van egy tárgya, egy mondani valója.
0: It has a problem.
1: Van benne egy probléma.
0: An action.
1: Egy cselekvés.
0: A solution.
1: Egy megoldás.
0: A happy ending.
1: És egy boldog befejezés.
0: And it's definitely a blessing to broken humanity.
1: És minden bizonnyal áldás a megtört emberiség számára.
0: Referring to our mission of blessings, Ellen White says in Testimonies Volume 9,
1: A missziós megbízatásunkkal összefüggésben Ellen White azt mondja a bizonyságtételek 9. kötetében.
0: She says in visions of the night, and she's referring to the end of time, the time that we live in.
1: A végidőről beszél ez a szöveg összefüggés, amiben mi élünk.
0: She said in visions of the night.
1: És azt mondja, hogy éjszakai látásban.
0: I saw that many were praising God.
1: Azt láttam, hogy sokan dicsőítették az Istent.
0: The sick were healed.
1: A betegek meggyógyultak.
0: And many miracles were performed.
1: És sok csoda történt.
0: A spirit of intercession was seen.
1: A közbenjárásnak a lelkülete mutatkozott meg.
0: Something that was not even manifested at the day of Pentecost.
1: Valami olyan, ami pünkösd óta nem mutatkozott meg.
0: Thousands, hundreds and thousands of families were opening their homes to the study of the word of God.
1: Százak és ezrek látták azt, hogy megnyílnak otthonok a számukra, családok otthonai a számukra, bocsánat, visiting friends and open. Hogy százakat és ezreket látott a látomásban, akik meglátogattak családokat, és megnyílt előttük az ige ajtaja.
0: Hearts were convicted by the power of the Holy Spirit.
1: A Szentlélek ereje meggyőzte a szíveket.
0: And the spirit of genuine conversion was manifest.
1: És az igazi megtérésnek a lelkülete nyilatkozott meg, nyilvánult meg.
0: Great blessings were received by the true and humble people of God.
1: Nagy áldásokat nyertek az őszinte és alázatos emberei Istennek.
0: I heard voices of thanksgiving and praise.
1: Hallottam a hálaadásnak és a dicsőítésnek a hangjait.
0: And there seemed to be a reformation such as we witnessed in 1844.
1: És ez egy olyan reformációtnak tűnt, olyan látvány volt, mint amilyet 1840, aminek 1844-ben voltunk tanúi.
0: Praise God and give thanks to him.
1: Dicsőítsük Istent és adjunk hálát neki.
0: Be a blessing in word and action.
1: Legyünk áldások szóban és cselekedetben.
0: This is our commission.
1: Ez a megbízatásunk.
0: It is so inspiring.
1: Ez annyira lelkesítő, inspiráló.
0: God's will be done.
1: Isten akarata elvégeztetik majd.
0: Sorry, maybe I need to correct myself here.
1: És itt egy kicsit pontosítanom kell magamat.
0: God's will has been done.
1: Isten akaratát már elvégezték.
0: And I need to praise him for it.
1: És ezért dicsőítenem kell őt, azért, mert ő már elvégezte az akaratát.
0: God is teaching me over and over again a very important lesson.
1: Isten egy nagyon fontos leckére tanít meg engem újra és újra.
0: If I preach a sermon,
1: hogyha egy ige hirdetést tartok,
0: or teach a Sabbath school,
1: vagy szombatiskolában tanítok,
0: or even be in a committee,
1: vagy egy bizottságban vagyok,
0: I always ask myself two questions.
1: Mindig két kérdést teszek fel magamnak.
0: Was God praised through my words and deeds?
1: Isten vajon megdicsőült a szavaim és a tetteim által?
0: And did God's blessings flow through my words and deeds?
1: És vajon Isten áldásai áradtak a szavaimon és a tetteimen keresztül?
0: Praising God is a big deal, friends.
1: Compared to?
0: Praising God is a big deal.
1: A big deal, sorry. Yeah. Tehát Istennek a dicsőítése az egy nagy dolog.
0: And the point of my life and your life is to point to him.
1: És a te életednek a legfőbb dolga és az én életemnek a legfőbb dolga az, hogy ő rám mutasson.
0: Where we move the focus from me to him.
1: A fókuszt, az életünknek figyelmének a központját önmagunkról rá kell áthelyezni.
0: He has a power.
1: Neki van hatalma.
0: To change lives.
1: Arra, hogy megváltoztasson életeket.
0: And to him alone is the glory.
1: És egyedül övé a dicsőség.
0: I recently came across a statement that says,
1: a közelmúltban találkoztam egy kijelentéssel, amelyik azt mondja,
0: the mission of God's people,
1: az Isten népének a küldetéséről.
0: Is not a matter of how great we are at doing things for God.
1: Bocsánat, tehát hogy az Isten népének a küldetése nem abban áll, nem az a lényege, hogy milyen nagyok vagyunk,
0: but,
1: amikor az ő érte dolgozunk.
0: But a matter of how patient and persistent God is in doing things through us.
1: Hanem az, hogy milyen türelmesen és kitartóan működik Isten rajtunk keresztül.
0: Through you and me, the broken clay pots that God has molded and shaping us.
1: Rajtad és rajtam keresztül, törött cserépedényeken keresztül, akiket az Isten át tud formálni.
0: And friends, I find this to every time to be a miracle.
1: És barátaim, csak azt mondhatom, hogy minden alkalommal ezt egy csodának tapasztalom meg.
0: I want to pause just to for a few moments to share with you what touches me in my own personal life every week.
1: Röviden most itt szeretnék megállni, megosztani veletek valamit, ami az életem minden hetében úgy megérint engem.
0: These moments that bring me inspiration.
1: Ezek a pillanatok mindig olyan inspirációt adnak nekem.
0: It gives me positive energy and excitement.
1: Pozitív energiát és lelkesedést adnak.
0: When I'm in the office,
1: amikor az irodámban vagyok,
0: I'm always excited about the prayer group on Monday morning in the office.
1: Ott az irodában van egy imacsoport minden hétfő reggel és részt veszek rajta.
0: It's a prayer groups of prayer. I call them prayer warriors.
1: Ima harcosoknak is nevezhetném őket.
0: Where we come together in the middle of the day and we plead and we praise God for what He's doing for us.
1: Ugye ez délelőtt történik a nap közepén, amikor összegyűlünk imádkozni, és dicsőítjük Istent, és imádkozunk hozzá.
0: Without prayer, friends, without God's power, we're not going to go anywhere.
1: Imádság nélkül, Isten hatalma nélkül nem fogunk eljutni sehova.
0: And we have seen many times that we pray very concisely and specifically about certain things, and God answers, performs miracles.
1: És azt tapasztaltuk, hogy nagyon kitartóan imádkozunk konkrét dolgokért ebben a körben, és aztán azt látjuk, azt tapasztaljuk, az Isten válaszol ezekre az imákra.
0: This has been going on for 2 years.
1: Ez már 2 éve tart.
0: We also have a prayer group in my local church, just next door, St. Albans Church.
1: Ott a szomszédban a helyi gyülekezetben is van egy hasonló imakör, ahova én járok.
0: And we pray every Wednesday and every Sabbath morning in prayer groups.
1: Minden szerdán és minden szombaton imádkozunk imacsoportokban.
0: And it's quite exciting that these groups in our office and our local church, they're connected to a chain of prayer groups around the world.
1: És ez olyan lelkesítő, hogy ezek az imacsoportok, mint ami az irodámban van, meg a gyülekezetemben, ezek gyakorlatilag egy láncolatot alkotnának a világon keresztül.
0: So for this meeting here this weekend.
1: Például ezért a találkozóért itt ezen a hétvégén.
0: There are people around the world who are praying and fasting for God's glory to be manifested.
1: Emberek imádkoztak és böjtöltek, hogy Isten dicsősége nyilatkozhasson meg. Világszerte történt ez.
0: From South Africa.
1: Dél-Afrikától kezdődve.
0: To Singapore.
1: Singapúrig.
0: To Washington.
1: Washington városa.
0: To London.
1: London.
0: There are prayer groups who are praying for this meeting here that's taking place.
1: Mindezeken a helyeken is vannak például imacsoportok, akik ezért az alkalomért imádkoztak.
0: And it's so exciting to think about God's people praying together, turning to God about a common cause.
1: Annyira lelkesítő, hogy Isten gyermeke, Isten népe együtt imádkoznak, együtt fordulnak az Istenhez.
0: So prayer is very essential.
1: Tehát az imádság nagyon lényeges.
0: The second thing that really excites me, gives me, inspires me.
1: A második dolog, ami szintén nagyon lelkesít engem, lelkessé tesz,
0: is my local St. Albans Church.
1: Az a helyi gyülekezet, ahová járok, St. Albans-ban.
0: There's one thing I regret about my job is because I travel a lot and I'm away from my local church.
1: Ez az egy jó dolog, hogy sokat kell utaznom a munkámnál fogva, de legalább a helyi gyülekezet közel van.
0: I'm always fascinated by Acts chapter 2 and Acts 4 where they talk about these characteristics of the early church.
1: Engem teljesen lenyűgöz az ősegyháznak az állapota, az a jellegzetessége, amit apostolok cselekedetében olvasunk a második fejezet 43. versében.
0: As I travel to various parts of our division, I see conflict in our own Seventh-day Adventist church.
1: Ahogy már mondtam is nektek, hogy utazok a divízióban, látom, hogy vannak konfliktusok a saját egyházunkon belül is.
0: And then I hear all the things that people are saying about the conflict.
1: És hallom mindazt, amit az emberek elmondanak nekem az adott konfliktusról.
0: I do it as standard practice for me. I open my Bible to Acts 2 and Acts 4 and I start reading the characteristics of the early church.
1: És ilyenkor mindig kinyitom a Bibliát, apostolok cselekedete a második fejezet 43. versénél, és felolvasom nekik, hogy mit tettek az őskeresztények.
0: They devoted themselves to the disciples. One.
1: You quoted already?
0: Yeah, just translate the word because okay. I'm not reading word for word. Okay. Devoted themselves to the disciples.
1: Oda szentelték magukat, mint tanítványok.
0: Had joint fellowship.
1: Közösséget alkottak egymással.
0: They ate, they broke bread together.
1: Közösen ettek, megtörték a kenyeret együtt.
0: I can tell you nothing unites people together as sitting down and sharing food together.
1: Azt mondom nektek, hogy semmi sem hozza annyira közel egymáshoz az embereket, mint hogy leülnek és együtt tesznek.
0: They had everything in common.
1: Mindent együtt csináltak.
0: So they sold their possessions and they shared with those who had a need.
1: Eladták a javaikat és megosztották azokkal, akik rászorultak.
0: They were glad and sincere in their hearts.
1: Boldogok és őszinték voltak a szívükben.
0: They were praising God and enjoying the favor of the community.
1: Dicsőítették Istent és az egység érdekében összetalálkoztak.
0: They were basically a community that brought blessings.
1: Ők egy olyan közösséget alkottak, ami áldásokat hozott.
0: And it says that the Lord added to their number daily.
1: És azt mondja a Biblia, hogy naponta gyarapodott a számuk, az Isten így igazította a dolgokat.
0: Chapter 4.
1: A negyedik fejezetben
0: they shared everything.
1: Azt olvassuk a 32. verset, hogy mindent megosztottak.
0: And I like this next one. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of Jesus Christ.
1: És ezt nagyon szeretem ezt a részt, amikor azt mondja, hogy nagy erővel tettek bizonyságot, 33. vers, az Úr Jézus feltámadásáról.
0: Isn't that fantastic?
1: Nem fantasztikus ez?
0: Under persecution, these early disciples with great power they were testifying to the resurrection of Jesus Christ.
1: Üldözés alatt álltak, és mégis ezek a korai tanítványok, az őskeresztények, az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról.
0: Nothing unites us more than rediscovering our mission.
1: Semmi sem tesz bennünket jobban egységessé, mint az, hogyha újra felfedezzük magunknak a küldetésünket.
0: When I came in this morning, somebody just said, "Oh, I discovered that this problem in Hungary is 40 years old now."
1: Mikor bejöttem, akkor valaki azt mondta nekem, hogy én most jöttem rá, hogy Magyarországon ez a probléma már 40 éve fennáll.
0: You know, 40 years is 40. The number 40 is a biblical number. There's something special about that 40.
1: Tudjátok, a 40 az egy bibliai szám, van valami különlegessége.
0: But you know, when I look at the whole situation in Hungary, I look at it as a family that is broken.
1: De amikor ezt a sajátos magyar helyzetet nézem, akkor olyannak látom, mint egy családot, ami széttört.
0: And you don't find this only in Hungary, you find it in many places in our division in the world where our church communities are many times broken.
1: De nem csak itt látunk ilyet, hanem a divízióban és világszerte is nagyon sok helyen sajnos előfordul, hogy a gyülekezeti közösségeink széttörnek.
0: It's a family. We're one under Christ.
1: De pedig ez egy család, mi egyek vagyunk Krisztusban.
0: And the thing that really I pray for from all my heart.
1: És én tényleg azért imádkozom szívemből,
0: that we rediscover our mission.
1: Hogy újra felfedezzük magunknak a küldetésünket.
0: Why we exist as a community in Hungary.
1: Miért létezünk mi egy közösségként itt Magyarországon?
0: And if we start praising God and focusing on him.
1: És hogyha Istenre tekintünk, őt dicsőítjük, és a figyelmünk ráirányul.
0: What a fantastic opportunity for us to be united in mission, to reach the tens of millions of Hungarians here in this country and outside.
1: Milyen nagy lehetőség, hogy egyesítsük az erőfeszítéseinket, hogy elérjük a 10 millió magyar embert, aki körülöttünk él.
0: If we put this as a focus,
1: hogyha ez válik a figyelmünk középpontjává,
0: everything else, friends, becomes a distraction, it's cosmetic.
1: Minden más, ami ettől elvon, az csak kozmetikázás.
0: Only if we can just focus on that mission, discovering the mission why we exist.
1: Csak erre figyeljünk, hogy mi a mi küldetésünk, amiért létezünk.
0: Back to St. Albans Church.
1: Which church? St. Albans. St. Albans Church. Okay. Visszatérve a saját gyülekezetemre St. Albans-ben.
0: I work as an elder there in the church.
1: Én ott gyülekezeti vén vagyok.
0: I believe that you just it doesn't matter how much you travel, you should still stay in touch with your local congregation.
1: Szóval nem számít, hogy mennyit utazol, az a lényeg, hogy a helyi gyülekezeteddel élő kapcsolatod legyen éj közöttük.
0: And my wife, she's responsible for the prayer ministry in the church.
1: És a feleségem a felelőse az ima szolgálatnak a gyülekezetben.
0: But I'm so excited when I come to church every Sabbath.
1: De én annyira boldog és lelkes vagyok, amikor szombatról szombatra elmehetek a gyülekezetbe.
0: It's a community of about 140 people.
1: Körülbelül 140 testvér alkotja, ember alkotja ezt a közösséget.
0: They're broken, friends. Many of them have stories and they're people who are broken like you and me.
1: Ők is összetört emberek, megvan a maguk története, ugyanúgy, ahogy nektek és nekem is.
0: But they seek God.
1: De látják Istent.
0: They pray.
1: Imádkoznak.
0: They get excited when we have a health expo and we focus on the community in St. Albans.
1: Lelkessé válnak, hogyha meghallják, hogy van például egy egészség expo a helyi településen, és részt vesznek benne.
0: I remember the first time this happened, the head elder called me at 5 o'clock in the morning on Sabbath morning.
1: Emlékszem rá, amikor először a gyülekezet vezető vénje felhívott szombat reggel 5-kor.
0: He said, we've never tried this before, what even our church members don't show up.
1: Azt mondja, még sohasem próbáltunk ilyet korábban, azt se tudjuk, hogy mit fognak tenni a gyülekezet tagjai.
0: That day about 95% of our church members showed up.
1: De hogy egyáltalán el fognak-e jönni, és 95%-a eljött a testvéreknek.
0: And we had about 80 people from the community, they come and they participate in the health expo.
1: És körülbelül 80 ember vett részt a gyülekezetből ezen az expon, ezen az egészség expon. Ja, bocsánat, köszönöm a segítséget. Tehát ezek a nem gyülekezeti tagok közül is eljött még a 80 ember.
0: Some of the people who came off the street, they were so excited about this health expo, they didn't want to leave.
1: Olyan lelkessé váltak, akik bejöttek az utcáról, hogy nem is akartak elmenni erről az egészség expo.
0: You know how it works, you check the blood pressure, you check all kind of things, and one person was up and down, and we had to tell him, please, can you move on?
1: Azt mondja, hogy tudjátok, hogy ez úgy zajlik, hogy van egy vérnyomásmérés, tehát hogy vannak ilyen egészséggel kapcsolatos kis állomások, és valaki olyan lelkes volt, hogy utána újra kezdte előről, és akkor mondták, hogy most már az ideje lenne, hogy tovább menjen, mert hát másnak is kellett a hely.
0: It's an imperfect community, St. Albans. Our church, my church, it's an imperfect community, friends.
1: Az én gyülekezetem, az a közösség, ahol járok, a St. Albans, az nem tökéletes.
0: Sometimes we do discuss music and worship styles and clothes and all kind of things.
1: Néha beszélgetünk, vitatkozunk zenéről, istentiszteleti stílusról, ruházatról, meg mindenféle dolgokról.
0: But we try to keep the focus on the mission why we exist.
1: De megpróbáljuk a figyelmünk fókuszát a missziónkon tartani, amiért létezünk.
0: How can we be a community of blessings?
1: hogyan lehetünk mi az áldásoknak a közössége.
0: We have printed some prayer requests cards that we went around the homes within the neighbors.
1: Készítettünk ilyen kis kártyákat, hogy milyen ima kérések vannak, ugye fel lehet ráírni, és ezzel elmentünk a környező otthonokba, felkerestük az embereket.
0: Just to tell them that we are there, we exist.
1: Csak azért, hogy elmondjuk nekik, hogy mi itt vagyunk, létezünk.
0: And if they have prayer requests, we have put some boxes, mailboxes on the church, so people can come and drop the in the mailbox their prayer requests.
1: És kitettünk ilyen kis ládákat a gyülekezetre, hogy írják fel ezekre a cédulákra, hogy ők mit szeretnének, hogy miért imádkozunk, és dobják be ott a gyülekezet ládájába.
0: And we have received many prayer requests.
1: Nagyon sok ilyen imakérést kaptunk.
0: We have a book, a journal, and we pray for these people regularly.
1: És van egy ilyen könyvünk, hogy jól értem, egy könyv, és abban vezetik ezeket a célokat, mondom, és rendszeresen imádkoznak ezekért az ima célokért, amik így begyűltek.
0: Some people have asked for literature, for books, others have asked for Bible studies.
1: Voltak, akik bibliai tárgyú könyveket kértek, volt, aki konkrétan biblia órát kért, tehát bibliai foglalkozást.
0: And God has blessed this broken, imperfect community of St. Albans Church to be a blessing, to pass on the blessing to the community.
1: És Isten megáldotta ezt a kis, tökéleten törött emberekből, megtört emberekből álló St. Albani gyülekezetet, hogy áldások forrása legyen a környező társadalom számára.
0: God is so big, friends. He's much bigger than our plans, what we start many times.
1: Isten olyan hatalmas, barátaim, sokkal hatalmasabb, mint a mi terveink.
0: I'm discovering in my work that many times I need to discover what God is doing.
1: Amikor az érdekel, hogy mit tegyek, akkor azt kell felfedeznem először, hogy mit akar Isten, hogy tegyek.
0: Because that train has left the station. God is leading the work. God is initiating through our broken members.
1: As a train leaves?
0: The train has left the station. We need to get on the train.
1: Tehát azt mondja, hogy ahogyan a vonat elhagyja az állomást, úgy az Isten is halad a maga munkájába, és ha lemaradunk róla, akkor úgy járunk, mint aki a vonatról lemarad.
0: There was a case at the General Conference where they were trying to enter Somalia, the country of Somalia.
1: Volt egy olyan eset, a General Konferencia szeretett volna bejutni Szomáliába.
0: And they were struggling. We have no congregation, no members in Somalia.
1: Nincs se gyülekezetünk, se tagunk Szomáliában.
0: And somebody went to the toilet.
1: És valaki WC-re ment.
0: And they were using some discarded books and paper to kind of clean themselves in the toilet.
1: És hát ott WC papír helyett ilyen régi könyveket használnak, tehát abból tépnek ki lapokat.
0: That person started reading that pages.
1: És az a valaki, aki WC-re ment, elkezdte olvasni ennek az erre a célra szánt könyvnek az oldalait.
0: It was Adventist literature.
1: Ez egy adventista kiadvány volt.
0: He was so overwhelmed by what he found. He went around and collecting all these small pieces of paper that were loose.
1: És ez a valaki, ez olyan lelkessé vált attól, amit olvasott, hogy elkezdte maga köré gyűjteni az embereket aztán.
0: And he started sharing these papers for people to read.
1: És elkezdte odaadni az embereknek ezeket a kiadványokat, hogy olvassák ők is.
0: And as a result of this person who is not employed by the church doesn't know about him.
1: És ez egy olyan személy volt, aki nem állt az egyház alkalmazásába, az egyház azt se tudta, hogy ő létezik.
0: 43 people accepted Jesus Christ.
1: És az ő munkája nyomán, annak a hatására 43 ember fogadta Jézus Krisztust.
0: God is big, friends.
1: Isten hatalmas, barátaim.
0: He's working.
1: Ő munkálkodik.
0: We just need to catch that vision, what he's doing.
1: Nekünk csak meg kell kapni, meg kell ragadni azt a látásmódot, ahogyan ő ezt teszi.
0: So I find myself with my wife every morning. God, please open our spiritual eyes so we can see, catch a glimpse of what you're doing in our life, in our work.
1: Mindig azt kérem a feleségem együtt az Istentől reggelente, hogy segítsen felismerni az ő munkálkodását az életünkben, és azt, hogy mi mit tegyünk.
0: I just look around here in this hall. There are 200-250 people.
1: Körülnézek itt ebben a gyülekezeti teremben, úgy látom, olyan 200-250-en lehettek jelen.
0: And you all have stories to tell.
1: És mindnyájatoknak biztos van története, amit el tudnátok mondani.
0: Every time God forgives you for your sins, that's a miracle, friends.
1: Valahányszor az Isten megbocsájt nektek, megbocsátja a bűneiteket, az egy csoda, barátaim.
0: And if we sit down and we share the stories what God is doing in our lives, there are hundreds of miracles that we can share to praise Him, to give glory to Him.
1: És ha leülnénk és meghallgatnánk egymás történeteit, akkor történetek százait hallhatnánk, amelyek mind Isten dicsőítik.
0: I challenge you this week, friends, to find 5 people to tell your story, what God has done for you and continues to do.
1: Most szeretnélek felhívni benneteket arra, hogy keressetek 5 embert magatoknak, akiknek elmondjátok azt, hogy mit tett Isten értetek.
0: Sometimes we're focusing too much on the method. We need to find the right method, because society outside needs the right method.
1: Sokszor azon szorongunk, hogy megtaláljuk az alkalmas módszert, mert az egész társadalom alkalmas módszerekben gondolkodik, amelyik körülöttünk van.
0: It is simple, friends. Share your story.
1: De nagyon egyszerű, nem módszerekkel, nekem menjetek el és keressetek öt embert, akinek elmondjátok azt, hogy mit tett veletek az Isten.
0: It's not about the method.
1: Ez nem a módszerről szól.
0: We often talk about secularism and postmodernism in the country that we live in.
1: Sokszor beszélünk a modernizmusról, meg a posztmodernizmusról azokban az országokban, amelyekben élünk.
0: Every generation of Christians have their own challenges to reach the gospel, to preach the gospel.
1: A keresztényeknek minden nemzedéke, minden korszakban szembesült ezzel a kihívással, hogy hogyan ossza meg az evangéliumot.
0: The early disciples had their struggle.
1: Az első tanítók ezek a küzdelmek.

0: finish with some verses from Revelation chapter 7 verse 9 to 12.
1: Végül pedig Jelenések könyve 7. fejezetének egy szakaszával, a 9-től a 12-ig terjedő versekkel szeretném befejezni a mondandómat.
0: Revelation chapter 7 verses 9 to 12.
1: Jelenések 7 9-től 12-ig.
0: And I'll read verse by verse and my friend here will translate. After this I looked and there before me was a great multitude that no one could count.
1: Azután láttam, és íme egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott.
0: From every nation, tribe, people and language standing before the throne and before the Lamb.
1: Minden nemzetből és ágazatból és népből és nyelvből és a királyi szék előtt és a bárány előtt álltak.
0: They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands.
1: Fehér ruhákba öltözve és az ő kezeikben pálmaágak.
0: And they cried out in a loud voice.
1: És kiáltának nagy szóval mondván.
0: Salvation belongs to God, who sits on the throne and to the Lamb.
1: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül és a bárányé.
0: All the angels stood around the throne and the elders and the four living creatures and fell on their faces before the throne and worshiped God.
1: Az angyalok pedig mindnyájan a királyi szék, a vének és a négy lelkes állat körül álltak, és a királyi szék előtt arccal leborulának, és imádák az Istent.
0: Saying amen, blessings and glory and wisdom.
1: Ezt mondván, amen, áldás és dicsőség és bölcsesség és hálaadás.
0: Thanksgiving and honor and power and might.
1: Hálaadás és tisztesség és hatalom és erő.
0: Be to our God forever and ever. Amen.
1: Ami Istenünknek mind örökkön örökké. Amen.
0: One day, friends, we will be gathered in heaven together as one community, united under Christ.
1: Kedves barátaim, egyszer majd egybegyűjtetünk a mennybe egy közösségként Krisztus alatt.
0: And we will endlessly praise God with hallelujahs and amens, giving praise to him, pointing to him.
1: És vég nélkül dicsérni fogjuk őt, és halleluját mondunk neki, és rá fogunk mutatni.
0: Two reasons why we exist.
1: Két oka van annak, hogy létezünk.
0: To praise him.
1: Hogy dicsőítsük őt.
0: And to tell our story, what he's doing for us.
1: És elmondjuk azt a történetet, ami a miénk, amit velünk cselekedett.
0: May God unite us under the name of Jesus Christ.
1: Bár csak Isten egyesítene bennünket Jézus Krisztus neve alatt.
0: Amen.
1: Amen.
2: A 27-es éneket keressük meg, testvéreim, és énekeljük el a 27-es éneknek az első három versét, majd imádság után az 5. és 6. verseit. 27-es ének első három versét énekeljük.

0: Let's pray. Lord, thank you for the sacrifice of Jesus Christ.
1: Köszönjük, ami Urunk Jézus Krisztusnak az áldozatát.
0: Lord, you who have forgiven us.
1: Urunk, te megbocsájtottál nekünk.
0: You have raised us, Lord, from our brokenness.
1: Te feltámasztottál bennünket a mi összetört állapotunkból.
0: But you've also asked us to be your ambassadors, Lord, of reconciliation, of healing, to be a blessing to the community.
1: De azt is kérted tőlünk, hogy a te követeid legyünk a megbékélés üzenetével a közösség iránt.
0: Unite us, Lord, under this commission.
1: Egyesíts bennünket, Urunk, ezen küldetés jegyében.
0: Where our focus is really on telling what you have done and continue to do in our lives.
1: Nekünk valóban arra kell irányítani mi figyelmünk középpontját, hogy mit cselekedtél értünk a mi életünkben.
0: Lord, as we move forward in faith.
1: Urunk, amikor elindulunk hitben.
0: For you, we pray for your Holy Spirit to continue to take over our minds and hearts.
1: Azért imádkozunk, hogy a te szent lelked állítsa helyre a mi gondolkodásunkat, a mi lelkünket.
0: To move in your name.
1: Hogy a te nevedben tudjunk majd cselekedni.
0: Under your guidance.
1: A te vezetésed alatt.
0: To make the blessing come forward through from you.
1: Hogy tovább tudjuk adni azt az áldást, ami tőled jön.
0: We pray in Jesus' name.
1: Jézus nevében kérjük ezt tőled.
0: Amen.
1: Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindannyiunkat a mai Isten tisztelet alkalmából. És a romlás építéséről fogunk ma közösen tanulni. Nekem ez egy nagyon kedves igém. Ézsaiás könyve 58. fejezetében a 12. vers. Amíg kikeressük ezt a verset, addig engedjétek, hogy elmondjam, hogy ez egy közös délutáni beszélgetésnek volt a feladata, és Lacival közösen kellett volna megbeszélnünk ezt az igét, és 5 percben kifejteni, és sehogy se jött össze nekünk. Aztán kölcsönösen bocsánatot kértünk egymásnak, hogy egymástól, hogy egyszerűen nem jön össze nekünk, hogy megbeszéljük, még telefonon sem. És akkor megígértem a Lacinak, hogy hát akkor ebből valószínű, hogy lesz egy ige hirdetés, mert annyira mélységesen megérintett, amúgy is szeretem ezt az igét nagyon, de most akkor közösen mindnyájon gondolkodjunk el azon, igyekszem röviden, mert nagyon sok mindent lehet erről beszélni, hogy mit is jelent a romlás építése. Nyissuk meg Ézsaiás könyve 58. fejezetének a 12. versét, és olvassuk el közösen. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltök alapzatait felrakod, és neveztet el romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ennyi. Ennyi tulajdonképpen ez az ige, de van ennek folytatása, és a folytatást azt is elolvasnám, hogy tulajdonképpen minek a háttérén sikerül majd ténylegesen hát valakinek vagy valakiknek megépíteni a romokat. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzött keftelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozás sem találván, beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mivelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az új Úr szája szólt. Milyen romokat kell megépíteni? Milyen romokról beszél itt az ige? Én tulajdonképpen 5 pontra osztottam fel ezt az igét, hogy a romokról szól, az emberöltők alapzatairól szól, a romlás építőiről szól, az ösvények megújítóiról szól, és a föld lakhatóvá tételéről szól. Melyek azok a romok, amelyekről azt írja itt a Szentírás, hogy megépítik fiaid? És ez tulajdonképpen ezek a romok, ez csak az utána következő 2 igének az alapján válhatnak nyilvánvalóvá az ember számára. Mert nézzük meg, hogy mi az, amit... ami leginkább romokban hever. Ami leginkább romokban hever. A szombatiskolán is kitértünk arra, hogy tulajdonképpen kinek szól az örömhír. Kinek szól? Mindenkinek szól, ugye tudjuk, de igazából ki az, akit meg tud szólítani? Az, aki igényli. Ugye, aki felismerte azt, hogy romokban hever az élete, a gondolkodása, nincs értelme annak, amit csinál. Mintha egy ördögi kör lenne az, amiben forog pillanatról pillanatra, napról napra, és fontossá vált számára a megoldásnak a megtalálása. Nem csak a keresése, nem csak az időleges megoldás a túlélési ösztön szintjén, hanem értelmet szeretne találni az életének. És miért nincs az ember életének értelme? Mi nélkül nincs az ember életének értelme? Gondolom, mindnyájan tudjuk, hogy hát az Isten nélkül, az Isten ismerete nélkül nincs értelme az ember életének. Egyedül csak az Isten tud értelmet adni. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de én így tapasztaltam, amikor a Jóisten engem megkeresett, jobban, de megtalált. Mert én kerestem az Istent,
és ő is biztos nagyon régen keresett engem, de amikor sikerült neki engem megtalálnia, akkor döbbentem rá arra, hogy hogy tudtam én ideig nélküle élni. És hát ebből a személyes tapasztalatból vontam le tulajdonképpen azt a következtetést, hogy az Isten ismerete nélkül nincs az ember életének értelme. Ugye a Hóseás könyvében is olvasunk egy olyan igét, a 4. fejezet első versében olvassuk azt, amikor megszólítja az ő népét, az Isten: halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Pedig hát olyan sokan élnek ténylegesen a világon, akik azt mondják, hogy hát ők szeretik az Istent, meg ők ismerik az Istent, meg istenfélő életet élnek. Itt nem a világnak szólt, hanem Izrael népéhez szólt az Úr Hóseás által. Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Tulajdonképpen azt mondja, hogy miattatok nincs, ugye? Miattatok nincs. Nincs igazság, miattatok nincs szeretet, miattatok nincs Istennek ismerete a földön, mert hamison esküsznek, hazudnak, és lehetne folytatni. Egy másik hóseási ige a 6. fejezetben, a 6. versben olvashatjuk azt, hogy mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot, az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Hát ezekből az igékből azt tudjuk levonni, gondolom egyértelműen minnyájan, hogy a legnagyobb romok az Isten ismeretét illetően vannak ezen a földön. Nincs Isten ismeret. És ez mihez vezet? Ez ahhoz vezet, hogy az ember nem ismeri a maga valós állapotát. A rómaiakhoz írt levélben olvashatjuk azt, hogy mi az, amire szüksége van az embernek ahhoz, hogy ezeket a romokat elkezdje egyáltalán építeni. Ugye a rómaiakhoz írt levél első fejezetében, a 28. versben olvashatjuk azt, hogy miért rombolódott le az Isten ismeret. Azt mondja, hogy és miképpen nem méltaták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkodásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Azt mondja, hogy nem méltatták az Istent arra, hogy megtartsák a gondolataikban, hogy törődjenek azzal. Ez azt jelenti, hogy volt Isten ismeret, csak az emberek nem méltatták arra, hogy megtartsák ezt. A 3. fejezet 20. versébe, ugyanitt a római levélben olvashatjuk a következőt. Annak okán ért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazol meg ő előtte, de nekünk a második fele fontos, mert a bűn ismerete a törvény által vagyon. Ha nem ismerjük az Istent, nem ismerjük az ő törvényét, nem ismerjük, hogy milyen állapotban vagyunk. Csak érezzük azt, hogy valahogy olyan értelmetlen minden. A bűn ismerete a törvény által vagyon. És mik azok, akiknek a helytelen szolgálata, akik okozói lehettek annak, hogy ez megtörténhetett, hogy a bűn ismerete eltűnt az emberek közül. Ezékiel könyvében olvashatjuk a 22. fejezetben a 26. verset. Ugye Ezékiel is hát megfedte a népet, és itt konkrétan megfogalmazza azt, hogy kik azok, akik felelősek ezért.
22. fejezet 26. versét így olvasom. Papjai erőszakot tettek törvényemen, és megfertőztették, ami nékem szenteltetett. Különbséget nem tettek a között, ami szent és ami köz. S a tisztátalan és tiszta között különbséget nem tanítottak. S szombataimról elrejtették szemeiket, úgyhogy megszentségtelenítettek engem. Kik a felelősek azért, hogy az Isten ismerete eltűnt az emberek közül? Itt azt mondja, hogy papjai erőszakot tettek törvényemen, és megfertőztették, ami nékem szenteltetett. Hogy azok, akik az Isten nevét felvették, és akik az Isten nevében szóltak, meg szólnak, akik az Istenre hivatkoznak, akik az Isten képviseletét tudják a maguk szavai szerint önmaguknál. És mi történt ennek következtében? Hogy különbséget nem tettek a között, ami szent és ami köz. Összemosták a dolgokat. Ugye a Jóisten azt mondja, hogy vigyázz, a kétfelé sántikálás az egy nagyon, nagyon veszélyes dolog. Ja, amikor az ember azt gondolja, hogy van olyan dolog, amit ő szentnek vél, és ahhoz ragaszkodik, de vannak olyan dolgok, amelyeket megtűr az életében, pedig tudja, hogy az Istennek egészen más a véleménye róla, akkor ez tulajdonképpen mit tesz? Összezavarja a gondolkodását magának az embernek is, és mindazoknak, akik szemlélik az ő életét, akik előtt ő jár példaképpen, mert ő felvette az Isten nevét magára. Ő hitette amellett, hogy ő az Istent képviseli. És ennek a következménye az, hogy tisztátalan és tiszta között különbséget nem tanítottak. Nem volt tiszta határ, mesdje a között, hogy mi az, ami az Isten szerint tiszta, és mi az, ami nem mehet be. Ugye? Mert tudjuk, hogy az Isten elé, az Istenhez nem mehet be tisztátalan. Hát ezek azok a dolgok, amelyek romokban hevernek, és mindenkorban, megmondhatjuk nyugodtan, azok tehettek arról, hogy nem volt kellő Isten ismeret, akik hivatottak volna az Istent képviselni. A következő kérdés az, hogy az emberöltők alapzatait felépíteni, ugye? Felrakod az emberöltők alapzatait. Melyek voltak azok az alapok, amelyeket a teremtéskor a Jóisten lefektetett? Hát, mert az emberöltők ott kezdődtek, ugye, a teremtésnél. Kinyithatjuk Mózes első könyvét a legelején, első, második, harmadik fejezetben olvashatunk a teremtésről, ugye, ugye a legelső intézmény, amit megalapított az Isten, ugye az a nyugalomnap volt, ugye, mert megnyugodott. A teremtés, a házasság, az eledel, a felelősség, az engedelmesség, az Isten jelenlétében való élet. Ezek mind azok az alapok, amelyek, hogyha megmaradtak volna töretlenül, az embereket boldoggá tették volna, és nem kellett volna kiűzni az embert, nem jött volna be a bűn. Hogyha bármelyik ponton, gondoljunk bele abba, hogyha bármelyik ponton vétkezett volna az ember, bármelyik ponton, nem csak azzal, hogy engedetlen volt, úgymond, az isteni felhívással szemben, hanem bármelyik ponton, hogyha nem veszi figyelembe a szombatot, hogyha másképpen gondolkodik a házasságról, hogyha az eledelt, ugye, másképpen értelmezi, hogyha a felelősséget másképpen értelmezi, bármelyik ponton vétett volna az ember, ugyanúgy kiüzetett volna. És a Jóisten azt szeretné, hogy ezeken a pontokon az ő képviselői
helyre tegyék a dolgokat, helyre tegyék szombat kérdésben, helyre tegyék a teremtés kérdésében. Ugye a szombatiskolában is találkoztunk az, hogy féljétek az Istent, mert ugye eljött az ő ítéletének órája, miért féljétek az Istent? Mert ő teremtette a földet. Ugye a teremtésre való felhívás, a teremtésben való hitbe való felhívás, a teremtés tényének az elfogadása, alapvető kérdés abban, hogy az ember hogyan viszonyul az Istenhez, és hogyan viszonyul hát a maga szerepéhez a teremtettségben. Hogy hogyan viszonyul a házassághoz. Ugye mindegyik kérdést, mindegyik pontot ki lehetne tulajdonképpen vesézni, és aprólékosan ki lehetne térni, de most nem ez a feladatunk, hogyha a házasságot az ember másképpen értelmezni, mint ahogyan az Isten értelmezi a Bibliában, nagyon részletesen szól arról, hogy hogyan kell értelmezni a házasságot. Hogy kit rendel igazán az Isten segítőtársként az embernek, hogy miben kell egyezniük, és mi az, amire vigyázni kell, amit semmiképpen nem szabad se siettetni. Még a jó szándék hátterén sem. Hogyha az eledelben, ugye az egészségügyi megújulás, hogyha az eledelben az ember követi az Isten tanácsát, akkor megtapasztalhatja magán a gyógyító erőt. Hogyha minden dolgához, amit feladatként a Jóisten előtt árt, akár munkahelyen, akár a családján belül, akár a közvetlen környezetében, ahol éli az életét, hogyha nyilvánvalóvá válik az, hogy felelősség teljesen, megbízhatóan, kiszámíthatóan végzi a feladatát, megbízható, akkor bizonyságot tesz, ezáltal tesz bizonyságot, még hogyha nem beszélt Istenről, még ha nem beszélt a szombatról, hanem csak azzal, hogy egészen másképpen végzi a dolgát, mint mindazok, akiknél romokban hever az életük. Mondhatnánk azt, hogy a világi emberek között is vannak nagyon becsületes emberek, akik erre törekszenek. Igen, de az, hogy minden ponton helyre legyen állítva a dolog, az még a hívők között sincsen, sajnos. Nemhogy a világi emberek között. A Jóisten pedig azt mondja, hogy ha az emberöltők alapzatait felrakod, akkor neveztetel romlásépítőnek. Nem akkor, hogyha egy-egy fal részletet, egy-egy valamit felépítesz, hanem ténylegesen mindent megteszel annak érdekében, hogy nyilvánvalóvá válik a világ számára, hogy te az Istennel jársz, mert az Isten fel tudja benned építeni mindazt, amit lerombolt az ellenség. Romlás építői. Zakariás imájában olvashatunk Keresztelő János feladatáról. Ugye szoktuk azt emlegetni, hogy az advent népnek a feladata, a missziója Keresztelő János szolgálatával hozható párhuzamba. Lukács evangéliuma első fejezetében a 77. verset, hogyha elolvassuk. A 76-tól olvasom, mert a szövegösszefüggésből így kellemesebb hallgatni. Te pedig kisgyermek, a magasságos Isten profétájának hivattatol, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő utait megkészítsed, és az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét a bűnöknek bocsánatjában. És ezt mindazért, 78-at is elolvasom,
Mert a mi Istenünk nagy irgalmasságáért, amelyel meglátogatott minket a naptában adott a magasságból. Ez lesz a te feladatod, kisgyermek, hogy az üdvösség ismeretére megtanítsad a népedet, hogy a bűnök bocsánatot nyerjenek az Isten előtt. Nem tudom, hogy olvastuk-e, vagy találkoztunk-e Andreasen könyvével, az Ószövetség és Szent és az Evangélium. Ott nagyon részletesen beszél Szent és Szolgálat és az Evangélium. Nagyon részletesen elemzi szinte minden mozzanatát a Szent és Szolgálatnak, és külön egy fejezet részletben kitér arra, hogy mi is volt tulajdonképpen a gond akkor, amikor a Szentély szolgálata, amikor Jézus eljött ide a földre. Hogy miért kellett neki megtisztítani a templomat? Miért cselekedte meg ezt a szolgálata elején és a szolgálata végén? Mert megfertőztetett tulajdonképpen a Szentély szolgálat, az áldozatok bemutatása. Nem rosszul mutatták be az áldozatokat, hanem az áldozat bemutatás tulajdonképpen a szentély szolgálat, a templomi szolgálat önmagában mire rendeltetett, hogy az ember megszabaduljon a bűneitől, ugye? Nem azért, hogy újból és újból és újból és újból és mindig csak vétkezzen és menjen és újból és vigye az áldozatokat és csak vigye és etesse a papokat. Bocsánatot kérek, hogy ilyen csúnyát mondok. Nem ezért rendeltetett. A szentélyszolgálat azért rendeltetett, hogy kitisztítsa a népet az ő bűneiből. És ezért volt az évenkénti egyszeri bűneltörlés, ugye? A nagy engesztelési nap. Hogy akkor ráhárította a pap a nép bűneit Ázázel bakjára, és azt kivitték a pusztába, hogy ott elpusztuljon. Ázázel bakja sátánt, a felbújtót jelképezte ezáltal. A bárányt meg megáldozták, Krisztus áldozatát jelképezve. És tulajdonképpen Jézus idejében, akkor, amikor Jézus eljött ide a földre, tulajdonképpen a szentély szolgálat arról szólt, hogy minél több jövedelem jöjjön be a papsághoz. Ugye azért mondta Jézus azt, hogy latrok barlangjává és kalmárok házává tették, kalmárkodás házává tették az én atyámnak a házát, mert mindent megtettek annak érdekében, hogy hasznot húzzanak az áldozatokból. Nem volt elég az, amit az Isten elrendelt, ugye? Mert tulajdonképpen a különböző áldozatoknak a bizonyos részeit nekik, a papoknak kellett adni, hanem nyerészkedtek, hogy minél több legyen. És tulajdonképpen nem töltötte be a templomi szolgálat azt a feladatot, amire rendeltetett. Mert igazából nem szabadultak meg azok, akik oda mentek. És ezért kellett keresztelő Jánosnak fellépni, és teljesen új megvilágításban az emberek elő, a zsidók elé tárni, hogy mire is van valójában szükségük. Hogy nekik meg kell keresztelkedniük a bűnök bocsánatára. Hogy ők viszik az áldozatokat a templomba, de tulajdonképpen nem szabadulnak meg a bűntől. Nem lesznek jobbá, nem változnak meg. És hogyha ezt az advent nép komolyan veszi, akkor tulajdonképpen a mi szolgálatunk is erről kellene, hogy szóljon. Nem arról kellene, hogy szóljon, hogy mi megtűrjük még ezt vagy azt a bűnt az életünkben, és kimagyarázzuk ezért, vagy azért, vagy amazért. Legtöbbször azt szoktuk mondani, hát mert ilyen bűnös a világ, meg hát mi ilyen gyengék vagyunk. Hanem mindent, ténylegesen minden erőfeszítésünket meg kell tenni, nem emberi erőfeszítésünket, nem emberi erőfeszítést, emberileg a döntésünket kell meghozni, hogy én nem akarok bűnt elkövetni, és ami bűnösnek látszik, attól is tartózkodom magamat. Ha nem teljesen tiszta, és az Isten igéje szerint van, akkor inkább nem teszem meg,
mint hogy hamis képet mutassak az Istenről és az Isten bűnhöz való viszonyulásáról. És én hatalmasan magamat is megfedve érzem, és én elsősorban önmagamért mondom ezt, kedves testvéreim, mert hát úgy valahogy az ember elkényelmesedik, és úgy valójában úgy szunyókál. Úgy megtűri a dolgokat. Van igazság, ismerem az igazságot. Van hatalmas világosság, itt van a Biblia a kezemben. Ellen White bizonyság tételei. Az embernek fürdik a lelke szinte ezekben, amikor olvassa. És azt gondolja, és mert ténylegesen őszintén vágyakozik azután, hogy ez valóra váljon. Csak nem veszi észre, hogy a saját életében még nagyon-nagyon sok akadály van, ami miatt nem tud ez valóra válni, ami miatt Jézus nem tud eljönni, ami miatt nem tudja megmutatni, hogy itt vannak azok, akikben én az emberöltők alapjait felépítettem, akik engedték, hogy a romlás felépüljön. De értsétek helyesen, nem a romlásnak kell felépülni, hanem ami romokban hever, annak kell éppé felépülni. Ezékiel könyvében ugyanott, ahol az előző igét olvastuk, a 22. fejezetben a 30. verset, hogyha kikeressük, ott kétségbe esetten szól az Úr tulajdonképpen Ezékiel által, és keressék közülük valakit, aki falat falazna, és állana a törésen én előmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt, de senkit nem találtam. Keresi az Isten az ő népe között azokat, akik a törésbe állnak, akik merik felvállalni azt, hogy igen, én az Istené vagyok, de én úgy vagyok az Istené, hogy méltatlan vagyok, és én tudom, de én méltóvá szeretnék lenni, nem azért, hogy mutogassanak rám, hogy én milyen jó vagyok, vagy milyen tökéletes vagyok, hanem azért, hogy az Isten nevét megdicsőítsem. Hogy ne hozzak szégyent az Istent azáltal, hogy még mindig kétfelé sántikálok. És már 25-ször elkövettem azt a hibát, de 26-szor is kimagyarázom, és 26-szor is megtalálom az útját, módját, hogy hogyan is követhetném azt, ami kedves nekem, amihez ragaszkodik az én belső önző énem. Itt is azt mondja, hogy ennek okáért a következő verben viszont egy nagyon szomorú dolgot olvasunk, hogy ennek okáért kiontám haragomat reájuk, megemészném őket búsulásom tüzével, útjukat fejükhöz verém, azt mondja az Úristen. És azt mondja, hogy nem tehetek mást. Szembesítenem kell őket azzal, hogy milyen állapotban vannak. A korintusiakhoz írt második levélben olvashatjuk azt az igét, ami úgy szintén akadályozza azt, hogy megépüljön. Hogy megépüljenek az alapzatok, és hogy az Isten népe romlás építője legyen. Korintusiakhoz írt második levélben a 10. fejezetben az 5. verset, ha olvassuk. Megtaláljuk tulajdonképpen választ erre. Azt mondja, hogy lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. És készen állván megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyis teljessé lesz a ti engedetlenségtek. Azt mondja a Jóisten, hogy le kell rontani mindent, minden okoskodást, minden magyarázkodást. Ne féljünk ezt megtenni. Minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjuk eltvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjünk a Krisztusnak. Ez a felhívás.
Ez a felhívás. Így tudjuk előrevinni az Isten ügyét. Így tudunk romlás építőivé válni. Ha ezt elhatároztuk magunkban, és ténylegesen a Jóisten kiárasztotta a Szent Lelkét mi ránk, akkor válhatunk az ösvények megújítóivá. Rómaiakhoz írt levél 15. fejezetében olvassuk a következő ígét, a 14. verset. Rómaiakhoz írt levél 15. fejezet, 14. verse. Itt Pál arról ír a gyülekezetnek, hogy meg van győződve, hogy mi minden jósággal vannak tele. És a felsorolásba beletartozik a következő dolog is. A versnek a végét olvasnám. Teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni. Hogy vagyunk mi az inteni? Tudjuk egymást inteni? Hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel. Képesek lévén egymást is inteni. Hogyan intjük mi egymást? Vagy zsaroljuk, megfélemlítjük, nem? Nem szándékosan tesszük. Ez van a mi emberi természetünkben, ez csak olyan természetesen fakad belőlünk. Hogyha nem ezt csinálod, akkor ez lesz. Hogyha nem azt csinálod, akkor az lesz. Ha ezt csinálod, akkor így lesz. Ha azt csinálod, akkor úgy lesz. És ettől várjuk, hogy megjobbuljunk. Ettől várjuk, hogy a másik jobbá legyen. Hogy meglássa a másik, hogy miben hibázik. És közben olyan elvárásokat állítunk a másik elé, amelyeket nem sok esetben saját magunk se tudunk teljesíteni. Tudjuk egymást inteni? Nem tudjuk egymást inteni, mert még mindig nem teljes az Isten ismerete mi bennünk. Mert még mindig nem vagyunk teljesek az Isten jóságával. Korintusiakhoz első levélben olvassuk a következőt. A 8. fejezetben. A 8. fejezetnek az első versében. Itt az a 8. fejezetben az áldozati húsokról, bálványáldozati húsokról beszél, de kitér olyanra is, hogy az ismeret, hogy mit kezdjünk az ismerettel. Itt azt mondja az első versnek az utolsó mondata, hogy az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Második vers, ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Harmadik, hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik őtőle. Ha teljessé válik az Isten ismeretünk, hogyha az ismeret, legalábbis a szándékunk teljessé válik, hogy átadjuk magunkat, annak, hogy az Isten ismeret megnyilvánuljon rajtunk keresztül, akkor az fog. Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik őtőle. Nem tud más cselekedni az ember, csak szeretetben cselekedni, csak az Isten szeretetét közvetíteni. Hanem akkor felfúvalkodottá tesz az ismeret. A második levélben, a második fejezetben, ugye Korintusi akozért második levélben, a második fejezetnek a 14. versében megint olvashatunk. Egy olyan feladatról, ami jó lenne, hogyha az életünkben megvalósulna. 2 Korintus 2.14. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti mi általunk. Milyen ismeretet kell közvetítenünk? Az ő ismeretének illatát. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy meggyőzünk valakit? Győzködünk valakit?
afelől, hogy milyen az Isten? Vagy meglátszik rajtunk, hogy mi az Istennel együtt járunk? Az ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti mi általunk. Ehhez hozzátartozik az is, hogy beszélhetünk az Istenről. De valóban a megjelenésünk az az, ami már az Isten képviseli. A 4. fejezet 6. versében hogyan lehet ezt elérni? Mert az Isten, aki szólt sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Hogy tud ez megvalósulni? Az Isten teremtő hatalma által. Aki szólt sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. És itt engedjétek meg, hogy segítségül hívjam Jones testvért, hogy mit is jelent igazából a Jézus Krisztus arcán való Isten dicsőségének a világoltatása. Mert ezt én még szebben nem olvastam sehol.

Annyira meg kell üresíteni magunkat énünktől, hogy egyedül Isten nyilvánuljon meg igazságosságában, jellemében, ami az ő dicsősége. Tehát illő, hogy szüntelen szem előtt tartsuk az egyetlen fontos gondolatot, hogy az a feladatunk, hogy Istent dicsőítsük meg a földön. Mit jelent megdicsőíteni az Istent? Nem mást, mint annyira megüresíteni magunkat az énünktől, magunktól, hogy csak is Isten nyilvánuljon meg, hogy semmi erő, hatás nem árad az egyénből, hanem csak Istenünk vonzása. Annyira megüresítjük, hogy minden egyes szó, mindaz, ami megnyilvánul, csak is Istentől való, és csak is az Atyáról tanúskodik. Jézus Krisztusban úgy élt az Atya, annyira megnyilatkozott, hogy kioltotta a test összes cselekedeteit. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Az Atya úgy élt benne, annyira megnyilatkozott, hogy kioltotta a test összes cselekedeteit. Vágyakozunk ezután? Hogy minden, ami emberi természetünkből fakad, az kioltassék? Hogy ne legyen megnyilvánulási területe az életünkben. Isten úgy akar bűnös testünkben lakozni, hogy bár a testünk bűnös, annak bűnössége mégsem lesz nyilvánvaló, nem érvényesül, és másokra sem hat ki semmilyen módon, hogy csak Isten úgy akar a bűnös testben élni, hogy ennek bűnös volta ellenére az ő légköre, az ő dicsősége, az ő igaz volta, az ő jelleme nyilvánul meg, bármerre jár is az illető. Ez egy hatalmas reménység mindannyiunk számára. Hát Jézus azt mondta, hogy amint én cselekedtem, ti is úgy cselekedjétek. Amit én megtehettem, azt ti is megtehetitek. Kedves testvéreim, mire várunk? Mire várunk? Meddig sántikálunk? Meddig sántikálunk? Két felé, három felé? Meddig tűrjük meg az életünkben mindazokat a dolgokat, amelyről tudjuk, hogy jobb lenne, azért nem? Nem valami durva dolgokról van szó, gondolom, hanem mindaz, amiről tudjuk a lélek által, hogy azért azt ne. Azt mondja, hogy úgy akar a bűnös testünkben lakozni az Isten, hogy bár a testünk bűnös, annak bűnössége mégsem lesz nyilvánvaló, nem érvényesül, és másokra sem hat ki semmilyen módon. Szeretnénk ilyen jó illatként a világban élni? Hogy a mi bűnös emberi természetünk ne tudjon szóhoz jutni? Ne tudjon megnyilvánulni? Mert az Isten ilyen mértékben betöltött bennünket? Gondolom, hogy igen lesz a válasz. De mindenre miért van szükség? Miért hív, miért kér minket az Isten arra, hogy szombatjait megtartsuk, hogy közel menjünk hozzá, hogy a föld magaslatain akar minket járatni, hogy rálátásunk legyen a saját életünkre, meg rálátásunk legyen arra a feladatra, amivel ő megbízott bennünket. Miért kéri ezt az Isten? Mert a korintusiakhoz írt első levélnek a 13. fejezetében olvashatjuk azt, amire szoktunk is hivatkozni mellesleg, a 9. versben. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, és rész szerint a prófétálás. Hát ugye itt élünk ezen a földön, nem vagyunk tökéletesek, csak rész szerint látunk. Hát nem tudunk tökéletesek lenni, mint az Isten. Viszont a 12. versben a következőt olvassuk, mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Ez mikor? Amikor találkozok az Istennel. Mikor tudok az Istennel találkozni? Amikor meg tudok előtte állni. Jelenések könyve 14. fejezetében mit olvasunk? Szájukban nem találtatott álnokság, Isten kirezik szék előtt vethetetlenek. Még mit olvasunk?
Itt vannak azok, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ugyanolyan tökéletesek, mint amilyen Jézus volt. És ez meglátszik az ő életükön. Van még esélyünk arra, hogy megmagyarázzuk, hogy ezt miért nem igényeljük? És hogy ez nem úgy kell, hogy oda megyek egymáshoz, és elmondom a másiknak, hogy figyelj, én most ezt igényeltem Jézustól, hanem amikor konkrét dolgokat meg kell tennünk, akkor fontos nekünk, hogy az Isten mit gondol arról. Fontos nekünk, hogy mi nem másképpen cselekedjünk, mint ahogyan az Isten arról gondolkodik. Vagy halogatjuk, ráérünk. Még nem úgy állnak az események, hogy radikálisan döntenünk kellene. Lakhatóvá tenni. Azt mondja az alapigénk, hogy ott lakhassanak. Azért kell a romokat megépíteni, az emberöltők alapzatait felrakni, Isten népének a romlás építőjévé válni, az ösvények megújítójává, hogy az ő életükben látszódjon, hogy új ösvényeken járnak. Jobban mondva, a régi ösvényeken járnak. És az életünk minden területére ki kell, hogy terjedjen. Ha eljön Jézus, és biztos vagyok benne, hogy vágyakozunk azután, hogy találkozunk, hogyan fogunk rá készülni? Oda megyünk a tükörhöz, megnézzük, hogy most akkor hogy nézzünk, milyen ruha van, igen? Hogy készülünk az Úr Jézus előjétel elé? Milyenek a cselekedeteink? Hogyan beszélünk egymással? Hogyan bánunk egymással? Mit várunk el egymástól? Mit igénylünk? Hogyan ítéljük meg egymást? Hogyan akarunk segíteni egymásnak? És rengeteg dolgot lehetne felsorolni. Hogyan cselekesszük a mindennapi élet dolgait a munkahelyünkön, a családunk környezetében? Igényeljük az Isten jelenlétét az életünkben olyan mértékben, hogy ne jusson szóhoz az emberi természetünk. Kedves testvérek, nincs más esélyünk. Nincs más esélyünk. Ugye azt mondja az ige, az egyik példázat, ugye, hogy vannak olyanok, akiknek van olajuk, és vannak olyanok, akiknek nincs olajuk. Vagyis van olajuk, csak kevés. Vannak olyan, mindenki elszunnyad, de van az, aki felébredt és készen van. Valami hiányzott még. És azt a hiányzót megadta, mert azt úgymond emberileg nem lehetett megtenni. A másik meg, hát készült, és hát azt gondolta, hogy hát majd az Isten kipótolja. De azt a hiányosságot nem tudja a jó Isten kipótolni. Az, hogy én igényelném azt, hogy én bennem ne nyilvánuljon meg az én emberi természetem. Ehhez nekem kell igényelnem. És akkor mire számíthatok? Arra számíthatok, amit a jelenések könyvében olvasnak, az új teremtett földről, az égből leszállt Jeruzsálemről, hogy minden az enyém lesz. Minden. Az Isten önmaga az enyém lesz. Jézus Krisztus az enyém lesz. De ott, színről színre, csak akkor tudok megállni előtte, hogyha már itt bennem lakozik. Hogyha már itt betöltött engem. Hogyha már itt kitisztultak a cselekedeteim. Nem csak a cselek, az indítékaim. És tisztán látom, hogy a jó szándékom mögött milyen indíték van. És merek szóba állni vele. És nem félek attól, hogy hú, hát már valamit eldöntöttem, már az események pörögnek, hát most mondjak nemet, most álljak meg, most késleltesse.
Nem félek ettől, nem félek megállni, mert tudom, hogy ezt az Isten biztos ki fogja pótolni. Ha én így döntök, hogy én amellett döntök, hogy én az Isten szerint szeretném megcselekedni azt, amit szeretnék, akkor az Isten kipótolja. Hogy hogyan fogja tenni, azt én nem tudom. De én rábízom az Istenre azt, hogy ő elvégzi, hogyha én hűséges leszek hozzá, és engedelmes leszek. Én kívánom mindannyiunknak, kedves testvéreim és kedves gyülekezet, hogy részesei legyünk az Isten országának már itt a földön, még Jézus Krisztus eljövetele előtt. Nem botlott meg a nyelvem. Szándékosan fogalmaztam így. Már itt igényeljük Jézus jelenlétét az életünkben, a gondolkodásunkban. Már itt vessük alá magunkat az ő irányításának, hogy jó illatként látszódjon rajtunk, hogy mi az ő országának képviselői vagyunk. És ez lesz az a hatalom, ami megindítja a szíveket. És mindazok az emberek, akiknek a közelében megjelenünk, valamit tudni, valamit érezni, valamire való ösztökélést fognak tapasztalni. A Jóisten fogja mutatni, itt van az én emberem. Jó lenne, ha meghallgatnád, hogy mit mond. Kérdezz tőle, menj el hozzá. Vannak kérdéseid? Szóval valamit, itt nekem van egy emberem, vagy két emberem, vagy 10 emberem. Menjél el hozzá, és ő majd felvilágosít téged. Ugye a Bibliában is ezt olvassuk. Nem angyalokat küldött el a Jóisten, hanem embereket küldött el egymáshoz, ahhoz, hogy az ő dicsőségét közvetíteni tudják. Hatalmas örömhír ez, testvéreim. Hatalmas örömhír. Hogy a napi körforgásból, az önmagammal való küszködésből ténylegesen fel tudunk nőni oda, hogy az Isten mindenné válhat a mi életünkben, a mi gondolkodásunkban. És amellett, hogy ellátjuk a mi szakmai feladatunkat, a gondolataink mindig nála vannak. És ettől lesz ügyesebb a kezünk, ettől lesz élesebb az elménk, ettől lesz a beszédünk kifinomult, ettől lesz tapintatos az egymással való kommunikációnk, és így fog az Isten igazsága igazán megnyilvánulni az egész földön. Én kívánom mindannyiunk számára, hogy részesei legyünk ebben, hogy részesüljünk ebben a csodában.

0: Mennyei atyánk, köszönjük, hogy te oly nagyon szerettél bennünket, hogy Jézus Krisztust adtad értünk. Köszönjük, hogy te ezt megcselekedted akkor, amikor mi még nem ismertünk téged. És köszönjük, hogy te ezzel nem elégedtél meg, hanem te azt szeretnéd, hogy bennünk lakozzon Krisztus. Hogy miután elfogadtuk azt a csodálatos áldozatot, megértettük, hogy ezen áldozat nélkül értelmetlen az életünk. Most azt kívánod megtanítani nekünk hosszasan, már több mint 100 éve, hogy döbbenjünk rá arra, hogy ez is még kevés. Hogy ahhoz, hogy beteljesítsük a te felhívásodat, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, ahhoz szükséges, hogy Jézus Krisztus betöltsön bennünket, hogy bennünk lakozzon. Hogy ez nyilvánvalóvá váljon mindenki számára, akivel kapcsolatba kerülünk az életben. Bocsáss meg, Istenünk, hogy nem így gondolkodtunk, vagy olyan távolinak éreztük magunktól. Csak a nagy bűnökkel foglalkoztunk, a durva dolgokkal, az apró megkötözöttségüket, a gondolkodásunknak a tévegéseit. Megmagyaráztuk. Ahogy egy testőrünk mondta, az ember bele se gondol abba, hogy mennyire kiszolgáltatott akkor, amikor nem enged a lélek befolyásának. Igaz, hogy szabadsága van, de mi emberi természetünk szerint nem a bűntől való szabadságot szoktuk választani, hanem a nekünk kedvező, emberileg nekünk kedvező szabadság mellett tesszük le a voksunkat. Könyörülj rajtunk, Istenünk. Segíts meg. Add szent lelkedet, hogy lássuk meg valós voltunkat, és vágyva vágyakozunk azután, hogy betöltekezzünk te veled, hogy a mi emberi természetünknek ne maradjon esélye a megnyilvánulásra. Cselekedd meg ezt a te szeretetedből, Istenünk, Jézus Krisztusért, mindannyiunkban, a te kegyelmedből. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves vendégeinket és a gyermekeket is. Szeretnék szólni röviden pár szóban a gyermekekhez ezért, akik úgy a sorok között elrejtve ülnek. Kérném, hogy gyertek, fáradjatok előre. Egész héten az imaheti anyagban ti is tanulhattatok valamit. Jézus megkeresett titeket is egész héten, gyermekek. És valami ilyesmit mondott néktek, hogy tanuljatok tőlem. Valamit a hétnek minden napján tanulhattatok Jézustól. Ki emlékszik, hogy mi mindent tanultatok ebből az estékből, az esti imaórákból? Egyik volt az őszinteség, nagyon köszönöm, ez megmaradt benned. Az első mi is volt, ott még egy igét is, ahol voltam, tanultuk a gyerekekkel. Ki emlékszik rá? Szelídséget, alázatot tanulhattunk Jézustól, őszintességet tanulhattunk Jézustól. Mit tanultatok még, gyermekek? Figyelmességet, Isten, de örülök, ezek a gyerekek tényleg tanultak az ima heti anyagból valamit Jézustól. A mai alkalommal, most nem ismételném át mindegyiket veletek, a mai alkalommal szeretnék felolvasni kettő rövid ige szakaszt. Lukács evangéliumából így olvasnám. Mikor pedig elmennének a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszítették őt a gonosztevőkkel együtt, egyiket jobb kéz felől, másikat bal kéz felől. És mondta: Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Kiről szól ez az ige? Ki volt az, akit megfeszítettek? Két latorral, egyiket jobb kéz, mondjátok kórusban, Jézus volt. A másikat pedig jobb és bal kéz felől, és Jézus volt középen. És Jézus volt az, aki így szólt és így imádkozott az ő atyához, édesapjához, hogy atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez kikhez szólt? Kiknek mondta ezt Jézus? Kikért imádkozott így? Népért, az emberekért, az ott állókért, így van. Most nézzük meg, miért tette ezt Jézus, valami nagyon jó dolgot csináltak Jézussal? Az élet legrosszabb dolgát tették, megöltek, meggyilkoltak egy ártatlan embert, ráadásul a világ megváltóját. Ha valakivel valami rosszat elkövetnek, rosszat tesznek, mit gondoltok? Mit tud az ember csinálni? Egy gyermek például mit csinál, ha valami nagyon rosszat követnek el ellenetek, mondanak rólatok, vagy csinálnak veletek szemben? Ti mit tennétek? Hát ez nem is olyan egyszerű dolog, ugye, hogy mi mit tennénk olyankor, én úgy gondolom. Én csak arra szeretném a figyelmeteket irányítani, hogy ma mit tanulhatunk Jézustól, hogy Jézus mit is tett ezekkel az emberekkel. Így az ige elmondta, hogy imádkozott értük, és azt kérte, hogy bocsásson meg nekik az Atya, mert azok az emberek, amit tesznek, annak nincsenek tudatában, nem is értik igazán, amit tesznek. Volt már, hogy valaki valami nagyon rossz dolgot követett el ellenetek az iskolában, óvodában, vagy valamilyen más környezetben? Volt rá példa? Hogy esett ez nektek? Milyen érzések voltak bennetek? Nagyon rossz, szomorúság, ugye? Sokféleképpen tudnánk megfogalmazni. Mit gondoltok? Jézus azért imádkozott, hogy az Atya bocsásson meg nekik, mert ő maga nem tudott megbocsátani, és legalább akkor az Atya bocsásson meg az embereknek? Nem, hanem... Azért, mert ő maga eljutott oda, hogy meg tudott bocsátani, és ezt kérte az édesapjától is, hogy ő is bocsásson meg ezeknek. Na most mit gondoltok ezeknek az embereknek, akik ilyen rosszat követnek el? Ha ti ellenetek még egyszer elkövetnének valami rossz dolgot, ti hogy állnátok ehhez hozzá? Gondolkodjatok ezen, jó? És akkor mutatnék egy történetet nektek, még a Szentírásból, hogy Jézus hogyan állt ahhoz az emberhez, aki valami nagyon rossz dolgot tett ellene. Volt egy tanítvány, aki el is árulja Jézust, hogy is hívták? Júdás volt az a tanítvány.
És amikor Jézus a Getsemáné kertben van, Júdás hogy megy hozzá, hogyan mutatja meg, hogy ki az a Jézus? Rámutat az ujjával, vagy valamit odaad neki? Megcsókolja. De hát a csók, az minek a jele, gyermekek? Kit szoktunk csókkal köszönteni? Akit szeretünk. Na most Jézus, Jézust szerette Júdás? Sajnos ki kell mondani, hogy nem. Azzal együtt, hogy csókot adott neki, nem szerette Júdás sajnos. És amikor így próbálja félrevezetni Jézust, Jézus felé azt mutatja, hogy ő szereti őt, ő kedveli őt, de közben hozott magával hatalmas sereget ellenségként, hogy Jézust elfogják. És Jézusnak milyen lehetősége lett volna még ekkor? Mit tehetett volna Jézus? Ha ti látnátok, hogy valakik el akarnak titeket fogni, mit tennétek? Elszaladnátok, így van, elfutnátok. Mit tehetett volna Jézus például? Ez is egy adott lehetőség lehetett volna, elfuthatott volna, elszaladhatott volna, ellene állhatott volna annak, hogy őt ne fogják el. Ahogyan mondta, 10 000-nyi angyalt hívhattam volna, hogy megvédjen. Nagyon sok lehetősége volt Jézusnak. És mégsem élt egyetlen egyel sem, hanem hagyta, hogy az ő ellenségei, az ő gyűlölői elfogják őt, kihallgassák, megverjék őt, és közben Jézus mit tesz? Végig mit tesz, gyerekekért, gyerekek, kiért imádkozik? Tehát Jézusnak is fáj, amikor megverik, a lelke is fáj, fizikailag is fájt és szenvedett, és annyi sok rossz, gonosz dolgot mondtak neki, ami csupa hazugság, rágalom, igazságtalanság volt. És Jézus mégis kire gondol? Azzal foglalkozik, hogy neki mi fáj, neki mi esett rosszul, velem mit tettek? Hányszor olvasjuk ezt a Bibliában, hogy vele mit tettek, arra figyel? Egyetlen egyszer sem. Nemrég találkoztam egy hölgyel, aki elmesélte, hogy hogyan csapták őt, amikor a lakását megpróbálta eladni, el is adta lakását, micsoda anyagi veszteség érte őt, és belebetegedett, pszichiátriára került, és éveken át hordozza, azért, mert vele rosszul bántak, őt becsapták, hazudtak neki. Egy életen át hordoz ennek a nyomot, és nem tud kijönni abból, hogy vele mit csináltak. És nézzük meg Jézussal, mit tettek, gyerekek. És Jézus hogyan válaszolt mindazokra a bántásokra, sértésekre? Azért imádkozott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik. Gyermekek, mit tanulhatunk tehát akkor Jézustól? Ha bennünket bántanak, hová kell eljutnunk nekünk is? Hogy fogalmaznátok meg? Hát Jézus hogyan tette? Megbocsátott nekik. Ide kell eljutni, sajnálni azt az embert, mert Júdás például az örök élet lehetőségét teljesen elvetette magától. Teljesen. És azok az emberek, akik megáltalkodottan gonoszok és rosszak, és csak a rosszat képesek tenni másokkal szemben, azok vannak a legrosszabb helyzetben, és nem mi, akik ellen a rosszat elkövetik. A legfontosabb mindig megbocsátani bármilyen rosszat tesznek ellenünk, és ezzel Jézus tovább mutat. Imádkozni értük. Imádkozni értük. Gyermekek, kívánom, hogy a mai alkalomról se felejtsétek el, hogy Jézus mit tanított nektek. Amen. Mehettek vissza. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Isten igéjét Máté evangéliuma a 7. fejezeténél. Máté evangéliuma 7. fejezetéből a 13. és 14. verseket így fogom olvasni. Tehát Máté evangéliuma 13. és 14. verseit a 7. fejezetéből ekként olvasom. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak.
Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, mely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Eddig olvasnám az ige szakaszt, és egész héten mi is egy ima hétben részesülhettünk, és az ima hétnek az áldásait szeretném egy picit csokorba gyűjteni, hogy megmaradhatna bennünk is maradandó emlékként, mit is jelent. Így kezdődött az első tanulmányunk, vándorlás a keskeny ösvényen. Mit jelent ez a mi életünkben? Vándorlunk-e a keskeny ösvényen, és vajon célba érünk-e? Így szólt az első egy mondat az első tanulmányunkból, ami rám nagyon nagy hatással volt. Akkor az Isten angyala megszólította Ellen G. White-ot, és azt mondta néki, mikor kereste a földön maradt Jézust váró népet, így szólt hozzá, tekints ismét abba az irányba, de néz egy kissé feljebb. És ő arra felé nézett, mert az angyal mondta, és egy keskeny, egyenes ösvény pillantott meg, mely magasan a világ fölé emelkedett. Próbáljuk meg vizuálisan elképzelni, amit felolvastam. Isten egy látomást az ő szolgájának, profétájának, elragadja őt, és a látomásában keresi az advent váró, Krisztust váró népet, és ahol ő keresi, ott nem találja. Elmondják neki, hogy följebb tekintsen és följebb nézen, mert az a nép már egészen máshol van, magasan a világ fölé emelkedve járja a keskeny utat. Mit is jelent magasan a világ fölé emelkedni, és járni a keskeny úton? Így szólt az alapigénk, hogy menjetek be a szoros kapun, mert tágas a kapu, és széles az út, mely a veszedelemre visz. És ezen a széles kapun és széles úton sokan vannak, amely a veszedelemre visz. De van egy másik út, és van egy másik kapu, ami nagyon keskeny, ettől szoros, amely az életre visz, és ezen a keskeny, szoros úton pedig kevesen vannak. No, ez az, amiről látta Ellen White a látomását, hogy Isten népe magasan a világ fölé emelkedett, és ment, haladt a keskeny úton. Aztán tovább mennénk, és szeretnék egy pár gondolatot felolvasni, hogy mit is jelent a keskeny út, és mit is jelenthet a széles út. És kedves gyülekezet, kedves testvéreim, közben mindenki próbálja megfejteni, hogy ő hol van. Magasan a világ fölé emelkedve-e járja a keskeny utat, vagy pedig a világban elterülő széles úton jár és halad. Ugye elmondta az ige, mind a kettőnek megvan a következménye. Az egyik az életre, a másik a halálba visz. Tehát így olvasnám a következő gondolatokat. Sokan egymás irigylése és gyűlölete, a féltékenység, a rossz hiszemű gyanúsítás, torzsalkodás, veszekedés és keserű lelkületápolása. Tehát a gyülekezetben ezt mondja, hogy sokan egymás irigylésében, gyűlöletében, féltékenységében, a rossz hiszemű gyanúsítás, torzsalkodás, veszekedés és keserű lelkület állapotában vannak, és ezeknek a gyümölcseit termik. Ez melyik út, kedves testvéreim? Segítsetek mindig nekem, jó, azonosítsuk be együtt. Köszönöm, ez a széles út. Ezt mondja ki, hogy egymás irigylése, gyűlölet, féltékenység, harag, rossz hiszemű gyanúsítás, veszekedés, és valami keserű lelkületnek az ápolása a gyülekezetben. Isten népéről azt a látomást kapta Ellen White, hogy magasan a világ fölé emelkedve haladnak és mennek, és van egy része, akik pedig a világban járva, elterülve élnek. Én melyiken vagyok? Én bennem, amiről itt a prófétaság lelke sorai szóltak, van-e valami? Aztán tovább mennék. Sokan önelégülten tekintenek vissza azokra az évekre, amikor kiálltak az igazság mellett. Véleményük szerint jutalom jár az egykori megpróbáltatásokért és engedelmességért.
de az Isten ügye melletti hajdani kiállásuk csak bűnösebbé teszi őket az Úr szemében, amiért nem tartottak ki és nem haladtak előre a tökéletesség felé. A tavalyi hűség sohasem teszi jóvá az idén elkövetett hanyagságunkat. A tegnapi igazmondás nem teszi jóvá a mai hazugságot. Úgy gondolom, hogy elég egyértelmű, azt olvastam, hogy sokan önelégülten, azaz magukkal megelégedve tekintenek vissza arra, amikor ők egyszer megismerték az Istent, amikor ők egyszer hívőkké váltak, hívőkké lették, átmentek sok-sok megpróbáltatáson, sok-sok nyomorúságon, és úgy érzik, hogy ezért jár nekik valami, jár nekik az üdvösség. És azt mondja a prófétaság lelke, de Isten szemében ők csak bűnösebbek azért, mert nem tartottak ki azon az úton, amelyen elindultak. Ezért a tavalyi hűség sohasem teszi jóvá az idén elkövetett hanyagságunkat, és a tegnapi igazmondás sem teszi jóvá a mai hazugságunkat. Melyik út ez? Széles vagy a keskeny út? Segítsetek! Széles út, ugye? Egyértelmű, hogy egyformán értjük el. Aztán tovább mennék, egy kicsit még tovább olvasnám. Akkor vagyunk a legerősebbek, amikor ismerjük és elismerjük gyengeségünket. Az a legnagyobb veszteség, amikor egy ember nem tart ki Krisztus mellett. Tehát akkor vagyunk a legerősebbek, amikor elismerjük gyengeségünket. Melyik út? Széles út vagy keskeny út? Keskeny út. Aztán tovább mennék még egy kicsit. Ha Jézus ma szemügyre veszi hitvalló követőinek állapotát, akkor hálátlanságot, alakoskodást, kétszínűséget, büszkeséget és hitehagyást lát. Ha Jézus ma szemügyre veszi hitvallói követőinek állapotát, akkor én bennem. Vajon mit lát Jézus, testvéreim? Azt írja a prófétaság lelke, hálátlanságot, alakoskodást, kétszínűséget, büszkeséget és hitehagyást. Van-e ebből bennem valami? Melyik út ez? Széles út. Tovább mennénk. Ám magunk kicsiny voltának belátása és alázat szükséges ahhoz, hogy Isten elfogadhasson. Még egyszer, magunk kicsiny, semmi voltának a belátása, és alázat szükséges ahhoz, hogy Isten elfogadhasson. Melyik út lesz? Keskeny út. No, sok dolgot kiírtam én ide magamnak, de azt mondom, hogy ennyi elég számunkra ahhoz, hogy érzékeljük, hogy mi van a széles úton, és ami már nem fér a keskeny útra rá. Amivel nem haladhatunk a keskeny úton, én nem is folytatnám tovább mindazt, amiket magamnak kiírtam és kijegyzeteltem. Ezért rátérnék a mai témánkra, a mai anyagunkra, amelynek ez a címe, hogy ki tartja fenn a köteleket. Egy látomásban elragadtatott Ellen Goodwhite, és azt látta, egy hatalmas tömeggel útra indult. És ebben az utazásban színültig megrakott szekerekkel mentek. Vajon mi lehet a jelképe ennek, hogy elindultak egy hosszú, nagy útra? Testvéreim, amikor megismertük az Istent, megismertük az ő igazságát, amikor mi elkezdtünk gyülekezetté válni, gyülekezeti tagokká válni, akkor ti hol indultatok el? De ezt neveznénk keskeny útnak. És amikor elindul az ember a keskeny úton, mert az életünk ugye nem arról, hogy egyszer megkeresztelkedtünk, megismertük az Urat, elkezdtünk gyülekezetbe járni, aztán telnek a napok, telnek a hetek, telnek a holnapok és telnek az évek. De az micsoda, ha nem a keskeny vagy a széles úton való haladás? Valahol mindannyian haladunk, valamelyik úton mindannyian helyet foglalunk, valamelyik úton rajta vagyunk és menetelünk. És ez az úton való járás, haladás a megtérésünk óta. És elindultak nagy szekerekkel megrakodva.
És úgy elgondolkodtam ezen nagyon mélyen, nemrég vagytok, akik megkeresztelkedtetek, és visszaemlékszünk mi is a magunkéra. Annak idején az ember úgy érezte és úgy gondolta, hogy valami már túl vagyok, és milyen jó, milyen áldás, mennyi mindentől megszabadított és megszabadíthatott a jó Isten. És közben az ember úgy érzi, hogy azzal, ami még benne van, amit talán nem lát, vagy lát, de még ott van, megrakodva jól a szekerekkel, megtűrve magunkban sok-sok dolgot még megrakodva a szekerekkel, elindulunk és menetelünk a mennyei hazába. Ne felejtsétek el, minden napotok, hetetek, hónapotok nem csak úgy telik el, hogy 2009 volt, most 2010, aztán 2011, 2012. Ez testvéreim, menetelés a mennyei hazába, csak melyik úton megyünk. A keskenyen vagyunk-e, vagy pedig a széles úton menetelünk, de annak nem a mennyei haza lesz a vége, a végeredménye. És ahogyan így elindulnak ezen a szekerekkel megrakott úton, és amint haladnak, egyre inkább emelkedik az út, egyre magasabb lesz, és úgy érzik, hogy nehezen tudnak már tovább menni, és az is megnehezíti az utazásukat, hogy az útjuk egyik oldalán hatalmas szakadék, a másik oldalán pedig egy fehérre meszelt fal van. És ahogyan így mennek, egyre inkább azt érzik, hogy lehetetlenség tovább haladni a kocsikon. Nézzük meg, elindultak szekerekkel jól megrakodva. Hova jutnak, mit kell csinálniuk? A szekereket elhagyni. Mit gondoltok, mennyi mindent kell elhagyniuk abból, amit a szekérre tettek? Egy szekérre mennyi fér fel? Tudom, hogy már nem szekérrel költözünk, de azért el tudjuk képzelni, láttunk még szekeret, mennyi minden fér fel. Költözködésnél is mennyi minden férne föl. Jó sok dolgot el kell hagyniuk. És hogy tovább mennek ezen a keskeny úton, azt látják, átrakodnak pár málhát, ami még éppen megőrizhető volt, átrakodják őket a lovakra. És úgy érzik, ha megtartják a lovakon lévő málhákat, a mély szakadékba zuhannak. Azokat is levágják. Miük marad? Mennyivel indultak el? Mennyi időt töltöttek azzal, míg jelképesen becsomagoltak, a szekerekre raktak mindent? És miük marad? Pedig hol vannak még az út végéhez képest? Csak egyelőre még a lóhát marad, amint tovább tudnak menni, és tovább haladnak. És utána azt is el kell hagyniuk, mert lóháton is veszélyessé válik, mert mi történik közben? Azaz út nem csak emelkedik, hanem egyre inkább keskenyül is, egyre inkább keskenyebbé válik. Utána pedig mit tehetnek? Gyalog folytatják tovább az ő utukat. És már itt annyira elvéknyodik a talaj a lábaik alatt, ahol mehetnek, hogy föntről a magasból egy köteleket bocsátanak alá, amiben bele tudnak kapaszkodni. Kedves testvéreim, vizuálisan megint próbáljuk elképzelni, hogy mennyire keskenynek kell lennie annak az útnak, ahol már egy kötélre is szükségem van, hogy az úton még haladni tudjak. Elég keskeny út? Isten népe magasan a világ fölé emelkedve haladt és ment a mennyei hazába. Megfelel ez az út annak? Az első látomásnak? Ugye? Aztán továbbérve, tovább menve a látomásban azt láthatjuk, hogy mindig abból a hatalmas tömeg, amellyel elindultak, egyre és egyre kevesebben maradtak. Megfordultak, és keresték azokat az embereket, akikkel egykor elindultak. Akikkel egykor gyülekezetbe jártak, akikkel egykor evangelizációra jártak, akikkel egykor megkeresztelkedtek, akikkel egykor barátságban voltak, testvérek voltak. Keresték a többieket, de nem találták. Minden egyes próbánál lemaradtak, sokan, vagy volt, ahol néhányan, de mindig lemaradtak emberek a tömegből. Hol lehetnek vajon azok most, ha nem láttuk őket a csoportban? Aztán tovább mennék, azután pedig szorosan a falhoz simultunk, mégsem találtunk biztos támaszt a lábunknak.
Tehát annyira szorosan a falhoz simulnak, de nincs támasz már a lábuknak, ezért szinte csak nem teljes súlyukkal a kötelekre nehezedve tudnak tovább haladni. Keskeny, nehezen járható út. Gondoljuk végig. És ekkor megértették a leghatalmasabb dolgot, föntről tartanak bennünket. És utána pedig így folytatja, most már szinte mindig teljes súlyunkkal a köteleken csüngtünk. Ekkor észrevettük, hogy a fehér falon véres lábnyomok tűntek föl. Vajon miért és mi történt? És megértették, hogy amikor az ember, és amikor ők haladnak ezen a keskeny úton, és a vér is kicsordul a lábukból az út nehézségei miatt, valaki már előttük végig tudott menni ezen az úton, valaki ment. És úgy végig gondoltam ezt a jelenetet, hogy kellett mennie annak, aki fogta a kötelet, és közben a véres lábnyomok ott maradtak a falon, hol haladtak már testvéreim? Hol volt a lábuk? Keskeny az az út, amely az életre visz. Kevesen vannak, akik azon járnak. Én melyik utat járom? Melyik úton vagyok, kedves gyülekezet, kedves testvéreim? Mindenki fölteheti magának a kérdést. És tovább mennénk, így olvasom. Végül széles hasadékhoz értünk, ahol ösvényünk véget ért. Nem volt már semmi, ami irányítaná lábunkat, semmi, amire léphettünk volna. Ekkor félénk suttogással kérdeztük egymást, mi tartja azaz, ki tartja fönn a köteleket? Olyan gyötrelmen mentem át, mint még soha. Félelmetes tusa állt előttünk. Ha itt csődöt mondunk, hiába viseltünk el mindent. Hiába volt a keresztény utunk 20, 35, 10, akárhány éve. Hiába voltak a megpróbáltatások, hiába voltak a lemondások, hiába volt bármi az életükben. Szóval elérjük-e a célt? Szeretnék megállni egy kicsit, és végig gondolni veletek, megint visszatekinten, amikor elindultak ezek az emberek, megfogalmaztuk már többször megrakodott szekerekkel és hittel. Ugye azért ezt is el kell mondanunk, indultak el. Mi maradt a végére, kedves gyülekezet, kedves testvéreim? A hit. A hit, amellyel eddig is el tudtak jutni. De most a mindent kiálló nagy próba még ott van előttük, közvetlenül a célba érkezésük előtt. Még a keskeny út egyre keskenyebbé válik, még nincs vége. Ott van a gyötrő kérdés, vajon elérjük-e a célt? Kedves testvéreim, felszoktuk tenni magunknak ezt a kérdést? Vajon bejutunk-e a mennybe? Vajon elérjük-e a célt? Keskeny út. Vajon elérjük-e a célt? Ha a kötél elszakad, menthetetlenül elveszünk. És újra felhangzott a kérdés. Ki tartja fenn a köteleket? Ki lehet, aki egész eddig vezetett bennünket, segített bennünket minden próba, minden nyomorúság, minden nehézség mellett? Ki tartja tehát a köteleket? Ki tarthatja a köteleket? És azt tudjuk mondani, azok az emberek, akik az életükben megtapasztalták az Isten szeretetét, Krisztus áldozatát, az áldozatból merítettek hitet, erőt, az áldozatából tudtak emberekhez viszonyulni, ebből tanulták meg, hogy hogyan kell más emberekhez viszonyulni, mit kell értük tenni. Azok az emberek tudnak csak eljutni a célig. És ezért sikerült nekik is eljutni arra a hatalmas gondolatra, eltökéltségre, hogy egyedüli reménységünk, ha teljesen a kötélre hagyatkozunk,
mert Isten tartja a köteleket. Isten tartja az életünket, és minden próba, nehézség mellett Isten vezet bennünket a keskeny úton. Nagyon sokan fölteszik a kérdést, és azt mondanák, hogy ha Isten szeret, akkor ez miért van az életemben, az miért történik meg velem, ez miért alakult a széles úton, kényelmesen, nehézségek nélkül, szinte nehézségek nélkül lehet haladni. De a keskeny úton próbák, és Krisztus vezet és vár rátok. És miután meghozták a döntést, hogy Isten tartja a köteleket, nincs mitől rettegnünk, Isten nem hagyott cserben bennünket, eddig is biztos kézzel hordozott, akkor eljutottak erre a meggyőződésre, akkor eljutottak a célba is, mert ezután tudták megtenni azt, ami bekövetkezett az életükben. Egy alant elterülő, mély szakadékon kellett átmenniük a kötél segítségével. A kötélen át kellett lendülni a túlsó rétre, ami egyenlő a látomásban Isten országával, a célba jutással. És miután eljutottak ide, hogy kitartja a köteleket, kivezette őket egész úton, miért hordozták el a megpróbáltatásokat, azokban ki volt mellettük a megpróbáltatásokban, kivezette ki mindig az életüket, kiadott erőt, bátorságot nekik. Így tudták átlendíteni magukat. És szeretném most, ha megkeresnénk együtt egy másik igét, János apostol levelében találjuk meg. János apostol levele, amely így szól, az 5. fejezet 4. verse. Tehát János apostol levele 4. verse így szól, mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, a keskeny úton csak így lehet járni, csak így lehet végigmenni. Mindaz, ami Istentől született, ami Istentől születik bennem, amikor én Isten szeretetére, Krisztus áldozatára nézek, és ez alapján gondolkodom, és ez alapján cselekszem, akkor az legyőzi bennem a világot. Legyőzi az irigységet, legyőzi a féltékenységet, legyőzi a vitákat, legyőz mindent az ember életében. És ami legyőzi a világot, amely győzedelemmé teszi, az a mi hitünk, az Istenben és az ő fiában elrejtett hit. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ez az, amire elhív Isten bennünket. Erre a hitre, ezt szeretné ajándékozni mindannyiunknak, de erre a hitre csak egy helyen, csak egy úton tudunk szert tenni. Melyik az az út? A keskeny és nehéznek tűnő, tehát nehezen járható útról beszélt Jézus. De azok a lábnyomok, amelyek ott voltak a fehérre festett falon, az mutatja, hogy ezen a keskeny és nehezen járható úton valaki biztosan előttünk ment, végig haladt, és az maga az Úr. És ha ő végig tudott menni, ezzel bátorít mindannyiunkat, mi nekünk is sikerül, mi is győzhetünk, ha lemondunk a világ kívánságairól, ha lemondunk a világ szeretetéről, ha lemondunk az olyan kívánságokról, amelyek elvezetnének bennünket Krisztustól. Kívánom, kedves testvéreim, kedves gyülekezet, segítsen Isten bennünket is ez a hithez, amely legyőzi a világot, a világ kísértéseit és megpróbáltatásait. Amen.

Szeretettel köszöntök mindenkit, hogy rögtön rá is térnék a lényegre. A címben foglalt kifejezés, mint az bizonyára talán mindenki tudja, Karl Marx-tól származik, és hát ugye a vallásra vonatkozna önmagában. Ő úgy gondolta ezt annak idején, hogy a vallás az lejárt lemez, azért nincs rá szükség, mert tulajdonképpen nem egyéb, mint fájdalomcsillapító. Az emberek arra használják, hogy ne kelljen szembenézniük a lét különböző megpróbáltatásaival és fájdalmaival, és hát a modern ember, akinek az a feladata, hogy bátran vállalja a sorsát és a léttel járó mindenféle megpróbáltatást, az természetesen nem fog majd használni ilyen segédeszközöket. Részben egyet kell, hogy értsek Karl Marx-szal, nem abban a tekintetben, hogy a vallás eredendően ostobaság lenne, hiszen ugye én magam is teológiával foglalkozom, furcsa is lenne a részemről, viszont elég komolyan rátapintott a lényegre, amikor azt fogalmazta meg, hogy a vallás igenis használható kábítószerként. És egy kicsit erről a témáról szeretnék beszélni. A téma nekem is új, ezt így előre szeretném bocsátani. A Péter hivatkozott a Horváth Gábor egy korábbi előadóra, akivel közösen dolgozunk egy alkoholrehabilitációs programban, és mivel a szenvedélybeteg rehabilitációhoz én magam is a lelkészi szolgálat oldaláról közelítek, ezért van a függőségre is, meg a vallásra is hivatásszerűen némi rálátásom. És a lelkészi és a drogterápiás munka bizonyos sajátos felismerésekre vezetett el. Két ellentmondónak látszó felismerést szeretnék megosztani önökkel. Az egyik az, hogy gyakori tapasztalat, hogy a megtérő, hitre jutó szenvedélybetegek, adott esetben drogfüggők is, a hitük hatására képesek felhagyni a szenvedélyükkel, képesek letenni ezeket a megkötözöttségeket. Ugyanakkor egy ellentétes tapasztalat az, hogy a vallási alapon működő terápiák igen kevéssé hatékonyak. És engem efelé a téma felé, ami a mai előadásnak a témája, tehát az ilyen irányú gondolatok felé, az a töprengés indított el, hogy vajon miért van ez, hogyha úgy tűnik, hogy aki hitre jut, az utána képes lesz arra, hogy megszabaduljon ezektől a megkötözöttségektől és szenvedélyektől. Miért van az, hogy ezek a terápiák mégsem működnek? Legalább két okot találtam rá hosszas gondolkodás után. Az egyik az, hogy valószínűleg Isten szuverén szabadító. Tehát ő maga dönti el azt, hogy kit, hogyan, mikor, milyen formában szólít meg, és nem engedi magát eszközként használni még a legszentebb célok érdekében sem. Vagyis úgy tűnik, hogy az a törvényszerűség, hogy ha megtérsz, nem fogsz drogozni, ez működik. Az a törvényszerűség viszont, hogy megtérítlek azért, hogy ne drogozz, ez nem működik. Nem tudom, érthető a különbség a kettő között így első hallásra. Miért nem működik? Azért, mert a hitre jutás, vagy az Istennel való közösségre jutás, az nem alkalmazható, legalábbis a gyakorlat ezt igazolja vissza, nem alkalmazható drogterápiás eszközként. Fordítva működik a dolog. De azért juss hitre, hogy ennek a segítségével aztán megszabadulhass az alkoholizmusból, a drogfüggésből, vagy bármi egyébből, úgy tűnik, hogy az Isten nem hagyja magát dróton rángatni, és eszközként használni még ilyen komoly dolgokban sem. Aztán a másik dolog, amire rájöttem, az, hogy a szenvedéllyel való felhagyás is kétféle lehet. Lehet egészséges, és lehet beteg. Még az is, ahogy megszabadulunk egy bizonyos függőségtől. Miért? Egyfelől lehet valós szabadulás, tehát valóságos szabadulás. A névtelen alkoholisták önsegítő közössége ezt úgy fogalmazza meg, hogy jogod van nem inni. Ennek megvan a különböző függőségekre, megvan a variációja ennek a kijelentésnek. A névtelen narkománok azt mondják, hogy jogod van nem drogozni, és így tovább. Ez egy olyan kijelentés, éppen most a tegnapi napon egy drogterápiáról jövök éppen, tehát gyakorlatilag ellógtam onnan, és még ma éjjel megyek is vissza. Egy kéthetes terápiás programban vagyunk, és ott alkoholistákkal éppen tegnap beszélgettünk erről, hogy milyen érdekes kijelentés az, hogy jogod van nem inni. Ez egy olyan kijelentés, ami egészséges ember számára magától értetődő, nem? Tehát nem kell ezt külön indokolni. Jogod van inni, és jogod van nem inni, ahogy óhajtod, ahogy parancsolod. Az alkoholista számára ez viszont felszabadító igazság. Mert ő, hogyha egy bizonyos karriert már végigjárt ebben a szenvedélyben, akkor ő azzal szembesül, azzal találkozik, hogy ő nem teheti meg minden további nélkül bármikor azt, hogy leteszi a poharat. Inni kell.
És az az igazság, hogy ő neki szabadsága van a választásra, ez felszabadító igazság lehet. Ez áttörheti a tehetetlenségnek a gátját akkor, hogyha ha valaki valóban megérti. Ezt nyilván nem elég ennyit elmondani egy alkoholistának, hanem ezt neki magának kell belülről fakadó felismerésként megélnie. Tehát ennyit arról, hogy létezik valós szabadulás, amikor az ember nemet mondhat a szenvedélyre, és valóban szabaddá válik tőle, viszont létezik egy másik fajta is, fölhagyhatunk egy szenvedéllyel olyan módon is, hogy áttérünk egy másikra. És a szenvedélybetegségből való szabadulásnak, vagy idézőjelbe tett szabadulásnak az egyik igen gyakori módja ez. Például, aki drogos volt, utána valószínűleg, hogyha a drogot leteszi, lehet, hogy a nikotinfüggésben, a munkaholizmusban, az extrém sportokban, tehát az adrenalin függésben, vagy esetleg éppen az italban találja meg azt a függőséget, amivel pótolja a kieső eszközt. Vagy aki alkoholista volt, igen gyakran olyan módon kezd el nem inni, hogy közben gyógyszereket szed, és a gyógyszerek segítik az alkoholtól tisztán maradni, de egy másik függés az, amit beépít az életébe, keresztfüggések alakulnak ki, vagy ártalmatlannak tűnő dolog, tévéfüggés alakul ki, vagy kevésbé ártalmatlan játékszenvedély alakul ki nála. Dohányosok, akik leszoknak a dohányzásról, elég gyakran édességek függőségébe keverednek, erről tudok én magam is saját tapasztalatból beszámolni. Tehát a kémiai függőség nagyon gyakran az abbahagyás akkor egyfajta viselkedési függésre vált át, vagy egy másfajta kémiai függésre. A legkülönbözőbb szenvedélyekből való szabadulás nagyon könnyen átválthat egy olyan vallásos magatartásra akár, ami függőségnek nevezhető. Tehát a vallásról, mint függőségről szeretnék beszélni ezen a mai estén. Természetesen ahhoz, hogy valaki vallásfüggő legyen, ahhoz nem okvetlenül szükséges előzőleg szerfüggőnek lennie, tehát drogfüggőnek vagy alkoholfüggőnek. Valakinek lehet ez a primér, elsődleges szenvedélybetegsége és függősége is. Tudom, hogy talán furcsán hangzik, vagy meglepően, hogy a vallásról ilyen összefüggésben is lehet beszélni, pláne lelkész teológustól, de éppen azért, mivel ez a hivatásom, és éppen azért, mivel szenvedélybetegekkel foglalkozom, ezért tartom rendkívül izgalmasnak és nagyon fontosnak ezt a kérdést, mert azt gondolom, hogy a hit lényege a szabadság, és nem a függőség. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt a saját szolgálatom területén is, hogy, és a saját életemben, mint hívőnek, mint személyesen hívő embernek az életében is, hogy szét tudjam választani a függő magatartásformákat és az igazi hitet, ami szabadságra vezet el. Amiről Jézus Krisztus azt mondta, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. A vallásos függőség, a vallás, mint szenvedélybetegség nem fér bele ebbe a kategóriába. Az egy önbecsapás. Van egy tézis, amit illusztrálni szeretnék a mai alkalommal. A legtöbb hívő nem azért nem iszik vagy drogozik, mert szabad ezektől, hanem mert vallása erősebb függésben tartja, és ezért nincs szüksége pszichotróp, tehát tudatmódosító szerekre. Még egyszer mondom, sokan nem azért nem isznak, mert a vallás szabaddá teszi őket, hanem azért, mert a vallás olyan függőségként szolgál számukra, hogy nem szükséges számukra mást keresni. Hogyan működik tehát a vallás, mint szenvedélybetegség? Mondom, hogy új nekem a téma, ez többek között azzal is jár, hogy itt összegyűjtöttem a készülés során körülbelül ilyen 4 órányi anyagot. Tehát nagyon lelkes vagyok a témában is, ezért iszonyatosan sajnálok bármifajta információt kihagyni. Úgyhogy menet közben kell majd szelektálnom, azért igyekezni fogok beleférni a normális és egészséges időkeretben. Fölmerült az a kérdés, mármint a készülés során, hogy ugye az egészséges és a beteg hit az alcím ennek az előadásnak, hogy magáról az egészséges hitről, a valódi hitről is szólni kellene. De hát a hitről, mint függőségről is annyi mondani való van, hogy teljesen az információ tömegnek a zavarában érzem magam. Ezért néhányszor azért ki fogok majd térni menet közben arra, hogy a kifejezetten beteg gondolkodás és magatartás formáknak mi az ellenpárja és mi az egészséges oldala, de nem fogok külön előadást vagy sorozatot érne meg, hogyha arról beszélnénk, hogy mi az egészséges hit. Tehát ahol valaki hiányolja esetleg ezt az ellenpontot az előadásnak a szövegéből, azt kérem, hogy olyan módon vegye tudomásul, amit elmondok, hogy mindannak az ellentéte, amiről ma beszélek, az az egészséges hit, az a valóságos hit. A vallásfüggésnek vannak bizonyos speciális jellegzetességei, ezzel kezdeném, ez még mindig a bevezetéshez tartozik, ami miatt nehezebb felismerni, nehezebb diagnosztizálni,
mint más közvetlen módon feltűnő, kézzel fogható függőségeket. Az egyik az, hogy a munkaholizmushoz hasonlóan, amiről majd később lesz egy előadás, a vallásfüggőt igen gyakran elismerés veszi körül, ellentétben mondjuk egy alkoholistával. A vallásfüggőt könnyű az őszinte hívővel összekeverni, könnyű példaként állítani akár mások elé, mert adott esetben a vallásában igenis buzgó. Ugyanígy párhuzamosan a munkaholistát, tehát a munkaaddiktot, a munkafüggőt nagyon gyakran összekeverik a szorgalmas emberrel, holott a munkafüggő nem szorgalmas, hanem beteg. Nagyon fontos ezt a különbséget megtenni. Ugyanúgy, aki a vallást függőségként éli meg, az is beteg és segítségre szorul, nem pedig követendő példa a környezete számára. Aztán, ami miatt még nehezebb felismerni, az azért van, mert nem jár közvetlen fizikai leromlással. A magatartás függőségeknek egy bizonyos jellegzetessége ez, hogy nem pusztul bele az ember közvetlen módon és megjósolhatóan, mint ahogy belepusztul a drogozásba vagy az alkoholizmusba. A játékszenvedély is, ha akarjuk ilyen, de azért a játékszenvedélynek, hogy általában pénzben játszik az ember, amikor szenvedélyesen játszik, akkor annak azért vannak nagyon komoly és kézzel fogható, és egy idő után a családi életre, a környezetre és a pszichére is komolyan kiható jellegzetességei. Tehát mivel nem jár életveszéllyel ez a függés, ezért a beteg sokszor nem szembesül azzal, hogy baj van. És a szembesülés elmaradása az a diagnózist, a diagnózis elfogadását, a gyógyulást is nehezíti.

erről még beszélek, hogy hát a pszichológiának az egyik javaslata az, hogy le kell számolni a vallással, mint olyannal, és akkor meggyógyul az ember a vallásfüggőségből. Tehát, hogy nem ezt a leegyszerűsített terápiát akarjuk követni, akkor a vallásfüggők esetében a hitnél el kell választani az egészséges hitet a mérgezőtől. Tehát nem olyan egyszerű a dolgunk, mint a drogokkal kapcsolatban, hanem ezt mondjuk a drogok rosszak, el kell dobni, és kész. Itt sokkal rafináltabb összefüggések vannak. És végezetül egy megjegyzés még mindig a bevezetéshez. Természetesen vannak a vallási eredetű neurózisoknak egészen szélsőséges formái, tehát patológikus formái, amit pszichiáterek kezelnek klinikákon. Ezek is megérnének egy külön előadást. Én ezekről most nem fogok beszélni. Tehát nem a legérdekesebb vagy a legszélsőségesebb esetekről, hogy hova vezethet a helytelenül felfogott hit, hanem olyan dolgokról fogok beszélni, amik hétköznapinak tűnnek, és mégis beteg magatartás formák. Mindezt azért teszem, hogy önöknek több aha élményük lehessen, és szükség esetén magukra ismerhessenek ezekben a tünetekben. Három dologról szeretnék szólni alapvetően. Az első az a beteg vallásosság tünetei. Pontosan ez nem a három közül az első, hanem a beteg vallásosság tüneteiről szeretnék beszélni, hogy mitől beteg egy hit. És ezen belül három dologról, arról, hogy a hit attól beteg, hogy illuzórikus hiedelmekkel van tele, hamis hiedelmekkel. Másodszorban attól, hogy mérgező tanítások, tehát a pszichére károsan ható tévtanítások jellemzik az egészségtelen hitet, és harmadsorban szeretnék beszélni a tradíciók és tekintélyek szerepéről a hamis hitben, vagy a mérgező hitben. Tehát elsőként ugye a beteg vallásosság tüneteiről, és mielőtt a hiedelmekre térnék, még annyit megemlítenék, hogy betegnek is kétféleképpen lehet lenni, tehát vallásosan betegnek is kétféleképpen lehet lenni, akár csak más függőségekben szenvedők esetében is. Tehát elképzelhető, hogy a beteget azért nem lehet szembesíteni a betegségével, mert jól érzi magát a bőrében. Ez a szerfüggésre, a kémiai szerfüggéseknek jellemzően az első fázisára igaz, de a vallásfüggésnél akár az egész élet végéig jellemezheti a függőséget az, hogy bejön az anyag, ahogy szokták ezt mondani. Tehát valakinek pozitív énképet kölcsönöz az, hogy ő buzgó közösségi életet él mondjuk egy vallásos közösségben, de ennek az ő vallásos tevékenységének és gondolkodásának ugyanazok a funkciói, mint a kábítószer élvező esetében a kábítószernek. Illetve van egy másik fajta megélése is ennek a függőségnek, az, amikor valaki nem leli örömét egyáltalán ebben a függőségben, hanem szenved tőle, de ugyanakkor képtelen szabadulni. Ugye ez is megfeleltethető a szenvedélybetegségek bizonyos fázisainak. Tehát nagyon sokan szenvednek a vallásosságuk miatt, vagy amiatt a vallásos környezet miatt, ami körülveszi őket, vagy amiatt a vallásos neveltetés miatt, amikben részük volt, de nem tudnak átlépni, nem tudnak kilépni ennek a hatóköréből. Tehát ahogy ígértem, illuzórikus hiedelmek, mint első pont, azaz hamis közösségi eszmények a kereszténységről. Mire gondolok itt? Arra gondolok, hogy nagyon sok hívő, illetve nagyon sok hívő közösségnek a tanításában létezik egy kép az úgynevezett ideális keresztényről. Nem is úgy mondom, hogy ideális, hanem a keresztényről, így nagybetűvel. Tehát aki egy hívő közösségbe tartozik, az gyakran találkozhat, gyakran hallhat ilyen mondatokat, hogy egy keresztény az hogy néz ki, hogy gondolkodik, hogy viselkedik, hogy beszél, hogy öltözködik, milyen a családi élete, milyen a táplálkozása, és így tovább. És milyen az érzelmi világa. Egy beszélgetés jut eszembe, amit egy baráti vagy terápiás beszélgetés, nem is tudom minek nevezzem, amit valakivel folytattam, egy olyan fiatal lányjal, aki a hit kérdései felé közeledett, és hát egy csomó kételjel küzdött. És egyik alkalommal nagyon depressziós állapotában találtam, és hát azt találtam mondani, hogy ő nem méltó arra, hogy egyáltalán ezt az utat járja, hogy a Jézusi utat egyáltalán keresni kezdje, mert hát benne olyan indulatok vannak, mindig kifejezetten egy ilyen szelíd megjelenésű és magaviseletű valaki, tehát én magam is meglepődtem rajta, hogy olyan indulatok vannak benne, amik nem méltók egy keresztényhez. És mikor a kételjeimet fejeztem ki, hogy ez valóban így van, akkor hát könnyek között bevallotta, hogy tegnap például olyan düroham jött rá, hogy fölborogatta az asztalokat a lakásban, és föltette nekem ezt a kérdést, hogy hát most mondd meg, András, hogy keresztény ember borogat-e asztalokat?
És ebből aztán egy jó beszélgetés lett, mert ez a kérdés ugyan váratlanul ért, de legalább közösen elgondolkodtunk rajta. Tényleg borogat

keresztény ember asztalokat? A tévhit, ugye az illúzió, a hiedelem, ami ehhez kapcsolódik, az az, hogy keresztény ember nem borogat asztalokat. A valóság azonban más. A keresztény ember is borogat asztalt, csak nem beszél róla, mert azt hiszi, hogy a keresztény ember nem borogat asztalt. Én azt gondolom, hogy a különbség a hívő és a nem hívő között, vagy inkább nem is így fogalmazom, mert ez is ilyen kirekesztően hangzik, hanem hogy a hitelesen, becsületesen gondolkodó és az önmagára igényes ember és a felszínes ember között nem abban van, hogy az egyik fölborítja az asztal dühében, a másik pedig elfojtja a dühöt, és azért nem, és ettől aztán jobb, mert elfojtotta magában. Hanem a különbség abban van, hogy miután mind a ketten felborították ezt az asztalt, ehhez a cselekedethez másképp viszonyulnak. Másképp dolgozzák fel. Ha felszínes vagyok, és nem akarok szembenézni azzal, hogy mit tettem, és amit tettem, az miről szól, akkor azt mondom, hogy igen, felborítottam, és okom van rá, mert felbőszítettek. Ez is egy kezelési módja. A másik véglet, ennek az ellenpontja az, amikor azt mondja, hogy igen, felborítottam, és Uram, irgalmaz nekem bűnösnek, légy irgalmas hozzám, könyörülj rajtam, mert ismét azzal szembesültem, hogy nem vagyok ura a saját indulataimnak és a cselekedeteimnek. Tehát egy őszinte szembenézés azzal, hogy tettem valamit, ami rossz, illetve egy önigazolás, ez a különbség igazából a kétfajta gondolkodásmód között. Tehát arról beszéltünk, hogy a keresztény közösségeknek vannak bizonyos normái, és ezek a normák meghatározzák a viselkedést. Ez a norma azonban frusztrációt vált ki sokakból. Tehát van egy norma, hogy milyen a keresztény, és hogyan viselkedik, és vagyok én, aki tudva tudom, hogy nem tudok ennek a normának megfelelni. Viszont szeretnék, mert szeretném, hogyha a közösség befogadna engem, és ezért a felszínen alkalmazkodni fogok ezekhez a normákhoz. És innentől kezdve két választásom van. Hogyha a felszínen alkalmazkodom, akkor vállalom a képmutatást, képmutatóvá leszek, és egy idő után olyan meggyőzően fogom mutatni a képet, hogy magam is elhiszem, és önbecsapásba keveredem. Ez az egyik út, amit járhatok. A másik út, amit járhatok, hogy felszínesen alkalmazkodom az elvárt normákhoz, képmutató leszek, és folyamatos lelkiismeretfuddalást fogok érezni a képmutatásom miatt, és örökké azt fogom érezni, hogy nem vagyok méltó. Most, hogyha ezt az utat választom, akkor előbb-utóbb egyedül maradok. Tudnillik, hogyha képmutató vagyok, és lelkifurdalásom van emiatt, akkor hatalmas energiáim mennek el arra, hogy a környezetem nem tudhatja meg, a testvéreim nem tudhatják meg, hogy ki vagyok valójában. Tehát titkolni fogom ezt, és úgy tudom titkolni, hogy nem engedem, hogy a lelkembe lássanak, nem engedem, hogy közel kerüljenek hozzám az emberek. A keresztény közösségünkben rengeteg egyedül lévő, elmagányosodott ember van, már csak azért is, egyébként különösen a lelkészek és a lelkészek gyerekei között, ezt így zárójelben megjegyzem. Akiknek, hogy hivatásuk, vagy feladatuk, vagy hozzájuk kapcsolódó elvárás az, hogy az érettség példájaként álljanak mások előtt. Tehát még inkább jelen van számukra ez a kísértés. És amikor egyedül maradtam, akkor kialakíthatok magamban egy ilyen védekező tévhitet, ami körülbelül úgy szól, hogy ha Istennel közösségben vagyok, akkor nekem nincs is szükségem arra, hogy emberi támaszt találjak a problémáimban. Sőt, amikor szenvedek a magánytól, akkor külön lelkiismeret furdalást gyártok magamnak abból, hogy én szenvedek, hiszen hogyha keresztény vagyok, akkor Istennel közösségben vagyok, és az nekem teljesen ki kell, hogy töltse az életemet, és nem lenne szabad magányosságot és keserűséget éreznem. Ez a kör, ez az ábra, ez Lawrence Krebb keresztény pszichiáternek a Mélybenéző című könyvéből származik, amit most hát ugye kifogyott a kiadónál, és ígérgetik, hogy most már lassan megjelenik, úgyhogy nem lehet megvásárolni, mert nem tudtam hozni belőle. Az a lényege ennek az ábrának, ez a három koncentrikus kör az emberi vágyak különböző rétegeit szimbolizálja. Ezt most ellenpontnak mondom, vagy ellenpontnak jegyzem meg a magányosság kapcsán, tehát példaként. A legkülső körbe az úgynevezett köznapi vágyak tartoznak, nagyon röviden fogom csak elmondani, a köznapi vágyak azok, hogy de ennék egy sajtos hamburgert, például ez tipikusan ilyen, de ennél komolyabbak is lehetnek, például az, hogy várok az orvosi leleteimre, és azt mondom, hogy remélem jók a leleteim, és remélem negatívak, és nincs semmi bajom. Ez még mindig a hétköznapi közérzet kategóriájába tartozik. A középső körben az úgynevezett közösségi vágyak vannak, azok az emberi vágyak, azok a teljesen természetes vágyak, hogy szeretnék kapcsolódni valakihez. Ha egyedülálló vagyok, akkor szeretném, ha lenne élettársam. Hogy vágyom a szerelemre, hogy vágyom a barátságra, hogy vágyok emberi kapcsolatokra, közösséghez akarnék tartozni. Ezek is teljesen természetes emberi vágyak,
És eddig azt hiszem nagyon egyértelmű, amiről szó van, de legbelül is van egy kör, amit Krebb központi vágyaknak nevez. Ezek a központi vágyak, központi vágynak inkább, nem is többes számban kellene írni. A központi vágy valami olyan belső hiányérzet, valami olyan ürességérzet az ember lelkének a legmélyén, amit csak az Istenhez való kapcsolódás, a transzcendenshez való kötődés tölthet be. Miért érdekes ez az ábra? Azért, mert amikor valaki azt állítja egy ilyen megkeresztelt tévhit kapcsán, hogyha keresztény vagyok és az Istennel békességem van, tehát itt a legbelső körben minden rendben van, akkor nekem nem szabad, hogy fájjon a magányosság. Valójában ezek között, a kategóriák között azonban nem nagyon van átjárás. Attól, hogy én az Istennel békességben vagyok, attól még aggódhatom amiatt, hogy vajon az egészségem rendben van-e. És attól még nagyon is fáj az, hogyha egyedül érzem magam a világban. Mert az Isten, amikor az embert megteremtette a bibliai leírás szerint, valószínűleg nem véletlenül került feljegyzésre, hogy az Isten így szólt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Belénk van oltva az a vágy, hogy társat szeretnénk és tartozni szeretnénk valakihez. Az más kérdés, hogy az Istennel békességem van, akkor jó eséllyel erőt is nyerek ahhoz, hogy elhordozzam a magányosságot, ami egyébként a sorsom, hogyha pekhes vagyok. De ez nem jelenti azt, hogy a magánynak nem szabad fájnia. Tehát ilyesmikre gondolok, amikor azt mondom, hogy tévhitek veszik körül az embert. Van egy vers, nem tudom pontosan ki írta, de azt hiszem, hogy Túlmezei Erzsébet fordította, ilyen keresztény körökbe kis képes lapokon, vagy könyvjelzőkön szokott terjedni. Próbáltam megszerezni, hogy felolvassák belőle, de nem sikerült így hirtelen ma délelőtt. De lehet, hogy van, aki ismeri, arról szól, hogy mivel az Istennel közösségben vagyok, ezért nem érezhetem magam sohasem magányosnak. Az utolsó sora az, hogy Isten velem van, a magányt nem ismerem. Ezt elrettentő példának akartam idézni, mert rendkívüli módon kártékonynak tartom, ugyanis az ilyen versek és az ehhez hasonló gondolatmenetek keltik a jogos és teljesen indokolt és természetes szenvedés és hiányérzet kapcsán a teljesen indokolatlan lelkifurdalást és bűntudatot. Mi a megoldás egy ilyen ördögi körben? Ugye azt mondtuk, hogy egyedül lét következik abból, hogyha valaki végigmegy ezeken a fázisokon. Most egy egészséges és működő közösség az azonosság és az összetartozás érzésén alapszik. Az azonosság érzése pedig attól alakul ki, hogy tudom, hogy mi van a másik embernek a lelkében, tudom, hogy mivel küzd, és én azonosulok az ő küzdelmeivel. Együtt érzek vele, magamra ismerek a másik emberben, és ezért közösséget tudok vele vállalni. Tehát olyan kultúrában, olyan közösségben, ahol nincs szokásban, nincs kultúrája annak, hogy a belső érzéseimről beszélek, hogy a küzdelmeimet, a kételjeimet megosztom, hogyha ez nincs meg, akkor óhatatlan is elszigetelődöm és egyedül maradok. De ahol a tagok beszélnek a küzdelmeikről, ott kiderül, hogy én nem bolond vagyok akkor, amikor magányosságot érzek, vagy amikor valami más kételjel vagy egyéb dolgokkal küzdök. Emlékszem arra, hogy még fiatalabb koromban prédikátorként az egyik értekezleten egy általam nagyon tisztelt és nagyra becsült idős lelkész, akire mindig fölnéztem, valami hasonló dologról beszélt, és egyszer csak így mellékesen kifakadt, tehát így zárójelbe tett egy ilyen olyasfajta megjegyzést, amire a drámákban azt írják, hogy félre. És következőket mondta, hogy nem tudom, kedves munkatársak, csak nekem vannak néha ilyen őrült gondolataim, hogy egyáltalán van-e Isten. És ahelyett, hogy nekem megrendült volna a bizalmam ebben az emberben, valami hihetetlen megkönnyebbülés vett erőt rajtam, hogy nem hülye vagyok, hogy néha ilyen alapvető lelkész létem, ilyen alapvető kételyek vesznek körül, vagy ilyesmik jönnek elő. És hogy körülnéztem a munkatársak közül, és kb. 50%-ban bólogattak. Másik 50%-ban nyilván megbotránkozott. De azt láttam, hogy egyetlen ilyen megjegyzés már megadta azt az élményt, hogy a kételjeimmel, amire nem merek beszélni, mert azt hiszem, hogy nem normális dolgok, azt hiszem, hogy rendellenesek, ezek a kételyek, ezek másokban is megvannak, tehát ebből azt a következtetést vonom le, hogy a kételjeim azok részei a normális hívő lelki fejlődésnek és küzdelemnek. Nem bolond vagyok, csak egyszerűen még szent sem vagyok, és járom azt az utat, amit a sorstársaim vagy a hívő testvéreim is járnak. Na most, hogyha elindulunk ezen a logikai úton visszafelé, amit felvázoltunk, tehát, hogyha a közösség működik, és meghallgatja a tagjait, meghallgatják egymást, akkor az egyedüllét érzése is megszűnhet, és hogyha az egyedüllét érzése megszűnik,
akkor megszűnik az a lelkiismeret furdalás is, amit a képmutatás miatt érzek. Akkor nem érzem többé azt a kényszerítő erőt, hogy meg kell játszanom magam, és szebbre kell festenem magam, mint amilyen valóban vagyok, akkor vállalhatom önmagamat. És hogy egy olyan közösség tagja vagyok, ahol erre mindenki felszabadul, hogy vállalja önmagát, akkor vissza lehet jutni ezen a logikai úton a legelső lépéshez, és ki lehet mondani azt is, hogy akkor vizsgáljuk csak felül ezeket a hiedelmeket. Hogy tényleg igaz az a magától értetődőnek tekintett megállapítás, hogy a keresztény ember nem borogat asztalt? Vagy pedig egy tévhitről van szó, egy olyan beidegződésről, amit mindenki magától értetődőnek tekint, pedig távolról sem az. Következő pont az, hogy hát erről lehetne egy teljes sorozatot is tartani akár, milyen mérgező tanítások, milyen megbetegítő tanítások lehetnek a vallásokban. Rengeteget lehetne mondani, én két példát hoztam, de lehet, hogy csak az egyiket fogom tudni elmondani. A mérgező tanoknak az a bajuk, hogy egy hamis tanítás, egy hamis elképzelés valamiről, az Isten elképzelést, az Isten képet is negatívan befolyásolja. Tehát egy hamis istenképből alig ha fakadhat egészséges vallásosság, egészséges hit. A vallásosság is eléggé leterhelt szó, inkább a hitet szeretem használni. Egy dr. Eberhard Schätzing elnevezésű nőgyógyász pszichoterapeutára hivatkozom, aki 1954-ben megalkotta az ekléziogén neurózis fogalmát. Az ekléziogén neurózis azt jelenti, hogy vallási eredetű pszichés megbetegedés. Ő nőgyógyászként elsősorban a szexualitás témájában vélte ezt meglátni. Ezért a szexualitás lenne az egyik téma, amit így példának hozok, de ez tényleg csak példa, tehát ezen kívül rengeteg mindent lehetne. A szexualitás azért jó példa, mert rengeteg dolgot lehet vele példázni, és nagyon látványosan lehet vele példázni. Már csak azért is, mert a szexualitáshoz kapcsolódó gondolkodás azért vallásos körökben is jelentősen megváltozott az elmúlt fél évszázadban. Egy idézetet láthatunk, remélem jól lehet olvasni. Ez az idézet egy Jóna nevű ferences szerzetes morálteológia tankönyvéből származik, ami 1965-ig irányadó tankönyv volt papi szemináriumokon. Ez azért érdekes, mert azok a papok, akik Jóna atya könyvéből tanultak, azoknak egy része még szolgálatban van a mai napig is. Tehát azért olyan mélyen nem tűntek el ezek a nézetek. Illusztráció csak. A közvetlenül szándékolt nemi izgalom mindig nagyon bűnös, legyen még oly rövid ideig tartó és jelentéktelen is. Azt szerint milyen befolyást gyakorolnak a nemi élvezet felkeltésére a testrészeket a következőképpen osztjuk fel. Tisztességes, arc, kezek, lábak, úgynevezett kevésbé tisztességes, mell, hát, karok, combok és úgynevezett tisztességtelen testrészek, nemi szervek és a hozzáig nagyon közel fekvő részek. A hevesen vagy hosszabb időn át, vagy ismételten adott és kapott csókok könnyen jelenthetnek halálos bűnt. A tisztességtelen vagy kevésbé tisztességes részekre adott csók halálos bűn. Épp így halálos bűn a nyelvvel adott csók. Miért érdekes ez az illusztráció? Azért, mert becsukom a szemem, és elképzelem a cölibátusban élő ferences szerzetest, amint az íróasztalánál, vagy a nem tudom hol, éppen megalkotja a morálteológiának ezeket a szabályait, és kiötli ezt. Ugye van egy katolikus dogma, ami arról szól, hogy vannak halálos és bocsánatos bűnök. A halálos bűnökre is van bocsánat a gyónás által, de hogyha valaki halálos bűnben hal meg, akkor óhatatlanul el fog kárhozni. Most ehhez a tanításhoz, ha ezt komolyan akarom venni, akkor ehhez óhatatlanul járul az az igény, hogy akkor viszont definiálni kell pontosan az élet minden területére kiterjedően azt, hogy mi is az a halálos bűn. És leül az atya, és kitalálja azt, hogy a nyelves puszi az halálos bűn, meg még nem tudom mi minden halálos bűn, a nemi izgalom felkeltésére irányuló törekvés, hát az is azért legalábbis gyanús vagy veszélyes, tehát bánjunk vele óvatosan. Miközben az embernek az a kérdés merül fel, amikor egy ilyet olvas, hogy honnan veszi? Tehát, hogy most mi a forrás? Vagy honnan meríti ezt? Biblia? Vagy hagyomány? Vagy ki mondta, hogy ennek így kell lennie? Csak valaki egyszer kitalálta, hogy ez így van. Az egyházaknak általában a szexualitáshoz való viszonya történelmileg hát meglehetősen ellentmondásos. Az egyik ilyen ellentmondás, az egyik furcsaság az, hogy önkényes tilalmakkal bástyázzák körül a szexuális életet jellemzően. Gondolok itt arra, hogy mondjuk a házasságban a szexualitásra, vagy hát a testi kapcsolatra enyhítő körülménynek számít az, hogyha gyermeket nemzünk. Tehát körülbelül így fogták fel évszázadokig a testi kapcsolatot a házasságban. Vagyis elültetnek az emberekben egy maréknyi, teljesen indokolatlan lelkiismeret furdalást és bűntudatot. Aztán ilyenek a tabuk, erről is lehetne beszélni, arról, hogy a szerelmi élet szexuális oldaláról, annak a kitisztázása és a normális
dialógus által való megbeszélése az általában elmaradt, sokszor már a keresztény neveltetés során is, tehát a családban, már eleve a családban elmarad, mert olyan dolog ez, ami valami fajta szennyes, tisztességtelen testrészek, ezekről beszélni sem nagyon jó, és akkor ne is beszéljünk róla. És hát ide is kapcsolódnak bizonyos mérgező tévtanok vagy vélemények, amelyek terjednek. Például, hogy egy ilyet mondjak, ami bizonyos fundamentalista egyházi körökben még ma is gyakori. Ha egy lány odaadja magát egy férfinak, akkor ez a cselekedete helyrehozhatatlan módon meghatározza őt egész további életére. Olyan kegyesen hangzik, nem? Vagy olyan szigorúan és erkölcsösen hangzik egy ilyen mondat, de felmérhetetlen károkat tud okozni, amikor valaki már túl van ezen, hogy odaadta magát egy férfinak szegény, mert nem volt önfegyelme, vagy mert úgy látta jónak, vagy mit tudom én, hogy miért, de utána egész életére, a haláláig beleépíti ez a tanítás, a neurózist, beleépíti a bűntudatot valamivel kapcsolatban, amivel enyhén szóval nem kellene. Ez a bizonyos Schetzing, aki az ekléziogén neurózisnak a fogalmát megalkotta, többek között a következőt mondta erről: az érzékeny és értékes nők többnyire azzal fizetnek ezért a gicses nevelésért, hogy maradandó előítélet alakul ki bennük a testi szerelemmel szemben, és úgynevezett frigidekként megtöltik a nőgyógyászok rendelőit a szakma egész kór tünettanát produkálva. És az egész a vallásból jön. Talán még azt lehetne mondani, hogy valami jó szándékú igyekezetből, hogy megóvjam a maguknak parancsolni nem tudó házasokat és szerelmeseket a halálos bűntől. És ebből ez következik. És hát ide kapcsolódhatnak még ilyen tünetek, mint a bűntudatkeltés egyébként természetes folyamatok miatt. Mondjuk ez nagyon szélsőséges, de még mindig, még ma is előfordulhat szélsőségesen vallásos családokban, hogy azt mondják a fiúgyereknek, hogy vigyázz, fiam, mert Isten a takaró alatt is lát. Ha éjszakai magömlésed vagy merevedésed van, akkor az Isten azt is látja. És olyan, ez valós példa, tehát ezt nem én találtam ki, ez létező példa. És elültetek egy neurózist. Elültetek egy bűntudatot a gyermekben valami olyasmi miatt, amit nem képes befolyásolni. Tehát egy olyan természetes folyamat miatt, ami egyébként nem akaratilag alig, ha befolyásolható. És ugye jönnek azok a gondolatok, hogy biztosan azért érzek szexuális izgalmat, mondja a kamaszfiú, akit egyébként vallásosan nevelnek, mert nem elég erős a hitem. Hogy biztosan azért vannak nemi vágyaim, mert nem imádkoztam elég intenzíven. Tehát nem kell azt hiszem ecsetelni, hogy mindez hová vezet. Milyen istenkép következik ezekből a tanításokból? Ugye ezzel kezdtem, hogy ez az istenképre való hatásuk miatt életveszélyesek ezek az elgondolások. Van egy pszichoterapeuta, aki kifejezetten vallásfüggőkkel foglalkozik, Tilman Mosernek hívják, aki írt egy könyvet az Istennek, pontosan egy levelet az Istennek, aztán ezt megjelentette könyvformájában. Ő a maga részéről leszámolt az Isten kérdéssel egy életre. Itt már nem a szexualitásról van szó, itt már másról, az ő saját neveltetéséről. Többek között ilyeneket ír. De tudod-e, mi a legrosszabb mindabból, amit rólad meséltek nekem? Az az alattomosan súlykolt meggyőződés, hogy te mindent hallasz, mindent látsz, és titkos gondolatainkat is képes vagy megismerni. A gyermekvilágában ez aztán úgy fest, hogy az ember nyomorultnak érzi magát, mivel te leselkedsz és gondolatolvasással vagy elfoglalva. Átmenetileg talán sikerül tiszta dolgokra gondolni, vagy ilyeneket tenni, olyasmit, ami megörvendeztet téged, vagy legalábbis jó indulatra hangol. Csak úgy vaktában eszembe jut néhány dolog, ami megszomorított téged, és persze mindig ez volt a legrosszabb, megszomorítani téged. Igen, folyton a te hogy léted miatti gond egész terhe nehezedett rám, te betegesen érzékeny személy, akit már az is depresszióval fenyegetett, ha nem mostan fogad. És ha akarjuk, akkor lehet rajta mosolyogni. De ha arra gondolunk, hogy milyen szülei lehettek, akik mondjuk az Isten kérdést, vagy az Isten képet nevelési segédletként használták, hogy úgy óhajtották rávenni a gyereket arra, hogy mosson fogat, és azt mondják, hogy meg fog szomorodni a jó Isten akkor, hogyha te nem mosol fogat. Ez borzalom. És mindeközben egy ártatlan dolog van mögötte, egy szülői jó szándék. A szülő tehetetlennek érzi magát, és segítségül hívja az Istent, és ilyen módon manipulálja a gyermekét. Aztán lesz belőle egy ilyen könyv, meg egy ilyen ember, aki kétségbe esik, és eldobja az Istent. Mi következik ebből, ha valaki így nevelkedik fel? Az következik belőle, hogy az Isten teljesíthetetlen elvárásokat támaszt, és az következik belőle, hogy ha nem akar kilépni ebből a körből, ha nem akarja otthagyni az egészet, akkor azt fogja mondani, hogy akkor elkezdek egy kilátástalan küzdelmet a vélt vagy valós bűneim ellen.
Az a baj, hogy vélt bűnökkel is, vagy indokolatlan bűntudatokkal is körülbástyázzák ilyenkor a gyermeket, de hát vannak valóságos bűnök is, amikkel szembe kellene nézni, amiktől meg kéne szabadulni. És ezek így összekeverednek, az indokolt lelki furdalás az indokolatlannal, és az ember elkezdi ezt a teljesen kilátástalan sziszifuszi küzdelmet, hogy legyőzze a természetét, a hajlamait. Valaki ahhoz hasonlította ezt, hogy ez olyan, mint amikor pingponglabdákat akarunk a víz alatt tartani. És tulajdonképpen egyet nem is olyan nehéz lenyomni, még kettőt sem. De tizet, huszat, százat, ötvenet, hányat tudok egyszerre a víz alatt tartani? Valamelyik mindig fel fog jönni. Képtelenség mindent a saját önkontrollom befolyása alatt tartani. Ezt nem tudom megtenni. Ugyanis nem ez a megoldás. Nem ez a bibliai megoldás sem. Az Istennek sem ez a megoldása, hanem valami egészen más. Ez lenne a megoldás. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel. Ez volna az Isten megoldása, nem az, amit el akarnak hitetni vele kapcsolatban. Nem az a megoldás, hogy fegyelmezd magad jobban. Nem az a megoldás, hogy terjeszd ki a kontrollt az életed minden területére. Nem az, hogy egy állandó görcsben és rettegésben éld az életedet, hogy mikor követsz el valami rosszat, hogy az Isten lecsaphasson rád. Hanem az, hogy mindezt tedd az Isten kezébe. Mondta az Istennek azt, hogy tehetetlen vagy, és te szabad. Tehetetlen vagyok, és te szabadíts meg. És belévetem a hitemet abba az egyetlen erőbe, aki meg tud szabadítani engem. Ez a hit általi megigazulásnak az alapja és a lényege, amiről természetesen órákat tudnék beszélni, meg külön előadásokat tartani, de most ezt nem tehetem meg az idő hiányában. Csak azért lassítok egy picit, hogy ezen azért gondolkodjunk el. Megigazulván hit által békességünk van Istennel. Aztán beszélhetnénk még arról, hogy mondjuk ugyanilyen tévtan vagy bűn az egyházak részéről a személyes szükségletek, a személyes vágyak elfolytásának a tana. Részben már érintettük egyébként az első pontban. Amikor azt mondják valakinek, hogy Isten előtt semmi vagy, ne felejtsd, ez sokszor gyerekeknek is. Önérzettel vagy öntudattal rendelkező gyerekeket sokszor ezzel szoktak nyírbálni. Azt mondják neki, hogy ne felejtsd, hogy Isten előtt semmi vagy. Igaz? Hát ahogy vesszük. Mert a bibliai nézet erről az igazságról az, hogy Isten előtt semmi vagy, és a szemében mégis végtelen értéket képviselsz. Ez így együtt igaz. A fele nem. A fele nem. Az én elnyomása identitásvesztéshez vezet. És sokszor a vallásos közösségek, vagy a diszfunkcionálisan vallásos nevelést alkalmazó családok, azok ösztönzik az ilyen magatartás formákat, mint az alkalmazkodás, a konfliktuskerülés, a kívánságok mellőzése, és az a fajta önzetlenség, amit most itt negatív értelemben használok, tehát az a fajta önzetlenség, hogy saját kívánságaimat megtagadva, vagy arról tudomás sem véve, szolgáljak másokért és másoknak. Csak az a probléma ezzel, majd beszélgetésben ki lehet talán majd térni rá, hogy miért van ez így, most nincs idő arra, hogy indokoljam. Az a probléma ezzel, hogy a végeredmény egy olyan személyiség lesz, akihez nem lehet közel kerülni. Aki ad, mindig szolgál, betegesen is akár, de ő maga nem enged közel magához senkit, nem lehet közel kerülni hozzá. Az a frusztráció, amit az énnek és a személyes kívánságoknak és vágyaknak az elfolytása jelent, az megoldásra tör. Ez egyébként minden függőséggel kapcsolatban alaptörvény. A frusztráció, tehát az akadályoztatás, az megoldásra tör. Ha elfolytok valamit, az valahol máshol az életem egy bizonyos területén kitörési pontot fog keresni magának. És ebben az esetben mi történhet? Két választás van. Vagy benne marad a vallásos körben az illető, ez a gyakoribb, és akkor lesz belőle mondjuk egy kényszeres segítő, egy compulsive helper. Olyas valaki, ami szintén ennek van egy kortünettana, ennek a betegségnek. A kényszeres segítés azt jelenti, hogy valakinek az élete értelmét az adja meg, hogy másokon segít, valamilyen karitatív munkát végez, de nem azért, mert annyira önzetlen, és nem azért, mert túlcsordul a szeretettől, hanem azért, mert ha ezt nem tenné, akkor nem lenne képes a tükörbe nézni. Vagyis nem jó szívű, hanem beteg. Ahogy a munkaholista nem szorgalmas, hanem beteg, a kényszeres segítő sem jó szívű, hanem beteg, és segítségre szorul. Vagy ha nem kényszeres segítő lesz belőle, akkor vallási fanatikus lesz. Az a fajta ember, akit gyülekezetbe, vallási közösségekbe járók valószínűleg jól ismernek, aki árgus szemekkel lesi a mások hibáit és vélt vagy valós bűneit, és valahányszor lecsaphat
akár csak gondolatban, csak saját magában valakire, akkor kipipálhatja, hogy na ebben a tekintetben azért mégiscsak jobb vagyok nála. Miért? Azért, mert kényszeresen szüksége van arra, hogy az én képe, a torz én képe, a sebesült én képe, amit a rossz vallási tanítások vagy a rossz neveltetés okozott, az valahogy helyreálljon. Vagy a másik választás az, hogy kilép ebből a körből, és mondjuk kémiai szerfüggést alakít ki. Mert a torz én kép attól még megmarad. Tehát a torz én képet vagy jóvá formálom azzal, hogy mondjuk kényszeres segítésbe menekülök, vagy pedig a torz én képen miatti fájdalmat valamilyen kémiai szerrel fogom csillapítani. Ez sem ritka dolog egyébként. És itt van az a felirat, amit az előbb akartam megmutatni, ez pedig a megoldás lenne. Ez egy olyan bibliai kifejezés, amit mindenki ismer, és a keresztények nem merik, jellemzően nem merik a szónak, vagy a kifejezésnek a valódi értelmét megérteni és elfogadni. Ugyanis ezt körül szoktuk magyarázni, ezt a mondatot. Azt szoktuk mondani, hogy igen ám, de ezt nem úgy kell érteni, hogy ugye, mert benne van az önszeretet gondolata, és ez olyan önző dolognak tűnik, és olyasminek tűnik, amivel hát hívőként legalábbis nem kéne szóba állni. Pedig nagyon makacs mondat. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Érdekes módon a kémiai függőket, az alkoholistákat és a drogosokat tömörítő önsegítő közösségek, azok pontosan tudják azt, hogy képtelen az az ember a szeretetre, akinek az én képe nincs a helyén. Ha magamat nem szeretem, és itt nyilván nem az önistenítésről, meg ennek a beteges formáiról van szó, hanem az önelfogadásról, a helyes önértékelésről, a normális én képről. Hogyha ez nincs meg, akkor képtelen vagyok önzetlen szeretetet érezni és kommunikálni mások felé is. Azt szokták mondani, ugye a bűntudattal és depresszióval küszködő, kezdő józanodóknak, amikor bekerülnek ezekbe a közösségekbe, és figyeljük meg, el lehetne tanulni vallási közösségekben is ezt, hogy barátom, amíg te képtelen vagy arra, hogy magadat szeresd, addig majd mi szeretni fogunk magad helyett téged. Mert neked erre szükséged van. Tehát szeresd fel a barátodat, mint magadat. És a harmadik dolog, amiről szóltam, az a tradíciók és tekintélyek szerepe. Endrász és Krátszer könyvéből való, a Megbetegítő Hit című könyvéből való az idézet. Ezt a könyvet nem tudtam most elhozni. Egyébként lehet könyveket vásárolni, mert ajánlani is fogok a végén néhányat. Ezt nem tudtam most hozni magammal, mert lekéstem a Calvin kiadót, de meg tudom mondani, hogy hol lehet meg beszerezni. Tehát vagy a Bocskai út 35-ben a Calvin kiadónak a könyvesboltjában, vagy itt a közelben a Rádai utcában, a Rádai könyvesház nevű könyvesboltban is nagy valószínűséggel kapható. Én nem láttam ott, de úgy tudom, hogy a Calvin kiadónak a könyvei ott kaphatók. Félig jó a könyv, tehát nem ajánlom fenntartás nélkül, de majd a végén rátérek, hogy miért nem. De ez például egy érdekes megjegyzés. A megbetegítő hit egyik legfeltűnőbb tünete, hogy nem tűri a nagykorú embereket. A vallásra való visszaélés évszázadokon át bevált eszköz volt ahhoz, hogy jobban tudjanak uralkodni az emberekkel. Illetve egy vallás akkor humánus, ha lemond a felettesén funkciójának betöltéséről, aminek révén bűntudattal és félelmekkel kötözi meg az embert. Amikor egy hit tradíción vagy tekintélyen alapul, legyen az bármilyen tekintély. Azért kell ebben hinni, mert ezt írja a Biblia, ez is tekintélyelv. Még akkor is, hogyha a Bibliát hiteles tekintélynek fogadjuk el. Vagy azért kell ebben hinni, mert ezt mondta a zsinat, ezt mondta a pápa, ezt mondta XY, akik nagy tekintéllyel rendelkeznek. Azért kell ebben hinni, mert különben megégetünk. Mindegy, hogy hogyan fogalmazom meg, ezek mind tekintélyelven alapuló hitek és meggyőződések. És nagyon gyorsan elmondom, hogy röviden ebből mi következik. Például az, hogy fel nem tehető kérdések sokra jelenik meg a hitéletben. Bizonyos dolgokat nem lehet megkérdőjelezni, bizonyos kérdéseket nem szabad feltenni, bizonyos kérdéseket nem lehet feszegetni, mert rombolja a tekintélyt, amin ennek az egésznek, amin a hitrendszer egyébként felépül. Ez pedig olyan hívőt termel ki, aki infantilis lesz, tehát gyermeteg lesz, döntésképtelen lesz az életnek bizonyos helyzeteiben, illetve közösségi szinten pedig kitermeli a társadalmi fundamentalizmusnak a jelenségét, amely egyre inkább teret nyer a nyugati világban, és egyébként, most nem beszélünk az iszlám fundamentalizmusról, kifejezetten csak a keresztény gondolatkörben mozgok ezzel az előadással, de kereszténység körében is, főleg Amerikában, de most már Magyarországon is, egyre inkább teret nyer az az irányzat, amely ebből a tekintélyelvből táplálkozik, és többek közt azt eredményezi, hogy halál komolyan azt mondják emberek, hogy a Biblia ezt és ezt mondja dolgokról,
vagy az egyház ezt és ezt tanítja dolgokról, és politikai célkitűzéssé válik az, hogy ezeket a tanításokat helyezzük át a szekuláris társadalomnak a gyakorlatába. Vagyis mindegy, hogy te egyetértesz-e azzal, amit én igazságnak tartok, de én ezt isteni igazságnak tartom, és ezért belekényszerítelek téged, ha akarod, ha nem. Nem hagyja meg a szabad választásnak a lehetőségét. Tehát azt mondja, hogy a Biblia kimondja azt, hogy aki embertől, annak vére ember által ontassék ki, tehát be kell vezetni a halálbüntetést a szekuláris társadalomban. Érthető. Meg talán látható az is, hogy nincs logikai összefüggés a két kijelentés között, mert nem feltétlenül kell vallási elveknek, sőt talán nem is kívánatos, hogy vallási elvek határozzák meg a világi társadalomnak a működését. Szívesen beszélnék még erről, de sietni kell. És aztán, ami még ebből következik, az egy egészen különleges dolog. Úgy nevezném meg, hogy indoktrináció a vallásos nevelésben és a misszióban. Megpróbálom röviden elmondani. A meggyőzés háromszöge azt jelképezi, tehát gyakorlatilag ebben a háromszögben, ebben a tartományban, ebben elhelyezhető a nyílt kommunikáció minden formája. Mondjuk egy szélsőséges kommunikáció, verekedés vagy a háború, az valahol itt van. Ugye? A tekintélyelvű nevelés, az valahol itt van lent, hogy az erőszak is megjelenik benne, meg az indoktrináció is. A vita, az értelmes vita, az eszmecsere, az lehetőség szerint minél távolabb van az aljától, és minél közelebb a tetejéhez. Mondjuk ebben a sávban helyezkedik el az erőszakmentes nevelés. Tehát úgy nagyjából az emberi viszonylatok úgy elhelyezhetők valahogy ezen az ábrán. Mi az indoktrináció? Az indoktrináció olyan típusú meggyőződés, átültetés, aminek nem értelmi alapja van. Tehát nem igazából nem meggyőzés, hanem manipulatív hatás által történő átörökítése bizonyos tanoknak és igazságoknak. Éppen az egyházi, vagy a vallásos nevelésre rendkívül jellemző. Azért kell ebben hinned, mert hinned kell benne, és a két kijelentés közé föl lehet építeni tetszőleges számú lépcsőfokot, ami azonban azt fogja eredményezni, hogy a logika körbe megy. Ez az indoktrináció. Ha valakit így nevelnek, akkor nem csak az a veszélye ennek, hogy esetleg téves vagy indokolatlan hitet és tanítást, tehát véleményeket fog kifejleszteni magában, vagy fog megörökölni, hanem az a veszélye is, hogy gyerekkorban megtanulja a sémák, a gondolkodási séma átvétele által a tisztességtelen és elvtelen gondolkodást és érvelést. Vagyis későbbiek során, felnőtt korban nem lesz képes arra, hogy elfogulatlan módon a logika szabályai szerint gondolkozzon és érveljen, mert az indoktrinációra, az indoktrinált tanoknak az átvételére szocializálódott. Tehát akkor, amikor elvi döntéseket kell hoznom, akkor már nem tudom használni a logikus gondolkodásnak, a kritikai, az elfogulatlan kritikai gondolkodásnak az eszközét, mert elvették tőlem már gyerekkorban, nem tanítottak meg rá. Tehát ilyen indirekt bűn is van benne, amit a szülők elkövethetnek a gyermekeikkel szemben. Ugye az ilyen típusú felnőttek, az ilyen típusú hívők tesznek fel aztán olyan kezdetű kérdéseket a lelkészüknek, hogy szabad-e egy kereszténynek ezt vagy azt tenni? Szabad-e ékszert viselni? Szabad-e bort inni? Szabad-e hosszú hajat, rövid hajat, kopasz fejet, akármit viselni? Illik-e egy kereszténynek az, hogy rengeteg ilyen kérdést kapok, tehát a személyes lelkigondozói munka során nagyon sokan jönnek hozzám a legkülönbözőbb olyan kérdésekkel, hogy szabad-e ezt vagy azt tenni? És soha nem tudtam válaszolni erre a kérdésre, és soha nem is akarok. Mert nem az én feladatom, hogy megmondjam bárkinek, hogy mit szabad és mit nem. Nem is vehetem a bátorságot, hogy beleártsam magam bárkinek a lelki ismeretébe. De aki ahhoz szokott, hogy igenis a környezete, a tekintélyek a környezetében igenis beleártják magukat az ő lelki ismeretébe, az alig tud élni enélkül, hogy meg ne mondják neki azt, hogy mi a frankó. Ez a veszélye az indoktrinációnak. Na most, amikor felnőtt lesz ebből a gyerekből, akit így neveltek, vagy abból a felnőttből, akinek a vallási tanokat ilyen módon adták át, és mondjuk missziós lelkülettől
vezérelve másokat is meg akar győzni az igazságról, akkor találkozunk azokkal a típusú hívőkkel, akikkel gondolom az utcán már mindenki találkozott, aki elmondja azt, hogy ezt kell hinned azért, mert én mondom és csak. Amikor én sokszor megteszem azt már így az érdeklődésem miatt is, hogy megállok beszélgetni emberekkel, csak mindig kudarcba fullad, és egy idő után elgondolkodtam róla, hogy miért. Hát azért, mert más az elvárásunk. Ő neki az az elvárása, hogy én elfogadjam azt, amit ő mond, nekem meg az az elvárásom, hogy nyílt eszmecserét folytassunk kérdésekről. Tehát más az indíték, ami abban a közös szituációba hoz bennünket, és képtelenek vagyunk közös nevezőre jutni, mert hát nem is ugyanazt szeretnénk ebben a szituációban elérni. Jó, itt kihagyok egy részt. És bírják még néhány perc? Ma most telt le az egy óra, ugyanis azért kérdezem. A megoldások. A beteg hitből, bármilyen okból is beteg hitből, milyen módon lehet gyógyulni, hogyan lehet kiszállni ezekből az ördögi körökből. Az egyik megoldás, amit már említettem, ki kell lépni ebből a vallásos körből. El kell dobni a vallást úgy, ahogy van. Nincs rá szükség. És ha el tudom dobni a vallást, és mondjuk egy szakértő, pszichológus, vagy pszichiáter, vagy lelkigondozó segítségével el tudok jutni odáig, hogy a lelkiismeret furdalástól is megszabadulok emiatt, akkor megszabadulok a vallásfüggőségtől. Csak én személyesen úgy gondolom, hogy kár. Tehát ez a fürdővízzel a gyereket effektus lenne. Aztán vannak pszichológiai megoldások, ami középutas megoldás. Tehát azt mondja, hogy gyógyítsuk meg a beteg, az ekléziogén neurotikust, gyógyítsuk meg, de valahogy olyan formában gyógyítsuk meg, hogy azért ne kelljen eldobni az Isten hitet. És jön egy ilyen javaslat, na ezért nem szeretem ezt a könyvet, amit ajánlottam, mert például ezt javasolja. Léteznie kell valamiképpen annak a lehetőségnek is, hogy Istent másképp képzeljük el, anélkül, hogy megkérdőjeleznénk létét. Csak én érzem úgy, hogy van valami baj ezzel a mondattal? Mi a baj ezzel? Léteznie kell valamiképpen annak a lehetőségnek is, hogy mi Isten másképp képzeljük el, annélkül, hogy megkérdőjeleznénk létét. Vagyis azt mondja a pszichológus, hogy az Isten hit alapvetően hasznos, azt nem kéne eldobni, az egy jó dolog. Aki egészségesen hisz, az mentálisan kiegyensúlyozottabb, mint aki nem hisz egyáltalán. Ne kelljen eldobni. De mit javasol? Azt mondja, hogy képzeljük el az Istent úgy, képzeljünk el magunknak egy Istent, egy olyan Istent, aki nem betegít meg. Az én problémám ezzel csak az, hogy azt a kérdést nem veti fel senki, hogy akkor kicsoda is az Isten. Ha ugyanis nem létezik, akkor erre nincs szükség. Akkor még ha hasznos is egy nem létező Istenbe vetett hit, vagy egy elképzelt Istenbe vetett hit, akkor is beteg marad az a hit. Mert egy hamis információn alapszik. Ha viszont létezik, akkor a kérdés úgy merül fel, hogy kicsoda ő. Akkor azt a kérdést vessük fel, hogy ki az Isten, és abban reménykedjünk, hogy az Isten olyannak bizonyul, akibe vetett hit, és az akivel fenntartott bizalmi légkör és kapcsolat, az nem betegséget, hanem egészséget és szabadulást fog hozni. Én azt gondolom, hogy az Isten ilyen. Ahogy én megismertem, én nem félek attól, hogy az Istent minél jobban megismerjem. Mert úgy gondolom, hogy nem fog megbetegíteni. Hogy mondjak egy példát erre, van egy probléma, amit kezelni kell. A páciensnek bűntudata van. Hogyan lehet kezelni a bűntudatot? Ha a pszichológiai oldalról közelítek, és semmi bajom a pszichológiával egyébként, tehát mélységesen tisztelem, csak egy jellemző megoldása mondjuk ebben a speciális helyzetben, egy ilyen pszichológiai modell az, hogy meg kell győzni a pacienst, rá kell vezetni arra a beteget, hogy a bűntudatának nincs alapja. Nem kell, hogy bűntudatot érezzen. És bizony, vannak esetek, amikor ez nagyon is helyén való, amikor ezt kell tenni. Nagyon szélsőséges, nagyon beteg helyzetekben is előfordulhat. Én is találkoztam olyan drogfüggő beteggel, aki amikor elmondta az életét, akkor a hajam szála égnek állt, és amikor egy csoportterápián elmondta a gyerekkorát, ami ott kezdett el kemény lenni, hogy a saját nevelőapja erőszakolta meg 8 éves korában, most nem akarok erről többet mondani, tehát ehhez méltó volt a folytatás is. És sokat próbált junkik, öreg heroinisták, akik ott ültek ebben a körben, ökölbe szorult a kezük, és azt mondták, hogy fel tudnák négyelni a papát.
azért, amit ezzel a lányjal tett. És aztán a lányból lett prostituált, meg lett drogos, meg lett nagyon sok minden, amiért bűntudata volt, és okkal érezhetett mindenféle, nem is tudom, minek érezhette magát. Tehát ilyen utolsó alávaló senkinek. És bizony ott abban a helyzetben az volt a feladat, hogy meg kellett érteni azt, hogy nem a te hibád. Rátettek egy pályára, amiről nem volt lehetőséged, nem a te döntésed volt, nem volt lehetőséged erről letérni. De önmagában általános értelemben ezt nem lehet azt mondani erre, hogy így kell kezelni minden bűntudat problémát. Mert a bűntudat lehet indokolt is. Létrejöhet valós bűnök miatt is. És ezért a hitnek a megoldása, az igazi, tehát a hiteles hitnek a megoldása, az nem az, hogy tegyük el a bűntudatot, vagy ássuk alá a bűntudatot, hanem az, hogy mondjuk ki azt, amit a János Evangélium a 3. fejezetének a 16. verse kimond, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vagyis nem azt mondja, hogy nincs okod rá, hogy bűntudatod legyen, hanem azt mondja ki, hogy igen, bűnös vagy, de megváltott bűnös vagy. És ezzel az igazság mind a két oldalát eléje tártam. A pszichológia hatékony abban, ahogyan kezelni tudja a vallási eredetű neurózist. De a hiteles hitről nem tud sokat, és nem tud túl sok érdemit mondani. És befejezésül egy gondolat, ezt is lehetne még nagyon sokáig ragozni, és sokféle módon megközelíteni. Ha keresem azt a különbséget, ami a hiteles hitet, a valódit, a beteg és mérgező hittől megkülönbözteti, akkor egyetlen szóban tudom megragadni ezt a különbséget. Egyetlen érzésben vagy érzelemben, amit úgy neveznek, hogy hála. A hála az az egyetlen emberi érzés, amit nem igen lehet beteg módon érezni. Illetve lehet azt is, de itt most nyilván nem azt a fajta indokolatlan hálát, hanem a valódi hálát képzeljük el. Az az érdekes, hogy a névtelen alkoholisták erre is rájöttek. És például azt szokták mondani, hogy a hála az egyetlen érzés, amire nem lehet inni. Vagy a hála az egyetlen érzés, amire nem lehet drogozni. Mindenre lehet. Örömre, bánatra. Pozitív, negatív érzésekre. Fájdalmat csillapítani, örömteli dolgokat megünnepelni, mindent lehet itallal. A szabadulás felett érzett hála azonban nem vezet a pohárhoz. Ha ennyit jegyeznek meg az egész mai estéből, akkor megérte elmondani. Az a hit, az a gondolat, az Istenhez kapcsolódó gondolat, ami a hálán alapszik, a személyes hálán, az sohasem beteg hit. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

Szeretettel köszöntelek benneteket is a ma délelőtti alkalommal. Nem túl nagy meglepetés, ugyanazt a témát szeretném folytatni, mint amit két héttel ezelőtt elkezdtem. Azt beszéltük a barátaimmal, hogy ha már egyszer belevágtunk az első angyel üzenetébe, akkor az lenne logikus, hogyha a másodikkal folytatnánk, és ma a második angyel üzenetével szeretnék foglalkozni, Jelenések könyve 14. fejezetéből. És kérlek benneteket, hogy attól függetlenül, hogy én itt kivetítem, és az élő közvetítésben látni fogjátok a diákat és az igéket, legyen nálatok a Szentírás, legyen nálatok, és lapozzátok velem együtt, vagy nézzétek azokat, az idézni fogok.

regisztrált beteg, a regisztrált betegek száma elérte azt a bűvös 1 milliót. Ennyien vannak, nem ennyien vannak a betegek egyébként, ennél sokkal többen vannak, de ennyien vannak, akiket megvizsgáltak és igazoltan elkapták a betegséget, és mára az Egyesült Államok 277 ezer megbetegedésével tart ugyanott, mint ahol két héttel ezelőtt az egész világ tartott. Két héttel ezelőtt 275 ezer világszinten, most 277 ezer ma reggel az Egyesült Államokban. Nem éppen úgy érezzük, mintha Isten olyan győztes lenne ebben a harcban. Úgy tűnik, mintha a vírus megállíthatatlanul terjedne. És ezért van nagyon-nagyon szükségünk arra, amiről a két héttel ezelőtt beszéltünk, sőt, amiről Imre is beszélt három héttel ezelőtt, hogy Istenre, mint teremtőre tekintsünk. Úgy tekintsünk rá, mint akinek hatalma van ezek fölött. Úgy tekintsünk rá, mint aki egy szavával el tudja csendesíteni a háborgó tengert. Arról beszéltünk két héttel ezelőtt, hogy mikor jön el a vég. És Máté Evangélium a 24. fejezet 14. verse azt mondja nekünk, hogy akkor jön el a vég, amikor az Isten országának az evangéliuma, mégpedig ez az evangéliuma, azaz, amit Jézus hirdetett, az az örömhír, hirdetetik az egész világon. Az egész világnak hallania kell azt az örömhírt, amit Jézus hozott a mennyből számunkra. Az egész világon hirdetetik majd bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Hallott-e már minden nép az evangéliumot? Attól tartok, nem mondhatjuk azt, hogy már mindenki hallotta az evangéliumot. Attól tartok, hogy még mindig vannak népek, nemzetek és nyelvek, akik még nem hallották ezt az örökkévaló evangéliumot. És az az igazság, hogy ennek még be kell teljesedni, és a Biblia Jelenések könyvében, mégpedig Jelenések könyve 14. fejezetében, ahogy erről legutóbb beszéltünk, arról szól, hogy el fog jönni egy pillanat, el fog jönni egy nap, el fog jönni egy időszak, amikor az örökkévaló evangélium olyan hangerővel fog hirdetetni az egész világon, mint hogyha egy fénylő dicsőséges angyal repülne át az ég közepén. Amikor az ég közepén átrepül valami, akkor azt mindenki látja. Ezért jelképezi angyal ezt az örökkévaló evangéliumot, ezt az örökkévaló jó hírt. És ekkor tényleg minden nemzethez, ágazathoz és nyelvhez eljut ez a hír, ez az örömhír, az evangélium. És ahogy legutóbb említettem, ez az örömhír három részre oszlik. És ennek az első részéről beszéltünk legutóbb, Jelenések könyve 14. fejezet 7. versében, ahol azt írja, hogy az első angyal így szól, féljétek az Istent. Az első üzenet így szól, féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget. Egy olyan világnak szól ez az üzenet, akik teljesen elfelejtették az Isten dicsőségét. Elfelejtették azt, hogy Isten a teremtő, elfelejtették azt, hogy Isten a megváltó. Elfelejtették, mit jelent ez a szó, hogy félelem, jó félelem. Elfelejtették azt, hogy eljön az Isten ítéletének órája. Elfelejtette a világ azt, hogy az Isten ítél, mert joga van hozzá, és hatalma van hozzá, de ítél, mert ő maga a szeretet, és szeretne felmenteni minket, felmentő ítéletet hirdetni felettünk. Elfelejtette a világ azt, hogy ő a teremtő. Az ő kezében van a menny, a föld, a tenger és a vizek forrásai, vagy folytathatnám a földrengések, az árvizek. Ezek felett mind hatalma van, meg tudja állítani. Hatalma van a koronavírus fölött. Hatalma van minden gyötrelem fölött, ami az emberiséget ma éri. Mindenre megállt tud parancsolni. Minden elől meg tud menteni minket. Erre az Istenre tereli vissza a hitünk fókuszát. Jelenések könyve 14. fejezet 7. verse az első angyal üzenete. Ennyit arról, amiről a két héttel ezelőtt beszéltünk. És most Jelenések könyve 14. fejezet 8. versét szeretném, hogyha fellapoznánk. Kivetítem, de szeretném, hogyha fellapoznánk együtt. Nagyon könnyű Jelenések könyvét megtalálni, mert ugye a Biblia legvégén van. És ez az üzenet folytatódik a 14. vers, a 14. fejezet 8. versével. Más angyal követte azt, tudnélik ezt az első angyalt. Ezt mondván, leomlott Babilon, a nagyváros, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. És nagyjából ennyi ez az üzenet. Elég rövidre van fogva, ahhoz képest, hogy az első angyal üzenet egy jó pár részletet elmond, és a harmadik angyal meg nagyon sok részletet fog majd nekünk mondani. A második angyal üzenete nagyon-nagyon rövidre van fogva. Leomlott Babilon, a nagyváros. Először is itt hagyj pontosítsak a fordításon, itt nem leomlásról van szó, azaz nem a falai dőltek össze,

A Babilonnak, hanem egyszerűen elesett. Amikor egy város, vagy egy városállam, vagy egy ország elesik, az azt jelenti, hogy valaki jött és legyőzte. Valaki meghódította Babilont. Azt olvasom, elesett Babilon, ez a nagyváros, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. És az az igazság, hogyha ezt az igét megnézzük itt Jelenések könyvében, azaz a Biblia legvégén, az Új Szövetségnek is a legvégén, akkor felvetődik egy néhány kérdés. Egyrészt az, hogy ebben mi az örömhír, másrészt az, hogy hogy kerül ide Babilon. És talán a másik kérdéssel kezdeném, hogy kerül ide Babilon? Hogy kerül ide Babilon? Babilon nem nagyon emlegeti az Új Szövetség igazából, csak néhányszor bukkan fel, és Jelenések könyvében is itt fordul elő először. 13 fejezeten keresztül nem olvassuk azt a szót, hogy Babilon, és a 14. fejezetben bukkan elő. És hogyha az Új Szövetség egy ilyen ószövetségi városhoz, egy ilyen ószövetségi jelenséghez utal vissza minket, akkor nyilván az a feladatunk, hogy megnézzük, hogy mit mond az Ószövetség. Mit mond az Ószövetség Babilonról? Már a szó jelentése nagyon-nagyon különleges. Miért? Mert a Babilon szó két jelentésű. Két dolgot jelent. Egyrészt, hogyha akkád nyelven mondom, hogy Babilim, az azt jelenti, hogy az Istenek kapuja. Egy olyan hely, egy olyan kapu, amin, hogyha belépsz, akkor az Istenekhez jutsz. Ehhez képest a héber szó pedig egyszerűen zűrzavart jelent. Most akkor Istenek kapuja vagy zűrzavar? Ugye Babilonnak az első említései, azok még Mózes első könyvében vannak. Mózes első könyvében arról olvasunk, hogy Nimrodnak a birodalma terjedt egészen Babilonig. Aztán azt is olvassuk, hogy Bábelnél épített az emberiség egy tornyot. Elkezdtek építeni egy tornyot, ahol aztán az Isten összezavarta a nyelveket. És ezért van ennyi nyelv, ezért van ennyi nyelvcsalád. Ez a torony az emberi büszkeségnek volt a jelképe. Annak a jelképe, hogy bár az Isten ítél, ugye? Bár az Isten ítél, de mi ezt az ítéletet vissza tudjuk azzal tartani, hogy összefogunk és építünk. Nagyon különös, hogy Jelenések könyve 14. fejezetében is az ítéletről van szó, az Isten ítéletéről, és ehhez képest a következő jelenet az, hogy az emberiség újra valamiféle Babilont állít elő. Visszautal minket a toronyhoz. Bábel első körben összezavarodást jelent, másrészt az emberek által elképzelt Istenek kapuját, harmadrészt azt a fajta lázadást, ami az isteni ítélettel szemben van az emberiségben. Azt mondja, Bábel az Istenek kapuja, az égig fog érni a torony. Most meglátjuk a történet folytatását. Az Ószövetségben Bábel vagy Babilon kevesebbszer szerepel ebben az értelemben, mint ahogy most felidéztük, és legtöbbször a babiloni birodalomra, egészen pontosan az új babiloni birodalomra vonatkozik. Itt léptünk egy-két évezredet. És az új babiloni birodalomnál találjuk magunkat az időszámítás előtti 600-as, 500-as években. Az új babiloni birodalom, azaz Nabukodonozor birodalma valójában Isten büntetésének eszköze volt, Isten ítéletének eszköze, egy fegyelmező eszköz volt. Azt olvasom Jeremiás könyve 51. fejezetében, hogy arany pohár volt az Úr kezében, és ezzel fenyítette meg, ezzel részegítette meg a népeket, és magát, Júdát, a saját népét is. Azaz, ez körülbelül annyit jelent számunkra, hogy bár Babilon gonoszság jelképe az Ószövetségben, mégis valahogy eszköz az Isten kezében. Miért lehet eszköz? Hogyan vált az Isten kezében eszközzé? Nos úgy, hogy Izrael és a körülötte élő népek mind elfelejtkeztek arról, hogy Isten a Teremtő. Elfelejtkeztek arról, hogy az az Isten még mindig él, aki kihozta őket hatalmas kézzel Egyiptomból. És Isten azt mondta egy ponton, hogy jó, ebből elég. Most muszáj, hogy megfegyelmezzelek titeket. Azt olvasom Ellen Goodwight egyik művében, hogy Isten sokszor a bűnt bűnnel bünteti meg. Az, hogy Isten fegyelmező eszköze Babilon, nem jelenti azt, hogy Babilon egy pozitív szereplő. Egyszerűen csak eszköz volt az Isten kezében. Sátán felbújtotta Nabukodonozort és az édesapját, Nabopolasszát, és elindulnak, és legyőzik a nemzeteket maguk körül. De Isten azt mondja, rendben van, akkor én ezt a történelmi eseményt, a történelmnek ezt a fonalát fel fogom használni a saját céljaimra, és így vált Babilon arany pohára az Úr kezében. Sőt, Dániel egyenesen úgy fogalmaz, hogy te vagy az aranyfej. Te vagy az aranyfej. Babilon birodalma
az aranyfej volt. A nemzetek eleje. A legdíszesebb birodalom a maga korában. És igazából a történelem, a következő történelemben is ő képviseli a legnagyobb földi értéket, az aranyat. Az új szövetségben nem sokszor szerepel. Egyrészt leginkább Jézus nemzetségi táblázatában fordul elő. Ugye Jézusnak a felmenői közt ott voltak azok a királyok, akik elkerültek a babiloni fogságba, és ezért emlegeti Máté evangéliuma, valamint apostolok cselekedeteiben olvassuk azt, hogy Isten kijelenti az ő ítéletét, azt mondja Izrael népének, Júda népének, elviszlek azért titeket Babilonon túl. És körülbelül ennyi, ami az Ószövetségben előfordul Babilonról. Nem több. Máté, apostolok cselekedetei, és utána nagy szünet, nagy hallgatás. És egyszer csak az új szövetségnek a legvégén találunk egy különös üdvözletet. Péter apostol első levele úgy fejeződik be, mint elköszönés. És itt zárójelben hagyd mondjam azt, hogy az elköszönéseken általában elsiklunk. Ugye? Szeretettel köszönt benneteket Pál, szeretettel köszönt benneteket János, a presbiter, köszönt benneteket Péter. És ezek olyan, hát ugye ez csak ilyen formaság, ugye? Azt találom, hogy Pál, Péter, János, vagy akármelyik apostolnak a köszöntésében is tartalom van. Mindig van benne valami üzenet. És Péter apostol első levele 5. fejezet 13. verse, ami gyakorlatilag a legutolsó vers Péter apostol első levelében. Azt mondja, köszöntiteket veletek együtt a választott babiloni gyülekezet. És Márk az én fiam. Nyugodtan megnézhetjük a saját szemünkkel. Azt mondja Péter, hogy babiloni gyülekezet. A gyülekezet szó nincs benne, viszont nyilván a babiloni közösségre gondol. Nem a legutolsó, az utolsó előtti vers, de azt mondja, hogy a babiloni gyülekezet köszöntiteket. Most ebből két dologra következtethetünk, az egyik helyes, a másik helytelen. Az egyik következtetés az lehet, hogy ezek szerint Péter éppen Babilonban tartózkodott ekkor. De ez nem így van, nincs ilyen történelmi bizonyítékunk, hogy Péter bármikor Babilonban járt volna. Amikor Péter azt mondja, és ez a másik következtetés, hogy köszöntiteket a babiloni gyülekezet, a választott babiloni gyülekezet, akkor egy másik városra utal. Péter apostol egy olyan városra utal, ahol ekkor tartózkodott. Ahol van egy keresztény gyülekezet. És ez egy elég fontos keresztény gyülekezet. Annyira fontos, hogy a történelemben ennek a gyülekezetnek az utódjai meghatározó szerepet játszanak a következőkben. Olyannyira fontos ez a gyülekezet, hogy Péter időszakában, ugyanebben az apostoli korban egy másik apostol, Pál, egy egész levelet ír ennek a babiloni gyülekezetnek. Péter ekkor Rómában tartózkodik. És a római gyülekezetet nevezi babiloni gyülekezetnek. Róma városát nevezi Babilonnak. Az őskeresztények Babilont tartották, Rómát tartották Babilon utódjának. Babilon utódjának tekintették a római birodalmat. És nem járunk messze a valóságtól, mert hogyha Dániel könyve második fejezetéhez lapozunk, akkor Dániel könyve második fejezetében pontosan ezt a jogfolytonos utódlást látjuk. Azt látjuk, hogy az aranyfej után jött az ezüst, jött a bronz, de utána ugyanazon a testen és ugyanazon a szobron a vas következett, a vas Róma. Azt olvasom Ellen Good White a Nevelés című könyvében a 179. oldalon, hogy az Izraeltől elvett korona Babilonhoz került. Ne felejtsük el, Babilon az aranyfej, de az aranyfej előtt volt egy még értékesebb, egy szín aranyfej, vagy nem is tudom, hogy nevezzem. Ez Júda királysága volt, Izrael és Júda királysága. Gondoljunk csak Salamon uralmára. Babilon hatalmas volt és gazdag, de Salamont meg se közelítette. Csak hogy Izrael, mivel megvetette az urat, elvesztette ezt a koronát. Azt mondja, az Izraeltől elvett korona Babilonhoz került, és tényleg a népek eleje Babilon lett. De Babilont legyőzi Médo-Perzsia. Azt mondja, majd a Médo-Perzsa birodalomhoz, Görögországhoz, végül a Rómához kerül ez a korona. És Róma után azt írja, és ezt találjuk Dániel könyve második fejezetében, azután nem is lesz senkié, azt mondja az Úr, míg eljön, akié az ítélet, mert neki adom. Azaz leszakad egy nagy kő, és eltapossa ezt a szobrot. Azt látjuk, hogy az őskeresztények nem véletlenül tekintették Babilon utódjának Rómát. Mert Róma jogfolytonos utódja volt Babilonnak egy bizonyos tekintetben, lelki tekintetben.
Csak illusztrációként tettem be ezt a következő képet. Nyilván építészetileg van némi hasonlóság az istárkapu és Titus diadalíve között. De valahol ezt a diadalívet találjuk utána nem csak a rómaiaknál, ugyanezt találjuk akár Párizsban is. Ahol Napóleon császári hatalmának dicsőítésére emel ehhez teljesen hasonló ívet. Érdekes módon, mintha ennek a gyökerei Babilonban lennének. Mondhatom így, hogy jogfolytonos utódlás. És tényleg Róma örök, ahogy a mondás mondja, mert Dániel könyve második fejezetében azt olvassuk, hogy a vas lábak után a lábfejek részszint vasból, részszint cseréből vannak. Mondhatnám azt, hogy a Róma utáni történelem nyomokban Rómát tartalmaz. Róma nem vész ki. Róma még mindig ott van. Hagy folytassam így, hogy nem csak a világban tartalmaz Rómát nyomokban a történelem. Nem csak a világtörténelemről beszélek. Az egyház történetéről is beszélek, mert már János apostol idején, már az apostolok idején elkezdődik valami. Elkezdődik valami az egyházban. Ebben az őskeresztény egyházban valami erjedés elkezdődik. Azt írja János apostol, aki az utolsó volt az apostolok között, ő halt meg a legkésőbb, és ő halt meg egyedül természetes halállal. Ezt mondja, írtam a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. A gyülekezetben feltűnik egy Diotrefész, akiről a világon semmit nem tudunk, csak ennyit tudunk, hogy elsőséget kíván, és hogy nem fogadja el az apostolokat. Az elsőség kívánásra van egyébként egy latin szó, primátus. Feltűnik valaki a gyülekezetben, aki első szeretne lenni. Ki a gyülekezetben, azaz az egyházban, az eklézsiában az első? Egyetlen egy szeméről tudok, aki a gyülekezetben elsőséget kívánhat, és neki jár is. Ez maga Jézus Krisztus. De hogy Pál apostol megfogalmazza, a keresztény egyházban történik valami. Az Isten templomában történik valami, amire nem volt példa még az apostolok idején, az apostolok történetének korai szakaszában. Azt mondja, jönni fog valaki, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, mondja Pál apostol a második tesszalonikai levélben. Azt mondja, ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik. A második tesszalonikai levélben fogalmazza ezt meg Pál, és így folytatja. Hogyan veti ellenébe magát? Maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. Az Isten temploma az egyház, az Isten földi temploma most már nem egy földi építmény, ahol áldozatokat kell bemutatni, mert Jézus egyszeri áldozata elégséges. Nem szükséges újabb templomot építeni. A templom most már Krisztus egyháza. Azt mondja, ti is épüljetek fel lelki házzá. Azt mondja máshol, hogy az Isten temploma ezek vagytok ti. Az Isten temploma szent. És ugyanez a Pál apostol mondja azt, hogy valaki beül az Isten templomába, és Isten gyanánt mutogatja magát. Megtörténhet ez a kereszténységgel? Megtörténhet ez a keresztény egyházzal? Azt mondja Pál apostol a saját korára, hogy működik már a törvényszegés titkos bűne. Ugyanebben a fejezetben találjuk ezt a mondatot. Azt mondja Pál, hogy ez egy hosszú folyamat lesz, de már elkezdődött. Diotrefész már jelen van. Az elsőség kívánás már ott van. Ez ott volt a tanítványok között is természetesen, de ahogy Krisztus keresztje megérintette a szívüket, minden elsőség kívánás eltűnt. De aztán egyszer csak újra megjelenik, és ez már nem az apostoloktól származik. Nem Péter és János elsőség kívánása, vagy ki a nagyobb vitája kerül újra elő. Ez megszűnt, ez meghalt, eltűnt. Teljesen máshonnan valaki egyszer csak megjelenik és elsőséget kíván. És egy nagyon különleges mondatot szeretnék idézni nektek Karl Hausitól, az Egyháztörténet kézikönyve című, hát egyetemi tankönyvéből. Azt mondja, a római egyház, ugye a római gyülekezet, és a Rómában fejlődő kereszténység a népvándorlást követően maga a vallási szintre transzponált, átalakított, felemelt római birodalom. Püspöke pedig a titkos nyugat-római császár volt. Úgy tudom, hogy 476-tól megszűnik a nyugat-római császárság intézménye. De ekkor már kialakul a római gyülekezetben ez a diotrefészi jelenség, olyan szintre növekszik, hogy a császárnak
Lelki értelemben lesz egy utódja. Lelki jogfolytonos utód, ez pedig Róma püspöke. Ezt írja az egyháztörténész. És talán folytathatnám is, hogy mi mindent foglalt magába. A más egyháztörténészek felírják, hogy olyan szertartások kezdtek kialakulni az egyházban, olyan építészeti remek művek alakultak, készültek, amelyek a császári hatalom jelképeit hozták be a keresztény egyházba, és a császár iránti tiszteletet transzponálták, alakították át Róma püspöke iránti tiszteletté. Ennyit az egyház történetről, és hogyha folytatódik a koronavírus, és még találkozunk a következő hetekben, akkor szeretnék ugyanerre a kérdésre visszatérni, mert Jelenések könyve 18. fejezete ugyanerről a témakörről részletesebben beszél. De most hagyj álljak meg ezen a ponton, és folytassuk ott, hogy hogyan esett el Babilon. Hogyan esett el Babilon? Azt mondja, elesett Babilon, és nyilván, hogyha a Biblia előhoz nekünk, az Újszövetség előhoz egy ószövetségi jelképet, akkor nekünk vissza kell mennünk ahhoz az ószövetségi történethez, amire utal. Babilon elesése nem csak utólag van felírva 500 évvel Babilon után, 500 évvel Babilon eleste után Jelenések könyvében, hanem érdekes módon 200 évvel Babilon elesése előtt is. Ézsaiás próféta 200 évvel Babilon eleste előtt írja le ezeket a szavakat, hellyel közel 200 évvel. Azt írja Ézsaiás könyve 21. fejezete, és érdemes ezt a fejezetet egészben elolvasni. Ézsaiás könyve 21. fejezete így szól. És tényleg szeretném, hogyha nem csak a kivetítőt, azaz, hogy a YouTube videón a szlájdot néznétek, ezt a diát, hanem saját magatok vennétek elő az igét és megnéznétek. Azt a címet adta neki a Biblia kiadója, hogy Babilon elleni jövendőlés. És ez a fejezet tényleg Babilonról szól. Az egész Ézsaiás könyve 21. fejezete. És most csak a 4., 5. és a 9. verset idézem. Azt írja, reszked szíven, iszonyúság rettent, a kedves éjszakát rémségessé tevé nekem. A proféta, mint hogyha belebújna annak a bőrébe, átérezni annak az érzéseit, aki jelen van ezen a bizonyos éjszakán, amikor Babilon elesik. Azt mondja, reszket a szívem. Babilon elesésénél tényleg volt valaki, aki nagyon reszketett. Azt olvassuk róla a Bibliában, hogy a térdei összeverődtek. Azt mondja, reszket a szívem, iszonyúság rettent. A kedves éjszakát rémségesítette nekem. Tehát egy olyan éjszaka válik rémségessé, amikor az ember erre nem számít. Sőt, ez egy kedves éjszaka volt. Valószínűleg ezen az éjszakán valami jó dolog történt. Legalábbis a beszélő számára jó dolog. Mi ez a jó dolog? Mitől kedves ez az éjszaka? Azt mondja, teríts asztalt. Tehát mitől kedves ez az éjszaka? Ez egy nagy vacsora. Valakik együtt esznek. Mondhatnám azt, hogy egy összejövetel van, valamiféle ünnep, vagy azt mondja, vigyázzon a vigyázó. Teríts asztalt, mi ünnepelünk, mi eszünk, mi lakomázunk. Mert közben az őrök azok vigyáznak, nincsen gond. Vigyázzon a vigyázó. Egyetek, íjatok. És aztán hirtelen az 5. vers megszakad, és egy felkiáltással folytatja. Föl fejedelmek, kenjétek a pajzst. A kenjétek a pajzst azt jelenti, hogy vegyétek fel a pajzsot, és készüljetek harcra. Kicsodák? A fejedelmek. Tehát egy olyan éjszaka képét látjuk, ahol éppen egy lakoma folyik, és ez a lakoma válik, ez a vidám este válik valami rémséges éjszakává, amitől mindenki megretten. És kik vannak jelen ezen a lakomán? Azt mondja, hogy fejedelmeket szólít meg. És mit mond az őrálló? Íme lovas csapat jött, mondja a 9. vers. Páros lovagok, és szólott mondá. Így szól, tudnélik, ez az őr, aki az őrhelyén áll. Elesett Babilon, és isteneinek minden faragott képeit a földre zúzták le. Nyilván nem árulok zsákba macskát azzal, hogy kimondom, hogy ez bizony Belsazár története. Dániel könyve 5. fejezetében olvassuk ennek a történetnek a történelmi beszámolóját. Ez még profécia. 200 évvel az esemény előtt, nézzétek meg, mennyi részlet benne van. És ugyanennek a történetnek a beszámolóját, a történelmi beszámolóját Dániel könyve 5. fejezete jegyzi fel nekünk. És Dániel könyve 5. fejezete mond még egy érdekes dolgot. Azt mondja, borozás közben Belsazár,
ezt parancsolta, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, tudnék azokat, amelyeket az ő atya Nabukodonozor Jeruzsálemből hozott el, hogy igyanak azokból. Bort ittak és dicsérték az arany, ezüst, érc, fa és kő isteneket. Érc, vas, fa és kő isteneket. Ez egy elég hosszú felsorolás. Aranyistenek, ezüst, érc, vas, fa és kő. Honnan volt ennyi isten Babilonban? Nyilván Babilon magába olvasztott mindent, minden körülötte lévő vallást, olyannyira, hogy a jeruzsálemi templomból származó edényeket is Nabukodonozor a saját istenének templomába vitte. Elfogadunk és tisztelünk minden vallást, a lényeg az az, hogy ezt a vallást, a mi vallásunkat tartsátok legfontosabbnak. Azon belül azt csinálsz, amit akarsz, és abban az Istenben hiszel, akiben akarsz, de az én Istenemet, mondja Nabukodonozor, őt tartsd a legfontosabbnak. Ez a babiloni gondolkodásmód. És úgy tűnik, hogy ebben az időszakban éppen a perzsa hódítás előtt, a perzsa invázió előtt, ezt olvasom, a történetírók így jegyzik fel, egészen pontosan a Nabunait krónika így jegyzi fel, hogy a különböző városok istenei beléptek Babilonba, ami a kultikus szobrok perzsa invázió előtti begyűjtésére utal. Nabunaid, Nabukodonozor fia, Belsazár apja. És ez az a krónika, ennek a krónikának az emlékét látjuk a képen. Ez egy agyaktábla. Ez az agyaktábla őrzi számunkra Belsazár nevét. Nagyon sokáig a Bibliát bolondságnak tartották, mert Belsazár királyról nem tudtak a görög történetírók. És aztán egyszer csak előkerült ez a Nabunait krónika, és kiderült, hogy tényleg létezik Belsazár. Ezek szerint Dániel sokkal korábbi információkkal rendelkezik, mint a későbbi görög történetírók. Ez a krónika bizonyítja számunkra, hogy Dániel könyve tényleg nagyon ősi könyv, ahogy állítja magáról. És különös módon ez a krónika jegyzi fel azt is, hogy a környező városokból összehordták az isteneket. Miért? Féltek a perzsa inváziótól, és az ember a saját életét menti, valamint az isteneit. És Babilonba behordják az összes környező istent. Szinte adja magát Jelenések könyve 18. fejezete. Felidéződik bennem, azt mondja, hogy mi is lett Babilonból? Ördögök lakhelyévé. Minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak, mindenféle léleknek lakhelyévé, mint hogyha behordanák a lelki Babilonba is a mindenféle idegen isteneket. Különös, hogy a történelem megismétli magát. Erre is visszatérünk majd, hogyha Jelenések 18-ról tudunk beszélni együtt, gondolkodni együtt. Mit jelent a haragbor? Mit jelent a haragbor, amivel megitatott Babilon minden népet? Hagy fussak neki egy picit távolabbról. Azt tanultuk eddig, hogy Máté evangélium a 24. fejezete szerint a vég akkor jön el, amikor az Isten országának evangéliuma mindenhol hirdettetik. Egy olyan világban kell ennek az evangéliumnak hirdetetni, ahol hamis Krisztusok és hamis proféták nagy jeleket és csodákat tesznek, és az a céljuk, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Egyszerűen két üzenet csap egymásnak. A hamis proféták üzenetei, akiknek Isten megengedi, hogy csodákat tegyenek. És az evangélium üzenete, amely szintén az egész világon hirdettetik, nem azért, hogy elhitesse az embereket, hanem hogy hitre vezesse az embereket. Ebben az összecsapásban az evangélium hirdetőinek tisztának kell lenni. Azt olvasom Péter apostol 2. fejezete 9. versében, hogy az evangélium hirdetőit így nevezi: választott nemzetség, királyi papság és szent nemzet. Választott nemzetség, királyi papság és szent nemzet. A keresztények nem egyszerűen választott nemzetség csak azért, mert ők felmutattak valamit, és ők lettek a választottak. Nem egyszerűen királyi papság, mert erre a megtiszteltetésre jutottak. Nem azért szent nemzet, mert olyan a teljesítményük. Azt mondja, azért királyi papság és szent nemzet, mert az Isten arra hívta el őket, hogy hirdessék. Hirdessék az evangéliumot. Hirdessék annak dolgait, aki elhívta őket a sötétségből a világosságra. És csak egy dolgot emeltem ki ebből az igéből, az, hogy királyi papság. Tehát az evangéliumnak hirdettetni kell, és kik hirdetik? Egy úgynevezett királyi papság. Így nevezi a keresztényeket, így nevezi az adventvárókat, akik az evangéliumot hirdetik a végidőben. Csak hogy mi vonatkozik a papokra? Milyen törvények vonatkoztak a papokra? Egyetlen egy vonatkozást szeretnék idehozni. Azt olvasom Mózes 3. könyvében, hogy a papok ne igyanak bort és részegítő italt. Nem egyszerűen csak azért, mert egészségtelen, hanem azért,
hogy különbséget tudjanak tenni szent és közönséges között. Azaz, hogyha te hitelesen akarod hirdetni az Isten országának evangéliumát, egy olyan világban, ahol a megtévesztésnek mindenféle formájával lehet találkozni, ahol csodák történnek, ahol hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, akkor mindennél nagyobb szükséged van arra, hogy az ítélő képességed az tökéletesen tiszta legyen. Olyan tiszta ítélő képességed legyen, amelyet nem rontott meg a bor és a szeszes ital, amelyet nem rontott meg semmi, ami kikapcsolja ezt itt elől a homloklebenyt. Olyan ítélő képességre van szükséged, hogy különbséget tudj tenni az igazi Krisztus és a hamis Krisztusok között. Mert ez egy ilyen világ. És az az igazság, hogy ez a világ annyira nincs messze tőlünk, mert nem millió egy felekezetet látunk. És mindegyik azt mondja, a protestáns felekezetek mind azt mondják, hogy a Bibliára építenek. És közben milyen ellentmondó tanaik vannak. Nem eljött az ideje annak, hogy az Isten népe józanabb legyen, mint bármikor? Lehet, hogy életvitelszerűen nem fogyasztunk bort. Lehet, hogy életvitelszerűen nem fogyasztunk alkoholos italokat. De vajon nem megteszünk egy csomó olyan dolgot, ami elveszi a józanságunkat? Hogy aktualizáljam egy kicsit, itt vagyunk a koronavírus járvány idején. Minden a bezártságról szól, csuk be az ajtót, ne menj az utcára, maradj szépen otthon. Ezeket a hashtageket látom mindenhol, Facebookon is, meg mindenhol, hogy maradj otthon, maradj otthon, maradj otthon. Rendben. Mit csinálnak az emberek otthon? Tévét néznek, interneteznek. Nem tudom, tudjátok-e, hogyha az ember estére tévét néz, ugye a tévének a kék fénye mit okoz az emberben? Ébrenlétet. Utána elmész aludni, de nem fogsz tudni mélyen aludni. Mi következik ebből? Nos, az, hogy ez itt elől, ez a homlokleveny, ez károsodik. Nem tud úgy működni, nem tudja úgy kipihenni magát az agy. Itt vagyunk a járvány idején, és mindenki online tanul. Én már most félek, hogy az iskolás fiamnak milyen masszív média függése alakul ki majd, hogyha vége lesz ennek a járványnak. Hogyha már majd szabadon mehet iskolába, mennyire fog tudni koncentrálni? Én tényleg arra szeretnék hívni mindenkit, és azt kérem mindenkitől, hogy bár most sokkal többet vagyunk online, próbáljunk meg sokkal jobban odafigyelni arra, hogy lehet, hogy ez a kapcsolattartás eszköze, de legyen minden napunkban offline idő. Nem csak online, interneten, tévé előtt, offline. Kikapcs minden. Menjünk ki a kertbe, vagy menjünk el egy parkba, ugye az még nincs megtiltva, hogy egészségügyi sétát tegyünk a kormányrendelet szerint. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Azt mondja, nagyon nagy szükségetek van nektek, papok, arra, hogy józanok legyetek, hogy különbséget tehessetek szent és közönséges között. És a Biblia tovább folytatja ennek a jelképnek a kibontását, mert a bor nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy az ember nem tud különbséget tenni. Ennél sokkal messzebb megy a Szentírás. Azt mondja Efézus 5:18, hogy választanod kell, vagy megrészegedsz a bortól, vagy beteljesedsz szent lélekkel. Abban az időszakban élünk, amikor Isten megígérte, hogy betölt minket szent lélekkel. Ezt nevezi a Biblia késői esőnek. De aki nem józan, aki részeg a bortól, az nem ad esélyt a szent léleknek. Sőt, a bor a Bibliában a lélek jelképe, mégpedig nem az Isten lelkének jelképe. Az Isten lelkétől idegen léleknek a jelképe. Azt mondja, az Úr beléjük önté a szédelgés lelkét, miként a részeg tántorog. A mondatot itt nem is folytattam, nézzétek meg Ézsaiás könyve 19. fejezet, 14. versét. Egy elég gusztustalan képet használ. Így nevezi az Isten a tévelgést. Ezek nem egyszerűen dogmatikus dolgok. Vagy szent lélekkel telsz meg, vagy pedig egy másik lélekkel, de akkor az életed olyan lesz, mint egy tántorgó részegé. Nem fogod megtalálni az igazságot, nem fogod tudni, hogy az Isten merre akar téged vezetni, tudnilik az örök élethez. Ennyit a borról, hagyj mondjunk egy pár mondatot a házasságtörésről, és végül eljutunk ennek az üzenetnek a konklúziójához. A Biblia nyilván, ahol itt Babilon paráznoságáról beszél, Babilon házasságtöréséről beszél, nyilván szimbólumokról beszél. A házasságtörés szimbolikus. És ezt a szimbólumot Jakab apostol nagyon szépen azonosítja nekünk. Jakab apostol 4. fejezet 4. versében azt olvasom, hogy parázna férfiak és asszonyok, ezt mondja a gyülekezetnek. Annak a gyülekezetnek, akit úgy is nevez Pál, meg a többi apostol, hogy Isten szentje, Isten választottai. Most Jakab leparáznázza őket. Azt mondja, parázna férfiak és asszonyok. Miben paráznak? Nem feltétlenül házasságtörőkről beszél, lehet, hogy azokról is, de nem feltétlenül fizikai házasságtörőkről beszél.
Nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel? Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Azt mondja nekünk Jakab apostol 4. fejezet 4. vers, és azért szeretem Jakabot, mert annyira szókimondó. A világ barátsága valójában házasságtörés. Amikor a világot akarod utánozni, olyan vagy, mint aki megcsalja ifjúság a feleségét, vagy olyan feleség vagy, aki otthagyja a férjét. A világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. Ezért mondja Jakab azt, hogy ez paráznoság. Ez házasságtörés. Azt olvasom a Nagy Küzdelem 381. oldalán. És tényleg mindenkinek szeretettel ajánlom a Nagy Küzdelmet. Ebben a könyvben különösen az elutasított figyelmeztetés a 21. fejezetre szeretném felhívni a figyelmet. Hagy mondjam el, hogy minden, amiről ma délelőtt beszélek, azt ebből plagizáltam. Engedjétek meg nekem ezt. Azt írja ugyanebben a fejezetben, az egyház Krisztussal szembeni hűtlenségét, ami abban mutatkozik meg, hogy már nem bízik Istenében, és a megváltó iránti ragaszkodás helyét a világ szeretete tölti be. A Szentírás a házassági fogadalom megszegéséhez hasonlítja. A világ barátsága ellenségeskedés az Istennel, Isten megcsalása. Ez azért nagyon fontos számunkra, mert egy olyan korszakba értünk, hogy hagyd mondjam el, nem olyan könnyű nekünk másnak lenni. Nem olyan könnyű az adventváró keresztényeknek egyfajta más életvitelt folytatni. Miért nem csinálod ugyanúgy? Miért nem öltözöl ugyanúgy? Miért nem eszed ugyanazt? Miért nem hallgatod ugyanazt a zenét? Miért nem ugyanazokat a filmeket nézed? A világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. Sokszor tapasztalom azt, hogy mi másképp vagyunk ugyanolyanok. Azt mondjuk, hogy mi mások vagyunk, de azért valahol mégiscsak ugyanolyanok. Aki a világra akar hasonlítani, az nem fog hasonlítani Krisztusra. Pedig Krisztus vágyakozva várja azt, hogy az ő képmása megmutatkozzon az ő egyházában. Azt olvasom Jelenések könyve 18. fejezetében, és ezzel majd később foglalkozunk részletesen, hogy Babilon paráznasága haragjának borából megitatott minden népet. És a föld királyai paráználkodtak vele. A részegség pohara, írja Ellen White ugyanebben a fejezetben. Azokat a hamis tanokat jelenti, nézzük csak, a föld királyaival való kapcsolatról van szó. Azokat a hamis tanokat jelenti, amelyeket a föld nagyjaival való meg nem engedett kapcsolat következtében fogadott el. Aki a világot szereti, aki a világra akar hasonlítani, az előbb-utóbb a saját hitén fog módosítani. És ebbe a tiszta, erjedetlen szőlőlébe, ami az evangélium, belekerült egy csepp erjedés. És bejárja az evangéliumot, átalakítja, és innentől kezdve már nem evangéliumról beszélünk. A világ kegyeiért az egyház elfogad olyan tanokat, amelyek nincsenek benne a Bibliában. Konstantinus volt az a császár, aki a vasárnapot állami ünnepnappá tette. A kereszténység nem tette állami ünnep, nem tette saját ünnepnapjává a vasárnapot még jó sokáig. Konstantin után még egy 40 évnek kellett eltelni, azaz egy generációnak, míg végül 321 után 364-ben, 40 évvel később a kereszténység kimondta azt, hogy mindenki vasárnapot ünnepeljen. Hagyjuk a szombatot, az a zsidóké, ne lustálkodjatok szombaton, stb. Miért? Mert a birodalom közhangulatának ez felelt meg a legjobban. Konstantinus azért rendelte a vasárnapot, mert a birodalomnak szüksége volt egy ünnepnapra. A kereszténység pedig azért fogadta el, mert így többen tudtak csatlakozni hozzá. Azt mondja, azokat a hamis tanításokat jelenti ez a részegség pohara, amelyeket a világgal, azaz a föld nagyjaival, a királyokkal való meg nem engedett kapcsolat következtében fogadott el az egyház. Nos, eljutunk a második angyal üzenetének konklúziójához, és van egy jó és egy rossz hírem. Van egy jó és egy rossz hírem. Kezdem a rosszal. A rossz hír az, hogy ebbe a korba születtél. Ebbe a bizonyos végidőbe születtél, amikor ez az üzenet aktuálissá válik. Babilon bukása ugyan még nem teljes. A kereszténységben még mindig találsz hívő embereket, akik ugyan nem adventvárók, de keresnek valami jobbat. Babilon bukása még nem teljes. Amit Jelenések könyve 14. fejezetében olvasok, azt különös módon a második angyal nem hangos szóval mondja. Egy kicsit halkabban beszél, mint az első és a harmadik.
Ez azt jelenti, hogy a kegyelem idő még tart. De mégiscsak ebben a korban élsz. Abban a korban élsz, amikor egyre több a hamis Krisztus, egyre több a hamis proféta. Egyre nagyobb teret kap Sátán arra, hogy azt csináljon, amit akar. Abban a korban élsz, amit járványok sújtanak, most érzed a saját bőrödön. Abban a korban élsz, amikor érzed, hogy a vég tényleg közel van. Amikor nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Amikor földrengés földrengést követ egy héttel ezelőtt, vagy másfél héttel ezelőtt, Zágrában volt földrengés, ez a szomszéd ország. Ugye, Horvátországban. És épületek, történelmi épületek rongálódtak meg. Egész közel hozzánk. Abban a korban élsz, amikor Babilon kiterjeszti a hatalmát az egész világra. Nos, ez a rossz hírem. Ezen sajnos nem tudok változtatni, ebbe a korba születtél. Mi lehet ehhez képest a jó hír? A jó hír az, hogy ebbe a korba születtél. A jó hír ugyanaz, mint a rossz hír volt. Az az igazság, hogy a proféták kívánkoztak belenézni és látni azt a kort, amibe te születtél. Szerették volna megérni azt, hogy abban a generációban éljenek, amikor az ég egyszer csak megnyílik és megjelenik egy kis felhő, és neked és nekem, nekünk minden esélyünk megvan arra, hogy ez a generáció legyünk. Abban a korszakban élünk, amikor az Isten azt ígéri, hogy elpecsételi az ő népét. Abban a korszakban élünk, amikor az Isten azt ígéri, betölti az ő népét Szentlélekkel. Amikor az evangélium az egész világon hirdetetik, és mindenhol megszólal ez a három üzenet. Egy különleges összefüggést találni Jelenések könyvében. Azt mondja, láttam más angyalt. És ez a kifejezés, a görög szerinti kifejezés háromszor szerepel Jelenések könyvében. Az elsőt, azt olvastuk a múlt alkalommal és a mai alkalommal is, a hármas angyal üzenet bevezetése. Láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium. Az angyalok mindig a látomásban vezetik a prófétát, és ezáltal vezetik a mi tekintetünket is. Tehát, hogyha megjelenik egy angyal, akkor figyeld, hogy az angyal mit mutat. És amikor ugyanazt a kifejezést mondja egy angyalra, akkor figyeld meg, hogy a témák is összekapcsolódnak. Azt mondja, ez a más angyal, amikor megjelenik, megszólal, az örökkévaló evangélium. De a Jelenések könyve 7. fejezetében azt olvasom, hogy ez a más angyal, akit szintén János lát, így kiált, ne ártsatok a földnek, mondja annak a négy angyalnak, akinek ez volt a feladata, hogy ártson a földnek. Ne ártsatok a földnek, míg el nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Hirdethetik az örökkévaló evangélium. Isten elpecsételi az övéit. És láttam egy más angyalt, mondja Jelenések 10, a görög szerint láttam egy másik angyalt, egy erőset az égből leszállni. És ez az angyal, aki ez esetben Jézus Krisztus, megesküszik arra, hogy idő többé nem lesz. Hogy beteljesül Dániel proféciája, amit a Dániel könyve 8. fejezetében olvasunk. Hogy ismét profétálnia kell az egyháznak egy keserű csalódás után, erről szól a 10. fejezet. Idő többé nincs, nincs több idői profécia, nincs idő meghatározás. De megkezdődik az Isten népének elpecsételése. A pecsét azt jelenti, hogy Isten tulajdonának mondja ezeket a hívőket. És hirdetetik az örökkévaló evangélium. Az a jó hírem, hogy te pontosan ebben a generációban élsz. Az a jó hírem, hogy abba a világba születtél, amelyben mindez megvalósul. Azokban a napokban írja Jeremiás könyve 50. fejezete. Azokban a napokban, amikor megszégyenül Bél, letöretik Merodák, bevétetik Babilon. Azokban a napokban történik valami különleges dolog. És hogyha időtök engedi, és szeretném, hogyha engedné, olvassátok el otthon Jeremiás könyve 50.-51. fejezetét. Mert bár Jelenések könyve egy rövid mondattal lerendezi azt, hogy elesett Babilon, Jelenések könyve 50. és 51. fejezete két hosszú fejezet szól Babilon eleséséről. Minden részlet, amire kíváncsiak vagytok, minden részlet benne van ebben a két fejezetben. Jó hosszú fejezetekről beszélek. És ebből a fejezetből idézek, hogyan beszél Babilon eleséséről? Azt mondja, hirdessétek a nemzetek közt. Megint az evangélium hirdetésre utal. Hallassátok, emeljétek fel a zászlót. A zászló az a jelkép, az evangélium jelképe. Emeljétek fel Immanuel zászlaját. Hallassátok, és el ne titkoljátok, mondjátok. Bevétetett Babilon, megszégyenült Bél, letöretett Merodák, megszégyenültek az ő faragott képei, letörettek az ő bálványai. Azokban a napokban, így folytatja ugyanaz a fejezet, azokban a napokban,
amikor bevétetik Babilon, kerestetik Júda bűne és Izrael bűne, de nem találtatik. Ugyanaz a Jeremiás, aki egy néhány fejezettel korábban úgy beszél az Isten egyházának bűneiről, mint ami vas tollal és gyémánt heggyel van felírva a szív táblájára. Úgy beszél a bűnökről, mint amit nem lehet a táblákról eltüntetni, mert amit vassal véstek be és gyémánt heggyel írtak fel, azt nem lehet csak úgy eltüntetni. Jeremiás 17.1-ben így beszél a bűnökről, és abban az időben, amikor viszont bevétetik Babilon, azaz az utolsó nemzedék idején, a történelem legvégén, azt mondja, kerestetik az Izrael bűne. Igen, az a bűn, ami vastollal és gyémánthegyjel volt beírva a szívünkbe. Kerestetik, és nem lesz. Az Isten megnézi a szívedet, és nem talál benne bűnt. Miért? Azt mondja, mert kegyelmes leszek azokhoz, akiket meghagyok. Nem azért, mert te olyan jó vagy, hanem azért, mert az Isten megígérte, hogy megtisztít. Ezekben a napokban, így írja Ellen White, miközben a vizsgálati ítélet folyik a mennyben, Krisztus a bűnbánó hívők bűneit eltávolítja a templomból. A földön Isten népe között, és ezt szeretném kiemelni, a földön Isten népe között a tisztogatás, a megtisztulás, a bűntől való szabadulás különleges munkájának kell végbe mennie. Ezt a munkát még világosabban megismerjük Jelenések könyve 14. fejezetéből, ebből az üzenetből. És nem mondom azt, hogy itt véget ér, amiről beszélni szeretnék, hanem azt mondom, hogy itt megszakítjuk adásunkat. Remélem, hogy lehetőségünk lesz folytatni az együttgondolkodást Jelenések 14. fejezetéről. Mert úgy tűnik, hogy Jelenések 14. fejezetében ez az üzenet éppen erre akarja a tekintetünket vinni. Az, hogy Babilon elesett, az azt jelenti, hogy a földi harcunk egy legyőzött ellenféllel szemben folyik. Nem egy olyan ellenféllel harcolunk, akivel a csata kimenetele kétes. Azt mondja nekünk a Biblia, azt mondja a prófécia, elesett, legyőzetett. Vége van. Az én szememben, mondja Isten, ő egy legyőzött ellenfél. Mi lenne, hogyha elkezdenénk így gondolkodni Sátánról? Így gondolkodni Babilonról? Így gondolkodni azokról a folyamatokról, amelyek a világban vannak? Mi lenne, hogyha így gondolkodnánk a koronavírusról? Lehet, hogy tombol. De az Isten szemében legyőzött ellenfél. Elesett, elesett Babilon, ezt mondja. Mi lenne, hogyha így gondolnánk rá? Azt mondja, egy olyan különleges munka következik most Isten népe történetében, hogy igen, Isten lehetőséget nyit arra, hogy minden bűntől megszabaduljunk. A megkötözöttségeinktől, a függéseinktől, mindazoktól, amelyek elválasztanak tőle. Azt mondja, vegyél tőlem fehér ruhát. Én vagyok az, aki megjelentem igazságodat. Keresem majd a bűnödet, és nem fogom találni, mert én vagyok az, aki kegyelmes voltam hozzád, és eltöröltem a bűnödet. Jelenések könyve 14. fejezetének ez a központi üzenete. Isten a győztes, Sátán a vesztes. Az Úr győz, a koronavírus veszít. Azokban a napokban és abban az időben, azt mondja az Úr, kerestetik Izrael bűne, és nem lesz. A Júda vétkei, de nem találtatnak, mert kegyelmes leszek azokhoz, akiket meghagyok. Ezt üzeni nekünk ma az Úr. És mi pontosan ezekben a napokban élünk. Ez az örömhír. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt az örömhírt, hogy aki a te ellenséged, aki szembeszegült veled, aki annak idején fellázadt ellened, még a mennyben Sátán egy legyőzött ellenfél. És mindazok az eszközök, amiket bevet itt a földön, akár a legnagyobb eszköze, a profétikus Babilon, amiről olvasunk Jelenések könyvében, szintén legyőzött ellenfél. Bár lehet, hogy még a hatalmát megmutatja ezen a földön, de te azt üzened mindannyiunk számára, hogy te vagy a győztes, és Babilon elesett. Köszönjük neked, Atyánk, hogy te megtanítasz minket arra, hogy józanok legyünk, és betöltesz minket a te szent lelkeddel, hogy azért jött el Jézus, hogy a szent léleknek szabad útja legyen a mi szívünkhöz, hogy a bűnök ne legyenek immár akadály. Szeretnénk megnyitni a szívünk ajtaját, és tényleg azt kérjük, hogy törzs be a te jelenléteddel, mert ez az egyetlen fegyverünk, hogy megálljunk ezekben a napokban, hogy mi ne legyünk azok között, akiket megtéveszt Babilonbora, hogy ne legyünk részegek, sem fizikai, sem lelki értelemben,
Atyánk, szükségünk van a Te jelenlétedre, szükségünk van arra, hogy érezzük, mi a Te gyermekeid vagyunk. És ez az üzenet pontosan azért szól hozzánk, mert Te megmenteni szeretnél minket, nem kárhoztatni, hanem üdvözíteni. Köszönjük a reménységet, amit az igében találunk. Kérünk, Te légy a mi gyógyítónk, vigyázz a mindannyiunk egészségére. És a Te hatalmad szavával kérünk, állítsd meg ezt a járványt. Nem csak azért, hogy újra visszatérhessünk a régi életünkhöz, sőt, nem akarunk visszatérni a régi életünkhöz. Szeretnénk ez alatt a járvány alatt levonni minden tanulságot, amit tanítani akarsz ezzel. Azért kérjük, hogy állítsd meg a járványt, hogy az evangélium tovább terjedhessen, nem csak interneten keresztül, hanem személyesen, háztól házig, szívtől szívig. Hogy elmondhassuk, mi gyönyörűséges az örömhírmondóknak lábai, akik viszik az örömhírt. Köszönjük neked ezt az ígéretet. Köszönjük, hogy te megteszed. Jézus nevében. Amen. Azokban a napokban és abban az időben azt mondja az Úr. Kerestetik Júda bűne, de nem lesz. A Júda vétkei, de nem találtatnak. Mert kegyelmes leszek azokhoz, akiket meghagyok. Amen.

És táborozók, a reggeli alkalmakon a Biblia legszebb imádságai közül válogattunk, és bár a kijelölt programunkban nem szerepel a mai Zsoltár, de úgy gondoltuk, hogy időszerűsége miatt nagyon hasznos lenne áttekintenünk a Zsoltárok könyve 50. fejezetét. Tehát kérem is, hogy nyissátok meg Bibliátokat az 50. Zsoltárnál, ami közel 3000 évvel ezelőtt íródott ugyan, és nyilván Isten lelkétől ihletett őszinte szívből fakadt fel, de talán majd egyet fogtok érteni velem, hogy ez az imádság, ez nagyon-nagyon korunk imádsága. És nagyon-nagyon pontosan annak a nemzedéknek lehetne az imádsága, és azokat a gondolatokat fogalmazza meg, ami bennünket kellenek, hogy foglalkoztassanak, akik tudjuk, hogy a bibliai proféciák szerint Jézus második eljövetele egészen a küszöbön áll. Talán olvasnám az Zsoltár első részét, a Zsoltár három nagy részre osztható, először egy megszólítást olvashatunk, majd később az Isten követőinek tesz kijelentést az Isten, hogy mi a probléma az ő Isten tiszteletükkel, mi a probléma az ő viszonyulásukkal, majd a Zsoltár harmadik részében pedig azokhoz szól, akik elfordultak az Istentől. Talán olvasom tehát az első 6 verset. Aszáf Zsoltára. Az Istenek Istene az Úr szól, és hívja a földet a napkeltétől lenyugtáig. A Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeske

Mire érzékelhető az, amit a bevezető gondolatban említettem, hogy ez a Zsoltár valóban a végidők hívőinek az igazi könyörgése, de hát nyilván már aki először hallja, vagy először olvassa, ő is láthatja, hogy itt ítéletről van szó, itt Isten eljöveteléről van szó, tehát olyan fogalmakról, olyan dolgokról van szó, amelyek bizony azon a bizonyos amanapon fognak bekövetkezni. És figyeljük meg, hogy szinte minden részletében ez a bevezető felszólítás vagy megszólítás erről szól. Az első versben rögtön ezzel kezdi, az Istenek Istene az Úr szól, és hívja a földet napkeltétől lenyugtáig. Tehát nem Izrael népét ott Palesztina földjén, hanem az egész földet. Az egész földet fogja megítélni az Isten, ahonnan kell a nap, egészen addig, ahonnan lenyugszik, tehát magyarul nincs kivétel, nem lesz a földnek olyan területe, amelyik ítélet alá ne esne. Nincs olyan, hogy vannak, akikre vonatkozik az ítélet, és van, akiket nem is fog megítélni az Isten, és a többi. Tehát teljesen világosan beszél arról, hogy az egész emberiségnek a megszólításáról van szó. Aztán a második versben, amikor ezt mondja, hogy a Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeskedik az Isten, hát hatalmas kijelentés ez, hogyha tudjuk, mit jelent a Sion. Ugye a Sion ez egy hegynek a neve, amelyiken a templom épült, a jeruzsálemi templom, de átvitt értelemben az egész Bibliában, úgy ó, mint új szövetségben, mindig is Isten népét, az Isten egyházát jelentette, mindig azt a helyet jelentette, amin keresztül az Isten az emberekkel találkozhat. Természetesen a bűn elrendezés helyét is jelenti a templom, illetőleg a Sion, hiszen csak amikor igazán eljut az ember hitben arra, hogy ő érte a világ teremtője halt meg, hogy megmenekülhessen a bűneiből, csak akkor szabadulhat meg a bűnből. Emberi belátás a bűntől való szabadulást nem fog eredményezni. Tehát egy egyszerű, közönséges mérlegelés valamiféle látszólagos megjobbulást eredményezhet, de igazán megváltó nélkül bűn bánat és bűn bocsánat nem lehetséges. A Biblia nagyon sok helyen beszél arról, hogy még a bűn bánatra sem juthatunk el Krisztus nélkül. De mit is jelent az, hogy a Sionról, amelynek szépsége tökéletes, tehát az egyházról, amelyik képviseli a megváltás üzenetét, amelyik nem közben járó természetesen Isten és ember között az egyház, de mindenképpen az Isten beszéde rá van bízva erre a népre, erre az egyházra, és képviseli az emberek előtt az örökkévaló evangéliumot, azt írja itt a Szentírás, hogy amelynek szépsége tökéletes. Akik ismerik Jelenések könyve emberi történelmet átfogó proféciáját, az első három fejezetet, Jézus első eljövetelétől számítva, a különböző keresztény korszakokat jellemzik ezek a bizonyos levelek, amiket Jézus írt a gyülekezeteknek, azok tudják jól, hogy az utolsó idők hívő népéről az Istennek, most nagyon finoman fogalmazok, nincs jó véleménye. Tehát nem azt írja róluk, hogy szépsége tökéletes, hanem azt írja róluk, hogy ők olyanok, mint a lágy víz, mint a langyos víz. Se nem hideg, se nem forró. Még az a kijelentés is, hogy bárcsak hideg volnál, bárcsak nem is ismernél engem, még mindig több reménység lenne, mint hogy ismersz, tudsz mindent, és mégse csinálsz semmit. Borzasztó állapotban van nem csak az egész emberiség, de sajnos a hívők közössége is, hiszen laodiciai állapotban van az ítélet népe, ugyanakkor Ézsaiás könyvében és nagyon sok proféciában, de Pál apostol például az Efézusi levélben is azt mondja, hogy az Isten ebből a népből nyilván rostálás, nyilván nevelés, formálás, akiket szeretek, megfeddem és megfenyítem. Tehát ebből a népből fog egy olyan népet elkészíteni az utolsó időkre, amelyiken nem lesz sem szeplő, sem sömörgözése, sem jaféle. Tehát amikor már eddig jut az Isten népe, és ez a legfontosabb feltétele Jézus második eljövetelének, aminek mindenképpen jóval korábban be kell következni, hiszen csak egy szentségre jutott nép képes képviselni úgy az evangéliumot, hogy annak ne tudjon ellenállni szinte senki.
Persze nagyon sokan ekkor is ellen fognak állni.

0: de mégiscsak a nagy evangélium hirdetés egy ilyen félig odaszánt emberekből álló nép által nem lehetséges, hogy megtörténjen. Azt mondja, hogy fényeskedik az Isten. Hát mit jelent az, hogy fényeskedik az Isten? Igen egyszerűen le tudjuk fordítani ezt a Biblia nyelvezetén. Amikor egy-egy ember, akik az Isten népéhez tartoznak, már nem úgy tetszik, nem önmagukat mutogatják az embereknek, hanem rajtuk keresztül Krisztus jellem tulajdonságai tündökölnek. Ez nem annyit jelent, hogy ezek az emberek elveszítik az egyéniségüket, és mindegyik teljesen olyan lesz, mint Krisztus. A jellemük lesz olyan. Olyan kell, hogy legyen. Olyan kell, hogy legyen, mint amit Jelenések könyve 14. fejezetében olvasunk, hogy az ő szájukban nem találtatott álnokság. Hogy ők úgy követik Krisztus, hogy nem csak szóban, hanem a gyakorlati életük változott meg. És így rajtuk keresztül, ahogy Pál apostol is fogalmazott, nem én, hanem a bennem lakozó Krisztus. Rajtuk keresztül maga Krisztus tud szólni az emberekhez, az Isten lelke tud szólni olyan erővel, aminek ha valakiben még van valamennyi készség a megtérésre, azok nem fognak tudni ellenállni ennek a hívásnak és ennek az üzenetnek. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, és körülötte erős forgó szél. Ez a nem hallgat kijelentés, ez nagyon, nagyon érdekes, ellentétben van Malakiás könyve 3. fejezetében olvasható kijelentéssel, amikor azt mondja az ige, hogy az Isten ül és hallgat, és könyvek nyittatának meg előtte, és íratnak abba a könyvekbe nyilván milyen dolgok, hogy mit csinálnak az emberek. Hogy az Isten tűr, az Isten hallgat, az Isten vár. Az Isten nem lép közbe ítélettel, megengedi, hogy a rossz kimutassa a foga fehérjét. Meg kell, hogy engedje, hogy szinte a gonoszság majdhogy nem a győzelemre jut, mert szinte az egész emberiséget magáénak tudhatja a lázadó angyal fejedelem, de eljön az az idő, amikor nem hallgathat tovább az Isten. Gyűjti az adatokat, mondanánk mai szóhasználattal. Most jegyzik fel a könyvbe, az életkönyvébe, és az életkönyvéből most húzzák ki a neveket, akik nem oda tartoznak, ha valamikor oda is tartoztak. Minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, ahogy Prédikátor könyve fejeződik be a 12. fejezetben, akár jó, akár gonosz legyen az. És az Isten a vég idején másodszor tűz által fogja megtisztítani a földet. Ugye Péter apostol hivatkozik többek között erre a 2. levele végén. Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét. Rengeteg dolgot megtudhatunk ebből a kijelentésből, ugyanis Isten, amikor elkezdi az ítéletet, ezt nem úgy teszi, hogy visszavonul, mindenkit kizár az ítélkezésből, és ő maga egyedül meghozza az ítéletet. Megtehetné, mert mindenható, és ő biztos, hogy nem téved. De Isten ezt mások jelenlétében teszi meg. Hívja az egeket. Hívja azokat az angyalokat, akik nem buktak el, akik őt szolgálják szüntelen, ott vannak a mennyben, és a mennyei templomban ott veszik körül az ítélet királyi székét. Hívja az egeket és a földet. Az emberiség előőrse is jelen van ezen az ítéleten. Az emberiség képviselői is ott vannak, néhány nevet is ismerhetünk ezek közül, hiszen Énok és Illés halál nélkül láthatta meg a mennyet, és került oda, megelőlegezve nyilvánvalóan Jézus halálát, feltámadását, és bűnfelett arattott fényes győzelmét, és azon kívül Mózest támasztotta fel Júdás levele tanúsága szerint az Isten, és ezen kívül névtelenül tudhatjuk, hogy amit Máté evangélium a 27. fejezetében olvasunk, hogy nagyon sok szentnek a teste is feltámadt Jézus feltámadásakor, és nyilván nem maradtak itt a földön, mert annak egyéb nyomai is lennének, hanem Jézussal együtt, Jézus, mint győztes király, vitte a foglyokat magával, ezeket az embereket, az emberiség képviselői jelen vannak a bírósági tárgyaláson. Isten nem önkényesen hozhatja meg az ítéletét, hanem emberek jelenlétében ítéli meg az embereket. Tanúk lesznek jelen, amikor kijelenti mondjuk Ádámról vagy Ábelről, és megy sorra végig azokon, akik valamikor az Isten népéhez tartoztak, de nem csak valamikor, hanem életük végéig, és győzelemre jutott az életük. És így hozza meg az ítéletét. Ugyanis azért kezdi el Isten az ítéletét, és azért nem hallgat tovább, mert meg kell ítélnie a népét, az ő népét. Péter apostol levelében olvassuk, hogy először az Isten háza népén kell, hogy kezdődjék az ítélet. Először azokon kezdődik az ítélet, és azoknak a sorsa dől el, akik egyszer valaha életükben, bármikor, persze Isten előre is látja már az eseményeket és a cselekedeteinket, tehát bármikor, ha valaki igazi, őszinte megtérésre jut, és igazán szembefordul a bűnnel, és az Isten megbocsáthatta az ő bűnét, és elvehette tőle, ha ez egyszer is megtörtént egy ember életében, ő már ez alá az ítélet alá esik, aminek először kell megtörténni. Aztán persze, aki közben-közben haladt előre, de aztán később elbukott, és később visszatért, erről majd részletesebben péntek esti előadáson lehet hallani talán néhány gondolatot, ezeknek az embereknek nyilván nem lesz meg a felmentő ítélete, hanem éppen az ellenkező ítéletet fogják megkapni, és ők nem támadhatnak fel az örök életre Jézus második eljövetelekor. Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet. Ez még inkább alátámasztja, amit az imént mondtam, hogy az én kegyeseimet gyűjtsétek először elém. Először kezdjük azokon, akik valaha megértették az Isten áldozatát, Jézus áldozatát, és ezért akik erősítik ezt a szövetséget. Hiszen ha valaki megtért, vagy valaki Izrael gyermekei közé tartozott mondjuk még Aszáf korában, vagy az Ószövetségben, akikkel szövetséget kötött az Úr, és aztán később természetesen az Új Szövetségben, akik a teljes megtérése jutottak, és ezt a szövetséget felvállalták egy felnőtt keresztséggel, ezeket az embereket erősíti meg az Isten is, akik erősítik a vele kötött szövetséget. Akik nem látszólagos szövetséget kötnek, akik nem úgy gondolják, hogy ha már eljutottak arra a szintre, hogy ők az Isten népéhez tartoznak, akkor ezzel be is fejeztek minden küzdelmet, mert most már célba értek. Teljesen nyilvánvaló a Biblia tanúságtétele, hogy üdvözítő egyház nincs. Ebben ne reménykedjünk. Nem léteznek üdvözítő szertartások, nem létezik semmi olyan cselekmény, a Szent Isten által elrendelt cselekmények sem üdvözítenek. Nekünk egyedül üdvözítő Jézus Krisztusunk van. Egy valaki tud bennünket üdvözíteni. Egy egyház, egy vallási élet, egy közösség, egy lelkész, egy bárki, senki nem tud üdvözíteni senkit. Nincs más név, aki által megtartatnánk, csak a Jézus Krisztus. De ez nem azt jelenti, hogy ne kelljen erősíteni azt a szövetséget, amit az Isten kötött meg az emberrel. Ez nem azt jelenti, hogy az embernek ne kellene tartoznie valamelyik néphez, egy olyan néphez, amelyikkel szövetséget kötött az Úr. Hogy ez a nép Jézus első eljöveteléig, illetőleg még utána 3,5 évig a bibliai jövendőlések és a bibliai tudósítások alapján Izrael népe volt, akit test szerint hívott el az Isten, származás szerint lehettek tagjai ennek a népnek, de Jézus ezt mondta a farizeusoknak és a nép vezetőinek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és oly népnek adatik, amelyik megtermi annak gyümölcsét. Az egek kijelentik az ő igazságát, mert az Isten bíró. Nem lehetséges, hogy ebben az ítéletben bármilyen tévedés, bármi olyan dolog, amit nem venne észre Jézus, bármi olyan dolog alapján eltorzulna, vagy elferdülne az ítélet, ami igazságtalanságot tartalmazna. Ilyen nem létezik. Az a valaki, aki az egész világért meghalt, az a valaki, amit már hétfőn is említettem, hogy aki Pilátusért képes volt úgy küzdeni, ami miatt ő neki még súlyosabb lett a szenvedése, a lelki szenvedése is, az a valaki, aki Júdásról nem mondott le, az a valaki, aki küzd az emberekért, aki mindenkinek kegyelemidőt ad, mindenkinek lehetőséget ad, és akit mindenkit egyformán meg akar menteni, az nem előítéletek alapján fog ítélni, nem szemeinek látása szerint ítél, olvasuk Ézsaiás könyvében, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik, hanem igazságban ítéli meg, és a szegényeket, és a nyomorultakat. Ő pontosan tudja, hogy kinek mi az indítéka. Mi önmagunkat is becsaphatjuk, másokat meg még könnyebben, képmutatással, helyezkedéssel, gyönyörű beszéddel, és a több. Nagyon sok mindent megtehetünk. De az Isten pontosan ismeri az indítékainkat. Pontosan ismeri és látja, hogy mi lakozik a szívünk mélyén. Ezután ennek a népnek, akikken kezdődik az ítélet, a következőket mondja az Isten. Hallgass én népem, hadd szóljak. Te Izrael, hadd tegyek bizonyságot rólad. Isten vagyok én, a te Istened. Nem fedlek én téged áldozataidért, és hogy égő áldozataid szüntelen előttem vannak. De nem fogadhatok el túlkot a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból. Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken. Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai tudva vannak nálam. Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ, és ennek mindene. Avagy eszem én a bikák húsát, és a bakoknak vérét iszomé. Vajon miért így szólítja meg az ítéletre megszólított népet, hogy hallgass én népem, hadd szóljak, te Izrael, hadd tegyek bizonyságot rólad, Isten vagyok én a te Istened. Hallgass én népem, hadd szóljak. A Laodicea vakságában, abban a magabízásban élő nép, amit ez a Laodiceai levél kifejez Jelenések könyve 3. fejezetének végén, hogy azt mondod magadról, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. Magyarul a mi magatartásunkra annyira jellemző, és persze sokszor beszélgettünk erről, mert egyikünk se akar Laodiceában lenni. Tehát mi, akik tudjuk, hogy hát úgy hisszük, és tényleg erről meg vagyunk győződve, hogy az Isten népében akarunk élni, és akarjuk erősíteni ezt a szövetséget, mi nem akarunk Laodiceában élni. És mondta is valaki, hogy tényleg nagyon őszintén, és egy olyan valaki mondta, akiről tudom, hogy tényleg hitáltal él, és komoly tapasztalatai vannak, és ő mondta, hogy ő nem akar Laodiceában lenni, de mi az, ami Laodiceában tart minket? Mi az, ami miatt mi ránk tényleg jellemző ez a krisztusi feddés Jelenések könyvében? Nos, a mentegetőzés. Az, hogy mi mindent mindig megmagyarázunk. Abban a pillanatban, lehet, hogy nem mondjuk el senkinek, de amikor látjuk, hogy már megint hitetlenségből cselekedtünk, látjuk, hogy már megint izomból akartunk, bocsánat a mai kifejezésért, megtenni valamit, már megint az emberi jó szándék vezetett ahelyett, hogy valóban Istenre bíztam volna az életemet, és valóban átadtam volna neki magam, akkor mindig megindokoljuk. Ha véletlenül elveszítettük a fejünket, és hát netán felemeltük a hangunkat, ritkán fordul elő, tudom, akkor rögtön mondjuk, hogy de igen, de hát igazam volt. Ugye? Szóval annyi minden kifogást talál az ember, csak hogy ne kelljen belátnia, hogy ami hitből nincs, bűn az. Ez érdemes gondolkodni ezen az ígén, nem? Ez egy elég súlyos kijelentés. Az a sok-sok jó cselekedet annyira benne van a zsigereinkben, mikor megismertük egyáltalán az üdvösség útját, akkor mi az üdvösség útját nagyon-nagyon sok jó cselekedettel akarjuk bebiztosítani. És lehetőleg olyan jó cselekedettel, hogy azért észrevegyék, hogy azért én teszek valami jót. Szóval az ember annyira pótolja az engedetlenségét, a hanyagságát, a tompaságát, próbálja pótolni azzal, hogy például elmondja mindenkinek, hogy mennyire szereti őt. Aztán, amikor valamit tényleg tenni kellene az illetőért, valami gyakorlati dolog, amiért már nekem kellene áldozatot hozni, akkor ez a szeretete kicsit elhalványul, és ilyenkor az igazság rögtön megmagyarázza nekem, hogy én rosszat tennék vele, hogyha én ezt meg... És sorolhatnám, azt hiszem, mindjárt ismerjük ezeket a dolgokat. Ezért kell bemutatkozni az Istennek, hogy ember, amikor rádöbbensz arra, amire azt hiszem tegnap este sokan rádöbbenhettünk, hogy benned az égvilágon semmi jó nincs. lehet benned hatalmas tudás, te ismerheted az Isten törvényét, te akarhatod cselekedni az Isten törvényét, ahogy Pál leírja a Római Levél 7. fejezetének a vége felé, de a tagjaidban ott van egy másik törvény. Ellen Goldwhite Krisztushoz vezető lépések című kis könyvét nagyon tudom ajánlani mindenkinek. Ez egy olyan könyv, legalábbis számomra, amit szinte ilyen napi kézikönyvnek kellene használnunk, mert a hit életben, a bűnnel szembeni küzdelemben és nagyon sok mindenben olyan világos útmutatást, gyakorlati útmutatást ad, és ebben a könyvben van egy ilyen mondat, hogy amit Krisztus nélkül is megtehetünk, az bűn. Tehát amihez nincs szükségünk arra, hogy mi érezzük az Istennel való egységet, hogy mi tudjunk arról, hogy ha Krisztus lelke nem segítene, akkor én képtelen lennék ezt és ezt megtenni. Azt hiszem, hogy ez kell, hogy bennünk nagyon-nagyon felébredjen. Itt szeretném említeni, hogy Jézus hivatkozott a nagy apokaliptikus beszédében, Máté evangélium a 24. fejezetében arra, hogy az utolsó napok jellemzője lesz általánosan, nem csak Isten népére, az egész emberiségre jellemző, hogy olyanok lesznek az emberek, mint Noé napjaiban. És most nagyon egyszerű a dolgunk, nézzük meg, hogy milyenek voltak az emberek Noé napjaiban. Mi volt az ő legnagyobb bajuk? Mi volt az általános jellemzője? Ha itt tartjuk kezünket Zsoltárok könyvénél, és egy kicsit előre lapozunk Jób könyvéhez, Jób könyve 22. fejezetéhez, figyeljük csak meg, hogy mit mond itt Jób könyve 22. fejezetében Elifáz, amikor a 15. verstől a következőket olvashatjuk. Egy jellemzés Noé napjairól. Az ősvilág ösvényét követedé, amelyen az álnok emberek jártak, akik időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta a víz. Akik azt mondták az Istennek, távozzál el tőlünk. És mit cselekedett velük a mindenható? Ő pedig megtöltötte házaikat jóval. De az istentelenek tanácsa, távol legyen tőlem. Tehát azt mondták az özönvíz előtti emberek, és sajnos a mai világban, ebben a, most idézőjelbe teszem, önmegvalósító világban, hallottátok már ezt a kifejezést? Ritkán itt-ott lehet hallani, ugye? Hogy itt mindenki a maga képességét, a tehetségét hagyjuk, mondjuk egy Waldorf nevelési elv alapján nevelt iskola vagy óvoda, ugye, hogy hagyjuk kibontakozni a gyereket, nem szabad bántani, nem szabad lefaragni a dolgait, és a többi. Tehát minden csak úgy hadd menjen, úgy ösztönösen, úgy, aztán majd akkor jön ki az igazi érték, akkor jön ki az őszinteség, ugye, ami szívemen a számon, és a többi. Az embereknek nincs szükségük Istenre. Az emberek azért elégszenek meg, és igénye az embereknek egy olyan vallás, ugye itt egy ateista 200 év után élünk, nem csak Kelet-Európában, nyugaton ugyanez volt, teljesen. Csak ott volt valamiféle látszat, vallásosság. Az embereknek igénye valamiféle vallás. De olyan vallás, hogy olyan nagyon ne legyen azért Isten. Szóval legyen, beszéljünk róla, és a többi, de az, hogy az Isten személyesen az én életemben, erre nincs szükségünk. Tudunk mi Isten nélkül is élni. Van nekem akaraterőm, van én nekem, és a többi, és a többi. És majd megteszem. Majd én. Jó Istennel is kapcsolat kell, akkor mutatok be neki áldozatot. Majd én adok az enyémből. És észre se vesszük, hogy már is ott vagyunk a pogány vallás alapeszméjénél, a misztikánál, a mágiánál, hogy én adok az Istennek ennyit és ennyit, cserébe jár az Istentől, és ha nem adja meg, akkor többet szóba se állok vele. Hát körülbelül ez az emberek magatartása, hogy én adok, és cserébe kapok. Mit tud adni az ember az Istennek? De még mindig az első felszólításnál tartva, ezért jelenti ki az Isten, hogy én vagyok az Isten. Én Isten vagyok. Én mindenható Isten vagyok. Amikor Ábrahámot is ugyan erre az útra akarta vezetni az Isten, így szólítja fel Ábrahámot Mózes könyvében, hogy én a mindenható Isten vagyok. Járj én előttem, és légy tökéletes. Nem csak azt mondta Ábrahámnak, hogy neked tökéletessé kell válni. Nem csak azt mondta, hogy az én utamon kell járnod. Hanem mindjárt ezzel kezdte, hogy én a mindenható Isten vagyok. Tehát nélkülem nem megy. Embereknél lehetetlen, de Istennel együtt nemhogy nem lehetetlen, hanem tökéletes megoldás az ember életében. És ugye ezért sorolja utána az összes többi dolgot, hogy nem fedlek én téged az áldozataidért. Tehát nem fedlek azért, és ez nem baj, hogy te keresed a megoldást, hogy milyen konkrétan szertartással, áldozattal és a többivel kerülhetek közel az Istenhez. Nem fedlek téged, most megint lehet, hogy furcsán hangzik, a formaságokért. Nem a formaságokkal van a baj, hanem az, amikor nem töltjük meg a formát tartalommal. Nem fedlek meg azért, hogyha te gyülekezetbe jársz, hogyha te Isten tiszteleten részt veszel, hogyha aktívan veszel részt rajta, hogyha és a többi. Nem ez a baj, nem ezért fedlek, hogy te Bibliát olvasol. Ószövetségi embernek azt mondja, hogy nem fedlek azért, hogy hoztad az áldozatot, hogy leölted. Nem ez a baj, hanem az, amikor csak az áldozat bemutatásában reménykedem, és nem engedem, hogy a szívemet átjárja az áldozat drámája. Nem engedem, hogy megérintsen, mondjuk olvasok Krisztus áldozatáról, megnézem a filmet, és hasonló dolgok. De azt nem engedem, hogy igazán megérintsen a lényege, az, aminek le van írva, ami le van írva a Bibliában. Nem engedem, ugye ez is egy olyan nagyon nagy csapda a mai világban, hogy van egy ilyen kijelentés, nem többször is elhangzik a Bibliában, hogy Jézus minden emberért meghalt. Tehát, hogy a világ összes bűnéért meghalt a kereszten, akkor ebből a nagy masszából én egy olyan pici kis pötty vagyok, hogy ebből én nem érzékelem. De amikor az ember azt érzékel, hogy én értem halt meg. Tehát ez erre próbálja felhívni a figyelmet, hogy mi ne gondolkodjunk ebben, hogy mi bármit adhatunk az Istennek, mert úgysem tudunk adni. Hiszen minden az Istené. Ő teremtette. És ha Jézus nem halt volna meg, értünk, nem jött volna el emberként ide erre a földre, akkor minden elpusztult volna. Akkor az állatok sem maradtak volna életben. Akkor a növényvilág is kipusztult volna. Istennek tűz által el kellett volna pusztítania az egész földet, a bukott angyalokkal együtt. De Isten ezt halasztja. Ezt kitolja. Addig tolja ki az ítéletnek a végrehajtását, ameddig csak lehetséges. Amíg egyetlen ember még alkalmas a megtérésre, addig Jézus nem zárja le a lehetőségét, hogy megtérjen. De amikor már az ember alkalmatlanná válik a megtérésre, akkor annak az embernek a kegyelem ideje akkor lejár. Nos, ezután a 14.-15. versben ezeknek az embereknek igen-igen egyszerűen megfogalmazza, hogy mi a kiút ebből a gondolkodásból, vagy ebből az ösztönös állapotból, hogy én akarok adni valamit az Istennek, vagy én akarok cselekedni valamit, hogy ezáltal jóvá tegyem a hibáimat, én akarok penitenciát tartani, vagy hasonló vezekelni, vagy megostorozni magam, mint mondjuk Árpádházi Szent Margit, vagy hasonló dolgok, és nem az Istenre támaszkodik az áldozatom, vagy a vele való kapcsolatom. Ezt mondja a 14.-15. versben, hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat. És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Hálával áldozzál. Mert ugye értelemmel mi felfogjuk, hogy semmi nem a miénk, minden Istené, tehát akik úgy megismerték a Biblia tanítását, és mondjuk az Isten népéhez tartoznak, és odaszánták az életüket, ők már biztos vagyok benne, hogy mindnyájan tiszta szívből mondják ezt, hogy igen, az Istené nem én, hanem a bennem lakozó Krisztus. Csak tudjátok, mi a baj? Hogy a kezem is nyugton van, és mondjuk, ha veletek találkozom, és valami kiderül, hogy valami jó történt az életemben, akkor én rögtön mondom, nem, ez nem én voltam, ez Jézus volt. Csak amikor ott belül van egy kis manó, amelyik így megveregeti a vállamat, és azt mondja, de azért te is jó helyre helyezkedtél. Azért te is csináltál. Ez, tudjátok, amikor úgy melyikünk ne élte volna át. Ez az emberi dicsőségvágy. Tegnap a tegnapi szolgálat végén hallottunk egy rövid idézetet. Hogyan kezdődött az idézet? Az ember dicsősége porba omlik. Amikor az ember nem a maga érdekében, vagy a maga lelkének érdekében, még ez is olyan szépen hangzana, ugye, hogy az üdvösség érdekében, hanem amikor tudom azt, hogyha valami jó történt velem, az nem belőlem jött. Mert én belőlem csak rossz jöhet. Ha valami tényleg történt, akkor én azért mélységes hálát kell, hogy érezzek, és tanúsítsak az Isten iránt. Pál így mondja az imádsággal kapcsolatban, hogy szüntelen hálaadással tárjátok az Isten elé a dolgaitokat. Akkor is, hogyha nyomorúságban vagyok. A hála a hitből fakadó cselekedetnek a koronája. Most nem akarok erre kitérni, beszélgetés során szívesen beszélgethetünk erről, hogy a hitnek vannak lépcsőfokai. Az igazi hit lépcsőfokai úgy ismerhetőek fel, most nagyon röviden foglalnám csak össze, hogy ahhoz, hogy én higgyek Krisztusban, higgyek Istenben, és higgyek abban, hogy ő tud cselekedni bennem, hát az első feltétel és az első lépcsőfok, hogy egyáltalán megismerjem. Mert ha csak valami homályos, ködös, valami nem tudom micsoda képen van az Istenről, hát nem csodálom, hogy nem lehet benne hinni. Szóval az semmi. Tehát ideológiában az kevés, hanem a személyes Istenben, amikor megismerem személyesen az Istent, amikor látom, hogy az Isten hogy viselkedik, és hogyan, hogy ismerem a cselekedeteit, honnan lehet megismerni hitelesen a cselekedeteit, csak is a Szentírásból. Tehát először is ismerem az Istent. Ha ismerem az Istent, ha megismertem az Istent, akkor ha én jól akarom megismerni az Istent, és az én saját megrögzött rossz elgondolásaim, és a szokások, és az egyéb dolgok, főként vallásos, eddig begyakorolt elméletek nem építenek gátat az igaz Istenismeret elé, akkor én bennem azonnal egy olyan vágy ébred, hogy én nekem teljes bizalmam legyen ebben az Istenben. Mert az Isten tényleg szeretet. Úgy, ahogy ilyen egyszerűen leírja János a levelében. Isten maga a szeretet. Akkor én teljesen bízzak az Istenben. Ne legyenek feltételeim, hogy akkor bízok, ha. Hanem teljes egészében bízzam az Istenre a dolgaimat. És ha teljesen bízok az Istenben, és megismertem őt, akkor el kell jutnim addig a pontig, amiről szintén tegnap este már nagyon, hát tényleg erővel hangzott el a kijelentés, hogy bennem pedig az égvilágon semmit ne bízzak. Tehát teljes, tehát ez nem depresszió, ez nem összezuhanás, mert először jön az Istenbe vetett bizalom, és ezután jöhet az a teljes alázat. Az az igazi alázat, nem az alázatoskodás. Hanem az az igazi alázat, amikor nem akarom, hogy bennem valami reflexszerű dolog történjen, mert az csak rossz lehet. És ebből fakadhat a hitből származó cselekedet. Ennek lesz az eredménye, ezeknek a lépcsőfokoknak az eredménye lesz a negyedik, a hitből származó cselekedet, amit mond is Efézusi levél is többek között, hogy az Isten elkészít jó cselekedeteket, hogy azon járjak. Amikor nem jut el az ember eddig a fokig, hogy önmagát alábecsülje, illetve hát önmagát tényleg olyannak ítélje meg, amilyennek a Biblia mutatja meg őt, akkor az Isten azért nem cselekedhet nagy dolgot azon az emberen, mert ha annak ellenére cselekedne nagy dolgot ezen az emberen, akinek még nincs meg ez az alázata, akkor az Isten tönkre is tenni annak az embernek az életét, mert az ember azonnal annak a jó cselekedetnek a gyümölcseit részben magának tulajdonítaná. És az önteltség állapotából, a magabízás állapotából nem tudna az ember kilépni és kibillenni. És az ötödik lépcsőfok az a legfontosabb, amiről sajnos nagyon sokszor elfeledkezünk. Ez a hála. Tehát amikor tényleg őszintén törekszünk, ebben a kérdésben egyszerűen fegyelmezni kell a gondolatainkat. Szóval a gondolataink is emberiek tudnak lenni. A gondolkodásunk is. Nem szabad elfelejtenünk soha, hogy hálát adjunk. Ugye az emberek, keresztény emberek teljesen természetesen hálát adnak az ételért reggel, délben, este. Semmiképpen, megint csak ugyanazt mondom, hogy nem fedlek áldozataidért. Helyes dolog, hogyha imádkozunk étkezés előtt. De ne csak étkezés előtt. Amikor úgy tudunk szólni, ahogyan Jób szólott a könyvében, amikor óriási csapások érték, és iszonyatos nyomorúság. És mit mondott Jób? Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úrnak neve. A rosszért hálát adott Jób. Nem értette? És hát elég zavarba ejtő utána, amikor a harmadik fejezetben beszél, hogy megátkozza a születése napját, mert olyan nyomorúság volt rajta, hogy semmit nem értett, hogy miért van ez. De tudta, hogy az Isten semmit véletlenül nem engedhet meg az életünkben. Semmit. És ha mi erre a hálára tudatosan fegyelmezzük a gondolatainkat, és tudatosan így mérlegeljük a dolgainkat, és így akarunk élni, akkor hívhatjuk segítségül az Istent. Nem kell nekünk előre félni, hogy milyen nyomorúságok jönnek. Azt hiszem, mindegyikünknek megvan a maga nyomorúsága, most is. Nem kell itt a nagy nyomorúságra várni. De ilyenkor joggal számíthatunk, hogy az előre ki nem számítható, hirtelen jött nagy nyomorúságokban is nekünk mindig lesz valaki, aki oda tud nyúlni, meg tud fogni, meg tud erősíteni. Igen, hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Itt persze lehet, hogy sokaknak ez is ellentmondásnak tűnik, hiszen például Keresztelő János, Jézus útkészítője, tényleg hitből élt. Ő is a hit általi megigazolásról tanította a honfitársait a Jordán partján, és ő is ugyanazt a hitet akarta gyakorolni, amit megértett a Szentírásból. Mégis olyan gyalázatos halállal kellett meghalnia, hogy egy ledér nőszemély táncának a jutalmaként levágták a fejét, és tálcán vitték oda. Szóval borzasztó. Miért nem segített rajta az Isten? Itt ígéri meg az 50. Zsoltárban, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és megszabadítlak. Szeretnék találkozni Keresztelő Jánossal. Szeretnék vele kezet fogni. Egyértelmű. És ahogy a héber ifjak mondják, Dániel könyve 3. fejezetében, amikor a tüzes kemencébe akarják vetni őket, mert nem hajlandók más Istennek tisztelni, csak az igaz Istennek adnak hálát, akkor azt mondják az ifjak, hogy nekünk van olyan Istenünk, aki kiszabadít. De ha nem tenné is. Ez nem annyit jelent, hogy nem szabadított. Mert az Isten az nem csak ezt az életet látja, hanem ő azt az örök életet, azt a kívánatos véget látja előre. Mi sokszor nem érthetjük ezeket a gondolatokat, de ha mi hálára törekszünk az életünkben, az Isten minden dolgával kapcsolatban, akkor számíthatunk rá, akár életben maradunk, akár meghalunk, de az Istenéi leszünk, és azon az újjáteremtett földön lehetünk lakók. A 16. verstől folytatom tovább a leírást, a gonoszoknak pedig ezt mondja Isten, miért beszélsz te rendeléseimről, és veszed szádra az én szövetségemet? Hiszen te gyűlöd a fenyítést, és hátad mögé veted rendelésimet. Ha lopót látsz, mellé adod magad, és ha paráznákat, társalkodol velük. A szádat gonoszságra tátod, és a nyelved csalárdságot sző. Leülsz, és vele barátodra beszélsz. Anyád, fiát is megszidalmazod. Ezeket teszed, és én hallgassak? Azt gondolod, olyan vagyok, mint te? Megfeddelek téged, és elédbe sorozom azokat. Értsétek meg ezt, ti Istent felejtők, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül. Súlyos kijelentések. De figyeljük meg, hogy megint csak mennyire sokszor keveredik bennünk. A gonoszoknak ezt mondja, hogy miért beszélsz rendeléseimre, és veszed szádra az én törvényemet, az én szövetségemet. Mennyire jellemző, már az imént is említettem bizonyos összefüggésben, hogy amikor valaki takargatni akarja a gonoszságát. Ugye Pál apostol világosan beszél arról, hogy nem megy egyik pillanatról a másikra ez a hitben járás, az életünk minden területére nézve. Fokozatosan juthatunk el az Istennel való közösségre, hogy az életünk minden területén az Isten legyen az irányító és a mérvadó. Tehát csak lépésről lépés, hogy Pál mondja, hogy én nem mondom, hogy már elértem volna, vagy elérném, hanem igyekezem is, hogy elérjem. Itt azokról van szó, akik tudatosan nem igyekeznek. Akik tudják, hogy a fülük mögött van valami, és nem is akarnak lemondani arról. Hát ezek, miután megtalálták mondjuk azt a keresztény közösséget, vagy azt a tanítást, amit ők is akarnak gyakorolni, képviselni, ők is akarják az áldozatot bemutatni, na ezek beszélnek túl sokat a törvényről. Ezek beszélnek arról, hogy milyen elvárása van az Istennek, és figyeljük meg, a társát azt leülsz, és fele barátodra. Tehát a másik az mindig nagyobb bűnös. Olyan pontosan, tévedhetetlenül látják, hogy milyen bűnös ez az ember, pedig ő, milyen bűnös az, micsoda bűnöket, és akkor ő tanít engem, és a többi. Szóval mindenkinél pontosan látják, hogy kinek milyen bűne van. Amikor valaki ezt a teljes átadást meg akarja spórolni. Igen, a Bibliának egy alapvető tanítása, hogy ebben a tekintetben, az Isten sokkal kényesebb, mint az ördög. Az ördög megelégszik azzal is, hogyha mondjuk csak 1%-ban szolgálunk neki. Az Istennek pedig nem elég a 99%. Az kevés. Tehát odaszánás tekintetében az Istennek a 99% az annyi, hogy a sátán emberei vagyunk. Gonoszok vagyunk, ilyenek vagyunk. Inkább azt mondjuk, hogy még a világban is különb emberek vannak, mint köztetek. Mondják ezt azokra az emberekre, akik még valóban nem tündökölnek úgy, mint ahogy a Zsoltár elején olvastuk. Küzdenek, küzdő közösség. Még nincsenek ott, még nem tartanak ott. De mennyire erős ez a kritika, hogy ez és ez világi ember mennyivel különb, és itt meg ez ezt csinálja, meg azt csinálja, a társaira mutogat. A lopókkal egybe tartozónak véli magát. Miért van ez? Mert amikor az ember elindul az Isten útján, elkezdi a szövetséget erősíteni, amit megkötött vele az Isten, és halad előre, akkor ha valahol megtorpan, és tudatosan torpan meg, valamilyen területét az életének nem akarja átadni és odaszánni az Istennek, akkor ő félszívű keresztényé válik. Egyébként egy iszonyatos állapot. Tehát ennél sokkal rosszabb, tehát sokkal jobb annak, aki még hideg, hogy most megint a Laodicea levélre utaljak. Mert a félszívű keresztény nem érzi jól magát a hívők közösségében, mindenféle baja van mindenkivel, és nem érzi jól magát már a világban sem. Tehát itt nagyon komolyan figyelmeztet, hogy, és ez az ember igen hamar olyannak formálja az Istent, amilyen ő. És ezért mondja itt, ez számomra döbbenetes, és nagyon, azt, hogy ezeket teszed, és én hallgassak, azt gondolod, olyan vagyok, mint te? De az ember magából indul ki. Az ember nem látja másiknak, akit megkritizál mondjuk az indítékait, és nem is akarja látni. És csak azt látja, hogy mit csinál az illető. Azt mondja, hogy olyan vagyok, mint te, értsétek meg ezt, ti Istent felejtők, hogy el ne ragadjalak titeket. Értsétek meg, figyeljük meg, az Isten ezekről az emberekről sem mond le. Akikkel már valaha megismertette az ő áldozatát, és elfogadták, de valami miatt becsapódtak, és akár a saját természetük, vagy a családi körülmények, vagy munkahely, vagy betegség, vagy bármi más kizökkentette őket a hit útján való egyenes haladásból. És így rossz állapotba kerültek, méghozzá egy nagyon veszedelmes állapotba kerültek. Nem mond le róluk, mert különben azt mondaná, na nektek végetek. A ti ítéletetek az, hogy nem tudok adni felmentő ítéletet. Nem azt mondja, azt mondja, hogy értsétek meg ezt, ti Isten felejtők. Értsétek meg, hogy amikor ti arra gondoltok, hogy mások bűnei miatt nektek nem kell annyira tökéletesnek lenni, mások bűnei az én bűneimet semmiben nem csökkentik. Értsétek meg, ti Isten felejtők, hogy el ne ragadjalak benneteket. Milyen lehet az embernek, amikor elragadja az Isten? Milyen lehet az ítélkező embernek, mert ez nem más, mint az ítélkezés. Milyen lehet az ítélkező embernek, amikor az előítélet beszél belőle másokkal szemben, akik szintén a küzdelem útján járnak, és még valami hibázik az életükből, és esetleg akár jogosan kritizálnak meg nála valamit. De nem választották külön a bűnt a bűnöstől. Nem választották szét a lelkükben, hanem azt mondták, hogy ő úgyis ilyen, ő úgyse fog megváltozni, ez a sátán ítélete. Figyeljük meg, hogy ennek a rétegnek, vagy amikor bennünk sajnos előjön egy ilyen magatartás, nekünk ebben az esetben, mit tanácsol? Semmi újat. Nem tud mondani újat az Isten. Ezeknek ugyanazt tanácsolja, mint az előzőeknek, akiknek talán szebb ívvel haladt fölfelé az életük, és talán ha túl teszik magukat azon, hogy nem egyedül akarják megcselekedni, hanem megtapasztalják, hogy mit jelent Krisztussal együtt, megtapasztalják azt az igazi alázatot. Nos, ezeknek azt mondja, aki hálával áldozik, az dicsőít engem. És aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Figyeljük meg, hogy itt külön kihangsúlyozza azt, hogy az útra vigyáz. Ez benn volt az előző intelemben is, mert azt mondja, hogy teljesítsd a felségesnek fogadásidat. Tehát az, hogy a hitáltali megigazulás a természetes embernek nem egyszerű, ez világos, ezt tudja az Isten is, és nem is várja azt, hogy egyik pillanattól a másikra ez működjön az ember életében. Érdekel, hogy a teljességgel működjön természetesen. De fokról fokra és állandóan növekedve, igenis így kell, hogy éljünk, és így kell, hogy haladjunk, és az, hogy teljesíteni a felségesnek fogadásinkat. Szintén Dániel könyvére szeretnék hivatkozni. Az első fejezetben Dánielről, illetve ifjakról, amikor a király ételéről kapott, királyasztaláról kapott ételekkel kapcsolatban került szó, ezt olvassuk, hogy eltökélte Dániel az ő szívében. Tehát nekünk meg kell ismernünk az Istennel együtt természetesen az Isten törvényét is. És hogyha nem megy a hitáltali megigazolás életünk minden területén, ez nem annyit jelent, hogy akkor egy kicsit igazítsuk hozzá a törvényt az én kezdetleges hitéletemhez, és akkor majd könnyebben fogom tudni teljesíteni. Hanem igenis hozzak fogadalmakat, teljesítsem. Igenis mérce legyen előttem az Isten útja, és itt a második esetben még határozottabban mutat rá, hogy aki az útra vigyáz. Tehát aki úgy akar az Isten akarata szerint élni, hogy nagyon vigyáz az útra, hogy attól se jobbra, se balra. Nagyon vigyáz arra, hogy az Isten világosan kijelölt a mennybe vezető utat. Világosan meghatározta, hogy melyik az az egyetlen út, ami az embert valóban meg tudja változtatni, és valóban az üdvösségre tudja vezetni. Én szívem mélyéből kívánom, hogy erre az igazi hálára juthatnánk el mi is, amelyik állandóan vigyázó szemeit az Isten elvárásaira, az Isten előírásaira veti, és valóban így tudnánk imádkozni azelőtt az Isten előtt, aki már elkezdte az ítéletet az Isten háza népén, és így valóban segítségül tudjuk hívni a nyomorúság idején őt, és bízhatunk abban, hogy minden nyomorúságból ki tud szabadítani minket. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Olvassuk Hóseás könyve 6. fejezetéből a 6. verset Isten tiszteletünk alapigéjeként. Tehát Hóseás próféta könyve 6. fejezetéből olvasom a 6. verset. Mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot. Istennek ismeretét inkább, mintsem égő áldozatokat. Kedves gyülekezet, mikor elolvassuk ezt az igét, nem tudom, hogy ki mire gondol, mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot, Istennek ismeretét inkább, mintsem égő áldozatokat. Feltételezem, hogy elsősorban arra gondolunk, hogy Isten mindenek előtt fele baráti szeretetet vár tőlünk. Nem az Isten tisztelet külsőségeit, nem áldozatokat, hanem fele baráti szeretetet vár tőlünk. De biztos, hogy itt a fele baráti szeretetről van szó? Úgy gondolom, hogy arról is, mert Isten várja az egymás iránti szeretetet is tőlünk. De felteszem azt a kérdést, miből fakad az egymás iránti szeretet? Jézus 2. nagy parancsolata szerint hogy van ez a dolog? Azt mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből, a második pedig hasonlatos ehhez, úgy is mondhatnánk, ebből fakad, szeresd fele barátod.

Azon fakad a szeretet. És ha megnézzük ugyanebben a fejezetben a negyedik verset, akkor is egyértelmű, hogy elsősorban az Isten iránti szeretetről van szó. Így olvasom a negyedik verset. Mit cselekedjen veled, Efraim? Mit cselekedjen veled, Júda? Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Ugye egyértelmű, hogy itt nem a fele barát iránti szeretetre utal, hanem népének az Istenhez való viszonyára. És azt mondja Izraelnek, hogy nektek a részetekről az irántam való szeretet, az csak olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Időnként fellobban és gyorsan ellobban. És azt mondja, hogy Isten, mit cselekedjen veletek? Mint ha azt mondaná, tehetetlen vagyok. Nem tudok annyit tenni, nem tudok annyi áldást árasztani rátok, mint szeretnék, mert a ti irántam való szeretetetek csak olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Tehát azzal a kérdéssel szembesít bennünket ez az ige, hogy a mi hitéletünkben, a mi kereszténységünkben, ami a keresztény vallásosságunkban Isten mindenek előtt iránta való szeretetet vár és igényel tőlünk. Ez az elsődleges, így mondja, szeretetet kívánok én. Nem a vallás külsőségeit, nem kötelességszerű vallásosságot, hanem szeretetet. És azt kell mondanunk, hogy bár mindannyian ismerjük azt az első nagy parancsolatot, amit az előzőkben is idéztem, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből. Mégis valahogy ne haragudjatok, hogy ezt a kifejezést használom, az Isten iránti szeretetünk amolyan elméleti szeretet. Szóval tudjuk, hogy az Isten szeretetre méltó, az Isten szeretni kell, és mi azért ragaszkozunk is hozzá, és elkönyveljük, hogy mi szeretjük az Istent. De ez a szeretet nem gyakorlat, és nem valóság mégsem. Valahol ott van egy nagy gyengeségünk, hogy nem hisszük el igazán az Isten irántunk való szeretetét. Mindig belecsúszunk valahogy abba, mindig visszarendeződünk oda, hogy az Isten egy kicsit távoli, egy kicsit titokzatos, egy kicsit idegen, egy kicsit félelmetes. Ez egy ilyen ember alkotta Isten kép, és ez állandóan kísér bennünket. Egyszerűen nem tudjuk elhinni, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Ő azt mondja rólunk, hogy ti a felséges fiai vagytok. Ilyeneket mond az emberről, hogy fiaimat és leányaimat, kezeim munkáját csak bízzátok rám. És egyszerűen nem akarjuk elhinni, hogy Isten egy szoros szeretet szövetségben akar lenni velünk. És óriási hiányossága van annak, hogy mi ezt a szeretetet viszonozzuk. Nem ismerjük meg igazán, nem hisszük el, nem reális számunkra az ő egészen közvetlen, személyes, nagy szeretete. És ugyanakkor mi éppen emiatt mi magunk sem tudjuk valódi szeretettel, gyakorlati szeretettel viszonozni ezt a szeretetet. Mához egy hétre úrvacsora lesz gyülekezetünkben. És ez úrvacsora előkészítő témának is nagyon-nagyon időszerű téma. Mert tulajdonképpen az úrvacsora mire irányul? A Jóisten azt szeretné, ha ilyenkor visszanyernénk az első szeretetünket iránta. Az úrvacsora középpontjában az Atya és a Fiú áldozata áll. A megváltás áldozata. Hogy felserkentse szívünkben a hálát ezért, hogy elmélyítse az Isten szeretetének, irántunk való szeretetének az ismeretét, és hogy megelevenedjen és valósággá legyen a szövetség Isten között és közöttünk, és megújuljon egy igazi, közvetlen, személyes, bizalmas szeretet szövetségé. Ez a rendeltetése. És azt is tudjuk, hogy az úrvacsora előtt mi a feladatunk, így mondja az ige, vizsgálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Vagyis vizsgáljuk felül az Istenhez való egész szövetségi viszonyunkat, a szövetségi magatartásunkat. És legyen ez most a mi önvizsgálatunknak az alapszempontja. És úgy készüljünk a következő héten az úrvacsorára, hogy mindnyájan találjunk csendes és nyugodt időt magunknak, amikor felülvizsgáljuk, vajon az ő szeretetéhez méltó-e a mi viszont szeretetünk? Vajon az Isten között és közöttünk lévő szövetség az egy keret, az egy vallásos keret, az egy ilyen észnek a ragaszkodása, az egy kötelességnek a teljesítése,

vagy ez egy érzékeny, buzgó, személyes szeretett szövetség, aminek a valóságban lennie kell. És eszerint vizsgáljuk meg magunkat, és rendezzük Istennel valami kapcsolatunkat, és kérjük azt, hogy az úrvacsora ne formálisan és ne nyomtalanul múljék el a fejünk fölött, hanem egy valódi szeretett szövetség legyen az, ami megújul és buzgóvá válik az életünkben. Miért mondja a Jóisten ezt, mint egy panaszosan, hogy mit cselekedjen veletek, hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat? Miért teszi tehetetlenni egy bizonyos értelemben Istent? Miért tartja vissza az ő áldásait az, hogyha a mi szeretetünk nem megfelelő iránta? Egyszerűen azért, mert Isten nagyon sok mindent akarna adni velünk, adni nekünk, tenni velünk és általunk, de ezt csak akkor tudja megtenni, ha egy állandó, személyes, közvetlen szövetség van közte és közöttünk. De ez a szövetség csak szeretetben működik. A Biblia nagyon sokszor hasonlítja házassági szövetséghez, Krisztus és az egyház, Krisztus és a hívő keresztény kapcsolatát. És mikor működik egy házassági szövetség is, hogy minden napokban, minden terhet együtt, mindent egyeztetve, egymást támogatva segítőtársként, csak akkor, ha megvan az éltető eleme, a valóságos, személyes szeretet és bizalom. És azt kell mondanunk, hogy az Isten között és a közöttünk lévő szövetség sem működik, csak ha megvan a határtalan személyes bizalom és a személyes közvetlen szeretet. Ennélkül ez a szövetség formális, akadozó, csak időnként működik, de valóságosan és ténylegesen nem. Ugye gondoljunk arra, hogy a Jóisten tényleg csak akkor áraszthatja ránk az áldásait, ha nekünk teljes bizalmunk van, és élünk ezzel a szövetséggel. Példabeszédek könyve 3. fejezetéből idézem az 5. 6. verset, így hangzik. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Akkor minden te utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Hadd kezdjem a végéről. Nézzük először a végéről ezt az igét. Azt mondja, akkor minden te utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. Tehát a Jóisten milyen szoros szövetséget akar köztünk? Olyat, hogy minden utunkban megismerjük őt. Azt, hogy ő igazgassa a mi útjainkat. És megkérdezem, óriási kiváltság ez, hogy a világokat teremtő hatalmas Isten a maga bölcsességével, a maga erkölcsi tökéletességével minden utunkban őt van, és ő igazgatja a mi útjainkat. De az előző igére is pillancsunk vissza, amely ezt bevezeti. Mikor működik ez, hogy minden utunkban megismerjük őt, és ő igazgatja a mi utainkat? Az Isten hatalma, bölcsessége mindenben megnyilatkozik, ami velünk történik. Mikor működik ez? Ha nekünk bizodalmunk van az Úrban teljes elménkből, és a magunk értelmére nem támaszkodunk. Mert az Isten és az ember közötti szövetség egy nagyon sajátos szövetség. Ugye ha ezt a szót halljuk, hogy szövetség, általában partneri viszonyra gondolunk, egy-egy, fele-fele. De az Isten és az ember szövetsége nem ilyen szövetség. Ilyen szempontból a házassági szövetséghez sem hasonlítható egy az egyben, csak a szeretet, az éltető eleme, ebben érvényes a hasonlat. Mert az Isten és az ember szövetségében Isten az, aki mindent cselekszik, aki mindent ad. Övé a bölcsesség. Ő kell, hogy legyen az életünk vezére, mert egyszerűen ez a realitás, ez az igazság, és ezáltal épülünk. Ez ad nekünk határtalan, szabad fejlődésre lehetőséget. Mert nem megalázó tanulni attól, aki a napot, a holdat és a csillagokat teremtette, nem megalázó rátámaszkodni. Van egy ige az Új Szövetségben, és ezt sokszor úgy látom, hogy sokszor elkerüljük, mert az ő teljességéből vettünk mi mindnyájan. Ugye János evangélium a bevezetésében van. Testvérem, egyszerűen tudomásul kell vennünk, ami emberek között érték van, szépség, bölcsesség, teljesítmény, művészet, akármi, mindent az ő teljességéből veszünk, mert mindent az Isten teremtett. Mindenhez a mintát az Isten adta meg. Minden az ő javaiból való. Tehát mi mindent az ő teljességéből veszünk. És az embernek ezt a realitást el kell fogadnia,
És ez csak a mi betegesen nagyra nőtt énünk, hogy így mondjam, féltékenyen őrizzük az egyéniségünket, vagy az énünket az Istennel szemben. Mert ezt a realitást úgyse tudjuk megváltoztatni, és ez nem megalázó, és nem káros nekünk, hogy van, létezik egy mindeneket teremtő és fenntartó, egyedül bölcs és erkölcsileg tökéletes lény, és mi mindent az ő teljességéből veszünk, és ha fejlődni és növekedni akarunk, mindent tőle kell tanulnunk és vennünk. És tehát ez egy ilyen szövetség, ahol ő a minden, ahol mindent tőle tanulunk, ahol mindent tőle veszünk, ő ad, ő cselekszik. Az ember része pedig mi? Az ember része pedig a bizalom, az önátadás és az engedelmesség. De a bűneset miatt megromlott emberi természetünknek ez a legnehezebb. Ez, mert mindig az énünket féltjük. És ez a legnehezebb, hogy az én részem ebben a bizalom, a határtalan bizalom, az önátadás, az engedelmesség. És mikor képes az ember erre? Határtalan bizalom, önátadás, engedelmesség, csak szeretetben. Ugye a szeretetben még erre is képes az ember. A szeretet még az önző ént is le tudja győzni bennünk. A szeretet az képes arra, hogy még az önző én is háttérbe szorul. Akkor az ember képes a határtalan bizalomra, az adásra, az engedelmességre, mindenre. És ezért értsük meg, hogy az Isten között és a közöttünk lévő szövetség is csak akkor működik, ha a személyes, közvetlen szeretet közösség és határtalan bizalomra épül. Megint csak idéznék egy másik igét, Példabeszédek könyve 4. fejezetének a 23. versét. Itt is látjuk, milyen sajátos szövetség az Isten és az ember közötti szövetség. Így fogalmaz, így szólít meg az Úr minket. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Hát nagy dolog azt mondta, adjad a te szívedet nékem. Valaki oda tudja adni a szívét szeretet nélkül a másiknak. Nem tudja odaadni. Ehhez határtalan bizalom kell, hogy a szívét adja oda. És azt mondja, a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Figyeljétek meg az én utaimat. Az ember meg mindig a maga útjait akarja járni. És hogy megőrizze az Isten útjait, hogy nem az én utam, hanem az ő útja. Erre csak szeretetben képes az ember. Mert az önző ént csak a nagy szeretet tudja legyőzni. A valóságos és nagy szeretet tudja legyőzni. Tehát ezért mondja azt a Jóisten, hogy a legnagyobb kérdés ez. És azt mondja, hogy én szeretetet kívánok, és nem áldozatot. És Istennek ismeretét inkább sem, mint égő áldozatokat. És ezért mondja azt, hogy mit cselekedjen veletek. A ti szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Nem így van. Jó Istennel szerzünk egy tapasztalatot, vagy nem is figyeltünk rá, és mégis egy veszélyben megóvott, vagy valamit a javunkra fordított, egy nagy bajt, és akkor úgy nagyon forrón föllobban bennünk a hála és a szeretet Isten iránt. Aztán elosztik, mint a pára és a köd, és jönnek órák és napok és esetleg hetek, amikor komolyan nem is gondolunk rá, és az életünk dolgait egyáltalán nem egyeztetjük vele. Tehát nézzük csak meg, hogy hogyan is kell működni egy igazi szeretett szövetségnek. Abban az a legelső, hogy ő mindig jelen van a gondolatainkban, és mindig az ő tetszését keressük, nem? Hát akik fiatalok szeretik egymást, az olyan természetes, hogy a gondolataiban mindig jelen van a másik, és hogy mindig annak a tetszését keresi. Akkor pedig emberek között egy évtizedes, nagyon megállapodott szeretet kapcsolat van. Sokszor, mikor még az egyik meghal is, a másiknak még mindig az jár az eszében, hogy ő hogy szeretné, ő hogyan, és még mindig ott van jelen a gondolataiban. És hát akkor ha nézzük meg, most mindenki gondoljon magára, hogy működik a mi Istennel való szövetség, mindig jelen van Isten a gondolatainkban? Mindenki gondolja végre napjának a 24 óráját. Akkor van jelen az Isten a gondolatainkban, mikor mint kereszténhez illik, elővesszük a reggeli áhítatos könyvet, vagy este azért azt mondjuk, hogy nem alszunk el imádság nélkül, vagy pedig Isten egész nap jelen van a gondolatainkban. Ugye nem, az az igazi, mikor erre nem kell külön gondolnunk, vagy erre erőlködnünk, mert szóval annyira ápoljuk a vele való kapcsolatot, hogy ez olyan természetes, mint a lélegzet, hogy valahol a gondolataink mélyén, hátterében Isten mindig ott van. És akármit teszünk, az mindig szempont, hogy az Isten tetszése szerint. Azt mondja az Efézusi Levél 5. fejezetének a 10. verse, meggondolván, hogy mi legyen kedves az Úrnak. Nem így működik az igazi szeretet szövetség. Mindig meggondoljuk, hogy mi legyen kedves az Úrnak. Vagy azt mondja a Római Levél 12. fejezete, hogy megvizsgáljátok, hogy mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata mindenben.
Az életnek nagyon nem győzöm hangsúlyozni az apró kis hétköznapi dolgaiban is. Hogy legyen egy olyan profán dolog, mint egy vásárlás. Az ember gondolataiban még ott is jelen van, hogy Istennek tényleg szükségem van erre a dologra. Most ezt tényleg helyesen teszem, vagy bármiben. Mindig ott van. És ez sohasem veszíti el ezt a szálat az ember. Ez a valódi szeretett szövetség. Én is szeretném azt is külön kiemelni, hogy mi emberek nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy úgy gondoljuk, hogy az Isten és az ember szövetsége olyan, hogy Istenre csak bizonyos nagy dolgokban van szükségünk. Ilyen emberi erőt, emberi képességeket meghaladó dolgokban. Tehát a kis dolgokat valahogy ösztönösen úgy érezzük, talán meg is érteném az Istent, vagy talán méltatlan is lenne az Istenhez, ha én azokba is bevonnám őt. Hát nem, hát azokat csináljam a magam esze szerint, a magam elgondolása szerint, a magam erejéből. Időnként azért én hiszem, hogy sokan vagyunk itt, és hogy szereztünk tapasztalatot arról, hogy az Isten az egész kicsi kis mindennapi dolgainkhoz is lehajol. És mégis olyan könnyen hajlamosak vagyunk a gyanakvásra, a bizalmatlanságra, az elidegenedésre, az elfeledkezésre. Megint úgy bejátszik az a kép, ő valahol egy titokzatos, hatalmas valaki, én meg itt vagyok, élem az életemet, mikor majd nagy bajba vagyok, vagy nagyon szükségem van rá, akkor segítségül hívom. De hogy ez a szeretett szövetség folyton éljen, hogy a gondolataink hátterében mindig ott van, és elhiggyük, hogy noha a univerzumot teremtette és fenntartja, azért mégis képes egyetlen ember parányi életének a parányi mozzanataihoz lehajolni, és vele együtt akar élni, és vele együtt akar munkálkodni, ezt valahogy mi nehezen hisszük el. Szeretnék olvasni egy igét Jeremiás könyve 23. fejezetéből. Jeremiás próféta könyve 23. fejezetében így olvasom a 23. és 24. verset. Jeremiás könyve 23. fejezetéből a 23. és 24. verset olvasom. Csak a közelben vagyok-e én Isten, azt mondja az Úr, és nem vagyok-e Isten a messzeségben is? Most figyeljünk! Vajon elrejtőzhet-e valaki a rejtek helyeken, hogy én ne lássam őt? Azt mondja az Úr, vajon nem töltöm be a mennyet és a földet, azt mondja az Úr. Nem tudom, fölfigyeltünk erre az igére, vajon nem töltöm-e be a mennyet és a földet? Tudjuk, hogy a Szentlélek által Isten mindenütt jelen tud lenni. Vegyük a szívünkre ezt. Olyan nincs, hogy Isten nem lát minket. Csak mi feledkezünk el róla. Mert ő nincs helyhez kötve úgy, mint mi emberek. Igaz, hogy a menny az Isten székhelye, ez így van. De az Isten a Szentlélek által, és ezt mi a meghaladja, messze meghaladja a mi emberi felfogó képességünket, ez tény. Isten betölti a mennyet és a földet. És az Istennek ez nem teher, és ez nem megalázó, és ez nem az Isten nagyságának a lekicsinglése, ha mi komolyan vesszük, hogy Isten egy személyes szeretett szövetségben akar lenni velünk. Minden utunkban jelen lenni, minden utunkat igazgatni, és ő arra azt kívánja, hogy mi ezt igénybe vegyük, mert akkor tudja az ő áldásainak a teljes gazdagságát ránk árasztani. Be kell látnunk, hogy sokszor a bizalom és a szeretet kevés bennünk. Én szeretném, hogy egy kicsit gyakorlatiasabbá tegyem ezt, egy-két tapasztalatot elmondani nektek, csak olyan kis egyszerű hétköznapi tapasztalatok, hogy az ember mennyire hajlamos az Istenről elfeledkezni. Ez történt 2000-ben, akkor volt generálkonferencia ülés Torontóban, és összejött a bizottságunk, és hát mondták, hogy szeretnék, ha én lennék, ketten mennénk ki a generálkonferencia, én legyek az egyik. Én meg kategórikusan abban a pillanatban azt mondtam, hogy én ugyan nem, nekem ez azért semmiképp nem lehetséges, keressenek mást helyettem is. És én ezt olyan határozottan elmondtam, és mikor hazamentem, olyan nagyon elszégyeltem magamat, azt mondtam, hát ki vagyok én, hogy én kijelentem, hogy én nem megyek, én ezt eldöntöttem. Hát most nem az Istentől kéne megkérdezni, hogy kell menni, vagy nem, vagy mi van az ő tervében, és tényleg olyan szégyenkezve imádkoztam, tényleg bocsánatot kértem a jó Istentől, hogy hát hogy jöttem én ahhoz, hogy én kategórikusan elmondtam, és én meg se kérdeztem őt. Figyelitek, hogy az Ószövetségben mennyire értették ezt a személyes szeretett szövetséget, különösen Dávid, hányszor szerepel az, hogy megkérdezte az Urat. És én tényleg nagyon szégyeltem magam, hogy én meg se kérdeztem a jó Istent. Én kategórikusan lenyilatkoztam. És ilyen szégyenkezve, bocsánat kérően imádkoztam este.
órák múlva töng a telefonom, és Torontóból keres valaki, akivel évek óta se levélben, se írásban semmi kapcsolatom nem volt, és azt mondja, szeretném meghívni a generálkonferenciára, és nem csak nekem biztosítani szállást, hanem ha bárki jön tőlünk velem együtt, annak is. Van a pillanatban éreztem azt, hogy tényleg, ha nem jut eszembe ez, valami, mekkora hibát követek el, mert a Jóistennek valami terve, valami szándéka van, és mikor azt mondtam, hogy ő mutassa meg, hogy kell menni, akkor rögtön megmutatta. Ugye, és hát tudjuk, hogy ilyenkor nagyon nagy dolog a szállás, ilyenkor óriási tömeg van, ott minden foglalt és hatalmas árak, tehát nem csak rajtam segít, hanem még aki velem jön is, hogy valaki hát ezen az ismeretségen keresztül felajánlja ott a szállás lehetőséget 10 napra. Tehát ilyenkor az ember rájön arra, hogy mennyire ezt kellene tennünk minden kis dologban is, megkérdezni az Urat, ahogy a régiek tették, és nem egyszerűen a magunk feje után menni. Szeretnék egy másik kis tapasztalatot is elmondani, hogy a Jóisten mennyire az életünk kis dolgaihoz is lehajol, hogy ha mi igényeljük ezt, hogy ha mi tényleg kérjük őt, és ha komolyan vesszük, hogy ő betölti a mennyet és a földet, és mindig közel van hozzánk, és neki ez a vágya, hogy mi így vegyük igénybe őt. Ez pár évvel ezelőtt történt, ilyen karácsony előtti időszakban, és hát nagyon igyekeztem egy kis füzetkét megírni az Isten ki vagy kis füzetet éppen, de hát ahogy lenni szokott, ezer dolog jön közbe, és félelmetesen rohant az idő, és ugye hát utolsó perc, már tudtam, hogy úgy már nem is jöhet ki a nyomdából, hogy árusítani, de legalább az ember az ismerőseinek adhasson, mert a karácsony előtt akkor annyi embernek lehet könyvet adni, és nem lehet ugyanazokat, ugye nyilván, és az annyira sokat ér, ha van egy új kis írás, amit az ember ilyenkor természetes módon odaadhat. Hát nem akartam lemondani erről a vágyról, de nagyon ellene dolgozott minden. Aztán mégis valahogy úgy történt, hogy egy betegség miatt otthon tudtam maradni egy nap, mondom, akkor ez jelzés, ezt mégiscsak be fogom tudni fejezni. Igen ám, de eljött a pénteki nap, december 17-e volt. December 17-e, ugye kiszámolja az ember, másnap 18, vasárnap 19, hétfő 20. Tehát, hogyha a pénteken be tudom fejezni, leadni, akkor ugye kis füzetről van szó, szerkesztővel már megbeszélve, villámgyorsan leszerkeszti, ha mondjuk 21-22-én kijön a nyomdából, akkor még éppen karácsony előtt lehet azért használni ezt a kis füzetet, legalábbis ismeretségi körben. Meg közben volt egy meghívásom amerikai magyar testvérekhez, gondoltam oda is, milyen jó lenne valami új kis füzetet vinni, tehát nagyon szerettem volna befejezni. És azt képzeltem, hogy én péntek reggelre ezzel kész vagyok, de nem lettem kész. Láttam, hogy körülbelül még 3 óra kellene, péntek délig éppen be tudom fejezni. De közben volt egy óriási gondom, és pedig azt, hogy mondom, meghívtak ezek az amerikai magyar testvérek, és hát én nagy nyugalomban voltam, hogy nekem van egy vízumom, de közben költöztem, és ez egy lejárt útlevélben volt, és én biztos voltam, hogy hol van, és mikor ott kerestem, sehol nem volt. A végsőkig kínoztam az agyamat, hogy hol lehet, de semmire nem tudtam rájönni, és hát ugye mivel ezt a könyvet be akartam fejezni, gondoltam, ezt befejezem, és majd utána megyek a vízumért, hát megmondom, hogy van vízumom, csak nincs meg, hát talán így gyorsan lezajlik a dolog. Na de hát december 17-én, ugye hát akkor végig gondoltam, hogy hát ez most már egy őrült felelőtlenség, az utolsó nap, hogy elmehetek az amerikai követségre, mert lehet, hogy 20-án már be is csuknak, vagy hát mondanak nekem valamit, hogy én még akkor akarom ezt a problémát kibogozni. Hát muszáj elmennem, és akkor ott vívottam a kettő között. A 20-án már nem vehetek a követségre, még 3 óra kéne, hogy befejezzem. Hogy lehet ezt a helyzetet megoldani? És akkor eszembe jutott tényleg olyan egyszerű gyermeki hittel. Hát a Jóistennek miből tart megmondani nekem, hogy hol van az a vízum? Hát ő mindent tud, és ha akkor mind a két dolog megvalósulhat, ugye? És ugye január 1-én kellett utaznom, azt kifelejtettem. Nem, december 30-án. December 30-ára szólt a jegyem, tehát ez nem egy halasztható dolog volt. És még aznap reggel hajnalban föl is hívtak Amerikából, hogy hogy várnak, és akkor azt mondták, micsoda lelkiismeretlenség, én meg itt hazardírozok ezzel a vízummal, ezt se lehet. És akkor tényleg ilyen egyszerű gyermeki hittel elkezdtem imádkozni, hogy jó Istenem, hát látod, hogy milyen célból szeretném ezt a füzetet befejezni, még 3 óra kéne, de hát azt sem merem megtenni, ha nincs meg a vízum, de te meg tudod mondani nekem, hogy hol van, segíts meg kérlek.
És tényleg úgy mondom, szó szerint, ahogy van, szinte vizuálisan láttam egy fekete cipzáros dossziét, amit valahol a könyvespolcon a könyvek mögé tettem, hogy ott van. És abban a pillanatban az imádságra válaszul, azonnal. És kimentem a könyvespolc, az első percben csalódást okozott, mert ahol gondoltam, volt, nem volt. De a következő pillantásom odaesett, ahol itt éppen a könyvírás miatt kivettem 3 könyvet, és mögöttük a hézakban megláttam a fekete cipzáros dossziét. Kinyitottam, benne volt a lejárt útlevél a vízummal. És akkor arra gondoltam, milyen egyszerűen old meg a Jóisten egy ilyen hétköznapi helyzetet. Ha az ember eltalálja azt, hogy egy ilyen feszültségben tényleg gyermeki hittel és bizalommal azt kérje a Jóistentől, hát neked nem nagy dolog ez. Isten betölti a mennyet és a földet, és ő tényleg szeretett szövetséget akar, ahol mindenben a segítségünk. Hát akkor miért ne kérhetnénk tőle? És én szeretném ilyen gyakorlati példával is megerősíteni azt, hogy a Jóisten tényleg azt akarja, hogy minden utunkban megismerjük őt, és igazgassa a mi útjainkat, ha mi erre igényt tartunk. A Zsoltárokban éppen ez a megragadó, ahogy az előbb is említettem, és ezért volt Dávid Isten szíve szerint való ember, mert ő ilyen közvetlen szeretett kapcsolatban volt Istennel. Figyeljétek meg, hogy tükröződik ez a Zsoltárokban. Mondd ilyet, hogy te tanácsoddal igazgatsz engem, te fogod az én jobb kezemet. Mondd ilyet, hogy Isten mindig a jobb kezem felől van. Ez a valódi szövetség. És a 63. Zsoltárból szeretnék egy-két verset olvasni, tehát a 63. Zsoltárból, hogy Dávid, aki ilyen szeretett szövetségben volt Istennel, milyen volt az Isten szeretete az ő életében. Olvasom a 63. Zsoltárból az első 4 verset és a 7., 8. Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged. Téged szomjuhoz lelkem, téged sóvárok testem a kiaszott elepet földön, amelynek nincs vize. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. Hozzá tartozik ehhez, hogy ha megnézitek az első verset, hogy ezt Júdea pusztájában írta. Ott nagy a szárazság, ugye elképzeltük, mindjárt látunk ilyen száraz, repedezett földet, és innét veszi a hasonlatot. Azt mondja, Isten, én Istenem vagy te. Jó reggel kereslek téged, mint azt mondaná, hogy öntudatra ébredek, te vagy az első gondolatom. Téged szomjuhoz lelkem, téged sóvárok testem a kiaszott elepet földön, amelynek vize nincs. Tehát azt mondja, mint az a megrepedezett száraz föld kívánja a vizet, úgy sóvárok testem, lelkem utánad. Szinte fizikailag érzi, mint ahogy fizikailag érzi az ember az éhséget és a szomjúságot, hogy úgy áhítozik Isten után. És utána így folytatja, hiszen a te kegyelmed jobb az életnél. Az életnél is fontosabb. Az én ajkaim hadd dicsérjenek téged, és a 7. versről a 9. Ha rád gondolok ágyamban, őrváltásról, őrváltásra rólad elmélkedem. Van-e ilyen, hogy éjjel nem tudunk aludni, és az Isten dolgait soroljuk gondolatainkban? Azt mondja, mert segítségem voltál, és a te szárnyaid árnyékában örvendeztem. Ragaszkodik hozzád az én lelkem, a te jobbod megtámogat engem. Csak egy kis részletet olvastam, hogy lássuk, milyen ez a személyes szeretet szövetség. Mert ennek bizony nagyon hiány lehetünk. Annyira megragadó, mikor Ellen White ír a Betániai Mária történetéről a Jézus élete című könyvben. Két sort szeretnék csak idézni, de tudjuk, miről van szó, amikor Mária Magdalén ezt a nagyértékű illatszert Jézus lábára töltötte, és a tanítványok viszont ugye zúgolódni kezdtek, nem értették, hogy ezt mire való ez a tékozlás. És így olvasom, Krisztus gyönyörködött Mária őszinte vágyában, elfogadta a tiszta érzelmek gazdagságait, amit tanítványai nem tudtak megérteni. Máriát Krisztus szeretete késztette, Jézus Krisztus páratlan jelleme betöltötte a lelkét. Mária cselekedete éppen azt a tanítást hordozta, amelyre a tanítványunknak szükségük volt, hogy meglássák. Krisztusnak örömet okozna, ha kifejeznék iránta érzett szeretetüket. Azért olvastam ezt a pár mondatot, mert mi sokszor úgy gondoljuk, hogy hát Isten túl nagy, túl hatalmas ahhoz, hogy a mi szeretetünkre szoruljon. Hát rá nem is szorul.
de az Isten nagyon-nagyon értékel, és főleg ebben a kapcsolatban tud nekünk segíteni, így tudja az áldásait ránk árasztani. És amiért még olvastam, azt mondja, hogy a tanítványok nem értették, és erre a tanításra volt szükségük. Pedig komoly emberek voltak ezek a tanítványok, és ragaszkodtak a maguk módján Jézushoz. De arról a szeretetről még nem volt fogalmuk, ami Máriában olyan természetes módon megnyilatkozott. És nem lehetünk mi is így, tanítványok vagyunk, van egy elméleti szeretetünk, ragaszkodunk egy bizonyos szinten Istenhez, de nincs fogalmunk arról az igazi szeretet szövetségről. És ezért még egyszer mondom, az úrvacsora előtt erről elmélkedjünk, mert hogyan növekedhet ez a határtalan bizalom és szeretet bennünk Isten iránt? Hát elsősorban az Isten igéje által. Mert ugye így mondta, szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Istennek ismeretét inkább, mint égő áldozatokat. Mert minél mélyebben ismerjük meg őt, annál természetesen fakad fel ez a szeretet. És ami tovább növeli ezt a szeretetet, ha Krisztus áldozatát, a megváltó áldozatot, az Atya és a Fiú áldozatát mélyebben megértjük. Testvérem, jöjjünk úgy az orvacsorára, hogy imádkozzunk hétközben azért, hogy miközben itt vannak előttünk a szent jegyek, megelevenednek Jézus utolsó vacsorán mondott szavai, és énekeljük a kereszt áldozatot, dicsérő énekeket, azért a Szentlélek mozdítsa meg a mi szívünket, és adjon nekünk mélyebb megértést erről a megváltó áldozatról, hogy bennünk növekedjék az Isten iránti szeretet. És növekszik azáltal is, ha Istenre bízzuk a dolgainkat, és gyermeki bizalommal kérünk tőle, és ő teljesíti. Ha a hálát ápoljuk ezekért a dolgokért. Korábban mondtam egyszer, nem tudom, emlékeztek-e rá, vagy volt-e, aki megszívlelte, hogy fejezzünk be minden napot úgy, hogy elsoroljuk imádságban Istennek, hogy mi mindent köszönünk meg. Hogy tudatosan emlékezetünkbe idézzük, hogy ezen a napon miért lehetek hálásnak Istennek, megpróbáltatások, nehézségek ellenére is, és ezek közepette is. Hányszor olvassuk a Bibliában, hogy mikor Jézus embereken segített, meggyógyított, azt mondta, legyen a te hited szerint, vagy azt mondta, a te hited megtartott téged. Milyen tanulságosak ezek a megjegyzések. Ugye hit és szeretet azok gyakorlatilag rokonfogalmak, nagyon közel állnak egymáshoz. Hogyha mi szeretetünk, a mi hitünk fogyatékos, ha nagyon könnyen gyanakvóak, bizalmatlanok vagyunk, ha csak olyan a szeretetünk, mint a reggeli felhő és a korámuló harmat, akkor a Jóisten nem tud annyi áldást adni nekünk. Akkor nem tud a mi hitünk szerint megtartani minket, vagy a mi hitünk szerint cselekedni velünk. Ezért szívemből kívánom, hogy legyen ez a mai ige nagyon mélyen rögzülve az emlékezetünkbe, hogy az Isten iránti szeretet a legnagyobb hiány az életünkben. És ebben kell a leginkább növekednünk, mert ez az első is a nagy parancsolat. Ebből fakad az egymás iránti szeretet is. Megszületik belőle feltétlenül az egymás iránti mély és tartós szeretet is. És ez a szeretet az alapja annak, hogy Isten cselekedhessék bennünk is általunk, és az ő gazdagságával árasztassa ránk minden áldását. Legyen így ez mindannyiunk számára. Amen. Szerető jó mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és szeretnénk tőled bocsánatot kérni, ami sok tompaságunkért, szeretetlenségünkért, irántad megnyilatkozó gyanakvásainkért, hitetlenségünkért, bizalmatlanságunkért. Urunk, bocsásd meg, hogy nem törekszünk többet venni a te teljességedből, nem akarunk elég buzgalommal növekedni a te megismerésedben, ami maga után vonja azt, hogy a te szeretetedben is növekedjünk. Könyörgünk hozzád, jó Istenünk, bocsásd meg nékünk, hogy ekkora kiváltságot nem értékelünk eléggé, hogy te, aki a mindenséget teremtetted és fenntartod, aki betöltöd a mennyet és a földet, tudod a mi bűnben való elveszettségünket, erőtlenségünket is, ezért kész vagy velünk egy személyes szeretet szövetséget ápolni, minden utunkat igazgatni, mindenben a te áldásodat és kegyelmedet árasztani ránk. Bocsásd meg, Urunk, hogy a te ajándékaidból olyan keveset veszünk mi igénybe,
És arra kérünk téged, hogy növeld szívünkben a bizalmat és a szeretetet irántad. Tudjuk, hogy van, ami rajtunk múlik, de mégis úgy kérjük, mint a tanítványok, növeld a mi hitünket, növeld a mi szeretetünket te benned. Kérünk, Urunk, áld meg a jövő héten az úrvacsorát, de áld meg bennünket ezen a héten, adj bátorságot, elszántságot ahhoz, hogy halasszuk azt, ami halasztható, és találjunk több csendes lelki előkészületi időt, hogy az úrvacsora valóban mennyei áldás, lelki megújulás lehessen számunkra, és sok mindent letehessünk, és te azt lemoshasd rólunk a te bűnbocsátó kegyelmeddel és szereteteddel. Könyörgünk, Urunk, te hozzád, hogy áldásoddal bocsáss el mindannyiunkat. Külön szeretnénk felemelni szavunkat nagy megpróbáltatásban lévő testvéreinkért. Kérünk, áld meg azt a fiatal testvérnőnket, aki súlyos balesetet szenvedett, és a családját is, akik ezt a megpróbáltatást át kell, hogy éljék. Urunk, add, hogy fölfedezzék, hogy tudod te ezt is jóra fordítani, és add, hogy tapasztalják ebben a szerencsétlenségben is a te kegyelmedet. Geiger Miklós testvérünkről is szeretnénk megemlékezni. Urunk, adj neki is türelmet a hosszú felépüléshez, és fordítsd neki is javára, áldására. Tudjuk, Urunk, hogy annyi bizonyságát adtad a te szeretetednek, hogy még ilyen nagy megpróbáltatásokban sem lehet kétségünk afelől, hogy te mindent jóra fordítasz, és utólag megértjük ezeket a dolgokat is. Kérünk, maradj mindannyiunkkal, a kisgyermekektől a felnőttekig mindnyájunkkal, és add, hogy a te szeretetedben járjunk, és a te jelenlétedet a mi gondolatainkban megőrizzük, és mindenben keressük a te tetszésedet és akaratodat. Amen. Amen.

Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mai reggeli útravalónk alapigéjét a Római Levél 12. fejezetéből olvasnám. A Római Levél 12. fejezete 10. verse így hangzik. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Ehhez az igevershez kapcsolódik Gyökösi Endrének a Mai példázatok című könyvéből egy kis történet, amelynek az a címe, hogy Ki kezdje el. A lelkész a kertje hűvös sarkába húzódva olvasgatott. Amikor hirtelen ott állt előtte Laci, fia gyermekkori barátja, azóta már két gyermekes mérnök. Áldás, békesség! Bocsánat, ha zavarom, nyitva volt a kapu. Ide mindig hazajövök, mint régen. Ó, ennek örülök, Laci, ülj le! Mindjárt jön a fiam is, csak újságért ment ki a sarki pavilonba. A látogató lezökkent a másik kerti székre, és akkorát sóhajtott, hogy az idős lelkész akaratlanul megkérdezte. Sokat dolgozol, fáradt vagy? Fáradt. Aztán némi hallgatás után hozzátette. Úgy legbelül. Munkahelyi nehézségek? Á, azokhoz hozzáedződtem, azok mindenütt vannak. A gyerekek? Aranyosak, olyan egyformák, olykor magam sem tudom, hogy melyik a másik. Tegnap még köszöntő versikéket is mondtak. Bocsáss meg, László nap volt, ugye? Isten éltessen így utólag, és minden jót kívánok. És megszorította Laci kezét. Igen, az volt, köszönöm. Egyébként édesek voltak a kislányok. Anyuka kezükben nyomott egy üveg valamit, majdnem elejtették. Egymásnak súgtak, úgy mondták a köszöntőt. Kedves a feleségettől, hogy betanította őket. Laci a földre nézett, mintha keresne valamit, és hallgatott. A bokorról gépiesen letört egy ágacskát, amellyel eddig jobb keze játszott, két ujja között úgy törte ketté, hogy észre sem vette. Csak a recsenésre rezzent össze. A feleségem? Haj, hát, a nejem kezembe adott valami szépen csomagolt bigyulát, azt mondta, hogy Isten éltessen, kezet rázott velem, mint aznap délelőtt a nagyfőnököm a hivatalban. Amikor kibotorkáltam a kertben, motyóm a kutyám rámugott, és végignyalta a képem. Valaki legalább megcsókolt. Kínosan felnevetett, de megpárásodott a szeme. Sokat vagy távol, ez a baj? Laci felemelt a földről egy fehéren erezett kavicsot, a tenyerén a lelkész elé tartotta. Ilyen hideg az asszony, mint ez a kő. Az ujjai görcsösen szorították a tenyeréhez, úgy folytatta. Ezért utazom annyit, nem kedvtelésből. Azzal, aki mellettem ül a gépen, bárki legyen, mindig tudok beszélgetni, másokkal is. De a feleségemmel sosem. Ha messziről megérkezem, bármit hozok neki, hűvösen biccent, jól neveltem megköszöni. Olykor meg sem nézi, enni ad, valamit mond a gyerekekről, aztán visszanéz a szoba ajtajából, ennyit mond, hogy szia, és reggelig nem látom. Mikor némultatok így el? A fiatal férfi tétován felhúzta a vállát. Sosem volt bőbeszédű, de most messzebb él tőlem, mint a Sirius. Tóth Árpád? Igen, ő. Az ő versében olvashatjuk, hogy ó, csillag, mit sírsz, messzebb te sem vagy, mint egymástól itt a földi szívek. Köztetek is az a bizonyos jeges űrlakik? Folytatta a verset a lelkész. Hát, afféle. Az idős férfi akaratlanul Laci kezét figyelte, ahogy ujjai között forgatott, a földről felvett kavicsot. Megszólalt. Áttennéd a másik kezedbe? Bocsásson meg, ha ideges vagyok, mindig babrálok valamivel, és el akarta döbni a követ. Várj, vedd a másik tenyeredbe. A fiatal férfi zavartan engedelmeskedett. Kérdően nézett deresedő fejű atyai barátjára, aki tovább kérdezte. Ugye most melegebb a kő, mint amikor felvetted? Laci eltűnődve szorongatta a másik tenyerében a követ, és elmosolyodott. Aztán végül megszólalt. Igen, melegebb. A tenyeremtől. Igen, attól, fiam. Próbáld meg ezt a feleségeddel is. Hát, ha felmelegszik. Te katolikus vagy, ismered Assisi Ferenc imáját? Ismerem. És ezt a sort is ismered? Add, hogy ne engem szeressenek, hanem én szeressek, mert akkor kap az ember, ha ad. Laci lassan felállt. Pár percig még nyitott tenyerén a fehéren erezett kavicsot nézte, azután zsebébe csúsztatta és megszólalt. Itt hordom a kapukulcsot is. Ha az ajtónk előtt érte nyúlok, majd a kő eszembe juttatja a tanítást. Nagyon köszönöm. Nem várod meg a fiam? Nem, most inkább hazamegyek. Melegíteni? Igen, melegíteni. Kedves hallgatók, még egyszer felidézném az alapígét, amelyhez ez a történet kapcsolódott. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Sok-sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat. Alapgondolatként két ígét szeretnék idézni. Az egyik inkább csak a gondolati ráhangolódás vagy ráhangolás szerepét töltené be. Ez a Korintus beliekhez írott második levélben található. Persze a másik idézet ige is innen való. A 13. fejezet 5. versét olvasnám. Kísértsétek meg magatokat, ha hitben vagytoké. Magatokat próbáljátok meg, avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Az úrvacsora önvizsgálattal kezdődik, illetőleg szervesen kötődik az önvizsgálathoz. Nem egyszer tapasztalja az ember magán, hogy ha meghirdetik a gyülekezetben, hogy a következő szombaton, vagy a következő szombatok valamelyikén úrvacsora lesz, és akkor rögtön az ember saját maga felé fordul, és felveti magának a kérdést, hogy van-e rendezni valóm, kell-e valamit tennem, oda kell-e valakihez mennem, bocsánatot kérni, és. Korábbi alkalmakon beszélgettünk, illetőleg már így közösen elmélkedtünk bizonyos igeszakaszok felett, és akkor elmondtam egy felismerésemet, lehet, hogy erre jóval korábban mások már eljutottak, csak rám olyan erőteljesen hatott, hogy az ember az igazság megismerését tekintve is egyfajta előrehaladó folyamaton megy keresztül. Mi korábban a bűn a cselekedet volt, és hogyha én ráléptem valakinek a lábára, akkor az egy bűn volt, és utána megtudja az ember a Biblia alapján, hogy ha én eltökélem, hogy rálépek a lábára, csak nem merek rálépni, mert jóval nagyobb, mint én, de már elgondoltam, és ezzel már belső közösséget vállaltam, ez már olyan, mintha elkövettem volna. Jézus tanít bennünket a hegyi beszédben e félékre, és elmondja azt, hogy gondolom, vagy azt mondom valamit,

aki tudna jót cselekedni, nem teszi, bűn az, annak egy újabb területtel bővül ki, vagy tágul a bűnök azonosításának a kérdésköre. Általában nem szoktunk, én legalábbis még ez a felismerés nem került a maga helyére, én azért nem szoktam bocsánatot kérni se embertől, se Istentől, hogy valamit megtehettem volna, de nem tettem. Hát jó, elmulasztottam. A legutóbbi hónapokban mások közreműködésének köszönhetően egy idézetet olvastam, valahonnan Ellen White egyik gyűjteményéből ásták elő, és abban olvastam azt, hogy Isten minden egyes parancsolatához áldás kapcsolódik, és amikor valaki egy ilyen jellegű isteni rendelkezésnek nem tesz eleget, akkor nem csak az áldás marad el. Tehát én nyerhetnék valami jót az Istentől, de miután a feltételek nem érlelődtek meg a lényemben, ezért ezt az áldást az Isten nem tudja adni. Ennél lényegesen többről van szó, azt mondja Ellen White, hogy miután minden egyes isteni jótéteménnyel áldás kapcsolódik, nem csak az áldás marad el, hogyha ez az életemben nem ölt testet, hanem annak az áldásnak a nagyságrendjével és hordereivel azonos mértékű átok jelenik meg az életemben. És ezért mondja a Biblia, hogy elétek tártam az áldást és az átkot. Tehát nem csak egyfajta hiányérzet jelenik meg, és nem valamiféle szükséglet, vagy egy olyan valaminek az elmaradása, ami felett legyinthetek, hanem ennél lényegesen több. Ha az Isten nem tud áldani, nem tud valami jót tenni, akkor az azzal azonos mértékű negatív konzekvenciák jelennek meg kinek az életében. Aztán azt is tanítja a Biblia, hogy ha nekem szólnom kellett volna, de nem szóltam, ez is az Isten tekintete előtt, az Isten értékrendjében elmarasztaló jellegű. És egy ilyen jellegű önvizsgálattal kapcsolatos ige szakaszra utalnék, miközben megvizsgáljuk magunkat, van-e nálunk a gonoszságnak valamilyen útja, és ez az Isten hatékony segítségét is kérjük. Ugyanitt a Korintusiakhoz írott második levél 5. fejezetében az indítékok kérdéskörére irányul a figyelem, és azt mondja itt, hogy a Krisztusnak szerelme szorongat minket. És hogyha ezt a bizonyos belső ösztönzést általános jelleggel próbáljuk magunk elé vetíteni, akkor azt mondhatjuk, hogy milyen indítékok húzódnak meg az én megnyilatkozásaim hátterében. Mert a Szentírás azt mondja, hogy amikor én magamat vizsgálom, akkor az indítékaimat is vizsgálnom kell. Mit, miért teszek? Milyen indítatásra teszem? Nagyon sokféle ösztönzés, amúgy önmagukban jó dolgok is megjelenhetnek kinek az életében. Az örök élet szempontjából, a bűntől való szabadulás és gyógyulás szempontjából egyetlen hitelesnek elfogadható indíték van a Biblia szerint. Ez a Krisztus szorongató szeretete. Az ember megkérdezhetné magától is, hogy miért is jövök én gyülekezetbe, miért is teszek ezt, azt, amazt egyáltalán. Félek a következményektől. Nagyon sokszor tesz az ember így, nem? Félek a következményektől, ezért megcsinálom. Félek az ítélettől. Nem szeretném, hogyha elmarasztalnának. Eljövök a gyülekezetbe igét hallgatni, mert van egy ilyen jellegű intellektuális igényem. A Bibliában olyan tökéletes, egységes gondolatrendszer van, hogy egyfajta szellemi gyönyörűséget jelent, hogyha én a Biblia kijelentéseit megismerem, és összefüggéseiben látom. Aztán itt barátokra találtam, normális, rendes emberek járnak ide, munkahelyemen ilyenekkel nem találkozom, ha iskolába járok, ott se biztos, hogy mondjuk ilyenekkel kell együtt lennem. Magányos vagyok, társkeresés jegyében próbálok körülnézni. A Biblia azt mondja, hogy az Isten világában érvényesül a kizárólagosság. Ha valaki megtalálta a szántóföldön elrejtett kincset, eladta mindenét. Átrendeződik, átalakul az értékrendje, és amit

korábban értékesnek, tisztának, nemesnek, jónak tartott, az most szürke, értéktelen porrá változik, az Isten minden értelmet felülhaladó szeretetéhez képest. Eladja mindenét, amije volt, értéktelenek lévén, csak hogy azt az egyet megnyerje. Ugyanez olvasható az igaz gyöngykereskedővel kapcsolatban, és Pál apostol is, amikor bizonyságot tesz, azt mondja, hogy amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusért kárnak és szemétnek ítélem, hogy a Krisztust megnyerjem. Tehát bármerre kalandozunk a Bibliában, és próbálunk ígét ígével összevetve elgondolkodni ezek felett, egy dolog kirajzolódik egyre erőteljesebben, hogy a gyógyulásnak, a bűntől való szabadulásnak egyetlen ösztönző ereje van. Ez a Krisztus szorongató szeretete. És éppen ezért, ami nem erre az indítatásra tör fel belőlem, az a menny szempontjából értéktelen. Tehetek nagyon sok jó dolgot, ami nem az Isten elkötelező szeretetének az ösztönző hatalma alatt születik, az erkölcsi, megjobbító erőként nem jelenik meg. Csak a Krisztus szorongató szeretete. És hogyha én megjelenek egy úrvacsorán, akkor az indítékokat vizsgálva fel kell vetnem magamban azt a kérdést is, hogy mit milyen indítatásra teszek. És egyáltalán milyen erőt és milyen befolyást képvisel az én életemben a Krisztus szorongató szeretete. Az alapígeként, vagy az egyik alapígeként idézett íg azt mondja, hogy nem ismeritek ki magatokat, hogy a Krisztus bennetek van-e. Ezt a gondolatot érzékelteti. A Krisztussal való közösség, valóság? Milyen tünetei vannak, milyen gyümölcsei vannak? Egyáltalán honnan tudhatom azt, hogy a Krisztus bennem van? Fontos-e tudnom, hogy bennem van? És fontos-e tudnom azt, hogy a Krisztus szorongató szeretete az egyetlen indíték, ami engem sarkal, ami engem a másokért való jótéteményre ösztönöz? És hogy milyen célja van ennek, azt mondja, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak. Azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Egy önmagában záródó körrel találkozunk itt. A Krisztus szorongató szeretete arra képesítő hatalom, hogy ezután ne magamnak éljek. Ugyancsak Pál mondja el a római levél vége felé, hogy közöttünk senki sem él önmagának, ez egy kritérium. Erre azonban kicsoda alkalmas? Hát egy valaki, akiben az önmagát feláldozni Krisztus képes és kész Krisztus élt. Így olvasom itt. Azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek. Egyfajta visszajelzés is következik ebből, ha én nem magamért élek, akkor ez közvetett bizonyíték annak, hogy a Krisztus szorongató szeretetének a hatalma alatt teszem mindazt, amit teszek. Sokszor felvetődött bennem, és aztán lehűtöttek, nem tudom, miért hagytam magam. Szóval én úgy vagyok vele, nem vagyok egy ilyen érzelemgazdag ember, vagy legalábbis kifelé nem. Lehet, hogy akik jobban ismernek, azok majd megmondják, ha valahogy ez előkerül. De én nem szeretem úgy kiadni magam érzelmeim szintjén sem. De azért sokszor felvetődött valószínűleg ennek a hiányérzetnek az összefüggésében bennem az a kérdés, hogy vajon az Isten szeretete viszont szeretetet ébreszt-e, és ennek a viszont szeretetnek kellene-e legyenek kifejezési formái. A szeretetnek amúgy jó, ha vannak kifejezési formái, nem? Mi az a szeretet, ami csak úgy szóban hangzik el, szeretlek, kész, ért be ennyivel. A szeretet az keresi a kifejezési formákat, szóval amikor az Isten szeretett engem, és az ő szeretete bennem viszont szeretetet ébreszt. Vannak-e ennek kifejezési formái? Kell-e legyenek kifejezési formái? Egyáltalán hogyan viszonyulok? Van-e a szívemben hála? Vagy kell-e legyen az én szívemben hála annak kapcsán,
hogy az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta életem. Vagy pedig ez egy képesítő hatalom, hogy ezután nem magamnak élek, aztán kész, ennyivel beérem-e. Azt mondja a Pál a Timóteushoz írott második levélben, hogy egy harcos sem bonyolódik bele az élet dolgaiba, különben nem jár kedvében annak, aki őt harcossá avatta. Már is megjelenik egy gondolat, kedvében akarok én járni annak, aki szeretett engem és önmagát adta érettem? Fontosnak tartom, azt megint az ösztönzések, az indítékok területére tévedünk. Fontos nekem az, hogy valamit visszatükrözzek abból a szeretetből, valamiféle kifejezési formát keresve a viszont szeretetemnek kinyilvánítsam azt az Isten felé? A Biblia beszél örömhírről. Az örömhírt nem lehet kordában tartani. Nem lehet vékával letakarni. Kibugyog az emberből. És vajon, amikor besavanyodott keresztényeket látunk, vagy olyanokat, akik nem keresik a kifejezési formáját annak, hogy ők az Isten iránti viszont szeretetet kifejezésre juttassák, akkor mire gondol az ember? Hogy a keresztények vallása az a besavanyodottak vallása, nem? Az életükben örökös tehertételként jelenik meg, hogy már megint bűnös vagyok, rájöttem, hogy bűnös vagyok, hát ettől majd jó, lehorgad a fejem, legörbül a szám. És mi van akkor, amikor hallom, hogy nem kell meghalnom? Mi van akkor, amikor az Isten olyan világos egyértelműséggel bizonyságot tesz arra, hogy az Isten fia szeretett engem és önmagát adta életem? És ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk? És aki a saját fiának nem kedvelt, hanem őt mindannyiunkét odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk, akkor ezt úgy elkönyveljük. Jó, hát fakad-e ebből viszont szeretet? Kell-e ennek valamilyen kifejezési formát találni? És egyáltalán milyen motivációk húzódnak meg az én belső lényemben? A Biblia azt mondja, hogy vannak a test felől érkező motivációk. Ezeket János első levele felsorolja. Test kívánsága, szemek kívánsága, az élet kérkedése. Viszont a korintusi levél a lelki ember indítékait is felsorolja, hit, remény, szeretet. Tehát ezek a kifejezési formái annak, a hit az Isten iránti bizalom, a reménység a jövő iránt, hogy az Isten a megkezdett jó dolgot az én életemben is célba viszi, és a szeretet. Kifejezési forma arra vonatkozóan, hogy az Isten valamit tett, értem és vállalt helyettem. Azt mondja Hósás könyvében, hogy mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Az ismeret sohasem elméleti a Bibliában, mindig ismeret közösségről van szó. Egyfajta szeretet ébresztette, és szeretet által fenntartott közösségről. Hogyan képesít a hit arra, hogy harcoljunk a test vágyai ellen? Egy újabb tényező, ami visszajelzés formájában segít nekem tájékozódni, hogy hányadan állok magammal. Van-e küzdelem az életemben? Vannak a test vágyai, törekvései, és vannak a belső embernek a megnyilatkozásai. Ezek egymással szembe kerülnek. Ha egymással szembe kerül két ellentétes irányú törekvés, akkor ott megjelenik a harc. Van-e az életünkben harc? Nem másokkal, talán olyan könnyebben előfordulhat, nem tudom, nem ismerek senkit közelről annyira, de van-e önmagunkkal? Vagy jól érezzük magunkat a bőrünkben? Ha jól érzem magam a bőrömben, és nincs harc, elégedett vagyok magammal, akkor minden okom megvan a kétségbeesésre. Mert ha megszületett bennem az Isten szeretete nyomán az a kis belső ember, ami már nem azonosítja magát a test törekvéseivel és vágyaival, hanem azonosítja magát az Isten értékrendjével, akkor ez a kis belső ember szembe kerül azzal a valakivel, aki én vagyok. És ha szembe kerül,
és én az én belső lényemmel a választásom kapcsán, a döntésem kapcsán a belső ember mellé állok, és azonosítom magam ezekkel a felülről való törekvésekkel és indítékokkal, akkor szembe kerülök magammal. Szembe kerültem-e magammal az úrvacsorára való felkészülés kapcsán. Vagy a megszokás jegyében jöttem, majd részt veszek a szertartás megfő aktusaiban, aztán hazamegyek. Nem táplálkozhat-e egy hiányérzet egy eféle gyakorlat nyomán? Nem jelenhet-e meg? Egy dolgot el kell fogadjunk, azt mondja a római levélben Pál apostol, hogy mi az Isten törvényének nem engedelmeskedhetünk, mert nem vagyunk képesek rá, a saját erőnkből természetesen. Viszont ha megjelenik az a vágy, hogy én az Isten törvényével összhangba kerüljek, már pedig az Isten iránti szeretet egyfajta kifejezési formája János evangéliuma szerint, onnan tudjuk, hogy szeretjük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk, ha az ő parancsaiban járunk. Ha viszont én az ő parancsaiban akarok járni, és azonosítom magam mindazzal, amit az Isten parancsai képviselnek, újra hangsúlyoznám, szembe kerülök önmagammal, és szembe kerülök az önmagamban megtalálható tehetetlenségi erővel, hogy én a legjobb vágyaim és törekvéseim ellenére sem tudom ezeket megvalósítani. Szükségem van segítségre. És eljutottunk így a szövetség gondolatáig, az úrvacsora a szövetség helyreállításának lehetősége. A Krisztus bennünk van-e, teszi fel a kérdést. Ha én kudarcot kudarcra halmozok, akkor nincs. Ha állandóan vereséggel kell számolnom, akkor nincs. Elégedett vagyok-e, miközben az életem tele van vereségekkel? Vagy küzdök? Azt mondja Pál ennek a belső vergődésnek egyfajta kifejezéseként, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem-e halálnak testéből? Ilyen vergődések, ilyen belső küzdelmek hátterén jöttünk-e ide, vagy pedig a megszokás és az elégedettség hozott el bennünket? Nem tudatos, úgy gondolom, legalábbis ha én magamból indulok ki, akkor az Isten úgy fokozatosan építgeti fel bennem is az ő életről, új életről, akarata szerint való életről vallott elgondolásait a gyakorlat síkján. És ennek kapcsán meg kell értenünk azt is, hogy Isten, amikor bennünket vizsgál, és az újjáteremtés művét bontakoztatja ki, akkor az indítékokat vizsgálja. Amikor a szívünket vizsgálja az Isten, és a szívben lévő motivumokat,

megkapni magunkat. Mi aztán tudjuk, hogy kik vagyunk. És hogy még magunkat is képesek vagyunk elámítani, és elfogadtatni magunkat önmagunkkal olyanoknak, amilyenek vagyunk. És ezért mondja a Biblia, hogy nekünk állandóan meg kell próbálnunk magunkat, mégpedig az indítékok oldaláról. Mi késztet bennünket engedelmességre? Egyáltalán miért teszünk valamit? Azt mondja Jézus a farizeusokról, minden ő dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Ez is egyfajta ösztönzés, ez is egyfajta indíték. A menny előtt felvállalhatatlan. Újra hangsúlyoznám, hogy Isten előtt csak egyetlen elfogadható indíték létezik, a Krisztus életet átalakító, szorongató szeretete. És amikor én idejövök, és amikor az Istent kérem, hogy vizsgáljon meg engem, hiszen ismer, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, akkor kérnem kell arra is, hogy az indítékaimat is vizsgálja meg. Mit miért csinálok? Mit miért csinálok? Milyen ösztönző erő működik, és milyen ösztönző tényezőknek hagyok helyet az életemben? És ilyen jellegű kérdéseket is fel kellene tennünk magunknak, hogy hogyan másként viselkednénk-e, ha sokan látnak, amikor sokan látnak. És másképpen viselkedünk ehhez képest, amikor nem lát minket senki. Vagy legalábbis azt hiszük, hogy nem lát senki, tehát az angyalok nyilván láthatatlanul jelen vannak. Meg akarok-e felelni a szemlélőknek, vagy önmagammal akarok békességre jutni? Valójában mi késztet bennünket cselekvésre? Kit magasztalok fel, amikor teszek valamit? Önfeláldozó módon, az ént vagy Krisztust? Mint azt mondaná a Biblia itt, hogy magunkat vizsgáljuk meg, hogy legyél becsületes már egyszer önmagadhoz. És éppen ezért igen fontos próbára tenni az indítékainkat. Nincs-e valamiféle lappangó képmutatás a háttérben? Jöjjek már tisztában legalább saját magammal. Mindig egy kicsit olyan belső szorongással olvasok arról, hogy az a nap majd az indítékokat hozza felszínre. Nem annyira a cselekedeteket, a cselekedetek közvetett jelzés értékkel rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy milyen indítékokból táplálkoznak ezek a kifejezési formák. Az a nap a belső indítékokat hozza felszínre. Máté evangéliumában arról olvasunk, hogy Krisztus azt mondja egyeseknek, akik úgy keresik meg őt, hogy nem a te nevedben tettünk sok hatalmas dolgot, azt mondja, nem ismerlek titeket. Sok hatalmas dolgot tettek, másfajta indítékból. Tehát nem a sok hatalmas dolog alapján fogja az Isten majd a mi lényünket, örök életből alkalmasságunkat mérlegre tenni, hanem az indítékok alapján. És hadd mondjam el újra, hogy azért próbáltam a bevezetésben erre a hosszú nálam legalábbis hosszú folyamatra hivatkozni, mert az Isten el akar bennünket a cselekedetektől vezetni egészen az indítékok mérlegre tételéig. És tudomásunkra akarja hozni, hogy az indítéknál van, az indítékoknál van a dolgok gyökere, lényege. A szeretet az indítékokat képes megváltoztatni, a cselekedeteket sok minden más is megtudja. De nálunk az indítékoknak kell gyökeresen és alapvetően megváltoznia. Ez a gyógyulás jele, ha az indítékok változnak meg. És hogy például egy ószövetségi példa, azt mondja Salamonról, Salamonnak nem volt a szíve tökéletes az Úrhoz. Újra hangsúlyoznám. Amikor az indítékokat vizsgálom, megjelenik-e az életemben a kizárlagosság igénye? Krisztus és rajta kívül senki. Vagy egyéb szempontok és egyéb motivációk is helyet kapnak. Az Isten világában ez elfogadhatatlan. Krisztussal együtt egyidejűleg más nem jelenhet meg a képben. Nem lehet két úrnak szolgálni, vagy Krisztus, vagy Beliál. Vagy világosság, vagy sötétség. Egyszerre a kettő nem. Ha az énnek szolgálok, akkor emberektől kapok elismerést. Ha Krisztusra nézünk, ha őt szolgáljuk, tőle kapunk elismerést.

ismerést. És még egy az ösztönző erőt felszínre hozó kérdést hadd vessek fel. A jutalom milyen fontos motiváló tényező az életünkben? Én jobb pillanataimban szeretnék örökélni, hadd tegyem hozzá. És szeretnék, még azt is megkockáztatom, hogy halált sem szeretnék látni. Tehát az én életemben is megvannak ezek az ösztönző tényezők. De meg kellett értenem a Bibliából, hogy a jutalom nem elsődleges indíték. Az olyan bónusz. Azt az Isten csak úgy jutalomként, úgy pluszban adja. Ha egy ember igazán gyógyul, akkor annak Krisztus minden mindenekben. A következmények, a konzekvenciák nélkül. Mindegy, hogy örökké él, hogy nem él örökké, a Krisztus tetszésére akar tenni. És hogyha ez mindent uraló indíték, akkor ennek nyomán majd megjelenik a jutalom is. De a jutalom árnyékot vethet erre az elsődleges indítékra. És én úgy gondolom, hogy ezen is érdemes elgondolkodni. Tehát most így a lábmosás előtt én szívből kívánom, és kérlek is benneteket arra, hogy kérjük egy belső elcsendesedés formájában az Istent arra, hogy vizsgáljon meg bennünket, hiszen ismer. Van-e nálunk az indítékok szintjén valami olyan, amivel a menny nem tud közösséget vállalni? Van-e nálunk a gonoszságnak valamilyen útja? Van valamilyen látens önzés? Megtűrünk-e valamilyen más irányú motivációt? Vagy pedig mindent túlharsog és mindent felülír a Krisztus szorongató szeretete? És erre az Isten lelkének a befolyása alatt hiteles választ adunk, akkor óriási lépéseket tehetünk meg előre a hitből való szabadulás, a hitből való hitben való gyógyulás útján. És én szívből kívánom, hogy ez az úrvacsora, ahol majd az Isten fia szeret bennünket, látványos jelét adja, hiszen megmossa a mi lábainkat a másik testvér személyén keresztül, azért, hogy közünk legyen hozzá, ez a gesztus, az Istennek ez a túláradó és önmaga érdemeire nem tekintő szeretete mindenképpen az elkötelező szeretet megnyilatkozása. Hogyan viszonyulunk ehhez? Az én lábaimat nem mosod meg soha? Van-e nálunk a távolságtartásnak, az Istentől való elzárkózásra való készségnek valamilyen nyoma? Milyen indítékok vannak? Van-e készség bennem arra, hogy valamilyen módon megtaláljam, mindenképpen megtaláljam az Isten iránti viszont szeretet útjait és módjait? És én szívből kívánom, hogy legyen ez az úrvacsora, tényleg az önvizsgálat alkalma, de a gyógyulás alkalma is. És vajon ha az a belső meggyőződés erősödne fel, hogy én nem akarok másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. És számomra megfeszítettett a világ, és én is a világnak. És engem csak egyetlen belső ösztönző erő hajt a Krisztus szorongató szeretete, és ennél többről nem akarok tudni, és többre nincs is szükségem. A Isten segítsen ebben mindannyiunknak. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindannyiunkat a mai Isten tisztelet alkalmával. És egy Ellen White idézettel szeretném majd kezdeni, ami a világ ínségéről szól, de nem azért, hogy elkeseredjünk, hanem azért, hogy bátorságot nyerjünk ténylegesen arra, hogy ez munkát jelent a mi számunkra. Ez feladat a mi számunkra, és tulajdonképpen ez örömüzenet a mi számunkra. Az utóbbi időben már egy jó ideje ténylegesen azzal a kérdéssel foglalkozom, hogy hogyan lehetne vigyázni a mi életünkre, vigyázni a gondolkodásunkra, vigyázni arra, hogy Istenben megmaradjunk, mert a balesetem után, amikor kiderült, hogy mi volt az oka, hogy a csigolya összecsúszás okozta tulajdonképpen ezt az érelzárodást a nyakamban. Utána ugye az orvos mondta nekem, hogy mikor rákérdeztem arra, hogy hát akkor most a jogosítvány marad, azt mondta, hogy igen, csak vigyázni kell. És hát mondom, hogy kell vigyázni. Hát azt a nyaktartót, azt bizonyos időközönként fel kell venni, ugye tartásra figyelni, hogy egyenesen legyen az embernek a nyaka, ne forduljon abba a pozícióba, amiben ugye veszélyes fordulni, azért ne nagyon sokat legyen az embernek. Szóval egy ilyen állandó vigyázási állapotot vezetett elő, és akkor, amikor az orvos ezt így elmondta, akkor én még nem is gondoltam arra, hogy ennek lelki értelme is van ténylegesen. Aztán, hogy később, már ugye ténylegesen a gyakorlás közben döbbentem rá arra, hogy hát ennek nagyon komoly lelki tanítása is van arra, hogy vigyázni, mert tulajdonképpen hát nekünk mit kell csinálnunk? Vigyáznunk kell. Vigyáznunk kell, mire kell vigyáznunk. Szóval most ténylegesen nem ezt vesézném ki, boncolgatnám ki, hogy mi minden, csak kiemelnék néhány, ténylegesen néhány gondolatot, de annak a hátterén, hogy miért olyan fontos számunkra ez a vigyázás. Miért kell magunkra vigyáznunk? Miért kell vigyáznunk a gondolkodásra? Miért kell az Istennel szerzett tapasztalatokra vigyázni? Miért kell vigyázni arra, hogy ténylegesen amit az Isten, amit mi nem is értünk, de amit az Isten nyilvánvalóvá tett parancsolatként, vagy ajánlásként, tanácsként, akkor azt cselekedjük meg, ahogyan Ábrahám is megcselekedte, nem értvén, hogy miért kéri a Jóisten tőle azt, hogy áldozza meg az ő fiát, mert megismerte az Istent, és biztos volt abban, hogy az Isten nem kér olyat, ami nem egyezne ténylegesen az ő szeretetével. Bizonságtételek a prédikátoroknak című kötetből. Olvasnám a 18. fejezetnek az első részét. A világ ínsége az a címe. Felvilágosultságával dicsekvő korunkban, éjféli sötétségben élő, majdnem teljesen bálványimádó világ áll szemben Krisztus egyházával. Jehova törvényét szinte egyetemesen elvetik, mellőzik, ezáltal a világ hasonlóvá válik Sodoma és Gomora városaihoz, mint a vízözön előtti napokban a föld megtelt erőszakoskodással. A szerencsejátékok, a rablás szinte közönséges, megszokott dolgokká váltak. A részegítő italok fogyasztása fokozódik. Sokan, akik szentségtelen kívánságaikat követik és követték, haszontalan életüknek öngyilkossággal vetnek véget. Mindenféle gonoszság és bűnözés terjeng a föld magaslatain, s akik beleegyeznek ezekbe a gonosz tettekbe, igyekszenek a bűnösöket büntetésüktől megoltalmazni, mentesíteni. A világot a létező romlottságnak még század részéről sem tájékoztatják. Az elkövetett kegyetlenségekről is csak keveset tudnak. Az emberek gonoszságának mértéke már-már betelt. Sátán többféleképpen szemlélteti, hogy uralja a világot. Befolyásolja emberek szívét, megrontja lelküket, magas állásokat betöltő férfiakról bebizonyosodott, hogy szüntelenül csak gonoszt gondolnak. Sokan csak gazdagodni akarnak, lelkiismeretlenek, vagyonukat bűnös úton módon szerzik, gyarapítják. Az Úr megengedi, hogy ezek az emberek egymás gonosz tetteit kipelengérezzék. Néhány gonoszságok világosan tárul a világ elé azért, hogy gondolkozó férfiak, akiknek szívében még él a vágy, hogy becsületesen és igazságosan bánjanak embertársaikkal, megérthessék,
Miért sújtják Isten ítéletei a földet? Az Úr megbünteti a világot bűneiért, felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megölöttjeit többé. Az Úr nagy irgalmában meg akarja világítani a sötétségben tapogatózók értelmét, elméjét. Halasztja ítéleteit a megtéretlen világ felett azért, hogy világosságának hordozói megkeressék és megmentsék az elveszetteket. Felhívja földi egyházát, hogy ébredjen fel Sátán okozta testpecségéből, teljesítse kijelölt feladatát, nevezetesen a világ megvilágosítását. Egyházának szóló időszerű üzenete így hangzik. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságot, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Azért, hogy az uralkodó állapotokon segítsen, amikor sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Isten megbízta egyházát, hogy vele együttműködjék, terjessze a bibliai igazságok világosságát mindenütt, akiket drága világosságnak hordozói és munkarészüket, feladatokat híven teljesíteni akarják, a következő ígéretet kapták. De rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik, és népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Napjainkban a világ legnagyobb szüksége, hogy szemlélhesse Jézus Krisztus szentjei személyében. Isten azt akarja, hogy népe szent népként álljon a világ előtt. Miért? Mert az egész világ megváltásra vár az evangélium igazságának világossága által. Mialatt az egyház hirdeti az igazság üzenetét, és embereket hív ki a sötétségből Isten csodálatos világosságára, tagjainak az igazság lelke által megszentelt élete tanúskodjék a hirdetett igazság valóságáról. Isten azt akarja, hogy népe helyes viszonyban álljon vele azért, hogy megérthesse, mit kíván tőle mindenek felett. Nyilatkoztassák ki a világ minden küszködő lelke előtt, hogy mit kíván Isten, hogy mit jelent igazságot cselekedni, az irgalmasságot szeretni és alázatosan járni Istennel. Bárhol legyenek is, otthon vagy külföldön, legyenek mindenütt Isten törvénytartó népei. Legyenek biztosak abban, hogy bűneiket Isten megbocsátotta, és a magasságos elfogadta őket gyermekeinek. Ugye az elején a szerző nagyon tömören és nagyon pontosan tulajdonképpen szerintem ennél rövidebben és pontosabban meghatározni azt, hogy mi van ma, mi vesz ma körül bennünket, mit áraszt magában tulajdonképpen a média, meg hogy milyen jelenségekkel találkozunk a mai napon, szerintem nem lehet. Ugyanakkor bemutatja azt is, hogy ez Sátán uralmát mutatja, hogy ő uralja a világot, és befolyásolja emberek szívét, és hogy azok a viták, meg azok a leleplezések, ahogyan a világ fiai egymást leleplezik bizonyos helyzetekben, az nem azt a célt szolgálja, hogy mi a leleplezőkhöz csatlakozzunk, hanem azt a célt szolgálja, hogy mindazok, akik még gondolkodnak, meglássák tulajdonképpen a hatalman levőknek az ellentmondásos állapotát, és elgondolkozzanak azon, hogy miért sújtják Isten ítéletei ezt a világot. Ha most még nem látják ezeket az eseményeket, amikben élünk, Isten ítéleteinek, hogy Isten megengedi, hogy ténylegesen a gonoszság kiteljesedjen, ezekből a vitákból ténylegesekből az egymásra való, az egymás gyengéinek, vagy egymás bűneinek a feltárásából lássák meg azt a gondolkodó emberek, hogy egyik se jobb a másiknál, hanem mindenki ugyanazt a gonoszságot szolgálja, de nem az a megoldás, hogy a másik hiányosságot leleplezzem, a magam bűnét követem, a magam elgondolása szerint. Hanem az Isten megbízta az ő népét, az ő igazságának a hirdetésével. És azt mondja, hogy ebben a világban, amiben most éljük életünket, ebben a világban ő képes világoltatni az ő igazságát, hogyha vannak megfelelő eszközök, akik ezt a világosságot hordozzák. És a világosságnak a hordozása azon múlik,
hogy akik megismerték az Isten üzenetét, azok felvállalják-e azt, hogy az Istennel együttműködve megtanulják a vigyázást, azt az állapotot, azt a folyamatos állapotot magukévá teszik, amely tulajdonképpen biztosítja azt, hogy az Isten ereje megláttassék rajtuk. Mert az Isten az ő erejét azoknak, meg az ő dicsőséget azokon tudja világoltatni, akik ezt felvállalják. Ezt akkor tudjuk felvállalni, amikor rádöbbenünk arra, hogy nem csak az elméleti igazságnak a képviselése az, ami ténylegesen, amire vágyakozik ténylegesen ez a világ, hanem az Isten fiainak a megjelenése tulajdonképpen, ami után sóvárog, ahogy Pál apostol írja ezt. És ez akkor tud megvalósulni, amikor az Istennel való együttmunkálkodás, az együttműködés belső igényé válik az ember számára. Amikor a vigyázás nem egy olyan stressz helyzet, amit csak vészhelyzetre tartalékol az ember, feltétlenül egy ilyen felfokozott adrenalin szint kíséretében kell, hogy jelen legyen az ember életében, vagy hát nem, hogy kell, hogy jelen legyen, hanem úgy magától adódik. Ugye a vészhelyzet az adja magából ezt az odafigyelést, hanem egy nyugodt békességben lévő, önmagával békességben és Istennel békességben lévő állapotnak, a vigyázási állapotnak kell lenni. Szóval nem egy olyan fajta békességnek, ami hogy mondjam, egy olyan befolyást áraszt, hogy ó, hát én ismerem az Istent, hát én békességben vagyok az Istennel, hát nekem nem árthat semmit, hát engem körülvesz az Isten az ő oltalmával, és hát én jól érzem magamat, és szóval nem egy ilyen fajta békesség, hanem az a fajta békesség, ami az aktív munkálkodást, ami az aktív tevékenységet, ami a bölcsesség, ami az isteni bölcsesség igényét hordozza magában, mert vigyázok arra, hogy ne a magam bölcsessége szerint cselekedjek. És most lapozzuk fel ténylegesen a Bibliánkat azon a ponton, amikor Józsuénak megígértetik az erő és a bölcsesség, jobban mondva a bátorság, jobban mondva, amikor találkozván az Úr angyalával, az első fejezetben leírtak szerint, Mózes halála után, fel kell, hogy vegye azt a feladatot, át kell, hogy vegye azt a feladatot, hogy vezesse a népet, és a Jóisten elküldi az ő angyalát, magát Jézus Krisztust, hogy megjelenjen és biztosítsa arról Józsuét, hogy vele is ugyanúgy lesz, őt is ugyanúgy fogja vezetni. Két dologra hívja fel a figyelmet. Azt mondja a 6. versben, hogy légy bátor és erős, mert te teszed majd a népet annak földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. Azt mondja, hogy légy bátor és erős. Mint hogyha ez a kettő, ez külön választható lenne. Hát elvileg az emberi gondolkodás szerint ketté is választható, mert lehet valaki bátor, de nem biztos, hogy erős. Mert nem biztos, hogy fizikailag ugye erős. Yeah, lehet bátor a maga fizikai gyengesége mellett is, és lehet valaki nagyon erős, fizikailag erős, és lehet gyáva. Ugye? Szóval emberileg ez a két fogalom nem feltétlenül kell, hogy egymáshoz kapcsolódjon, de a Jóisten azt mondja, hogy mind a kettőre szüksége van annak, aki a népet annak a földnek örökösévé akarja tenni. És egy pillanatra gondoljunk bele, hogy ugye azt mondtuk, hogy,
hogy a Kánaánba való bevonulás időszaka az hasonlít tulajdonképpen ahhoz az időszakhoz, amiben mi éljük a magunk életét, meg végezzük a magunk szolgálatát, hogy az örök Kánaánba, az örökké valóságba való bevonulás előtti időszak népére is vonatkozik ez a felhívás, hogy legyen bátor és igen erős. De hogy legyünk bátrak és erősök, amikor folyamatosan azzal találkozunk, hogy gyengék vagyunk, hogy álhatatlanok vagyunk, hogy nincs bennünk kitartás, vagy inkább a rosszban tartunk ki, mint a jóban, mert ugye azt könnyebb cselekedni, az ugye adódik a magunk természetéből, viszont nem vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy amikor felfedezzük ezeket a gyengeségeket, ezeket a tökéletlenségeket magunkban, akkor oda menjünk az Istenhez. Mert tulajdonképpen mire kell a legnagyobb bátorság egy ember számára? Arra, hogy szembesüljön önmagával. Erre kell a legnagyobb bátorság. Hogyan tudunk szembesülni önmagunkkal? Úgyhogy belenézünk az Isten törvényébe, belenézünk az Isten igazságába, belenézünk az ő igéjébe, és ott feltárul, amikor olvassuk, feltárul a mi valós állapotunk. Ehhez nagyon nagy bátorság kell. És mihez kell erőt vegyünk? Amikor mindez megtörtént már az életünkben. Ahhoz kell erőt vegyünk, hogy felvállaljuk mindazokat a dolgokat, amire az Isten rávezetett bennünket. Ahhoz nagyon nagy erő kell, hogy az ember azt mondja, hogy igen, én megláttam a magam gyengeségét, de én erős szeretnék lenni. De én nem a magam elgondolása szerint szeretnék erős lenni, hanem az Isten elgondolása szerint. Mondhatjuk azt, hogy könnyű volt Józsuénak, mert hát ő ugye ott állt a nagy tömeggel, és teljesen tisztában volt arra, hogy ő emberileg teljes mértékben alkalmatlan ennek a feladatnak az ellátására. Ugye mögötte volt a pusztai vándorlásnak a tapasztalata, az, hogy hogyan viszonyultak az izraeliták Mózeshez, meg hányszor lázadtak, meg egyáltalán, hogy mi lakik az emberi természetben. Ugye ő megélte azt a tapasztalatot is, hogy őt Kálebbel együtt meg akarta kövezni a nép, amikor ugye a kémekkel együtt hazajöttek, és azt mondták, hogy bízzunk az Istenben, az Isten ad nekünk erőt. Most ott állt ő, átvévén úgymond a pálcát Mózestől, és nem csoda, hogy az Isten angyala, amikor megjelent neki, azt mondta, hogy légy bátor és erős. Ha idáig bátor és erős tudtál lenni a hitben, akkor most legyél továbbra is bátor és erős, sőt, még bátrabb és még erősebb. Hát mi nem biztos, hogy magunkról el tudjuk ezt mondani, hogy eddig is bátor és erős voltál, és azért meg tudtalak téged tartani, és te minden tapasztalaton túl tudtál. Ugye Mózes nem mehetett be az ígéret földébe, Józsué be mehetett az ígéret földébe. Ugye Jóisten neki, meg Káleb, ugye ők ketten voltak azok, akik bemehettek az első csapatból, azok közül, akik kijöttek Egyiptomból, akiket az Úr kivezetett Egyiptomból. De mi az, amihez ez a bátorság szükséges? Ugye először ugye beszéltünk arról, hogy arra kell vigyáznunk, hogy mindent, most felolvasnám a hetedik verset, mert ugye a hetedik vers adja meg ezt, erre a választ, hogy csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent a törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe, attól se jobbra, se balra ne hajol, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozik, 8. vers, el ne távozik-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Avagy 9. avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős, ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. És ugye ezt ígéri az Isten a Biblia lapjain más helyen is. Azt, mint itt idézetként olvastuk, ugye Ellen White-nál, hogy az Úr dicsősége feltámad rajtad, te rajtad, ez Ézsaiás könyvéből van, majd még Ézsaiás könyvéből már még mást is fogok idézni. De
Hát ehhez ezt a bátorságot és ezt az erőt nagyon fontos elnyernünk. Ugye a 7. versben még a vigyázz szó is ott van. Azt mondja, hogy vigyázz, mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe. Hogy nagyon vigyázz arra, hogy a törvény szerint éld az életedet. Mindaz, ami feltárult előtted, azt erőben, bátorságban figyeljél rá arra, vigyázzál arra. Attól se jobbra, se balra ne hajol, ne térj el, és akkor leszel jó szerencsés mindenben, amiben jársz. Arról beszélj. Ugye a 8. versben olvassuk el, hogy el ne távozik-e törvénynek könyve a te szádtól. Arról gondolkodjál. Arról beszélj. Arról tegyél bizonyságot. Arról emlékeztesd magadat és mindazokat, akivel beszélgetsz. Ne gondold azt, hogy amit te megismertél, az csak neked szól. Hogy az csak rád vonatkozik. Hanem azról tégy említést mindenkor, amikor alkalom adódik rá, és mindig arra hivatkozzál, mindig az legyen a cselekedeteidnek az alapja. Gondolkodjál arról éjjel és nappal. Tulajdonképpen azt mondja, hogy máshol ne gondolkodjál. Ugye az embernek a gondolatai nagyon hamar elkalandoznak pillanatokon belül. Mint azt mondja, hogy máshol ne gondolkodjál, ne félj attól, hogy beszűkül a látóköröd. Hanem ha arról gondolkodsz, éjjel és nappal, ami az Isten törvényében felismertél, és van bátorságod arról éjjel és nappal gondolkodni, hát ehhez is bátorság kell, nem? Hát nem tudom, eszünkbe jutott-e, hogy amikor a szombat igazságával találkoztunk ez ténylegesen klasszikus példa szerintem minden élethelyzetre, amikor az Istenbe vetett bizalomról szólhatunk, gondolkodhatunk, hogy mi volt az ember belőször. Hát így is, alig-alig tudom összehozni a dolgokat ténylegesen, hát egyedül, amit tehetek, van két kezem, van valami szakmám, van valami tudományom, hát akkor azt művelem, azt csinálom, mert abból élek meg, eltartom családomat, tudok másokat segíteni, meg mindent csinálni, hát most egy nap kiesen az életemből. Hát most akkor egy napot hagyjak ki, hát most mi lesz akkor? Nem? Az ember tele van gátlással, félelemmel, jó, elfogadom, mindent elfogadom, de hát akkor ezt most hogy valósítsam meg azt meg a gyakorlatban? Kell hozzá bátorság? Kell hozzá erő, és így vagyunk mindennel. A legapróbb kérdésben is, ami a mindennapi életünket, a családi életünket, a határozatainkat illeti, mindenben így vagyunk. Mert az ember hajlamos a maga természete szerint, aszerint cselekedni, ami a világ bölcsessége, nem pedig az, ami az ember bölcsessége. Most ugye a szombatiskolánk is foglalkozott nagyon komolyan azzal a kérdéssel, hogy mi volt olyan fontos ugye a fogság után, hogyan kellett megtisztulni a népnek, hogyan kellett eljutni arra a gondolatra, hogy mindent kitisztítani, minden, ami az Istennel nem összeegyeztethető, mind azt kitakarítani az életéből, a gondolataiból. Ehhez nagyon nagy bátorságra és nagyon nagy erőre van szükség. Mert az ember, hogyha csak bátorsággal rendelkezik, ugye, és nincs az isteni erő mögötte, akkor képes meggondolatlanul cselekedni, akkor azt mondja, mártírként viselkedni, ugye? Oda csapni a lovak közé, és aztán pillanatokon alatt megoldani, mint a gordiuszi csomót, ugye, szétvágni. Pedig nem biztos, hogy az volt a megoldás. Én akkor, amikor az iskolában tanultuk, azt mondtuk, hogy hú, milyen jó dolog volt, hát milyen egyszerűen megoldotta. Pedig nem az volt a feladat. Nem az volt a feladat. Így is meg lehet úgymond oldani, ténylegesen, hogy szétvágom, de az Istennél nem ez a feladat. Az Istennél az a feladat, hogy megértem, hogy miért jött létre az a csomó, és én ki szeretném oldani. Én azt fel szeretném oldani, én azt a görcsöt meg szeretném oldani. Ugye Ézsaiás könyvében olvassuk Jézus Krisztusról, hogy amikor az ő szolgálatáról szól, hogy megold, a megkötözötteknek megoldást adjál. Ugye? Az kétszer is megjelenik Ézsaiás könyvében. Hogy ez legyen a feladat, a megoldás. A megoldás pedig csak abból adódik, hogyha az Istentől nyert bátorság és az erő együtt van. És ez megmarad végig. Ez megmarad akkor, amikor az ember
szembesül az igazsággal, szembesül önmagával, szembesül a feladattal, és eldönti, hogy ő nem futamodik meg akkor, amikor ezekkel szembesült, hanem szeretné a megoldást munkálni, szeretné a megoldás útján menni. És akkor jön a következő vigyázás, azt mondja, hogy vigyázz, mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon. Hogy miután elnyertük a bátorságot és az erőt a szembesüléshez, el kell nyerjük az Istentől, de azt már nem csak úgy elnyerjük, ugye, hanem azt igényelnünk kell, hogy az Isten adja nekünk a bátorságot és az erőt ahhoz, hogy világítani tudjunk. Hogy világítani tudjunk, hogy mindazt, amit az Istentől nyertünk, hogy azt tovább tudjuk adni. És most nyissuk meg Bibliánkat Ézsaiás könyvénél, és Ézsaiás könyvének az utolsó néhány fejezetéből, amelyek ténylegesen ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, néhány igén gondolkodjunk közösen. Az 54. fejezetnél nyissuk meg Bibliánkat. Mi történik akkor, és ténylegesen itt láthatjuk már azt, ugye ez a messiási, nagy messiási profécia után van az 54. fejezet, és annak a hátterén történhet meg tulajdonképpen az, amire itt felhív minket Ézsaiás. Azt mondja, újjong te meddő, ki nem szültél, újjongva énekelj és kiálts, ki nem vajottál, mert többek az elhagyottnak fiai a férnél való fiainál, azt mondja az Úr. Szélesíts ki a sátorod helyét, és hajlékidnak árpitjai terjesszék ki, ne tiltsd meg, nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet. Mert mind jobb, mind balkézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítenek. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel. Mert férjed a te teremtőd, seregeknek ura az ő neve, és megváltód Izraelnek szentje, az egész föld istenének hivattatik. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek. Búsulásom felbuzdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előlet, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad. Ezt mondja megváltó Urad. Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvíze, miként megesküdtem, hogy nem megy át többé Noé özönvíze e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Itt megállunk egy pillanatra, és ténylegesen gondolkodjunk el azon, hogy itt ténylegesen kikről beszél itt az ige. Kik azok, akik nem szültek, meg kik azok, akik nem vajuttak, meg az elhagyatottak, meg az özvegyek. Kik azok szerintünk? Mit gondolunk arról, hogy ezek kik? Hát lehetséges, hogy van ténylegesen, aki mondjuk egy az egyben szó szerint megfelel ennek a meghatározásnak, de igazából az Isten ugye mint teremtőjéről, mint az egybegyűjtéséről, mint ugye a saját népéről, ugye, mint azt mondja, a férjed vagyok, ugye, az ő népének, ugye, a mennyasszony, ugye, ezek így eszünkbe jutnak ezek a hasonlatok a Bibliából, hogy tulajdonképpen azokhoz szól, akik érdemtelennek tudják magukat arra, hogy egyáltalán valamit is tegyenek az Úrért, mert meddők, mert ugye elrontották az életüket, mert nem jártak együtt az Úrral, mert felderült előttük az, hogy egyszerűen nem teremtek jó gyümölcsöt, egyszerűen erőtlenek, gyengék. És azt mondja a Jóisten ezeknek ténylegesen, hát ugye a saját népének, mert hát a nép, amikor ugye elolvasta, ugye az Ézsaiás könyvének az első fejezetében, ott olvashatjuk, hogy mit mond az Úr az ő népéről, ugye? Hogy milyen állapotban van az ő népe.
hogy tulajdonképpen, amikor ez a szembesülés megtörténik saját magával, akkor azt mondja, hogy édes Istenem, hogy is tehetném, hogy lehetnék én bátor és erős, amikor olyan gyenge vagyok, amikor a legegyszerűbb egy elhatározásomat, az, hogy mondjuk 10-ig számolok, mielőtt véleményt nyilvánítok, nem tudom betartani. Pedig olyan sokszor elbuktam már abban. És nem tudom betartani, akkor hogy szólhatok én egyáltalán arról, hogy én téged ismerlek? Hogyan világíthatok én egyáltalán? Hogyan tölthetem be azt a feladatot, amire engem elhívtál? Hogyan lehetek én bárkinek is példaképe? Hogyan én mondhatom a mellettem levő nyomorgó embernek, hogy hát figyelj, hát az Úr megváltott téged, az Úr örömöt szól te neked, ő nem kívánja tőled, hogy megmaradj a bűnödben, amiben éled az életedet. Van kiült, van reménység. Hogyan mondhatom, amikor az az ember láthatja az én életemben, hogy én következetlen vagyok abban, amit képviselek. Itt a Jóisten Ézsaiáson keresztül azt mondja mindenkinek, aki szembesül azzal, hogy meddő, aki szembesül azzal, hogy tulajdonképpen nem vajudott, mert még nem küzdött meg, még nem küzdött meg ténylegesen a saját megváltozásáért sem, nem, hogy egy másik ember megváltozásáért nem küzdött meg, nem vajudott vele együtt, ugye? Nem tudta ténylegesen életre hozni, az örök életre nem tudott vinni valakit, vagy nem tudott segíteni valakit, nem tudott jó példaként ott állni előtte. A maga elgondolása szerint azt mondja, hogy ne essél kétségbe, ne essél kétségbe, mert ez nincs rád bízva. Ez nem a te feladatod, mert én vagyok a te férjed. Én vagyok a te férjed, én vagyok az, akitől az erőt és a bátorságot nyered.

Tehát úgy ismerik egymás, hát hogy mondjam, kényes pontjait, az elbukás lehetőségeit, hogy úgy küzdenek egymásért, hogy ténylegesen segíteni tudják egymást, világítani tudnak egymás életében. Nem azzal, számon kérik, hogy sárba tiporják, hogy megalázzák, hanem azáltal, hogy ott vannak abban a pillanatban, amikor tudják, hogy a másik vészhelyzetben van. És tulajdonképpen élővé tudják tenni, megfoghatóvá tudják tenni azt, hogy segítőtársként vannak ott a másik mellett. Hogy a Jóisten ereje most abban mutatkozik meg az ő életében, hogy oda rendeli a másikat mellé. És erről bizonyos a másik. És ez adhat erőt nagyon sokszor egy embernek, amikor tudja, hogy a társa, vagy a szerette, vagy a szülője, vagy a gyermeke, vagy valaki, aki ténylegesen az Istenhez kapcsolódik, az Istentől nyeri az erőt ahhoz, hogy neki segítője lehessen. És nincs arra utalva, nincs magára hagyva abban, hogy köteles legyen elbukni, hogy köteles legyen tulajdonképpen megint megbotlani, és megint elesni. Vagy ha elesett, akkor meg legyen bátorsága és legyen ereje újból felkelni, hogy a kapaszkodó biztossága, a kapaszkodó bizonyossága ott legyen mellette. És ehhez a fejezethez csak a 14. verstől a 17. versig tartozik, vagy fűződik egy saját életbeli tapasztalatom is, amit engedjetek meg, hogy megosszak veletek. Amikor számomra meg kellett küzdenem azért ténylegesen, hogy kitartsak a szombat mellett, nem azért, mert nem voltam meggyőződve arról, hogy a szombat az ténylegesen az Istennek a szentsége, hanem hogy képviselni tudja mindazok előtt, akiknek a körében éltem az életemet, és a munkatársaim közegében, mert nagyon nagy támadásoknak voltam ténylegesen akkor kitéve, és sajnos voltak testvérek is, akik tulajdonképpen nem támogattak ebben a következetességben. Sajnos ők már nem testvéreink. És nagyon-nagyon-nagyon magamra hagyatottan éreztem magamat ebben az állapotban, és ténylegesen az embert megkísérti az a gondolat, hogy akkor most tényleg igaz, amit én a Bibliából felismertem. Most ez nem az én makacságom, nem az én csökönyösségem, nem az én megátalkodottságom, nem-e karrierizmus az, hogy én most ezt csinálom, nincs-e valami elvárásom az Istennel szemben, hogy én most minden áron ki akarok tartani ebben, hogy ez ténylegesen tiszta szívbeli indíték, vagy lehet, hogy megfertőztetett ez a gondolat. Nem lehetséges, hogy akkor sokkal könnyebben kellene, hogy menjenek a dolgok. Hogy lehetséges, hogy nem kellene, hogy ilyen mértékű ellenállásba ütközzék a dolog. Vagy lehet, hogy a testvérek előtt valamit rosszul csinálok, vagy lehet, hogy ők mégiscsak jobban értik. Szóval az ember úgy érzi, hogy megzavarodott egy bizonyos ponton, amikor kétségei vannak ténylegesen önmagával, és ugye feltárul előtte az Isten igazsága, és következetes akar benne lenni. És a Jóisten megvigasztalt. Akkor pont ugye hát vigasztalások könyve, Izaiás könyvének ténylegesen a másik része, és valahogy ide menekültem, és nagyon sokat jelentett nekem akkor Izaiás könyve, és mindig, amikor elszomorodok, vagy valami okom van, akkor mindig fellapozom ezt, és elolvasom, és megnyugszom. És olvasok el közösen együtt, mert csak most már nem úgy nyugszom meg, mint akkor nyugodtam meg, hanem most már ténylegesen a tapasztalat szintjén, mint egy emlékoszlop állott előttem. Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. És ha összegyűlvény összegyűlnék, ez nem én tőlem lesz.
aki ellened összegyűl, elesik általad.

Íme én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti, és fegyvert készít mestersége szerint, és én teremtém a pusztítót is a vesztésre. Egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellenet perbeszáll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr. Hatalmas ígéret ez. Mit mondja? Azt mondja, hogy az igazság által leszel erős, amit az igazságként felismertél, és te tudod, mert én meggyőztelek téged a szívedben. Te tudod, hogy az igazság, és hogy ez tőlem van. Ezt nem találtad, hogy ebben te bizonyos vagy. Ugye, hogy az ember mondjuk nem tudja eldönteni, hogy a másik embernek az élete, a tapasztalata az már rendelkezik-e azzal a bagázzal, hogy elvárható tőle valami. Ugye? Mert nem láthatok bele az ő gondolataiban. Lehet, hogy kívülről úgy látszik, mintha, de akkor se láthatok. És nagyon nagy hibát védhetünk, hogyha elvárást támasztunk a másik emberrel szemben, de azt megmondhatjuk, azt én, hogy tudjuk-e bizonyosan, hogy meggyőzött minket az Isten lelke belülről, a mi szívünkben, a mi gondolatunkban, arról, hogy igaz az, amit mi felfedeztünk. És ezáltal az igazság által, amit senki nem vehet el tőlünk, mondja az Isten, hogy ezáltal az igazság által leszünk erősek. Innen fog származni a mi erőnk. Nem az izomból, nem a tapasztalatból, jól bevált módszerből. Szóval nem ettől leszünk erősök, nem az ügyességünkből, hanem az igazság által, amit az Isten által megismertünk, leszünk erősök, és azt mondja, és ne gondolj a nyomorra. Itt nem azt mondja, hogy nem lesz nyomorúságod, azt mondja, ne gondolj a nyomorra. Ne gondolj. Mert nincs mit félned és rettegéssel, mert nem közel hozzád. Lehet, hogy nagyon nagy nyomorúságban vagy, de ne félj tőle, mert, és ugye a további versekben, a másik kettőben, a 15. és 16. versben azt olvashatjuk, mert az én hatalmamban van. Mert az én hatalmamban van. Mert én vagyok az, aki teremtettem a kovácsot, meg teremtettem a pusztítót is. Én vagyok az, aki teremtettem ezt is, meg azt is. És azt mondja, még ha összegyűlnek is ellened, még hogyha ténylegesen úgy érzed, hogy az egész világ ellened van, és te egyedül vagy, még akkor se rettenj meg, akkor se veszíts a bátorságodból, mert azt mondja, hogy aki ellened összegyűl, elesik általad. Akkor én, amikor ezt olvastam, akkor én ezt csak reménységként tudtam elfogadni a Jóistentől. Hogy lehet, hogy általam elesik? Hát egy olyan gépezet van ténylegesen, ugye egy munkaadói mechanizmus, amelyeknek megvannak a maga szabályai belső, meg elvárásai, törvényei, meg még nem tudom is, hogy ki fog én általam elesni? Egyáltalán nem is akarom, hogy bárki is elesse, mert hát én nem akarok senkit elejteni. Én szívem szerint meg szeretném menteni, szóval én nem arra vágyakozom, hogy most akkor én megdicsőjek a másik porai felett, szóval én nem vágyakozom erre. De azt mondja az Isten, hogy ellened összegyűl, elesik általad. Akkor én nem tudtam, hogy ezt hova tegyem, de tulajdonképpen itt aztán tapasztalat mutatta meg, mert ez az iszonyatos feszültség, ez egy olyan másfél évig tartott körülbelül, és aztán még megtetőződött még egy fél évvel körülbelül. És akkor derült ki, hogy mindaz a gonoszság, mindaz a szándékosság, mindaz a törekvés, ami által engem el akartak gyengíteni abban, hogy én kitartsak abban, amit ténylegesen igazságként elfogadtam, az egy szempillantás alatt igazságtalanná vált. És nem nekem kellett védekeznem, nem nekem kellett hadakoznom, hanem az Isten egy szempillantás alatt megoldotta ezt a kérdést. Csak annyit mondok el röviden ténylegesen, hogy akkor többen is megvádoltak engem azzal, hogy rosszul végzem a munkámat.
Hát az biztos, hogy iszonyatos stressz helyzetben voltam, és valószínű, hogy nem volt olyan tökéletes, mint ahogyan ők megszokták azelőtt, vagy nem tudom, hogy mind múlott. És hát eleve ugye az ördög, hogyha felhangolja az embereket, ahogy a hibát keresik, akkor fognak találni. Ugye? Szóval azon, hogy én hogy viszonyulok a másik emberhez, még mit látok meg benne, hogy azt látom, hogy mondjuk fáradt, és mondjuk azért valami nem ment neki, vagy szándékosan gondolom azt, hogy hát biztos ő most ki akar velem tolni, biztos most tudom is én keresztbe akar tenni az én előre menetelemnek, vagy valami ilyesmi. Ugye én olyan feladatot láttam el, hogy én zongorán kísértem hangszereseket, ezért tulajdonképpen ki voltak nekem szolgáltatva olyan értelemben, hogyha azt mondom, hogy én nem megyek szombaton versenyre, akkor akkor most mi van? Ugye? Akkor... De, és tulajdonképpen ezt a kollégáknak egy része ténylegesen ezt úgy értelmezte, hogy én az ő karrierjüknek akarok ártani. Szóval az ördög pillanatokon belül ténylegesen, hogy azt a munkát, amit ők belefektettek ténylegesen a növendék nevelésébe, azt tulajdonképpen annak én keresztbe akarok tenni valami bigott szektáns gondolkodás miatt. Ugye? És mivel meg lenne az adottság, a tehetség ahhoz, hogy én ezt másképpen tegyem, ezért szándékosságot véltek felfedezni el mögött. És a Jóisten ténylegesen ezt egy szempillantás alatt megoldotta, azáltal, hogy igenis, amikor ugye megbetegedtem, meg ugye elfáradt az egész agyam, meg nem tudtam kísérni, meg le voltam lassulva, meg minden, még a betegséget is tulajdonképpen annak tulajdonították, hogy én meg akarom úszni. Azt mondták, hogy én nem is vagyok beteg. Azt mondták, ezt én kitaláltam, én egyszerűen nem akarok ebben részt venni, és éppen nem is vagyok beteg. És ezt híresztelték, ezt megbeszélték, ezen csámcsogtak, szóval ezzel foglalkoztak. Még más dolgokat is kitaláltak, meg minden. Én, hát ez ellen hogy lehet védekezni? Sehogy nem lehet ez ellen védekezni. Én azt mondtam, édes Istenem, te tudod, hogy mit miért engedsz meg, nekem megadtad a békességet, engem kiemeltél, mert ugye a betegség által kikerültem ebből a kalamajkából, és eljött az a pillanat ténylegesen, ami által a Jóisten nyilvánvalóvá tette, hogy mindaz, amit összegyűjtöttek ellenem, az nem igaz. És megszégyenültek. Mert közvetlenül, mielőtt én megbetegedtem, volt egy rádiófelvétel, úgy működött maga ez a verseny, amire készült ez a rádiófelvétel, hogy számozottan mentek a felvételek a bizottságba, a nemzetközi bizottságba, és akik meghallgatták ezeket a felvételeket, ezek nem tudták, hogy tulajdonképpen ki fia, borja, honnan jött, kinek a tanítványa, melyik országból, szóval semmit nem tudtak róluk, kaptak egy számozott felvételt, kódolt felvételt, és azt meg kellett hallgatniuk, és ennek alapján kellett kiértékelni. És mondom, ez néhány nappal volt ténylegesen, mielőtt megbetagadtam, ez április 16-án volt, és május első napjaiban lettem rosszul, és megvolt a felvétel, ténylegesen nagyon-nagyon bizonytalannak éreztem magamat, meg azt gondoltam, hogy hú, milyen ilyen, meg olyan, meg amolyan. Még a kollega mondta, hogy hát azért ez nem is olyan rossz. Még ő mondta, pedig hát ugye ő volt az egyike azoknak, akik szították ezeket a gondolatokat, és megbeszélte. Hát az emberi elgondolás szerint hát ez természetes is volt, mert hát ő védekezett. Szóval ez nem ellenem irányult, ő tulajdonképpen magát védte. És... ez volt áprilisban, és novemberben jött meg az eredmény, és az volt az eredmény, hogy 60 országból jelentkeztek résztvevők, a 60 országból annak a fiatal embernek, akit én kísértem a felvétele, nyerte el az első díjat, úgy, hogy nem adtak ki második, harmadik díjat, és a kötelező darab külön díját is ő nyerte el. És ez mind az én kezreműködésemmel szól, ezt nélküle nem tudta volna megcsinálni, szóval nekem is ott kellett mellette lennem, vele együtt kellett gyakorolnom, és együtt kellett készülnöm.
Úgyhogy ez, amikor nyilvánvalóvá vált, egy pillanatra, egy pillanat alatt eltűnt. Az emberek elfelejtették egyszerűen ezeket a gondolatokat. És akkor valósult meg számomra ténylegesen ennek az igének az értelme, hogy aki ellened összegyűl, elesik általad. De az Isten nem azt akarja, hogy mi hadakozzunk. Hogy mi az erőnket arra használjuk, ne úgy világítsunk, hogy erősködünk. Az Isten azt szeretné, hogy úgy világítsunk, hogy minden élethelyzet, amiben belekerülünk, és netán ilyen, vagy még sokkal rosszabbba is belekerülhetünk, az nyilvánvalóvá váljék az ő munkája által, hogy nem igaz. Nem igaz az a támadás, nem igaz, ami ellen összegyűltek, hanem az az igaz, amit az az ember képviselt akkor. És én bizakodom abban, hogy ha nem is most, ténylegesen ebben az életben, de majd az örökké valóságban én nagyon szeretnék találkozni azokkal az arcokkal, aki ténylegesen valahol a Jóisten meg tudott szólítani ezáltal. Biztos vagyok benne, hogy a Jóisten ilyen ajándékkal meg fog ajándékozni. Csak ahhoz világítani kell. És azóta, és ez nem lett egy állandó állapot, mert ugye azóta sok minden elmúlt és történt, és az ember bár belekerült is ténylegesen egy ilyen helyzetbe, de valahogy nem gondolta arra, hogy erre a bizonyosságra, erre a tapasztalatra, erre nagyon kell vigyázni. Mert abban az élethelyzetben, amikor a szombatról volt szó, akkor az egyértelmű volt, az friss volt, az első szeretetnek az állapotában volt, és a Jóisten ezt ténylegesen meg tudta áldani. És a hétköznapokban pedig mi van? A hétköznapokban akkor már szabad nem vigyázni? Akkor már szabad egymást megbántani? Akkor már szabad türelmetlennek lenni? Akkor már szabad, ez szabad, az szabadam azt. És magamnak mondom ezt elsősorban, mert az emberi természetem nagyon-nagyon csúnya, és nagyon rossz, és nagyon erősködik. De és azt mondja, hogy ne attól férjünk, hogy ténylegesen fegyver készül ellenünk. Mert azt mondja, hogy egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Hogyha bárki is olyasmit vár el tőlünk, ami a lelkiismeretünk szerint elfogadhatatlan, akkor ne féljünk türelmesek lenni. Ne féljünk türelmesek lenni a másik emberrel szemben. Ne akarjuk azonnal látni azt, hogy az Isten meggyőzte, meg bevégezte benne ezt a dolgot. Hanem valójában bízzuk rá azt az Istenre, hogy akkor, amikor ebben a helyzetben vagyunk, akkor ez azért van, hogy világítsunk. Mert azért kerülünk szorult helyzetbe, azért kerülünk a természetünk szembesítésével szorult helyzetbe, mert az Isten adott egy területet, adott egy helyzetet, amiben nekünk az ő befolyását lenne hivatásunk árasztani. És az az élethelyzet nem azért adódott, hogy én elveszítsem a türelmemet, hanem azért adódott, hogy segítsek a másiknak az Isten mellett dönteni. Hogy vigyázzak magamra abban az élethelyzetben. Mert ahogyan fogok magamra vigyázni abban az élethelyzetben, úgy fogok a másikra is vigyázni. Mert ha én vigyázok magamra, ha megtanulok tízig számolni, akkor az Isten világosságként tudja a másik ember előtt ezt megmutatni. És ez hatalmas felfedezés számomra. Nem tudom, testvérek, hogy ti hogyan gondoljátok ezt. Az Isten csak ennyit kér. Amikor ő azt mondja később azt, hogy miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, gyűjtött kincseket azért, amit meg nem elégíthet, tulajdonképpen erről szól, hogy mi hajlandók vagyunk pénzt adni, fizetni, erőt kifejteni, hegyeket megmozgatni, mindazért, ami nem kenyér, aminek nincsen értelme,
és aminek ténylegesen értelme van az, hogy a mi emberi természetünk megváltozzon, mert csak ennek van értelme, ennek az életnek, az élet küzdelmeinek csak azért van értelmük itt ezen a földön, hogy mi megváltozzunk. És mindezt, ezt a célt szolgálják. Erre kellene összpontosítanunk minden erőnket, és minden befektetésünket tulajdonképpen ebbe kellene bele tennünk. És ugye itt az 55. fejezetben, ugye a 6. versben azt mondja, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta. És a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok. És nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. És ezt az ígért például az Isten nem azért adja, nem azért iratta le, hogy elbizonytalanodjunk, hanem hogy erőt merítsünk ezekből az égékből, hogy ő mindent átlát. Neki minden a hatalmában van. Ő felette áll minden fölött. Merjünk hozzá fordulni erőjét, keressük, amíg megtalálható, amíg van idő az ő megtalálására, keressük, és könyörögjünk azért, hogy az Isten mutassa meg nekünk, mit kell elhagynunk, mutassa meg nekünk a szorult helyzetben, mit kell cselekednünk, mutassa meg nekünk azt, hogy meddig maradjunk csöndbe, vagy mikor szóljunk. Mert mi vigyázunk arra, hogy világítsunk. Vigyázzunk arra, hogy az Isten dicsősége rajtunk megláttassék, hogy még véletlenül se ártsunk azáltal, hogy a magunk erejét próbáljuk használni mások megmentésére, mert magasabbak az ő útjai, és az ő gondolatai, ami gondolataitunknál, és hogyha most nem értünk valamit, akkor eljön az az idő, amikor majd megérteti velünk, hogy akkor miért voltál szükség. Ne legyünk türelmetlenek. Szeressük ők igazán, ténylegesen úgy, ahogyan ő szeret bennünket. És a 60. fejezetben olvashatjuk azokat az igéket, amivel indultunk télen az Ellen White idézetnél, hogy kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságot, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr is, dicsősége rajtad megláttatik, és népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. És aztán leírja itt, hogy mi minden történik akkor, amikor ez a világoltatás megtörténik. És nem tudom, én amikor nagyon sokáig úgy olvastam ezt, hogy ténylegesen ez valami tömeges jelenség lesz, hogy most akkor itt van az Isten népe, és akkor most tömegek jönnek valahogy valahonnan. És ugye, nem tudom, most amikor gondolkodtam rajta, akkor úgy eszembe jutott, hogy hát lehet, hogy ilyen is lesz. De szerintem ez mindenkor a világoltatásnak az arányában kell, hogy történjen, nem? És lehet, hogy ez világméretekben tömegek lesznek, de lehet, hogy a mi erőtünkben csak egy lesz, vagy kettő lesz. Hogy ne várjuk mi azt, amikor tömegek jönnek, meg mennek utánunk, mert szóval ne várjuk ezt, hogy egyen-egyenként tömegeket vonzunk magunk után. Ez keveseknek adatik meg ténylegesen, és azoknak a teherbírásuk is valószínű sokkal nagyobb, ténylegesen, hogyha az Isten ilyesmiket bír rá. Mi ne várjuk azt, mi azt arra akarjunk alkalmassá válni, hogy amikor adódik az alkalom, amikor Isten támaszt ténylegesen pusztítót, ugye, hogy ott olvastuk az előző igében, a pusztítót, amikor ő támasztja, akkor lehet, hogy azért támad az a pusztító, hogy aztán megszelidüljön. Hogy azért éljük meg mi ténylegesen a pusztítóval való találkozást, hogy majd, hogy nem elpusztít minket ténylegesen, ha nem is fizikailag, lelkileg, de lehet, hogy fizikailag is, hogy a világosságot kiárasztjuk rá. Hogy az Isten hatalma megnyilvánuljon, hogy ne féljünk tőlük.
A gyerekekkel, Timikével, meg Noával beszéltünk, ugye Dánieléktől, ugye a talentumokról beszéltünk ma az órán, hogy milyen talentumokat adott a Jóisten ténylegesen azoknak az ifjaknak. De mennyivel megsokszorozta akkor, amik ők eldöntötték, hogy ők az Isten igazságá mellett kitartanak, amit arról az Isten meggyőzte őket, és nem foglalkoztak arra, hogy mi lesz a következő nap, vagy mi lesz a következő pillanatban. Az Isten lelke meggyőzte őket, és ők amellett tették le a voksot, hogy ők az Isten képviselik. Nekik ez a feladatuk. Hogy ők az Isten képviselik ott és abban a helyzetben, amikor az Isten azt a helyzetet létrehozta. Nagy volt a pusztítás esélye? Nagyon nagy volt a pusztítás. Ott volt az egész birodalom ellenük. Elpusztulhattak volna egy szempillantás alatt ténylegesen. De az Isten azért adta meg ezt a helyzetet nekik, és ők az Isten bölcsességét elfogadva és kitartva benne felismerték, és hogy világosságul legyen. Nem csak a saját maguk számára, nem az ő dicsőségükre, az Isten dicsőségére, az egész babiloni birodalomba az Isten dicsőségét tudják képviselni. Ennek milyen, mi lett a jutalma? Hogy tízszerte nagyobb bölcsességben részesültek, mint bárki azelőtt a babiloni udvarban. Tízszerte nagyon bölcsességet. Ha bölcsességre vágyunk, ugye itt is ténylegesen egy Zsoltár igét engedjetek meg, hogy beidézek a 119. Zsoltár 100. versét. Ez egy nagyon szép ige. Itt a Zsoltáros leírja azt, hogy mi előrelátó vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. Ugye a fiataloknál felmerül az a kérdés, hogy mikor vesznek engem komolyan? Mikor jön ez a pillanat az életemben, amikor komolyan vesznek engem, ténylegesen a felnőttek? Mert mindig csak azt érzem, hogy ebben is hiányosságom van, abban is hiányosságom van, itt is tökéletlen vagyok, ott is tökéletlen, itt nincs elég tapasztalatom, ott nincs elég tapasztalatom. Olyan jó lenne már tapasztalatnak lenni, hogy komolyan vegyék azt, hogy az ember ténylegesen képes felelősségteljesen gondolkodni. Azt mondja, hogyha az Isten törvényéhez ragaszkodunk, akkor az Isten meg tudja adni ezt a bölcsességet. Ne mi döntsük el, mi a bölcsesség, és ne olyan bölcsességgel után vágyakozunk, amire a világ csábít bennünket, meg amíg a világ bölcsességként elismert, hanem arra a bölcsességre vágyakozunk, az előrelátás bölcsességére, ami csak az Istentől van. A televízió tele van jós programokkal, nem tudom, tudjátok-e. Többenetes. Nemrégen derült ki számomra. Egyszerűen lehet jósokhoz folyamodni a televízió egyenes adásán keresztül, és ők árasztják a maguk befolyását tulajdonképpen, és tudom, piramist építenek, mindenféle szörnyűségeket csinálnak, és a kívánságokat abba berakják, és energiákat hoznak mindenfelől. Szerencsét gyártanak. Ilyen világban élünk. Ilyen világban élünk. Ilyen emberekkel vagyunk körülvéve. Ilyen embereket kell megszólítanunk. Ilyen emberek előtt kell világítanunk. A sátán hatalmas mesterkedésein keresztül az Isten azt mondta, hogy a pusztító csak addig pusztíthat, amíg én azt engedem. De ha te készen vagy, és világítani tudok rajtad keresztül, akkor a pusztítónak nem lesz hatalma. Se feletted, se a felett, akinek a jelenlétében neked világítaniod kell. Egyetlen egyet kért, semmit ne engedj be. Hogy a Jeruzsálem kapuin, ahogy a szombatiskolában tanultunk, ne kösz szövetséget, ne kösz házasságot, ne engedj magadhoz közel ténylegesen, hogy a lelked felett a lelkedet uralják olyan emberek, olyan gondolatok, akik elválaszthatnak téged én tőle. Legyek szent a te számodra. Minden pillanatban, és örülj annak, hogy ebben a szentségben, ennek a szentségnek a jelenlétében élheted az életedet. Ne számíts arra, hogy ma még vétkezhetem, mert az Isten úgyis szeret téged.
kívánom mindannyiunk számára, hogy így tanuljunk meg vigyázni, hogy ez legyen a legörömtelibb állapot az életünkben, hogy vigyázzunk arra a világosságra, amit az Isten már megadott nekünk, és hogy ezt a világosságot alkalmassá váljunk másoknak továbbadni. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük, Urunk, hogy így nagyon szeretsz bennünket, hogy elrejtesz mindentől, ami akaratod ellenére megtámad bennünket, vagy megtámadhat bennünket. Egyetlen egy dolog elől nem tudsz minket elrejteni, önmagunk elől. Köszönjük, hogy feltárod előttünk mindazt, amit bennünk látsz az ége által, és kérsz minket arra, hogy vegyünk tőled bátorságot és erőt ahhoz, hogy szembesüljünk ezzel, és hogy a szembesülés mellett válasszuk azt, hogy kérjük tőled az erőt mindazoknak megcselekvésére, amit kérsz tőlünk. Hogy ne riadjunk vissza attól, amit megláttunk a szembeszüléskől, hanem kérjük az erőt, és a vigyázás igényét, a vigyázás ébren tartását te tőled, hogy ez örömteli lehessen a mi életünkben, mert ezáltal valósulhat meg a mi világoltatásunk. Ezáltal mutatkozhat meg a te dicsőséged mi rajtunk, mindazok számára, akik szemlélik a mi életünket, akik látják a mi elesésünket, felkeléseinket, és akik még ugyan engednek a pusztító gondolatok, a pusztító szokások hatalmának, de már ébredezik bennük az a gondolat, hogy lehet, hogy így értelmetlen életük. Istenünk, segíts, hogy a te erőd által tudjunk megállni, és ezt a világosságot megvalósítani, betölteni. Jézus Krisztus nevéért jöttünk te hozzád. Amen.

Az ember pszichoszomatikus egység, mit jelent ez? Mi az, hogy pszichoszomatikus egység? Testi-lelki egység. Sokszor szoktuk mondani azt, hogy a lelki állapot kihat a fizikai státuszra. Mi ennek a legjellemzőbb megnyilvánulási formája? Ugye a gyomor fekély, nyomdél fekély. Ma már tudjuk, hogy a kettes típusú cukorbetegség, ami mondjuk életmóddal összefüggő, nem autoimmun folyamat, nagyon komoly összefüggést mutat az idegrendszeri, a mentális állapottal. És ma már az sem kizárt, és az is tudható, nem hogy nem kizárt, hanem pontosan tudható, hogy a bélrendszeri tünetek, a bélflóra megbomlás, az irritábili szindrómák egy része, nem mindegyiket, egy része mögött, mondjuk a stresszes életvitel, vagy hogyha nem is a rohanó életvitel, de az egyén belsejében lévő krónikus stresszek. Nem mindenki látszik, hogy stresszes, de az illető stresszes. Mert vannak nem látható krónikus stresszek, amiről csak az illető tud, és az bőven, sőt mondhatnám majdnem, hogy még fokozottabban a befelé tolás miatt egy ilyen krónikus bélrendszeri gastrointestinális tünetet fog okozni. Kedves hallgatók, mielőtt belemennék a konkrét összefüggésekbe, szeretnék jelezni néhány tanulságot, néhány bevezető szó erejéig. Nem tudom, hogy aki figyeli a történelmet, az vagy figyelte, vagy olvasott erről, megfigyelte-e, hogy a nagy világbirodalmak hogy indulnak el. A történelem színpadára, amikor elkezd kilépni egy nép, hogy él? Kicsapongó módon, vagy inkább természetközeli módon? Elmondhatjuk, hogy egy nép, amikor kilép a történelem színpadára, nem biztos, hogy vegetáriánus, most nem erről beszélek, hanem az életmódja, még ha húsfogyasztó is, akkor is az a bizonyos legeltető, tehát az a fajta természet közeli életvitel. Nos, amikor egy nép, egy nemzet hatalmassá duzzad és dagad a történelem színpadán, akkor mi szokott vele történni általában? Mint ami egy emberrel is, hogyha egy picit magasabb polcra kerül, mint amit várt. Az embernek ez egy, sajnos ez egy, nem is egy képessége, ez egy rossz szó, természetbeli rossz adottsága, tulajdonsága, hogy elbízza magát. Ez nem csak egyénileg, ez szociálisan, nemzeteknél is így működik, ha nem vigyáz a nemzet. Lehet kivétel, hogyha egy nemzet olyan törvények alapján működik, mint mondjuk a Bibliában az Ószövetség, de ott is, aki olvassa az Ószövetséget, az tudja, hogy ha az a nép nem követi azokat a törvényeket, akkor ugyanazokat a hibákat fogja elkövetni, mint egy olyan nép, aki ilyen törvényeket nem kapott. Tehát ezért nem a törvényadó hibás, hanem az a nép, aki ezeket a törvényeket figyelmen kívül hagyja. Nos, a történelem színpadán, tehát van egy ilyen törvényszerűség, és ennél nem is időznék tovább. Amikor egy nép felemelkedik, egyszerű, azért megkockáztatnám, még hogyha nem is vegetáriánus, de döntően, dominánsan növényi alapú, és nem túl feldolgozott formájú élelmiszereket fogyaszt, az életmódja nagyon bővelkedik mozgásban, friss levegőben, napfényben, majd megjelenik a civilizációs betegség, amikor egy nemzet ugye felnövekszik, létrejön az irodista, ugye létrejön az arisztokrácia, és megjelennek a civilizációs ártalmak. Itt egy, ugye itt a csúcspont után jön a hanyatló fázis. Ha megtetszenek nézni, Babilónia, Perzsia, Görögország és Róma. A legjellemzőbb ez Rómánál, ha valaki ismeri az ókori Róma bukásának, hogy elég sok film feldolgozta ezt, amikor már a római birodalom már ugye agyaglábakon át lényegében, akkor a kicsapongás, minden szempontból, akár a szexualitásban, akár a táplálkozásban, az élvezetek hajszolása, ez a vége egy nemzetnek, és el is bukik, bármilyen nagy nemzet is az. Nos, ennek mi a tanulsága? Ha megtetszenek nézni a mai világunkat, mai világunkban nagyon-nagyon növekszik ugyanaz a tendencia, ami a nagy világirodalmak bukását eredményezte. Tehát, mintha az ember nem tanulna, az emberiség nem tanulna, abból a sok-sok múltbeli dologban, ami megtörtént, ugye az Amerikai Egyesült Államokra, ha csak gondolunk, úgy föllépett a történelem színpadára, ugye az elején volt egy függetlenség nyilatkozat, egy természetközeli gondolkodásmód, egy istenkeresés, egy protestantizmus. Ugye utána, ahogy egy nemzet úgy feldagad, ugye egy nagy kontinens lesz, úgy irányít, onnantól kezdve elbízza magát. És megtetszenek nézni, akkor bár lehet, hogy
hogy bárányszarvnak látszik, de ugye mindenki tudja, aki nézi, vagy olvassa, vagy hallgatja a politikát, ugye azért a háttérben bizony furcsa hangok hallatszanak a tengeren túlról, és megjelenik az életmódbeli kicsapongás. Amerikából mi jön át, milyen életmód? Mert a fitness az csak a virtuális dolog, ugye az csak a látszat. Amerika mindig is, tehát valahogy nem mindig, hanem most úgy csinálja, hogy valami rosszat körülvesz valami mézesmázos dologgal. Tehát Amerikában tömeges szinten borzasztó az életvitel, és ez körülveszik egy fitness wellness mázzal, mondván, hogy ugye ez Amerika. Tehát borzasztóan jól el lehet adni egy imást, ugye egy image-et. Egy országnak ugye az image az adja meg azt, amit hisznek róla, félelmetes dolog. Szóval amikor egy világ eljut egy ilyen szintre, hogy az életvitele romlik, akkor, és hogyha ez egy vezető állam, akkor mondhatnánk, megpecsételődött a sorsa, és ha valaki mondjuk a Bibliának az ilyen részleteit olvassa, ugye a Bibliában vannak részek az Amerikai Egyesült Államokról is, az már is körvonalazhatja önmagában is, hogy egy ilyen birodalomnak vajon milyen jövőt lehet szállni, de nem ez az előadás, a mai előadás témája, hanem az, hogy rámutassak ezekre az összefüggésekre. Nos, a biológiára hadd utaljak egy másik érdekesség. Gondolom, ezen már sokan gondolkodtak az állatvilágban, milyen típusúak a húsevők. Ugye a nyers húst fogyasztó, úgymond ragadozó állatok erőszakosak, ugye? Tehát az a kérdés, hogy vajon azért ragadozók, mert erőszakosak, vagy azért lettek erőszakosak, mert ragadozók? Hogy ez a tyúk vagy a tojás kérdésköre, önök szerint mi erre a válasz? Nehéz megmondani a választ. Egy biztos, akármi is volt egy állat még régi időszakában, az, hogy ő nyers hússal, vérrel, májjal, ugye a máj azért olyan vörös, mert tele van vérrel, tehát amikor mondjuk a szakemberek májat javasolnak gyerekeknek, akkor lényegében vért javasolnak tulajdonképpen. Ugye valaki resztelt májat csinál, az mitől resztelt? Ugye ott a vér az, ami lényegében a májból távozik, óriás mennyiségű a vér a májban. Ugye a Bibliában, az Ószövetségben az ilyenfajta belső szerveket nem szabadott megenni, és ha szabad egy kicsit visszakapcsolnom, ha ezt a kifejezést mondom, hogy zsidóság, Izrael, kis állam volt, de még mindig létezik, legalábbis olyan szinten, hogy a zsidó emberekről az a hír járja, hogy nagyon fizikailag is, mentálisan nagyon komoly teljesítőképességük van. Ha valaki elolvas az Ószövetség törvényeit, megtalálja a választ, hogy miért. Az életvitelben fizikai és mentális szívosság van. Nagyon komolyan. A távol-keleti szemlélet, bár távol van a bibliai szemlélettől, de azt kell mondjam, hogy még a távol-keleti emberek is, ahol a jóga van. De most nem is a jógáról beszélek, mert a meditációról majd egy párszor fogok szólni, inkább arról a kultúráról, inkább az életmódról, ugye, hogy a kínai, vagy a távol-keleti emberek, legalábbis a tőzsgyökeresek, azok azért bőjtölnek, azok mértéktartóan élnek. Annak is van egy eredmény, a kínai kultúra is több ezer évet tulajdonképpen megél. Meg lehet nézni, hogy bizonyos kultúrák mennyi ideig állnak fenn, és az életmódjuk és a fennállási idejük szoros összefüggést mutat. A ragadozók életideje jóval rövidebb, mint a nem ragadozóké, az idegrendszeri állapotok egész más, míg a növényevő állatok, hadd jelezem, nem kisebb testűek, itt szeretném cáfolni, hogy a vegetarianizmus bármifajta kóros soványsággal is vitaminhiányal együtt járó állapot, a legnagyobb testű állatok döntően növényevőek, bár erre mondhatná valaki, hogy persze más a bérrendszer, stb. Ebben nem menjünk bele, hogy az emberi bérrendszer is más, meg a növényevő állatok, mondjuk több rétegű bendő, ugye ott a szarvasmarháknál. Lényeg az, hogy azért itt is vannak érdekességek. A növényevő állatok szelídek, amiből látszik, hogy bár ösztönlények nem képesek önálló gondolkodásra, és szabad választási képességük az állatoknak nincsen, mégis a viselkedésük, a személyiség, ugye nekik jellemük, a szó valódi értelmében nincsen, bár aki kutyát tart, az mondhatna, hogy az ő kutyának már lassan jelleme van, olyan összetett személyiség, vannak bizonyos állatok, amelyeknek a homlok lebenyében van a titok, majd erről is szólok néhány szót, de hadd jelezzem, hogy az állatnak igazából személyisége nincsen, mégis a szokásai és az étrendje meghatározzák, befolyásolják a viselkedését. Most ez az a kutatási eredmény, ez az
megoldás, amire szeretnék ma rámutatni, az ember, amely nem ösztönlénye. Mi nem vagyunk ösztönlények, nekünk van szabad döntési és választási képességünk, tehát nálunk ez sokkal jobban, sokkal érzékenyebben kimutatható, mint az ösztönlényeknél, mint az állatvilágban. A kérdésem tehát így hangzik, azért éle valaki egészségesen, mert helyes a gondolkodása, vagy azért helyes a gondolkodása, mert egészségesen él? Ez a mai axióm, ez a mai kérdés, nem is axióm, ez egy kérdés. Tehát még egyszer föltenném a kérdést, azért él valaki egészségesen, mert helyes a gondolkodása, vagy azért tiszta az értelme, mert egészségesen él? E körül a kérdés körül fogok én forogni. És erre sem lehet igennel, vagy nemmel, vagy konkrétan válaszolni, mert mind a kettő. Mert ahhoz, hogy egészségesen kezdjek élni, ahhoz valami kell. Lehet, hogy egy előadás sorozat. Lehet, hogy valami más. Ahhoz, hogy legyen egy, hogy elinduljak, az valami, ugye a kimozdítás mindig a legnehezebb, a kimozdítás. Azután már görgetni valamit már könnyebb, bár az is erőkifejtés, de valamit megmozdítani, ugye az energia, az a jelentősebb. Tehát kell egy szemlélet. De aki egészségesen él, annak a személyisége is meg fog változni. Ez a kulcsa ennek a témakörnek. És hogy hogyan is, miként. Hadd avassam be a kedves hallgatókat a konkrétumokba. Már a Biblia is azt mondja, hogy a vér az nem más, mint az élet. Az élet. Jártak már önök úgy, hogy kiment a vér mondjuk a valamelyik kezükből éjszaka? Mit érzünk? Mit nem érzünk pontosan, ugye? Semmit nem érzünk. Én nagyon ritkán járok így, amikor rosszul fekszem, és kimegy mondjuk a jobb vagy a bal kezemből a vér. És meg szeretném mozdítani, és olyan, mint egy húscafat, mint egy húsdarab, nem? És egyszerűen meg se bírom mozdítani. Ez borzasztó állapot. A vér élet. És amikor megmozdítom a kezemet, és vannak ugye olyan mozdulatok, hogy a vér kezd visszaáramolni, mit érzünk? Az az érzés, ugye, ami össze nem cserélhető mással, ugye? Az életet. Amikor egyre tér vissza a vér abba a tagba, amit valahogy elfeküdtünk, és azt érezzük, hogy de jó, itt megint van kezem. Mert vérkeringés került bele, és a vér az élet. A vér visszaadta annak a szövetnek, annak a karnak az életet. Kedves hallgatók, a mi szervezetünkben keringő vér minősége és mennyisége döntően kihat a mentális, szellemi és idegrendszeri funkciókra. Kulcsfontosságú. Tehát a vér minősége és a vér mennyiség, illetve a keringési sebessége, ezzel egészítenem ki a mást mondtam volna az előbb, vérminősége és keringési sebessége. Hány liter vérünk van? Mintegy, hát persze testtömegtől függ, mondjuk 5-6-7 liter vér kering a szervezetben, ugye ez növekszik, hogyha mozgunk, az edzésben lévő szervezetben több vér kering, ezért jobban működik az immunrendszer. Vannak vérraktárak a bőr alatt, a lépben, stb. Sok helyen. Lényeg az, hogy valaki nem mozog sokat, akkor kevesebb vérkering, gyengében működik a szervezet, rosszabb a sejtek tápanyagellátása, és az agyszövet tápanyagellátása is. Tehát már most megkockáztatom a gondolatot, hogy az ülő életvitel a szellemi erő csökkenését vonja maga után. Hadd mondjak egy fontos dolgot. Valaki ülhet napi 10 órát egy íróasztal mellett, és azt mondjuk rá, hogy értelmiségi, ugye? Értelmiségi. De jobban jár, ha mondjuk a 12 órából csak 6-ot ül az asztal mellett, és 6-ot kimegy és dolgozik. Nem fog lassabban haladni. Mert az a maradék időszak, vagy lehet, hogy az arányok nem jók, 8 óra és 4 óra, mert amikor kimegy dolgozni, akkor az agy megint megtisztul. Nem tudom, olvasták-e a zseniknek az életét, mondjuk Albert Einstein. Mit tudunk Albert Einstein jelleméről? Végtelenül trehány, szétszórt, és nem higiénikus ember volt. Tehát ő nem, lényegében alig fürdött életében. Ugye, mert kialakult egy kép a zsenikről, hogy ők a nagy tudású emberek. De hadd jelezzem, az intellektualitás nem jelent még önmagában erkölcsös lényt. Azért, mert valaki zseni, azért, mert óriási dolgokat talál fel. Egyáltalán nem biztos, hogy ő mondjuk azon a bizonyos erkölcsi mérlegen pozitív mérleget kap. Nehogy összekeverjük az intellektuális képességet, ami a nagyon szép dolog, az erkölcsi képesség. Lehet, hogy valaki nem intellektuális ember, nem okos, nem orvos, nincsenek hatalmas végzettségei, és nem zseni.
de rendkívül magas, erkölcsiségű ember. Jézus tanítványai halászok voltak. Csak hadd jelezzem és hozzá is teszem, ezek a halászok olyan komolyan élték az erkölcsös életet, hogy megszégyenítették koruk farizeusi rétegét. Ugye, azokat a írástudókat, farizeusokat, akik intellektuális emberek voltak, de erkölcsileg nem tudtak sokat felmutatni. Nagyon szeretném már most hangsúlyozni, hogy, és ott van Einstein, és több ilyen zsenit mondhatnék, akinél önmagában nagyon magas érték, nagyon magas intellektuális képesség, de az értékrendben voltak különbségek, és nagyon sokan ezt szóvá is tették ezeknek a zseniknek. Nagyon kevés olyan ember van, bár szeretném, ha több lenne, aki intellektuális ember és erkölcsös ember. Szerintem egy nemzetnek a dicsősége ez. Okos és erkölcsös. Mert nem érek sokat, hogyha okos vagyok, de erkölcstelen. Ugye egészséges és okos bűnözőket kinevelni, az nagyon nagy veszély. Az óriási veszély minden szempontból, mert az én gyilkosaim lesznek ők. Hát az erkölcs kell, inkább az erkölcs kell, mint az ész. Nagyon-nagyon fontos. Kedves hallgatók, az életmódunk, miért mondtam el, mindezt kérdezhetnék, miközben ennek ez az egész életmód témához. Az életvitelünk, kulcsfontosság, az életvitelünk nem csak a fizikai, és nem csak a mentális, intellektuális képességeinket, hanem most mondom ki a kulcs szót, a lelki, pszichikai státuszunkat is, ha nem is meghatározzák, mert ez a túlzás volna, befolyásolják. De ugye tudjuk, hogy a befolyásolás már nagy úr. Nagy úr. Ha valakit befolyásolnak, tehát lehet valakit a saját oldalamra állítani, hogy befolyásolom. Nem kell, hogy én irányítsam. A világunk erről szól. Minket senki nem irányít, befolyásolnak minket. És bőven azt cselekedjük, amit ők szeretnének, hogy megtegyünk. Kedves hallgatók, az, hogy mi van a vérünkben, és ez a vér, ez hogy kering? Ettől függ nagy mértékben a gondolkodási és lelki folyamatok összessége. Szeretnék néhány konkrétumot mondani. Vannak az élelmiszerekben idegrendszerre ható komponensek, amelyek mind a mentális, mind a lelki státuszra kihatnak. Hallottunk már ugye az alkaloidákról. Mik ezek az alkaloidák? Koffein, teobromin, teofillin. Vagy a penésztoxinok, vagy a peszticid maradványok állati termékekben főleg, hadd jelezzem, nem növényekben is lehet, de tejben, húsban jócskán felhalmozódnak növényvédőszer maradványok a takarmány fogyasztás révén. Különböző élelmiszeripari adalékanyagok, ezek idegrendszerre célzottan ható komponensek. Ma az élelmiszereink tele vannak ilyen anyagokkal, tehát még egyszer felsorolnám, különböző idegrendszerható alkaloidák, ugye a kávé, a teja, a kóla, a csokoládé, a kakaó, ezekben alkaloida van. Az alkaloidák hogy működnek? Az alkaloida nem csinál más, mint kölcsönveszi az agyam holnapi tartalékát. Hadd jelezzem, az agynak pici tartalékai vannak, nem sok. Az izomban már több van. A legtöbb tartalék hol van? A májban. A májban hatalmas glikogén, vagyis cukorraktárak vannak. Valaki bőjtől vagy koplal, akkor a májból fog felszabadulni a cukor, amíg persze van, hogyha már elfogy, akkor bontja le a szervezet a saját zsírszövetét, illetve majd sajnos a fehérjét égeti, akkor már halálossá válhat egy nagyon-nagyon hosszú koplaló kúra. Tehát jelezném, az agyszövet nem tud sokat tárolni. Ezért, hogyha valaki rendszeresen kávézik, mondjuk én most elfogyasztok egy kávét, akkor valószínű, hogy a holnapi egész napos agyi cukorraktárat, nagyjából egy napi cukorraktára van az agynak, több nagyon nincs, de a többit azt majd pótolja ő is, vagy kölcsönveszi a májból, vagy az izomból. Lényeg az, hogy akkor én a holnapi agyműködésemhez szükséges cukor vagy energiaraktárat veszem kölcsön. Tehát csak látszat, hogy a kávé, a kakaó, a kóla feldob, ideig, óráig feldob. Aki rendszeresen, tehát nem, ha egyszer-egyszer, de hogyha rendszeresen valaki fogyaszt ilyen termékeket, akkor rendszeresen a szervezet önmagához képest lemaradásban van. Állandó restanciában van önmagához képest, mindig a holnapit használom. Ez előbb-utóbb visszaüt, mert ha már két vagy három kávét is megiszok, ugye ez a függőség, az addikció folyamata, egyre jobban növelem a koncentrációt.
az agy eljut egy olyan szintre, az idegrendszer, hogy ennél több raktárt nem tud felszabadítani, és megtörténik az a mély pont, az a hold pont, ami egyébként minden kávéívás után egy órában megtörténik, csak már megszoktuk, vagy észre sem veszük. Aki rendszeresen kávézik, ez a hold pont állandóvá válik, és egy deprimáltság, egy hullámvölgyi alakul, egyre hosszabb, egyre elhúzódó platói hullámvölgyi alakul át, majd egyre kisebb lesz a hullámhegy, egyre hosszabb a hullámvölgy, és ez vezet szépen lassan, vagy annál gyorsabban a mai világban. Tulajdonképpen a kedély zavarhoz, a kedély betegséghez, majd később a depresszióhoz, és ma már elmondhatjuk, hogy az ilyenfajta problémák hosszú távon és egyéb stresszekkel együtt már az öngyilkosság gondolatát is felvetik egy-egy emberben, tehát hogy nincs értelme ennek az életnek. Nagyon végzetesek ezek a gondolatok. Kedves hallgatók, minőségi éhezés. Hallottuk ezt a kifejezést? Tehát most idáig a célzottan idegrendszerre ható komponensekről beszéltem, amelyek támadnak bennünket, támadják gyermekeinket, tehát idáig erről szóltam, ezek hatnak egyébként, hiperaktivitás, túlmozgásosság, különböző elszámokkal van összefüggésben. A minőségi éhezés viszont mit jelent ez a fogalom? Amikor jól laktam, tehát az, hogy ez nem egy közvetlen éhezés, a minőségi éhezés, amikor én jól vagyok, legalábbis a gyomrom jól van, még a bérrendszerben is rengeteg minden van, de a sejtek éheznek. És nem a cukor hiány miatt, hanem a vitaminok és ásványok és a szabályozó komponensek hiánya miatt, ezt hívjuk minőségi éhezésnek. Nos, ha valahol egy társadalomban az előbb említett két tényező jelen van, tehát idegrendszerre célzottan ható tényezők, amikről korábban szóltam, alkaloidák, peszticidek, elszámok, stb. És a minőségi éhezés, B-vitamin hiány, cink, réz, vas hiány. Ha ezek együtt jelen vannak egy társadalomban, akkor egyrészt az idegrendszer túlhevül egy pillanatban, egy alkaloid, egy koffein miatt, a másik pillanatban viszont nem kapja meg a regenerációhoz szükséges vitaminokat, és így hosszabb távon egy nem csak testi, hanem döntően inkább lelki-mentális leépülés kezd megindulni. Ma már a biokémikusok, legalábbis a pszichológiával is barátkozó biokémikusok úgy vélik, hogy a vér állapotában rejlik a kulcsa, a vérképet javítanunk kell. És önmagában nem csak kiegészítő kell, hanem a minőségi táplálkozással lehet minőségi vérképet elérni. Hogy mi a minőségi táplálkozás, arról korábban azért már pár szót ejtettem, de majd próbálunk jövő ősztől is belemenni ebbe a témába, illetve folytatni. A szerotoninról korábbi előadásaim folyamán szintén említést tettem. Mi ez a szerotonin? Boldogsághormon, így köszönöm, ingerület átvívő neurotranszmitter, hol? Az agyban, agyszövetben. A szerotonin az nem csak ingerületet visz át, hanem lényegében egy nyugodt, békés, úgy mondanám egy komfortérzést, közérzetet biztosít az ember számára. Nem csak a szerotonintól függ a mi kedély állapotunk, de nagyjából ez határozza meg. Ugye több neurotranszmitter is van, egymással párhuzamosan dolgozik. A legfontosabb, a legdominánsabb az a szerotonin nevű anyag. Mi az, ami befolyásolja a szerotonin? Cejzár professzor, ha itt lenne, mondaná, hogy a gének. Ugye, mert valaki úgy születik, hogy magas, tehát egy kiegyensúlyozott típusú ember, van, akinek alacsonyabb, és egy depressziós típusú ember, és hát így nincs igazság a Földön, valaki így van, aki úgy születik. Hadd jelezzem, hogy a szerotonin szint 80-90%-ban életmód és táplálkozás függő. Nem csak táplálkozás, mert a vércukorszintet sokkal több minden befolyásolja, mint az étrend. A testmozgás, a napfényterápia, az éjfél előtti alvás, a stresszek, stb. De az étrend az, ami azért dominál, az étrenden belül is a szénhidrát típus, milyen típusú a szénhidrát, hallasztanyagok mennyisége.

ugye mert nehéz besorolni a gomba most milyen csoportban, milyen növényi csoportban tartozik, de azt biztosan tudhatjuk, hogy igen magas a fehérje értéke a gombának, csak mivel a sejtfalai nagyon nehezen bonthatóak szét, nincs hozzá enzimünk. Csak úgy bonthatjuk szét, ha nagyon jól megrágjuk. Ugye, mert enzim a rostokat az emberi szervezetben nem tudja bontani, hanem a vastag bélben élő bélflóra bizonyos rostokat tud, erős gázképződés mellett, ezért a gomba fogyasztás folyamányaként hát esetleg panaszkodhat az ember, hogy erős puffadás lép fel. Ez mondjuk azért van, mert nem rágtuk meg jól, vagy ha nagyon megrágtuk, akkor is a szervezet nem tolerálja. Mindenkinek van egy-két olyan étel, amit nem tolerál jól, más pedig igen, tehát ezt egyénileg kell eldönteni. Akkor is, hogyha azt egészségesnek tartjuk azt az ételt, tehát van egyéni személyi tolerancia is. Nos, ha valaki éhes, akkor nyugodt vagy feszült? Igen. Ez az egyik legnagyobb bizonyíték arra, hogy a vércukorszint hogyan befolyásolja a szerotonin szintet és a kedély állapotot hosszabb távon a személyiséget. Az éhező ember, aki nem tud megbékélni a sorsával, egy borzasztóan pesszimista, panaszkodó típusú ember lesz, és hosszú távon akár rossz indulatú is. Azok a úgymond éhezők, azok a szegényebb rétegű emberek, akik megbékélnek a sorsukkal, sőt, botrány lesz, amit mondok, de hálát adnak érte, ezzel most nem tudok belemenni, hogy ennek mi áll a hátterében, de a Biblia erről is sok-sok tanácsot ad, és nem halnak ihen ezek az emberek. Van ilyen ígéret a Bibliában, hogy kenyered és vízed el nem fogy, és a gabonaipari kézikönyv azt írja, hogy a kenyérből, hogyha jó az a kenyér, és több gabonából áll, az ember fent tudja tartani az egészségét. Ha tehát kenyerünk és vízünk el nem fogy, akkor nem fogunk éhen halni. Ez egy ígéret. Hozzá kell tenni, hogy a kenyér mellett még a Jóisten sok minden mással is bővíti a táplálkozást. Ezekhez azért jócskán hozzá lehet jutni a mai világban. Kedves hallgatók, az éhes ember agresszív, az éhes ember addig, amíg nem jut ételhez, addig azt mondja, hogy mindenki hagyjon békén. Ugye, tehát 6 a vércukorszintünk, 6 a szerotonin szintre, leesik a vércukorszint. Leesik a boldogsághormon szintje, és a boldogsághormon szint leesésével párhuzamosan az ember türelmetlen, intoleráns lesz. Ez nem személyiségjegy, ugye ez egy hangulati jegy egyelőre, de ez hosszú távon, ha gyakran megismétlődik, akkor a személyiségjegy alakulhat át, és már is a jellemhez jutottunk. Honnan? A vércukorszinttől, ugye? Tehát már is nem csak a nevelés gének, hanem pusztán csak a vércukorszint is, hogyan hat az ember személyiségére. Emlékezem, amikor általános iskolába jártam, és volt egy nagyon kedves napközis tanárom, akinek elpanaszoltam, hogy hetek óta nem mutatta meg az ellenőrzőmet az édesapámnak. És hát van benne már egy pár rossz jegy, és ugye, hogy az ember ezt halogatja, ezzel a problémát igazából nem oldja meg az ember, csak húzza az időt, de egyszer berobban ez a dolog. Hát ugye nem lehet egy ellenőrzőt évekig elrejteni a szülők elő. És a napközis tanárom azt mondta, hogy vacsoráztasd meg az aput. Azt mondta, hogy szépen menj el haza, és jó nagy adagot, nyugodtan ülj le, szembe vele, egyetek együtt. Nem tudta ez a tanárnő, hogy mi áll a hátterében, csak egy népi tapasztalatot mondott, hogy ha valaki jól bevacsorázik, akkor már nem haragszik annyira egy rossz hír esetében. Miért? Mert főleg a vacsora, ugye az emberek, a magyar ember, és az én szüleim tudatában is, egy nagyon kedvelt szokás. Egy örömszerzési forrás, ha lehet így mondani, és bizony követtem ezt az alapelvet, és jól jártam vele ilyen szempontból, mert bár nem kerültem el a feddíst, de volt minőségi különbség értelemszerűen, mert amikor az ember megvacsorázik, kellemes, jó közérzete van, felmegy a boldogsághormon szintje, ellazul egyfajta ilyen relaxáláshoz hasonló, ugye a szerotoninnak van egy nem csak egy nyugtató, fájdalomcsillapító, hanem egy picit olyan enyhén álmosító hatása, és azért ezzel vigyázni kell. Tehát ezért a nagyon megbillent vércukorszint az eufória után egy nagyon komoly álmosságot, fáradékonyságot fog előidézni. Tehát bevált ez a tanács, és hát ennek a hátterében ma már lehet tudni, hogy a szerotonin szintek változása áll. Kedves hallgatók, a vérminőség, vérkeringési sebesség, a szerotonin szint, illetve az ehhez hasonló témákon kívül a gasztroin,

0: intesztinális rendszer. Mi ez a gastrointesztinális rendszer? Gyomor, bélrendszer. A mindenkori hangulatunkat, kedélyállapotunkat, mondhatnám hosszabb távon a személyiség jegyeink egy részét, ha hiszik, ha nem, a gyomor és a bélrendszer státusza befolyásolja. Megint nem merem használni a meghatározza kifejezést, befolyásolja. Tehát, hadd jelezzem, az ideges típusú ember hamarabb kap gyomorfekélyt. De gyorsan visszafordítanám ezt a nyilat. A beteg gyomrú és beteg bélrendszerű embernek a mentális, inkább mondanám, a lelki képességei gyengülnek. Mert a gyomor és a bélrendszer, de inkább azt mondanám, hogy közvetlenül a gyomor. A gyomor olyan idegszálakkal van összekötve az aggyal, amit nem is gondolnánk. Közvetlen. Én mai napig keresem az okát, hogy miért van ennyire közvetlen kapcsolat a gyomor és az agy között. Nem sikerült még konkrét választ erre találni, de bárcsak egyszer megismerhetnénk ennek az okát, hogy a teremtő miért kapcsolja ezt a két szervet annyira össze, mintha egymástól függnének. A bélrendszernek azért már jócskán van saját ingerletvezetése, de még kapcsolatban van az aggyal, csak már távolabb van, nem jelentkezik annyira mondjuk egy bélgyulladás a stressz hatására, inkább előbb a gyomorfekély fog jönni. Nos tehát, ha valakinek beteg a gyomor vagy a bélrendszere, az valószínűleg az erkölcsi kiértékelő képességét hosszabb távon befolyásolja, és úgy tűnik, hogy nem jó irányba. Vagyis az illető nehezebben hoz döntést, az illető határozatlanabb lesz, halogat, egyszerűen azért, mert nyűgös, egyszerűen azért, mert diszkomfort érzése van. Hagyjon engem mindenki békén, nem vagyok jól, majd holnap után. A fizikai tünetek, a fizikai, már mondanám, betegségek, azok ilyen halogatásos, mindenki hagyjon békén típusú személyiséget fog eredményezni, és az ilyen típusú ember ne várja, hogy nagyon szoros baráti kapcsolatai lesznek, tehát már is ott tartok, hogy a fizikai állapotból, viszonylag egyszerű gyomor-bérrendszeri tünetből eljutottam a szociális jólétig, vagy rosszul létig. A beteg ember sokkal nehezebben épít ki kapcsolatokat a tudomány mai állása szerint. Persze, valaki kórházba kerül, nem biztos ez. Tehát azért vannak ellenpéldák, hogy kitűnő barátságot lehet kötni mondjuk egymás melletti kórházi ágyon. Tehát ez egyáltalán nem biztos, hogy axiomaként most kimondható, de érdekes az összefüggés, amit a szakma kimond, hogy bizony, azért gondolom, önök is voltak úgy, hogyha valamilyen fájdalmuk van, akkor nem szívesen hoznak nagy horderejű döntést. Ugye az önök is így vannak vele. Majd ha nyugodt, békés, egészséges komfortérzésem lesz, akkor tudok koncentrálni ezekre. És egyébként ez majdnem, hogy egy menekülési reflexe a szervezetnek. Miért? Mert amikor fájdalmat érzünk és betegek vagyunk, akkor az egész szervezet mire koncentrál? A problémára. Az emberi test úgy van fölépítve, valahol lyuk tátong a falon, legelőször minden erőt arra mozgósít. Idegi és agyi erőt is. Lelki erőt is. Ez nem megfogható, én sem tudom definiálni, de a tapasztalat ezt mutatja. Vagyis a beteg ember nehezebben hoz döntést, nehezebben tud kiértékelni. Az egészséges ember sokkal könnyebben. Ezért jobb megelőzni a bajt, mert sokkal jobban tudunk dönteni, jobban tudunk kiértékelni, gondolkodni. Egészségesebb lelke van annak az embernek, aki megelőzi a bajt, aki már beteg. Neki is lehet egészséges lelke, csak nehezebben. Neki többet kell küzdeni, neki egyszerre két dolgot kell csinálnia, lelkileg is kell fejlődnie, és fizikailag is szeretni gyógyulni. És egyszerre erre a kettőre teljes emberként koncentrálni borzasztó nehéz. Ezért fontos a prevenció, ezért fontos a profilaxis, a megelőzés. Mert én amikor az összefüggést felfedeztem, pusztán csak ezért is elkezdtem a megelőzéssel foglalkozni. Meg kell mondjam őszintén, nekem igazából nem az adott nagy erőt, hogy fizikailag egészséges legyek, mert egy 22-23 éves ember az úgy érzi, hogy ő mindig egészséges lesz, hanem az, hogy mentálisan, lelkileg egy magasabb minőséget lehet nyerni. Engem őszintén szólva ez az, ami megfogott ebbe a dologba. És az, hogy az egyetemen nem kellett igazából tanulnom, mert azáltal, hogy a vérkeringés tiszta, vagy a vér tiszta, és a vérkeringés sebessége is jó, azáltal az agy többszörös sebességgel működik. És ráadásul, ha érdekel is a tárgy, amit hallgatok, De az sem mindegy, ez is szemléletbeli kérdés, hogy amilyen előadáson vagyok, az érdekel, ha nem érdekel, az agy kidobja. Ha érdekel, és motivációt érzek hozzá, ez egy külön, külön dolog, hogy ez hogy lehet. A motiváció előidézése, és ennek a serkentés az embernek magában, a célok és motiváció külön dolog, külön előadást megérne. Sokkal gyorsabban memorizál az agy, jó a vérkeringés, jó a vérminőség. És így időt, korábban foglalkoztam az idővel, időt spórol meg az ember. Először én is úgy kezdtem, hogy magamért. Aztán most már ott tartok, hogy úgy gondolom, hogy ez sokkal több, mint ami az énről szól. Ez már egy társadalomnak a jövőjét is meghatározza. Más emberek gondolkodásmódját meghatározza. És amikor az ember erre ezt fölismeri, akkor nagyon értékes gondolatok születnek az emberi agyban. Kedves hallgatók, axiómaként, alapigazságként mondanám ki, minél terheltebb az emésztés, annál gyengébb a gondolkodási funkció. Ez két dolgot jelent. Ha az emésztőrendszer beteg, nehezebben tudunk gondolkodni, az előbb mondtam. De ha nem beteg az emésztőrendszer, de állandóan nassolok például. Tehát állandóan vegyi terhelés alatt van a gastrointestinális rendszer. Tehát makkegészséges emberről beszélek, bár aki nassol, az egy idő után nem lesz makkegészséges, azt kell mondjam. Makkegészséges emberről beszélek, makkegészséges ember tehát nassol. Mi az a nassolás? Főétkezések közötti rendszertelen, tehát főétkezések közötti rendszertelen, és hát kalóriadús ételek fogyasztása, bevitele. A kalóriától mondjuk nem mindig függ, mert gyümölcsöt is lehet nassolni, és az is azért megerjedhet. A lényeg az, hogy a nassolás során állandóan vegyi terhelés alatt van a gyomor és a bélrendszer. Szoktam mondani, hogy szakaszos működésű rendszerből ne csináljunk folyamatos működésű rendszert. Örülne a mosógépünk, hogy percenként kinyitnánk, és akkor újabb ruhabetáplálás, lecsukom újra, folytatom a munkát. Ugye a végén lenne egy csomó ruha, ami már kifakult, és van egy csomó, amiből nem is jött ki a piszok, amit legutoljára tápláltam bele, de a mosási idő az mondjuk ugyanaz a mindegyiknél. Ugye furcsa lenne ezt megoldani. A gyomor is így működik, tehát sajnos már folyamatos rendszerben használják a szakaszos működésű gyomrot. Nassolás, a vegyi terhelés, mind a gyomor, mind a bélrendszeri státuszban leterheltséget eredményez. A leterheltség, és ez egy fontos dolog, a folyamatos kémiai leterheltség mit terhel le? Mi az, ami behálózza a gyomor és bélrendszer nyálkahártyáját? Az idegszálak. Az idegrendszer kapcsolja össze a testi és lelki funkciókat. Itt a kulcs. Ha valakinek a bélrendszer és a gyomra állandóan étel terheltség alatt van, valamilyen vagy savas, vagy lúgos kémhatás alatt, ugye itt savas, a gyomorban, itt pedig döntően a bélrendszerben lúgos, ott az idegrendszer egy idő után nem tud egészségesen működni, mert állandóan ingerületet szállít, túlhevül. Az ilyenfajta idegrendszer, bár ez nem tudatos idegrendszer, ugye a bél és a gyomorban, hanem általában így ez a másik típusú, saját gondolkodásunkkal nehezebben irányítható idegrendszer, de az is idegrendszer, és befut a központba. Ez az idegrendszeri túlterheltség. Ez kifoghatni a lelki funkciókra. Először fáradékonyságot, később fásultságot, közömbösséget, egy idő után az élettel való rossz értelmeve betelés, tehát az, hogy beteltem az élettel, elegem van, panaszkodás, mások hibáztatása. Ez a stressz elmélet egy biokémiai kulcsa. A túlterhelt idegszálak az agyban a mentális és lelki funkciók túlterhelődését, zavarát idézik elő. Az ideg összeomlás szót nem terveztem, hogy használni fogom, mert ez egy nagyon komoly orvosi kifejezés, és nem szabad, meg a depresszió szót sem szabad mindig használni. De az ideg összeomlás hátterében is az van, hogy soha nem pihen az idegrendszer. És ne feledjük, az idegrendszerünk nem csak akkor nem pihen, ha én gyászolok egy évig, vagy három, vagy négy évig. Tehát nem csak a krónikus lelki stresszek merítik ki az idegrendszert. A krónikus kémiai stressz is ugyanúgy kimeríti. Az idegrendszer ugyanis nem válogat. Az idegrendszer ugyanúgy kimerül az ételtől is, mint a gondolattól, mint a stressztől, mint a lelki stressztől. A kettő között az emberi szervezet érdemi különbséget nem tesz. Végül ugyanaz az eredménye mind a kettőnek. A folyamatos nassolás, az esti nagy étkezések. Ezek azok, amik kimerítik a gyomor és bélrendszer nagyon fontos idegszálait, és ezért kár, hogy van idegszál a gyomorban és a bélben ilyen szempontból, mert kimerítik. És ha valaki már esti jót vacsorázott, és ez sokszor elköveti, egy ideig komfortérzést fog tapasztalni, jól esik. Ez egy önbecsapás, mert a szerotonin szint este fölmegy. Persze. Persze, ugye a nagy vacsora után még van, aki jót is alszik. Még azt sem mondhatnám, hogy rosszul alszik. Nem mindenki alszik rosszul nagy vacsora után, van, aki nagyon jól alszik. Mert a szerotonin szint először ugye fölmegy, majd egy álmosságot idéz elő. De ezt mondjuk virtuális, vagy látszat alvásnak, amikor az agy nem alszik, csak a szervezet azért pihen, de REM fázisok ugye nincsenek. Amíg a gyomor tele van, REM fázis nincs az agyban lényegében. Tehát az éjfél előtti mélyalvási fázis. Legalább egy, mindenkinél kimarad, aki este nagyot vacsorázik. Egy REM fázis kimarad. És akinél hónapokig és évekig kimarad egy éjfél előtti mélyalvási fázis, az soha nem tudja behozni. Soha nem tudja behozni. Ezt hívta a Scheyer professzor irreverzibilis hatású stressznek. Nem visszafordítható hatású stressz. Mondtam a stressz előadáson, hogy Scheyer professzor azért élt olyan hosszú ideig, mert ő mindig tudta, hol a határ. Amikor írja a Stressz Distressz nélkül című könyvét, nem is tudom, 80 éves korában, nagyon jó szellemi, fizikai képességnek örvendett. Ő se élt örökké, de az életminősége igen jó volt, mert 80 éves korában is, és ez a lényeg. Nem az élettőke, nem az élethossz, az életminőség. Aki 80 éves korában is jó életminőséggel publikál, az boldog embernek tartom. Nagyon fontos, és Scheyer azt mondja, Scheyer professzor úr, hogy ő tudta mindig, hogy hol az a határ, ahol már a stressz kimerülést okoz, és ő akkor eldobta a tollat, elég. És akkor kertészkedés, és ez, és az, és amaz, és elment látogatni. Tehát, mert tudta, hogy hol a határ. Kedves hallgatók, nos, ezek vannak a háttérben, a gyomorban a fermentáció, az erjedés. Ugye hallottunk erről, sokat beszéltem róla, most nem terveztem, ezekben nagyon belemegyek, csak emlékeztetés szintjén a gyomorban létezik fermentáció, a rossz táplálkozás, a túl sok egyszer elfogyasztott nagy mennyiségű étel, rossz párosítások miatt. Fermentumok erjedési termékek, akár alkohol is képződhet a gyomorban. Több száz, több ezer, tehát ne úgy képzeljük el, hogy egy erjedő gyomortartalomban csak etilalkohol van. Az erjedő gyomortartalomban körülbelül 1000-2000 féle alkoholfajta van. Ezen kívül rengeteg féle aldehid, és rengeteg minden, ami irritációkat, ami ez tejsav, ugye ez egy kevert savas erjedés, nem tiszta tejsavas, vagy tiszta alkoholos, tehát rengeteg sav, amelyek hatnak sok mindenre, a gyomorfalra is, irritációkat okoznak. És hát a bérrendszerben a puffadás, a diszkomfort érzés, ugye tudjuk, hogy a bérrendszerben rost hiányában úgymond besül a széklet, és ilyenkor itt a toxinok elkezdenek felszívódni. Korábban szóltam erről is, a vastagbélben mi szívódik felszinte kizárólag? Ugye itt a vastagbél, ugye a vakbél után kezdődik, a vastagbélből kizárólag víz, ugye? Víz szívódik fel. A vékonybélből a tápanyagok, itt nincs víz felszívódás, inkább víz áramlik be a vékony bélbe, hogy tudja nem észteni. A vastag bélből víz szívódik fel. Ott marad a száraz szilárd anyag. A vízzel együtt mi az, ami még felszívódik? És ez a lényeg. A vízben oldott fekáliás komponensek. Nagyon fontos dolog. Ezek teszik tönkre az idegrendszert. Amikor valakinek széklekedése van, folyamatosan szívódnak fel a vízben oldott fekál toxinok. Ezt nem tudom sajnos máshogy mondani, ezt így nevezi a szakma. Ezek azok, amíg a máj, ez ugye a máj rögtön észleli, hogy gond van. Itt tömegesen szívódik fel a vízben oldott fekáltoxin. És ennek hatására az agy rögtön kiadja a parancsot, hogy gyorsan a májba az egészet. Ilyenkor az ember úgy rosszul érzi magát, úgy haza akar menni, hogy elég volt a munkából, úgy süt is a nap, meg ez a rossz idő is, szóval az embernek semmi nem jó. Hadd jelezzem, ne a külső hatásokat hibáztassuk, ha nem vagyunk jól. A legtöbb probléma ott van bennünk. És többek között mi miattunk van döntően, nem csak amiatt, aki legyártja az élelmiszert, hanem aki azt el is fogyasztja természetesen. Nos, amíg a máig elérnek ezek a toxinok, addig az idegrendszerre hatnak nagyon komolyan. Gyermekeink is sokszor ettől szenvednek. Mindegy, hogy hívjuk, hiperkinetikus szindróma, vagy bármi. A szakma nem akarja elfogadni. Gyermekeink szervezete tele van sokszor méreganyaggal, szintetikus komponenssel, peszticiddel, elszámmal, és fekáltoxinnal, mert a gyerekek is szenvednek azért jócskán a széklekedéstől. Jócskán szenvednek ők is. Fehér, lisztes terméken nőnek fel. Az ő bérrendszerük jobb, tehát ők nem annyira szenvednek, de ugyanúgy szenvednek, tehát lényegében a szervezetük megsínli. Tehát szeretném felsorolni a bizonyítékokat, amik arra mutatnak, hogy a test és a lélek között közvetlen összefüggés van. A nassorú gyermek túlmozgásossá válik. Most csak is sorolom axióma szerűen. A nassorú gyermek személyisége megváltozik, túlmozgásos lesz. Az allergiák és a kandidiázis személyiségváltozást idézhetnek elő. Nem tudom, hallottunk-e erről. A kandida beteg ember megváltozik rossz irányba. Én találkoztam a kandida beteggel, aki súlyosan lesoványodott, ugye a kandida diéta nem valami energiadús, és találkoztam vele 2 év vagy 1,5 év múlva, amikor meggyógyult. Nem ugyanazzal az emberrel találkoztam, csak látszólag. Ő ugyanaz volt, de megújult, megfiatalodott, és egyrészt hit benne, hogy ő meggyógyulhat, másrészt véghez vitte azokat a terápiákat, amiket véghez kell vinni, és amikor felszabadult a szervezet a gombatoxinok, vagy a gombak által termelt anyagcseretermékek alól, ugye tudjuk, hogy a kandida rengeteg ilyet termel, és nyomja le a víz alá az embert. A lelkét is, tehát a kandida beteg általában depressziós vagy deprimáltsághoz hasonló tüneteket produkál. Ezért a kandida gomba anyagcsere termékei tönkre teszik a lelkünket. Ezért kell megszabadulni, mert meg lehet minél hamarabb az ilyenfajta gombás fertőzésektől. Aki ebből meggyógyult, az már egy optimista ember. És ebből látszik, ebből megint látszik, hogy pusztán csak a gomba jelenléte is mit tud tenni az emberi személyiséggel. Fantasztikus és döbbenetes és drámai mindez. Allergiásoknál is, ahol a bélrendszerben van a tünet, ott is az allergiás emberek jó részénél személyiségbeli változás indul el. De hadd mondjak egy ellenpéldát. A koplalás és a bőjt. Milyen hatással van a szervezeten? Ha valaki koplal vagy bőjtöl csak egy vagy 2 napig, az jó, ugye? Tehát ha valaki... Köszönöm. Igen, tehát energia szabadul föl. Persze, mert amikor a szervezet nem emészt, akkor mit csinál? A szervezetünk megszokta, hogy minden nap emészt. Úgyhogy mindenki reggel rendszeresen. Reggelizik, ebéddel, vacsorázik. Ha csak egy étkezést kihagyunk, akkor annyi energia szabadul fel az agyi tevékenységre, amennyit a szervezet arra a főétkezésre pazarolt vagy használt volna. Vagyis nyerünk... Mennyit? 500 kalóriát? 800 kalóriát? Attól, hogy mennyit ettünk volna. Azt az energiát a szervezet regenerációra, agyi, idegsejt, pótlásra, tisztításra, tehát erre használja fel, regenerációs munkára, és ezért azt érezzük, hogy köszönjük szépen, jól vagyunk. Nem ettem semmit, látszólag rosszul kéne legyek, jól vagyunk. Azért a bőjtnek is ugye vannak holdpontjai. Miért? Hát amikor az ember bőjtől, megindul a tisztulás. És ez a szervezet azért egy ideig köszöni szépen, jól érzi magát, de aztán a szervezet jelzi egy vércukorszint csökkenéssel, hogy jó, most már azért elég lesz ebből. És akkor ez a vércukorszint csökkenés, egy szerotonin boldogsághormon szint csökkenéssel egy helyi, lokális holdponttal jár együtt, amit szerintem a hosszabb öjt idején egyszer vagy többször mindenki megél. És ez részben emiatt van, részben pedig a tisztulás során ugye távoznak a toxinok a szervezetből. Hát azok mérgek. A tisztító kúra során mérgek távoznak a szervezetből, tehát helyileg mi egy toxikózis áldozatai vagyunk, de csak pár napig. És addig az ideig mi nem vagyunk jól. Ugyanúgy, ahogy a kandida beteg sincs jól, amikor megkapja a nisztatint, akkor megkapja a gombaölő szert, akkor öngyilkossági kísérlettől kezdve, vagy ezeknek a gondolata megfordul a fejében, mert a gombatoxin az gyilkos. Ezért nagyon nagy hiba, hogyha mondjuk egy kandidiázis gyógyítása vagy kezelése során a szakember nem készíti fel a beteget a gomba ölés első hetére. Lehet, hogy a beteg öngyilkos lesz. Tehát ez nem játék. A toxinok, és egyébként sok penész toxin van egyébként az élelmiszerben is, kakaó, kávé, az ilyen fermentált száraz típusú babokban, fűszerekben penész toxinok lehetnek, amelyek szintén irritálják az ember idegrendszerét, személyiséget is változtatnak. De kedves hallgatók, hadd jelezzem, hogy mindez, amit mondtam, ez igen fontos. Azonban van egy koronája az agynak, és ezt hogy hívják? Ez a homloklebeny. Az agyunk több lebenyből tevődik össze. Ugye vannak az oldalsó lebenyek, van a hátsó nyakszirti lebeny, de a homloklebeny az, ami, hát sajnos az emésztőrendszeri ábrámon nincs rajta, homlokcsont mögött található, ha megtetszenek nézni, az ember az egyedüli, akinek egyenes a homloka. Akinek a homlok csontja egyenes. Miért? Mert a mi homloklebenyünk a legnagyobb százalékban van jelen az agy arányain belül. A macskának elég picike, már mondják, hogy a macska is nevelhető, pici a homloklebenye, mert a nevelhetőség, a taníthatóság a homloklebeny agyon belüli arányától függ. A kutyáknak már 7%, ugye a teljes agy tömegen belül 7%. A homloklebeny aránya a macsáknál 3-3,5. Utána jönnek egyéb állatok, és mondjuk a csimpánznál már 13-16%, az embernél 35-36% a teljes agy térfogatnak, mondjuk a homloklebeny térfogata, és ezért az ember úgy van megalkotva, hogy szabad akarata, szabad döntés és választási képességünk van. Ez azt jelenti, hogy mi különbséget tudunk tenni jobb és bal kezünk között, ezt szó szerint tessenek érteni. Az állatok nem. Az állat az nem észlel, hogy jobb vagy bal kéz, az ember igen. Ez fontos dolog. Tehát mi szabad döntésre rendelkezünk, ezt a homloklebenynek köszönhetjük. Hadd jelezzem, az állatoknak is a hátsó lebenyeik van, ahol nagyobbak, mint az emberi. Nem tudom, tudják-e, hogy például a leghátsó agyi lebeny a látásért felel. Bizonyos madaraknál, mondjuk az agy tömegé, az agy térfogathoz képest jóval nagyobb a hátsó agyi lebeny, mert látnia kell. Vagy az egyensúlyozásért felelős oldalsó vagy nyakszirti lebeny sokkal nagyobb arányában, mint az emberi, mert nekünk nem azzal telik az életünk, hogy egyensúlyozzunk, ugye? Az emberi élet nem arról szól, hogy lássunk, nem arról szól, hogy egyensúlyozzunk, mint egy állati. A mi életünk, kedves hallgatók, lényegében egy dologról szól. Értelmesen gondolkodjunk, és ebben a homloklebeny a legfontosabb része az agynak. A többire is szükség van, jó, ha látunk, jó, ha egyensúlyérzékünk van, ezek szükségesek. A legfontosabb a helyes kiértékelő képesség, és ez a teremtő jobban tudta mindenki másnál, az embernek a homloklebenye a koronája, az emberi szervezet koronája, a homlokcsont mögötti homloklebeny. Mindenki ezzel születik nagyjából hasonló arányokkal, mi döntjük el? És most jön a lényeg, étrend, egyéb étrenden kívüli szokások és szemlélet. Mi döntjük el a homloklebenyünk működésének a hatékonyságát? Ha valaki azt mondaná, hogy igazságtalan az élet, van akinek több, van akinek kevesebb, homloklebeny működésben egyformák vagyunk. Vagyis elvileg és gyakorlatban is ugyanúgy képes ma a világon minden ember jó és rossz döntést hozni. Ugyanolyan arányaiban képes. Persze mondhatnánk, hogy azért a jó döntéshez sok feltétele kell. Jövedelem, stb. De alapelvi szinten mondom, ilyen szempontból mindenkinek. Ugyanúgy, hogy az időből is egyformán élünk, az idővel, ugyanúgy a homloklebenyünkkel is. Nem tudom, ismerik a történetet is, most már tényleg a végéhez közeledek. 1848. szeptember 13, ezzel foglalkoztak annak idén újságok is, 94-ben a Science folyóirat. Phineas Gage neve, nem tudom kinek ismerős, aki olvasta a Döntő Bizonyíték című könyvünket, annak ismerős lehet. Phineas Gage egy 25 éves vasúti pályaépítő volt 48-ban, és elindult egy reggelen, hogy folytassa a munkát. Egy nagy sziklás hegyoldalra kellett rávezetni vonatsíneket. Tehát az ő munkája, ennek a Phineas Gage-nek az volt, hogy vasúti pályát építsen, és éppen egy hegyhez értek. Ugye hát ez nem volt akadály, ma sem akadály, régen sem volt. Hát a hegyet át kell vágni, föl kell robbantani, és át kell vezetni rajta a vasúti sineket. Ugye ennek akkoriban az volt a szokása, az volt a megoldása, hogy hatalmas lyukat váltak, egy gödröt csináltak bele, sok puskaport tettek, majd homokkal lezárták, és ledöngölték. Majd berobbantották, és miután fölrobbantak a sziklák, utána kezdődhetett, vagy többször is ezt a robbantást meg kellett csinálni, kezdődhetett a vasúti építés. Nos, az történt, hogy nem tettek rá homokot sajnos. Tehát a kollega elmulasztotta a homok rátevését, és ezzel a döngölő rúddal a puskaport kezdte döngölni ez a szerencsétlen Phineas Gage. És mivel sziklát kapott a vasrúd egy kőről, berobbant a puskaport. Tehát neki a homokot kellett már döngölni a puskaporon, de a puskapor döngölte, mert nem rakott rá a kollega a homokot, és felrobbant a puskapor. És mivel a kisebb ellenállás felé robbant, mert nem volt összetömörítve, és nem a hegy felé robbant, ezért lényegében ő felé robbant fel. Az ember nem halt meg, ez a csoda, és mai napig őrzik a koponyáját a múzeumban, valahol ismert nyugati múzeumban. Lényeg az, hogy ez a döngölő rúd, aminek a paraméterei a következők voltak, 7 kg súlyú volt, 7-es, 2,5 cm-es átmérőjű és 1 méter hosszú vas döngölő rúd, áthatolt visszafelé a koponyáján. Mégpedig lényegében oly módon, hogy a baloldali arccsont alatt ment be, a bal szemem mögött ment el, a bal látását elveszítette, és a hajas fejből kezdetén jött ki. Nagyon messzire repült a szerszám, tehát nem csak hogy kijött, hanem el is repült. Ez a férfi nem is észlelte igazából, csak hogy leült a földre, és úgy eszméletét vesztette egy pár percig. Utána elvitték ugye orvoshoz, kórházba, de felépült, azt kell mondjuk, felépült ez az ember. A vérmérgezést nem kaptanak, ugye ilyenkor ez a veszély van. Akkoriban nem volt antibiotikum. Lényeg az, hogy amire ki szeretnék térni, és ez a homloklebeny témája, az borzasztóan kapcsolódik. Megsérült a homloklebenye ennek az embernek. Ugye, és ez a vasrúd, ez hol ment keresztül? Pontosan a homloklebenyén. Arra a homloklebenyén több lebenyből is áll, tehát bal meg jobb oldal lebenye van, de lényegében az egészet úgy középen érintette. Ami érdekes. Szeretném jelezni, Finneas Gage korábban kedves, kötelességtudó, intelligens, családcentrikus, erkölcsös, hívő ember volt. Attól kezdve, hogy ez a baleset megtörtént vele, az intellektuális képességei, a gondolkodás, a munkaképesség, az emlékezet, ezek megmaradtak majdnem. Tehát lényegében megmaradtak, nem volt nagy változás. Mi változott ebben az emberben? A munka morál és a családhoz való viszony. Ennek az embernek az értékrendje megváltozott. A baleset után még pedig rendkívül látványosan. Attól kezdve indultak el a kutatások, tehát a Finneas Gage, ez az a név, amitől kezdve ez a homloklebeny kérdés előkerült, és mai napig sok-sok műtét, ugye végeztek később homloklebeny műtéteket, de elrontották, és ott is voltak személyiségváltozások. Summa summarum, ami a lényeg, a homloklebeny sérülése erkölcsi hanyatlást, gyors haragra gerjedést, a lelki dolgok iránti fokozódó, gyorsan fokozódó közömbösséget, tiszteletlenséget, szertelen trehánságot, később istenkáromlást, felelőtlen ígéreteket és szociális érzéketlenséget hoztak maguk után. Kedves hallgatók, ezek után nem mondhatjuk, hogy a homloklebeny nem hat a személyiségre. És nagyon szeretném a kedves hallgatók lelkére kötni, hogy a homloklebenyünk vérkeringése, az, hogy itt milyen vérkering, az dönti el, hogy milyen emberek leszünk. Tehát nem genetika, nem determináció, nem eleve elrendelés, hanem az ember. És ezt én szabadságnak nevezem. Ez szabadság. Akkor is, ha valaki rosszra használja, de szabadság. Az, hogy az én étrendem, az, hogy én mennyit mozgok, mennyit vagyok napon, milyen gondolatok járnak a fejemben, ugye azok hormonokat szabadítanak fel. A jó gondolat eustressz, a rossz gondolat distressz. Egész más hormon funkciót szabadít fel az agyban. Egész mást. És a boldogsághormont máshogy befolyásolja. Kedves hallgatók, ez a Finneas Gage az állását otthagyta, családját elhagyta, és egy vándorcirkuszhoz szegődött, majd ott halt meg. Egy jó kezdet után, egy baleset következtében végül ez lett. 94-ben a Science foglalkozott ezzel. Ma már tudjuk, hogy a motiváció elvesztése is együtt erre a homloklebeny zavarával. Az empatikus képesség megszűnése, ugye a beleélő képesség. Csak alárendelt munkára volt alkalmas a homloklebenyében sérült ember, tehát vezetőként természetesen nem, és borzasztóan rövid, felszínes emberi kapcsolatokat tudott kiépíteni. Valamint borzasztó jellemző a homloklebeny működési zavarára a vágyak azonnali és erőszakos kielégítése. Mindenféle vágy kielégítése, ez szinte erőszakos módon. És ezért ugye bűnözők, akik ilyenfajta vágyakkal élnek, és végül börtönbe kerülnek jó esetben, aztán majd kiszabadulnak sajnos, mivel a börtönök nem tudják befogadni hosszú ideig őket. Ezek az embereknek a homloklebenye beteg sok esetben. Az a kérdés, hogy miért, vagy életmód, vagy más okból. Ugye ezek az emberek ezzel küzdködnek. Kedves hallgatók, hogy az agy legnagyobb része, tehát a homloklebeny, és fontos tudni, hogy mi befolyásolja ezt. És ezzel zárnám az előadást, ez a kulcsa, és ez a tényleg a úgymond koronája ennek az egész kérdésnek. Tehát a homloklebenyünk dönt el sok mindent. Hát a drogok, persze mondhatnánk, hogy kábítószerekkel nem élünk, de ugye tudjuk, hogy gyógyszerekben is ezek lehetnek. Bizonyos gyógyszerek jelentősen gyengítik a homloklebeny működését. Allergia, asztma elleni gyógyszerek, antihisztaminok. Altatók, nyugtatók, fájdalomcsillapítók. Azáltal hatnak, vagy lényegében, vagy azáltal, vagy az a mellékhatásuk, hogy a homloklebeny működését jelentősen gyengítik az alkohol, mértéktartó alkoholfogyasztás is. Ez megint eretnekségnek hangzik. Tehát nem kell alkoholfüggőnek lenni valakinek ahhoz, hogy a homloklebenyének a vérkeringését rossz irányba befolyásolja. Hát miért van az, hogy egyszer elindul egy pohár bor, abból másnap kettő pohár lesz? vagy egy év múlva. A társadalmunk nem úgy indul, hogy mindenki alkoholista, hanem mindenki szociális ivó először. Mert az alkohol egy nagyon alattomos ellenség, szépen lassan gyengíti a homloklebeny keringését, míg a homloklebeny már nem képes értelmes kiértékelésre, az addikció, a függőség nem más, mint a homloklebeny az értelmi képesség lényegében elvesztése. Ha nem is fizikailag, az alkoholbeteg ember nem tudja használni a homloklebenyét, amikor alkoholt lát. Nem tudja már használni. És ez egy folyamat, ez egy függőség. Nagyon kell vigyázni ezzel. A kávé, a teja homlokleben gyengítő. A szakmai anyagok leírják, ha valaki leül kávézni, tejázni, kis nassolás, és az a beszélgetés mondjuk egy 30 percig tart. Ott van az anyag felszívódott. És már a pletykálkodás, ezt szó szerint tessenek érteni, ott megjelenik a beszélgetés közben, ami nem azért van, mert én elhatároztam otthon, hogy én már pedig én pletykálkodni fogok az asztalnál, hanem a homlokleveny működése gyengült az elfogyasztott kávé és nassolni való hatására. Ez egészen konkrétan így van. És én engem hideg zuhanyként ér, ami az én számból elhangzik. És hazamegyek, és azt mondom, hogy mit mondtam? Miről beszéltem? Hogy tehettem ezt meg ezzel az emberrel? Mert nem voltam tudatában, amíg a nikotin, amíg a koffein, amíg a teobromin, vagy a gyógyszer hatott. Nagyon vigyázzunk ezzel, kedves hallgatók, hogy leülünk az asztalhoz beszélgetni, mit fogyasztunk. Mit fogyasztunk? Mert lehet, hogy nem leszünk urai annak, amit mondunk, mert a homloklebeny már nem működik. A kiértők legalábbis 1-2-3 órán keresztül. Hazamegyünk, aztán fölocsodunk, mert azért egy koffein hatása nem tart örökké. Nagyon fontos. Mi minden nap úgy élünk, hogy vagy jól, vagy rosszul működik ez a berendezés. És ettől függ, hogy valakit megbántunk, vagy nem bántunk meg. Lehet, hogy később megbánjuk, és fölhívjuk, és elnézést kérünk. Ugye tudjuk, hogy ilyen esetek után már nehezen lesz az a viszony, mint ami régen volt. A cukor, nagyon vigyázunk az egyszerű cukorfogyasztásra, a toxinokra, a kalóriabevitelre, a zsírokra, állati zsírok gyengítik, növényi olajok kis mennyiségben serkentik a homloklebeny működését. Kedves hallgatók, azt gondolom, hogy erről a témáról ezen az előadáson eleget tudtam szólni, bár sok-sok minden lenne, amit még el lehetne mondani, de azt gondolom, hogy itt rövidre is zárnám ezt a témát. Én bízom benne, hogy a vérkeringés sebessége, a vérminőség, a gastrointestinális rendszer, a toxinok, a toxikáció és a homloklebenyen keresztül sikerült támpontot adnom ahhoz, hogy elgondolkodjunk ezen a kérdéskörön, kulcskérdéskör véleményem szerint, jövőnket, személyes jövőnket, ha nem is karrierünket, személyes jövőnket. Meghatározó kérdésről van szó, és mivel a Biblia azt mondja, hogy minden embernek szüksége van egy olyan dologra, amit úgy hív a görög, hogy metanoia. Mi az a metanoia, ha valaki tud görögül? A metanoia valamilyen szinten újjászületést jelent, megváltozást, mondhatnám megfordulást. Sokan biztos tudják ez a szó, mit jelent. Mindenkinek az életében kell lennie egy ilyennek. És hogy ez mikor történik meg, ez nem csak a teremtőtől függ, aki ezt egyébként születésünktől fogva vágyja, hogy ezt megtegyük, hanem ez tőlünk függ, mikor engedjük. Mikor engedjük. Ugye egy adáshoz két dolog kell, nem csak az adótorony, hanem a vevő. A homloklebeny a vevő. Aki például imádkozik, hanem megfigyelték, hogy a homloklebeny működése jóval intenzívebb. Aki meditál, és itt azt kell mondjam, elnézést kérek attól, aki meditatív dolgokkal foglalkozik, aki meditál, vagy agykontrollozik, annál a homloklebeny működése megszűnik. A homloklebeny ugyanis béta hullámokat bocsát ki, és jól tudjuk, hogy a meditáció során az alfa hullám elérése a cél, és a béta megszüntetése a cél, ha jól mondom, remélem jól mondom. A homloklebeny felel a béta hullámokért. Aki tehát agykontrollozik, aki tehát meditál, vagy bizonyos ilyen, hát úgy mondanám, ilyen relaxációs technikákkal él, ott a homloklebeny normál rezgésszáma megszűnik, a homloklebeny leáll, ideiglenesen kikapcsolja önmagát. Ez azt jelenti, hogy az emberi agy egy nyitott kapu, és bármit befogad, ami onnantól kezdve éri őt. Nagyon vigyázni kell ezzel, ez életveszélyes lehet. Az imádságot sokan összemossák a meditációval, két különböző dolog ebből adódóan. Az imádkozó ember soha nem veszíti el az imádság során a szabad döntési képességét, soha nem nyit ajtót valami rossz előtt, hanem éberen figyel.
1: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Szeretettel köszöntök mindenkit ez a társadalmatokon következő alkalmán. A mai alkalmat két témára szánnánk. Ez a két téma, ez a mértékletesség és a pihenés lenne. Egy kicsit változatosabbá szerettük volna tenni a sorozatot, ezért táplálkozás viszonylag tágabb köréből tovább lépünk egy még tágabb régióba, ezek pedig az életmód különböző alapelvei. Mi tudjuk azt, hogy az életmódnak a táplálkozás csak egy részét foglalja el, és hát igazából én az egyetemen ezt tanultam nagy részben, a táplálkozási részt, ezért is foglalkoztam vele ilyen részletesen, de az életmódnak vannak más területei is. Ugye az, hogy egy ember egészségi állapotát körülbelül 50-60%-ban vagy 40-50%-ban a tápláék határozza meg, ugye ez szép. De mindig hangsúlyozom azt, hogy ha valaki helyesen táplálkozik, de az életmód más alapelvei nincsenek a helyén az életében. Tehát tegyük fel, hogy egy helyes táplálkozás mozgás hiánnyal párosul. Vagy amiről meg fogunk beszélni, a mértékletesség kérdésének a nem jó kezelésével párosul, vagy a pihenés kérdésében egy-két helyen nem tudjuk követni az alapelveket, akkor nem biztos, hogy célt ér a helyes táplálkozás minden esetben, és lehet, hogy a pihenés lerövidített formája okoz majd nálunk valamilyen a stressz tűrő képességtől megkövetkező zavart, és mi lehet, hogy méregetjük, ilyet is láttam már, hogy valaki méregette szinte dekánként, hogy miből mennyit szabad enni, de az életmód más területein bizony hiányosságok voltak, és ez okozta később a problémát, az egészségügyi problémákat. Tehát lejelezném azt, hogy a vetítőnk úgy néz ki, hogy működésében zavart szenvedett, de megoldjuk a problémát, mert csak néhány gondolatot fogok szóval elmondani, és segítségül hívtam ismét egy-két, illetve két ábrát, az érkeringésről szóló ábrát és az emésztőrendszerről szóló ábrát, tehát végül is nem szenvedtünk igazán hátrányt, mert ezek alapján is bőséggel el tudjuk mélyíteni azokat az ismereteket, amik alapelvileg fontosak a mai témához. A 8 alapelvet csak úgy felsorolnám, hogy mit akar ez a 8 alapelv, de biztos már elég sokat hallottunk erről a 8 elvről. Ugye a táplálkozás az első és szinte legfontosabb alapelv, ezen kívül ugye maga az ivóvíz, illetve a víz használata és fogyasztás, maga a pihenés és mértékletesség, amiről

alkalmas. Ez még egyszer elmondanám, az irányi szer, tehát minden olyan növényi állatérdető anyag, amely valamilyen formában emberi fogyasztásra alkalmas. Ez egy elég szűk definíció, elég szemmel definíció. A táplálkozás, az egészséges táplálkozásra foglalkozó szakembernek ez kevés. Ugye, mert az, hogy valami táplálkozásra alkalmas, az még egy része a dolognak, hiszen a sertéshús is alkalmas táplálkozásra. Ugye táplálkozásra minden olyan élelmiszer alkalmas, amit a szervezet többé-kevésbé le tud bontani, ugye a tápcsatorna valamely részében, a gyomorban később ugye a hasnyálmi vizsgálat efe segítségével a nyombéltől kezdődően ugye a vékony bértakaszban, itt történik maga ugye a lebontási végső része és a felszívózás, és van később a besűrűsödés és a visszaszívás és vitamin termelés a vastagbélben. Tehát a definíció szerint sok olyan dolgot is élelmiszernek nevezhetnénk, ami az egészségvédelemben nem szerepel élelmiszerként, mert bár emészthető, tehát emésztés során káros komponensek halmozódnak fel a szervezetben. Az egészségvédő táplálkozással foglalkozó ember számára igazából az élelmiszer fogalma inkább olyan növényi állati elvezett anyagot jelent, amely nem csak a fogyasztásra, tehát nem csak az emésztésre alkalmas, hanem a definíciót úgy fogalmazta meg, hogy táplálkozástani értékéből adódóan segíti a szervezet egészének, tehát segíti, ez nagyon fontos szó, segíti a szervezet egészének működését, miközben minimális romlástervék halmozódik fel. Tehát ugye ilyen értelemben már mondjuk bizonyos állati termékek, mint a sertéshús, az élelmiszer kategóriájának a határa súrolja, hiszen egyrészt táplálkozási életlen értékéből adódóan nem igazán segíti a szervezet egészének működését, és igen sok romlásterméket halmozol a szervezetben, lebontás során, hogy beszéltem, vagy ugye szóba került itt az ammónia kérdése, a nitrózó vegyületek képződése, később a nitrózanin képződése, ugye ma már egyértelmű az összefüggés, a vastagbél, daganat vastagbél gyulladás, és remésztőrendszeri zavarok, valami például a fehérjedús vagy húsban gazdag táplálkozás között, ezek már tényleg. Na most ezt csak azért mondtam el, mert ez kapcsolódik a mértékletesség fogalmához, amivel ma fogunk foglalkozni. A mértékletességet nem ilyen száraz definíció formájában fogalmaznám meg, hanem idéznék közöttek néhány idézetet. Ezeket mind a hazánkban elismert szakirodalmakból vettem. A mértékletesség fogalma a Szívbarát program szerint. Az első definíció azt mondja az idézet, sokan hiszik, hogy az egészség lekartása érdekében le kell mondani a kedvenc ételékről. Ez nem igaz, mondja a Szívbarát program célkitűzése. Az egészséges táplálkozás alapja, hogy minden szabad enni, de egyes táplálékokat ritkábban és kisebb mennyiségben. Ugye ez a Szívbarát program szerinti mértékletesség fogalma. Ez következő definíció a Bíró Linnerféle tápanyagtáblázatot, ez pont is a szinte alapirodalomból idéznék meg a tápanyagtáblázat, vagy alapirodalom, azt mondja, nincsenek tiltott táplálékok, csak kerülendő mennyiségek. Ugye nincs tiltott táplálék, csak kerülendő mennyiség, ez a második formája ennek a megfogalmazásnak. És a harmadik, egy szintén érdekes szakirodalomból való, az azt mondja, egy élelmiszer önmagában nem lehet egészséges vagy egészségtelen. Mindig a különböző élelmiszerekből bevitt mennyiségek és egymáshoz való arány a meghatározó. Nem tudom, értjük, hogy ezek a definíciók mit tartalmaznak. De ezek valahol fölmentik az embert az alól, hogy eheteként gyakorlatilag tegyük fel sertéshúst, tehát bármilyen élelmiszert, amit eladnak, annak ellenére tudom a hatását, hogy tegyük fel káros hatása, de a tudomány azt mondja, hogy ha én mértékkel eszek valamilyen egészségre káros anyagot, azt a szervezet fel tudja dolgozni, és ez nem jelent problémát. Na most fogom majd mondani, hogy a mértékletességnek ez a fajta definíciója szinte megássa a tudománynak a séget, a zavarját mondanom, mert emiatt nem tud fejlődni a tudomány. Tehát a tudomány nagyon-nagyon sok jó dolgot kimond, de ebben az alapelvben, amely egyébként a tudomány 12 alapelvében, már is mondom, hogy igen, a 10. alapelv. A helyes táplálkozás nem jelenti egyetlen ételnek élelmiszernek a tilalmát sem, célszerű azonban egyeseket előnyberítani, mások fogyasztását csökkenteni, nincsenek tiltott táplálékok a kerületi mennyiségek. Ugye 2000-ben járunk, tehát 2000-ben a tudomány ezt mondja, hogy nincs tiltott táplálék. Sajnos még mindig ott tartunk, hogyha egy előadó egy előadáson azt mondja, hogy hagyjuk el a sertéshúst, vagy hagyjuk el mondjuk a húsfélék meg részét, ez szélsőségesnek számít. Mert rögtön felszólnak a szakemberek, és azt mondják, hogy hát kérem, micsoda dolog ez, ez valami szélsőség, de a húst is szabad.

tenni, csak mértékkel. Hetente nem kell minden nap, lehet egy kis szünetet tartani. És azt mondják a kutatók, hogy húsra szükség van, mert akkor honnan szedjük a B12 vitamint, akkor honnan lesz a vas, honnan lesz a kálcium, honnan lesz a cink, és elkezdik sorolni, hogy igenis ezekre a táplálékokra szükség van. Most ezt szeretném tisztázni, hogy az új életforma című könyv úgy fogalmazza meg, a mértékletesség a szervezet számára előnytelen élelmiszerektől való tartózkodás, és az előnyös táplálékok mértékletes felhasználását foglalja magában. Tehát ezt szeretném kiemelni az előadás során, hogy a tudománnyal szemben egy olyan álláspontot, illetve a tudomány kiegészítéseként olyan álláspontot foglalnék el, amennyel, és én mondjuk ezt egyértelműen kijelenteném, hogy a tapasztalat is azt mutatja, hogy amikor egy élelmiszerről megállapítjuk, hogy káros, onnantól kezdve értelmetlenné válik annak a mértékletes fogyasztás. Annyi a különbség, hogyha szokták mondani, hogy együnk sovány húsokat. Ugye egy egészségvédő táplálkozásban a szívbarát program kimondja, hogy a hús fogyasztásra szinte kötelező, de fogyasszunk sovány sertés hús. Például ez javaslatok között szerepel a sovány sertés és fogyasztás. De ugye tudjuk azt, hogy egy sovány sertés húsban mennyi a rejtett zsírtartalom. Ugye, hogyha egyszerre valaki kipróbálná, hogy egy soványnak látszó húsféléből mennyi zsíradék tud kisülni, ha nem öntünk alá olajat, ugye a szövetek között igen nagy mennyiségű zsíradék található, ugye a húsnak a rejtett zsírtartalma az, ami később felülni a szervezetesség, ami tudományos alapján való mértékletesség alapelve, ez egy kicsit megkérdőjelezhető, és megmondom őszintén, egy kicsit az is elgondolkodott, hogy hamarosan karcerre kell utaznom egy orvosi sorozatra, és nagyon sokat gondolkodok azon, hogy hogy lehetne orvosoknak, egészségügyi szakembereknek ezt a kérdést úgy tárgyalni, úgy előadni, hogy ne keltsen botránkozást. Mert egy orvosi társadalomban az, hogy le kell szokni valamiről, hogy el kell hagyni valamit, azért nem káros, ez ugye még nem ívódott be úgy a köztudatban. Tehát ugye az orvosi szakirodalomban a kávé fogyasztás engedélyezett, de mértékkel. Tehát naponta maximum egy vagy két csészével. Sőt, kimondottan alacsony gyógymásnak javasolt. Az orvosok mindig ezt foglalják el, a húsok fogyasztása szinte elkerülhetett szemben fontos. Ugye az egyik alapelv között szerepel, egyik alapelvnek szerepel, rendszeresen naponta fogyasztunk mintegy fél liter tejet és tejterméket, zárójelben például sajtot, túrót, alufejet, kefir, joghurtot, a tejtermékek közül azonban a kisebb zsírtartalmakat választjuk. Na most ugye azt mondják a szakemberek, hogy jelenleg a csontritkulásért az alacsony mértékű tejfogyasztás felelős. Most összegyűjtöttem a Magyar Statisztikai Hivatal felméréséből, hogy jelenleg hazánkban egy ember évente elfogyaszt 136 kg tejet, vagy ennek megfelelő tejterméket. 136 kg, ez naponta lebontva 40 gram. Ugye itt a rendszerek emlékezett, amit olvastam, naponta fogyasztunk mintegy fél liter tejet. Ugye az egy 50 gram, és egy magyar ember fogyaszt 40 gramot. Most mivel a gyermek ugye nem fogyaszt el ennyit, az idő sem nagyon fogyaszt el, tehát valahol a középkorú lakosságra és a fiatalabb nemzedékre jut egy fél liter vagy fél liternél is több. Kérdem én akkor miért van csontritkulás? Ugye, hogyha a tejtermékfogyasztás jelentős, tehát szó sincs arról, hogy mint a reklámokban halljuk, hogy Magyarországon a tejfogyasztás alacsony mértékű, és ez kell a csontritkulásért. Nem alacsony mértékű, ha minden magyar ember naponta elfogyaszt 40 dekagram, tejterméket, vagy tejet, vagy a 4-5 liter, majdnem fél liter, akkor majdnem teljesítette a napi javaslatot. Tehát itt már van egy érdekes bukfent, ha szabad ezt mondanom, hogy a csontritkulásért tehát valami felel, mert nem a felelős, hogy kevés tejterméket fogyasztunk, hanem át kéne gondolni, csak nem nagyon veszik az emberek a fáradt, csak átgondolják, hogy lehetséges, hogy nem a tej a megoldás. Tehát lehetséges, hogy a tejben van egy olyan ami kátolja a kálcium felszívódását, vagy azt a fehérje a sajtban. Lehetséges, az a fajta kálcium, ami a tejben van, az nem annyira szívódik fel. Tehát itt a mérték kérdések körül elég az vita van egyébként a szakirodalomban is. Szeretném tehát azt megállapítani, hogy a mértékletesség fogalma nem szélsőséges, ha azt mondom, hogy ami káros, azt felhagyjuk, és ami hasznos, azt a mértékkel élünk. Egy példát szeretnék mondani, a dohányzás.
hogy lehet abba hagyni, hogy alkohol fogyasztást hogy lehet abba hagyni. Ugye jelenleg, ha egy alkohol beteg bekerül egy elvonó kúrára, akkor mit javasolnak neki? Ugye biztos tudjuk, hogy nem. Hogy nem azt javasolják, hogy szociális ivó mértékére adja le a magát az alkoholfogyasztás mértékét, mert nem lehet egy alkoholbeteg emberből úgymond szociális ivót képezni, hogy az a szociális ivónak minősülő ember, aki úgymond mértékkel fogyasztja az alkoholt. Aki alkoholbeteg, ott teljes elhagyásra van szükség. Az alkoholfüggőség egyetlen létező gyógymódja a teljes elhagyás. Különben állandóan újra visszaesik a páciens, újra függővé válik. A dohányzásról leszokás sem úgy működik, hogy naponta egy száz cigarettával csökkentem a mennyiséget, mert az biztos, hogy az soha nem fog sikerülni, hanem egyszerűen ugye halljuk is, hogy a dohányzás leszokható programot mit tartalmaz, és azt tartalmazza, hogy elhatározom, elszökélem magamban, elhagyom, tehát egyszerűen nem szívok többet, és hogyha az ember már véletlenül egy vagy két halt elszív, de utána rögtön visszaesik és újra megint egy doboz cigaretta. Tehát arra szeretnék rámutatni, hogy ha az alkoholfogyasztásnál és a dohányzásnál a teljes kiiktatást tartják egyedül elfogadhatónak a szakemberek, az orvosok, a szakemberek, akkor a táplálkozásnál miért van ez másképp? Miért nincs ez így? Érdekes, hogy a táplálkozásnál megengedjük a rosszat kis mennyiségben, a dohányzásnál és alkoholfogyasztásnál nem. Ez van egy következetlenség a társadalomban, hogy különbséget tesznek a szakemberek az élelmiszer és az alkohol. Az élelmiszer és a dohány között, mert a dohányban van nikotin, ami káros. Ugye a borban, vagy az alkoholban, amit adom, van alkohol, ami káros. És azt mondják az emberek, hogy az élelmiszer az más téma, az a máshogy kell bánni. De kérdem én önökkel, megkérdezném azt, hogy lehet-e például valaki függő egy élelmiszertől, függhet egy ember egy élelmiszertől, vagy nem? Ez egy érdekes kérdés. Okozhat-e függőséget egy élelmiszer? Mert az alkohol okoz. Ugye a kávéfogyasztásot okoz, a cigaretta is. De egy élelmiszer. Tegyük fel egy rántott, sült élelmiszer. Okozhat-e függőséget? Egy édesség, egy csokoládé fogyasztás okozhat-e függőséget? Ugye ma már ezek tények. És ez egy kicsit újszerű, talán még nem valós be egészen az orvosi tudományban, hogy táplálék okozhat és okoz függőséget. Ugyanúgy szinte, mint a dohányzás, ugyanúgy, mint az alkoholfogyasztás, és nagyon sok ember mai napig is függő helyzetben van a saját helytelen táplálékától. Ugye, aki egy gyermek sokat massol, az nem csak rossz szokásod, mert egy függő helyzet, például egy csokoládétól, egy cukortól, azt talán már mondtam, hogy a táplálkozás idegrendszeri funkció alapján is működik, és tudjuk, hogy ha valahol az idegrendszer bekapcsolódik a folyamatba, ott a függőség mindig fennáll. Na most, hogyha valaki édességet fogyaszt, akkor az édesség, egyébként a tejnek is van egy ilyen hatása, egy bizonyos hormont szabadít fel a szervezetben, ezt nevezzük boldogsághormonnak, vagy szerotoninnak, amely itt az agyban, az agyi vérpályában fog keletkezni, az agyi sejtekben fog keletkezni, és ez a szerotonin, ez tulajdonképpen ez egy idegi, úgy hívják, hogy ingerület átívő anyag, ez azért, hogy a boldogsághormona biztos tudjuk, mert egy ilyen kellemes érzést okoz az embernek, egy ilyen ellazult állapotot, amikor az ember úgy igazán nem használhat a gondolkodásra, de olyan kellemes, nyugodt állapotban van, olyan félig, olyan fél álomban van, de mégis ébren. Nem tudom, biztos átjátok ezt már étkezések után, hogyha az emberek itt van ilyen édességet, sütemény, akkor az agyban ez egy bizonyos szerotonin szint emelkedik meg, ez okozza azt a ilyen kiegyensúlyozottságérzést. Ugye depresszióra hajló emberek ezért fordulnak mindig az ilyen édességekhez és csokoládékhoz, mert igen gyorsan, igen hamar viszonylag lehet kezelni rövid távon a depresszív tüneteket. Persze utána fog jönni majd a hold pont, ugyanis hogyha ez a bizonyos neurotranszmitter, ez az ingerület átív anyag, itt a szerotonin visszacsökken az eredeti szintre, akkor jön a hold pont, a depresszív állapot, és ugye ez egy ilyen hullámhegy hullámvölgy, egy depresszív hajlamú embernél ez nagyon komoly zavarokat, később személyiség zavarokat is okoz. Most gyermekeknél figyelhető meg ez a hangulati hullámzás, később a függőség kialakulása. Ez a szerotonin nevű hormon felel például a függőség kialakulásáért, mert az ember keresi ezt a bizonyos állapotot. Keresi a szerotonin szint emelkedését, keresi ezt a boldogságérzést, és ezért ennek legkönnyebb útját választja a cukorfogyasztást, ami gyorsan meg tudja ezt termelni. A tejnek is van egy ilyen hatása, mert van egy aminosav, a triptofán nevű aminosav,
amely bőr, amely előanyaga a szerotoninnak, ezért a cukros tej nem véletlenül altatja gyermekeket. Ugye a cukros tej fogyasztás lefekvés előtt egyik legjobb altató az emberi szervezetben. Ez abból adódik, hogy a triptofán, ami megvan a tejben nagy mennyiségben, és a cukor, ami megvan magában a mézben vagy a cukorban, ez a kettő együtt jelentősen megnöveli, szinte néhány perc, tehát fél órán belül, negyed óra alatt megnöveli a boldogsághormon szintet, és az ember egy kellemes relaxált állapotba kerül, és hamarosan elalszik maga a gyermek is. De ez az álom, ez más lesz, majd fogok róla beszélni, mint a rendes álom. Ez zavarni fogja az alvási folyamatot. Erről fogok nem sokára beszélni, majd a pihenés alatt. A dohányzás és alkoholfogyasztás közben keresztül, csak azt szeretem valaki szemléltetni, hogy élelmiszerű is lehet valaki függő. Jelenleg hazánkban is, a világban is nagyon sok ember függő helyzetbe kerül az élelmiszertől. Egy olajban vagy zsiradékban sült húsféle, ez bármilyen termék, külső részében, ugye ezt a bundának hívjuk, maga a rántott, tanírozott rész, olyan anyagok képződnek, amelyeknek köszönhetik ezt a kellemes ízt, ugye, hogy az emberek szinte ragaszkodnak a sült ízhez, mert abban olyan, úgy hívjuk ezeket, hogy földanyagok képződnek, amelyeknek jellegzetes aromájuk van. De ez az aroma, ez itt a gyomor részben bántani fogja ezek az aroma komponensek, többnyire karcinogén vegyületek is részben, ugye a trákkártanyagok, ezek bántani fogják a gyomor nyálkahártyát és a bél nyálkahártyát is. Ez fogja okozni később azt a fajta függőséget, hogy az ember keresni fogja ezt a fajta ízt. Az idegrendszer, ami itt fut a gyomorfalon, illetve a bélfalon, az idegrendszer hozzá fog szokni ezekhez az úgynevezett pöranyagokhoz, és egy idő után az ember azt veszi észre, hogy nem bír leszokni. Jelenleg is nagyon sok ember mondja azt, hogy ő bármikor el tudna hagyni sok-sok élelmiszert, nem tudna elhagyni, mert már elgyengült az akarat erejére. Sokszor hallottam azt is, hogy bármikor le tudnék szokni a kávéfogyasztáshoz, de minek? Most ezt mindenki tettem ki még ezt a jót is az életemből. Most az ember, aki ezt mondja, gyakorlatilag már függővé vált a kávétól, a csokoládétól, és nem tud leszokni. De ezt akkor tudja neki maga is, amikor egyszer megpróbálja, és akkor látja, hogy ez nem ilyen egyszerűen működik. A tudományban van egy olyan érdekesség, hogy akkor fedezik fel egy élelmiszerről, hogy káros, és akkor iktatják ki az étrendből, hogyha már népbetegségé vált. A cukorfogyasztást, ez egy jó példa egyébként erre, hogy a cukorfogyasztás az évszázad elején, tehát a 100 évvel ezelőtt 1-2 ezrelék volt. De most a cukorbetegek száma. A cukorbeteg száma 1-2 ezer, tehát minden 1000 emberből 1-2 cukorbeteg volt. Jelenleg, ugye a hazámban is több mint 1,5 millió ember cukorbeteg. Tehát egy olyan 5-6%-os a cukorbetegség az 1-2 ezrelék helyett, ami a 100 elén volt. Na most a tudomány mit állapított meg? Hogy a cukorbetegségnek valami oka van. És először azt mondták, hogy az elhízás az oka, meg a nagy zsírfogyasztás, és most kezdenek rájönni, ami nem túl bonyolult dolog, hogy lehet, hogy a cukorfogyasztás volt a probléma, hogy maga a négy is a cukorbetegség utal erre. Na most ezt csak azért mondtam, mert eltelt, hogy a cukorbetegek száma fölment 1,5 millióra. De hazánkban 1,5 millió ember inzulin függő gyakorlatilag. És most végre a tudomány kimerte jelenteni azt, hogy negyedik pontban a tudomány negyedik alapelve. Csak a főétkezések befejező fogásaként hetenként legfeljebb egyszer-kétszer együtt édességet, sütemény, és soha ne az étkezések között. De ez már azért valami, hogy félmillió cukorbeteg után ténylegesen ez bele lett foglalva a tudomány 12 alapelvei közé, tehát ennek örülök. De azért hallgassatok a következő mondatot is. A következő mondat így hangzik. Tehát még egyszer mondanám az előzőt, csak a főétkezések befejező fogásaként hetenként legfeljebb egyszer-kétszer együtt édességet sütemény, és nem a étkezések között. Következő mondat, tehát rögtön után, ételeinket lehetőleg egyáltalán ne legfeljebb nagyon csekély mértékben cukrozzuk. Nem tudom, értjük rá az ellenmondást. Az előző mondat és a mostani mondat között. Az első mondat kimondja azt, hogy hetünk legfeljebb egyszer vagy kétszer együtt édességet, a másik mondat kimondja, hogy lehetőleg ne együnk cukrot. Tehát értjük azt, hogy a kutató, aki ugye ez a bíró professzor és Kinder professzor, aki írta a könyvet, kínlódik a lelkében, mert nem mondhatja ki, hogy ne együnk cukrot, mert akkor botrány lenne. Hiszen ugye mondjuk ma a cukoripar ugye az egy monopólium szinte, és óriási iparág, ezt említettem. De látszik, hogy a sorok mögött ennek mit olvasnak ki? Ugye a sorok mögött az húzódik, hogy a cukor egészségre ártalmas, abban a mennyiségben, ahogy a magyar ember fogyasztja, ha lehet, akkor tisztassuk ki az étrendről. A sorok mögött tehát az van, hogy a mértékletesség alapelve nem azt jelenti, hogy fogyasztunk cukort legfeljebb egyszer-kétszer. A második mondat a helyes mondat. Ételeinket lehetőleg egyáltalán ne cukrozzuk.
Tehát ez az igazi mértéktartás a maga értelmére. Ha egy sportoló szeretne jó teljesítményt elérni, akkor mit fog csinálni? Ugye most az olimpia volt nem régiben a cég az olimpiának, és hát az ember elképzeli, hogy ezek az olimpikonok hogyan készültek, mekkora energiát fordítottak ugye arra, hogy az alatt a néhány másodperc alatt, amíg lefutják a 60 métert vagy a 100 métert, maximális teljesítőképességet hozzanak ki magukból. Most ugye tudjuk, hogy a sportolók azok hogy készülnek mondjuk 4 évenként egy olimpiára. Hát 4 éven keresztül mit csinálnak? A mértékletességnek melyik elvét alkalmazzák? Nem azt, hogy mindenből szabad csak keveset, hanem a sportoló elkezdi bújni az élettan könyveket. Illetve az edzője megosztja vele a fontosabb ismeretanyagot, és hogy attól függ, hogy milyen sportról van szó, attól függ, hogy a sportoló egyszerűen kihagyja az étrendből, ugye biztos ezt tudjuk, aki talán a sportot úgy is tudja, hogy a sportoló annyira el akarja érni a sikert, annyira szeretne az első helyet, hogy egyszerűen elhagyja az étrendből azokat a komponenseket, amelyek károsak. Tehát nem hagyja meg, még kis mennyiségben sem. Én azért gondolkodtam el ezen, mert az életünk az sokkal több, mint egy sport. Tehát az életünk az nem egy sport. Hasonló ahhoz bizonyos értelemben, de az életünk az sokkal nagyobb értelmet érdemel, mint egy sportteljesítmény. És mi mégis megalkozunk a lelkiismeretünkkel, és mégis azt mondjuk, hogy szabad kismértékben károsat vinni. Ja, és az a sportoló, aki csak egy ilyen, ahogy a Rivlia mondja, romlandó koszorúért harcol, ja, ő mennyit szán rá, ő elhagyja a károsat és a hasznos építik a szervezetébe. És mi az életünk folyamán, amely jóval értékesebb, mint egy sport teljesítmény, ezt nem veszük komolyan. Ez is egy érdekes, állítottam egyébként, úgy gondoltam, megosztam önökkel a mértékletesség az önuralom kérdésében. Ugyan mértékletesség szó más néven önuralomnak felel meg, és erről beszélnék néhány szóban még, hogy a lelki életben az önuralom, a mértékletesség nem ugyanezt jelenti? Egy példával szeretnék rámutatni. Biztosan, sajnos azt kell mondjam, hogy ismerjük valamilyen formában azt az érzést, vagy láttuk másokon, szomszédainkon, barátainkon, hogy valaki azt mondja, hogy belenézek ebbe a sorozatba. Ugye vannak ezek a szappanok alá, most a televízióba, és mondjuk van, aki azt mondja, hogy belenézek, egy-két részt megnézek. És tudjuk, hogy mi következik ezután. Valaki mondjuk bekapcsolódik egy ilyen szappanoperába, és egy részt megnéz. Hogy így csinál a mértékletesség fogalmának a lelki része, és azért próbálom egy ilyen gyakorlati példával megvilágítani, hogy szinte biztos, hogy ha valaki belenéz egy hosszú sorozat egy részébe, akkor kíváncsivá válik. De az ember megnézi azt a 25-30 perces részt, tegyük fel, és akkor azon gondolkodik, hogy másnap eljön ugyanaz az idő, mikor a fél hatat fél hét, és azon gondolkodik az ember, hogy mi lehet ennek a folytatása, ugyanis láttunk. Tehát itt van az, hogy kicsiben kezdődik el minden. Kicsiben kezdődik el minden, és ugye hát sajnos én is látom időnként a bizonyos rokonaimnál, hogy egy függő helyzet alakult ki a televízióval kapcsolatban, ami onnan alakult ki, hogy egyszer belenéztem egy sorozatba. Tehát egyébként maga a Biblia is úgy hívja, hogy kovász. Ez a kovász, amely az egész részhet megkereszti. Hogyha én meghagyok az életemben kicsit is kovász darabokat, mondván, hogy mértékkel bánok a rosszból is, akkor az nagyra nő, és úgy mondja a Biblia, hogy megkeresti az egész tésztát. Tehát, hogyha én meghagyok kis rossz dolgokat, tehát mértékkel bánok a rosszal, akkor az maga alá fogja gyűrni az egész személyiségemet. Ez a lelki életben is így van. De egész az, hogy a rossz dolgokat az ember kiiktatja, elhagyja, mind a fizikai, mind a lelki életben. Ezek egyébként törvényszerűség szinten megállapítható dolgok. A fogyókúrára utalnék egy gondolatban, még az önuralom kérdésénél előkerül az, hogy az ember ugye abban különbözik az összes többi teremtett lénytől, hogy szabad döntése, szabad választása van. De hadd kérdezzem először, hogy tényleg szabad a mi választásunk? Tényleg szabad a mi döntésünk? Ugye bizonyos idő után azt mondjuk, hogy szabad, hiszen dönthetek jó is, rossz irányba is. De mi az, ami meghatározza az én legközelebbi döntésemet? Tehát tegyük fel, hogy én nagyon szerettem az édességet, mondjuk az elmúlt 15 évben.
elhatározom, hogy leszeretnék szokni az édességről, jövő hét, tehát hétfőtől kezdem, gondolom ez most is a szó, hétfőtől kezdem a leszokást. Most ez egy szabad döntésem, hogy hétfőtől kezdem és elhagyom az édességet, mert már glükózintoleranciám van, már az orvos azt mondta, hogy a cukorbetegség kezdődés fázisában megy, stb. És az orvos is azt javasolta, hogy aztán hagyjam el az édes dolgokat, elkezdem. De mi történik? Élek a szabad választásom, majd elkezdem a leszokást. Meddig tart ez? Hát jó esetben, itt mondják 3 hétig, 2 hétig, és még sokat mondtam. Ugye azért, miért? Mert az elmúlt 15 évben én folyamatosan édességet ettem. Tehát kialakult egyfajta függőség az emberi szervezetbe. Azért utalnéztek erre, mert az, hogy én eldöntöm, hogy valamit szeretnék csinálni, az még kevés. Az még kevés, tudni, még a szokás. Az elmúlt 10, 15, 20, 30 év szokása meghatározva, hogy működni fog az, hogy az én azt, amit én eltökeltem az én szívembe, amit én el szeretnék írni az életembe, az sajnos befolyásolja az befolyásolja az, amit én a múltban tettem. Ezt csak azért mondom el, mert a múltbeli szokásaink sokszor tönkretesznek jó célokat. A fogyókúra erre a legérdemlegesebb példa, ugye aztán említettem, hogy Magyarországon minden harmadik ember, minden második ember tett már fogyókúrás kísérletet, és minden harmadik ember jelenleg is diétázik hazánkban. Ugye ez a hazánk 10 milliós lakosságából az azt jelenti, hogy 3,3 millió ember jelenleg is saját szemszögéből szigorú diétán van, mégis a felnőtt lakosság 55-60%-a túlsúlyos. Ugye ez egy érdekes paradox helyzet, hogy állandóan csak, ugye hallottam már ilyet, hogy állandóan csak fogyókúrázok, de most már abba hagyom, mert valószínű örököltem ezt a típusú fizikumot a szüleimtől, hogy itt nem öröklésről van szó, hanem mondjuk a fogyókúra kérdésének egy jó kezeléséről, ugye maga a jó-jó diéta, azt, hogy hirtelen megszorítom a táplálkozást, hirtelen lecsökkentem a kalóriaigényt, kalóriabevitelt, ugye akkor lefogyok egy 5 kilót, és utána visszaszokok, és visszahízok 8-at, vagy 6-ot, ugye? Ez a jó diéta, tehát az, hogy lefogyok 3-at, visszahízok 5-öt. Tehát ugye ez a diétetikában is, ez jó diétaként vonult be. Erre csak annyit mondanék, hogy azért nem érdemes a drasztikus diéta, hanem lépcsőzetesen lassan kell leépíteni a kalóriaszintet. Az akaraterő elgyengül, ezért szeretnék csak utalni rá, hogy az embernél az akaraterő elgyengül. Ezért sokszor az önuralom kérdését nagyon komolyan kell kezeljük, mert sokszor külső segítségre van szüksége ahhoz, hogy visszanyerjem az akaraterőmet, hogy megerősítsem az akaraterőmet. Néhány tanácsot mondani tényleg abszolút triviálisak lesznek, hogyha valaki el szeretne érni komoly eredményeket a saját életmódjában, az életében, akkor mi szükséges hozzá? Az első dolog, az, hogy legyen ismeret. Ugye ezek az előadások arra azt célozzák meg, hogy ismeretet adjunk át önöknek az életmód különböző területeiről. Ismeret nélkül igazán életmódot, helyes életmódot véghez vinni, kivitelezni nem lehet. Tehát ezért az ismeret, az információ, az, amit elhangzik, ez ilyen szinten fontos. Mi a következő lépcső? Meghallom az információt, meghallom az ismeretet, mit csinálok? Esetleg én magam is kutatok hozzá, tehát vásárolok könyveket, meghallgatom. Nem csak egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. Próbálom elmélyíteni, magamévá tenni, beépíteni. Megnézem az igazság tartalmát, hogy szélsőséges, vállalható, reális, van tudományos alapja, tényleg működik. És az emberben az egyszerűen az a gondolat elindul, hogy tényleg milyen igaza van. Tényleg, hát buta lennék, hogyha ezt nem követném. Ugye? És akkor az emberben kialakul egyfajta célzatosság, egy célkitűzés. De ezek a lépcsőfokok, ismeret, információ. Utána jön az, hogy kialakul az emberben az akarat, a vágy ennek a kivitelezése irányába. Utána én azt hiszem, hogy megmondom, hogy elhatározás, összpontosítás, ezért a szakkönyvek is ezt írják, hogy az akaraterő kifejlesztéséhez az embernek rá kell irányítani egy célra a tekintetét, és azt kell követni, tehát az akarat, utána jön az eltökéltség, összpontosítás, és ami még fontos, az ismétlés és rendszeresség. Ez a következő része. Tehát ahhoz, hogy én mondjuk, tegyük, hogy a túlsúlyos vagyok, szeretnék egy hosszú távú fogyókúrát végrehajtani, akkor az nem fog menni egy hét alatt, hanem az rendszerességgel és ismétlésekkel fog működni. Mint ahogy a testgyakorlásban és az izomzat, hogy fejlődik? Ismétlésekkel, és széria gyakorlatokkal fejlődik, az izomzat a lelki életben is. Az ismétlés, az akaraterő, az odaszállás, azt fogja kifejleszteni a jó szokásokat. Ugye maga a Biblia azt írja egyébként, hogy a jó szokások törvényt írnak a szívbe. A rossz szokások is.
A jó szokások, és ha valaki jó szokásokat gyakorol hosszabb távon, egy idő után az a jó szokás természetessé válik. Sokszor hallottam azt, hogy azt mondták az előadási végén, hogy szépen hangzott, csak ez kivizelezhetetlen. Mert egyszerűen az ember akaratára nem bírja. Tehát, hogyha valaki hozzászokott egy édességhez, egy csokoládéhoz, egyszerűen úgy érzi, hogy képtelenség leszokni. Úgyhogy ha az emberből kivennének egy darabot, tehát ez jelent a leszokás. De aki, nem tudom, hogy az, aki már az egészséges életvitelbe nagyon beleásta magát, és esetleg az életében ki is ide lesznek, ott a jó szokások, hogyha már hónapok, évek óta jelen vannak, akkor bonyolult ezt követni, vagy nehéz ezt követni? Hogy az a tapasztalat, hogy aki a jó szokásokat gyakorolja hónapokon, éveken keresztül, akkor szinte mi lesz kulcsa, hogyha vissza, ha egy gondolat támadna az ellen, hogy visszatér a régire. Az lesz idegen gondolat. És maga az új jó szokások szinte otthonosan mozognak az emberben, tehát a lényünk részét képezik. Ezt csak azért szeretném bátorításul mondani, mert sokan azt mondják, hogy a helyes életon kivizelezése lehetetlen. Meg óriási lemondásokkal jár, meg olyan, mint az ember szinte aszkétává válik, de hogy is. Az aszkétaság az első néhány hétig van. De utána, ahogy a szervezet kitisztul, ugye hogy a káros termékektől az emésztő csatornát ki kell tisztulnia. Valaki azt mondta, hogy vissza kellett térni a húshoz. Éppen egy igen jó fizikumban levő fiú keresett meg nemrégiben, és azt mondta, hogy visszatért a húshoz. Mert elhagyta a húst, és megbetegedett, egy héten megbetegedést kapott, és legyengült egészen, és a húsra visszaszokott, utána elmúlt, és itt nyert az állóképességét. Nem egy feljegyzés van erről, hogy a hús elhagyásakor egy jelentős erőlétbeli gyengeség történik az emberben. Na most, talán említettem már, hogy a tudományban ez okozza a problémát, hogy van egy ilyen megfigyelés. És ebből mi a következtetés? Ebből milyen következtetést vonnánk le? Tehát a szervezetnek szüksége a húsra, nem? Ez egy logikus következtetés. A következtetés az, hogy a szervezetnek szüksége van kitisztulni a méreganyagtól. Ez a maga a következtetés, mert hogyha valaki leszik a húsról, akkor a húsnak különböző komponensei még jelen vannak az emésztőtraktusban, sőt, a bélhár sejtek is bizonyos több napig akár hosszabb ideig is ott kölcsönhatva lehetnek. Tehát ha valaki átadik egy helyes étrendre, lehet, hogy helyenként gyengeségérzése lesz. De néhány nap, néhány hét után, hogyha tűréssel ezt kivárja, akkor a szervezet regenerálja önmagát, és egy magasabb életnívóra fog lépni, mondjuk egy növényi alapú étrend hatására. Ezt csak azért mondtam érdekességkedért, mert ennek a fiatal embernek azt javasoltam, hogy nem, ha nyugodtan leállhat, csak azt az időszakot várja meg, önuralommal is, mértékletességgel, alapjelvileg szem előtt tartással, amíg a húsban lévő káros komponensek a szervezet kitisztul. Így a gyümölcsök, zöldségek, gabonák ezt a tisztító regeneráló hatást érik el. De hogyha én két nap után azt mondom, hogy ez nem működik, ez nem megy, visszatérek a húsra, akkor ugye el fogom terjeszteni és azt fogom híreskelni, hogy ez a vegetáros táplálkozás haszna lehetetlen, nálam nem működik, hány halott lesz, nálam nem működik. Ugye nem lehet kitisztítani egy hét alatt évek, évtizedek káros munkáját. Ugye ez nem lehet, ehhez hetek, hónapok kellene. Egy átállás mindig fokozatos és hosszú távú, ezért beszélek önuralomról. Az első volt az ismerős kutatás, a második volt az elhatározás, a harmadik volt az ismétlés és rendszeresség, ez a fő három dolog, amivel egy helyes táplálkozási normát el lehet érni, a negyedik pedig a hit, tudjuk abban, hogy jó, amit teszek. Hogyha valakinek ez a négyes pont hiányzik, tehát az, hogy nem tudom, látunk-e már olyan embert, aki elkezdett valamit csinálni, mert ezt mondták. De valahol nem csatlakozott egészen az ő lénye hozzá. Tehát a szomszédnál ez működött. Igen, látom, egészségesebb lett a szomszéd, és jobban néz ki. Nekem is ezt meg kéne próbálni. Az ember úgy vívódik majd, meg kéne próbálni. De nincs meg az igazi átadás, az igazi hit, és egy kicsit kétségeskedve kezdem el. Hogy ez nagyon visszacsaphat anyavisszőt, ezért mondom azt, hogy ha valaki elkezd egy életmodellformát, akkor higgy el benne, hogy ez működni fog. Tehát maga a abban való hír, amit én csinálok, az létfontosságú, ennélkül az egész nem ért engem semmit. És ha valaki egy rossz eredményt tapasztal, akkor sem az a megoldás, hogy abba hagyom, hogy én csapkodok, hogy ez nem működik, én az én szervezetem más, az ember látott, hanem megkeresem az okát, próbálkozok más oldalról. Lehet, hogy valami rosszul csinálok. Így szerepeket gyűjtök újra. Újra elkezdem, újra keresek. Tehát a helyes életemnek mindig egy ilyen háttere van. Mondom, az utolsó visszacsatolása nagyon fontos,
hogy abban, amit teszünk, amit csinálunk, mindig legyen egy erősségünk, egy bizalmunk, tehát tudjuk azt, hogy miért csináljuk, tudjuk azt, hogy ez milyen célt szolgál. Ugye nagyon fontos, hogy erre sokszor hangsúlyt helyezek, hogy a helyes táplálkozásnak nem csak életlen okai vannak. Szóval helyesen az, hogy én egészséges szeretnék lenni, az egy alapigény az embernek. De egy helyes életmódra való átérés, ez sokkal több ennél, a szemléletváltozás is. A helyes életmód gyakorlása, egy olyan szemléletváltozás, hogy tisztelem a testem törvényeit, hogy csodálom a testemet, alig ismerem a testemet, gyakorlatilag együtt élek vele 50-60 éve. De sejtelem sincs, hogy mi történik benne, időnként tapasztalok valamit, de sötétben, még maga az orvos tudományi sötétben tapogatózik nagyon sok helyen. Tehát egy ilyen testet, amit én nem ismerek, ennek a testnek én tisztelet adózom, tisztelem a törvényeit, tehát ez egy más szemlélet, ugye ez egy lelki hozzáállás, amely nem esíti egyébként az emberi jellemet, és embertársaink iránt is ugye meghatározza kapcsolatunkat. A második gondolati kör, amire szeretnék rákérni, a mérgezetességen kívül maga a pihenés kérdése. Azt szokták mondani, hogy az életünk egyharmadát átalusztuk, és ez úgy tűnik fel, mintha ez egy felesleges idő lenne. Ugye hallottam ilyet is, hogy hát végre megszületnék, megszülettem, és ugye az ember egyszer él ezen a bolygón, a történetnek egy bizonyos időszakában, egy meghatározott 50-60 évben, és még ezt az időszakot, ennek is a harmadát öntudatlan állapotban töltjük el, nem? Az ember elgondolkodik ezen, hogy hogyan is van mindez. De hangsúlyozom, hogy az életünk egyharmadát átalusztuk, ez nem felesleges, sőt, ezt teszi lehetővé, hogy a másik kétharmadot minőségben töltsük el. Tehát ha ilyen szemléletmóddal viselkedünk, akkor az alvásnak egy más átgondolást jut eszünkbe. Mi definíciója az alvásnak, a pihenésnek? Az alvás maga, hát az egyetemen úgy tanultuk, hogy az alvás az agykérekre kiterjedő gátlási folyamat, de hogyha megvilágítanám, tulajdonképpen egy alacsony szintű öntudati állapot, ha szabad ezt mondani, amikor, hogy azt tudjuk, hogy alvás állapotában az agy nem kapcsol ki. Ugye hiszen, hogyha az kikapcsolna, akkor az rég ott lenne. Hanem, mint hogyha gáz ugye takarékra tesszük, körülbelül hasonló, nappal, mint hogyha nagy lángban égne a gáz, és éjszakára takarékra tesszük a gáz, tehát sokkal enyhébb takarékosabbak a folyamatok. Az agy csak a létfontosságú folyamatokat végzi el. Tehát ezért lesz fontos, hogy a pihenés érdekében mi az, amit kell tennünk, és mi az, amit nem érdemes tennünk a jó pihenés, a jó minőségű pihenés érdekében. A pihenésnek különböző formái vannak. Az egyik formája a napi pihenőidő, ugye ez egy bizonyos idő tartom, ez az alvás maga. Van a heti pihenőidő, ugye azt tudjuk mondani, hogy hetente egy nap az a pihenőidő, az a pihenési ciklus, amit az érdemes lenne az embernek betartani. Egyesek azt mondják, hogy ez hát ennek vallási háttere van, stb. De életleni háttere van gyakorlatilag, hiszen van egy olyan kutatási eredmény, hogy űrhajósok az űrben, űrhajósok szervezetét vizsgálták az űrben életleni szempontból, és ugye az űrben nincsenek napolók és nincsenek éjszakák, azt tudjuk, és nincsen heti periódus, meg ilyen dolgok, csak itt a Földön. És amikor már egy űrhajós bizony igen hosszú ideig kint van az űrben, akkor kíváncsiak voltak a kutatók, hogy vajon az űrhajósok szervezete milyen ütemre áll be? Hogy követi-e a heti menetet, vagy nem? És egyszerűen kimutatják azt, hogy egy űrben lévő ember szervezete, ami nem kötődik már a Holdhoz, nem kötődik a Nap és a Földi keretekhez, megtartja az egyhetes periódust. Nagyon komolyan. Még évek alatt is. Szinte kötelezően perci másodperc fontossággal az űrhajós szervezete is heti rendszerességgel működik. És ez érdekes megfigyelés volt, és a kutatók elcsodálkoztak ezen, tudják miért? Azért, mert minden, tehát van csillagászati oka a napnak, nem? Hogy egy nap 24 órás csillagászati, ugye egy forgása a Földnek a tengelye körül. Az évnek van csillagászati háttere? Ugye van, ugye 365 nap, amíg a Föld a nap körül kering. Egyszer megkerül. És a hétnek van csillagászati háttere? Gyakorlatilag nincs. Tehát a hét, az, hogy a heti periódus hogy alakult ki, ez csillagászati alapon igazán nevezetni nehéz, és nem lehet. A heti periódus igazából egyetlen könyvből származott, ugye ez a Biblia maga, amelyik erről beszél. Igenis a Bibliában van szó arról, hogy 6 napon át munkálkod, és 7. nap pihennek. Tehát igazából a heti periódus ez egy, hogy úgy mondjam, egy kicsit külön
a hetes beosztás, mint a többi, mert ezek, amit nem tudok levezetni csillagászatilag, ez csak egyetlen forrás volt, hogy levezetni ezt a Biblia, mert a más forrás igazából nem beszél heti beosztásról. Tehát itt látjuk azt, hogy a bibliai szemléletmódnak visszavezetni ezt a fajta helyességet. Ugye tudjuk, hogy a francia forradalom idején egy 10 napos eleinte a folyamatos munkát vezették be, ugye hát abban tönkrementek az emberek, akkor bevezették a 10 napos munkarendet, és abban is tönkrementek az emberek, sőt az állatok is, és utána kellett visszaállni a heti menetrendre. Hát az a heti rend, hogy 6+1, ez az optimális emberi szervezetnek. Ha annál többet, ha ennél többet pihenünk az iskáros, ha ennél kevesebbet pihenünk az iskáros. Tehát ez az optimum, ami a szervezet nagyon jól tud működni, nagyon jó hatásokat tud működni. Az aktív pihenés, de tudjuk, hogy itt az aktív pihenés, a testmozgás maga például, a séta, a testmozgás aktív pihenésnek számít. Miért hívjuk ezt aktív pihenésnek? Mit gondolunk, hogy ha egy ember testmozgást végez, akkor az alvás szükségletlen nő vagy csökken? Logikailag azt gondolnánk, hogy ha én jól kidolgoztam magam, akkor többet fog aludni, ugye több idővel regeneráció. Hosszabb távon az alvás szükségletet csökkenti a testmozgás. Hogy ennek is megvan a maga oka, hiszen ugye az éjszaka mire való? Az éjszaka a regenerációra való, a feltöltődésre való, a mozgás ezen segíti a szervezetet. A mozgás tulajdonképpen a pihenéstől veszi el egyrészt a pihenést segíti, mindenféleben, a méregfenyezési folyamatot, hogy a mozgás során a teljes vérkeringés felgyorsul, azaz éjszaka sokkal kevesebb méregfenyezést kell kiválasztani a szervezetnek, hiszen a testmozgás során egyrészt a vesélyeken, egyrészt a májon, másrészt a bőrön keresztül izzadság formájában a méregfenyezés nagy része egyrészt eltávozik. Magyarul az éjszakai alvás idejére eső kiválasztás mennyisége mértéke csökken, sokkal kevesebb energia kell éjszaka a méregfenyezéshez, az alvás idejére csökken. Tehát a testmozgás egyetlenül aktív pihenésnek, a testmozgás csökkenti az alvás kísérletet, csökkenti az alvás igény. Ezt magamon is észrevettem egyébként, amikor intenzíven sportoltam, akkor viszonylag kevesebb alvásra volt kísérlet, csodálkoztam, és azt hiszem, hogy betegség jelölje el. És aztán kiderült, hogy ez a háttere, a mozgás, hogy segíti ezt a folyamatot. És amióta az erre, hogy egyetemre jár, és csökken a mozgás, egyén életmód mellett, a vérkeringés igen gyakra volt, éjszaka, tehát a szervezetek nagyon munkát kellett végezni, egy gyengébb vérkeringés mellett a kiválasztás folyamatokra, ezért volt kisebb a 9-10 órai alvásra. Az, hogy kinek, vagy ki mikor aktív a nappali időszakban, a test fényezését határozza meg. Tehát az, hogy van aki, van olyan embertípus, aki hajnalban tud jól dolgozni, és hajnalban tud igazán jó szellemi munkát, vagy fizikai munkát végezni. Van olyan típus, akik este, sőt az éjszakában nyúlóan tudnak igen jól dolgozni, és nem álmosodnak el. Néha végeznek egy kis ugolást, és aztán visszülnek újra ugolást, és ott tudnak dolgozni. Érdekes dolog ez, hogy van ilyen embertípus, és olyan. Hát egyiket egyébként elnevezték pasírt embertípusnak, hogy az angol szóból fordított, megfelelő, hogy a kolhányra kell tud, egyébként az egészségesebb, meg hallom. A másik pedig a bagoly típusú ember, aki éjszaka tud dolgozni, az a hátrányosabb, ugyan fogom majd mondani, hogy milyen folyamatok szenvednek zavart egy bagoly típusú embernél, és egy pacsita típusú embernél, ugye, egy korán kelő és reggel aktivitást folytató embernél egészen más a maga a méregfenyezési folyamat. Most ezt csak azért mondtam, mert egy embertípustól is függ, életmódtól, szokástól is függ, de embertípustól is függ, ugyanis van akinek a test hőmérséklete reggel magasabb, és van akinek este magasabb. Ugye amikor a test hőmérséklete kicsit magasabb, ez egy nap folyamán egyszer-kétszer fordul elő, akkor vagyunk aktívak. És biztos mindannyian tudjuk magunkról, hogy melyik az időszak, a tapasztalatból ismerjük, hogy ki mikor aktív, van, aki reggel álmos, még hogyha egészséges az reggelizet is, akkor is reggel dekoncentrált a figyelem, és egy délután 3-4 körül korábbi után igen jó a figyelem. Van, aki ez egészen változatos, abszolútikus az ember, na most ennek van egy ilyen biokémiai háttere is, a test hőmérsékleten keresendő, na most ezt egy életmóddal tudjuk befolyásolni azért, hogy a test hőmérséklet hogyan is miképpen álljon be. Kétféle alvási típus van, az egyik az a mély alvás, ezt REM-fázisnak hívjuk, és a másik a nem mély alvás. Általában egy 8 órás alvási ciklus alatt körülbelül 4-5-ször kerülünk ebbe a bizonyos mély alvási fázisba. A mély alvási fázisban van ugye a maga az álomlátás, maga az álmodás folyamata, és
Ez egy kulcsfontosságú folyamat, ilyenkor van igazán a regenerációs szakasz, és a nem mély alvás tulajdonképpen azokat átmeneti összekötő szakaszok. Egyébként az, hogy ha valaki a REM ebben a bizonyos mély alvási fázisban fölébresztenek, mondjuk az öt mély alvási fázisból kétszer vagy háromszor, tehát két vagy három fázisban fölébresztenek, az az ember reggel úgy érzi, hogy alig aludt valamit. Talán hallottunk is ilyet, hogy valaki azt mondta, hogy le sem hunytam a szemem éjszaka. És a család azt mondja, hogy egész éjszaka aludt. Mert éppen fölébredt rossz az álmodat, és a REM fázisokat fölébredt. És úgy csapódott ez le az értelmében reggel, hogy alig aludtam valamit. Ebből látszik, hogy a szervezetnek igen, nagyon szüksége van, hogy ezeket a REM szakaszokat, a mély alvási szakaszokat, teljes egészében ébrenléti fázis nélkül töltsük el. Tehát ilyenkor jó, hogy az embert nem keltik fel, nem csodol a telefon, stb. Stb. Hanem akkor az ember végig aludja, és hogyha éppen este sem néztünk olyan, nem foglalkoztunk ilyen dolgokkal, amelyek is stresszesek voltak, a televízió azt gondolok, hogy valamilyen munkahelyi probléma van, nem foglalkoztam, hogy nem volt egy vita a családban, vagy a gyerekkel, vagy valakivel, akkor nagyobb a valószínűsége annak, hogy az ember nyugodtan tölti el az éjszakát, nem ébred föl, és egészen más a kipihentség is. Ez fontos, hogy megismerjük ezt a kétfajta alvási ciklust. Érdekes, hogy a szervezet egyébként behozza a lemaradást. Végeztek egy olyan kísérletet, hogy ha valakit rendszeresen felébresztenek éjszaka ebből a mély alvási fázisból, akkor a következő éjszaka kétszer annyi. Tehát 8-szor, 10-szer fog a szervezet belekerülni ebbe a mély alvási fázisba, az 4-5 helyett. Ha valakit állandóan felébresztenek, a kísérlet végén, ugye a szegény páciens állandóan föltázták, amikor a REM fázisba került, 200-szor süllyedt le a szervezet ebbe a fázisba, vissza akarta nyerni a lemaradást, és ugye éjszakáról éjszakára mindig fölrázták, fölkelt, nem tudta magát kialudni a szervezet, nem tudta magát kipihenni a szervezet, és egymásra forultak ezek a fázisok, és idő után a szervezet volt, hogy 180-200-szor is ebbe a fázisba került. Maga a kísérlet egyébként megdöbbentő és borzasztó lehetett, de ez egy nagy tapasztalat. Az alkohol betegeknél egyébként ezt a bizonyos delirium tremens állapotot ezt okozza. Tehát az alkoholnak sajnos ilyen hatása van, hogy az alkohol függőknél ez a mély alvási szakasz torzul. Egy alkoholfüggő embernél, aki mondjuk délután, a munka után bemegy az ivóba és megiszik bizonyos mennyiségű alkoholt, a pihenése dekoncentrált, tehát nem lesz jó a pihenése. A szervezet nem tud lesüllyedni az alkohol szervezet való hatása miatt a REM fázisba, és ez az alkoholbeteg ember egy idő után olyan idegrendszer állapotba kerül, hogy ez a delirium tremens állapot, amikor már rémlátásai vannak, amikor már halucinál, és ilyenkor már ugye nagyon komolyan orvosi ellátást igényel. Most miért van ez a halucináció, miért van ez a folyamat? Azért, mert a szervezet vissza szeretné nyerni azt a mély alvási szakaszt, amit elvesztett az elmúlt napokban, hetekben, és hogy idő után a szervezet látja, hogy nem bírja visszanyerni, ezért ébrenléti állapotban próbál hozzájutni, és ez döbbenetes változásokat okoz az ember személyiségében. Mondom, ez is erre a kialvatlanságra vezetheti vissza, és sajnos alkoholbetegeknél figyelték meg, egy esti kávéfogyasztás is, egy esti túlétkezés is hasonló problémákat okoz. Ezért mondom, ezért mondjuk azt, hogy az életmódnak és a szellemi kapacitásnak és a lelki folyamatoknak nagyon nagy összefüggése van. Aki nem tudja magát kialudni, és ezek a bizonyos mély alvási szakaszok nem teljesek, vagy a szervezet nem tud lesüllyedni ezekre a szakaszokra, másnap dekoncentráltan ébred az ember, és hosszabb távon idegrendszeri tünetek is jelentkeznek, agresszivitás, türelmetlenség, interlékenység, ilyenkor mondjuk egy ballábbal keltünk fel, ilyenkor mondjuk, hogy front van, és egyszerűen csak arról van szó, hogy este olyan dolgokkal foglalkoztunk, ami nem segítette, ami gátolta ezt a mély alvási fázist. Olyan tettünk, amik a zsíros ételek, amik gátolták, vagy lassítottak ezt a fázist. Az esti alkoholfogyasztást akármilyen mennyiségben gátolja, legalábbis az éjfél előtti részben ezt a REM fázist. A kávéfogyasztást, a koffein tartalmú italok is. Ezért kell figyelni magára az esti étkezésre, és a pihenés szempontjából ez ilyen nagy jelentőségű. Az ébrenlét rekordját egyébként 11 nap, 18 óra 55 percben jegyzi a Guinness rekordok könyve. Tehát volt egy ember, aki 11 napig, hát majdnem 12 napig volt ébrenléti állapotban, természetesen orvosi felügyelet mellett, hát maga a kísérlet is elég bolond, meg kell valami. Mások is kipróbálták, ugye, hogy már nagyon nagy divat ez a rekordozás, hogy most már mindenben rekordot kell dönteni, de nagyon a többieknek nem ment.
mert egy idő után kibírhatatlanná vált a személyiség szempontjából, ugye itt van a kialvatlanság és a lelkben a kapcsolat, egyszerűen olyan személyiség zavarok jelentettek, olyan halucinációk, olyan rémképek a kialvatlanság miatt, hogy az életvédelmét meg kellett szüntetni a kísérletet. És ezért nem tudták túlszállni ezt a 11 napos határt. Egyébként magát a rekordot Edison és Napóleon tartja, hogy tudjuk, hogy ők voltak azok a híresebb, nevesebb emberek, akik gyakorlatilag minimális alvás időt igényeltek, és hát Napóleonnak a barátai, illetve társai felbesülték, hogy körülbelül 3-4 órát aludhatott egy nap, de azt sem egyre, hanem ugye szúnyók állt, időnként lecsúszta a szemét, hogy Napóleon végül is nem aludt, tehát igazából nem látták, hogy aludni életében. Időnként szúnyók állt egyszer-egyszer, és így jött össze az a napi 3-4 órás ugye, alvási periódus. De most nem biztos, hogy ez az ideális. Ők különc emberek voltak a maguk nemében, hogy Edison is különc ember volt ilyen szempont. Van olyan embertípus, aki egyszerűen nem igényel sok alvást. Ez a 3-4 óra azért ez nagyon-nagyon szélsőséges. Mondjuk van, aki 6 órával, 5-6 órával is megelégszik, főleg egy ilyen középkorú embereknél az alvásigény lecsökken, vagy idősebb korban, és gyermekek nagyon nagyobb az alvásigény. Na most azt, hogy Napóleonnak és Edisonnak egy ilyen kis alvásigénye volt, az egy külön tehát egy furcsa dolog, de ezt egy érdekességként mondtam el, hogy azért nem biztos, hogy betegségre utal minden esetben, ha valaki 4 órát alszik. Sőt, hallottam olyat is, hogy valaki egyszerűen nincs igénye aludni, mert munkát végez, stb. És 5-10 perc alatt is ki tudja magát aludni, és utána órákig is ismét tud dolgozni. Ehhez is viszont kell egyfajta készség, képesség, adottság, nem biztos, hogy ez mindenkinél működik. Az alvás igény csecsemőknél 16-20 óra, ugye ez a legnagyobb, fiatal embereknél, fiatal gyermekeknél is akár 10-12 óra, és felnőtteknél 6 és 8 óra között van. Megfigyelték, hogy a halálozás és az alvás idő között alapvető összefüggés van, tehát a megfelelő pihenési időt eltöltő emberek életkora magasabb. Valószínűleg ez társul más dolgokkal is, de ez egy alapvető összefüggés. A három műszakos munkarendnél érdemes kiemelni azt, hogy jellemző megfigyelés a három műszakos munkában lévőknél a gyomorszekély, hogy ennek is megvan a maga oka, hiszen éjszaka a nyálkahártya osztózási sebessége kétszeres, tehát a gyomorban. Ilyen nappal a gyomor nyálkahártya épp, hogy tud osztódni szegényként, és épp, hogy tud termelődni az emésztés során. Maga az emésztés foglalja az energia nagy részét. Éjszaka tegyük fel, hogy üres a gyomor, tehát nem ettünk túl sokat este. Éjszaka a nyálkahártya a szervezet egészében, a gyomor, ugye a szárnyalattól kezdve a gyomron át egészen a bélrendszerig, a nyálkahártya felületének osztódási sebessége a duplája, közel duplája, mint nappal. Most aki nem hagyja a szervezetében ezt a folyamatot lejátszott, az éjszakai műszakban van, ott, és ráadásul még eszik is, mert ugye aki dolgozik, az egyik. Ugye ott ez a bizonyos termelési folyamat nem tud lejátszódni, nappal a gyomor nem fog igazán termelni, hiszen nem állt rá genetikailag sem. Ezért van az, hogy jóval nagyobb a hajlam egy éjszakai műszak, egy három műszakos munka rendszertelenség miatt is, de az éjszakai műszak miatt is. Egy gyomorszekélyes tünet, a gyakori a fejfájás, a migrén, az idegrendszeri tünet, gyakori az emésztési zavar, ugye a három műszakosoknál. Ugye ez mind azért van, mert ha a szervezetet nem hagyjuk pihenni, akkor felbomlik, megbomlik a szervezet egységet. Látszik azt, hogy a pihenés hiányában, hiába alszik ez a munkás nappal 12-13 órát, dekoncentrált lesz, idegrendszer nem tud ugye helyre jönni. Mindezt miért mondom? Azért, mert éjszaka milyen fő folyamatok játszanak a szervezetben? Hát először is immunrendszeri folyamatok. Ugye a három műszakosoknál egyébként a megfázás, a megsülés, a fertőzésről hajlam meg is növekszik, kiutatható módon. Éjszaka a szervezetben az immunrendszer erősítése folyik meg a mértékben, tehát fenyőzései termelés, ellenanyag termelés folyik a szervezetben. Ugye a nyálkahártya termelés, amiről szintén beszéltem, valamint a növekedési hormon fiatal szervezetben, főleg az éjfél előtti stádiumban van intenzív növekedési hormon termelődés. Azt azért elmondanám, hogy kb. Hajnali 3 tud pihenni a szervezet. Hajnali 3-4 óra körül attól kezdve egy úgynevezett ébresztési mechanizmus indul be a szervezetbe, ami azt jelenti, hogy alszunk, tehát rendesen alszunk, amíg az óra nem csörög,
De már a szervezet, hogy hajnali 3-tól mondjuk 6-ig, amit fölnök kerünk, ebben a 3 órában már egy fokozott agyi tevékenységet folytat, ilyenkor indulnak be a hormontermelések, tehát az, hogy mi 6-kor fölébredünk, az nem az óracsörgéstől van elsősorban, attól is, hanem az attól van, hogy már kb. 2-3 órája a szervezet megkezdte az ébresztési mechanizmus, amely intenzív hormonanyagtermelésre intenzív ébresztő anyagokat termel, amely segíti azt, hogy föl tudjunk kelni az ágyból, mert azt mondja, egy dolog, hogy 8 óra alvás után csak úgy fölülünk. Tehát ahhoz a szervezetnek elő kell készíteni az izomzatot. Termelnie kell a glikogént, a glikózt, tehát ez bonyolult hormonális folyamat, hogy mi felülünk az ágyba és felkelünk, és rögtön megyünk ki ide-oda-amoda, és megkezdjük a napot. Tehát, ez egy stressz hatás a szervezetben tulajdonképpen, erre kell készülni. Hogy az egész vérkeringésnek fog, hogyha egy ember alszik, a vérkeringés egészen más, mint amikor egy ember áll, vagy ül. Tehát a szervezetnek fel kell készülnie, fel kell készülni az érpályát, hogy a következő 8 óra alvás után a következő 16 órás periódusban más lesz a gravitációs folyamat, és egészen más folyamatok zárnak le. Ezért van szükség a szervezetnek már hajnali 3-4 órától kezdve az ébresztési mechanizmusra. Ezért van apja, ugye, azok a fiatalok, akik a diszkóban töltik az éjfél előtti időt, tehát későn fekszenek le, őnáluk hiába alszanak mondjuk vasárnap reggel, vagy szombat reggel, nem is tudom én 10-11-ig, de alapvetően dekoncentráltak ingerlékenyek, hogy ne szóljon hozzánk senki, biztos ismerjük, hogy az ilyen késői lefekvésnek és késői kelésnek igazából megvan a maga lelkidegrendszeri háttere, hiszen a szervezetben nem tudott megtermelődni a kedélyjavító hormon, ami szintén az agyban termelődik, a rákmegelőzés dolga, vagy a peroxidáz enzimeket termelő hormonok, és egyéb olyan fontos dolgok, amik a szervezet betegség megelőző készségét rövítik. Általános problémákat sorolnék fel. A cukros tejről, a mézfogyasztásról, ha a gyereknek adjunk mézet lefekvésről, hogy ez mind a szerozonin szint növelésre vezethető vissza, amely ugye előidézi a bizonyos boldogságkormány termelődést, az ilyen alvás nem szemfázis alvás eredményez, tehát nem méhfázis alvás. Tehát az a gyermek, hogy az az ember, aki egy ilyen cukros tej hatásától alakik el, ott sajnos ez egy ilyen kábult állapot, szó sincs igazán pihentető alvásra. Az edzés utáni alvás hasonló. Amíg a gyomorban táplálék van, addig az agy nem tud pihenni, amíg a gyomorban akár egy falatka táplálék is van, addig emésztés van, amíg emésztés van, addig az agy nem tud megpihenni, tehát szó sincs itt sem REM-fázisról. Amíg a gyomor ki nem ürült, addig nincs igazán, vagy csak kismertőkű mélyalvási fázis van. A lefekvés előtti és egyébként elhízást is akkor ez biztos ismerjük, hogy a logikus is valahol, hogy éjszaka a szervezet a pihenési stádiumban jóval lecsökkenti ugye az anyagsebét, anyagsebe sebességét, tehát az a táplálék, amit megemésztett nappal 3 óra alatt, az az éjszakai stádiumban akár 2-3 óra alatt emészti meg, mert lecsökkent a anyagsebe, ezért elnyedési folyamat indulhat meg, amely szintén beláthatatlan következményeket okoz a nagy funkcióban és az egész szervezet működésében. Ha egész vallásoknál figyelték meg, azt hiszem a ramadán időszakában, az egy hónapig a melyik vallás is az elnézést? A iszlám, köszönöm, iszlám vallásban, úgyhogy ez egy hónapos időszak, amikor a nappal ugye nem ehetnek, az a bőjt időszakot csak éjszaka ehetnek, és még az egyetemi kollégiumban is esetleg, hogy mindig egy iszlám vallású férfiot sörgött a konyhába sokszor éjszaka. És na most megfigyelték, hogy az egy hónapos ramadán időszak alatt kb. 2-3 kilós hízásan. Ugye ez elvileg bőjt hónap. Tehát ezért furcsa, hogy ez paradox ez a helyzet, mert éjszaka esznek, és ugyanannyi, tehát nem esznek többet, mint nappal, sőt, lehet, hogy kevesebbet is esznek. De ugye ez az irányzatban, ez egy életleni folyamat, hogy nem is maga az irányzat a lényeg, hanem az életleni folyamat, hogy ebben az időszakban hízás van. Mert éjszaka a szervezet minimális takarékos üzemmódon van, és hosszabb távon ez az elhízáshoz vezet. Ugye maga az elhízás oka az, hogy az elhízás az nem úgy megy, hogy minden nap hízok. Az elhízás úgy alakul ki, hogy karácsonykor hízok, meg húsvétkor hízok, ugye egy-két kilót fölszed az ember az ünnepekkor, születésnapkor, névnapkor, és tehát az ember ezekhez a dekákat fölszed, és ezeket nem tudja leadni. Egymásra épülnek ezek az ünnepek,
És utána visszatérek a Régyétrendre az ünnep után, és tehát nem kapok foglalást vagy ilyesmit, hanem visszatérek a Régyétrendre, és rajtam vannak a dekák. Ezért mondják azt, hogy az ember dekánként szívik, és különként akar lefogyni, ezért nem működik maga a fogás. Tehát az emésztés rontja az alvást, az agyműködés ugyanakkor nem tud pihenni, hogy a gyomor működik, és az alvás során az emésztési funkció is jóval alacsonyabb mértékben zajlik le. Hozzá kell tenni, hogy az elhízásnál az alvás a pihenés minősége tovább romlik. Ugye ezt a tudomány elnevezte bizonyos szakszóval, hiszen ahol túlsúlyozott az éjszakai lélegzetvétel,

akkor a 4.-5. nap a szervezet rá, itt a 3-4 napos megszokási időszak erre van szükség a szervezetnek, és ezért mondom a rendszerességet, hogy a lefekvés és a felkelés időpontja nagyjából hasonló időpontra essen. Ugye ez főként fiataloknál, gyermekkel fejlődő szervezetnél rendkívül fontos. Ha valaki tegyük fel minden nap mondjuk 10 óra, 10 óra, 10 perc körül fekszik le, akkor egy idő után a szervezet automatikusan el fog álmosodni, 9-50 perctől kezdve, tegyük fel, és a szervezet rá legyen rendszerességre. Ugye ahol össze-vissza élünk, tehát ahol mindig máskor élünk haza, ott a szervezet életen nem tud ráni rendszerességre, átlagot képez, egyébként a 3, mondjuk egyszer lefeküdtem 8-kor, másnap 11-kor, 30 nap mondjuk éjfélkor, akkor a szervezet valahol egy átlagos értéket próbál megkeresni, olyan 10-11 óra tájékán, és így próbál valahogy ráállni erre a rendszerességre. A rendszeresség maga az rendkívül fontos. Egy álmatlanságot jól le lehet küzdeni egy rendszerességgel. Nagyon fontos az esti nyugalom. Tehát nem is gondolnánk azt, hogy egy pihenés minőségét alapvetően meghatározza az esti beszélgetés, az esti olvasás, az esti információ. Tehát minden olyan emlékép, amely az agyban magában beint lefekvés előtti körülbelül 1-2 óra időtartamban alapvetően meghatározza a pihenés minőségét. Ugye ezért ezek a televíziós műsorok, vagy főleg ezek a krimik, a különböző hát nem túl hasznos dolgok, ezek az esti főműsorra vannak téve. Ez borzasztó, nem csak egy felnőttnek gyermeknél, hogy egy fejlődő szervezet gyermeknél még jobban. Tehát minőségi különbség van egy olyan alvás között, ahol a gyermek kálámból nézhet, hogy itt mondjuk valamilyen filmsorozatot nézhet, amiben tegyük fel az ember élet kioltása volt, vagy bármilyen gyűlölködés, ott a gyermek emlékképe benne marad, az agyi emlékképe benne marad, a gyermek álmába szerepelni fog valamilyen szint, amíg akkor is, hogyha nem emlékszik rá. Ugye az vagy a legutolsó egy-két óra információ intenzíven beépíti az álomképekbe, intenzíven beépíti az egész pihenési ciklusba, meghatározza ez a pihenési időt, és egész más minőségű annak a fiatalnak, annak az embernek az alvása, aki a lefekvés előtti egy-két órában nyugodt békés körülmények között csendben, vagy nyugodt beszélgetésre megbeszélték együtt, hogy mi lesz a holnapi program. Tehát nyugodtan, tehát úgy fekszik le az ember, hogy tudja, hogy ma mit csinált, megvan-e azzal elégedve, vagy ha nincs elégedve, akkor levonulnak előre a következtetést, akkor azért nyugszik meg, hogy akkor máshol nem is fogja csinálni. Megbeszél a családdal a problémákat, de nyugodtan. Ezért mondja maga a Biblia is azt, hogy le ne menjen napati haragotokon. Ugye ez egy nagyon fontos ide. Azért, mert ha valaki úgy fekszik le, hogy nem rendezett el egy problémát, tehát feszültség van a lélekben, mondván, hogy az idő majd megoldja, szoktuk is mondani, hát az idő az körülbelül annyira oldja meg, hogy a pihenésünk már is rossz lesz, és később a probléma nem tűnik meg, hanem majd föl fog szakadni néhány hónap vagy év múlva. A problémák elrendezése, tehát kulcsfontosságú ilyen szinten, a nyugodt. Tehát keressük olyan olvasmányokat, ugye maga a kellemes nyugodt olvasmányok olvasása, a nyugodt békés beszélgetés, a meleg családi légkör, egy gyermek egészsége alapvetően meghatározza, hogyha este kiabálása volt, ha este akár valamelyik kollégának a szidalmazása, vagy negatív leírása, az bármi, ami negatív, akár a családon belül, akár a kollégákra, hogy meg sokszor az ember, ez a stressz kérdésére tartozik, sokszor az ember otthon elmondja, mi történt vele a munkahelyen, és legtöbbször negatív haga mondja el, és azt tudjuk ugye, hogy a stressz, ugye az újraéli az ember, miközben elmondja a történetet. Tehát aki az érnyomás, ha megmérnénk egy érnyomást este, amikor tegyük fel, engem mondjuk fölingerelt a főnök mondjuk napközben, akkor ugye mi történt a szervezetben, hogy fölment a vércukor szinten, fölment a vérnyomásom, hormonok kezdtek felmerülni, amelyek a csontból kezdték kivonni a kártyámat, stb. Hát idegrendszeri szavarok is, mert ezeket a folyamatokat újraélem este, amikor elmondom a családnak. Ugye a szervezet ugyanis nem tud különbséget tenni a között, hogy én most átélem azt, vagy elmondom. A szervezet ugyanúgy reagál maga a szervezet, ugyanúgy maga a hormonokat megtermeli, a magas vérnyomás is így alakulhat ki. És ezért az ember, aki sokat panaszkodik, az ember, aki sokszor negatív dolgokat hazavisz, ugye szoktuk mondani, hogy ne vigyük haza a problémánkat a munkahelyünkről, hát ezért alapvetően meghatározza a pihenés minőségét, az egész keringést meghatározza, hogy én otthon mire beszélek, hogy mit emelek ki abból a napból, amikor a családom megkérdezi, hogy mi történt akkor. Ugye ezek mind apró dolgok a szervezet működésében, de a pihenésnek a minőségét alapvetően befolyásolják. Ugye ezek mind triviális dolgok, gondolom ezeket valahol ismertük is, lefekvés előtt 4 órával szoktuk meghatározni azt a határt, amikor

amikor már nem fogyasztunk hirdetlen megterhelő ételt, az ugye 4 órával letetés előtt, tehát ebben az időszakban inkább folyadék tegye ki a táplálékot. Sokszor éhesnek érezzük magunkat, és azt hiszük, hogy reggelre éhen veszünk, de gyakorlatilag itt szomjúságról vagy sokszor szó, és aki megiszik egy nagy pohár folyadékot vagy vizet, ott egy tehetségérzés elő, és az ember rájön, hogy nem is éhes volt, hanem gyakorlatilag szomjas. Testgyakorlás segíti az alvást, de nem az alvás előtti testgyakorlás, hanem az fölviszi az aktivizálja a szervezet működését, ezért a testgyakorlás inkább ne a lefekvés elé, hanem inkább vagy a reggeli órába, vagy a korai délutáni órába tegyük, ugye, mert akkor megzavarhatja az alvást, hogyha az alvás előtti egy-két órában van maga az intenzív testmozgás, nem tud visszaállni a szervezet nyugalomra. Egy meleg vizes fürdő jó tehet, de nem forró vizes, ugye a forró víz az felfestítő a szerengést, az már nem jó, hanem inkább egy langyos, enyhén meleg vizes fürdőt tudok javasolni, amely egy kellemes, relaxált állapotot idéz elő a szervezetben, és segíti az alvást. Egyébként kívül, de amire szoktunk hangsúlyt helyezni, az maga a szellőztetés, és a szobában ezek mindegyszerű dolgok, hiszen ha egy szobában több az oxigén, akkor maga a méregtelenítési folyamat is jobb hatásokkal le fogja játszani az oxigén, és a méregtelenítő komponens, és a pihenés idő lerövidül egy szellőztetett szobában, mint egy nem szellőztetett, vagy széndioxidban gazdagabb helyiségben, egy száraz levegőt tartalmazó helyiségben hosszabb alvási időre van igényünk, és de koncentrálni, tehát maga a levegő fontossága is ugye előkerül, mint majd később lesz a levegőről is. Az elalvás előtti gondolatokról beszéltem, és ami még zárszóként kiemelésre szorulna, az, hogy biztos éreztünk már olyat, hogy nagyon elálmosodtunk napközben. Biztos előfordult ez, hogy azt tudom mondani, hogy az ember szinte bólint, leesik a feje az embernek, akár munka közben is. Van, aki arról, sokan panaszolnak arról, hogy autóvezetés közben, szinte egyik pillanatról a másikra, vagy munka közben, annyira leesik a vércukor szint, hogy valami történik a szervezetben, hogy hirtelen azt érezzük, hogy ha most nem fekhetünk le, akkor végünk van. Biztos, hogy éreztünk már ilyet. Időnként ez a bioritmustól is függ. Erre azt szokták javasolni, hogy ha éppen nem evés után vagyunk, akkor egy kismértékű alvás engedélyezett, de nem hosszú. Tehát itt egy negyed órás, fél órás alvásról van szó, ami kipihentséget kell, hogy adjon. De hogyha étkezés utáni fáradtságról van szó, akkor az alvás nem javasolt, pontosan a pihenés megzavarása miatt. Ilyen esetben gyakorlatilag a séta és a testmozgás és a mély lélegzés javasolt, amely elég hamar előzi a fáradtságérzést, és ilyenkor szinte gyorsan kivegyünk a szabad levegőre, egészen más lesz az életminőség, nem is kívánjuk utána egyébként az alvást. De mondom, hogy előfordul, hogy van akinek, hogyha olyan munkahelye van, hogy egy szobában van és bezárhatja a szoba ajtót, de olyan is olvastam, hogy bezárja a kulcsra az ajtót, és egy 10-5-10 percre elbóviskol, utána minden megtalálom maga rendjén, és fölébred a szervezet, és fölfrissül a szervezet. Tehát van ilyen is, nem bűn az, hogyha valaki egy kis időre lefekszik, csak itt az a lényeg, hogy a gyomor nem legyen felültet állapotban, amikor alszunk, mert ott már megzavarodik a pihenés. Tehát mondjuk inkább a gyomor legyen termelésítve egy pihenési időszak alatt. Hát én köszönöm szépen a türelmeteket és a figyelmet. Ennyit szándékoztam elmondani erről a két kérdéskörről, és egy hét múlva folytatjuk. A szobaválasztás fontos, nem tudom mennyire választhatja meg a szobáját. Az a lényeg, hogy ne az aulához legyen közel. Az aulában szinte biztos, hogy csütörtökönként, ahogy szokták mondani, buli lesz. Sajnos a kollégiumokban ilyen van, és nálunk is tanulszottuk nagyon, hogy képtelenség. Az a helyzet, hogy még a legvégső szobához is elhaladszik az üvöltés, az a dob, az üvöltés, ami ott van. Igazából a kollégisztárnak a pihenése nagyon meg van zavarva. Ha lehet, minden hátrét kell választani a szobát. Tehát nem szabad a tűzhöz közel lenni, hanem távolabb. Egyébként nem nagyon lehet. Tehát ha valaki érzékeny a minden netre, minden zajra, akkor az gyötrelem lesz neki a kollégium. Meg kell szokni azt, hogy függetleníteni magunkat egy bizonyos zajhatástól. Ez rajtunk is múlik, hogy melyik az a zajszint, amit beállítunk magunknak. Van, aki tud aludni úgy is, hogyha a zaj van körülötte, van, aki nem. Attól függ, hogy a gyermek milyen típusú. De, szóval most én egy kicsit kitartítottam a témát, a kérdést. Természetesen segít. Tehát amit én most elmondtam, az mind segíteni fog neki. Ennek ellenére lehet, hogy zavarni fogja a zene. De általában mondjuk kollégiumban a szobatársaktól is függ, és attól, hogy milyen a kollégium típussal, tehát mennyire.
Most nem? Most még otthon van. Aha. Hát tényleg, hogy az esti érkezés, tehát azokat, amiket mondtam, az esti érkezés, a rendszeresség, valószínűleg sokat fog segíteni. Estén. Akkor jó. Igen. Igen, hát akkor érjük, milyen szinte minőségre jön más az otthoni szobához képest. De meg lehet szokni, szóval nagyon sokan laktak már kollégiumban is, nem volt igazán bajuk. Vannak renitens gyerekek, azokat le kell kerülni valahogy. De és konkrét tanácsot, hogy nincs erre, csak az alapelvek betartása. Vagy konkrét tanácsot nem tudok mondani erre. Hát, Mari akarsz, ehhez kapcsolódik? Nem? Kérd? Igen, a szervezetben vannak energiaraktárak. Az energiaraktárak azok akkor merülnek ki, amikor nem érkezünk. Tehát mondjuk valaki éppen koplal vagy bőjtöl, akkor az energiaraktárak használódnak fel. Na most a kávéfogyasztás esetén gyakorlatilag hasonló a helyzet, hogy a kávé hatására a kávé felfestíti ki magát a vérkeringést, és a raktárainkat elkezdi használni. Ugye az izom és máj követében glikogén, tehát cukorraktárak vannak, a máj, illetve a kávéfogyasztás hatására ezek az energiaraktáraink kimerülnek gyakorlatilag. Hosszabb távú kávéfogyasztás hatására lépésről lépésre kimerülnek az energiaraktárak. A kávéfogyasztás után körülbelül másfél-két órával szokták mondani a holdpontot, amikor az ember, ugye a vércukorszint az egy olyan dolog, hogy a kávé felemegy a vércukorszint, utána a vércukorszint visszasüllyed, de nem a normális szint, hanem az alá süllyed vissza. És ilyenkor jön az újabb kávészünet, ami jelentően megszületik a munkahelyeken. Az első kávészünet az a helyzet reggel miatt van, az ugye kb. 10-9 óra, tehát a második kávészünet az első kávé miatt van, mert leesett a vércukorszint, és ez egy ilyen körfolyamat egymást erősítik. Hosszabb távon felölgeti a szervezetet, felölgeti az idegrendszert, és bizony lelki hatásai is vannak a kávéfogyasztásnak az idegrendszeri hatás révén. Én azt mondtam, hogy azt nevezzük élelmiszernek, ami tápanyagtartalma révén hat. Tehát a fehérjén, szindat és hírtartalma révén. A kávé nem a tápanyagán keresztül hat, hanem az idegrendszerre való koffeinnek a hatása révén hat. Tehát én értelemben az élelmiszeriparral foglalkozó, tehát én élelmiszernek a kávét nem tekintem. Ez botrányos egyébként biztos. A kávé számára nem élelmiszer, mert nem nevezhető annak, mert nincs igazán olyan tápérték, ami használható lenne. A koffein tartalmánál fogva gyógyszerek minősül, gyakorlatilag, mert az érnyomás emelő hatása van. Az érnyomás emelő, ilyen értelemben gyógyászati készítménynek is felhasználható lehet, de élelmiszernek semmiképp nem adható el szerintem. Ezzel nem értek egyet, tehát ez. Kimerül a szervezet idegrendszerűleg fizikailag? Igen? Igen, hát itt már elég komoly kérdések kerülnek elő, gondolom, hogy ez már kontroll meg ezek azok a dolgok, amik úgy előtérbe kerülnek. Igen. Hát az a helyzet, hogy ez egy olyan terület, ami már határterület, sőt nagyon komoly a határterület, mert az embernek az a fajta állapota, amit ilyen alfa szintnek hívják, ugye ezt az kontrollban, ez a tudott állapot, ez egy veszélyes állapot az agyban. Hogy az ember átmegy ezen a szinten, miközben a alvásban, tehát mi elvonva zuhan, de maga ugye ezek a relaxációs tréningek, ezek arra alapulnak, hogy megmaradni ebben az állapotban, ebben az állapotban hosszabb ideig, ugye? És hát az a nehéz ebben, hogy az ember ebben az állapotban elveszi a saját szabad döntését és választását. Itt egy picit azt kerülő, és nem is tudok ebben nagyon belemenni, hogy az embernek hát azon a szinten, ami most mi vagyunk, azon a bizonyos agyi szinten, az agyunk kibocsátja bizonyos hullámokat, ugye ez béta szintnek tudok, jól emlékszem, és ezen a szinten nekünk van szabad döntésünk, szóval választásunk, tehát racionalizált emberek vagyunk, gondolkodni képes emberek, most azon a szinten, amin ott az agykontrollnál kerülnek az emberek, ott elég könnyen manipulálható az ember, és ezt ki is használják az agykontrollban, sajnos, és nagyon komolyan is ki is lehet használni ezt a fajta állapotot, ugye egy hipnózis állapot is hasonló, ugye alfa szintű tudatállapotban az agy manipulálható, bármire felhasználható, rendkívül veszélyes állapot. Én úgy érzem, hogy az agyműködést nem ismertük meg eléggé, és már beleszólunk olyan dolgokba, amihez igazán nem értünk. Tehát én attól félek, hogy az ember kiszolgáltatja magát egy olyan dolognak, ami elkerülhető. Nem tudok ebbe a kérdésbe elmenni, meg igazából lelki kérdésre tett fel az agykontroll. Én igazából nem tartom helyesnek, tehát nincs szükség erre. Egészséges ember ilyen tréning nélkül is lehet aludni. Ha valahol ilyen tréningre van szükség, ott pedig életmód probléma lehet, életmódban a háttérben, azon kell megkeresni az okát.
és nem egy ilyen módszert kell választani, hanem ott meg kell keresni, ha van egy álmatlanság, azt szokták ezzel kezelni az álmatlanságot, ott ugye nem biztos ez a megoldás, hanem lehet, hogy egy esti feszültség, lehet, hogy egy esti étkezés az oka, ki kell kerülni, el kell hagyni, és jó lesz. Egyébként végeztek egy ilyen kísérletet, hogy egy orvos hogy elment egy beteg, és a maga beteg arról panaszkodott, hogy álmatlanságban szenved hosszú évek óta. Az orvos felírt neki egy gyógyszert, amiben volt altató. Egy ideig hatást is ért el, és a hatása volt. Egy idő után, és ez volt, ezt hívjuk a placebo hatásnak, a gyógyszerben gyakorlatilag ártalmatlan tejcukor volt. De az orvos úgy írt, azt mondta, hogy most akkor áttérünk egy másik gyógyszerre, ami szintén is abban nem volt hatást okozó anyag, tehát nem volt hatató anyag. A beteg ugyanúgy, mint a tej. De tehát az alvás az idegrendszeri folyamat. A beteg ráállt életmódszerűen a helyes alvásra, és már gyógyszer nélkül is tudott aludni. Az orvosok egyébként alkalmazzák ezt a placebo hatást, hogy olyan gyógyszert írnak, amiben nincs semmi, ami ártalmatlan vegyület lehet. És a betegek nagy része kibéri az álmatlanságot. Mert az agy tudja, hogy neki most el kell aludnia a gyógyszertől. Ugye ez egy ilyen visszacsatolási folyamat, és meg fogja termelni a szerotonint az agy saját parancsra, és ezt fog elaludni. Tehát ez ilyen idegrendszerű, tehát nincs szükség erre, azért mondani, nincs szükség erre az agykontrollra, ilyen síkon, vagy bármilyen dologra, hanem egyszerű életmód tanács. Van olyan, amikor valaki már súlyos, tehát egy depresszív állapotban lévő embernél ott más a helyzet, ott előfordul a súlyos álmatlanság, de mondjuk az inkább orvosi pszichiátriai kérdés. Igen? Igen, hogy ez inkább örökölt dolog, a vagony vagy pacsirta típusú ember. De ettől függetlenül én azért, tehát hogyha én mondjuk egy ilyen típusú ember lennék, akkor azért én megpróbálnék változtatni, mert az a helyzet, hogyha csak egy órát is tudnál nyerni az esti éjfél előtti alvásnál, óriási jelentene a tekészségi állapot miatt. Tehát ez valahol én úgy olvastam, hogy ez inkább örökre velünk született, a testi mérsékletből adódó dolog, hogy az, hogy a vagony típusú embernél az aktivitás este nagyobb, a testi mérséklet este megy fel, és ennek viszonylag kevesebb köze van a táplálkozáshoz, inkább öröklött. De én akkor is megkísérelném. Tehát valamilyen, nem tudom mennyi az időszak, amikor leszoktál feküdni, vagy éjfél előtt, vagy éjfél kerül. Ez a vagony típusú dolog, ez mellett is változó, van, aki korábban, van, aki később, de az a lényeg, hogy bármilyen későn is fekszel le, minél többet nyeri az éjfél előtti alvásból. Ezt szoktuk mondani, amennyire csak lehetséges. Nehéz lesz, és nem biztos, hogy erőltetni kell. Nem biztos, hogy erőltetni kell, de azon a határon belül, amíg mozoghatsz, addig erőltesd.

0: Kedves hallgatóink, a mai alkalommal tovább haladunk a költészet történeti sorozatunkban, és a nyugat nagy nemzedéke után, ahogy szokták mondani, a nyugatnak van egy második és harmadik nemzedéke is. Ugye a második nemzedékhez, hogy csak a legnagyobbakat említsem, tartozik Szabó Lőrinc, Illyés Gyula. A harmadik nemzedékhez pedig tartoznak azok, akik az 1909, mint Radnóti, vagy a 10-es évek elején születtek. Radnóti Miklós valóban a legtöbbet ennek a folyóiratnak köszönhet, nevezetesen a két világháború közötti Móri Zsigmonddal együtt szerkesztő főszerkesztőjének, Babits Mihálynak. Amikor Babits meghalt, Radnóti egy megrendítő verssel adózott az emlékének: csak csont és bőr és fájdalom. Csak csont és bőr és fájdalom. Ugyanúgy, mint Radnóti jó barátja és nemzedéktársa Rónai György, aki a Babits a beteg ágyon című verssel adózott Babits emlékének. Babits a magyar költészetnek olyan hatalmas alakja, nem tudom, hogy még ebben a világtörténelemben valaki ezt fel fogja fogni, hogy a magyar költészetnek van Babits előtti korszaka és van Babits utáni korszaka. Babitsot nem nagyon értékelik Magyarországon, mert olyan nagy és olyan mély költő. Nem is tudom, hogy tudják-e, hogy kicsoda Babits, mert nem is értik a verseit. Babits az első olyan magyar költő, aki kilép a hagyományos lírai szerepkörből, és nem mindig magáról akar beszélni, és nem mindig úgy beszélni magáról, hogy az addigi költők beszéltek, hanem mindig különböző tárgyakon keresztül akar magáról beszélni. Kiválaszt régi szereplőket, Protezilaoszt, Hegészót, vagy Homéroszt, vagy bárkit, nem annyira ismert szereplők ezek a régmúltból, és azokon keresztül úgynevezett persona verseket ír, tehát különböző személyeken keresztül nyilatkozik meg, mint a világtörténelem vagy a világkultúra nevezetes vagy kevéssé nevezetes, de a szerepüknél fogva fontos személyein keresztül. Tárgyakba öltözik bele. Vergilius egyik fő költője, aki azt mondta, hogy van a tárgyaknak könnyük. Sunt lacrimae rerum. Állatokon keresztül, az őszi tücsökhöz című versét, ha eltetsznek olvasni, hogy mennyire magányos egy tücsök, mennyire magának muzsikál, mennyire fölveri az éjszakát, na de mit ér vele? A költősorsról, az őszi tücsökön keresztül, Héphaisztoszon keresztül nyilatkozik meg Babits. Egy roppant mélységes lélek Babits, aki bevezeti a magyar költészetbe az objektív lírát, így nevezzük objektív líra. Tehát nem mindig a szubjektum, nem mindig a lírai én, hogy itt vagyok, és jaj, de fáj, ez fáj, az fáj, mint hogy Adi csinálja, hanem mindig valami közvetítő közegen keresztül nyilatkozik meg, és egyben így a líra, a költészet, a megismerésnek a forrása lesz. Babits az a költő a magyar költészetben, aki a leginkább képzett filozófiailag. Sokszor elmondtam, hogy Vörös Marti, Babits és József Attila három filozófia tantárgyat is fölvett költőnk, aki az egyetemi tanulmányai alatt módszeresen foglalkozott filozófiával, Babits egyébként matematikával is, matematikatörténettel is. Babits egy olyan hatalmas, roppant nagy költészetet csinál, aztán azt nem is mondom el, hogy a költészeten belül a költészetnek olyan járatlan tájait közelíti meg, amelyet soha magyar költő nem közelített meg, olyan versformákban ír, amit soha magyar költő, például a Leoninus, kékek az alkonyi dombok elülnek a szürkeg, a lambok hallgat az esteli táj, ballag a kései nyáj, villám távoli dörgés, a falu bankocsi zörgés, gyűl a vihar serege, még lilas már fekete, ére csukódnak az aklok, jönnek az éjjeli baglyok, csöndben a törpet anyák, félnek az édesanyák. Hexaméter és pentaméter megrímelve, senki nem tudta. Ma sem nagyon tudják. Olyan ritmusképleteket vezet be, olyan távoli, egzotikusnak tűnő dolgokat, például a híres verse a cigánydal: zörg az ág és zúg a szél, cigányasszony útra kél, feje piros keszkenő, zsírhaján a rossz kenőcs lepedőbe köti bugyrát, úgy viszi a pereputját, hát jószág, pereputy, pici rajkó, jól ajul, úgy mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, te néked mind jó vidék, mindenütt csak kék az ég. Olyan tudatállapotokba öltözik bele. William Jamesnek, az amerikai pszichológusnak a nyomán azt mondja Babits, hogy a lírának, a költészetnek tulajdonképpen az a feladata, hogy az emberi tudatállapot, ahogy az ember gondolkozik, a tudata mozog, mint egy filmszalag, azt adja vissza. Ennek a Babitsnak a tanulmánya, tanítványa Radnóti Miklós. Radnóti ott a nyugatnál, főleg Babitstól mindent eltanul. Eltanulja a verselést, a világirodalmi kultúrát, és ő, mint zsidó származású ember, aki aztán Szegeden egy másik zsidó származású, de katolizált Sík Sándortól, ugye a híres papköltőtől veszi fel a keresztséget, akkor a századforduló nagyon nagy divatja volt, főleg a franciáknál a konvertita költő divatja, hogy egy költő, aki vallást változtat. Ugye a francia költészetben legtöbben katolikusok lesznek, protestánsból katolikusok, zsidó, izraelitából katolikusok. A magyar költészetben nagyon érdekes, hogy Sík Sándor az egyik, aki aztán be is lép a piarista rendbe, híres esztétikája, tanulmányai, versei teszik nevezetessé, ugye a 60-as években hal meg a Vigília szerkesztőjeként. Aztán Sík Sándor hatására Radnóti is katolizál, megkeresztelkedik felnőtt korban, és így kerül közel, még inkább közel Babitshoz. Egy harmadik, aki szintén költő és esszéíró, szintén zsidó származású ember, Gyergyai Albert, a nyugat esszéíró nemzedékének a tagja, szintén katolizál, de például Babits, aki minden párton, minden valláson felülálló gondolkodású ember, a nyugatban helyt ad Íj és Gyula cikkének, amelyben megtámadja a papköltőket, hogy a papköltők lényegileg esztétikailag nem annyira értékes alkotásokat hoznak létre. Mécs Lászlót támadja meg, hatalmas vihar és vita bonyolódik körülötte, megszólalnak mellette is ellene többen. Tehát ebben a két világháború közötti nagyon pezsgő és a nyugat folyóirat által diktált szellemi életben Radnóti Babitshoz a legközelebb álló költő egyéniség. Radnótit nem sorolhatjuk a magyar költészet első vonalába. Ez nyilvánvaló. Ő nem egy Petőfi, nem egy Arany, nem egy Babits, nem egy Ady. De a másodvonalában, a magyar költészet másodvonalában, és főleg az élete végén, ugye 36 évet, ha él, emberhez méltatlan körülmények közé kerülve, tehát munkaszolgálatosként, Szerbiába lehurcolva, visszajöve, Abdánál verik agyon, de milyen megdöbbentő, hogy bár magyarok verik agyon, de ő ezt a németeknek tulajdonít.
1: Olasz festő.
0: Az utolsó verseiben is, ugye német szavakat idéz a Razgadnicákban, az utolsó kis verseiben is. Annyira szereti a magyar nyelvet, a magyar kultúrát, a magyar költészetet, mint a többi méltatlanul agyonvert és hát idejekorán megölt magyar író, mint Halász Gábor, mint Szerb Antal, akiket Sopronkőhidán vagy más munkatáborokban ölnek meg, vagy festőművészek, vagy egyéb művészek. Radnótit ez az utolsó néhány év, mondhatnám a munkaszolgálatos néhány éve, a borzalmas szenvedések röpítik fel, mint egy másodvonalbeli magyar költőt az első vonalba, mert olyan verseket ír, amelyek valóban a magyar költészet csúcsai, legfőképpen az eklogái. Az eklogák, amelyeket ő évről évre van egy előhang az eklogákhoz, és ugye a 8 ekloga, amelyekben a 8. ekloga végén megszólal már a Krisztusra való utalás is. A magyar költészetnek valóban olyan csúcsai, már csak formai szempontból is, mert a magyar költészetben ugye nagyon sokan írtak eklogákat, nem tudom, hogy tetszenek tudni, mik ezek az eklogák. Vergilius vezeti be ezt Radnóti előtt majdnem 1900 évvel az irodalomban, ilyen pásztori költemények, az egyszerű vidéki, állattartó, földműves ember, egyszerű hangján, persze az eklogák általában hexameteresek, tehát ugye a görög-római költészet általános formájában nyilatkoznak meg, szól az élet legváltozatosabb, legmélyebb kérdéseiről, és ebben repül fel Radnóti költészete a legmagasabbakra. Az a Radnóti költészet, amely már a kezdet-kezdetén is megmutatkozott, hogy alapvetően elégikus költészet. elégikus költészet, tehát egy ilyen szomorú alaphangja van, egy ilyen emlékező szomorú alaphangja, amelyet önök is nagyon jól ismernek a gimnáziumi tanulmányaik során, úgyhogy hadd hangozzék fel most ez a vers, amit gondolom minden magyar ember ismer, a Nem tudhatom. Ugye jellegzetes elégikus vers, eltünedezés, elrévedés azon, hogy mit jelent a szülőhaza mindannyiunknak, mit jelent a haza, a táj, a mikrokörnyezet, mit jelentenek az élet apró emlékei, darabkái, mit jelent az, hogy az emlékezés emeli föl az embert, mert az ember mi más, mint emlékezés. Az ember élete mi más? Mitől vagyunk emberek, mint attól, hogy gondolkozunk, és a gondolkozás első szolgálója az emlékezés, ezt ugye a Biblia is így mondja, ez egy mélyen biblikus tartalom, hiszen a Biblia is állandóan arra szólít fel bennünket, hogy emlékezzünk. Tessenek meggondolni a 10 parancsolat, 4. parancsolata is úgy kezdődik, hogy megemlékezzél a szombat napról, hogy megszenteljed azt. Emlékezzél vissza, hogy Isten hogyan teremtett. Emlékezzél vissza, hogy Isten a semmiből ki tudott hozni egy hatalmas világot, és ha ezt meg tudta tenni az Isten, akkor a te életedet is újjá tudja teremteni, a te életedben is tud döntő változásokat hozni. Higgyél az Istenben, de ez nem egy vakhit, hanem emlékezzél vissza, hogy az Isten mi mindent megtett a történetben, hát ezért kaptuk a Bibliát is, hát a Biblia is 6000 év emlékezete, amelyet 1600 év alatt írtak, de ebben benne van az egész emberi történelem, de emlékezet. Nem csak az Ószövetség mondja, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Jézus is azt mondja az utolsó vacsorán, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hogy amit én most itt teszek, amivel titeket körülvettelek, amire tanítottalak, azt mind majd az emlékezet az rögzítse, és ugye a 4 evangélium rögzítette is, és emlékezzetek meg arról, hogy mit hallottatok tőlem. Vagy Péter apostol is azt mondja a 2. levele a 3. fejezetében, hogy kedves, ugye a keresztényekhez fordul, hogy szeretteim, a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által akarom serkengetni. Tehát a gondolkozásnak az első szolgálója az emlékezés, az emlékezet. Ezért mondta maga Babics is, hogy nem a felejtés visz közelebb a dolgok rendezéséhez, hanem a múltra való hiteles emlékezés. De ki tud hitelesen emlékezni a múltra? Ki tud tisztán gondolkozni, ki tudja a múltból azt felidézni, ami valóban építő köve a jelennek és a jövőnek. Mielőtt Radnóti és a Biblia kapcsolatába belevágnánk, hát hallgassuk meg, mint egy ízelítő, vagy hát mi is most emlékezzünk, hogy mit tanultunk meg, vagy mit nem tanultunk meg, mikor általános iskolás vagy középiskolás korunkban.
1: Nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent, nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kisország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből, gyönge ága, és remélem, testem is majd e földbe süppede. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. S tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe táj. S nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat? S vad laktanyát. De nékem szöcskét, ökröt, tornyot. Szelít tanyát. Az gyárat lát a látcsőn, és szántóföldeket. Míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat. A sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. Mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház. S a bakter előtte áll, s üzen, piros zászló kezében körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg. és ott a park. A régi szerelmek lábnyoma. A csókok íze számban, hol méz, hol áfonya. És az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím, itt a kő. De föntről egy kő se látható. Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Nézd, bűnösök vagyunk mi akár a többi nép. S tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is, bűntelen. És csecszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friszóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éjfelleg.
0: Szerettük ezt a verset? Ki az, aki azt mondja, hogy nagyon megőrizte az emlékezetébe és szeret? Miért? Vajon miért szerettük ezt a verset? Olyan nagyon egyszerű, jambikus lejtés, elégikus lejtés, ha nagyon sok mindent szóba hoz. Sokszor úgy gondolja az ember, hogy olyan mesei módon, olyan egyszerű, naív, gyermeki módon. Miért hivatkozik egy magyar költőre? Vörös Marti Mihály. Hát ugye ő a szózat költője, ő az egyéni ember, a nemzeti embersors, a világ, polgár embersorság, mind a három szintjét, valóban az a költőnk, aki talán a legegyetemesebb költőnk, nem csak azért, mert a szózatot írta, mind a három regiszteren játszott. Az egyéni sors, a nemzeti sors, és népek hazája, nagyvilág. Ugye? Ezért hozza szóba, tehát ezek mind számított dolgok. Aztán a kölcseire visszarímelő, a himnuszra visszarímelő, hogy bűnösök vagyunk mi akár a többi nép. A bűnösség kérdése. Hogy az egyéni, meg a nemzeti felelősség kérdése, de ez csak megérinti. Itt még ebben a versben, nem úgy, mint az eklogákban, még nem mélyíti el. A nyugat harmadik nemzedékére jellemző nagy pátoszos befejezés, ugye, a virrasztó éji fellegre való utalás. Tehát úgy gondolom, hogy olyan sok regiszteren játszik ez a vers, olyan egyszerű, hogy mindenki ugye a szívébe zárhatta, nem különösebb elmélyülő, nem egy Babits mélységű vers, de mindenképp, mivel a gyermekkorunk verse, vagy a fiatalságunk verse, és a hazánkhoz kötődő emlékek tudatosításának verse is, ezért ugye bennünk marad. De hogy Radnóti nem csak ilyen verseket írt, ezért mellékeltem a szórólapunkon az első verset, ami már is egy biblikus vers, a lapszéli jegyzet Habakuk prófétához. Ugye Radnóti nem csak azért, mert zsidó származású volt, tehát a prófétai irodalmat azt egy zsidó ember, főleg ha költő, ha értelmiségi, nyilván kicsit jobban kell is, hogy ismerje, de nézzék meg, hogy ebben a versben, amelyet 1937-ben írt, tehát még távol azért a háború kitörésétől, de persze már a 30-as évek második felében Európa nagymértékben fegyverkezik, és már ugye a háború előszelei fújnak, városok lángoltak, robbantak a faluk, légy velem szigorú Habakuk. Ezt miért mondja? Miért szigorú Habakuk? Kérem a kedves hallgatókat, akik sorozatunkat nyomon követik, hogy most itt a Radnóti fejezetnél tessenek kézbe venni otthon Habakuk próféta könyvét. Habakuk próféta azért meghatározó próféta, ugye minden próféta nagy próféta, és aki bekerült írása nyomán a Szentírásba is, mert mondjuk Illés nem került bele, vagy mások ezékkel nem került bele, de aki bekerült, tehát például Habakuk, aki bekerült, a Habakuk könyve második fejezete, a második fejezete az egy olyan döbbenetes látlelet az egész emberi történelemről, így szoktuk mondani, hogy Habakuk öt jaj mondása, az egész bibliai profétikus irodalom váza. Amit Habakuk elmond, hogy az emberi történelem miért ilyen borzalmas. Miért van az, hogy az emberek mindig építenek és rombolnak? Miért van az, hogy van előrehaladás, aztán annál nagyobb visszahanyatlás? Miért van az, hogy a nemzetek egymást le akarják gázolni, be akarják kebelezni? Miért van az akció-reakció borzalmas történelme? Ezt Habakuk próféta hozza a tudomásunkra. Tulajdonképpen két korai próféta van, aki a későbbi nagy prófétákat, Dánielt, Jeremiást megalapozza. Az egyik Ámos próféta, a másik Habakuk próféta. Ha valaki át akarja tekinteni a bibliai prófétai irodalmat, ővelük kell, hogy kezdje az olvasást. Ámos, aki az időszámításunk előtti 8. században élt, és Habakuk, aki a 7.-6. század fordulóján élhetett. Túl sokat Habakukról nem tudunk, de ez a második fejezet, amely elmondja, hogy az emberi történelem kérlelhetetlenül megy a vég felé. Föltartóztathatatlanul megy a vég felé. Kihűlt már fekete a parázs. Bennem még lánggal ég a tüzes harapás. Mert amikor vannak nyugodt időszakok a történelemben, amikor vannak ilyen lecsillapult korszakok, de az emberekben, az emberi tudatokban, az emberi szívekben lánggal ég a tüzes harapás. Ételem, italom, keserű, kormozd be talpig te fekete dű. Félelmetes, ugye mondhatnánk, ez az expresszionista vers, ami a hangulatával, a kifejezésével, a befejezésével, vagy kormozd be talpig te fekete dű. Tehát szinte úgy érezzük az indulatot kisisteregné belőle, lapszéli jegyzet Habakuk prófétához. Még van egy lapszéli jegyzet egyébként Radnótinak Lukács evangéliumához. Úgy tűnik, hogy több ilyen lapszéli jegyzetet is elgondolt, talán hogyha az élet engedte volna, meg is írt volna. Egyébként a Bibliát ő nagyon sokat lapozta, én erről egy külön fejezetet írtam a Magyar Költők Jövendőlései című könyvemben, itt a Megyei Könyvtárban is megvan. Az egyik leghosszabb fejezetet Radnótiról írtam azért, mert bár az nem a költeményeiből következik, van Radnótinak egy prózai írása, hogy egyik éjszaka nem tudott elaludni, és elkezdte olvasni a Bibliát, de hát hol olvasta akkor éppen, mint a Jelenések könyvénél. Hát akkor még inkább nem tudott elaludni, és olvassa a Jelenések könyvét, és fölkölti a mellette fekvő feleségét. Kint az előadásunknak szomorú alkalmat ad, hogy a két előadásunk között halt meg most Radnóti felesége, egy nekrológot mellékeltem ott a szórólapunk hátoldalán. 102-103 éves korában Fanni a 13. kerületben több ismerősöm járt hozzá és beszélt vele, teljesen megőrizve a szellemi frissességét még 100 éves kora után is. Nagyon ritka ez a magyar költősorsok történetében. Szóval felriasztja a feleségét. A felesége persze, hogy felriasztják egy álomban, csak ennyit tud mondani, hogy te Miklós, a Jelenések könyvével ne kezdjél semmit. Jelenések könyve az egy félelmetes könyv, azt érteni kellene. Hát Radnótit nem nyugtatja a dolog, elmegy másnap a fővárosi könyvtárba, kiveszi a Jelenések könyvéről való magyarázatokat, egyébként bűn rossz magyarázatokat, és fel is sorolja, hogy kik írták a 20-as, 30-as évekből való magyarázatot, próbál előre haladni a Jelenések könyve megértése felé, és nem megy, és ezt megörökíti egy ilyen prózai írásában. Tehát Radnóti nem csak az ószövetségi prófétákat akarta megérteni és forgatta, hanem tulajdonképpen az ószövetségi proféták kiben csúcsosodnak ki. Az egész ószövetségi profétikus irodalom a Biblia utolsó könyvében, a Jelenések könyvében csúcsosodik ki. Jelenések könyve idéz vissza a legtöbbet Joel prófétától, Habakuktól, Ézsaiástól, Jeremiástól és a többitől. Tehát az egész bibliai profétikus irodalom a Jelenések könyvében csúcsosodik ki. Tehát Radnótinak így a Bibliával kapcsolatban ilyen közvetlen versei és feldolgozásai is vannak, de én most nem ezekre szeretném fölhívni az önök figyelmét, hanem arra, hogy tulajdonképpen Radnóti a gondolkodásában mit köszönhetett a Bibliának. Tehát az egész költői gondolkodásában mit köszönhetett a Bibliának. Ezért mellékeltem itt az első lapon az ő ránézve egyik leginkább jellegzetesnek vélhető verset, a majálist. A majálist 1944. május 10-én írta, tehát már a többedik munkaszolgálatra való visszahívás, mert ő többször hazamehetett, újra behívták, hazamehetett, újra behívták. És ez a majális, ez a kis vers, amelyet először Rónai György elemzett a magyar kritikai irodalomban, ő hívta rá a figyelmet föl, hogy mennyire jellemző Radnótira ez a majális. Azt kell tudni a vers első sorához, hogy a régi gramafon kifejezésnek nem rögtön találtuk meg a lemezjátszó magyar megfelelőjét, hanem először hangraforgónak mondták a gramafont. Hát van ilyen. Tehát a sok idegen szó, ahogy bezúdul a magyar nyelvbe, próbálják ezeket ugye magyarítani. Radnóti még ezt a szót nem ismerhette, hogy lemezjátszó, nála lemezjátszó, hangraforgó. Ezt így kell tudomásul venni, de önök is el tudják képzelni, hogy a két világháború között is a fiatalok szórakozni akartak, akkor szerencsére diszkó még nem volt, de valami diszkóhoz hasonló disznóság már akkor is volt, tudnék a gramafon, amit kivittek az erdőszére vagy a rétekre, vitték ugye ezeket a lemezeket, és akkor föltették ezeket a pocsék, ugye Radnóti is néven nevezi majd a második verszakban a rossz zenén kis lelke fellebeg. Hát akkor is már ilyen mosléknak nevezhető kultúrával vették körül az ifjúságot. Az ifjúságnak a joga a tévedés, szoktuk mondani, és az ifjúság sokszor el szokta fogadni még a moslékot is, mert hát nem tudja, hogy van más is, meg nincs összehasonlítási alapja. Az egész vers egy életképből indul ki. A magyar költészetben az életképet Petőfi és Arany tette létjogosultá, és ez más európai költészetekben ez így nem fejlődött ki. A magyar költészet egyik nagy értéke az életkép költészet. Ezen azt kell érteni, hogy egy mindannyiunk számára ismert, átélhető, hétköznapi történetet elevenít fel a költő. Látszólag egy nem nagy jelentőségű, sőt mondhatnám jellegtelen, mert itt két mondatban el lehet mondani, fiatalok kimennek az erdei tisztásra, jól akarják érezni magukat, mert vannak lányok is, meg fiúk is. A lányok azok tenni akarják a szépet, a fiúk meg tenni akarják a szépet, és ezért ők úgy gondolják, hogy ha fiatal lányok, fiúk valami rossz zenét föltesznek, akkor már a jó érzés vagy jó hangulat eleve biztosított. Ez az életkép. És amit ebből az életképből kihoz Radnóti, az mutatja, hogy ő mennyire tudatosan asszimilálta a magyar költészet előző másfél évszázadának, egy századának az eredményeit, mert az életkép költészetnek a lényege, hogy kiindulunk egy kis jellegtelen hétköznapi eseményből, azt elkezdjük tágítani, visszakötünk hozzá, még inkább tágítunk, és a végén valami olyan derül ki az egész dologból, amit senki se várt. A hangraforgó zeng a hű között, s hördül, liheg, akár egy üldözött. Hát ugye önök is hallottak már, vagy láttak régi filmekben, hogy a sercegett ez, és elég rossz minőség volt akkor, még nem voltak ilyen, nem is tudom, milyen hifi torony minőségek. De már itt becsempészi a versbe Radnóti, hogy egyrészt ez egy érzéketletes, szenzuális kifejezés, másrészt viszont az üldözöttre való ráutalás már valami olyasmit sejtett, ami a versben később meg fog jelenni, itt még csak egy félelmetes, talányos kifejezés, a hangraforgó zeng a fű között, s hördül, liheg, akár egy üldözők, de üldözőket a lányok kerítik, mint tüzes virágok. Egy lányka térdre hull, lemes cserél, a háta barna, lába még fehér, a rossz zenén kis lelke fellebeg, s oly szürke, mint ott fönt a fellegek. Tehát először a lányok, akik cserélik a lemezt, akiknek a háta barna, lába még fehér, de megint a harmadik sorban megint beokvetetlenkedik itt egy félelmetes kifejezés, a rossz zenén kis lelke fellebeg. Hol kezd az ember eltorzulni? Hol ragadható meg az emberi életben, hogy az emberek eltorzulnak? Azt szokták mondani, a csecsemő aranyos, a gyermek aranyos, a ott a kamaszkorban, hogy kezd deformálódni az ember? Úgy, hogy sokszor a felnőttek által adott, vagy a felnőttek által engedélyezett, minősíthetetlen kultúra, amire mindenki csak azt mondja, hogy hát, én is voltam fiatal, akkor azt hallgattam, de aztán kinőttem. Ja, hát most olyan a gyerek, most szét akarja vetni a világot, most hadd tomboljon a gyerek. Nem veszélytelen játék ez. Alja kultúrát adni az embereknek, gics kultúrát adni az embereknek. Emberhez méltatlan kultúrát adni az embereknek. Nem ott torzulnak el az emberek, amikor rosszat tesznek velük, vagy rá akarják bírni őket a rosszra, hanem amikor olyan szellemi táplálékot adnak az embereknek, még észrevétlenül az embereket kezdik eltorzítani. Hozzászoktatják az embereket az igénytelenséghez, hozzászoktatják a fiatalokat a gondolkodás nélküliséghez, hozzászoktatják, hogy csak a pillanatnak élni, a hangulatnak élni, érzelmeket kérni. Tehát ezek nem veszélytelen dolgok. Ezeket így mondja, hogy a rossz zenén kis lelke feleget, és oly szürke, mint ott fönn a feleget. Hol gyártják a szürke személyiségeket? Miért arctalan a tömeg? A modern tömegkultúra hol hozza létre ezt a sok arctalan embert? Hiszen minden ember egy külön álló, tarka személyiség lehetne. A rét is akkor szép, hogyha tarka, mindenféle színpompában ragyog. De hol hozzák létre ezt a szürke, talka, neve sincs? Az iskolában, a rossz oktatási rendszerben. Ezért ajánlottam, figyelj meg, hogy Babits, amikor Szegeden megmerte írni, hogy az iskola tulajdonképpen a fegyenctelephez hasonló. Az iskolába belediktálják a gyerekekbe ezt, belediktálják azt, a tekintély erejével belesújkolják azt, és amikor Babits megírta ezt az Erkölcs és Iskola című tanulmányát, akkor záros határidőn belül, 2 hónapon belül az igazi fegyenctelepet megnézhette Erdély déli részén Fogarasra elmentett román gyerekeket, cigán gyermekeket, és 10%-ban magyar gyermekeket tanítani. Ez volt a vallás és közoktatási miniszter ajándéka. Megírt ebben a tanulmányában, hogy a modern tömegtársadalom az iskola rendszerében, a kulturális rendszerében, a kultúrának az lenne a feladat, hogy az embereket nemesebb dolgok felé vezessen. Gondolkodásra. Ezért írta később Babits, hogyha a kultúra szót magyar nyelvben megfordítjuk, az a root look-kal lenne azonos. Kultúra, a root look. Érdekes szójáték, erre is Babits Mihály jött rá, nem mi. Erről a két világháború között külön verset írt, mert a két világháború között Babitsnak meggyűlt a baja Klebelsberg Kunóval. Halkan említem a nevet, mert ma általános dicsfények glóriája övezi. Klebelsberg ugyanis tartott egy nagy beszédet, és azt mondta, hogy Magyarországnak nem Jeremiásokra van szüksége. Nem prófétákra, akik a jövőről beszélnek, és mindig rosszat jövendőlnek ezek a Jeremiások. Magyarországnak koppányokra van szüksége. Na, semmi nincs új a nap alatt. Tetszenek hallani a zöngéket, hogy ki? Ő azt mondta, hogy Magyarország nem Jeremiások. Azok mindig csak gondolkoztak, lamentáltak. Magyarországnak koppányokra van szükség. Jó megmondják a dolgot, jó móresre tanítják az egész világot. Nincs új a nap alatt. De Klebelsberg nem is magyar volt, hanem német. De annyira elmagyarosodott, annyira elkurucosodott, és erre, amikor Babits olvassa ezt a nyilatkozatot, persze felfortyan, de hát Babits nem olyan hirtelen indulatú ember, 2 év múlva ír erre egy verset. Az erre írott verset is tessenek elolvasni, Holt próféta a hegyen. Jeremiás vers. Azt mondja, hogy én olyan vagyok, mint Jeremiás, ülök itt Esztergomban az előhegyen, nézem a világot, hogy itt mit beszélnek az emberek, mire vadítják a tömegeket, mire akarják behúzni az ember tömegeket. Csodálatos nagy vers, ugye Babits a 20-as években írja az első Dániel versét, 31-ben írja ezt a Jeremiás versét, és egyenes út köveződik ki már több szerepversén keresztül Jónáshoz, de hát a Jónás könyve, meg a Jónás imája a Babicsnál, az tulajdonképpen olyan, mintha Illés prófétát, Jeremiást, Dánielt tennénk össze, azért annyira gazdag a Jónás könyvének a tartalma, és azért állítja, mint prófétai magatartást a költők elé. És milyen érdekes, Babics, aki a fiatal korában támadta Petőfit, önkéntelenül a két világháború között visszatér Petőfihez, 1923-ban megírja a Petőfi koszorúi című versét, és Petőfi lesz az a biztos bemérési pont, azért a Petőfi, aki az igazi költőket a prófétákhoz hasonlítja. Ahogy régen proféták által vezette Isten a népet, a választott népet, úgy kell most az őszinte, szavahihető költőknek a prófétai szerepet magukra ölteni. Na de a mai kultúra, az elmúlt 100 év tömegkultúrája esze ágában nincs, hogy a gyerekeket megtanítsa gondolkoztatni. A mai iskola rendszer se a gondolkozáson alapul, hanem az információ löttyön, amit rázúdítanak a fiatalokra, és betemeti őket az információ halmaz. És akkor sem az emberi világért küzdöttek, hanem a tömegek butítása, a tömegeknek a manipulálása volt a fő dolog, és ezt a lányokra nézve Radnóti egy verszakba így foglalja össze, tehát rendkívül egyszerű az élet, hogy a lányka térre hull, lemet cserél át a barna lába, még fehér, a rossz zenén kis lelke fellebeg, és oly szürke, mint ott fönn a feleget. Most jönnek a fiúk, guggolnak és parázslanak. Hát ugye tenni akarják a szépet a lányoknak. Az ajkukon ügyetlen, szép szavak, ugye keresik, ugye rendkívül érzékletes, rendkívül finom jelentezés. Duzzasztja testük sok kicsiny siker, mondjuk, hogyha egy lány egy szebb szendvicset neki ad, vagy ha ő rá mosolyog. Tudjuk jól azt, hogy ez milyen sokat jelentett abban a 10 éves korban, hogyha egy lány velünk foglalkozott, szép szeme világát ránk vetette. Már ugye, ahogy Vörös Marti mondta, a földi mennyet képzeltük el. És nyugodtan ölnek, majd ha ölni kell. Tetszenek látni? A lányoknál a szürkeség, az arctalanság, a rossz zenén kis lelke fellebeg, soly szürke, mint fönt a feleg. A fiúknál pedig a teljes manipuláció és irányíthatóság. Ezek megkapnak egy behívót, azt mondják, hogy a haza. Itt is Babics volt a nagy példamutató, aki az első világháború idején ilyen verseket írt, hogy valakinek a kis ujjáért jobban ontana vért, mint 100 királyért és lobogóért. Babicsot följelentették, gyűjtőfogházba vitték, azért, mert a tanácskormánytól elfogadta az egyetemi kinevezést, azért tessenek megmondani, egy hét alatt fölállt az egyetemi katedrára Babics, és 3 hónapig olyan művet fejtett ki, amit Szabó Lőrinc meg Fábri Zoltán gyorsírásban közöltek, ez az Irodalom elmélete című, egyik legnagyobb magyar irodalom elméleti mű, amit Babics, mondom, egyhetes felkészülés után kiállott a múzeum körúton, zsúfolásig tele vannak a termek, mindenki Babicsot akarja hallgatni, persze, hát Babicsot azelőtt Szegedről Fogarasra küldték, utána Újpestre küldték, tisztviselőtelepre küldték, följelentették, istengyalázásért, a hazafiatlansággal vádolták. Miért? Mert gondolkozni. Gondolkozni merészet. Ugyanaz a helyzet, mint amikor 2300 évvel azelőtt Szókratész följelentették, hogy megrontja az ifjúságot, mert gondolkozni tanít. Tehát itt is Babics van, itt Babics, aki a nyugat köré gyűjtött fiatalokkal, köztük Radnótival, azt érteti meg, hogy az embert a gondolkodás teszi emberré. Nem az érzelmek, nem a hangulatok, nem hogy mekkora erőm van, mennyi pénzem van. Lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is csak szendereg az emberséghez méltó értelem. Szóval az értelemről, hogy az értelemnek milyen szerepe és helye van az életben. Erről sok minden verset írtak, főleg a 18. században, amikor az értelmet ugye felfedezték, hogy ne a régi babonákat kövessük, ne a régi szokásokat kövessük, hát azért vagyunk emberek, hogy gondolkodjunk. Nem, végig gondolunk valamit, és valami új eredményre jutunk, és az világos, igazolható, tiszta új eredmény, akkor emberek, hát kövessük azt, amit az értelem mond. Ugye Berzseny írja le a magyar költészetben a híres sort, hogy az ész az Isten, mely bennünket vezet. Persze vannak ebben túlzások. De az a felfedezés, hogy az ember ne kövesse vakon az elődei életformáját, életstílusát, gondolkozását, az ember járjon utána a dolgoknak személyesen, az embernek a döntés, minden dolgok újraértékelése. Ne tessenek elfelejteni, hogy Babitsra is olyan nagy gondolkodók hatottak, mint az egész magyar 20. század elejére egy nagy német gondolkodó hat, aki azt mondja, azért vagyunk emberek, hogy gondolkozzunk, és ha kell, minden régi értéket újraértékeljük. Lehet, hogy ugyanarra az értékre fogunk rájönni, mint az őseink, de más dolog vakon követni az ősöket, más dolog rutinból és szokásból követni apáinkat, anyáinkat, és más dolog végig gondolni ugyanazokat a létkérdéseket, ezért minden dolgok újraértékelése, híres kifejezése, ez az ember fő dolga. Ez Friedrich Nietzsche. Nietzsche Adira is hat, Babitsra is hat, Radnótyék Bezág, mindenkire. Tehát az értelem, hogy emberek lehetnének talán még emberek, súlyos kifejezés, mert azt mondja ezekre a fiatalokra, ezek még nem emberek. Ezek még csak embrionális emberek. A lehetőség ott van, hogy lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük, itt csak szendereg, érdekes ugye ezek a rímek is, az emberséghez méltó értelem. És megint a versnek, mert Radnóti nemzedéke már annyira ismeri a költészetet, ők már nem olyanok, mint Arany János, aki általában a versvégeket el szokta rontani. Mert Arany János nagyobb költő, mint Radnóti. Elmondtam önöknek, hogy azért Arany Jánosnak a verseinek a súlya, a nehézkedés ereje, a megfogalmazása, a probléma felvetése. Persze Arany az első sornak is az elején van, de Aranynak rendkívül sok elrontott verse van. Adi tele van rossz verssel. De Babits föntartotta magának a jogot, ha van 900 Adi vers, és 50 jó, akkor mit érdekel, hogy 850 elrontott vers? Erre is ő tanította meg a magyar olvasóközönséget. De Radnóti már egy olyan nemzedékhez tartozik, aki tudja, ismeri a versírás csínyát, bínyát. És ezért nála nincs elrontott versbefejezés. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Egyszer csak kiszól a versből, megközelít bennünket, és megszólít bennünket, mint publikumot, mint hogy emberek, látjátok? Hát ilyen a fiatalság. Hát valamit kellene tenni. Nem mindig azt mondjátok, hogy a fiatalok ilyenek meg olyanok. Hát valamit kellene tenni. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Mondjátok hát, hogy lehet tenni ezért valamit, lehet küzdeni az értelmetlenség ellen. Van értelme annak, hogy egyes emberekért küzdjünk, mert hogy a társadalmat nem tudjuk megváltoztatni, az biztos. De egyes embereket meg lehet változtatni. Nagyon jellemzőnek tartom ezt a 16 sort Radnóti Miklós egész életművére. Radnóti Miklós, aki, mondom, könnyedén ír verset, mert ez a vers is nagyon elegánsan, hogy halad előre. Az első versszak a jelentezés, a második a lányok, a harmadik a fiúk, a harmadik az összefoglalás, és az összefoglalásra tartogatja az erőt, hiszen akkor jó egy vers, hogy I.S. Gyula mondja, hogy nagyon nehéz egy verset elkezdeni, hogy mindenki odafigyeljen rá. De még nehezebb egy verset jól folytatni, és a legnehezebb a verset úgy lezárni, hogy benne maradjon a hallgatóban annak a versnek a végső summája. És ennek a versnek a végső summája a fölrázás. Radnóti ezt a fölrázást kísérli meg az eklogáiban. Az eklogáknak a nyugodt hexaméteres menetében ugyanígy foglalkozik a jelenetezéssel. Gondolják meg, hogyha majd otthon előtetszenek venni az eklogákat, továbbra is él az ajánlatom a sorozat idején, mondtam, hogy magyar költőknek összes művét 1000 forint vagy 1000 forint körül hozom el antikvárokból, vagy más helyünnen, aki megrendeli. Most is hozzá lehet jutni, a 800 és 1200 forint között lehet teljes Radnótit venni, teljes Arany, teljes Petőfit. Aki ezt igénybe akarja venni, az szóljon és elhozom. A Lazi kiadónak ez a sorozata Szegeden, ez a magyar költőknek a legmélyebb gondolataival foglalkozik, vagy 20 ilyen kötet jelent meg eddig, tehát Vörös Martitól, Petőfin át, Adin, Babitson, Arany Jánoson át most már Pilinszkiig. Tehát, hogyha valaki meg kedvet akar kapni a versekhez, vagy a költőink legnagyobb megfogalmazásához, akkor ezzel kezdi az ismerkedést. Tehát azért most én itt az eklogákat nem tudom sem bejátszani, meg ezek hosszú alkotások is. A legjobb elmondásuk Pap Zoltán nevéhez fűződik, hogyha ezt az internetről le tudják tölteni. Pap Zoltán az, aki az eklogákat a legmélyebben mondja el. De ott is micsoda jelenetezéseket csinál Radnóti. Tehát erre mondtam azt, hogy erre nem lehetett készülni. Őt elvitték, behívták, megölték. Nagyon sok költőnk akkor lett igazán nagy költő, amikor mártír lett. És ez a költészet történetben is van ilyen jellegzetesség, amikor kimondhatatlan szenvedése közé került a jelenetezés, hogy alszik a tábor, ahogy jönnek a nyűvek, a bogarak, ahogy hideg van, ahogy nem tud elaludni, ahogy az otthonra gondol, ahogy jönnek a gondolatok, a kérdések, és az eklogákban sokszor ilyen párbeszédes alak is előfordul, tehát nem egy végből szövött vászon az ekloga Radnóti kezén, hanem sokszor párbeszédek van, a próféta és a költő beszéde, a mai ember és a régi próféta beszéde, és mondom, főleg a 8. ekloga az, amely ilyen biblikus hangvételre futtat ki, és Radnóti mindvégig megőrzi ezt a rendkívül finom, kecses, elegáns, bukolikus, elégikus hangnemét, amire azért hívtam fel ezzel a 8 soros verssel is a figyelmet, amit itt az első oldalon közlök, a Bújdosó című versével. Ezt a Majális előtt egy nappal írta, tehát mondom már a halál árnyékában. Az ablakomból egy hegyre látok. Engem nem lát a hegy. Szinte primitív verskezdés. Mit akar ezzel mondani, hogy egy hegyre lát, de engem nem lát a hegy. Búvok, tollamból versszivárog, bár minden egyre megy, s látom, de nem tudom mi végre, régi módik egy, mint hajdan, hold leng most az égre, s virágot bont a megy. Mi ennek a rövid költeménynek a szépsége és a nagyszerűsége? Egy egyszerű jelenetezés. Az ember, aki hazajött, és aki várja az újabb behívót, este kiáll az ablakba, rálát a hegyre, bújnia kell, menekülnie kell, néha verset ír, bár mi értelme van a versírásnak, bár minden egyre megy, minden nagy költőt megkísértett ez a gondolat, hogy mi értelme van a versírásnak. A költő szent dolognak tartja a versírás, szinte papi funkciónak, de Arany János is hogy bíztatgatta magát? Ha későn, ha csonkán, ha senkinek írjad. Ha későn, ha csonkán, ha senkinek írjad, hiszen kinek írunk? Ki fog bennünket meghallgatni? Ki fog egyetérteni? Van a versnek mozgósító ereje? Fölrázza az embereket, netán cselekvésre készteti az embereket? Ezt csak egy költő tudta megcsinálni. Magyar irodalomban csak egy költő tudta megcsinálni, és az egész világirodalom, és azért áll olyan rendkívüli magasságban ez a költő. Ez Petőfi volt. Amit Petőfi megcsinált, hogy ő neki a versei nem csak a gondolatai közlései voltak, hanem felhívások is, mozgósítások is, aki rongy életet emleget, kinek drágább rongy élete, rongy az életet, ha nem teszel valamit a közösségért. Ugye Ottlieb Géza 100 évvel később a Nemzeti Dalról írott kis művében azt mondja, te Sándor, te meggondoltad, hogy az embereknek azt mondod, hogy rongy életük van? Kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete? Hát mindenki a rongy életéhez ragaszkodik. Hát az emberek nem a rongy életedről akarnak lemondani. Az emberek ezer módon ragaszkodnak a rongy élethez, mert mindenki a maga önző, kicsinyes életéhez ragaszkodik. Hát Sándorkám, de meggondoltad, hogy mit csinálsz? Ottlieb Géza remek írást írt erről, hogy Petőfinek visszaválaszoljon 100 év távolából, de tessenek elhinni, hogy amit Petőfi megcsinált, az minden magyar költőnek bemérési pontja, mert ha Petőfi valamit kimondott, A Petőfi azt mondta, hogy nincs többé szeretett király. Hagyjátok ezt a demagógiát, hogy a Ferdinándot vagy a Ferenc Jóskát szeretett királynak mondjátok, mert így alapozzátok meg azt, hogy továbbra is a nyakatokon üljön, és nincs többé szeretett király. Vagy aki a mágnásoknak, még a Széchenyi féléknek is oda mondogatott, és érdekes, hogy Széchenyi ezért szerette Petőfit. Tehát ha megnézzük, hogy Petőfi kire hatott, kit mozgósított, azt lehet mondani, hogy egy 26 és fél éves ember, egy 26 és fél éves ember az egész költészet koronázatlan királya. A magyar költészeté biztosan, mert nála a kimondás, a sors, a cselekvés az ugyanaz volt. Babits már ilyeneket ír a 10-es években, hogy nem játék a világ, látni és teremteni kell, de ki tud itt látni, ki tudja itt megmondani ebben a nagy keszekuszaságban, hogy merre kell menni egy népnek. Ezért Babits kezdi el ezt a magyar költészetben a minden mindegy verseknek az írását. Ezért mondja itt Radnóti is, hogy búvok tollamból verszivel, bár minden egyre megy, s látom, de nem tudom mi végre, e régi módi kegy. A kegyelem. De csak így, hogy kegy. De végül is nem kegyelemből él az egész emberiség, nem kegyelemből él minden ember. De nem tudom, hogy most a kegyelem mit tartogat számomra. Mit hoz a kegyelem? Mint hajdan, hold leng most az égre, és virágot bontam egy. Mi ennek a költeménynek ez a csodálatos nagyszerűsége, szépsége, amit szintén Babistól kell megtanulnunk, és Radnóti is Babistól tanulta meg, a tiszta költészetet. Tetszenek tudni, mi az, hogy tiszta költészet? Tiszta költészeten azt értjük, hogy a költő nem mondja ki a legsajátabb gondolatot, amit ki akar mondani, csak képekkel, hasonlatokkal körülírja, odállítja az emberek elé, semmit nem diktál beléjük, semmit nem rág a szájukba, csak megjelenít valamit, és neked kell a megjelenített valóságból levonni azt, amit a régi költők a szájba rágtak, hogy akkor ezt így kell érteni, vagy akkor ebből ez a nemes erkölcsi tanulság következik. Látom, de nem tudom mi végre, régi módi kegy, mint hajdan holdleng most az égre, s virágot bontam egy. Ez tiszta költészet. Képek, hasonlatok, kérdések, rájátszás, de mit akar ezzel mondani? Ez Csónak a közreműködés.

nem természetes. Egyáltalán nem fölemelő történelmünket, rombolunk, ölünk, pusztítunk, és közben még dicsekszünk is azzal, hogy mi minden gonoszságot el tudunk követni. A kettőnek a szembeállítása, mint nagy elégikus kortársa Radnótinak, a német Rilke azt mondta, hogy tulajdonképpen, ha a természet beszélni tudna, mit szólna hozzánk emberekhez, mert itt két természet van, a természet élete, meg az emberi történelem, az emberi társadalmak élete. Hogy bír el bennünket a természet? Hogy tudja ezt végignézni? És hogy hoz minden évben újra rügyet, virágot és gyümölcsöt egy ilyen borzadályos emberiségnek? Mint hogyha megint Babits sikoltana fel, és azt mondaná Babits, hogy tudjátok, hogy mi a magyar költészetnek a legnagyobb sora? És Babits azt mondja, ezt Vörös Marti írta le. 1846-ban valóban hatalmas a vers is, meg hatalmas a sor is, amire Babits hivatkozik. Már többször mondtam önöknek, hogy el kell ezt a verset olvasni, sőt, igazából nem szabadna elfelejteni, Vörös Marti az emberek. Az emberek. És ennek az Emberek című versnek az utolsó strófája így kezdődik. Az ember fáj a földnek. Az ember fáj a földnek. És oly sok harc és békeév után a testvér gyűlölési átok virágzik homlokán. És midőn azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűnt forral állnak. Az emberfaj sárkány fog vetemény. Nincsen remény. Nincsen remény. Vörös Martinak ez a nagy verse a legoptimistább magyar vers. Ez nem pesszimizmus. Azért mondom optimista versnek, mert leszámol mindazzal, ami emberi. Az emberiből nem lehet megélni. Az emberiből nem lehet megélni. Az ember, ha maga akar példát állítani, csak a magához hasonló, borzalmas példákat tudja állítani. Az embernél magasabb például a természet, és az embernél magasabb annak az Istennek a sok-sok törvénye, amit a természet követ, az ember nem követ. Az emberi van a legalsóbb. Ezért a Radnóti eklogákból is mi a legfájdalmasabb sor, ami a fülünkbe visszacseng? Ó, az ember az állatok alja. Ezt Radnóti merte leírni a magyar költészetben. Azt már Arany János is leírta, hogy közönös a világ. Az ember önző, falékony, húsdarab. Miképp a hernyó telhetetlen, mindig előre mász és harap. S ha elsodort egy ivadékot, a vén kertész a halál, más kél újra, ha nem rosszabb, de nem is jobb a tavainál. Ez is egy döbbenetes Arany Jánosnak a Kertben című költemény, hogy az ember önző, falékony, húsdarab, miképp a hernyó, telhetetlen, mindig előre mász és harap. Régebben így szoktam mutogatni, az egyik hallgató mondta, hogy a hernyó azért az így jár. Mondom, borzalmas azért, hogy az ember, mint hernyó, az ember, mint az önzése kielégítéséhez mindenféle eszközt felhasznál, és azért ilyen az emberi történelem, ezt már Arany lemerte írni, de az, hogy Radnóti abban az eklógák pozícionált a nyugodt beszédhelyzetben egyszerűen csak felsóhajt, felordít, az ember az állatok alja. Miért? Mert az ember olyan mélyre tud lesüllyedni, hogy a természeti világnál, az ösztönösen élő természeti világnál még mélyebbre tud esni. De neki elhisszük talán nem, akit Abdánál agyonvertek, aki átélte azt, hogy mit jelent az, hogy amikor még az állatok is véreset vizelnek, aki átélte azt, hogy Szerbia hegyeiből visszahajtva, nyugatra hajtva, ugye hát meg akartak ölni még x számú embert, és hát Abdánál érte el ez a halál, ahol most ugye az emlékműve is van Radnótinak, de visszatérve erre a kis verse, én azt gondolom, az ennek a versnek a szépsége, hogy arra játszik, hogy a természet végzi a maga dolgát. A természet csodálatos.

0: természettel kell szembesülni, és azzal a valakivel talán, aki a természetet is, a természetet tudja mozgatni. Az embereket nem tudja már mozgatni, mert az ember az állatok alja. Tehát én ennyit szerettem volna elmondani Radnóti Miklós fájdalmas, de ugyanakkor elégikusan és bukolikusan és eklógaszerűen is könnyed és magasrendű költészetéből. Mellékeltem még a második oldalon a hitves versek közül az egyiket, Radnóti szerelmi költészete, bár ugye az újabb irodalom történeti kutatás sok mindent kiderített erről is, hogy egyszer azért feleségét mély kétségek között hagyta, ugye majdnem a válás szélére sodródván, de ebből a költészetből is mellékeltem, és azzal szeretném önöknek bezárni ezt a röpke elmefuttatást Radnóti és a Biblia kapcsolatáról, hogy melyik prófétára mondta Radnóti, hogy rettentő szavak tudósa. Mert ha őről ezt mondta, hogy rettentő szavak tudósa, akkor bizonyára Radnóti nem csak Habakuk prófétában, a Jelenések könyvében, Jeremiásban, más prófétában mélyült el, már csak az eklógák véget is, hanem én azt gondolom, hogy a Bibliában azért a legnagyobb próféta, akinek a könyve is a 66 fejezetből áll, akinek a könyve is olyan, állítólag, akik héberül tudnak, azt mondják, hogy ez olyan, mint a németeknél Goethe stílus, amit senki nem tud felülmúlni, a héber irodalmi nyelvnek, a héber költői stílusnak a legmagasabb csúcsa, amit persze a fordítás is, Károlyi Gáspár fordítása is nagyszerűen tud érzékeltetni. Károlyi Gáspár annyira elragadtatja magát, hogy sokszor ennél a prófétánál még magyar szójátékot is betesz a szövegébe, mert azt mondja Isten, hogy én vártam jogőrzésre, és lett jogorzás. Vártam vigalomra, és lett síralom. És ez a héberben nincs ez a szójáték. De Károlyi Gáspár is, aki persze nem csak héberből fordította a Bibliát, sőt alapvetően latinból és görögből néhány héber rész bevonásával, de annyira magasrendű stílus ez. És Radnóti azt a verset, amelyet velünk megtanítottak még idősebbekkel, olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjelölt nem csak parancsra, amelynek a címét régen úgy adták meg, hogy olykorban éltem én, később töredék címre hallgatott, mert valóban néhány sorát kipontozta, mert méltó átkot itt úgysem tud mondani más, mint rettentő szavak tudósa, Ézsaiás. És itt nagyon érdekesnek tartom, hogy a zsidó vallásból katolikus vallást fölvett Radnóti, és a katolikus vallásban ugye ennek a prófétának a neve Izaiás. Izaiás. Ugye minden katolikus biblia így adja, hogy Izaiás próféta könyve, itt Radnóti azt mondja, Ézsaiás. Ami a magyar, ugye a zsidó bibliák ezt Jesájának mondják, de a magyar református protestáns szóhasznát Ézsaiásnak mondja. Van okunk tehát feltételezni, hogy ezt a Bibliát olvasta Radnóti, de nem csak azért, mert Adi is ezt olvasta, Adi református volt, Babics is ezt olvasta, pedig Babics katolikus volt, Radnóti is ezt olvasta, mert ez a Biblia a legszebb, a legmélyebb, a legmegrázóbb Biblia fordítás, amit vérrel fordított Károlyi Gáspár gyerekeinek, feleségének elveszése után, kolera járványban, és azért imádkozva, hogy a magyar nép kezébe tudja adni, mert bátor ostorozzon bennünket az Isten, valamíg neki tetszik, csak az ő szent igéjének kenyerét ne vegye el közülünk. Ezért, mivel ez a végszó, ezért szeretném, hogy akinek jut, de akinek nem jut, majd adok a következő alkalommal másolatot, elolvasná egy svéd nyelven író, finnek legnagyobb költőinek, Runebergnek a versét, Van örök kincsünk. Ebből az örök kincsből merített a nagy magyar költészet, ebből az örök kincsből hívta le Habakukot, Ézsaiást, Radnóti, mint hogy Babics Dánielt, Jeremiást és Jónást. A magyar költészet ennek a profétikus vonulatának köszönhetően a legtöbbet, mert kik voltak a proféták? A proféták azok voltak, akik szembenéztek a dolgokkal, akik tiszta gondolkozással gondoltak végig valamit, de nem volt nekik elég a tiszta gondolkozás. A tiszta gondolkozáshoz méltó emberi magatartást is felöltötték, és ez pedig a bátorság. Amikor én is 13 évvel ezelőtt a televízió képernyőjére kerülhettem, ezért nem akartam azt adni a műsor címének, hogy itt a profétai beszéd hangozzék, lefordítottam magyar nyelvre, és ezért volt a műsor cím, hogy látók, szóljatok. Mert hogy a proféta eredeti nyelven, ugye ez a nábi szó, ez annyit jelent, hogy látó. Tehát aki lát, aki valamit meglát. Hát sok ember nem látja a dolgokat, nem látja a világ valóságos folyását. A proféták látók voltak. De két dolgot tessenek megjegyezni a profétákról. Egyrészt, hogy láttak, tehát tiszta volt a gondolkozásuk. Ezért látták előre a jövőt is, mert a jövő kiszámítható. Mert aki azt mondja, hogy nem Jeremiásokra van szükség, hanem koppányokra, kiszámítom, hogy ebből milyen jövő következik. Gondolom, önök is ki tudják számítani, hogyha jól belegondolnak. De a látás mellett rendkívül fontos dolog, hogy legyen bátorságunk megmondani a dolgokat, nevén nevezni a dolgokat. Ezért, ahol a profétákat beépítette egy nemzeti kultúra a maga gondolkodásmódjába, költészetébe, ott az a nemzeti kultúra is felvirágzott, és valami időtállót tudott adni. Ezért csodálatos az a vers, amit még Radnóti a kor legnagyobb költéjétől olvasott, hogy a szó tiéd, a fegyver az enyém. Te csak profétálj, Jónás, én majd cselekszem. Isten nem bízta ránk azt, hogy a világot megváltoztassuk. Isten nem bízta ránk, hogy föllépjünk, és mindenféle demagóg dolgokkal mi megmondjuk, hogy mi lenne a kívánatos irány. Isten a profétákra is csak az bízta, hogy szólaltassák meg a tiszta isteni beszédet. Mert ha az emberek tiszta gondolkozáshoz szoknak, akkor majd Isten el tudja vezetni őket a kívánatos irányba. Ember nem tudja megmondani a megoldást. Ember nem tudja megmondani, hogy mifelé lenne jó haladni. De az ember ezt Isten nem is bízta. Isten azt bízta az emberekre, és ebben példák a proféták, hogy tisztán, világosan hozzák az emberek tudomására az igazságot, az igazságosságot, az emberhez méltó, Istentől adott emberhez méltó életfeltételeket. Ezt viszont Isten számon kéri a profétáktól. És számon kéri talán azoktól a költőktől is, akik a költészetet nem csak érzelem kiömlésnek vagy nyavaigásnak tartották, hanem a másik emberhez, vagy a többi emberhez méltó beszédnek, a tiszta beszédnek. És ezért csodálatos a Jónás könyvének ezek az utolsó sorai, a szó tiéd, a fegyver az enyém. Te csak profétálj, Jónás, én majd cselekszem. És hogyan zárja le Babics a nagy költeményét? Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott, messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ingatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban. Az emberi közösségeket a nagy görögök és főleg Platón óta, az emberi megapoliszokat, az ilyen nagyvárosokat is, mint Miskolc, állathoz szokták hasonlítani a régi gondolkodók. Azért, mert az emberek nagy tömegben, nagy csődületben sajnos csak úgy tudnak viselkedni, mint az állatok. De akkor is, azoknak is, egy másik profétának, Ezékielnek azt mondta az Isten, ha kiszáradt csontmezőhöz hasonlítom, még az állatoknál is mélyebbre, hasonlítom őket, akkor is beszélj nekik. Világos, prófétai szóval hozd tudomásukra, hogy miért az élet, mi a helyes cselekvés, mondd el, amit én üzenek nekik. Az embernek ez a legnagyobb feladat. Az embernek nem az a legnagyobb feladat, hogy megváltoztassa a világot. Mindaz, aki még eddig meg akarta változtatni a világot, kétszer-háromszor rosszabb világ állt elő. Ember mosdatlan kézzel ne nyúljon ezekhez a dolgokhoz. Mert nem bízta az Isten arra, hogy most te forradalmat csináljál, te most ezt csináld, azt csináld. Az ember, az Isten azt bízta a felelős emberre, hogy a tiszta gondolkozást állítsa helyre a többi emberbe. Az emberek tisztán gondolkodnak, akkor már belülről vezérelve tudják, hogy merre kell haladni. De hogyha az emberek nem gondolkodnak, ha csak a kis lelkük fellebeg, és hogyha nyugodtan ölnek majd, ha ölni kell, akkor az egész embertömeg a legkiszámíthatatlanabb, a legbizonytalanabb, a leggyengébb láncszem az emberiség és a tömegek. Ezért kell az embereket gondolkoztatni, de tömegeket nem lehet gondolkoztatni csak egyes embereket lehet. Kedves hallgatók, ezek a nyugat nemzedékének Babits és tanítványainak, köztük Radnótinak, Sárközi Györgynek, Ijés Gyulának, Szabó Lirincnek, mind Babits köpönyegéből bújtak elő, még Miskolc is Babicsnak köszönheti a legtöbbet, mert Szabó Lirinc ugye Miskolc költője, ezt meg is írta, hogy találkozott már itt Babicssal, aztán később ő együtt is élt Babicssal. Tehát én azt gondolom, hogy ez a nyugat nemzedékének és ennek a proféta sorsot felmutató nemzedéknek a máig legsúlyosabb öröksége. Én azt gondolom, hogy Radnóti ebben, ha nem is az első sorban áll a magyar költészet, másodsorban áll, de ezekben a verseiben mind a mai napig hallatlan erővel szólít meg bennünket is. Nem tudom, hogy van-e bárkinek kérdése, vagy hozzászólása, vagy akar-e valamit kérdezni Radnótiról, vagy a szóban forgó költőkről is, Babicsról, vagy bárki másról. Lassan a múltat el fogjuk hagyni, és a közelmúlt felé fogunk menni, Vörös Sándor, Pirinszki János felé fogunk már menni. Ők is mondjuk ezer szállal kötődnek ehhez a hagyományhoz, de hogyha bárkinek kérdése van Radnóti versekről, vagy egyáltalán magyar költészet két világháború között. Az aranymosás sorozatban van egy ilyen CD, hogy a gondolkozásról és az igazságról. Ugye van ilyen CD is, ezek 80 perces versek is megszólalnak teljes formában és elemzésekkel együtt. Van a szeretetről, van az igazságról, van a szerelemről és házasságról, és van Krisztus áldozatáról. Ezt Szlovéniában vettük fel. Az ottani magyar rádió adott nekem erre lehetőséget, hogy a magyar költészetet egy kicsit tematikusan is áttekinthessem, a Bibliához és a világköltészethez is viszonyítva. Tehát ezt tudom ajánlani, de tényleg kérdezem, hogy bárkinek költőkről vagy költészet történetről kapcsolatos kérdései vannak-e. Igen. Tehát az eklogához azért fordulnak vissza a 20. században, mert ugye a 20. század annyira bonyolult, mesterkélt és hazug világ lett. És egy költő hogyan tudja a hazugságot az olvasói elé állítani és leleplezni? Úgy, hogyha egy hazug jelenséget egy egyszerűbb tudatállapotból próbál megmutatni, hogy ez mennyire képtelenség. És ezért mennek vissza az ókorba. Ugye az ókori római világ is sok tekintetben hasonló volt a mi világunkhoz. Mert Róma is egy nagy civilizációt hozott létre, de hatalmon alapuló, erőszakon alapuló és hazug politikai manipuláción alapuló közösséget. Vergilius, aki a császár kegyeltje volt, tehát Augustus császár kegyeltje, tulajdonképpen az Éneiszt azért írta meg, hogy Rómának a világhatalmi kiválasztottságát igazolja. Nem volt jó szerep ez egy költőnek, még akkor se, hogyha ő koszorús költő lett. De az eklogáiban próbálta megmutatni ennek a városi kultúrán alapuló hazug római életnek és a pásztori kultúrán alapuló vidéki, falusi életnek az összeütközését. És ezt használja fel Radnóti is, aki mint egy vagy a fogoly táborban van, mert van olyan eklogája, hogy az elcsendesül a tábor, mindenki alszik, és jön a hideg, és jön a fagy, és én meg nem tudok aludni, csak a cigarettát szívom, vagy stb. Tehát ebből a jelenetből indul ki, és akkor elkezd így hasonlítgatni a dolgokat, hogy itt mit csinálnak az emberek, és mit nem. És ez valóban egy átütő erejű forma lehet, mert a művészet az forma kérdés. Ha valaki egy jó formára rájön, és egy jó formát talál, akkor abban csodálatos dolgokat tud kifejezni, könnyedén és elegánsan, mert adott forma keretei biztosítják számára. Tehát itt mondom az eklogánál a tudatállapotok, a tudatszintek, hogyan leplezzek le én egy ilyen világot. Például Vörös Marti is, amikor le akarta leplezni ezt a modern civilizációt, és följajdul, hogy irtózatos hazugság mindenütt, ez például egy meditatív költemény, ugye ez a gondolatok a könyvtárbannak a legfontosabb sora, hogy egy ilyen meditatív költeményben ugye fejezi ki, hogy belépek a könyvtárba, itt van az emberiség csodálatos tudatkincse, itt vannak a nagy művek, és ezeket a nagy műveket mire nyomták ki, egyszer talán ilyen meg ilyen rongy lehetett, és abból csináltak papírt, és stb. És akkor kezdi ezeket az ütköztetéseket hozni. Radnóti annyira belejön ebbe az eklogába, hogy 6-7 év alatt az eklogák sokasságát írja meg, ő rátalál erre a formára. Ez ugyanolyan, mint mondjuk Arany János is, amikor ki akarja fejezni azt, hogy az egész emberi létezés valami rossz irányba fordul. Akkor mondjuk kifejezi egy olyan verssel, mint a Civilizáció című vers, hogy azelőtt a háborúban nem követtek semmi elvet, amit az erősebb a gyöngétől elvehetett, elvett. Ma nem úgy van, a világot értekezlet igazgatja, és az erősebb, ami csíny tesz, összeül és jóvá hagyja. Tehát ez mondjuk egy ilyen kis polgárpunkasztó, rövid kis 8 sor, alkalmas, mert rövid. De Arany János viszont a maga legmélyebb gondolatainak megtalál egy meditatív versformát, ez a 8 soros, 7 strófás, ez 56 sor, és Aranynak a 10 legnagyobb verse az évek, ti még jövendő évek, a letészem alantot, a visszatekintés mások, ezek ebben az 56 sorban szólalnak meg, ez kimunkálja maga számára, mint egy ilyen. Ugyanilyen a magyar költészetben a szonett is, amit Babits, Juhász Gyula, Kosztolány olyan mélyen kimunkál, hogy olyan rettenetes dolgokat tudnak szonettekben elmondani, hogy az ember csak úgy kapkodja a fejét. Hát Radnótinak jutott az a kiváltság, mint semmilyen más magyar költőnek sem, hogy ő meg felfedezi a Vergiliuszi eklogákat a maga számára. De ezt is Babits hozza be, mert Babits az, aki Fogarason megtanul görögül, aki a halálos ágyán is Szofoklészt fordítja, aki az egész görög kultúrára azt mondja, hogy az Európa legnagyobb kultúrája nem Shakespeare volt, meg nem Molière volt, Szofoklész volt. És az Európa irodalom történetében megírja, hogy Európa az megy lefelé. Európa az űrzavar felé megy, a szellemi felbomlás felé megy. Európában itt a legfontosabb dolog, hogy kinek mennyi a pénz és mit eszik, mit iszik. Hát ez nem nevezhető kultúrának. Még civilizációnak is alig. De kultúrának semmiképp nem nevezhető. És megmeri írni a 30-as években, hogy Szofoklész az európai kultúra eddig legnagyobb alak. És az egész európai kultúra így megy lefelé, mert anyagelvület, mert a kereszténységet eltorzította, ennek ellenhatásaképp jött a materializmus, az ateizmus, és Európa az eltorzult vallásnak és az ateizmusnak a harapófogójába vesztegel mind a mai. Szépen leírjuk. Tehát ezek a mi magyar költőink, és mondom, én Babits előtti és Babits utáni költészettel tudok számolni, mert Babits az a legnagyobb magyar gondolkodó, aki az egész gondolkodást olyan magasra viszi föl, de hogyha nekünk nem lenne egy ilyen valaki, aki Babits névre hallgat, úgy gondolnám, még ázsiai népek lenni. Igaza lenne Adinak, aki azt mondja, hogy a magyar az egy eltévedt lovas. Ide jöttünk a sztyeppékre, azt itt kódorgunk Európában. Európa is már olyan, mint Ázsia egyébként, vagy még rosszabb, mint Ázsia. Tehát nem találjuk a helyünket, meg nem is lehet találni a helyet, mert az élet nem abból áll, hogy mit iszunk, mit eszünk, mit iszunk, és hogy élünk. Az élet abból áll, hogy miért élünk, van-e örök élet, hogy tudod a jogosultságot megszerezni az örök életre. Ezek a nagy kérdések, de Európában erről nem beszélnek. Önök is, ha most hazamennek, bekapcsolják azt a pár, mondjuk 80-100-150 csatornát, még keresve se tetszenek olyasmit talán, hogy egy mondat erejéig a lényeges kérdéseket fölvetni. Az, hogy kell gyilkolni, házasságot törni, mocskolódni, az van. Tehát tényleg az ember az állatok alja. De milyen jó, hogy nekünk egy ilyen költészetünk van, egy ilyen profétai hangoltságú költészetünk az első vonalban is, másodvonalban is, hogy ezeket merte kimondani, és nagyon egyszerűen, visszafogottan és szerényen, tehát nem egy ilyen nagy mellel, hogy általában a profétákat félreismerik, a proféták soha nem nagy mellel állítottak be. A profétákról azt mondja Péter apostol első level első fejezetében, olyanok voltak, mint Jézus Krisztus. A Krisztusnak ő bennük levő lelke által szóltak. Így mondja pontosan, Krisztusnak ő bennük levő. És mi volt a krisztusi lelkület lényege? A bűn gyűlölni, de a bűnös szeretni. Ez a Bibliának és a kereszténységnek is a lényege. A bűn gyűlölni és a bűnös szeretni. Hát ezt csak Krisztustól lehet megtanulni. Ilyen szempontból a magyar költészet, amennyire tanult a prófétáktól, nagyon sok krisztusi vonást felmutató költészet, és ezért tarthatjuk a magyar költészetet, ha értelmes emberek vagyunk, az igazi hungarikumnak. Az igazi hungarikum nem a Szilva Pálinka, nem a Puskás öcsi, az igazi hungarikum a magyar költészet, amely 5 versrendszerben, 5 manuálon játszik, míg más népek legfeljebb 3-on, mi 5 manuálon játszunk, ilyen orgona a magyar költészet. Hát, hogyha erre csak így 30-40 ember kíváncsi, köfer, mondja a francia, mit csináljunk? Tegnap azt kérdezték tőlem Nyíregyházán, hogy miért nincsen több fiatal az előadásokon. Mondja, én elmegyek a gimnáziumokba is, én elmegyek általános iskolákba is, de kényszerrel vagy erőszakkal miért menjen az ember, nem? Az interneten fönn van több ezer előadásunk, a könyveink is most már 100 000-es példányszámban fogynak, és azért mondom önöknek, hogy aki a proféták lelkébe be akar tekinteni, a proféták hogyan tudták az isteni előrelátással együtt kifejezni azt, amit kifejeztek, ezt a könyvet ne hagyják ki az olvasmányai köréből, Vankó Zsuzsa az isteni előre elrendelés. Nagyon hézapótló könyv is, minden körét bejárja annak a gondolkozásnak, ami a legmélyebb bibliai gondolkozás, és hát nem utolsó sorban még meg is fizethető, tehát 650 forintba kerül. Köszönöm szépen a figyelmet. 4 hét múlva kivel fogunk foglalkozni? Vörös Sándor, a tavaly 100 éve született Vörös Sándor foglalkozásunk tárgya.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

0: Kedves hallgatóink, a mai alkalommal az előadásunknak ez a cím ebben a rövid háromrészes sorozatban, hogy ítélet élők és holtak fölött. Tehát itt most én a Bibliának az ítéletről szóló nagyon nagy, de sajnos nem annyira ismert tanítását szeretném önöknek megszólaltatni. A november végi előadásra marad egy nagyon fontos kérdés, amit ebbe az előadásba nem akartam belegyömöszölni, és ez pedig az lesz majd, hogy hogyan is ítélhető meg egy ember vagy egy emberi élet. Egy ember és egy emberi élet egésze. A mai alkalommal az ítéletnek az időbeli kiterjedéséről szeretnék beszélni, amely számtalan problémát vet föl. Mielőtt a témánkba belefognék, azt szeretném önöknek mondani, hogy a múlt alkalommal, amikor itt a könyvtár első emeletén voltunk, nem véletlenül kezdtük az előadás sorozatunkat egy olyan megalapozó témával, hogy egyáltalán miért beszélünk ítéletről, vagy miért olyan népszerűtlen ítéletről beszélni. Egyáltalán, hogy emberek megítélhetők, vagy egy ember megítélhető, ezt most széles ívben kikerüli a közgondolkozás. Mi azzal alapoztuk meg ezt, hogy ha az ember szabad, és valóban van valaki, aki biztosítja az embernek a szabadságot. Ugye az ember önmagától nagyon sokszor elveszi a szabadságot. Az egyéni életben is azt látjuk, hogy az emberek sokszor a kényszerekbe maguk viszik bele magukat. Ha az emberek társadalmat formálnak, ott is a diktatúráig elmenően nagyon sok minden elveszi a szabadságot. De van egy lény a világegyetemben, aki minden embernek biztosítja azt a szabadságot, ami az igazi szabadság, hogy a jót tudjuk választani. És ez az Isten. Ha Isten biztosítja mindig a szabadságunkat, és ténylegesen az életben lehet, hogy a között nincs szabadságunk, hogy most melyik földrészen élünk, vagy melyiken nem, vagy hogy fiúk vagyunk, vagy lányok vagyunk, most már a között nincs szabadságunk, bár az emberek itt is heroikus erőfeszítéseket próbálnak tenni, hogy egyik földrészről a másikra menjenek, és felnőtt korukban még orvosi műtétnek is alávessék magukat, ami most nagyon elterjedt a nyugati világban, hogy ne fiúk legyenek, hanem lányok, vagy ne lányok legyenek, hanem fiúk. Ezek az extrém esetek nagyon gyakoriak lesznek, és de hogy mennyire nem normális az élet, ezek is mutatják ezt. De van valaki, aki biztosítja számunkra a szabadságot, és mint múltkor említettem, a szabadság az nem abban áll, hogy azt teszünk, amit akarunk. Sem abban nem áll, hogy kipróbáljuk a rosszat. A szabadság abban áll, hogy a legnagyobb szabadsága az embernek a gondolkodásában van. Érdekes, hogy az emberek ezt nem akarják kihasználni. Az emberek mindjárt a cselekvésbeli szabadságot reklamálják, hogy miért nincs szabadságom ezt tenni, azt mondani. Hát a legnagyobb szabadság az ott van, ahova nem lát be senki sem. A legnagyobb szabadság az ott, hogy meggondolhatunk annyi sokféle dolgot, nem kell nekünk beszélnünk, meg cselekednünk, először gondolkodni kellene. A gondolatszabadság a legnagyobb szabadság. De érdekes, hogy az emberek ezzel nem élnek annyira.
1: Nagyon szép vers, Schillernek egy verse.
0: Igen, hát a klasszicizmus időszakában erről sokat beszéltek, Schiller, Goethe, de Heidegger is azt mondta a II. Világháború után, hogy lesz-e nagyobb félelem, mint a gondolkodástól való félelem. Pedig